megszületik, meggyógyulnak ebből a gyógyíthatatlan betegségből. De a történetnek itt jön a nagyon szomorú része. Azt olvastuk, hogy 10 voltak, 9 Jézus nemzetségéből való, és 1 pedig Szamáriabeli volt. És azt olvassuk, hogy 9 nem jött vissza hálát adni. Az Isten választott népének a tagjai, a 9, aki meggyógyult ebből a gyógyíthatatlan betegségből, nem ment vissza hálát adni Jézusnak, csak egyetlen egy valaki, egy Szamáriabeli. De azt olvassuk, hogy ő nagy szóval dicsérte az Istent, és hálát adott, leborult Jézus lábainál, és kifejezte a szívből jövő háláját az elvett gyógyulásért. És a történetnek nézzük meg még egyszer a végét. Jézus azt mondja ennek az egy idegennek, ennek a Szamáriabelinek, hogy ezt mondta neki, kelj fel és menj el, a te hited téged megtartott. Mennyire különös. A másik 9 ember, aki szintén meggyógyult, de Jézus nem mondhatta nekik azt, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Nem. Ők elnyertek egy testi gyógyulást, amit nyilván Jézus nem vont vissza az ő hálátlanságuk következtében, de Jézus csak ennek az egyetlen egynek tudta elmondani, hogy igen, menj el, a te hited megtartott téged. Tehát a hit teljes lett benned azáltal, hogy a háládat is kifejezted, csak ennek az egy embernek tudta ezt elmondani, hogy a te hited megtartott téged. Ebből a történetből szerettem volna kiindulni a hála és a hálátlanság áttekintése kapcsán, és én nem akarok ebből a történetből messze menő következtetést levonni, de én úgy érzem, hogy nem véletlenek ebben a történetben az arányok. Nem véletlen az, hogy 9 nem ment vissza hálát adni, és csak egyetlen egy volt, aki szívbéli hálát érzett az elvett jóért, az elvett gyógyulásért. Még egyszer mondom, nem akarok ebből statisztikát csinálni, de hogy ez a történet egyértelműen azt mutatja, hogy a mi emberi nemzetségünknek a hálátlanság az egyik legfőbb bűne, az egyértelmű. Minden korban ez probléma volt a bűn által megrontott emberiség történelmében, hogy nincs igazi hála az emberi szívben, de a mikorunknak ez az üzenet még fokozottabban szól. A Biblia azt mondja a Timóteusi 2. levélben, hogy az utolsó időben Jézus eljövetele előtt az emberiséget egy olyan erkölcsi romlás keríti hatalmába, amely korábban nem volt ilyen mérvű a történelem folyamán. És amikor felsorolja Pál apostol, hogy mi lesz a jellemzője az utolsó időben élő nemzetségnek és embereknek, akkor felsorolja ugye, hogy lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, de többek között felsorolja azt is, hogy háládatlanok. Tehát a háládatlanság a korunknak egyik uralkodó bűne, és éppen ezért mindenképpen szükséges szólnunk erről a kérdésről, még egyszer mondom, minden korban fontos volt ez minden ember számára, de a mikorunknak én úgy érzem, különösen szól ez a kérdés, és ez a Jézusi történet, és ez a tanítás, azt hiszem mindannyiunk számára nélkülözhetetlen, mit is mond a Biblia a háláról és a hálátlanságról. Mindenekelőtt szeretném azt a kérdést feltenni, hogy mi a gyökere az ember életében a hálátlanságnak? Mitől vagyunk mi hálátlanok? Mitől nincs bennünk igaz hála mindenek előtt Isten iránt? Mert szeretném azt elmondani, hogy ha az ember Istennek igazából nem tud hálás lenni, akkor az emberekkel szembeni hálával is nagyon nagy gondok és problémák lehetnek. De mi az oka annak, hogy az ember nem tud igazából az Isten felé szívből hálás lenni? El kell, hogy mondjuk azt, hogy az ember fokozottan elveszíti az Istentől való függőségnek a tudatát. Így mondanám, a teljes Istentől való függőségnek a tudatát. És korunknak éppen ezért sokkal nagyobb a kísértése a hálátlanságra, mert a mai korban az emberek sokkal inkább, mint régebben önmagukban bíznak. Az emberiségre mindig is hajlamos volt ez, de az ember az értelmi képességében, a bölcsességében, a tudományban,
az erejében, a teljesítményében, igen, az ember szeret önmagában bízni, és az ember elveszíti annak a tudatát, hogy én semmi vagyok. Én magamtól az életre alkalmatlan vagyok. Ha megkérdeznénk egy átlag embert ebben az életben, hogy kitől függ az élete, én azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondolják végig azt, hogy az életünk minden pillanatban az Istentől függ. Az ember megbízik önmagában, főleg amíg fiatal és erős, az erejében, a képességeiben, az ügyességében, de az ember elveszíti fokozatosan az Istentől való függőségének a tudatát. És éppen ezért szeretném, hogyha megnéznénk a 10 parancsolatot, még egyszer mondom, mindig probléma volt ez az emberiség életében, de az utolsó időben, a mi időnkben még fokozott a probléma ez, de nézzük meg, hogy éppen ezért az Isten hogy kezdi a 10 parancsolatot, melyik az első parancsolat. Gondoljuk végig, amit az Isten első helyre helyez, mint parancsolatot, nyilván, hogy mindennek az alapját képezi, a legfontosabb. És így olvassuk az első parancsolatot. Isten ezt mondja Mózes második könyve 20. fejezetének a 2. és a 3. versében: Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Hogy kezdi Isten az egész 10 parancsolatot? Az emberiségnek minden ember számára egyformán érvényben lévő erkölcsi törvénynek mi az alapja, hogy kezdi Isten? Én az Úr vagyok, a te Istened. Azt mondja, hogy ő az Urunk, ő a mi Istenünk. Mi az Isten nélkül, mind fizikai létünkben, mind a mi erkölcsi lényünkben, mi elveszett emberek vagyunk. Szeretnék néhány igét olvasni a Szentírásból, először a fizikai valónkat illetően. Jób könyve 34. fejezetéből olvasok először két igét. Jób könyve 34. fejezetéből a 14 és a 15. verseket a következőképpen olvasom. Jób könyve 34. fejezet 14-15. versében. Ezt mondja a Szentírás az Istenről, hogy ha csak ő magára volna gondja, lelkét és lehellését magához vonná, elhervadna együtt minden test, és az ember visszatérne a porba. Ha az Isten nem gondoskodna az emberről szüntelenül, az ember elveszítené a létezését. Ne feledjük el, az embernek nincs élete önmagában. A teremtmény a teremtőtől függ, az ő fizikai létében is. Ha az Isten visszavonná a nekünk adott életerőt, az élet lehellését, akkor mi abban a pillanatban megszűnnénk létezni, és visszaszállnánk a porba, ahonnan vétettünk. Egy másik igét is hadd olvassak. Itt a kifejezések miatt szeretném a következő két igét olvasni. Először szintén Jób könyve, 4. fejezet 19. versében. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás az emberről, hogy mutatja be az embert. Most nem a szöveg összefüggéseiben szeretném ezt az igét értelmezni, hanem csak magát, azokat a jelzőket szeretném hangsúlyozni, amivel az embert illeti a Biblia. Azt mondja, hogy mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál. Mit mond az emberekről? Azt mondja, hogy a sárházak lakói. Milyen egy sárház? Ugye, hogyha az eső ráesik, abban a pillanatban a sár, ugye, hát az bolt nincs. Sárházak lakói vagyunk. A fundamentumunk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók vagyunk a molynál. A Biblia így minősít bennünket. Ez az emberi élet önmagában, ha az Isten nincs mellettünk. És a másik ige, Ézsaiás könyve 3. fejezetének az első verséből, és számtalan ilyen igét olvashatnánk a Szentírásból, én csak ezt a 3 igét olvasom el. Azt mondja itt Ézsaiás próféta által az Úr nekünk, hogy ó, szűnjetek meg hát az emberben bízni, akinek egy lehellet van az orrában, mert hát ugyan mire becsülhető ő. Mi az ember? Egy lehellet van az orrában.
És én azt hiszem, hogy az ember ezt akkor érzékeli igazából, hogy mennyire könnyebben szétnyomhatók vagyunk a molynál, és mennyire egy lehellet van bennünk, amikor a halál közeli állapotba kerülünk, amikor esetleg egy baleset, vagy valamilyen olyan élethelyzetbe kerülünk, hogy tényleg tehetetlenek vagyunk, és kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, akkor érezzük, hogy valóban mennyire így van a Szentírásnak az igéje, mennyire igaz a Szentírás igéje, hogy a molynál könnyebben szétnyomhatók vagyunk. Soha nem felejtem el, volt egyszer egy kolléganőm, ez már nagyon régen volt, de ez annyira bennem van, ez a történet, hogy nagyon sokszor visszatér az én gondolataimba. Elmesélte ez a kolléganőm, hogy a lakásukat felújították, átépítették, és a férje elment már dolgozni, és ő otthon maradt, és valamilyen bútort egyik helyről a másik helyre akart áttolni, egy szekrényt. És ez a szekrény eldőlt, és ráesett. És nem tudott megmozdulni a szekrény alatt, és egész nap, amíg a férje vissza nem jött, ott volt a szekrény alatt. És azt mondja, hogy nem tudja elmondani azt az érzést, azt a kiszolgáltatottságot, hogy akármennyit nem tud megmozdulni. És az ember végig gondolja ezeket a természeti katasztrófákat, vagy bármit, ami az életben lépten nyomon, emberek életét veszi el. Mi történik? Egy elektromos vezeték meghibásodik, vagy egy forgószél támad. És hol van az ember ereje? Az ember könnyebben szétnyomható a molynál. De figyeljük meg, hogy az ember mennyire nem törődik ezzel. Figyeljük meg, hogy az ember milyen hajlamos mindezt elfelejteni. És úgy érzi az ember, hogy hát erőm van, tudásom van, képességem van, ügyességem van. Elfelejti az ember az Istentől való függőséget. Lelki szinten mit mond a Szentírás rólunk? Ez van fizikai szinten, amit az előbb említettünk. De lelki szinten, erkölcsi szinten, jellemben mit mond a Szentírás rólunk? Azt mondja Ézsaiás könyve első fejezetének az 5.-6. verse, hogy minden fej beteg és minden szív erőtelen, tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Mennyire plasztikus ez a leírás, mennyire érzékelteti, hogy ilyenek vagyunk lelkileg, tele vagyunk sebbel, a bűn teljesen átjárt bennünket. A római levélben Pál apostol azt mondja, hogy mindnyájan elhajoltak, egyetemben haszontalanokká lettek. Mondja rólunk Pál apostol, ugye az Isten ihletése által, nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy sem. Mindnyájan meg vagyunk romolva a mi bűneinkben, és mindnyájan a mi bűneink következtében a halált érdemelnénk. Egyetlen egy embernek közülünk nincs joga az élethez. Miért? Az Isten azt mondja, hogy a bűn következménye, a bűn zsoldja, a bűnért járó büntetés a halál. És az Istennek a végtelen kegyelme volt, hogy amikor Ádám és Éva ezt megtette, akkor nem vette el az életüket, hanem egy lehetőséget adott a megtérésre, a megváltozásra, de nem az ember önmagától képes erre, hanem a megváltási terv által Jézus Krisztus segítségével tud az ember megváltozni, és a bűneivel szembefordulni. De ha Jézus nem adja ezt a segítséget, akkor az ember önmagától képtelen mindenre. Ezért mondja ez az ige, amiről beszéltünk, az alapige, pontosabban az első parancsolat, Mózes 2. könyve 20. fejezetéből, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Kihoztalak Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Egyiptom minek a jelképe? Egyiptom a bűnnek a jelképe. Izrael népe Egyiptomban rabszolgaságban volt. Igen, a bűnnek, a rabszolgaságnak a jelképe. Ezért mondja Isten azt, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, tehát nélkülem nincs életed, nélkülem nem tudsz élni ebben az életben, sem fizikailag, sem erkölcsileg, de én kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából, és ezért ne legyenek néked idegen isteneid. És gondoljuk azt végig, hogy az Isten annak ellenére, hogy mi ilyenek vagyunk, ennyire szembefordulunk vele, az önzésünknek, a bűneinknek élünk, figyeljük meg, hogy az Isten hogy bánik mi velünk. Az Istentől ki kell, hogy mondjuk, hogy minden pillanatban kapunk és kapunk. És megszámlálhatatlanul sok mindent kapunk az Istentől.
Azt mondja a Szentírás, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változás árnyéka. De a Biblia azt mondja, hogy az ember mindent kap, amink van, ami jó van bennünk, amivel rendelkezünk, azt mind ajándékba kapjuk. Ettől az Istentől, akitől minden jó származik. Pál apostol azt mondja a korintusi első levélben, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna. Igen, a Biblia azt mondja, hogy mindent kapunk az Istentől, mert magunkban semmi jó nincs bennünk. És ki kell, hogy mondjuk, hogyha ezt megértjük, ha valahol ezt megérti az ember, hogy ilyenek vagyunk az Isten nélkül, mit érdemelnénk igazából, és ehelyett mit kapunk, napról napra megújul ugye az Isten kegyelme a mi életünkben, nap mint nap meghosszabbítja a mi életünket, életidőt ad, erőt ad, lehetőséget ad, táplálékkal ellát bennünket. Számtalan jót kapunk az Istentől. És hogyha mi ezt igazából megértjük, ez az alapja az ember életében az Isten iránti hálának. De ha az ember ezt nem érti meg, akkor csak a hálátlanság tapasztalható az emberi életben. Ha az ember nem éli át igazából az Istentől való függőségét, akkor nem tud hálás lenni, de akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy alázatos sem tud lenni. Az az ember, aki nem ismeri el, hogy az Istentől kap mindent, az az ember nem is tud alázatosan viszonyulni az Istenhez. Márpedig a Szentírás azt mondja, hogy az Istenhez való közeledésünk első lépése az alázat kell, hogy legyen. Ézsaiás próféta azt mondja az Istenről, hogy ő hozzáférhetetlen világosságban lakik, de ugyanakkor a megtört és alázatos szívű emberrel is. Hozzáférhetetlen világosságban, de a megtört és alázatos szívű emberrel. Tehát az ember életében az Istennel való közösségnek az alapja az alázat, és az ebből fakadó hála, hogy az ember valóban elismerje, hogy mindent tőle kapunk, és ezért igazi hálával fordulni az Isten irányába. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az, hogy hála? Mi az, hogy hála? És itt fogunk majd kitérni arra, hogy hol a határ a hála és a hálátlanság között. Az a hála, hogyha én az Istennek azt mondom, hogy Istenem, köszönöm, ez hála vagy nem hála? Ez a hálának egy része. Ugye a hálának van egy ilyen formai része is. Amikor az ember a szavaival is kifejezi mindazt, amit érez a szívében. Ugye a hálának van egy ilyen formai kifejeződése is. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ez még önmagában nem az a hála, amiről a Biblia beszél. A háláról nézzük meg, mit mond a Szentírás, hogy mi az, hogy igazából hála. A Római Levél 12. fejezetének az első versében Pál apostol egy csodálatos ígét mond, és ezt így olvasom, a Római Levél 12. fejezet első versében így olvasom az ígét. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. Mit mond Pál apostol? Azt mondja, hogy szánjuk oda a mi testeinket az Istennek élő, szent és kedves áldozatul, mint a mi okos tiszteletünket. De mivel alapozza meg Pál apostol ezt a kérést? Mivel alapozza meg azt, hogy mi szánjuk oda a mi egész életünket, mint egy Istennek szentelt áldozatot? Mivel alapozza? Azt mondja, hogy kérlek titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. Ez nem csak egy szép, kegyes fordulat, vagy egy szép bevezető ennél az igénél, hanem itt alapozza meg Pál apostol ennek a kérésnek a jogosságát. Az Isten irgalmasságára hivatkozik. Mit mond? Az Isten irgalmasságára kérlek benneteket. Mi az az irgalmasság? Mi az, hogy irgalom? Az irgalom ugye a meg nem érdemelt bánásmód. Ez az irgalom. Az Isten irgalmasságára. Azért, mert az Isten nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemelnénk,
hanem irgalommal van irántunk, mind a fizikai, mind a lelki életünk tekintetében, és azt mondja, hogy ha én ezt megértettem, ha én ezért igazából hálás vagyok, akkor viszonzásul szánjam oda az én egész életemet az Istennek kedves áldozatul. Tehát, ha én csak a szavaimmal mondok köszönetet, de utána élem tovább az én életemet, az Istentől függetlenül, akkor nincs bennem igazi hála. Én a szavaimmal mondhatom, hogy hálás vagyok, de igazából nem vagyok hálás. Az hálátlanság. Mit mond az első parancsolat? Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből, a szolgaság házából. Hogy tudod kihozni bennünket az Egyiptom földjéből, a szolgaság házából? Mi kellett ehhez, hogy ki tudjon hozni bennünket ebből, hogy a bűnű bilincseit meg tudja oldani a mi életünkben? Mi kellett ehhez? Jézusnak a mérhetetlen áldozata, ami az Istennek, az Atyának is ugyanilyen mérvű szenvedést jelentett. És tegyük fel önmagunknak azt a kérdést, ha én azt mondom erre az áldozatra, az Isten irgalmasságára, hogy Istenem, köszönöm, hogy ezt te megtetted, de utána én élem tovább azt az életemet, ami Jézus életét követelte, akkor én csak a szavaimmal vagyok hálás, de nem az az a hála, amiről a Biblia beszél. Tehát a hála nem csak szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, hanem egy életben kell, hogy nyilvánvaló legyen. Ami cselekedeteinkben, ami egész lényünkben kell, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy én hálás vagyok. Ha én hálás vagyok neki ezért, akkor az életemet szenteljem neki. Akkor fogadjam el azt, amit ő akar nekem adni. Akkor kövessem őt. És ezért a 10 parancsolatnak az első parancsolata ez. Itt alapozza meg az Isten, hogy milyen alapon kér tőlünk bármit ebben az életben, milyen alapon parancsol nekünk, milyen alapon ad nekünk törvényt. Azt mondja, hogy én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből. És ezért, hálából, mert ezt tettem, ez az alapja annak, az a sok jó, amit adtam neked, ezért ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. És mondja tovább a többi parancsolatot. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a szavak az kevés az igazi hálánál, hanem a cselekedetekben nyilvánul meg, hogy ki mennyire hálás, és ki igazából hálás. De figyeljük meg, hogy a Biblia azt mondja, hogy nekünk nem csak az Isten felé kell hálásnak lennünk, hanem nekünk emberek felé is hálásnak kell lennünk. Minden jóért, amit a másik embertől kapunk. A 10 parancsolatnak hány kőtáblája van? Ugye 2 kőtáblája. Az első kőtábla, az első 4 parancsolat Istennek az emberrel, pontosabban az embernek az Istennel szembeni kötelezettségét mondja el. Míg a második kőtábla, a második 6 parancsolat pedig az embernek embertársai iránti kötelezettségéről szól. Az első kőtáblán, és egyben az egész 10 parancsolatban ez az első parancsolat, amiről beszéltünk, a hálának a parancsa. És nézzük meg a második kőtáblán, mi az első parancsolat. Az ember társaink iránti kötelezettségek közül, melyik az első, amit megemlít az Isten? Azt mondja, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áttenéked. Tiszteld atyádat és anyádat. Ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni egy igét a Timóteusi első levél 5. fejezetének a 4. verséből. A Timóteusi első levél 5. fejezetének a 4. versében a következőt olvasom. Ha pedig valamely özvegy asszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy elsősorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást, mert ez szép és kedves dolog az Isten előtt. Mit mond az ige? Adják meg a gyermekek a szüleiknek a viszont tartozást, mert ez szép és kedves dolog az Isten előtt. Igen, a szülő iránti hála. Az ember ebben a földi életben az Isten után a szüleinek köszönheti a legtöbbet.
amíg egy csecsemőből, amíg egy kisgyermekből felnőtt lesz, aki meg tud állni a saját lábán, ezt a szülők tudják igazából, hogy mennyi törődés, mennyi szeretet, mennyi fáradozás, mennyi áldozat, amíg egy gyerek felnő. És azt mondja a Szentírás, hogy ez egy elemi tartozás, a hála attól, akitől kapunk. És miután a szülőtől kapjuk a legtöbbet, ezért a 10 parancsolat emberekre vonatkozó részénél ez az első. Adják meg a gyermekek a szüleiknek a viszonttartozást. De megint tegyük fel azt a kérdést, hogy egy gyermek mikor hálás igazából a szülőnek? Hogyha szép szavakat mond a szülőnek. Ez is fontos, mert persze, hogy fontos. Minden szeretet kapcsolathoz hozzátartozik. De Jézus maga figyelmeztet bennünket, és elmondja Máté evangélium a 15. fejezetében, erre a történetre nem szeretnék kitérni, csak utalnék rá, mert itt ebben az előadás sorozat keretében már egyszer szóltunk erről, de Jézus azt mondja, hogy igen, vannak hálátlan emberek, akik a vallás leple alatt, ugye Jézus korában, elferdítve ugye az isteni szeretet törvényt, hálátlanok a szüleikkel. Ugye hoztak egy ilyen rendelkezést, hogyha valaki a vagyonát az életében az Istennek szenteli, a templomnak szenteli, akkor hozták azt a törvényt, hogy az életében senkit nem támogathat az anyagi javaiból, hanem az teljes egészében a halála után a templomra száll. Ugye ez volt az úgynevezett korbán. És hogyha egy hálátlan gyermek volt, aki esetleg a szavaival nagyon szépen tudott a szüleinek beszélni, de a javaira azt mondta, hogy korbán, templomi ajándék, akkor az az életében maga élvezhette a javait, de senkinek, még a szüleinek sem juttathatott belőle semmit. És éppen ezért Jézus azt mondja, hogy ha valaki azt mondja az ő szüleinek, hogy korbán az, amivel megsegíthetnélek, tehát én adnék neked, sok mindent adnék, de hát nem lehet, mert én az Úrnak szenteltem a javaimat, és ezért nem adhatok, én magam élhetek belőle, de neked nem adhatok belőle. Azt mondja Jézus, hogy az ilyen ember ne is tisztelje igazából az anyját. Ez nem szülőtisztelet. Tehát a hála, az igazi tisztelet, az igazi hála, az nem csak szavakban kell, hogy megnyilvánuljon, hanem cselekedetekben. Ha hálás vagyok a szülőnek, amiért felnevelt és amit tett értem, akkor, hogyha idősebb korában megbetegszik, vagy szükséget lát bármiben, akkor természetszerűleg az utolsó erőmig segítem anyagilag is és erkölcsileg is. Visszaadom, megadom a viszont tartozást, amiről a Biblia beszél. Igen, a Szentírás azt mondja, hogy ez az igazi hála, amikor a cselekedetekben is, és nem csak szavakban nyilvánul meg. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ez nem csak a szülőkkel szembeni kötelezettségünk, hanem mindenkivel szemben ebben az életben, akitől bármit kapunk. Mindenkivel szemben. Értékeljük, legyünk hálásak. Ne gondoljuk, hogy nekünk minden jár. Ne gondoljuk, hogy ez a másik embertől is jár nekünk ez vagy az. Örüljünk és fogadjunk el hálával mindent, amit kapunk, hálával. Tehát ki kell, hogy mondjuk, hogy az az ember, aki nem hálás, az nem jutott el igazából a hitnek a teljességére. Mit mondtunk? A 10 leprás közül a 9 nem hallhatta Jézustól az, hogy a te hited megtartott téged. Tehát a hála hiánya az emberi életben nem csak egy apró szépséghiba, nem csak az, hogy hát ilyet azért nem illik meg, azért szebb, hogyha hálás vagyok, nem. Hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy nem juthatunk igazából Isten közelébe, a hitnek nem emelkedhetünk magasabb fokára, sőt nincs igazi hitünk akkor, hogyha a hála, mint a hit gyümölcse nem jelenik meg az ember életében. Figyeljük meg Jézus földi életét ebből a szempontból. Olyan mélyen elgondolkodtató, hogy Jézus Krisztus, a világokat teremtő Jézus, aki ezt a világot is teremtette, mikor emberként itt élt ezen a földön, valahányszor étkezett például, mit tett Jézus? Szemeit az égre emelte, és hálát adott Istennek az elfogyasztott táplálékért. És hogy mennyire nem egy formai köszönöm volt ez Jézus részéről, én olyan sokszor elgondolkodom azon a történeten, biztos, hogy sokan ismerjük azt a történetet, amikor Jézus Krisztus kereszt halála és feltámadása után azon a bizonyos vasárnapi napon a két tanítvány, a két emmósi tanítvány megy haza csalódottan,
ugye feltámadt ugye Jézus, legalábbis üres a sír, de igazából nem tudják, hogy mi lett Jézussal. És ehhez a két tanítványhoz az út közben hozzácsatlakozik Jézus. És beszél velük, felvidámítja az ő szívüket, megvidámítja igazából az ígével, a proféciákkal. És annyira örülnek ezek az emberek, hogy amikor hazaérnek, akkor kérik Jézust, azaz nem tudják, hogy Jézus, kérik azt az embert, aki velük volt az úton, hogy menjen be hozzájuk a házba. És amikor Jézus bemegy, és megszegi a kenyeret, akkor ismerték meg, hogy ő Jézus. Milyen módon adhatott Jézus mindig hálát? Azt olvassuk, hogy a szemeit az égre emelte, és milyen szívből tudott hálát mondani a táplálékért. Igen, Jézus példa erre is, az igazi hálára. Figyeljük meg, hogy Jézus az édesanyjával szemben is milyen magatartást tanúsított a kereszten. Jézus ebben a földi életben nem tudott az édesanyjára vagyont hagyni, aki nyilván ekkor már özvegy volt, nem tudott vagyont hagyni az édesanyjára, de egy valamit tudott tenni. Egy valamit tett, arra a tanítványára bízta rá, Jánosra, akiről tudta, hogy mellette nem fog hiányt szenvedni semmiben az ő édesanyja, akiről tudta, hogy a szerető gondoskodásával pótolni fogja majd az ő fizikai jelenlétének a hiányát. Igen, a hála ebben is megnyilvánult Jézus részéről, mert Mária volt az, aki Jézust ebben a földi életben felnevelte. És mindennek a hátterén olyan mélyen megalázók azok az ígék a Szentírásban, amelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy ne feledjük el az Isten irántunk tanúsított jó téteményét. Olyan mélyen megalázó, amikor az Istennek szinte fel kell bennünket rázni, és azt mondja, hogy ember, ne feledkezzél meg arról, amit az Isten tett veled, ne feledkezzél meg a háláról. Mit mond a 103. Zsoltár, ez a egyik legcsodálatosabb Zsoltár, hogy kezdődik? Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Az egész Szentírás tele van ilyen bátorító, buzdító és felrázó igékkel, Mózes könyvében, Krónika könyvében, és olvashatnánk végig-végig az igéket. És csak egy történetet szeretnék megemlíteni, Izrael pusztai vándorlásának a történetét. Mielőtt ők letelepedtek volna az ígéret földjén, Mózes az ő búcsú beszédeiben is számtalanszor inti őket, hogy ne feledkezzetek meg, ne feledkezzetek meg arról, amit az Isten tett veletek. Amikor majd megnyugosztok azon a jó földön, ne feledjétek el, amit az Isten tett érettetek, ne múljon el a hála a ti szívetekből. Miért? Mert hogyha az ember életéből elmúlik a hála, elmúlik a hálás emlékezés, akkor ez törvényszerűen a bálvány az idegen istenek előtt való meghajlásnak az útkészítője. Ha én elfeledkezek arról, hogy az Istentől kaptam mindent, elfeledkezem az ő jó téteményeiről, nincs bennem a hálás emlékezés, akkor törvényszerűen egy másik úton fogok elindulni. Akkor magamban fogok bízni, akkor, és ha már magamban bízom, és nem az Istenben bízom, akkor egy olyan valakinek az akaratát valósítom meg, ugye sátánnak az akaratát, aki ezt lesi állandóan, hogy az embert hogy tudná maga bízóvá tenni, hogy tudná az embert az Istentől való függőségtől eltávolítani, mihelyt az emberből elmúlik a hálás emlékezés, azonnal ki kell, hogy mondjuk, hogy az ellenség területére téved, elkezd maga bízóvá válni, maga megpróbálja megoldani az élethelyzeteit, maga megpróbál boldogulni ebben az életben, és már az első vagy a második lépésnél az ember sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy kudarcot fog vallani. Bekövetkezik az idegen istenek előtt való meghajlás, az Isten útjáról való letérés. De tegyük fel azt a kérdést, hogy az ember miért kell, hogy hálát adjon az Istennek? Miért kell, hogy hálás legyen az ember? Milyen élethelyzetek azok, amelyekért nekünk hálát kell adni az Istennek? Erre nagyon röviden válaszol a Szentírás. A Tesszalonikai első levél 5. fejezetének a 18. verse ezt mondja, mindenben hálákat adjatok,
mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Azt mondja a Szentírás, mindenben hálákat adjatok, mindenben. Az, hogy sok mindenért hálásak vagyunk, az lehet, hogy úgy tűnik, hogy természetes. Ugye az elvett javakért, a jó dolgokért, az erőért, az egészségért, az életért, a táplálékért. De amikor azt mondja Pál apostol, hogy mindenben hálákat adjatok, hát akkor nem egy kicsikét erős megfogalmazás ez. A Bibliában minden szónak jelentősége van. És amikor azt mondja, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata ti hozzátok, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy a mindenben benne van. A mindenben a negatív dolgok is benne vannak. A mindenben a rossz dolgok is benne vannak. A mindenben azok is benne vannak, amiketről én pillanatnyilag nem értem, hogy miért történik velem az életben. Egy ember, aki igazából hálás az Isten iránt, az megtanulja azt, hogy a rossz dolgokért is hálát tudjon mondani. Nem tudom, hogy az Isten miért engedi meg, de az igazán hálás, hívő ember komolyan veszi az Istennek minden szavát, és komolyan veszi azt az igét is, amit Róma 8.28-ban így mond Pál apostol, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. A nehézségek, a próbák, a csalódások, a keserűségek, az Isten nevelő eszközei az ember életében, hogy közelebb kerüljünk hozzá, hogy a jellemünket nevelni tudja, alakítani, formálni. Igen, a hívő ember komolyan veszi azt, hogy minden javunkra van, aki az Isten szereti, annak minden javára szolgál. És éppen ezért azt mondja a Szentírás, hogy mindenért hálát adjatok. Olyan érdekes ez, és figyeljük meg, hogy a hála vagy a hálátlanság az nem a körülményeknek a függvénye. Ez éppen olyan, mint csomó más dolog az életben, ugye a zúgolódás, vagy elégedetlenség, vagy megelégedés kérdése. Az az ember, aki megtanulta a hálát, aki igazából hálás, az minden körülmények között hálás tud lenni. Itt szeretnék elmondani egy történetet, egy egész rövid történetet. Nem olyan túl régen beszéltem egy olyan valakivel, jól ismerem az illetőt az utóbbi időben, egy olyan valakivel, aki az életében lábra nem tudott állni. Aki tolószékhez van kötve születése óta, egész gyerekkora óta. 40-valahány éves ez a hölgy, de olyan szinten tolószékhez van kötve, hogy ha nem jönnek az ápolók, akkor ő nem tud bemenni az ágyba, nem tud lefeküdni. És ezt a hölgyet közelről megismertem, és a Jóisten nagyon komolyan kereste és meg is találta az életében, és a következőt mondta el, egy nem olyan túl régen folytatott beszélgetésünkben, azt mondja, hogy én olyan hálás vagyok a Jóistennek, mert annyi jót kaptam az életben tőle. És azt mondta el, hogyha ő ismeri magát, ő megismerte magát, hogy milyen. És azt mondta el, hogyha ő nem lenne tolószékhez kötve, nem lenne neki ez a betegsége, akkor ő nagyon nagy varga betűket írt volna le az életben. És ezáltal a Jóisten annyi mindentől megóvta őt. És ő olyan hálás, mert annyi mindent kapott a Jóistentől. El kell, hogy mondjam, hogy mélyen elszégyeltem magam. El kell, hogy mondjam, hogy olyan mélyen érintett, hogy igen, a hála egyértelmű, hogy nem a körülmények függvénye. Aki igazából hálás, az az Istennek mindenért hálát tud adni. Még a rossz dolgokban is meglátja azt, amiért hálát tud mondani. Míg az, aki hálátlan, nem lehet olyan életkörülményt biztosítani, hogy a hálátlanság, a zúgolódás, az elégedetlenség föl ne törne az emberből. Igen, ez nem a körülmények függvénye. Éppen ezért azt mondja a Szentírás, hogy mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Jézus által ti hozzátok. Sőt, Pál apostol folytatja ezt a gondolatmenetet, és annyira szeretem ezt az igét a Filippi levél 4. fejezetének a 6. verséből, Pál apostol a következőt mondja, Filippi levél 4. fejezet 6. verse. Azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hála adással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. És nem azt mondja, hogy miután megkaptátok azt, amit kértetek, utána menjetek az Isten elé hálaadással. Nem azt mondja. Hanem azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal
már eleve a ti kéréseiteket hálaadás kíséretében küldjétek az Istenhez. Jézus ebben is példát adott. Jézus, amikor ott állt Lázár sírja mellett, és imádkozott, mielőtt feltámasztja Lázárt, hiszen az Atya ereje által tudta csak ezt megtenni, mert ő az ő isteni hatalmát letette. Hogy kezdte az ő imádságát? Hálákat adok neked, Atyám, hogy te mindig is meghallgattál engem, és tudom, hogy te meghallgass, csak a kívülálló sokaságért mondom. Hálákat adott, mielőtt kért volna. Az ő kérését hálaadással küldte az Istenhez. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért kell hálát mondanunk már az imádságaink megfogalmazásánál, a mi kéréseink megfogalmazásánál. Miért kell hálát adnunk? Egyszerűen azért, mert gondoljunk bele abba a ténybe, hogy mi történik, amikor mi imádkozunk. Amikor mi imádkozunk, akkor az élő Istennel kerülünk közvetlen kapcsolatba, ha őszintén imádkozunk. Az élő Istennel kerülünk közvetlen kapcsolatba. Azzal az Istennel, akiről a Biblia azt mondja, hogy nincs előtte semmi lehetetlen, akinek a hatalma végtelen, akinek a bölcsessége felmérhetetlen, akinek a könyörülete és irántunk való szeretete változhatatlan és örökkévaló. Gondoljunk bele abba, hogy ezt az Istent szólíthatjuk meg minden problémánkban. Erre az Istenre helyezhetjük életünk minden ügyét. Gondoljunk bele abba, hogy micsoda hála kell, hogy az emberben legyen önmagában ezért a tényért, hogy én az Istenre helyezhetem az ügyemet, nála letehetem az én gondomat, mindent kérhetek tőle, az én életem minden problémájában hozzáfordulhatok, és mit tudhatok? Hogy az Isten a legmegfelelőbb időben, és úgy fog válaszolni az én imádságomra, ahogy az nekem a legjobb. Ha én egy ügyet letettem nála, akkor biztos lehetek benne, hogy ő forgatni fogja azt az ügyet, és a legmegfelelőbb, ami nekem igazából javamra válik, azt fogja megadni az én imádságomra. Hadd kérdezzem meg, nem ok ez a hálára? A legnagyobb ok a hálára. A legnagyobb hálára okot adó körülmény ez. Minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. De szeretnék a hála és a hálátlanság kapcsán még egy vonatkozására kitérni ennek a kérdésnek. Gondolkodjunk el azon, hogy amikor Jézus ezt a 10 embert meggyógyította, akkor tudta-e azt, hogy ez a 9 hálátlan lesz? Tudta. Akkor miért gyógyította meg őket? Tudta, hogy nem fognak visszajönni hálát adni, tudta, hogy hálátlanok lesznek, és mégis meggyógyította őket. Azért szeretnék a történetnek erre a részletére kitérni, és a saját életünkre vonatkoztatni ezt, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy sajnos ebben a földi életben egyikünk sincs olyan helyzetben, aki a hálátlanságot ne kellett volna, hogy elviselje, de azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy mi magunk is számtalan esetben voltunk már hálátlanok, és nem úgy viselkedtünk a másik emberrel, ahogy kellett volna, de mi magunk is számtalan esetben kénytelenek vagyunk a hálátlanságot elhordozni. És éppen ezért szeretnék néhány szót arról szólni, hogy vajon mit kell tennünk a hálátlanság esetén. Jézus mit cselekedett? Tudta arról a 9 emberről, hogy nem lesznek hálásak, és mégis a legnagyobb ajándékot adta nekik, amit csak adhatott. Meggyógyította őket, és kész volt arra, hogy a lelkükben is hatalmas változást vigyen végbe. Megtette ezt úgy is, hogy tudta előre azt, hogy nem lesznek érte hálásak. Szeretnék egy igét olvasni a János evangélium a 13. fejezetéből. János evangélium a 13. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a követ nem nagyobb annál, aki azt küldte. Mit mond Jézus? A szolga nem nagyobb az ő uránál. Mi nem vagyunk többek, mint a mi mesterünk. Ha a mi mesterünk nem kapott az élete számtalan, csodálatos, jó cselekedetéért hálát az emberektől,
akkor miért várom én azt el, hogy én minden általam cselekedett jóért hálát kapjak az emberektől? Jézus azt mondja, hogy ha ő nem kapott hálát, akkor én miért várom el azt, hogy irántam az emberek hálásak legyenek, és mindig értékeljék azt, amit teszek. Értékelt

akkor kell cselekednem a jót, hanem akkor is, hogyha hálátlanságot tapasztalok. A 35. Zsoltárban Dávid is egy ilyen élethelyzetről ír, mert ki kell, hogy mondjuk, hogy mindannyian a családban, a munkahelyen, az ismerőseink között, a barátaink között számtalanszor kerülünk ilyen élethelyzetbe, hogy hálátlanak velünk. És nézzük meg, Dávid is mit mond a 35. Zsoltár 12-től a 15-ig terjedő verseiben, a következőt mondja. Jóért rosszal fizetnek meg nékem, megrabolják lelkemet, pedig én az ő betegségükben gyászba öltöztem, bőjtel gyötörtem lelkemet, imádságom kebelemre vissza-vissza szállt, mintha barátom, testvérem volna, úgy jártam, keltem érte, mintha anyámat siratnám, úgy jártam bútor meghajolva. Ők pedig örültek az én bukásomon, és összegyűltek ellenem a rágalmazók, tudtom nélkül gyaláztak, és nem nyugodtak. Milyen élethelyzet, milyen módon viszonyult hozzájuk Dávid, és ők hogy viszonyultak hozzá. De nem csak ő volt ilyen élethelyzetben, mindannyian belekerülünk ilyen élethelyzetbe, és figyeljük meg a saját emberi természetünket. Hogy fáj nekünk a hálátlanság? Persze, hogy nem jó dolog, mert ugye beszéltünk idáig róla, hogy szükséges a hála. De mennyire tud nekünk fájni a hálátlanság? Még akkor is, hogyha valakiért nem hozunk igazából áldozatot, csak valamit teszünk érte, ami úgy bőven belefér ugye az időnkbe, energiánkba, nem követel különösebb áldozatot, mégis milyen rosszul esik, hogyha nem tapasztalunk érte hálát. De gondoljuk azt végig, hogy amikor valakiért nagyon sokat teszünk ebben az életben, és úgy tapasztalunk hálátlanságot, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy még jobban fáj, hihetetlenül tud fájni az embernek. Sőt, még azt is ki kell, hogy mondjuk, hogy akkor vagyunk a legrosszabb helyzetben, hogyha mi a másik emberrel kapcsolatban igazából kevés hibát követünk el. Mert ha egy olyan viszony van, hogy hát én is sok rosszat tettem vele, és ugyanakkor jót is, de rosszat is, akkor az ember érzi azt, hogy hát igen, azért nekem is van bőven, amit úgy el kell, hogy számoljak vele is, meg ugye a Jóistennel is. De valakivel minél több jót teszünk ebben az életben, és kevesebb hibát, annál jobban fáj nekünk a másik ember részéről a hálátlanság. És ilyenkor mi történik? Sátán abban a pillanatban ott van. Abban a pillanatban elkezd bennünket csüggeszteni, keseríteni. És sajnálni magunkat. Ugye, jön a kísértéssel, hogy sajnáljuk önmagunkat. Hogy téged nem értékeltek. A te szeretetedet nem értékelték úgy, ahogy kellett volna. Hálátlanok irántad. Hát érdemes, hát nem érdemes. Abban a pillanatban Sátán ott van ezzel a kísértéssel. És egy idő után mi történik velünk? Egy idő után azt kell, hogy mondjuk, hogy szinte belefáradunk a másikkal való jó téteménybe. És egy idő után valahogy úgy érezzük, hogy tulajdonképpen tényleg nem éri meg jót tenni a másikkal, mert annyira hálátlan irányunkba. De ilyen élethelyzetekben, amikor hálátlansággal találkozunk, akkor mit kell tennünk? Én úgy gondolom, hogy alapvetően két dolgot kell végig gondolnunk. Az egyik az, hogy föl kell tennünk önmagunknak két kérdést. Ugye ez a két dolog két kérdésből áll. Az első kérdés így kell, hogy hangozzék, hogy amit én tettem azzal a másik emberrel, családtagommal, ismerősömmel, barátommal, rokonommal, az igazából az őszinte szeretet cselekvése volt-e, vagy pedig önzően cselekedtem a másikkal. Azért cselekedtem, hogy valami jót kapjak érte. Hát ugye, hogyha ebből cselekedtem, ilyen indítékból, hát akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy akkor ne is vágyunk érte hálát, mert ugye az eleve nem méltó a hálára. De ha én igazából önzetlen szeretettel a másikért tettem azt, amit tettem, akkor végig kell azt gondolni, hogy ha ezzel tettem, akkor nem szabad, hogy fájjon a hálátlanság. Miért? Mert az igazi szeretet nem függ a viszonzástól, a hálától. Gondoljuk végig azt, hogy Jézus hogy adta az életét mi érettünk emberekért, milyen körülmények között. Milyen körülmények között? Értékelték őt az emberek? Hálát adtak neki, hogy csak bírd végig tenni mi érettünk, és bátorították őt? Nem.

a legdurvább hálátlanságot kellett Jézusnak tapasztalnia. És Jézus egyszer is mondta azt, hogy kár volt. Kár volt megtennem, mert az emberiség legnagyobb része soha nem fogja ezt elfogadni. Jézus túl áradóan sokat tett az emberért. És az igazi szeretet soha nem mondja azt, hogy kár volt. Az igazi szeretet ezt nem mondja ki. Az igazi szeretet adni akar, akkor is, ha hálátlanok vele. Akkor is, ha visszaélnek vele. Az igazi szeretet adni akar. Abban örül, ha adni akar. Ha adni tud. És ha érte hálátlanságot kap, persze, hogy az természetszerűleg senkinek nem esik jól. Most itt nem is erről van szó, hogy annak kell örülnünk, mert nem. De ez nem szabad, hogy az ember érzéseit megváltoztassa a másik emberrel szemben. De mi a másik, amit végig kell gondolnunk? Ugye az egyik az, hogy igazi szeretet volt-e bennem, amikor cselekedtem azokat, amiért ugye én hálát várok. A másik, amit végig kell gondolnunk, hogyha igaz szeretet volt bennem, akkor kitől kaptam az igazi szeretetet? Magamtól tudok igazából szeretni? Nem. Azt mondtuk, hogy minden jót az Istentől kapunk. Magunktól csak önző érdekszeretet van bennünk, vagy ösztönös szeretet. Ha az Istentől kaptam ezt az igazi szeretetet, akkor miért én várok érte hálát? Akkor minden dicsőség, minden hála az Istené. Még egyszer hangsúlyozom, nem a hálátlanságra akarok buzdítani, mert pont arról beszéltünk, hogy mennyire fontos. De én csak arról szeretnék szólni, hogyha mi hálátlanságot kapunk ebben az életben, ez nem szabad, hogy megváltoztassa a másik emberhez fűződő viszonyunkat. Hányszor keserít meg emberi kapcsolatokat az, hogy a másik hálátlan volt? Hányszor érzem azt, hogy... Nem, inkább ezt mondanám. Hányszor vagyunk bosszúállók emiatt? Erre most sokan felkaphatjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy na nem, hát azért mi bosszúállók nem vagyunk. De hadd kérdezzem meg, hogyha én a másik ember hálátlansága miatt megvonom tőle a szeretetemet, nem bántom őt, nem bántom, de azért megvonom a szeretetemet, ez nem a bosszúállás egyik fajtája? Dehogy nem. Megváltozunk irányába, haragot hordunk, neheztelünk rá, és ki kell, hogy mondjuk, hogy ezzel mi estünk bele egy olyan csapdába, amiből ha nem tudunk kikerülni, akkor a legnagyobb veszélyben vagyunk. Jézus mit mondott? Jézus azt mondta, hogy a paráznák megerőznek titeket az Isten országába. Miért? Ha valaki egy látványos bűnben él, ha valaki egy olyan bűnben van, ami tényleg durva rúdbűn, könnyebben megtérhet belőle. És most erre, amiről idáig szóltunk, erről szóljunk. Ha én mondjuk például valakivel szemben nagyon hálátlan voltam ebben az életben, rótul visszaéltem a szeretetével, a bizalmával, könnyebben meg tudok ebből térni, amikor belátom, hogy hát tényleg milyen hálátlan voltam, mint abból a lelkületből, hogyha valaki nem akar felengedni a szívében a másik ember iránt, és haragot és neheztelést hord, mert úgy érzi, hogy hát nekem van igazam. Hát jogos volt, amit én elvártam volna a másiktól. És hordom a neheztelést, a haragot, és megmagyarázom magamnak, hogy igazam van, ezt a lelkületet hordom, nem bántom őt, de ezt a lelkületet ott hordom a szívemben, ezt az engesztelhetetlen lelkületet, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy ezáltal én kerültem rosszabb helyzetbe. Én kerültem nehezebb helyzetbe, mert ebből megszabadulni még nehezebb, mondom, mint egy nyilvánvaló hálátlanságból. És Sátán abban a pillanatban ott van, és súgja nekünk, hogy hát neked van igazad. Hát te voltál az, aki ezt és ezt tetted, és veled ilyenek. És az ember megengedi a keserűséget magának. És ezt ki kell, hogy mondjuk, hogy az ember lelki életének a romlásához tud vezetni. És ki kell, hogy mondjuk, hogy mi történik ilyenkor? Ilyenkor az történik, hogy egy idő után a szeretetünk, ugye, a vélt szeretetünk, mert ez már nem is olyan igazi szeretet volt, hogyha emiatt megváltozik, de ugye a szeretet az kopik, egy idő után közönösségbe vált, már nem is érdekel, hogy igazából mi van a másikkal, elfordulunk tőle, és ez pedig tulajdonképpen nem más, mint szeretetlenség a másik emberrel szemben. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi csak akkor nyerhetünk örök életet, ha megtanulunk igazából szeretni. Igazából úgy szeretni, mint ahogy az Isten szeret bennünket. És itt szeretnék arra a gondolatra rátérni, hogy gondoljuk végig a hálátlanság kapcsán azt, amikor velünk emberek hálátlanok, gondoljuk végig azt, hogy
Mire tanít bennünket a Szentírás? János első level, 4. fejezetének a 11. versében a következőt mondja a Szentírás. Bemutatja az Isten szeretetét, hogy abban volt az Isten szeretete, hogy ő elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a bűneinkért. És utána azt mondja, hogy szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Ha az Isten így szeretett bennünket, hogy hányszor vagyunk mi az Isten iránt hálátlanok? Hányszor? És az Isten visszavonta tőlünk a kegyelmét? Visszavonta? Nem vonta. Újból és újból bizalmat előlegez nekünk, és adja az ő áldásait, várva azt, hogy az igazi hála majd fel fog bennünk fakadni. És hogyha én nem tudom így a másik embert szeretni, akkor tulajdonképpen megtagadom az Isten irántam való szeretetét. Azt mondom, hogy én elfogadom tőle ezt a fajta szeretetet, de én ugyanakkor nem akarom a másik embernek adni. Mit mond Jézus a hegyi beszédben az atyáról? Hogy ő jól tévő a háládatlanokkal és a gonoszokkal is. Ő a háládatlanokkal és a gonoszokkal szemben is jól tévő. És azt mondja, hogy mi akkor tudunk a mi mennyei atyánknak fiai lenni, hogyha mi is ugyanezt a lelkületet elsajátítjuk, hogy jól tudunk tenni a háládatlanokkal és az ellenünk vétőkkel szemben is. És talán befejezésül egyetlen egy igét szeretnék megemlíteni itt a hálátlanság kapcsán. Jeremiás könyve 33. fejezetének a 6. versét hadd olvassam el. Jeremiás könyve 33. fejezetének a 6. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 33. fejezetének a 6. versében a következőt olvasom. Imé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit. Mit mond ebben az igében a Szentírás, ami számunkra? Az Isten hoz nekünk kötést, balzsamot. Ha mi igazából őt akarjuk követni, az ő útján akarunk járni, ő meggyógyít bennünket. Ebből a fajta lelkületből is meggyógyít bennünket. Ugye amikor a hálátlanság következtében mi haragszunk, mi megbántódunk, mi megsértődünk, és azt mondja, hogy ebből a betegségből is meg akar bennünket gyógyítani, minden bűnbetegségből meg akar gyógyítani. És mit mond? Hogyha ebből meg tud bennünket gyógyítani, akkor mit fogunk megtapasztalni? A hűségnek és a békességnek a kincseit. Meg fogjuk tapasztalni, hogy az ember akkor boldog igazából, hogyha ad akkor is, hogyha nem hálásak érte. Az ember akkor is tud szeretni, hogyha nem viszonozzák az ember szeretetét. Az ember megtanulja azt, igen, hogy abban van az igazi öröm, amikor én nem várok viszonzást azért, amit teszek, hanem krisztusi lelkülettel önzetlenül tudom tenni azt, ami az igaz és ami a jó. Igen, aki igazából szeret, az nem önmagával törődik. Az azt nézi, hogy a másik embernek mi a jó. Természetszerűleg ez nem azt jelenti, hogy valakit a hálátlanságában erősítsünk meg, és tegyünk olyasmit, amivel csak erősítjük az ő hálátlanságát, hanem ez azt jelenti, hogy a szeretetünket ne vonjuk meg, a mentő szeretetet, amelyiknek minden gondolata az, hogy a másik embert hogy tudja segíteni. Ezt a fajta szeretetet soha ne vonjuk meg a másik embertől, és ne várjunk viszonzást. Hogyha kapunk ebben az életben, a bűnvilágában hálát és viszonzást, azt egy külön ajándékként köszönjük meg a Jóistennek. De ha nem kapunk, ne csüggedjünk el, ne törjünk össze, és ne legyünk miatt a boldogtalanok, önmagunkat sajnálók és kesergőek. Igen, a Biblia azt mondja, hogy az igazából boldog ember az, aki hálás. Ha megtanuljuk a hálát, az igazi hálát Isten és mindenki iránt, akkor igazából boldogok leszünk. És akkor leszünk igazából boldogok, hogyha az irántunk tanúsított hálátlanságot is el tudjuk hordozni ezzel a lelkülettel, és nem visszavágó és gyűlölködő lelkülettel, akkor tudunk mi is igazából boldogok lenni. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna a hála és a hálátlanság kérdéséről mondani.

0: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek kedves mindannyiótokat, és hogy ezt már megszokhattuk, a gyermekeké az elsőbség. Kedves gyermekek, egy kisgyerek történetére szeretnék hivatkozni, hogy érzékeljétek azt, hogy a Bibliában a kisgyermekek milyen fontos helyet és szerepet töltöttek be. Nagyon nehéz helyzetben volt ez a kisfiú, mert elszakították az édesanyjától. Egy számára meglehetősen idegen környezetben kellett az életét élnie, egy olyan templomban, ahol rajta kívül nem sokan voltak. Tehát még ráadásul az egyedüllét nyomorúságával is meg kellett küzdenie. Ilyenkor az ember általában kesereg és szomorkodik, mert az édesanyját, az édesapját, a barátait kell nélkülözze. Ott van egyedül, kicsi gyermek léte ellenére is valamiféle szolgálattal megbízottan kell bizonyos feladatokat ellátnia. És egy alkalommal ez a fiatal kis gyermek alszik a templomban, és egy hangot hall. És rögtön fölpattan, és odaszalad a főpaphoz, aki valószínűleg nem túlzottan messze alhatott, és azt mondja, olvasnám ezt a Biblia szöveget, mert nagyon-nagyon fontos néhány kijelentése. Sámuel, mert ugye róla van szó, az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt, és szólt az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. Hozzá kell tenni azt, hogy Sámuel, ez a kisgyermek nem tudta, hogy ilyen létezik, hogy az Isten megszólít valakit, és azt hitte, hogy a főpap szólította meg őt. És amire én most kitérnék. Fölriasztanak valakit álmából. Nem nyűgös. Hagyj aludni. Nem érek rá, vagy valamit biztos mond ilyenkor. Ez azt mondja ez a kisgyerek. Imhol vagyok, és Élihez szaladt. És mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem ezekre a pici kis parány lényegtelenek tűnő kijelentésekre szeretnék hivatkozni. Azonnal fel kell, szalad, egyetlen zokszó nélkül, nem mondja azt, hogy a legszebb álmomból vertél ki, na most már mondd meg, hogy mit akarsz, és hagyjál aludni, hanem a legnagyobb készséget nyilvánítva, imhol vagyok. Semmi álmosság, semmi zsibbadság, semmi neheztelés, és szaladt. Ahogy én a kisgyermekeket figyelem, titeket is, és ti is valószínűleg ilyenek vagytok, van egy nagyon-nagyon szép tulajdonságotok, amit jó lenne megőriznetek. Megint az unokáimra hadd hivatkozzam, mikor viszünk valami ajándékot nekik, vagy nem ajándékot, bármit, mit tudom, üdítőitalt, mert ugye általában az ember vendégségbe megy, akkor szokott valamit vinni. És megérkezünk, ugye először az ember arra számítana, hogy a kisgyerek odajön, és azt mondja, hogy na, nagypapa, mit hoztál? Nem erről van szó, nem jön oda, nem kérdezi, de amikor azt mondom neki, hogy gyere, Dórika, van itt valami, légy szíves, segíts, adod anyukádnak, akkor még ki se látszik a földből, és már ott van előttem, és nyújtogatja a kicsi kezeit, hogy odaadjam neki, és nem kotor bele, és nem nézi meg, hogy ebből a csomagból most mi az övé, vagy mit kell átadni. Úgy, ahogy van, viszi, majdnem nehezebb a csomag, mint ő maga, viszi és nyújtja oda az édesanyjának, és én magam is ugye, gyerekkoromra, bizonyos gyerekkori konfliktusokra visszagondolva, elszégyellem magam, hogy ilyen hihetetlen készséget látok nálatok gyermekeknél. Hogy örömötöket lelitek abban, hogyha segíthettek a szülőknek. És látom az elégtételt, ami kis unokánk szüleinek az arcán, azt a jóleső érzést, hogy lám, milyen aranyos az én kisgyerekem. Tehát amikor ti készséget tanúsítotok, segítő készséget, akkor ez a szülők szívét megmelengeti. Emlékszem arra az időre, amikor édesapám munkát vállalt, kömüveskedett, meg efféle tevékenységeket is folytatott, és elvitt engem magával. Igaz, hogy több malter volt rajtam, mint a falon, de én segítettem, és még mindig örömmel emlékszem vissza ezekre az alkalmakra, mert együtt lehettem az édesapámmal. De ez a kis történet ezeket a kifejezéseket, közvetítés, ezeket könnyű megjegyezni, mert egyrészt megnyilvánul ennek a kisgyermeknek a megnyilatkozásában a készség, imhol vagyok, és Élihez szaladt, tehát szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Amikor úgy érzitek, hogy nincs bennetek eféle készség, és ugye ilyet is láttam, de én úgy gondolom, hogy ez rátok nem vonatkozik, csak azért mondom el, mert ilyen is létezik, hogy szólok mondjuk, tételezzük fel, hogy én vagyok egy szülő, és szólok a gyermekemnek, aki kicsi, és nagyon el van foglalva valamivel. És szólok neki, hogy gyere, légy szíves, mert most segíteni kellene. Úgy félrefordítja a fejét, igen, szóltál, és újra belemélyed abba a játékba, amivel nagyon lekötötte magát. Szólok még egyszer, akkor már oda se figyel. Ugye ez nem azonos azzal, amit itt olvastunk. Rögtön készség, ott hagyod bármit, aludni fontos és jó is, én is szeretek aludni, és ha az álmomból felvernek, akkor morcos vagyok, itt semmi ilyesmi. Imhol vagyok, és szalad. Imhol vagyok, hívtál engem. Hát olyan jó lenne, hogyha ti nekünk, felnőtteknek ilyen példát mutatnátok, hogy amikor szólunk, akkor szégyenüljünk csak meg egy kicsit, hogy mi nem mindig vagyunk készségesek, mert nálatok viszont a lehető legnagyobb készséget látjuk, amikor segíteni kell, amikor a felnőttek szólnak. Ennyit szerettem volna elmondani nektek, és remélem, hogy mindaz, ami most elhangzott, az majd a megnyilatkozásaitokban láthatóvá válik. És a szülők is majd eljönnek, és a fülembe súgják, hogy hatott az a rövid kis gondolatmenet, mert azóta sokkal készségesebbek az amúgy is készséges gyerekeink. Testvéreim, egy olyan gondolatmenettel szeretnék elétek állni, ami nekem magam is régóta probléma. Ugye azt mondja a Malakiás könyve, tanakodtak egymással az Úrnak tisztelés egy emlékkönyv íraték ő előtte, azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét, hát egy ilyen tanakodásra hívnálak benneteket. Van egy furcsa ellentmondás, ami emberi gyakorlatunkban és tapasztalatunkban. Az idővel nem bánunk észszerűen. És egyáltalán az idő, mint olyan, valamiféle furcsa jelenségként van az emberek világában. Ünnepeljük a születésnapokat, pedig megint elmúlt egy év. És az ember élete 70, a feljebb 80 esztendő. Örülünk, hogy már megint elmúlt egy. Amikor elmúlik egy év, szilveszterkor, akkor is tombol a világ, mert hogy már megint öregebbek vagyunk. És ezt azért említem, mert valami érdekes ellentmondást vélek felfedezni a mi életünkben is, adventvárok életében. Itt van egy könyv, már hordozom magammal, régóta ott van a táskámban, olvasgatok belőle, az 1888-as üzenet. Az 1888-as üzenetről azt írja Ellen White, hogy amikor ott a Minneapolis-i konferencián elhangzott Jones és Wagoner képviseletében, akkor ez a késői eső és a hangos kiáltás kezdete volt. Amikor én ezt először hallottam, hát földbe gyökerezett a lábam, hogy mit mondjak, mert rögtön eszembe jutott, hogy akkor 1888 óta a késői eső és a hangos kiáltás küszöbén élünk. Ugye ez az utolsó nagy befejező munkára utaló megállapítás, amikor az Isten ígérete szerint különleges támogatottságban lesz része Isten népének a nagy evangélium hirdetés munkájában, ami után az Isten rövidre metzi az időt igazságban, és Krisztus eljön az ég felhőiben. És akkor visszatérve az időhöz, ugye 1984-ben, amikor mi ezt az üzenetet a maga újra feldolgozott mi voltában megismertük, egy Veszprémben tartott prédikátor értekezleten, akkor földbe gyökerezett lábbal hallgattuk. A hitáltali megigazulás üzenete, ami arra hivatott, hogy egy népet készítsen fel Krisztus visszatérésére, olyan elemi erővel és olyan kristálytisztán hangzott ott el, hogy rögtön én magam is készséget éreztem arra, hogy ezt a könyvet, ami akkor került hozzánk, gyorsan lefordítsam, és így jelent meg egy évvel később, ami az akkor tartott prédikátor értekezlet központi témája lett. 1985-ben Bózsán olyan prédikátor értekezleten vettem részt, amilyenen azóta sem és azelőtt sem. Azt írja Ellen White az 1888-as üzenet utáni állapotokról, ahogy egy-egy gyülekezet fogadta, hogy a menny egészen közel került a földhöz. És mi akkor ott Bózsván 85-ben ezt éreztük. Előttem vannak prédikátorok, egyik-másik itt van most is, akik egymás nyakába borulva kértek bocsánatot egymástól, és olyan őszinte, szeretetteljes, az együvé tartozás érzését kifejező megnyilatkozásoknak voltunk átélői és szemtanúi, ami érzékeltette velünk, hogy milyen lehetett az ősgyülekezet állapota. Milyen lehetett az, amikor ezek naponta találkoztak egymással. Milyen volt az, amikor a kívülvalók azt mondták, hogy lássátok, mennyire szeretik egymást. És akkor elkövettünk egy óriási hibát, és azóta többször. A hit általi megigazulás igazságából dogmatikai tanítást alakítottunk ki. Én nem hiszem, hogy az őskeresztények körében létezett rendszeres teológia. Nem a rendszeres teológia ellen szólok. De amikor én rendszerezem úgymond a bibliai igazságot, akkor az én rendszeralkotó készségemnek rendelem bizonyos értelemben véve alá. És ami ebbe az általam felállított rendszerbe nem fér bele, az nincs. Vagy az nem ennek az üzenetnek a része. Amikor az őskeresztények spontán megnyilatkozásról olvasunk a Bibliában, ott egyetlen ösztönző tényező volt, a Krisztus szorongató szeretete. És ez meghatározta, hogy hogyan viszonyuljanak a törvényhez, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Nem kellett óriási nagy elméleti fejtegetésekbe bocsátkozni, arra vonatkozóan akár 26 hitpont, vagy 32, vagy ki tudja hány hitpont formájában, hogy mit hogyan kell, és mit hogyan szabályos, mert a Krisztus iránti ragaszkodás és szeretet meghatározta mindezeket. Néha ad az érzésem, hogy amikor mi rendszerbe foglalunk dolgokat, akkor attól félünk, hogy kifolyik a kezünk közül, legalább legyen ott leírva valahol, pedig a megoldás az, hogy minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál inkább nyilvánvalóvá lesz az életünkben mindaz, ami az Isten személyes szeretetének érintéséből fakad. A 88-as üzenetre visszatérve, amikor először hallottam, és úgy kezdtem elmélyedni magam is ezekben a gondolatokban, akkor számomra rendező elvé vált. Amit Péter írt Pál írásairól, azt én könnyen félretettem, ugye azt mondja Péter, hogy írt a mi atyánk fia Pál is némely nehezen érthető dolgokat, amelyeket egyesek elcsülnek, csavarnak maguk vesztére. Számomra a 88-as üzenet olyan rendező elvé vált, ami Pál nehezen érthető írásait is világossá, könnyen érthetővé tette. És itt szeretnék még egy dolgot elmondani. A Bibliában nincsen elmélettől különválasztott gyakorlat. Azaz elmélet nem állja meg a helyét, lehet, hogy tartalmi vonatkozásban igen, csak értéktelen amúgy, amelyikből gyakorlati konzekvenciák spontán reakciók formájában nem származnak. Mert minek állítok fel egy elméletet, ami igaz önmagában, hogyha annak a gyakorlati következményei nem érvényesülnek. A szombatiskolában jutott eszembe, adosszam meg veletek is. Ugye a szombatiskola kitér Jézus bizonságtevésére, amit a Pilátussal folytatott beszélgetésében mondott el. Azt mondja, én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És itt van egy óriási nagy félreértésünk, és a gyakorlati életünkben is megjelenik ennek a nem kívánatos szövődménye. Nem tudom, hogy ha mondjuk Robit megkérdezném, hogy nála a kereszténység hogyan jelentkezett, és hogyan lett adventistává, akkor lehet, hogy ő is úgy kezdené, mint az én idősebb testvéreim, akiket mondjuk testvérlátogatás kapcsán megkeresek, és kérdezem tőlük ugyanezt. Te, testvérem, amikor megismertem az igazságot, lehet, hogy én vagyok ilyen faramuci gondolkodású, de én jobban örültem volna annak, hogy tudod, amikor Krisztus szeretete úgy bevilágított az életembe, akkor megértettem és tapasztaltam valamit abból, hogy Isten úgy szerette a világot és benne engem is. Amikor megismertem az igazságot, ez azóta számomra egy kicsit rossz kicsengésű. Ezzel nem súgni akarok, hogy amikor ma megyek hozzátok, akkor ne így kezdjétek. Csak nyilvánuljatok meg spontán egyszerűséggel, mert a Pilátussal folytatott beszélgetésben Krisztus a görög nyelvben választható két igazság kifejezés közül nem az alétheiát választotta. Az alétheia elméleti igazság. Szemben a dikaios szűnével, ami az igazság gyakorlati megélése, példaértékű bemutatása, és azt mondja, hogy én azért jöttem és azért születtem erre a világra, hogy bemutassam az igazságot. És aki az igazságból való, akit az igazságnak ez a gyakorlati, az Isten világára jellemző megnyilatkozása megérint, az hallgat az én szómra. Időnként a könyveimhez menekülök, amikor túl sok e-mailt kell olvasnom, és most, hogyha megnyitom a számítógépet, akkor 30 a legkevesebb, amit mondjuk egy-egy ilyen alkalommal, akár napjában többször is tapasztalok, ilyenkor menekülök. És hát ugye ott volt az asztalon a Varga Zsigmond féle görög szótára, mondom, egy kicsit elmélyedek ebben, mert még ez is jobb, mint az a sok e-mail. Na szóval, és felütöttem két szónál. Érdekelt mindig, hogy mi a bűn, mert jobb, hogyha tudom. Szóval, hogy a Biblia megítélése szerint mire számíthatok. Több kifejezés van a bűnre, az egyik a hé hamartia, és a másik pedig a paraptóma. És ez a dikaió szünének, az igazságnak az ellentéte, ami azt jelenti, hogy én nem vagyok a helyemen, a teremtettségben. Nem vagyok ott, ahova az Isten engem szánt. Nem ölt az életemben testet, a szó gyakorlati értelmében véve az igazság maga. Lehet, hogy elméletileg kristálytisztán képviselem. Lehet, hogy el tudok mélyedni a részletekben is, és a részleteket is kristálytisztán képviselem, de a Biblia azt mondja, hogy nem vagyok a helyemen, hogyha az igazságnak csupán az elméleti képviselete jelenik meg nálam. Ez a paraptóma azt jelenti, hogy elhibázza valaki a célt. Tehát nem az Isten által megjelölt és meghatározott cél felé tart, hanem célt téveszt, és a hé hamartiának, ennek a bizonyos bűnre vonatkozó kifejezésnek ez a lényege, hogy én célt tévesztek. Lehet, hogy abban a hitben élek, és hogy majd amanapon oda megyek Jézushoz, nem a te nevedben profétáltam és tettem sok hatalmas dolgot, és akkor azt mondja, hogy a lényeg hiányzik, nem vagy a helyeden. Nincs ismeret, közösség. Elhibáztad a célt. És nem elég, hogyha a lelkiismeretedet megnyugtatod az igazság elmélet ismeretével, hogy abban te mekkora jártaságra tettél szert, és hogy mi mindenre vagy képes, akár még görög nyelven is elmondod az egész új szövetséget. Nem elég. Nem elég. A dikaió ige, bocsánat, hogy ilyen sok görög szót mondok, de azért mondom, mert ezeknek a lényegi tartalma az segít ezt a dolgot a maga helyére tenni. A dikaió nem azt jelenti csupán, hogy engem az Isten igaznak nyilvánít. És a hitáltal megigazulásnak a korábbi sokrendbeli megfogalmazása a megigazulást, vagy a megigazítást igaznak nyilvánításnak tekinti. Fellapoztam ezt a Varga Zsigmond féle legvastagabb, a köreinkben legtartalmasabb görög szótárt, és rájöttem, hogy a vallásos ember és a bibliai szövegben, és még a görög szövegben jártas ember is mennyire szelektíven gondolkodik. Mert ott, ahol ez a szó szerepel, ott arra utal a magyar megfelelője, igaznak nyilvánít, igaznak minősít, és itt a protestáns értelmezés véget ér, pedig a szövegben benne van az is, hogy igazzá tesz, hogy visszaadja igazságát, és a teremtésben, vagy az újjáteremtésben az Isten részéről neki szánt helyére kerül vissza. Ez a protestáns értelmezésben nincs jelen. Tehát amikor én igazságról beszélek, ez azt jelenti, amikor az Isten engem igaznak nyilvánít, akkor ez azt jelenti, hogy akkor nyilvánít igaznak, amikor én készséget mutatok arra, hogy ő igazzá is tegyen engem. És az igazzá minősítés elvonatkoztathatatlan attól, hogy engem az Isten igazzá tegyen, hogy visszaállítson engem arra a helyre, ahol a teremtésben amúgy kijelölte a helyemet, és attól sem különíthető el, hogy visszaadja igazságunkat. A reformáció idejében megjelent a szóla fide az egyedül hit által. A zsidóság körében megjelent a cselekedetek által. Mind a kettő a céltévesztés egy-egy megnyilatkozása. A protestáns reformáció idejében nem foglalkoztak a törvénnyel, és már megvolt a hit által megazulás igazságának az ismerete a zsidóság körében, ők csak a dicsekedés eszközévé tett törvénnyel foglalkoztak. Szeretnék egy bibliai példára hivatkozni, Jósua főpap példájára. Miből áll a megigazulás? Nem mondhatja egyetlen zsidó sem, hogy ezt nem ismerte. Vegyétek le róla a szennyes ruhát, öltöztessétek fel tiszta, ragyogó, fehér gyolcsba. Ezért mondja Pál, hogy levetkőzzétek amaz régi élet szerint való embert, és öltözzétek fel a Jézus Krisztust. Nem elég levetkőzni. Furcsa látvány lenne. Fel is kell öltözni. Tehát a keresztség ezt fejezi ki. Levetkőzünk valamit, és felöltözünk valamit. Az Isten nem hagy bennünket pőrén, egy másodpercre sem. Mert az Isten elkötelező szeretet, amely képesít engem arra, hogy mindent kárba veszni hagyjak és szemétnek ítéljek, ugyanakkor képesít arra, hogy felöltözzem a Krisztust. Hogy Krisztus példája mit jelentett? Egy ígét szeretném, ha kikeresnétek. Tudom, hogy az idő már eléggé elszaladt. Rövid is leszek. János evangélium 5. fejezetének 30. versét. Ugye arról tanultunk a szombatiskolában, hogy Krisztus mi módon élt itt közöttünk, hogy aki látta őt, látta az atyát, de még egy dolgot hozzá kell tenni. A szombatiskolánk az Isten bemutatásáról szól, de Krisztus küldetése túlmutat ezen. Megmutatta azt, hogy mi emberi természetben, bűnrehajló, önző emberi természetben milyen segélyforrások birtokában válhatunk győztessé. Ugye Krisztus volt a fiúság reprezentánsa, és így olvasom az 5. fejezet 30. versét. Én semmit sem cselekedhetek magamtól. Ez volt a jézusi magatartás. Ahogy kijelenti a Biblia, hogy az ember az Isten törvényének nem engedelmeskedhetik, mert nem is teheti, mert nem is képes rá. Jézus kimondja, hogy ő semmit nem cselekedhet magától, ebben a természetben nincs erő ahhoz, hogy az Isten törvényét betöltse, és Krisztus mégis tökéletes életet élt. Mert hozzáteszi, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, Pál szavaival kiegészítve, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amikor az ember megigazul, akkor visszakerül a helyére, az Isten mellé. Sokszor elmondtam már, nem akarom ismételni, az ember helye az Isten mellett van, az Istennel közösségben. Ez az ember isteni elgondolása szerinti helye. És ha én bizalomra ébredek, és visszakerülök ide, akkor egyben megtaláltam bizalmi alapon az elfogadás készségével az erőforrását is. Akkor segítségül hívom a nevét, akkor belé kapaszkodom. Akkor tudomásul veszem, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetek, de vele és bennem mindenre lehet erőm. És amikor azt mondja ez a bizonyos történet, a Józsuáról szóló történet, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, akkor hozzáteszi, ímé, levettem rólad a te álnokságaidat. Tiszta és ragyogó fehér gyolcsba öltöztette őt a király, és a helyére állította. A következő versek kimondják, hogy ezután Józsuának hol a helye. Ez a megigazulás. És ha mi ezt elméleti síkon gondoljuk végig, akkor nem vagyunk a helyünkön. És talán nem is vagyunk megigazultak. Bocsánat, ez nem ítélkezés, csak elméleti kérdésfelvetés. Egy kicsit nézzük meg az elhangzottak inverzét is, tehát az ellenkezőjét. Mi van akkor, hogyha Isten igaznak nyilvánít bennünket, noha nem vagyunk igazak? Igazságos dolog ez? Játszik az Isten magával? Igaznak nyilvánít valakit, aki különben nem igaz? Mikor van ennek értelme? Akkor, ha az igaznak nyilvánítás az előlegezett bizalom megnyilatkozása, amiben képesítő hatalom van arra, hogy az, aki az Isten részéről a szeretetnek, a megbocsátásnak, a jó akaratnak ezzel a gesztusával találkozik, az egyben képesítő erőt nyer arra, hogy igazzá váljon. De ha valaki nem válik igazzá, annál megkérdőjelezhető az, hogy ő megigazult-e vagy sem. Azt ír Ellen White 100 közül egy, ha érti. Pedig olyan világos. Nem? Hát annyi képpel illusztrálja a Biblia. És ami az időtényezőt illeti, 1888-ban elhalt ez az üzenet. 1984-85-ben elhalt ez az üzenet. Elméleti síkra terelődött, és néha az embernek az az érzés, hogy azért vagyunk ilyen alvó állapotban, mintha csodára várnánk. Pedig itt van a gyógyszer a kezünkben. Nem akarok megterhelni ezzel senkit, ha valakit igen, akkor magamat, hogy mit jelent, hogy ez az üzenet a késő es és a hangos kiáltás kezde? Tehát azt jelenti, hogy az utolsó nagy befejező munkára képesít. Mert nyilvánvalóvá tesszük mások előtt, hogy az evangéliumban hatalom van. Hogy a megigazulás az embernek visszaadja az igazságát. Jobb könyve beszél erről, egy ószövetség írat. Hogy visszaadja az igazságunkat. Azaz, a helyünkre kerülünk. Lehet, hogy olyanok vagyunk, mint a tanítványok, amikor a megdicsőülés hegyén beérték azzal, hogy elkápráztatta őket Krisztus dicsősége, és azt mondták, hogy hát jó itt nekünk. Építsünk egy hajlékot Krisztus neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, mi is majd meghúzódunk itt valamelyik fal árnyékában. Mert mit jelent ez, ha a késés és hangos kiáltás belép az életünkbe? Hát, hogy egyrészt megváltozik az életünk, másrészt pedig Krisztus hamar eljön. Ha nem engedjük, hogy ez az üzenet a maga jelentés tartalmával és elkötelező erejével kiteljesedjen, ez azt jelenti, hogy nem várjuk Krisztust. Vagy nekünk nem annyira szimpatikus az, hogy Krisztus hamar jön. Tudom, hogy messze menő és radikális konzekvenciák ezek, de nem tudok más következtetésre jutni. Miért nincs az, hogy 1984 óta dörömbölünk egymás fején, szívén, és nem tudunk nyugodni, és nem tudunk egyről kettőre jutni, amíg ez az üzenet el nem éri a maga belső gondolati tartalmával együtt a szívünket, és nem hozza létre azt a változást, amire hivatott? Miért hagyjuk, hogy ilyen alvó állapotban leledzünk már mióta, holott a gyógyszer a zsebünkben van. Mit lehet erre mondani? Milyen magyarázatot lehet rá találni? Azt mondja a Biblia, amikor a mennyegzői ruha nélkül való ember ott totyorgott az ajtóban, hogy barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád. Megigazulhattál volna, fölvehetted volna, a rendelkedésedre bocsátottam. Nálad is ott volt. Mondja a Biblia, az pedig hallgatott. Jó lenne, ha nem ezek között lennénk, akik akkor majd hallgatnak, hanem akik azt mondják, hogy sajnáljuk az eltékozott éveket, az eltékozott alkalmakat, és most már szeretni vágylak Jézus téged teljes szívemből, és át akarom adni magam, és sajnálom az elvesztegetett időt és alkalmakat. És vajha tudnál tenni valamit annak érdekében, hogy ezeket az én hibáimat jóra fordítsad, de legalábbis nálam. Én szívből kívánom, hogy ez a változás mi hamarabb következzen be a mi életünkben. Ehhez képest, hogy regisztráció vagy nem regisztráció teljesen fölösleges és mellékes dolog, nem? Mikor ez a lényeg? Én szívből kívánom, hogy gondolkozzunk el ezen. És cselekedet követői lévén boldogok legyünk a mi cselekedeteinkben. Amen.
1: Befejezésül pedig keressük meg a 220-as számú éneket, és énekeljük el az első, második és harmadik versét. 220-as számú éneknek imádság előtt az első, második

0: Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Fájlaljuk, Urunk Istenünk, hogy a laodíceai üzenet sem ért célba, hiszen te még mindig az ajtón kívül állsz, és azok a további késztetések és kérlelések sem, amelyeket akár 1888-ban, akár a mi életünkben, az elmúlt évtizedekben adtál, azok sem igazán váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, noha mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hiszen megismerhettünk téged, megismerhettük a te minden értelmet felülhaladó szeretetedet, és hiszük, hogy ebben a szeretetben és a te ígédben képesítő hatalom van arra, hogy bennünket más emberré tegyél, hogy a helyünkre kerüljünk, oda melléd a bizalom jegyében, és közösséget alkothassunk veled, mint ami az ember életnek leglényege. Urunk, bocsáss meg nékünk, hogy tékozlóként olyan régóta vándorlunk abban a hitben, hogy mi az igazság ismerői vagyunk, és zsidónak neveztetünk, és a törvényre tanítatunk. Urunk, segíts ráébredni arra, hogy nálunk legfeljebb csak elméleti igazság van, ami a felelősségünk nagyságát jelzi, és nem igazán azt, hogy mi meggyógyultunk, hogy mi szabaddá váltunk, hogy ismerjük a bűntől való szabadulás útját. Urunk, tedd hitelessé a mi életünket és a mi prédikálásunkat azáltal, hogy a mi életünkben is megjelenik az igazság a maga gyakorlati mi voltában, következményeivel együtt, hogy lássák az emberek, hogy mi szeretjük egymást, hogy mi visszatükrözzük Krisztus képmását, és vajha így hitelessé válna mindaz, amit mondunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megsegítesz mindannyiunkat. Amen.
1: Megkezdett 220-as számú ének 6. és 7. versét énekeljük el.

Köszöntünk minden jelenlévőt, szülőket, nagyszülőket, és nem hárul most a szülői feladat, és mégis eljöttek. Jól tették, ugyanis azt mondhatjuk, hogy mindnyájan hatunk a körülöttünk felnövekvő gyermekekre és fiatalokra, és valamilyen szinten mindnyájan hozzájárulunk a következő nemzedék neveléséhez. Előadás sorozatunknak a témája a gyermeknevelés helyes elvei egy mindig időszerű, mindig vitatott, és rendszerint úgy tűnik soha megnyugtatóan meg nem oldott téma. Sokszor úgy érezzük, hogy ebben a kérdésben nincs biztos iránytű. De éppen itt van a probléma lényege, mert sok mindenben tévedhetünk, bizonytalankodhatunk, de ennek rendszerint nincsen azért egészen végzetes következménye. Előbb-utóbb korrigálhatjuk többé-kevésbé az elkövetett hibákat. De a gyermeknevelésben a bizonytalankodás, a tévedés az akár tragikus következményekkel járhat. Mert nem csak a gyermek életét érinti, persze ez a legelső és a legfőbb, elindul egy gyermek és alapvetően érinti, és nagyon súlyosan az életét, ami tévedésünk és bizonytalankodásunk, de azután visszahat a szülőkre is, hat a gyermek testvéreire is, a közvetlen környezetére is. Eszembe jut egy valaki, akinek ezt mondta az édesanyja, az élete a testvéreivel való küzdelemben ment el nagymértékben. Mit küzdezte ezekkel az én rossz gyermekeimmel? Ugye, hiszen egy egész széles kör lehet, akiket a hibák érintenek, és a gyerek életébe bekövetkezett tragédiák befolyásolhatnak. De kihat közvetve az egész társadalomra is. És most az a kérdés, hogy ki mondhatja meg biztosan, hogy melyek a jó alapelvek vagy minták. Sok szülő nagyon szeretné ezt tudni. Érzi, hogy nem ez az a terület, ahol kísérletezni szabad, ahol elfogadható lenne a mondás, hogy az ember maga kárán tanul, mert itt végül is arról lenne szó, hogy a gyermeke kárán tanul, és ugye az előbb említettük a további messze menő következményeket. És vannak, akik tényleg lelkiismeretesen megvesznek minden elérhető szakkönyvet, el is olvassák, igyekeznek másokkal is tanácskozni, gondolatokat cserélni, tanfolyamokra járnak. És mégis én nagyon sok szülőtől hallottam, hogy úgy érzi, hogy a tanácstalansága nem szűnt meg igazán. Talán néhány nagyon jó ötletet kapott, de még mindig nem érzi azt, hogy aggodalom nélkül biztosan követni tudja a jó utat. Szóval megtalálta a megoldást, a helyes végső alapelveket. Egy nevelési szakértőnek a könyvéből, Ross Campbellnek az Életre szóló ajándék című könyvéből szeretnék néhány sort olvasni, aki erről a problémáról a következőket írja. A gyermeknevelés tulajdonképpen bonyolult vállalkozás, amelynek során a szülők többsége komoly nehézségekkel küzd. A gyermekekről szóló könyvek, cikkek, előadások és tanfolyamok özöne sajnos sokszor inkább elkedvetlenítés összezavarja a szülőket, sem hogy segítséget nyújtana. Véleményem szerint az a probléma, hogy sok könyvcikk és előadás a gyermeknevelésnek csupán szempontjára irányítja a figyelmet, anélkül, hogy a témát terjeszteni azokat a sajátos területeket, amelyekkel foglalkozik. A szülőknek nincs átfogó képük a gyermekkel való bánásmódról. Tehát erre lenne nagy szükség átfogó képet nyerni, megtalálni a helyes végső alapelveket. Mert ezentúl nyilván nem lehet receptkönyvet gyártani minden különálló egyéniségre, minden egyedi helyzetre. Ezek mindig külön személyes találékonyságot és bölcsességet igényelnek, de legalábbis legyen egy átfogó kép, és a végső alapelvek legyenek biztosak, biztosan jók. Ennek az előadás sorozatnak az a rendeltetése, hogy ne egy újabb nevelési teóriát tárjon fel, tehát én semmiképpen sem a saját gondolataimról szeretnék beszélni, vagy a saját tapasztalataimról, hanem a bibliai alapelveket szeretnénk ismertetni. Arra törekszünk, hogy ezeket közösen átgondoljuk, igyekezzünk megérteni,
És azután kinek-kinek az ítéletére, az egyéni ítéletére van bízva, hogy valóban úgy találjuk-e, hogy ezek átfogó képet nyújtanak, és felfedezzük-e azt, hogy ezek értékesek, alkalmazhatóak, ami sok szempontból nagyon sajátos korunkban is, és talán azt is kimondhatjuk, hogy ami nevelés szempontjából igen hátrányos körülményeket jelentő korunkban is. Egy mottót olvashattunk a meghívón, egy bibliai igét, Pál apostol írja Efézus beliekhez írt levelében, ti atyák, vagy ti szülők, fordíthatjuk így, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint. Hát ez az egyetlen bibliai ige azonnal egy jó kis kritika az emberi nevelési gyakorlaton, mert ezt mondja a szülők, ne ingereljétek gyermekeiteket. Sokszor találkozunk, így szoktuk mondani, raplis, hisztis, kezelhetetlen gyerekekkel, és akkor sajnálkozva valaki szétárja a kezét, hogy ó, hát szegény szülők milyen bajba vannak, milyen kezelhetetlen, milyen nehéz gyerekük van. De lehet, hogy a gyerek pontosan a szülők miatt és a rossz szülői nevelés miatt van ebben az állapotban. Tehát még egyszer mondom, ez a mottól idézett ige nagyon a lényegre tapint, amikor azt mondja, ne ingereljétek gyermekeiteket, mert sok nevelési módszer vagy nevelési hozzáállás a szülők részéről kifejezetten kártékony, abszolút nem segít, hanem tönkreteszi a gyermeket. Egyébként másutt is gyakorol a Biblia kritikát az emberi nevelési módszereken. Idézném a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, a 9.-10. versből a következőt. Ezt írja. Összehasonlítja az Isten nevelését, és ahogyan itt mi neveljük a gyermekeinket, és ezt írja a földi szülőkről. Azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségben részesüljünk. Tehát azt írja, hogy bizony szülők nagyon sokszor tetszésük szerint fenyítenek, amiből az következik, hogy azt érthetjük meg, ugye ez a kifejezés arra utal, hogy merőben önkényesen a hangulataik, az érzelmeik és az indulataik szerint, ami igazából a gyermeknevelésben megengedhetetlen lenne. Viszont az is benne van a mottól idézett igében, amikor így fejezi be, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint, hogy a Biblia egy ilyen nagyon gyakorlatias és nehéz kérdésben is ad útbaigazítást, mégpedig valóban átfogó képet. Nem közvetlenül csak a kifejezetten nevelési tanácsokban. Egyébként ilyeneket leginkább példabeszédek könyvében lehet találni, de nem csak ezekkel segít hozzá bennünket a Biblia a gyermeknevelés végső alapelveinek a megértéséhez, hanem egészében. Tanítanak a Biblia történetei is, és tanít az, hogy az Isten hogy bánik az emberekkel, ez az egyik leghatalmasabb tanítás vagy minta a neveléshez, és tanít bennünket például a Biblia emberről szóló tanítás. Egyáltalán kicsoda az ember, kicsoda a gyermek, ami ugye a mai előadásunk második részének a témája is, ehhez is hatalmas segítséget nyújt. Ha már példabeszédek könyvét említettük, hogy itt található a legtöbb kifejezett, rövid, tömör mondás a gyermek nevelésre vonatkozóan, akkor idézzünk is ezek közül egyet, egy alapvetőt, a 22. fejezet 6. versét, ahol a következőt olvassuk. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól. De a Bibliára jellemző, hogy abszolút nem bőbeszédű. A tömör mondásai egyszerűek, de mégis sokat foglalnak magukban. Például azt mondja, tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy a gyermeknevelés az valóban tudomány, tehát meg kell tanulni a gyermeki utakat, a gyermek gondolkozás módját, meg kell ismerni a gyermek lelki világát. És azt mondja, útjának módja szerint, ugye természetesen régies is a Bibliánk fordítása, tehát meg kell találni az ehhez illő, ennek megfelelő nevelési módszert.
És egy nagyon fontos kijelentéssel zárul, még mikor megvénhedik is, tehát megöregszik is, nem távozik el attól. Tehát ez a bibliai ige azt mondja ki, hogy a gyermeknevelés az egy emberi személyiség kialakulására hatalmas befolyással van. A nem nevelés is, a rossz nevelés is, és a jó nevelés is. Tehát egy megfelelő nevelés az beleépül a gyerek személyiségébe, formálja az egész további életét, még mikor megvénhedik, se távozik el tőle, mondja itt az írás. Tulajdonképpen melyek azok a tényezők, amelyek egy embernek a személyiségét formálják? Azt mondhatjuk alapvetően három. Egyszer az örökség. Másodszor a saját szabad választási képessége, a saját döntései, harmadszor a nevelés. Ezt nagyon jól véssük az emlékezetünkbe. Tulajdonképpen ez a három tényező alakítja, hogy valakiből ki lesz. Az örökség, a saját szabad választásai, egyéni döntései, és a nevelés, a szülői nevelés elsősorban, de ahogy említettem, még sokan mások nevelnek a mintájukkal, a befolyásukkal. De most alapvetően a szülői nevelésnél szeretnénk maradni. Az utóbbi évtizedekben nagyon nagy hangsúly került arra, hogy az örökség mennyire meghatározó tényező. Kicsit már káros is lett, úgy gondolom, hogy mindenki így tudja, hogy a genetika az mindent eldönt, és szinte predesztináció életre szólóan. De ez nem állja meg igazán a helyét. Azt kell mondanunk, hogy a nevelés például hatalmas mértékben ellensúlyozhatja a rossz örökséget, a negatív öröklött hajlamokat, sőt, egy adott öröklött hajlamot egyenesen jó irányba válthat át. Például egy gyerek rettenetesen akaratos, borzasztóan öntudatos és nagyon energikus. Megfelelő neveléssel lehet, hogy ebből egy roppant céltudatos és nagyon kitartó és mindenbe energiát és lendületet vívő ember lesz, ha pozitív irányba tudják fordítani ezt az öröklött hajlamot. Azután a szabad választási képesség biztos, hogy nagyon fontos tényező. Egyetlen szülőnek sem szabad azt gondolni, hogy a nevelésével mindent meghatároz. Nem is törvényszerű, vagy nem is helyén való így. És sajnos ezt a szomorú tényt is ki kell mondanom, hogy egyetlen szülőnek sem szabad a végsőkig kárhoztatnia magát, ha gyermekei nem azt az utat követik, amit jónak lát. Mert ugyan helyes felmérni a hibákat, utólag megbánni, amit lehet jóvá tenni, de sok minden nem a szülői nevelésnek a következménye. Emlékszem, mikor mi még otthon voltunk, mindannyian gyerekek, édesanyám olvasott egy könyvet, és egy kicsit nekünk be is számolt róla. Valamilyen amerikai szerzőnek az írása volt. Egy kicsit emlékszem, én is beleolvastam, valamennyire az emlékeimben él, nem tudom már sajnos a szerzőnek a nevét. De egy ilyen nagyon egyszerű és őszinte leírás volt. Egy anyának a leírása, az volt a könyvnek a címe, hogy Vér a véremből. Leírja azt, hogy milyen harmonikus, szép családi életet éltek, szóval férje és ő mennyire szerették egymást, a gyermekeiket, összhangban voltak a nevelés tekintetében. Ezzel együtt leírja, hogy két gyermekének milyen lett az útja, és kettőnek mennyire más, merőben az ellentéte. Tulajdonképpen a könyv egy ilyen nagy kérdőjelet vetett föl, hogy miért, mikor vér a véremből egyik is, másik is, mikor azonos nevelési elvek szerint és szeretettel neveltük őket, és mégis az egyik erre ment, és a másik arra ment. Tehát a szabad választási képességnek, az ember egyéni, személyes döntéseinek kétségtelenül nagy jelentőségük van. De viszont a nevelés ezt is befolyásolja, mert a nevelés legfőbb célja is rendeltetése, és legközelebb pontosan erről fogunk szólni, éppen az, hogy megtanítsa a gyereket bánni a szabad döntési képességével. Megtanítani arra, hogy ő hogy kormányozza saját magát. Megtanítani őket arra, hogy hogyan döntsön helyesen. Tehát ez a nevelés legalapvetőbb és legfőbb feladata. Tehát én nem akarok most rangsorolni, hogy a három alapvető tényező közül, ugye örökség, egyéni döntések, szabad választás és a nevelés közül melyik a legfontosabb, de azt minden esetre ki kell mondanunk, hogy a nevelés az nagy mértékben
befolyásolja, illetve javíthatja az öröklött helyzetet, és illetve jó irányba fordíthatja az öröklött hajlamokat. A nevelésnek irányulnia kell a szabad választási képességre is. Tudnélik, hogy nem úgy, hogy a szabadságában korlátozza, éppen erről lesz szó legközelebb, hanem hogy arra megtanítsa a gyereket, hogy hogyan tudjon ezzel bánni. Tehát a nevelés sorsdöntő, beláthatatlan, hogy mennyi jót és mennyi rosszat tehet a nevelés. Tehát a szülők mindenképpen jól teszik, hogyha nem ösztönösen akarnak nevelni. Ugye nagyon sok szülő így van ezzel, hogy hát gyerekek mindig születtek, családok éltek, hát minket is neveltek az atyáink. Egyesek aztán mondanak ugye ilyen mondásokat, hogy hát nézd meg, XY úgy nőtt föl, mint a fű az árokparton, ugyan kitörődött vele, mégis rendes ember lett belőle. Nem a nevelésem múlik, egyik ilyen lesz, másik olyan lesz, de soha ne hallgassunk az ilyen beszédekre, a nevelés sorsdöntő tényező, és hatalmas pozitív eredményeket hozhat. Tehát az a helyes szülői magatartás, ha valaki átérzi a felelősségét, és tanulni, érteni akar, kutatni akar, és felkészülni a szülői feladatra. Az Ószövetségből szeretnék egy tanulságos kis részletet idézni, egy nagyon ritkán forgatott bibliai könyvből, Bírák könyvéből. A Bírák könyvében olvassuk azt, hogy Izrael történelmének az egyik kritikus időszakában, amikor csak nem elnyelték őket a környező népeknek az ellenséges támadásai, és éppen nyögtek a filiszteusok az egyik szomszéd népnek a rabigája alatt, akkor Isten üzenetet küldött egy izraelita asszonyhoz, akinek nem volt gyermeke, és az ígéret úgy szólt, hogy gyermeket fog szülni, és ez a gyermek fogja majd megszabadítani, kezdi majd megszabadítani az ő népét a filiszteusok kezéből. Szeretném idézni Bírák könyve 13. fejezetéből a 8. verset, hogy miután az asszony elmondta a férjének, hogy Isten milyen kijelentést adott néki, a férj a következőket mondta. Manoach pedig, így hívták az apát, Manoach pedig az Úrhoz könyörgött és mondta, kérlek, Uram, Istennek amaz embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Tehát mit kért? Hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg minket, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Nem tudom, hány szülő teszi föl, ugye a szülői feladatra készülők, hogy valaki tanítson meg minket. Valahogyan meg kell tanulnunk, hogy mit cselekedjünk a születendő gyermekkel. Aztán később a 12. versben olvassuk, hogy amikor Isten teljesítette az ígéretet, akkor az Isten követéhez Manoach így szólt. Ha teljesedik ígéreted, miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő? Tehát ez a szülői magatartás, hogy tényleg választ keresünk erre, hogy miként bánjunk a gyermekkel, rendkívül fontos. Különben, ha már felidéztük egy percre ezt a történetet, mondjuk nevezzük néven, hogy az említett szülőpárnak a gyermeke Sámson volt, ugye, akinek legendás az alakja, és hát ma is emlegetjük ugye a Sámson erejét. De éppen ez a példa például arra is int bennünket, hogy milyen komoly dolog az örökség és a szabad választás. Mert ugyanebben a kis részletben, ha bővebben olvastuk volna, azt is olvashatnánk, hogy az anya tanácsokat kapott, hogy születése előtt, a gyermek születése előtt hogyan éljen, mire vigyázzon. Tehát akkor tudjuk meg azt, hogy a neveléssel befolyásolni tudjuk a gyerek öröklött állapotát a későbbiekben, de még a születése előtt az anya és az apa magatartásával és életmódjával nagy mértékben befolyásolni lehet azt, hogy milyen örökséggel fog a gyermek születni. Tehát ez a bibliai történet erre is utal. Nagyon korszerű és modern ebben a Biblia, mert nem olyan régen emlegetik a modern tudományban azt, hogy a születés előtti befolyások nagyon fontosak és nagyon meghatározóak. De az ősi Bibliában erről egyértelműen szó van, hogy az anya már a gyermek születése előtt ügyeljen az életmódjára.
De azután Sámson mégsem az lett. Nem lett teljesen az, akinek Isten szánta. Az igaz, hogy a roppant fizikai erejével kezdte a filiszteusoktól megszabadítani a népét, de az, hogy Istennek szentelt lesz egész életére, és hogy ő maga boldog lesz, és egyaránt beteljesül az ő életében, hogy ő egy boldog, egész ép ember lesz, és hogy elvégzi azt a küldetést, amit Isten rábízott, ez sajnos így nem valósult meg. Tehát az előbbi témánkat érinti, amikor szóltunk a három alapvető tényezőről, hogy itt is láthatjuk a személyes választások, a szabad döntési képesség szerepét. Mert nem tudjuk, hogy a szülők mennyire tökéletesen valósították meg a kapott tanácsokat, ugye erről nem szól részletesen a Biblia, de feltehetően, mivel ilyen lelkiismeretes emberek voltak, és így érdeklődtek, hogy hogyan neveljék a gyermeket, valószínűleg nagy mértékben nagyon jól teljesítették a feladatukat, mégis Sámson a szabad választásával igen rossz döntéseket hozott az életében, és tulajdonképpen tragikusan tönkretette a saját életét. Tehát ezt is illusztrálja ez a történet. Tehát összegezéséül annak, hogy a gyermeknevelés milyen feladat és felelősség, szeretnék néhány sort idézni most pedig Ellen White-tól a Gyermeknevelés című könyvéből, amely kifejez, ez az egész könyv azért nagyon hasznos, mert tényleg kifejezetten a bibliai elvekre és tanácsokra épít, ezért fogok belőle viszonylag többször időzni más szerzőkhöz képest. A következőket olvasom. Súlyos felelősség nyugszik az apán és anyán, a gyermek korai és későbbi nevelése tekintetében egyaránt, és mindkét szülő részére sürgető követelmény a gondos és alapos tájékozódás. Férfiak és nők, mielőtt magukra vennék az apaság és anyaság feladatát, ismerjék meg a fizikai fejlődés törvényszerűségeit, az élettant, az egészségtant, az öröklés törvényeit, a születés előtti befolyások jelentőségét, a betegségek kezelését, a testgyakorlást, az egészséges ruházkodást, és ami ezen felül van is a legnagyobb, meg kell érteniük a szellemi fejlődés és az erkölcsi nevelés törvényeit. Az előbbiek is fontosak, de ez mindezek fölött áll. Ha létezik kötelesség, amely a többi felett áll, és amely megköveteli az elme művelését, a szellemi és fizikai erők állandó igénybevételét, amely egészséget és jókedélyt igényel, akkor a gyermekek nevelése az. Ez egy annyira fontos mondat, talán még egyszer hadd olvassam el. Ha létezik kötelesség, amely a többi felett áll, és amely megköveteli az elme művelését, a szellemi és fizikai erők állandó igénybevételét, amely egészséget és jókedélyt igényel, akkor a gyermekek nevelése az. És talán még egy kis részletet idéznék. Nagyobb munka soha nem volt halandóra bízva, mint a jellemformálás. Egyetlen jól nevelt gyerek, akit az igazság elveire oktattak, akinek jellemét a szeretet és az Isten félelem szálai szövik át, olyan jó befolyással lesz a világra, amit nem lehet felbecsülni. Ugyanez a szerző egy másik helyen azt mondja, hogy csodáljuk és becsüljük mondjuk egy szobrász munkáját, aki a kőből kifarag egy megihlető emberi arcmást mondjuk, de mennyivel csodálatosabb a nevelők munkája, hiszen élő anyaggal, élő lélekkel dolgoznak, élő anyagból és élő lélekből kell, hogy formáljanak valami szépet és jót. Mindezek után most tegyük fel azt az alapkérdést, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. Hát nyilván enélkül a kérdés nélkül el se lehet indulni ebben a témakörben. És figyeljük meg, hogy mi az, amit a Biblia nagyon röviden és nagyon egyszerűen mond erről. Természetesen sokkal bővebben lehetne erről a témáról szólni, mint ahogy most én teszem, de csak a leglényeget szeretném összegezni. Azt olvassuk a Biblia legelején, hogy pontosan Mózes első könyve második fejezete 7. versében, hogy formálta az Úristen az embert a föld porából, és lehelte az orrába életnek leheletét, és így lőn az ember élő lélekké. Természetesen nem azt jelenti, hogy Istent elképzeljük, hát bocsánat, hogy a mai kifejezésre mondom, hogy agyagozik, és akkor kiformálja az embert, szóval ezt mind nem így kell elgondolnunk, hanem ez képies, mindenki számára érthető beszéddel azt mondja el,
hogy a testünk ugyanazokból az anyagokból épül fel, amelyek a föld porában is megtalálhatók, és hogy az Isten maga formálta, tehát maga szerkesztette, maga tervezte az emberi testnek a csodálatos felépítését, és hogy ami élővé teszi ezt a testet, az a bizonyos titokzatos élet, az személyesen az Istentől származik. Ugye az élet meghatározása mai napig nem született meg. Ugye azt mondta róla Szent Györgyi Albert, hogy miközben mindig alacsonyabb régiókba szállunk, már egészen az elektronok világába, hogy valahol megragadjuk az életet, az élet közben kicsúszik a kezünk közül, mert a molekulák és az elektronok már élettelenek. Tehát az életet megfogni, az életet meghatározni rendkívül nehéz. A Biblia azt mondja, hogy egy Isten által zseniálisan tervezett, megalkotott szerkezet, ugyanazok az anyagok, amelyek a körülöttünk lévő világban vannak, ebből felépítve, és ami egyedül személyesen az Istentől jön, az a titokzatos élet, ennek a kettőnek az egymásra hatásából lesz az élő lélek, ami minket a legjobban érdekel. Most ebből valamit rögtön megtanulhatunk, bár sajnos nagyon sok keresztény ember is úgy gondolkodik, hogy a lélek, ugye ebben még a régi görög filozófusoktól jön a hatás, vagy az eszme, vagy az ötlet, hogy a lélek az egy isteni szikra az emberben, valami olyan ugyan láthatatlan és megfoghatatlan, de mégis valami külön elem, ami az alacsonyabb rendű testtel összekapcsolódik. Tehát figyeljük meg, a Biblia nem azt mondja, hogy test plusz lélek egyenlő ember, hanem azt mondja, test plusz élet lehelete egyenlő élő lélek. Tehát ez azt jelenti, hogy az élő lélek, az a lelki világa, vagy személyisége, vagy egyénisége az embernek, az nem egy elkülöníthető, még ha láthatatlannak fogjuk is föl, vagy így kézzel megfoghatatlannak, de nem egy külön elem az emberben, nem egy külön építőkocka, nem egy külön alkatrész az emberben, hanem az élő testnek a funkciója, az élő testnek az élet jelensége, az élő testnek a működésének az egyik csodálatos élet jelensége, hogy van élő lélek, az ember gondolkozik, érez, akar, van egyénisége, van lelki világa. Most miért nagyon fontos ez? Soha nem szabad a testnek az állapotát például mellékesnek kezelni. Hány szülő van, aki eltökéli, hogy a gyerekéből nem tudom én, tudóst farag, vagy ezt farag, vagy azt farag, ami az elképzelése is, és a gyereket erőlteti, hogy görnyedjen az asztal mellé, szünet nélkül tanuljon, és egyik szakkörből a másikba menjen, és a gyerek testi nevelésére semmiféle figyelmet nem fordítanak. Tehát sem a mozgására, sem arra, hogy szabad levegő legyen. Nem is beszélve arról, hogy az étkezésére mennyire nem fordítatik figyelem. Hát amit kap úgy mellékesen, ahogy a szülők is élnek, bekapnak valamit útközben, úgy eszik a gyerek, és akkor jól van. Az a lényeg, hogy tanuljon, az a lényeg, hogy okos és nagy ember legyen belőle. Közben pedig nem veszi észre az ember, hogy a lelki tevékenységek, az értelmi, szellemi tevékenység, az mind az élő test működése. Tehát az agykérekben mennek végre bonyolult fiziológiai, biokémiai folyamatok, amikor gondolkozunk, amikor érzünk, akarunk. Egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék mondani, mindenki tudja, milyen szomorú jelenség az időskori agyérelmeszesedés. Hányszor látunk szeretett, kedves embereket, és mikor idősebb, már nagyon idős, akkor megdöbbenünk azon, hogy azt a személyiség, tehát nem is találjuk, teljesen elváltozik. És mi történt? Csak az történt, hogy a fizikai szerkezet, ugye, nem olyan, mint volt. Elmeszesedtek az erek, és ez elégséges ahhoz, hogy személyiségváltozás történik. Tehát akkor vegyük komolyan, hogy a testnek az állapota, az egészségi állapota, annak a rendeltetésszerű működése, vagy használata, ha úgy tetszik, az döntően kihat a szellemi, lelki tevékenységre és a jellemfejlődésre is. A következő fontos dolog, amit megtudunk mindjárt a Biblia elején, a bibliai teremtés történetből, amikor azt mondja, hogy teremtette az Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára. Egy kettős kifejezés, képére és hasonlatosságára. Tulajdonképpen nagyon bátorító és nagyon fontos kijelentés, hogy Isten az embert önmagával rokon lénynek teremtette, és korlátlan fejlődésre képesnek. Ugye ezzel a Biblia elején található kijelentéssel, hogy teremtette a maga képére és hasonlatosságára, szorosan összefügg az, amit Jézus később mondott.
legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten képére és hasonlatosságára nem abban áll, hogy kis isteneknek, szóval ilyen kész lényeknek teremtette Isten az embereket, hanem olyan képességekkel, olyan adottságokkal, olyan lehetőségekkel, hogy határtalanul fejlődhet az Isten képmására. Istennel rokon légnek teremtette, akinek a saját szabad döntései használatával mind tovább és tovább, jobban és jobban kell fejlődnie szellemileg és jellemében. Ha most, tehát ezt találjuk a Bibliában, hogy Isten a maga képére, hasonlatosságára teremtette az embert, akkor próbáljuk megragadni, hogy már számunkra is közismert és hétköznapi kifejezéssel miben találhatjuk meg leginkább azt, hogy az ember tényleg Isten képmása. Miben, milyen tulajdonságában, vagy milyen élet megnyilvánulásában érhető ez tetten leginkább az embernek. Így mondta Jézus földi életében, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Tehát ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Istennek ugyanúgy van lelki világa, mint ahogy nekünk embereknek van lelki világunk. Isten éppen úgy személyiség, mint ahogy mi emberek személyiségek vagyunk. Még egy bibliai ige talán még közelebb hozza ezt, a Korintusiakhoz írt második levél, második fejezetéből idézem a 9. verset, ahol a következőt olvassuk. Bocsánat, első levél, második fejezet, 9. versében, így olvasom, 11. versben. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az ember lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Most ebből az igéből a következőt próbáljuk megérteni. Ezt mondja, kicsoda az ismeri az ember minden dolgát, mint a lelke, amely ő benne van. Tehát van egy titokzatos lelki világunk, ott vannak a mi igazi titkaink, ott van a mi személyiségünknek a magva, mi mindent tudunk magunkról, és azt mondja, amiképpen az embernél ez így van, azt mondja, azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Tehát megépülhet az út lélektől lélekig Isten és ember között. Ugye így mondta Jézus, Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, mert Isten a maga képére, hasonlatosságára teremtett bennünket. Ahogy Istennek lelki világa van, és az ő lelke minden dolgát tudja, ugyanúgy nekünk is lelki világunk van, és a mi lelkünk tudja minden dolgunkat. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy ebben ragadhatjuk meg azt, hogy az ember Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, hogy ugyan nem külön építőkocka, vagy külön elem, vagy alkatrész az emberben, de az élő test működéseként létezik ez a csoda, hogy lelki világunk van, van egy személyiségközpontunk. Most próbáljunk ebbe még egy kicsit belepillantani, tehát az emberi lélekbe, az emberi személyiségbe megtudhatunk-e még valamit ennél többet róla, mint hogy létezik, és hogy meglehetősen titokzatos a működése. Nem fogok sok bibliai igét idézni, hogy fárasszak ezzel, hanem csak összefoglalom, hogy a Biblia is ahhoz a következtetéshez vezet bennünket, amihez egyébként a gondos megfigyelés is, hogy az ember lelki világán belül létezik az értelem, a felfogó képesség. Mondjuk azt, hogy ez az, amivel a tényeket befogadjuk, ugye, amivel ismereteket, adatokat gyűjtünk a környezetünkből, és ez az, amivel kiértékeljük őket. Ugye a felfogó képességhez, az értelemhez tartozik például a logikai készség, a következtető készség is. Ide tartozik az emlékező tehetség is, hogy raktározni tudjuk az ismereteinket. Azután az ember lelki világán belül létezik még egy titokzatos valami. Erre a Biblia azt mondja, hogy lelkiismeret. Ugyanazt a kifejezést használja, amit egyébként már a görög filozófusok is használtak, ugye, például Szokratész is, Szüneidészis. Ugyanezt a kifejezést használja rá. Tehát egy titokzatos képesség, és hogyan tudnánk meghatározni, mi a lelkiismeret lényege, azt mondhatjuk, hogy erkölcsi ítélőképesség.
hogy az ember jó és rossz, igaz, igazságtalan, ilyen szempontból is különbséget tud tenni a dolgok között. Ez természetesnek tartjuk, de nem természetes. Egy különleges dolog, hogy az ember ilyen szempontból is meg tudja az ítélni a dolgokat. Igazságos, igazságtalan, helyes, helytelen, jó, rossz. Tehát egy erkölcsi minősítésre is képes az ember. Azután a lelki világunkban létezik a szabad választásnak, a döntésnek a képessége. Tulajdonképpen minden szó, amelyet kimondunk, és minden mozdulat, amit teszünk, egy belső döntésnek a következménye. Sokszor nehezen tudjuk tetten érni ezeket a döntéseket, de az egész életünk döntéseknek a sorozatából áll. Csak egészen röviden utalnék két bibliai igére, hogy a Biblia hogy érzékelteti ennek a szabad döntési képességnek a jelentőségét. Például a Biblia elején olvassuk, hogy Isten így szólította meg Kaint, amikor már nagyon háborgott a testvérére, még nem követte el a tettét. Azt mondta neki, miért borult el az arcod? Azt mondja, vigyázz, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, de te uralkodjál rajta. Tehát mire utal a választási képességre? Az ember sokféle késztetés éri, sokféle gondolat rajzik az agyába, sokféle érzelem átfut rajta, de te uralkodjál rajta. Az ember a maga döntéseivel eldöntheti, hogy ezek közül melyeket tart meg, melyeket tagad meg, melyeknek ad utat, és melyeket vet ki a lelkéből. Vagy például az Új Szövetségben Jakab apostol így magyarázza, hogy hogy születik meg például a bűn. Azt mondja, mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. A kívánság pedig megfoganván bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Tehát ez a titokzatos szó, hogy megfogan, tehát egy gondolat, egy érzés, éppen adott esetben egy rosszra való kísértés, megfogan az emberben, úgy belül ráadja a fejét, beleegyezik. Tulajdonképpen már belül megszületett a döntés, mielőtt kívül látható lenne. Tehát ez megint csak egy nagyon-nagyon lényeges dolog, a szabad döntési képesség. Valaki erre azt mondhatná, de valamiről elfeledkeztünk, hol vannak az érzelmek, amelyek olyan fontosak az ember életében. Rendszerint így szokták az emberek mondani, hogy az ember értelem, érzelem és akarat. Ugye ez a legnépszerűbb felfogás, hogy az ember lelki világ az értelem, érzelem és akarat. Van benne valami, mert sajnos a jelenlegi megromlott állapotunkban nagyon dominálnak az érzelmek, ugye, és sokszor azok viszik a vezérszerepet. A szabad döntési képesség pedig nem úgy jelentkezik, mint egy megfontolt döntés, hanem mint egy akaratosság. Ugye az ember megy feljel a falnak, és így tovább. Tehát sajnos sokszor tényleg így jelenik meg az emberi személyiség, de egészséges és eredeti állapotában nem így van. És még jelenleg sem így van, hogy az érzelmek úgy egy külön tényező az emberben, hanem ha jól megfigyeljük, az érzelmek tulajdonképpen, mint a felhangok, minden lelki tevékenységet kísérnek. Például, ha valaki emlékezik, ugye, azt mondjuk, hogy ez az értelemhez tartozik, az értelmi tevékenységhez, ugye, raktározza az emlékeket, felidézi az emlékeket. Megkérdezem, az emlékezést például kísérik érzelmi megnyilatkozások? Persze. Az emlékeink jó vagy rossz érzéseket keltenek bennünk, ahogy fölidézzük. Vagy a lelkiismeret. Követik érzelmi, a lelkiismeret működését érzelmi megnyilatkozások, de mennyire? Ugye mondjuk is, hogy jól érzi magát, jó a lelkiismerete. Rosszul érzi magát, mert rossz a lelkiismerete. Összességében egy jó vagy rossz érzelmi állapotot idéz elő a lelkiismeretünk békéje, vagy a lelkiismeretünk nyugtalansága. A döntéseink. Egyes döntések után nagy megnyugvást érünk, más döntések után szorongó aggodalmat, balsejtelmeket. Tehát érzelmek minden belső tevékenységet kísérnek. És még akkor mindig ott van egy óriási kérdés, hogy akkor mi az egyéniség? Általában beszéltünk az ember lelki világáról, de tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az egyéniség? Hát nagyon nehéz megmondani. Az egyéniség kialakulásában szerepe van az örökségnek. Ugye milyen érdekes, hogy ahogyan külsőleg apai és anyai ősök arcvonásaiból, külső vonásaiból valahogy formálódik egy új arc, egy új alak, amely hasonlít és sokféle vonást hoz magával, de mégsem ugyanaz, és mégis harmonikus és új és teljes egész.
nem erkölcsi vonatkozású öröklött hajlamokra gondolok, hanem egyszerűen készségekre, képességekre. Miben erősebb, miben gyengébb, miben vannak sajátos vonásai. De egyet biztosan megmondhatunk, hogy két egyforma egyéniség nincsen. Két abszolút egyforma egyéniség nem létezik. És az örökségen kívül, még ahogyan ki a saját döntéseivel bánik, ez hatalmas mértékben hozzájárul. Ismerjük biztosan ezt a közmondást, hogy mindenki a maga sorsának a kovácsa. Nagyon sok igazság van benne. De ezt a mondást így is lehetne megfordítani, hogy mindenki a saját jellemének, egyéniségének a kovácsa. Tehát a szabad döntéseink is nem abszolút értelemben, mert az örökség is nagyon sokat számít. Kétségtelenül hat rám nevelés, ahogy az előbbiekben mondtunk, és nagyon meghatározóak a saját döntéseink, ahogyan egy egyéniség kialakul. Különben itt is találhatunk óriási vigasztalást és jó hírt, hogy az egyéniség sem egy olyan dolog, hogy az egy lezárt dolog, és ez adva van. Ahogy emberek szeretik mondani, hogy ilyen vagyok, szeressenek így, vagy szeretnek, vagy nem szeretnek, én nem tudok más lenni, ez vagyok, fogadjanak el így. Nem, a Biblia azt mondja, hogy az ember a saját egyéniségét is alakíthatja és formálhatja jobb és jobb irányba. Tehát az alapadottságait, az öröklött hajlamait mind pozitív irányban hasznosíthatja, és formálhatja a saját egyéniségét a saját döntéseivel is. És természetesen a nevelés is nagy mértékben hozzájárul ehhez. Minden esetre egy csoda, egy szépséges csoda. Ugye a növények között van rengeteg növényfaj, és csodáljuk, hogy hányféle növény, csodáljuk, hogy hányféle bogár, hányféle állatfaj van, de mi ez a csoda ahhoz képest, hogy hányféle emberi egyéniség van. És mindegyikben rejlenek olyan értékek és olyan képességek, amelyek másban senkiben nem találhatóak meg, és ezért hasonlíthatatlan érték minden egyes ember, és felmérhetetlen veszteség minden egyes emberi lény, aki lelkileg és fizikailag is tönkre megy, vagy ha a Biblia szempontjából mondom, akkor így mondom, hogy az örök élet szempontjából elvész, vagy az örök élet számára elvész. Most a következő kérdésünk az, hogy milyen állapotban van az ember, amikor megszületik. Mert ugye így mondtuk, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek. És itt kell utalnunk arra, hogy amikor az ember megszületik, már nem abban az igen jó állapotban születik meg, ami ennek az Isten eredetileg teremtette. Tehát az ember lelki világa, ahogy itt röviden vázoltunk, nem ebben a harmonikus tökéletességben működik, hanem ez az, amire a Szentírás utal, hogy az ember alapvetően beteg, és a mi gyermekeink ugyan ártatlannak születnek, és nagyszerű lehetőségekkel, de nem egészségesnek. Az erkölcsi értelemben véve, és az igazságtörvénye szempontjából nem egészséges ösztönös hajlamokkal és ösztönös beállítottsággal. Ez egy sorsdöntő kérdés, hogy ezt hogy látjuk, és itt milyen meggyőződéssel jutunk. Tulajdonképpen mindenféle nevelési rendszernek az az alapja, hogy tekintünk az emberre, és hogy tekintünk a gyermekre. A megszületett gyermeket alapvetően jónak tartjuk, és úgy gondoljuk, hogy csak elronthatják a körülmények, vagy elronthatja a nevelés, de ha hagyjuk szabadon kibontakozni, akkor tulajdonképpen csak jó és szép jöhet ki belőle, és hogy tulajdonképpen a nevelésnek csak az a feladata, hogy ne ártsunk, hagyjuk szabadon kibontakozni, és akkor nagyon jó dolgok jönnek ki, vagy pedig nem ez a helyzet. Tehát ez egy sorsdöntő kérdés, hogy hogy látjuk, hogy egy megszületendő gyermek kicsoda. Egészséges az a gyermek, nem csak testileg, de lelkileg is, az ösztönös hajlama is a legpozitívabbak, a legjobbak, teljesen épp az emberi személyisége, vagy igaz az, amit a Biblia mond, hogy létezik egy egyetemes, létezik egy minden emberre kiható általános betegség. Talán így mondhatnánk, hogy a bibliai tanításnak ez a lényege, hogy mindannyian egy lelki születési rendellenességgel születünk. Fizikailag talán tökéletesen egészségesek vagyunk, de egy lelki születési rendellenességünk van, tudnilik az, hogy az ösztönös természetünk, az ösztönös hajlamaik önző, én középpontú beállítottságúak. Senkinek se kell bizonyítanom, hogy ez minden gyermeknek az egyetemes öröksége. Ugye minden gyerek tudja azt, hogy nekem, enyém, minden gyerek szeret uralkodni a játékban,
Minden gyerekben benne van sokszor már a büszkeség, az nem minden gyereknél ütközik ki, nagyon sok gyereknél kiütközik, és az alapvető hajlam az önérzetre, a büszkeségre az emberben kezdettől fogva benne van. Most az a kérdés, hogy ez jó vagy rossz. Sokan ezt nem érzik rossznak, azt mondják, hát ez kell, hát ugye, hát kit szeressen az ember, hanem önmagát, és hát kell az embernek az öntudat, és kell az embernek egy kis, hát, hogy az önérdekét azt érvényesítse, mert hát ha ilyen tulajdonsága nincs, mi lesz vele ebben az életben. Persze abban óriási igazság van, hogy egy önző törvényű világban élünk, és hogy ebben a törvényben a könyöklők és az önzőek, a bírvágyukat és a becsvágyukat kifejlesztett emberek jobban érvényesülnek, de az a kérdés, hogy tényleg mi az egészséges, és mi teszi az embert boldoggá. Tehát ebben a kérdésben mindannyiunknak át kell gondolnunk, hogy vajon igaza van-e a Bibliának, amikor azt mondja, hogy az eredendő bűn, a bűnnek a veleje az önző.

hogy ez veszélyes, roppant veszélyes következményekkel jár. Egy szertelen, szeszélyes, önmagát fegyelmezni nem tudó, önző érdekeit, önző akaratát minden áron, mindenki ellenében érvényesíteni akaró gyerek, az biztos, hogy egy kész tragédia. Tehát az a kérdés, hogy mennyire következetesen akarjuk érvényesíteni ezt az elvet, hogy a gyereketnek az alapvetően született önös hajlamaival, ösztönös természetével tisztában vagyunk, és őt mi szeretnénk úgy nevelni, hogy ő saját maga tudja magában ezeket az önös hajlamokat, ezeket legyőzni, és saját maga elfogadja az önzetlenség, vagy ha úgy tetszik a szeretet, vagy ha úgy tetszik a másokért élés alapelvét. Azt kell mondanunk, hogy az önzés állapotában, az önzés ösztönös, öröklött hajlamától meghatározottan az ember tulajdonképpen nem szabad. Ez egyik legnagyobb baj. Az ember függésben van a saját önző természetétől. Uralkodik rajta a természete. Sokszor eszembe jut ez az egyszerű példa, hogy kérdezzünk meg olyan 60-70 éves embereket. Megvan elégedve magával, minden úgy alakult az életében, ahogy szerette volna, mindent úgy csinálna, ahogy csinált. És azt hiszem, nagyon kevés ember van, szóval nagyon elfogult az az ember, aki nagyon megvan elégedve magával. Legtöbb ember azt mondja, hogy ó, mennyi mindent, utólag, hogy bánom. És nem így kellett volna. Az ember az ösztönös természetét követi, és a rosszabbik énjére hallgat, és nem az igazán pozitív döntéseket hozza meg. Tehát azt kell mondanunk, hogy az ember elfogult, az ember gondolkodása nem tiszta, nem tisztán racionális. Nem tudja helyesen mérlegi adni a dolgokat, sem az észszerűség, sem pedig az erkölcsiség szempontjából. Így mondhatnánk, hogy egy hármas fogságba kerül az ember. Az öröklött természete, a szokásai és a gondolkodásbeli elvakultsága fogságába. Mert ha az ember utat ad az önös érzelmeknek, ha ezek válnak az uralkodóvá, akkor belekerül abba a csapdába, hogy utána pedig igazolja önmagát, a helytelen döntéseit is igazolja. Tehát eleve elfogult a gondolkozása, eleve elfogult az ítélkezése, mert mindent abból a szempontból ítél meg, hogy neki érzelmileg jó vagy rossz. Ez pedig nem sem az észszerűség, sem az erkölcsiség szempontjából nem a biztos jó mérce. Tehát ez a baj, ha az önös érzelmek veszik át a vezető szerepet. Még egyszer mondom, hogy az ember gondolkodása elvakul, elfogultá válik. Mindig az a szempontja, hogy érzelmileg nekem mi jó és mi rossz. A másik nekem ember nekem érzelmileg tetszik, nekem érzelmileg jó, vagy pedig nem jó. És amikor az ember érzelmi alapon hozza meg a döntéseit, utána hajlamos azokban önmagát ugyancsak érzelmi alapon igazolni. Mert ugye mindenképpen az ember a maga énjét akarja védeni. Tehát még egyszer mondom, az ember nem szabad ebben a beteg állapotban, mert fogságában, az ösztönös természete fogságában van, amennyiben ennek szabadon utat enged, és ez a genetikai örökség érvényesül mindenféle fegyelmezés és mindenféle nevelés nélkül. A szokásainak a fogságában van, mert a szokás törvénye épp olyan erős, mint az öröklésnek a törvénye. Ugye, amit az ember ismételten elkövet, az egyszerűen átveszi a kisagy az automatikus cselekvéseket, és még ráadásul az érzelmi elfogultsága, az érzelmileg elfogult és önigazoló magatartás fogságában is van. Szeretnék néhány sort idézni Pascal Gondolatok című művéből, aki nagyon-nagyon jól megértette, hogy a Biblia az egyetlen a világ vallási és irodalmi nagy alkotásai közül, amely abszolút következetességgel érvényesíti azt a szemléletet, hogy az önzés, az én szeretet, az egoizmus az ember betegsége, és ez az ember minden bajának a végső gyökere, és az ebből való szabadulás az egészséges és boldog élet titka. A következőket írta, a 492. számú gondolattöredékét idézem. Aki nem gyűlöli meg magában önszeretetét, és azt az ösztönét, amelyik arra biztatja, hogy magát tekintse Istennek, nagyon elvakult ember.

nem veszi észre, hogy semmi sem ellenkezik ennyire az igazságossággal és az igazsággal? Mert nem igaz, hogy rászolgálunk. Igazságtalan és egyben lehetetlenség is, hiszen mindenki ugyanezt kívánja a maga számára. Tehát velünk született nyilvánvalóan jogtalan kívánság, amelytől nem tudunk, de amelytől mégis szabadulnunk kell. Ám egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy ez az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Tehát eddig jutottunk el a mai előadásunkon, tehát ha összegezni akarjuk, hogy kicsoda az ember és kicsoda a gyermek, akkor nagyon röviden ezt mondhatjuk, hogy az emberi lénynek a kiválósága és a különlegessége abban van, hogy Isten képére, hasonlatosságára teremtetett, ami azt jelenti, hogy az embernek lelki világa van, és azt, hogy ebben a lelki világában a legdöntőbb tényező a szabad választási képesség, amellyel a saját egyéniségét alakítja, és a saját sorsát nagy mértékben meghatározza. És a gyermek, amikor megszületik, rendelkezik ezekkel a nagyszerű képességekkel, vannak egyéniségbeli értékei, olyan értékek, amelyek senki másban nincsenek meg, de hatalmas kérdés, hogy hogyan tud bánni önmagával. És a gyermeket tulajdonképpen arra kell megtanítanunk, hogy hogyan váljon szabaddá, és hogyan tudja irányítani önmagát, hogyan tudja kormányozni önmagát, hogyan tudjon a döntési képességgel, a szabad választási képességével helyesen és jól bánni. A legmagasabb rendű feladat és csodálatos tudomány, hogy egy ártatlan, de mégis egy, ahogy mondtam, lelkiszületési rendellenességgel született gyermek, akiben benne van az önzés, az énszeretet, ösztönös hajlama. Most mi ezt úgy neveljük ezt a gyermeket, hogy tudja önmagát legyőzni, az önmaga önzését legyőzni, tudja önmagát kormányozni, önmagát irányítani, és ennek a hátránynak az ellenére a legpozitívabb fejlődési irányba induljon el, hogy egy értékes, szép emberi személyiségé váljon, akiben kiteljesedik az eredeti teremtői isteni terv, aki korlátlanul fejlődhet az Isten hasonlatosságára. A következő alkalommal erről fogunk szólni, hogy a nevelésben hogyan próbáljuk a gyermeket arra tanítani, hogy önmagát tudja irányítani és önmagát tudja kormányozni, amely a nevelés legkomplikáltabb, legbonyolultabb, de ugyanakkor a legfontosabb és legalapvetőbb feladata. Köszönöm szépen a figyelmet, itt fogjuk folytatni a következő alkalommal.

Ézsaiás könyve 52. fejezet 7. versében ezt írja az ige. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Megint egy hosszabb tanácskozás végén vagyunk, és az ára áhítatnak mindig az a terhe, hogy kellene rövidnek kell legyen, és bíztatónak is egy nehezebb nap végén. Hát sokszor eszembe jut ez a Biblia vers, nagyon szeretném, ha a saját életemben ez beteljesedne, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy mindannyiunk életében, bár csak az Isten elvégezhetné, hogy mint örömmondók járunk elünk ebben a világban. Most, hogy az imában is elhangzott, hogy ha hazamegyünk, akkor ne újabb terhekkel megrakottan, nyögve, sóhajtozva, szenvedve, hanem bár hordozva az Isten műve terheit, de felelősséggel, de mégis azzal az áldással, hogy nekünk van örömhírünk az emberek számára. Van, amit elmondjunk nekik, van, amit továbbadjunk. Szeretném, hogyha ez az igevers megerősítené bennünk azt, hogy mi örömmondók lehetünk ebben a világban. Nagyon sokat küzdünk egy jó ideje már önmagunkkal, önmagunkért, vagy a közösségünkért. Nagyon sokat küzdködünk, és sokszor olyan kudarcosan éljük meg ezeket a napokat. Bármelyik oldalon is áll az ember, vagy ül. Olyan kudarcosan éljük meg, és vigyáznunk kell, hogy ránk ne telepedjen ez a kudarc élmény. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy felemeljük a mi tekintetünket, és arra nézzünk, amit az ige mond, hogy lehet az ember örömmondó, miközben felelősséget hordoz az Isten művéért, abban egy közösség sorsáért és életéért is. A legnagyobb felelősségünk talán még ezt megelőzőleg is az, hogy egyéni életünkben mit tudunk betölteni, vagyis kinek a küldetésében tudunk élni és szolgálni. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy valakinek a képviselete bízatott ránk. Nem egy valakié, és nem valamely közösségi egyházé, hanem Krisztus képviselete bízatott ránk, és nekünk minden képességünkkel, tehetségünkkel, és minden ahhoz méltó viselkedésünkkel azt kell szolgáljuk, hogy Krisztus evangéliumát hirdessük ezen a világon. Legalábbis én szeretnék ezért keresztény lenni, és ebben a kereszténységben meg is erősödni. Nem emberektől van a megbízatásunk, nem is egy egyház adja a megbízatásunkat, hanem Krisztustól vettük, Jézustól, aki azt mondta, hogy ti vagytok az én tanúim, vagy ti lesztek az én tanúim, mondta a tanítványoknak. Ő úgy tekint a megváltást, az evangéliumot megismerő emberekre, mint akikben látja az ő munkatársait, látja azokat, akik elviszik az evangéliumot azokhoz, akikhez ő másokon keresztül nem tudna eljuttatni, és akik hordozzák ennek igazán a felelősségét. Nem egy szervezet működtetésének, egy gyülekezet működtetésének a felelősségét, hanem a Krisztus küldetésének, evangéliumának a hirdetésének a felelősségét. Az igevers arról beszél, hogy Jézus szeretné látni azt, hogy mi örömmondók tudunk lenni ebben a világban. És emberek azt mondhatják, hogy igen, milyen szépek ezek az emberek. Mennyire csodálnivalók, mennyire kirínak a környezetükből, mennyire könnyen észre lehet venni őket azért, mert mások ebben a romlott világban. Jézus szeretné, ha mi örömmondók lennénk, egy jó hír tapasztalatával rendelkeznénk, és egy jó hír továbbadói lehetnénk. És úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy olyanoknak szeretne látni bennünket Jézus, akiket betölt minket magunkat is az evangélium örömhíre. Sőt, túlcsordul bennünk az öröm az evangélium megismerése által, befogadása által. És olyanoknak szeretne látni Jézus bennünket, akikre valóban várhat a világ. Akik, ha innen kimegyünk, akkor nem morgolódunk majd az autóinkban hazafelé, hanem azon gondolkodunk, hogy minket most vár a világ. Mi most hazamegyünk, és vár a családunk, vár a szomszédunk, vár a rokonság, vár a munkahelyen. Benneteket, sokatokat a munkahelyeken várnak az emberek, és azon túl sok-sok ember, akikhez elküldött minket Jézus. Én holnap szeretném egy súlyos a rákos megbetegedés miatt hamarosan meghaló rokonomat megkeresni, és
És nagyon rossz lenne, ha csak olyan sablon szövegeket tudnék mondani, mert lenyom annak a terhe, hogy mi mennyire nem tudunk egymással dűlőre jutni. És hogy nem tudok élni az evangéliummal úgy, hogy annak továbbadója, csatornája lehessek. A római levélben Pál apostol úgy fogalmaz, hogy a teremtett világ, amely nyög és sóhajt, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését, hogy vágyakozik arra, hogy megismerhesse az igaz embereket ezen a világon, akiket meg tudott igazítani az evangélium, akik életében igaz lesz az, hogy kiábrázolódik a Krisztus. Mi nagyon sok mindenről beszéltünk, és nagyon sok mindenért küzdünk, és nagyon sok célunk és feladatunk van, de talán a legfontosabb ez lehet, nem? Hogy elérni azt, hogy kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Nekem volt itt egy olyan időszakom, amikor annyira vergődtem, mert úgy voltam vele, hogy szenvedtem attól, hogy nem találok ilyen embert. Hogy nem látom. Valamennyire itt-ott erőlködés vagy igyekezetet látok, de nem látom a megragadható példát egy emberben, vagy emberekben, a közösségeinkben, hogy tényleg olyan krisztusi élete van, hogy amennyire nekem közön van az életéhez, minden oldalról, ahonnét én rálátok az életére, azt mondhatom, hogy valóban krisztusian tud megnyilatkozni. Tényleg benne lakik a Krisztus. Tényleg igaz az, amit Jézus mondott, hogy ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Hogy vannak olyan emberek közöttünk, akik, bár lennének olyan emberek közöttünk, vagy legyenek olyanok, és ez az ige buzdítson bennünket arra, hogy minket ilyennek szeretne látni a világ. És ez az evangélium nem hamisít ilyen tekintetben, hogy elérhető a krisztusi élet. Ha elég időt szentelünk az evangéliumra, és elég időt annak arra, elég figyelmet az evangéliumra, akkor az Isten el fogja tudni azt a munkát végezni, hogy az evangélium élővé, láthatóvá váljon az életünkben. Mi nagyon sok mindenre figyelünk, és nagyon sok minden foglalkoztat bennünket. Nagyon sok féle erőfeszítés tölti ki az életünket a mindennapokban, és sokféle erőfeszítés, ami az egyházi életünket is jellemzi. Sokfajta erőlködés. De olyan jól lenne egyszer egyesülni abban a szándékban, hogy mi úgy könyörgünk, és úgy imádkozunk, úgy tanácskozunk, és úgy töltünk együtt egy vagy több napot, hogy egy vágy tölti be a szívünket, amit Ellen White-éknál, vagy az apostoli korban olvashatunk, hogy Krisztusból szeretnénk többet elnyerni magunk számára, és ebben is egymásnak segíteni. A világ sóvárogva várja az Isten fiének a megjelenését, és valahogy vigyük haza ezt a gondolatot, hogy azok lehetünk, akiknek Jézus, mikor ott a kérdés bennünk, hogy Uram, mi lesz ezzel a világgal, akkor azt mondhatja, válaszol Jézus, hogy adjatok nekik ti enni. Hogy rajtunk keresztül táplálhatja ezt a világot az Isten. Legyünk olyanok, legyünk azok. Sokan vannak a világban, akik segítséget várnak. Nagyon sokan, akik szeretnének útmutatást nyerni, akik szeretnének eligazodni, szeretnének bátorítást kapni, és szeretnének gyakorlati segítséget kapni. És egyre több ember, úgy látom, egyre több ember van ilyen ebben a hanyatló világban. Nekem eszembe jutott a készülés során Ádám. Ugye jó hosszú életű ember volt, sokszor sajnálom emiatt, hogy mi mindent kellett látnia, és eszembe jutott, hogy ugye látta, hogy az ő bűne miatt is hogy megy tönkre ez a világ, hogy az újabb és újabb generációk megszületése hova vezet, hogy torzul el minden, hogy szenved a világ a bűn miatt, a bűn következményei miatt, és azon gondolkodtam, hogy hogyan tanúskodhatott Ádám, hogyan tölthette be Jézusnak ezt a felhívását, hogy légy tanú. Ő, aki látta még az Édent, és akinek kapcsolata volt Jézussal, hogy hogyan tanúskodhatott Ádám, és én úgy gondolom, hogy bár sok mindent nem tudunk róla, nem olvashatunk róla, de,
De bizonyára Ádám, bár volt miért szomorkodjon, és volt mivel küzdjön a lelkében, a saját vétke miatt is, de soha nem teríthette le annyira a szégyenérzet, a szorongás, a szomorúság, hogy ne tegyen meg a lehető legtöbbet ezért a romló világért, vagy megrontott világért. Hogy ő soha nem felejthette el azt, hogy tartozik Istennek azzal, ha már ismeri őt, hogy segítséget adjon az embereknek. Hogy segítő szándékkal forduljon az emberek felé, hogy valahogy közvetítsen az Isten és az embertársak között. Valahogy közvetítő legyen. Lett volna miért, úgy gondolom nálunk sokkal több oka lett volna szomorkodni, kétségbeesni, elfordulni a világtól, de talán soha nem engedte meg magának azt, hogy ne legyen tetrekész, és ne fáradozzon, amennyit csak tehet. Azért a világért, amely egyrészt neki köszönhetően romlik meg. És mi mindent megtehetett, milyen erőfeszítése lehetett, hogy ami csak menthető, mentve legyen. És úgy gondolom, hogy soha nem felejtette el azt az ígéretet, soha nem felejtette el az Édent, ahonnét ő kiüzetett, és soha nem felejtette el Jézusnak azt az ígéretét, hogy de lesz egy újjáteremtett föld. Soha nem felejtette el annyira, hogy belefeledkezzen a világba. Hogy belefeledkezzen ennek a világ gondjainak a hordozásába és a világ örömeibe. Hanem igyekezett, hogy minél több embernek segítsen az evangéliumot megismerni, és Isten segítségét elfogadni. Ábrahám kapcsán mondja ki a Szentírás azt, hogy ők olyan emberek voltak, akik tudták, hogy csak idegenek és vándorok ezen a földön. És a maradandót nem itt keresték, az állandót nem innét várták, vagy nem itt várták. Nem itt akartak építekezni valami állandót. Ne felejtsük el, hogy ők a mi példaképeink, ők legyenek a mi példáink. Hogy kell Krisztust szolgálni, hogy kell egy keresztény élethivatást elképzelni. Hogy kell egy küldetést betölteni ezen a világon. Örömmondó, mondja itt az ige, hogy mi is szépek a hegyeken az örömmondónak lábai. Azt gondolom, hogy sok mindennel meg tudjuk mi a Jóisten szomorítani, biztos, hogy ma is megtettük ezt különféleképpen. Sok mindennel meg tudjuk őt szomorítani, de talán a legkomolyabb és leggyakoribb ok az, hogy nem végezzük el azt a szolgálatot, amire elhívásunk van. Ahogy Jézus mondta, hogy menjetek el, prédikáljatok minden népnek, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogy a közösségünk léte, élete, működtetése is azt a célt kell szolgálja, hogy ebben segítsen nekünk, segítsünk egymásnak, hogy minél nagyobb buzgósággal, minél nagyobb tehetséggel elmenjünk a világba és prédikáljuk Krisztust az embereknek. A jelenben a igazság teljességével. Tanúskodjunk ezen a világon. Mi rendelkezünk a Földön a legnagyobb világossággal. A mi hitvallásunk a legpontosabb. A mi teológiánk a legbiblikusabb. És ezzel együtt Isten mi is elkövetjük. Nem mondok túlzót, ha azt mondom, hogy elkövetjük azt a hibát, hogy nem tudjuk betölteni. Nem töltjük be igazán a küldetésünket ezen a világon. Nem végezzük el azt a munkát, amit ránk bízna, ránk szeretne bízni Jézus. És a világon nem a sok milliárd embert értem, hanem így tágítva a kört, először is a családot, aztán a rokonokat, a szomszédokat, a barátokat, a munkatársokat, és sokakat, másokat, akikhez még az Isten elküldhet bennünket, ha készek vagyunk az áldozatvállalásra és a felelősség hordozásra. Tegnap előtt történt velem, hogy felhívott egy katonatársam felesége, mind a ketten 50 évesek lettünk az idén, és azt a meglepetést szánta a férjének, hogy hát ha erre járok, akkor menjek be. És éppen aznap utaztunk Győrből Debrecenbe haza, és ők Pest mellett laknak. És hát bementünk hozzájuk, és kiderült, hogy utoljára 16 éve találkoztunk, a legkedvesebb barátom volt a katonaságnál.
a legjobb szívvel rá tudok emlékezni, és nagyon ragaszkodtunk egymáshoz. Mi még évekig összejártunk, éveken át jártuk az országot biciklitúrákon ketten. Tehát nagyon összefort a lelkünk. 16 éve láttam utoljára, itt az esküvőmön. 16 éve. Nem kerestem meg azóta. Nem tartottuk igazán a kapcsolatot. Miközben lelkészként lótok, futok éppen ott, ahova helyeznek. És nem kimaradt, és szégyellem, nagyon-nagyon megfedett ez a találkozó, és nagyon elgondolkodtatott, hogy veszem én is a Krisztust, hogy vettem az evangéliumot, mit kezdek vele, és mit akarok vele csinálni. Mikor értem már, hogy az evangélium mire szolgál, mit adhat nekem, és mit adhat rajtam keresztül az embertársaimnak. Hadd kérdezzem meg utoljára ezt, hogy tényleg mit értünk mi azon, hogy hívő emberek vagyunk. Mit értünk azon, hogy vallásosak vagyunk, hogy egyházi életet élünk egy közösség keretein belül. Mit értünk ezen? Azt, amit itt csinálunk, vagy amit otthon a gyülekezeteinkben csinálunk? Ez nekünk a hívő élet, hogy ezt, tehát egy ennyit teszünk, tudom, hogy sokaknak nem ennyi. Tudom, hogy nagyon sokan sokféleképpen fáradoznak, és sokakkal igyekeznek megismertetni az evangéliumot, de úgy gondolom, hogy, és úgy látom a gyülekezeteinkben, hogy le vagyunk lassulva, meg vagyunk erőtelenül. Kicsit ilyen értelemben van identitászavarunk, nem az egyház kérdésben, hanem ilyen értelemben van identitászavarunk, hogy értenénk, hogy az evangélium hogy tehet bennünket igaz emberekké, és hogy tehet bennünket Jézus tanítványaiként, az ő tanúságtevőivé, az ő küldötteivé ezen a világon. Azt írja az ige, mi is szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te Istened. Nagyon fontosnak tartom, hogy a közösségi életünk tényleg megélhető legyen, de ilyen szempontból, hogy az evangélium a saját életemben, ugye a közösségen keresztül is, ahogy közvetlenül rám hatva a saját életemben, hogy a közösségen keresztül is ebben segítsen, hogy megismerjem, mi az Krisztusban a békesség megtalálása, a szabadulás megtalálása, és annak a megismerése, hogy uralkodni tud az Isten a bűnös emberi szív felett. Én arra vágyom, hogy a közösségünk ide jusson el, és ebben szeretném, ha egy kicsit jobban belegondolnánk, és valahogy ezek foglalkoztatnának többet bennünket, hogy be tudjuk-e tölteni így a hivatásunkat Krisztustól, ahogy betöltötték az apostolok. Be tudjuk-e tölteni közösségként, hogy egymást ebben segítjük, vagy inkább megkötözzük egymást, megerőtelenítjük egymást. Meg tudjuk-e mutatni egymásnak, mi az Istenben való békesség, az Isten által való szabadítások sorozata, és az Isten uralmának a megvalósulása az önző emberi szív felett, hogy hatalmat vesz rajtunk az Isten. És tényleg nem azt mondom, hogy úgy kell keresni nagyítóval egyet-egyet valahol, hogy hol van istenes élet, hol van győzelmes élet, hanem hogy világítanak sorba mindenütt ezek az életek. És amikor szétmegyünk, akkor akik otthon találkoznak velünk, és akik a következő napokban, hetekben olyan szerencsében részesülnek, hogy velünk találkoznak, azok az evangéliummal is találkoznak, az élő hordozóival találkoznak. Nagyon szeretném, ha ezt sikerülne megvalósítanunk, és eszembe jut újra és újra azt, amit a pünkösdi események kapcsán ír Ellen White az apostolok tapasztalatáról, hogy amikor visszagondoltak arra pünkösd napjaiban, pünkösd előtti napokban, hogy milyen volt neki Krisztussal együtt lenni, és hogy mennyire nehezen értették őt, és hányszor szembe mentek az ő akaratával, akkor milyen mélyen elszomorodtak. Ugye így írja Ellen White, hogy nagyon elszomorodtak, és komoly töredelemmel keresték az Istent,
és igyekeztek bűnvallás útján is megtisztítani a szíveiket, és azt írja, utána elhatározták, hogy amit csak lehet, helyrehoznak. Hogy nem tudom, kinek hány három évet kellene visszatekinteni, hogy mintha nem akartuk volna érteni az Istent, mintha nem engedtük volna, hogy elvégezhesse azt a munkát bennünk, amit szeretett volna már rég elvégezni, nem tudom, kinek hány három év, bár ne legyen, de ha volna, akkor gondoljunk erre, amit a tanítványok tettek, hogy, és legyen példa előttünk, hogy keressük az Istent igaz, őszinte szívvel, és azzal a fájdalmas felismeréssel, hogy tartozunk Krisztusnak. Hogyha eddig nem értettük őt, akkor legalább ezután értsük. És tegye nyilvánvalóvá számunkra az akaratát, és amit megígért, nem csak nekik, hanem nekünk is, hogy a Szentlélek által képességet ad, hogy tanúskodjunk róla, akkor addig könyörögjünk, amíg ezt el nem nyerjük. Adjon ehhez áldást az Isten. Amen. Szerető Atyánk, mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy a te szeretetedben ott van a hosszú tűrés, és ott van az a gazdag kegyelem, hogy vársz ránk, és időt adsz nekünk, míg megértünk téged, míg egyre jobban megragadjuk az evangélium erejét, és te kitöltheted ránk, Urunk, a te áldó kegyelmedből a Krisztus természetét. Istenünk, köszönjük, hogy ebben gyakorolhatjuk magunkat, és nagyon kérünk, hogy segíts, hiszen oly rég megszólítottál bennünket, hogy jöjjünk hozzád. Segíts nekünk olyan módon találkozni veled, hogy tényleg megújíthass, mint Jákobot megújítottad, mint sokakat meg tudtál újítani már ezen a világon. És könyörgünk, Istenünk, azért a gazdag kegyelemért, hogy a mai napról ne csak a terheket, a fáradtságot, a panaszolni valót vigyük el, hanem ennek az igének a szavát is, hogy örömmondókká tudod tenni a bűnös embereket, hogy olyan képességeket tudsz adni nekünk, amivel értékek lehetünk ezen a világon, olyan értékek, Urunk, amelyek egyedülállóak. Könyörgünk, Istenünk, segíts erre figyelnünk, és segíts egymást bátorítanunk, hogy betöltsük ezt a hivatásunkat, és segíts gyülekezeteinket is bátorítani, Istenünk. Segíts, hogy lássuk magunk előtt mindig a te szent lényedet, a hívó szavadat és a küldő szavadat is, Istenünk, hogy el ne feledjük, hogy honnan hová tartunk. Kérünk téged, hogy őrizd meg bennünket az útjainkon hazafelé, és add tényleg, hogy boldog emberekként, boldog keresztényekként, örömmondonként lehessünk azok között, akiket nekünk adtál. Az Úr Jézus nevében kértük ezt. Amen.

Reményik Sándor, az utolsó munkás. A nap leszáll, és szőlőhegyed orvát aranyozza az alkony, Istenem. Munkásaidat látom fennmozogni, apró bogárkák, serény hangyanépek, ki kapál, ki veszőt metsz, ki szüretel. Munkálkodjatok, míg nappal vagyok, mondtad, és elküldted mindannyiukat. Mentek. Ki hajnalban, ki délelőtt, ki délben. Verejtékük hult zord szőlőhegyedre, s felszállt áldozati páraként virágillat lett, édes öntudat és boldog, tiszta lelki ismeret. Ó, hogy sürögnek ott a húnyó napban! Aranyként csillan szürke hangyatestük, s már készülődnek lassanként haza. Egy óra még, és itt van a sötét. Sötét. Sötét. Mi, hogy száll le szörnyű szó? Éjszaka, hogy suhognak szárnyaid? Mi félelmes vagy, mi irtózatos, még annak is, ki dolgozott napestig? Hát még annak, kit elhagyott a hajnal, elhagyott a délelőtt s a dél, s kit a hanyatló nap is így talál, hivalkodva és haszontalanul. Álltam valami messzi piacon, és tarkarongyként ráztam lelkemet. Így jött a hajnal, így futott a délelőtt s a dél, és így jött rám a késő alkonyat. Utolsó munkás és utolsó óra. Most itt állok a szőlőhegy tövén, napszámodba szegődnék, Istenem. Egy óra még, és itt van a sötét. Uram, ezt az utolsó órát add nekem.

0: Azt gondolom, hogy ez a csodálatos zene mindannyiunkat kicsit közelebb vitt az Úrhoz, nehéz is megszólalni utána, de talán mindannyian kinyitottuk a szívünket az ige befogadására ezen a különleges alkalmon, amikor testvéri szeretetben együtt lehetünk. Átadom a szót Kalocsai Tamásnak, vegyes érzelmekkel, örömmel is, örömmel, mert tele van az imaház testvérekkel ebben a történelmi pillanatban. Ugyanakkor kicsit nehéz szívvel is, Tamás, mert a győri gyülekezetben így, mint a mi lelkészünk, utoljára szolgálsz, de remélem, hogy nem utoljára, azért még látni fogjuk egymást, de mégis, mint hivatalos alkalom, most fogunk búcsút venni tőled. Nyisd ki az igét, ami számunkra, és kívánom, hogy mindannyiunknak ez egy különleges áldás legyen ez a mai alkalom.
1: Köszönöm szépen, Ági! Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a nap valóban különleges. Nem így terveztem, Isten szebbé tette ezt a napot, mint ahogyan én egy negyed évvel ezelőtt beírtam a mai szombatra, hogy elköszönés a győri gyülekezettől. És most itt az ideje, hogy a gyermekekhez szóljak. Én szeretek testközelben lenni a gyerekekkel, de annyira szétszóltam vagytok, úgyhogy előre kell hívni titeket, elő meg nincs hely, gyertek, üljetek be a szomjére, jó? Hogyha a szülők megengedik, csak is akkor. Nem?
2: Itt is van.
1: Gyertek, itt van hely. Nem kell a szőnyegre jönni. Képzeld, hogy olvastam egy történetet Zsuzsiról és Zsófiról, akik korcsolyáztak. Jégpályán korcsolyáztak. Korcsolyáztatok-e már jégpályán? Ki tud korcsolyázni közülöket? Egy, kettő, három. Hányszor estetek? Hányszor, igaz? 9 vagy 10 vagy itt egy őszinte ember. 9 vagy 10. Felnőttek közül is tudom, hogy van itt valaki, aki első jégre lépése alkalmával eltörte a csuklóját, nem tudom, hogy azóta próbálkozott-e már. Jósan ki is, mert nem szeretnék fel a jégkocsajáról, szóval, de amit is nem. Ez a történet egy nagyon szép történet. Zsuzsi és Zsófi elmentek együtt jégkocsajázni. Zsuzsi már tudott, régóta jégkocsajázott. De Zsófi most volt először. Zsuzsi felpattant a jégre, balettozott, körbe szánkázott a jégen, de Zsófi mit csinál, gyerekek? Aki jégkocsijázott már, azt tudja pontosan, mit csinál ez a kislány? Mit csináltatok, amikor először mentetek a jégre?
3: Nem akartunk rámenni.
1: Igen, de hogyha rámentetek, utána mi történt? Az is igaz, de amikor elestél, akkor hogyan álltál fel, és utána mibe kapaszkodtál? Akkor én segítek. Én is megtanultam jégkocsolyázni a gyerekek segítségével. Egészen végig kapaszkodtam a korlátba. És képzeljétek el, hogy Zsuzsi, amikor látta, hogy Zsófi olyan nehezen szállja rá magát az első siklásra, megállt mellette, elkezdett neki magyarázni, megfogta a kezét, elmondta neki, hogy kicsit hajolj előre, próbáld lengetni a karodat, és csodák csodájára az ötödik körben már sikerült egy kicsit elengedni a korlátot. Tudjátok, hogy miért tette meg ezt Zsuzsi az ő barátnőjével? Mert tudta, hogy az a képesség, hogy ő tud korcsolyázni, az nem onnan van, hogy ő olyan ügyes, hanem mert a Jóisten adta neki. És most szeretnék felolvasni egy bibliai szöveget nektek, biblia szöveget nektek. Figyeljetek csak! Az Úr Jézus mindannyiótoknak adott képességeket, de adott még valamit. Lelki ajándékokat, kegyelmi ajándékot, amivel őt tudjátok szolgálni, akár így is. Ezt mondja a Biblia, Péter első levelének a 4. fejezetében, aki amilyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljátok egymást, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Nem tudom, hogy kedvetek szottyant-e ahhoz, hogy jégre lépjetek, majd télen lesz a lehetőség. De nem kell jég ahhoz, hogy segítsétek a társaitokat, hogy rámosoljukjatok. Ha ez a lelki ajándékotok, ha a bátorítás a lelki ajándékotok, hogyha valami mást adott Isten, hogy rajzoltok egyet a másiknak. Nem tudom, hogy milyen lelki ajándékot adott Isten, de azt tudom, hogy valamit kaptatok. Használjátok ezt. Jó? Oké? Okay? Na, köszönöm szépen.
2: Szeretném Isten igéjét elolvasni Bírák könyvének a 11. fejezetéből, és onnan a 29. verstől az új protestáns fordítás szerint. Ekkor az Úr lelke leszállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén. Átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből átvonult az ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta. Ha valóban kezembe adod az ammoniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az ammonioktól, az Úré lesz az, feláldozom égő áldozatul. Fölvonult Jefte az ammoniak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig kezébe adta őket. Verte őket Arójétól fogva, Minitbe vivő útig, 20 városon keresztül egészen Ábél Kelmimig. Igen nagy vereség volt ez. Így kellett megalázkodniuk az ammoniaknak Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába a házához, éppen lánya jött ki elé, dobolva és táncolva. Csak ez az egyetlen leánya volt. Nem volt rajta kívül se fia, se lánya. Amikor meglátta a lányát, megszaggatta ruháját, és ezt mondta, ó lányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél. Mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. Leány így felelt neki, apám, ha a szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál. Hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az ammoniakon. Majd ezt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig, hadd menjek el a hegyek közé elsiratni lányságomat barátnőimmel. Az apja ezt felelte, menj, és elbocsátotta 2 hónapra, az pedig elment barátnőjével, elsiratta lányságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért apjához, az pedig megtette vele, amit megfogadott. Lány nem élt férfival. Azóta lett szokás Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael leánya, és megéneklik Gileádi Jefte leányát. Évente 4 hónapig. 4 napig. Köszönöm. Óriási szervezet ellenes felvonulás volt az egyik városban. Mindenféle transzparensekkel volt tele a tömeg, és egy fiatalember bőszen lobogtatott egy zászlót. Egyik oldalára ez volt írva. Jézus, igen. Másik oldalára egyház, nem. Ma egy posztmodern világban élünk, ahol egy posztmodern fiatal, egy posztmodern ember pontosan így gondolkodik. Jézus igen, Jézus szeretete, Jézusnak a lénye, a személye, az, ahogyan Jézus képviselte Istent, igen. De egyház, ahol alkalmazkodni kell, ahol olyan emberekkel találkozunk, akik küzdelmet jelentenek a hitünk megélésében, akik próbára teszik a szeretetünket, nem. Az egyház és az egyházhoz való tartozás nem emberi találmány. Az Úr Jézus mondta, ő a fej, mi pedig a teste vagyunk. Fej nélkül a test élettelen, és test nélkül a fej nem képes tevékenykedni. Isten hozhatott volna angyalokat, akik helyettünk elvégzik a feladatot. De valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva Isten azt gondolta, hogy rajtam és rajtad keresztül akarja véghez vinni az ő dolgát. Jeftéről. Jefte Gileádból származik. Egy Gileád nevű embernek paráznától született fia. Már akkor is úgy gondolták, hogy a társadalomból ki kell vetni azokat, akik különböznek az átlagtól. Ezért fel északra költözött, ahol kevés emberrel találkozhatott, és egy portyázó csapatot gyűjtött maga köré. És tudjátok, mi történt? Isten időszámítás előtt 1170 tájékán. Ugye kb. 100 évvel vagyunk Salamon királyá koronázása előtt. Azt gondolta Isten, hogy egy betyárt választ bírának. Egy parázna asszonynak a fattyát, akit mindenki elutasított. A legnemesebb feladatra, amit akkoriban elvégezhettek az emberek. Nem csodálatos egyházi vezetőket választott, nem fantasztikus retorikai képességgel bírott

0: az engedetlen együttekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még, kérdezi az apostol, mit mondjak még, hiszen felsorolta az összes hithőst, mit mondjak még, hiszen kifogynék az időből. Mert Istennek minden ember érték és kincs. Ha szólnék, kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról is. Hogy folytatódik? Jeftéről, erről a betyárról, erről a törvényen kívüliről, aki kellett Istennek. És az ő, aki az ő hitével bekerült a nagyok könyvébe, a legnagyobbak könyvébe. Talán gondolkodtok azon, hogy miért választottam erre a jeles napra ezt a igazán két értelmű történetet. Azt a történetet, amire maga Ellen White-nál, magánál Ellen White-nál sem találtam egyértelmű magyarázatot. Vajon megölte az apa, Jefte az ő lányát, aki név nélküli ebben a történetben? Vajon megölte? Megáldozta-e, úgy, ahogy a pogányok szokták megáldozni? Vagy csak egyszerűen az történt vele, mint amit az utolsó gondolatokban leírunk, és eléggé homályosan olvassuk itt a Szentírásban, hogy nem élt férfival ezek után. Zárójelbe szeretném tenni, hogy Éva óta minden asszony, minden izraeli asszony arra vágyott, hogy megszülessen rajta keresztül az ő szíve alatt hordhassa a messiást, a megváltót. Ezért minden asszonynak óriási büntetés volt az, hogyha nem szülhetett. Ezzel találkozunk ebben a történetben. Jefte egy buta fogadalmat tett. Egy olyan fogadalmat, amit igazán nem tudok hova tenni. Hiszen ő egy zseniális hadvezér volt, nem? Hogyha szeretnétek impulzusokat kapni, hogy milyen tárgyaló volt a legkeményebbek közül való, olvassátok el, hogy az ammoniták ellen, ammonitákkal szemben hogyan tárgyalt az előző fejezetben van. Egy pillanat alatt sarokba szorította az ellenfelet az érveivel. Csodálatos stratéga, hiszen győzött, rendkívül jó hadvezér, tudott tárgyalni. Hogy mondhat egy ilyen komoly ember egy ennyire szédületesen nagy butaságot és ostobaságot? Beszéljünk egy kicsit a fogadalmakról. Négyet hoztam, több is van a Bibliában, egy ötödiket érinteni fogunk. Az egyik, Jákob fogadalma, amikor álmot lát, meglát egy szép párnának kinéző követ, lehajtja a fejét, nem tudom mennyire aludt jól azon az éjszakán, felébredt az ő álmából, és azt mondta Istennek, ez még az a Jákob, akit nem úgy hívnak, hogy Izrael. Ez a minden hájjal megkent üzletember. Azt mondja Istennek, Istenem, úgy látom, hogy te nem olyan vagy, mint a többi népeknek az istenei. Te benned van valami plusz, valami több. Te ilyen csodát tudtál tenni, hogy én beláthattam a mennybe egy picit. Láthattam a módját annak, hogy te hogyan dolgozol. Úgy tűnik számomra, hogy te kivételezel velem. Engedjétek meg, hogy így értelmezzem ezt. És Jákob fogad valamit. Segíthetek nekem, hogy mi volt az ő fogadalma? Ha megőrzöl engem, megsegítesz, megáldasz, mit fog tenni?
1: Szolgálni foglak.
0: Szolgálni foglak, és tizedet adok neked. Vérbeli üzletember. Azt mondja, hogy ha te adsz nekem 100%-ot, akkor én olyan jó leszek hozzád, hogy adok vissza tizet. Milyen üzlet ez? Belemenne bárki közülünk? Szeretnél adni nekem 10 000 forintot, Ági? Én adok vissza ezzel.

0: Isten belement a játékba. Mert Istennek, ahogyan Jefténél, úgy Jákobnál is egy célja volt. És ez a cél az, hogy megmentse ezt az embert. Nagyon sokszor magam részéről én bekategorizálom Istent, aki úgy gondolkodik, hogy a törvények alapján kell az embert elítélni, de azt látom Istenben, hogy az utolsó utáni lehetőségeket is megragadja arra, hogy megszólítson egy embert. És itt van Jákobnál, belemegy a játékba. Azt mondja, rendben van Jákob. Én biztos vagyok benne, hogy Jákob ekkor még nem volt őszinte. Majd a jobbok révén ott igen, ott megtapasztalta, hogy kicsoda az Isten. És megtalálta önmagát Istenben. Nem szívből akarta adni a tizedet. Nem szívből, nem jókedvűen, ahogyan olvassuk Isten igéjében. Nem minden vágya volt az, hogy odaadhassa Istennek a 10%-ot, hanem üzletelni akart Istennel. Többen kérdezték tőlem, hogy most nincs annyi, hogy tizedet adhassanak. És én azt szoktam ilyenkor mondani, ha nem jó szívvel adod, ha nem örömmel, nem azzal az örömmel adod, ahogyan a szíved diktálja Isten iránt, a hál, az amiatt a hála miatt, hogy ő meggyőzött téged, és legyőzte sátánt a te életedben, akkor ne adjál. Akkor ne adjál, mert Jákob vagy. Mert Jákob leszel. És nem ez Istennek a szándéka. Aztán itt van egy másik fogadalom. Egy asszony, akinek nem lehet gyermeke. Annának hívják. Elmegy a templomba, mit találott? Részeges papokat, egy gyengekező édesapát, aki soha nem fenyítette meg a gyermekeit, mert félt, hogy elveszíti őket. Kapzsi embereket. És azt mondta, Istenem, ha adsz nekem egy gyermeket, akkor én neked adom. Tudjátok, mit jelent ez? Ide fogom hozni ebbe a fertőbe. Nekem gyermekem van, két gyermekem. Soha nem jutna eszembe beadni őt egy kocsmába. Mit olvasunk Hofni és Finásról? Mit olvasunk róluk? Jöttek az emberek, el nem tudom képzelni, jöttek az emberek, hozták az áldozatukat, még végetett a bárány, és azt mondták neki, az embereknek, hogy azonnal elvisszük azt a részt, ami nekünk kell. Sőt, még az Úr részét is elvették az áldozatból. Az emberek elhagyták Istent. Az emberek elhagyták a templomot. És csúfságá vált Isten igéje. Megadta-e Isten Annának a gyermeket? Igen. Odaadta-e Anna az ő gyermekét? Miért adta oda Anna egy részét az életének? Nekünk két gyermekünk van, de nem tudnám egyiket sem odaadni. Csak úgy. Pláne nem úgy, hogy tudom, hogy milyen rossz helyre kerül. Odaadta mindenét. Odaadta Istennek. És mit olvasunk Jeftéről? 11. fejezet, 31. vers vissza a Virágkönyvéhez. 11.31. Azt mondja Jefte. Ha valóban kezembe adod az ammoniakat, akkor bármi jön ki elém házam ajtán, akkor békességgel visszatérek az ammoniakat, az Úré lesz, és feláldozom égváltozatot. Testvéreim, tudta-e Jefte, hogy mit ad Istennek? Letisztult-e benne? Végigjárta-e folyamatot? Tudta-e azt, hogy milyen horderejű kérdést ajánl most Istennek? Vagy csak úgy véletlenül vakon, kicsit talán szószártyár módon vetette oda Istennek az ő fogadalmát. Ha ezt megteszed velem, akkor majd én valami nagyon nagy vonalú dolgot teszek, érted? És odaadom, így vakon, el tudom képzelni, hogy bármit oda tudok adni. És megdöbbent, amikor hazaért. És jött a gyermek, és végigfutott az áram a testén. Hogy oda kell adni Istennek a gyermekét végő áldozatul. Szeretnék még egy áldozatról olvasni Isten igéjében, Korintusi második levél 8. fejezetéből. Nyolcadik fejezetből az első 5 vers. Szeretném előjáróban elmondani azt, hogy ez jeruzsálemi gyülekezet számára gyűjtött adomány körútja volt Pál apostolnak Korintusban. Jár, és elmondja, hogy milyen tapasztalatai voltak Macedóniában. Ezt mondja. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön fölül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek... hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek, és nem csak azért tették, amit reméltünk, nem azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Pál apostol gyűjt a jeruzsálemi gyülekezetnek. Elmegy gazdag helyekre. És a gazdag helyeken a persei alján csörög valami. És tudjátok, ahogy szokott lenni. Elment egy szegény helyre, és a szegény helyen, ahol az embereknek talán nem volt mit enni, és ez mindig így volt a történelemben. Ott az emberek azt mondták, mindent. Az egész lényünket is, akár. Polgári szolgálatos voltam Ceglédi kórházban, és beteghordóként tevékenykedtem. És tudjátok, az volt a tapasztalatom, hogy igyekeztem elhárítani azt, amikor borravalót adtak az emberek. Egy alkalommal mégis úgy történt, hogy egy néni becsúsztatott a zsebembe egy 500-ast. És én visszavittem neki. Tudjátok, nem ez az, amit elmondom. Hanem az, hogy érdekes módon, amikor rá néztünk egy emberre, már rögtön tudtuk, hogy akar-e adni, vagy nem akar adni. Miért? Egy szegény ember mindig adott. Vagy akart. Meg akarta hálálni. De egy jómódúbb ember, az már nem. Itt van az igaz az Úr Jézusnak, aki azt mondja, hogy milyen nehéz bemenni Isten országába akkor, amikor van nekünk. Nos, a macedóniai közösség is gyülekezett. Nem valamit adott, hanem az egészet. Az idejének, az energiájának, a képességeinek az egészét adta oda Istennek. A pénzének az egészét. Mindent, azt olvassuk itt, hogy mindent odaadtak. És nem valamiért adták. Nem azért, mert tudták, hogy ha adnak, akkor majd Isten válaszolni fog erre, és meg fogja áldani. Hanem azért adták, mert hálásak voltak, hogy ismerhetik Istent. Mikor hálából adunk Istennek bármit, akkor öröm van a mennyben. Van is egy ilyen énekünk. És a törvény megtartásában is ugyanez a kotta érvényesül. Ha a törvényt azért tartom meg, mert várok valami viszonzást Istentől ezért, akkor hiába teszem. Akkor Jákob vagyok. De ha hálából tartom meg a törvényt, akkor öröm van a mennyben, mert megértettük a lényeget, mert megértettem a lényeget. Isten megmentett, és én hálás vagyok ezért neki. Izraeli áldozatgyakorlás is pontosan így történt. Dávid, amikor gondolkodik a templom építésen, akkor mindig félretesz a legyőzött népeknek a kincseiből, hogy Salamon fel tudja majd építeni a templomot. Mindig, amikor győztek, akkor azt mondták, ennyi a legjava az Úré ebből. Felajánlották Istennek. Talán Jefte nem járt volna így, hogyha olvassa Dávidnak a szavait. Dávid szavait pedig a Prédikátor könyvében találjuk. Prédikátor könyvében az 5. fejezet, és így olvashatjuk. Ne beszélj elhamarkodottan, ne hirtelenkedd el az Isten előtt kimondott szavad, mert Isten a mennyben van, te pedig a földön, ezért kevés beszédű légy. Mert ahogyan a sok munka álommal jár, úgy a sok beszéd ostoba pecsegéssel. Ha fogadalmat teszel Istennek, ne halogass teljesítését, mert nem telik neki kedve az ostobákban. Teljesítsd, amit megfogadtál. Jobb, ha nem teszel fogadalmat, mint ha fogadalmat teszel és nem teljesíted. Ne engedd, hogy beszédet vétekbe ejtsen téged, és ne mondd Isten követének, hogy az csak tévedés volt. Miért háborodnék föl Isten szavadon, és miért tegye tönkre kezed alkotásait? Bizony a sok álom és a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiába valóság. Ezért féld az Istent, mondja Dávid Prédikátor könyvében. Hogy is van ez? Jobb nem fogadni, hogyha nem gondoltam át. Jobb nemet mondani, ha nem a teljes szívem Istené. Vegyünk egy új szövetségi példát. János a szeretett tanítvány nem fogadkozik ott a Getsemánéban. Van valaki, aki igen? Illetve még a úrvacsoránál. Van valaki igen? Ki az? Ki az, aki fogadkozik? Ha mindenki elhagy. Ha mindenki elmegy, Uram, nézd végig rajtuk. Látod, hogy én vagyok? Egyedül alkalmas arra, hogy téged megvédjelek? Ha mindenki elhagy, én akkor is veled maradok. Ugorjunk egy nagyot. Genezátereti tó mellett. Jézus süti a halat. És Péternek odaszól. Péter? Szeretsz? Mit mond Péter testvére? Mit fogad? Milyen fogadkozás hagyja el a száját? Én életem végéig foglak apostolként szolgálni téged? Írok majd 2 levelet? Elmegyek a világ végére, érted? Csak ennyit mond. Te tudod, hogy mi van a szívemben. Te tudod, hogy mennyi keserűség, mennyi szenvedés, mennyi örömtelenség. És idehozom. De Jézusnak nem volt elég ennyi. Mert még egyszer megkérdezte, és még egyszer megkérdezte. Péter, mit akarsz fogadni nekem? Milyen nagy szavakat akarsz újra mondani? Még mindig különb akarsz lenni a többieknél? És Péter érti. És elmondja Jézusnak. Uram, semmi nincs bennem, ami jó lenne. Te tudod ezt pontosan. És Jézus ekkor bízza meg őt a szolgálattal, amit olyan zseniálisan végez el később. Péter elrejtőzött Jézusban. Nem valamit adott már az életéből, nem egy kardot. Nem a nagy szavakat adta, hanem adta az egész valóját, az egész lényét. Nem csak valamit, az idejének egy részét, a pénzének egy részét, a képességeinek egy részét, hanem mindent. Érzitek ezekben ebben a szóban? Uram, te tudod? Látjátok benne a megszólaló Istent? Hogy már nem Péter mondja, hanem a benne megjelenő Isten mondja. Az egész lényem a tiéd. Nem tudjuk, hogy Jefte történetében pontosan mi volt. Nem tudjuk, hogy Jefte feláldozta-e vajon égő áldozatul a lányát. Nem egyértelmű a Szentírás ebben a kérdésben. Most újra vehetnénk, de szeretnének invitálni délutánra titeket, mert délután, ahogyan Ellen White tanácsolta, meg fogjuk beszélni a prédikációt, jó? Egyet azonban szeretnék mondani. Mikor Ábrahám felemelte a kést, hogy a fiába vágja, akkor megfogta egy angyalnak a keze. Megszólalt egy hang. Talán itt Jefténél nem. Nem tudjuk. De nekem ez a történet nem is ettől lesz érdekes, hanem attól, hogy Istennek teljesen mindegy az, hogy ki az a valaki, akit meg kell menteni, el fogja küldeni Isten az ő fiát erre a földre. Azért, hogy bebizonyítsa a szeretetét. És Jézusnál azt látjuk, hogy senki nem fogta meg azt a kezet, akik átszegezték az övét és a lábát. Senki nem mondta, hogy állj, hogy elég már. Testvéreim, mindannyiunk életekhez Isten kezében van. És azt szeretném mondani nektek, hogy akinek egy betyár alkalmas volt arra, hogy 6 éven keresztül vezesse az ő népét, Isten csodálatos távlatot akar nyitni valamennyiünk számára. Isten kiválasztott. Isten téged akar. Saulus voltál, akkor Pál apostol lát ez. Hogyha tázisi menekülő Jónás, akkor kiment onnan is, mindent megtesz. Ha Jefte voltál, akkor te bíra leszel az Isten kezében. Ha egy mondatot kellene megfogalmazni, amire azt mondanám, hogy vigyétek el, akkor ez az a mondat, leírtam. Istennek nem dolgokra, az életünk bizonyos részeire, hanem az egész lényünkre szüksége van. Ezt várja Isten. Nem többet, nem kevesebbet. Ezt szeretné Isten. Betölteni az egész életedet. Azzal a tervvel, amit ő talált meg neked. És a legjobb, amit tehetünk, hogy Isten kezébe hagyjuk a mi életünket. Ma van itt 9 ember. Akik nem tudom, hogy helyesek-e a szavak, hogy óriási küzdelmeket éltek át. Nem fejezik ki ezek a szavak azt, ami történt veletek. De Isten most azt akarja nektek mondani, hogy a világ egyház, az ő maradék egyháza, az ő végidei népe, tárt karokkal várt titeket. És bírák lehettek. És apostolok lehettek. Én megkérlek arra, testvéreim, titeket, hogy álljatok fel. Mind a 9-en a keresztény advent közösség jelenleg még aktív tagjai, akik kifejeztétek azt, hogy a hetednapi adventista egyház világközösségének szeretnétek a tagjai lenni. Hogy a elhangzó mondatokra, amennyiben a ti hitetek szerint igennel tudtok válaszolni, tegyétek meg. Mielőtt elolvasnám a hitvallás szövegét, szeretném elmondani a gyülekezet tagjai előtt, hogy a bizottság meghallgatta a testvéreinket, és egyöntetőleg javasolja őket gyülekezetben felvételre. Tehát testvéreim, szeretném az első vallástételi pontot elmondani nektek, amire kérem a ti válaszotokat. Elfogadod-e Jézus Krisztust személyes megváltódnak és uradnak, és életedet vele üdvözítő kapcsolatban szeretnéd élni?
1: Igen.
0: Elfogadod-e a Biblia tanításait úgy, ahogyan azok a hetednapi adventista egyház alapvető hitelveiben megtalálhatók, és elkötelezed-e magad arra, hogy Isten kegyelme által ezen alapelvekkel összhangban élj?
1: Igen.
0: Szeretnél-e Jézus Krisztusba vetett hited nyilvános kifejezéseként vallástételben a hetednapi adventista egyház közösségébe felvételt nyerni, valamint hűsáfárként személyes befolyásoddal, tizededdel és adományaiddal, valamint szolgálatra odaszánt életeddel támogatni az egyházat és annak misszióját?
2: Igen.
0: Testvéreim, a menny és a hetednapi adventista egyház helyi gyülekezete hallotta a ti vallástételeteket. Itt van az Úr, és most mi letérdelve megkérjük őt arra, hogy áldja meg a ti vallástételeteket. Arra kérnélek titeket, hogy gyertek előre, térdeljünk le együtt, és a gyülekezet tagjaitól, mindazoktól, akik itt vannak, gyülekezet tagjaitól próbáljuk egy kicsit helyet csinálni. Szeretnék valamit kérni. Az apostoli egyházban az volt a gyakorlat, hogyha Istennek a gyermekeit egy szolgálatra hívta el az Úr, akkor a közösség tagjai egyszerűen oda mentek, amikor imádkoztak, és az ő karjuknak a vállára helyezésével, illető vállára helyezésével támogatták. Ezért most én arra szeretnék hinni bárkit innen, aki szeretné kifejezni az ő támogatását és az ő szeretetét. Elsősorban a helyi gyülekezet tagjaihoz szól, hiszen hozzánk jönnek, közénk jönnek a testvéreink. És szeretnék érezni és tapasztalni azt, hogy Isten szerető családja veszi majd körül őket. Hogy gyertek ki és tegyétek meg, hogy valakinek a vállára teszitek a kezeteket. Mindenkinek jusson, jó? Gyertek! Aki szeretne, lehet olyat is csinálni, hogy egy emberre kettő jutok, jó?
3: Ötöt is lehet.
0: Valaki itt elhetetlené is lehet küldene. Jó, mindenkinek jutott? Térdeljünk le, jó? Drága mennyei atyánk, elmondhatatlan az a hála, amit tapasztalunk most. Uram, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy az a szeretet, amelyet te tanítottál, az a gyengétség, amelyre te neveltél, az egy egyházat hozott létre. Köszönjük 1844-et. Köszönjük a csalódást. Köszönjük azt a sok-sok generál konferenciát, melynek következményeként ma itt Magyarországon a hetednapi adventista egyház, mint a te választott eszközöd, a te küzdő egyházad, a te végidei néped jelen lehet.
2: Urunk, köszönjük a mi testvéreinket. Hálások vagyunk neked értük. Azt, ahogyan végigvezetted őket. Ezen az korán sem könnyűnek nevezhető úton. Hálások vagyunk neked a keresztény advent közösségért, akik megszólították őket, akik hozzád vezették. Kérlek, áld meg őket, áld meg a keresztény advent közösség minden tagját, vezetőit, azokat is, akik talán ferdeszemmel nézik azt, ami ma itt történik, és országszerte történik. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy a te mély és végtelen szereteted ez minden kérdésre választ adhat. Most mi szeretnénk őket körülvenni azzal a szeretettel, amit nekünk adtál. Mi szeretnénk, hogyha együtt küzdhetnénk tovább azon az úton, ami a mennybe hozzád vezet, Urunk. Segíts, hogy támogatni tudjuk egymást. Segíts, hogy válhatra vetve tudjunk érted szolgálni. Segíts elűzni közülünk a kis hitűséget, a vádaskodást, a rossz ízű kritikákat, Atyánk. Szeretnénk megnyugodni a te lábadnál. Szeretnénk a te áldásodat kérni. És így kérlek, áld meg valamennyi testvéremet, akik meghozták az ő döntésüket. És ennek a családnak, a világszéles családnak a tagjaivá lettek. Uram, milyen boldogság ez. Milyen öröm. Amikor gyermek születik egy családból. De Urunk, ma itt 9 gyermeked. Azt mondta, hogy te választott néped közé akar tartozni. És Urunk, megköszönjük neked, hogy te voltál, aki igazgattad ezt a folyamatot. Mi szeretnénk odaadni ma itt neked mindannyian nem csak egy részét az életünknek, nem csak egyes darabkáit, nem csak egy kicsit az időnkből, egy kicsit az erőnkből, egy kicsit a képességeinkből, csak annyit, hogy éppen elég legyen. Nem szeretnénk mindent odaadni. Köszönjük, hogy erre tanítottál. Az Úr Jézus Krisztus nevében, aki meghalt értünk és önmagát adta egészen. Amen.
0: Úgy látom, az Úr gondoskodott arról, hogy legyenek hittestvéri kapcsolatok.
2: Arra gondolok, hogy akik most így együtt voltak, az Úr gondoskodott arról, hogy folyamatosabb kapcsolatban legyetek egymással, és én bátorítalak is arra titeket, hogy hívjátok fel egymást, és erősítsük egymás hitét. Gondoskodtunk egy kis ajándékról számotokra. Minden családnak a hetednapi adventista egyház gyülekezeti kézikönyvét szeretnénk adni, amelyben megismeritek egy kicsit jobban az egyháznak a működését, az, hogy hogyan is zajlik az élet nálunk. Ha valamit nem értetek, elsősorban ajánlom, hogy lapozzátok föl a gyülekezeti kézikönyvet, és természetesen nyitott vagyok arra, hogy bármilyen kérdéseket te választodok. Mivel én még a neveket annyira nem ismerem, a nevekhez arcokat még nem tudtam kötni, ezért szeretném kérni, hogy ahogyan olvasom, legyetek szívesek kifáradni, és egy ilyen szép emléklapot fog kapni mindenki, kézzel készített, szép írással készült betűvel, Horváth Sanyi bácsinak a munkája, akit talán többen ismertek, 10 parancsolatot is gyárt fotószalagon. Ja. Henriett, nagy Henriett szeretnélek kérni, hogy tálek ki. Az Úr hozott a mi gyülekezetünkben, Isten áldja meg a te szolgálatodat itt közöttünk. Németh Béla, áldjon meg az Úr Jézus itt közöttünk, Isten hozott ide közénk. És a te szelítségeddel és szereteteddel építsd a gyülekezetünket. Olán László. Laci, nagyon örülök, hogy megismertelek téged. Jó Isten, áldja meg a te szolgálatodat, az egész életedet, a te kedves feleségeddel együtt, és az ő szolgálatában legyél mindig ilyen kitartó, és ennyire hűséges, ahogyan megismertelek téged. Oláné Horváth Melinda. Melinda valóban a pokol szélére hozott az Úr. Jó Isten hozott ide hozzánk.
3: Nem véletlenül megyünk, mert jó Istenben itt sok feladatot ott fogja hát bízni, úgy érzem.
4: Csalálok
3: mindegyet. Jó! Visszahogatok.
2: Csokás Jerika. Erika, nagyon örülök, hogy megismerhetünk titeket, téged, és a Jóisten adjon egészséget neked, és ebben a gyülekezetben gyógyulj el, amit lelkileg és testileg egy alá Jóisten hozott közé. Tali tud olvasni. Tudja, hogy...
5: Mint nem, következhetem volna.
2: Pali, már régebb óta ismerlek téged, talán téged ismerlek a legrégebb óta itt a jelenlevők közül. Nagyon örülök, hogy a te szolgálatoddal, a te stabilitásoddal, a te szeretetettel, odaadásoddal fogod építeni és erősíteni annak a gyülekezetnek a sorait. Isten áldjon meg, és örülök, hogy nem tudod ére.
5: Téged pedig áldjon meg az Úr a szolgálatot.
2: Köszönöm.
5: Köszönöm.
2: Felett Szita következik. Szita, örülünk, hogy ennek a gyülekezetnek a tagja leszel. És a Jóisten áldását kívánjuk a te életedre, a családodra, a gyermekeidre, adjon bölcsességet neked, hogy ide vezethesd az ő lábaihoz a gyermekeket és a egész családodat. Jóisten áldjon meg. Szabó Attilán és Zsuzsa következik. Zsuzsa, nagyon finom volt ez az étel, amit ettem egyszer nálatok, és ennél szebb csak az volt, amilyen nagy szeretettel fogadtatok, és ezt a szeretetet hozd ebbe a gyülekezetbe, és Jóisten áldja meg az egész életeteket, ahova vezetni fog titeket ezen az úton, amire most elhívott titeket. Jóisten hozott ki. És a legmagasabb maradt legutoljára. Hát Attila, olyan húrok vannak benned, amiből én is kaptam néhányat. A bűvészetnek a szeretete. És be kell vallanom a gyülekezet előtt, hogy én loptam Attilától. Az elmúlt három évben, két évben Sopronban az ő anyagából evangelizáltam. Az ő művészeti anyagából evangelizáltam, és amikor ezt elmondtam neki, nem haragudott rám. Úgyhogy azt szeretném mondani nektek, hogy az ő jelenlétével mindenképpen gazdagodni fog a körzet, és jó Istenre bízzuk azt, hogy hogyan tovább. Attila, Isten hozott közöttünk, az ő egyháza szeretettel fogad téged is, és a szolgálatot is az Isten kezére bízzuk.
6: Csak boldog örömmel jöttem.
7: Jó, a gyerekekre is gondoltunk, mert nem csak a felnőttek rám, hanem az összes gyerek, aki jelen van, ő is kap egy kis emléket, akkor jelentkezzetek gyerekek, jó? Akik szeretnétek valamilyen ajándékot kapni. Nagyon szép matricákat kaptok.
8: A legvégén szeretnék a gyülekezet nevében Kalocsai Tamás testvértől és az ő családjától elbúcsúzni, bár nem igazán búcsúzunk, mert emberileg még úgy gondolom, hogy fogjuk tartani a kapcsolatot, de tudjuk azt, hogy a gyülekezetben, ilyen minőségben, mint a mi lelkészünk, ma szolgáltál utoljára, és Magdit kértem, hogy hozza be a gyerekeket is, mert úgy gondolom, hogy Tamás nem egyedül szolgált, hanem ő vele együtt az egész családja áldozatosan mindig hát, támogatta Tamást ebben a dologban, hogy köztünk voltál, köztünk voltatok, és nem is könnyű bármit is mondani, Tamás. Inkább csak annyit nem akarom hosszan. Inkább csak annyit mondanék, hogy mi jut eszembe, hogyha azt hallom, hogy Kalocsai Tamás. Ha röviden kellene mondanom, eszembe jut, Tamás, az elfhűséged, az a szeretet, amivel te emberekért munkálkodtál, és az álhatatos kitartás, mert a szeretetnek néha keménynek kell lenni, így ismertünk meg téged, hogy értünk dolgoztál, és Magdi is, és a gyerekek is jó hangulatot is hoztatok ide a nehéz, sokszor nehéz helyzetekben, mégis vidáman és szeretetben együtt voltunk. És szeretném megköszönni a sok együtt töltött évet, és fogadt a gyülekezet nevében ezt az apró dolgot.
7: Köszönjük szépen!
8: Magdi!
3: Tőled is a gyülekezet nevében szeretnék búcsúzni, és köszönöm a sok szolgálatot, a sok sziporkázó jó ötletet, a jókedvű énekléseket, a játékos délutánokat. Miki adja át a gyülekezet nevében a bírát. Itt
7: van,
3: akkor
7: a
3: Bencének is
7: elköszönjük,
3: hogy volt köztünk.
7: Bencének
3: kiadja át az ajándékot?
7: Hűha, a barátja. A barátja.
4: Apa, sok szeretettel megköszönöm.
7: Puszi.
3: Készfogás.
7: Készfogás.
9: Jó, akkor készfogás. Állj
7: fel,
9: állj
7: fel.
5: Majd én
7: átkeszem.
5: Jó,
7: majd
5: én átkeszem.
7: Szeretnék tényleg az utolsó szó jogán egy néhány gondolatot mondani az Isten igéjéből. Kicsit átírtam a Bibliát nektek most erre a mai napra. Ezt szeretném üzenni így a kicsit ugye távolból nektek, mert hogy itt kell hagyni, és az életemnek egy jó nagy darabját hagyom itt, sok-sok emléket, és azt kell mondjam nektek, hogy nagyon sok szép emléket hagyok itt. Azokért, amikor fájdalmat okoztam, akkor szeretném mondani, hogy tudjátok, hogy ezt azért tettem, mert szerettem volna, hogyha megszomorodtok az üdvösségre, Isten megtérésére szomorodtok meg. Szeretném ezt mondani nektek a Zsoltárok könyvéből, a 91. fejezetből, ezt üzenni Isten nektek ma. Oltalmatok és váratok az Úr, akiben bízom. Mert ő ment meg titeket a madarász csapdájából, a pusztító dögvésztől. Tollaival betakar majd titeket. Szárnyali alatt oltalmat találtok. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félnetek a rémségektől éjjel, sem a suhonó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el mellettetek, és tízezren jobbotok felől, titeket akkor sem ér el. A ti szemetek csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartjátok oltalmatoknak, a felségest hajlékotoknak, nem érhet titeket baj. Sátratokhoz közel sem férhet csapás, mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rátok minden utatokon, kézenfogva vezetnek titeket, hogy meg ne üssétek lábatokat a kőben. Eltapossa az oroszlánt és a viperát, eltipporjátok az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodtok hozzám, megmentelek titeket. Oltalmazlak, mert ismeritek nevemet. Jó Isten áldja meg a kibővült gyülekezetünket ezeknek a gondolatoknak az alapján. Jó Isten vigyázzon rátok, és ahogy Rági mondta, azért nincs olyan szerencsétek, hogy ne találkozzunk, mert időnként azért biztos, hogy ellátogathatunk hozzátok. Köszönöm én is az elmúlt 4 évet, amit itt tölthettem, és elviszlek a szívembe titeket. Örökre itt maradtok bennem.

Vegyétek az áldást, testvéreim! A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.

Pontosan kapcsolódik a tavaly ősztől nyár elejéig tartott sorozatunkhoz, aminek a témája Jézus élete volt. Tehát Jézus élete után egészen közelről Jézus tanításait szeretnénk megismerni. A múlt alkalommal, ami ugye a sorozatunk első része volt, arról beszéltünk, hogy miért olyan fontos megkülönböztetett figyelmet fordítanunk Jézus tanító szolgálatára, illetve konkrétan az ő tanításaira. Felelevenítettük azt, hogy Jézus földi életéből egészen kicsiny korától, 12 éves korától fogva, amiről az első feljegyzés szól, haláláig abszolút következetesen és egyértelműen vallotta, hogy ő a mennyből jött, ő egy másik világból jött a mi világunkba, ahogy Pilátus előtt tömören mondta, én azért születtem és azért jöttem erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Hát ha ez valóban igaz, hogy Jézus felülről jött, ha ez igaz, hogy Jézus a mi világunkon kívüli világból jött, igaz, hogy a mindenható Istentől jött hozzánk, akkor én azt hiszem, hogy bármit elhagyhatunk, vagy mellőzhetünk ebben az életben, de azt, hogy Jézus tanításait a legnagyobb figyelemmel és a legkisebb részlete kiterjedően is megismerjük, ezt az egyet nem. Azt hiszem, ezzel egyetértünk. Ha a tétel első fele igaz, akkor ez is igaz. Szeretném, ha újra elolvasnánk, amit a múlt alkalommal is idéztünk, két Biblia verset, hogy Keresztelő János hogyan mutatta be Jézust a sokaságnak. Ugye ő volt az előfutár próféta, akinek az volt a hivatása, hogy Jézust bemutassa a népnek. És szeretném olvasni János evangéliuma 3. fejezetéből. Így olvasom Keresztelő János szavait. A 31. verset idézem. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Megkérdezem, logikus megállapítás? Aki felülről való, az feljebb való mindenkinél. Mindenkinél feljebb való tanító. És ugyanebből a fejezetből idézem Jézus szavait is, a Nikodémussal való beszélgetésben mondotta, a 12. és a 13. verset olvasom. Ha földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? Tehát Jézus azt mondta, hogy ő korlátozta azt a kinyilatkoztatást vagy tanítást, amit nekünk embereknek átadott, mert főleg földi dolgokról szólt, amelyeket mi megérthetünk, és amelyek minket közvetlenül érintenek. De utalt arra, hogy nekünk még szólhatna a mennyeiekről még sokkal többet, és még sokkal hatalmasabb dolgokat. És azt mondta, ha azt se tudjátok fölfogni, vagy igazán elfogadni, amit a földiekről mondok néktek, hogy fogjátok megérteni és elfogadni, amit a mennyeiekről mondok? És olvasom a 13. verset is. Mert senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Ugye ez is teljesen egyértelmű. Innét senki sem ment föl a mennybe, hogy kikutassa, hogy van-e Isten, és kicsoda az Isten. És nem is lesz soha lehetősége az embernek bejárni a világmindenséget, ahogy ezt máskor is hangsúlyoztuk, és tapasztalati ismereteket szerezni erről. De milyen óriási dolog, hogyha valaki onnét fölülről jött, és nekünk, azért, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról. Mindig arra gondolok, hogy János evangéliuma elején van egy olyan ige, ami elé lehetne írni a madács művének a címét, ugye, hogy az ember tragédiája. Ez a bibliai kijelentés János evangéliuma úgynevezett prológusában, bevezetésében a következő. Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, eljött a világra. A világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. És az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be őt. Mindig az jut eszembe, hogy az ember tragédiáját ennél rövidebben nem lehet megfogalmazni. Hogy Jézus személyében eljött az igazi világosság ebbe a világba, amely megvilágosít minden embert. És a világ általa lett. Jézus személyében a teremtést kivitelező, gyakorlatilag megvalósító Isten fia jött el a mi világunkba. A világ általa lett, és a világ nem ismerte meg őt. És az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ugye ez utalt még közelebbről, közvetlenül Izrael népére, akik ugye a tanúságtevő nép voltak az ókori időkben. De azzal együtt, hogy ez igaz az egész világra és az emberiség tömegeire vonatkozóan, hogy nem ismerték meg őt, és nem fogadták be őt,
mindazonáltal egyénileg ott van a kiváltság.

lehetünk, és nyitott a kiváltság a történelmnek ebben a szakaszában is, és minden időben, hogy mi viszont Jézusban megismerjük azt az igazi világosságot, az ő tanításaiban, amely megvilágosít minden embert. Ugye mindig hangsúlyoztuk a kinyilatkoztatás kérdés jelentőségét. Én mindig így szoktam tömören összefoglalni, hogy ha nem lennék meggyőződve arról, hogy a Biblia valóban Isten kinyilatkoztatása, ha erről abszolút racionálisan és tényleg úgy, hogy az embernek, ha megismeri a bizonyságokat, akkor az értelmét kéne kioltani, hogy az ellenkezőjét higgye. Ha erről nem lennék meggyőződve, hogy a Biblia Isten kinyilatkoztatása, és arról, hogy Jézus valóban a mennyből jött, és Isten fia volt, és a Biblia hitelesen örökíti meg az ő tanításait, akkor én 5 percig nem foglalkoznék a vallásosság kérdésével. Ezt egészen komolyan mondom, mert akkor mi van? Akkor csak mi emberek találgatunk. Mi találgatjuk, hogy ki vagy, mi van a világ mindenség felett, mi lehet ő. Ugye, mint hogy az ókori népek is elképzelték, hogy külön istene van a napnak, a holdnak, meg a különböző természeti jelenségeknek, mindez emberi fantáziálás volt. Ugye, és az ember nagyon magányosnak és elhagyatottnak érzi magát, és nagyon kiszolgáltatottnak, és keresi az Istent, de jaj nekünk, hogyha ember alkotta, Isten képeket követünk, és azokra bízzuk magunkat. Tehát nyugodtan azt mondhatjuk, hogy értelmes vallásosság, értékes vallásosság, megoldást nyújtó vallásosság csak akkor létezik, ha van isteni kinyilatkoztatás. Ha igaz az, hogy valaki onnét felülről eljött, hogy itt nekünk bizonyságot tegyen az igazságról. Ha igaz az, amit Jézus önmagáról mondott, és a Biblia valóban hitelesen örökíti meg az ő szavait és tanításait. Na hát tegyük fel a kérdést, hogy Jézus miről tanított. Ha múltkor soroltam néhány témát, de most ezzel nem töltöm az időt, hiszen úgyis sorra megyünk. A mai alkalommal arról fogunk beszélni, hogy Jézus mit tanított a mennyei atyáról. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez volt Jézus első számú és fő témája. Tehát arról tanított, hogy kicsoda az Isten, aki a mindenségnek az alkotója és a fenntartója. És megkérdezem, hogy logikus, hogy ez az első és a fő téma minden ember számára? Ha az Isten képünk nem pontos, nem helyes, nem az igazságnak, a valóságnak megfelelő, akkor az egész vallásosságunk torzult. Mindennek az az alfája és az omegája, hogy kicsoda az Isten. Kicsoda az Isten valóságosan. És erről szólt Jézus. Ez volt az ő fő témája. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ezen múlik az élet optimizmusa is, vagy a jövő reménysége. Ezt a múlt alkalommal is említettük, hogy emberek ma már sok Isten hittel nem állnak komolyan szóba, gondolkodó, modern természettudományt is ismerő emberek, de a modern természettudományt legjobban ismerő embereket is foglalkoztatja az a kérdés, hogy azért egyetlen teremtő, fenntartó Isten nem létezik-e, aki tervszerűen és célszerűen teremtett. A közelmúltban olvastam valakinek a megfogalmazását, aki azt mondta, hogy talán a világon a legfontosabb kérdés minden ember számára, hogy van-e fölöttünk a világ mindenségben valami örökérvényű erkölcsi rend. Ugye, mivel azt akarta kifejezni, hogy van valami erkölcsi rend, aminek a teremtő, fenntartó Isten a forrása, mert ha ilyen nincs, akkor mindnyájan elvesztünk, akkor egy teljes bizonytalanságban, ha Isten maga se erkölcsi lény, és nincs egy örökérvényű erkölcsi törvény. Tehát ezek sorsdöntő kérdések, és ezek foglalkoztatnak bennünket. Mert ha az az Isten, aki a mindenséget teremtette, és mindent fenntart, egy erkölcsileg tökéletes lény, és őneki van egy egész világmindenségben érvényes erkölcsi rendje, akkor nem kell félnünk a jövőtől, akármilyen ború, akármilyen nyomorúságok vesznek körül. Akkor itt valamit az ember rontott el, akkor itt zajlik a bűn tragédiája, de az Istennek van valami megoldása. Akkor bízhatunk abban, hogy van a jövőnek valami szép és jó kibontakozása. Azt mondhatjuk, hogy Jézus lelkét valósággal nyomta ez a teher, hogy a mennyei atyát helyesen megismertetni az emberekkel, szemben azokkal a téveszmékkel, amelyek az emberek gondolkodását uralják. Szeretnék olvasni néhány sort János evangélium a 17. fejezetéből. Majd észre fogjuk venni, hogy majdnem minden igét János evangéliumából idézek. Úgy látszik, hogy János apostol, aki ezt a melléknevet kapta, hogy a szeretett tanítvány, aki a legfiatalabb volt a tanítványi csapatban, és olyan nagyon, nagyon fogékony lelkileg, úgy látszik, az ő füle volt a legélesebb, és ő őrizte meg a leginkább Jézusnak azt a sok apró megjegyzését,
amivel a mennyei atyáról, a mennyei atya is az ő kapcsolatáról szólt. Tehát János evangélium a 17. fejezetéből idézem, a 25. verset és a 26. versből egy részletet. Jézus így kiáltott fel. Igazságos atyám, a világ nem ismer téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. És még a 23. versből is olvasok egy részletet. Ezt is mondta Jézus, hogy mi az ő tanításainak a célja, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Hogyan kiáltott fel Jézus? Igazságos atyám, e világ nem ismer téged. Igaz ez? És milyen döbbenetes volt ez a mondata is, hogy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Hát az emberek pont ebben a kettőben kételkednek, hogy az Isten igazságos, meg hogy az Isten szeret. Ugye gondolom, mindnyájan tudjuk, hogy a közfelfogásban sokkal inkább él egy büntető Istennek a képe, egy ilyen zord, félelmetes Istennek a képe, mint hogy az emberek így gondolkoznának Isten felől, hogy igazságos atyám, és hogy a mennyei atya szeret bennünket, ahogy Jézus szeret. Szóval ebben a legtöbb ember minimum kételkedik, hanem egyenesen kifakad, és lázad, és gyanakszik, hogyha Isten egyáltalán van, akkor nem lehet jó Isten, nem lehet sem igazságos, sem szerető Isten. Mert hát nézzük meg, mi van itt körülöttünk, ugye szokták az emberek mondani, végig sem gondolva, hogy ez nem olyan egyértelmű, hogy ez a sok rossz és sok borzalom, ami közülöttünk van, az Istentől származnék. Ugye a következő alkalommal fogunk majd arról beszélni, hogy mit tanított Jézus a bűn szerzőjéről, mit tanított Isten angyalairól. Akkor sokkal többet fogunk megérteni abból is, hogy honnét származik az a sok rossz és sok szörnyűség, amely körülöttünk van. És ezek után szeretnék olvasni néhány sort egy könyvből, ami egy nagyon találó, tömör összefoglalással mondja, hogy Jézusnak valóban ez volt a fő vágya, hogy a mennyei atya jellemét helyesen mutassa be. Ez pedig Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyve, egy ilyen kis vékony könyv, de nagyon, nagyon ajánlhatom mindenkinek a tiszta Isten ismeretet, nagyon-nagyon tömören és röviden ismerhetjük meg egy kis könyv által. A következőt olvasom itt. A jónak ellensége úgy elhomályosította az emberek értelmét, hogy félelemmel tekintsenek Istenre, szigorúnak és kérlelhetetlennek tartsák őt. Sátán elérte, hogy sok ember olyan lénynek képzeli Istent, akinek legfőbb tulajdonsága a zord igazságosság. Nem a szeretetteljes és szeretetben megvalósuló igazságosság, hanem a zord igazságosság. A kemény, kérlelhetetlen, jogszerű igazságosság. Szigorú bírónak lássák, aki kemény és kérlelhetetlen hitelező. Olyan valaki, aki gyanakvóan figyeli az emberek tévedéseit, hibáit, hogy tüstént lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus azért jött a földre, azért élt itt közöttünk, hogy Isten végtelen szeretetének kinyilatkoztatása által eltávolítsa ezt a sötét árnyékot. Tehát nagyon találóan fogalmazza meg ez a kiskönyv, hogy Jézus küldetésének a fő célja volt ezt a sötét árnyékot. Eltávolítsa az Istenről való gondolkozásunkból, vagy az emberi közfelfogásból. Tehát akkor Jézus úgy tanította mennyei atyáról, és ezt mindig hangsúlyozta, mint aki abszolút közvetlen közelről ismeri őt. Csak így szóban idézek néhány kijelentést Jézustól. János evangélium a 5. fejezete 37. versében olvassuk. Ezt mondta Jézus hallgatóinak. Ti nem láttátok az ő arcát, és a hangját sem hallottátok. Jézus nem folytatta tovább, de azt hiszem mindenki érti, hogy ezzel Jézus azt mondta, de én igen. Ti nem hallottátok sem a hangját, sem az ábrázatát nem láttátok, de én úgy beszélek a mennyei atyáról, mint aki abszolút közvetlen közelről ismerem őt. Én a hangját is hallottam, az ábrázatát is láttam. Vagy János evangélium a 6. fejezete 46. versében ezt olvassuk, ezt mondta Jézus. Nem, hogy valaki látta volna az atyát,
hanem az embernek fia, aki a mennyből jön, ő az, aki látta az atyát. Tehát Jézus itt egészen pozitívan és konkrétan kimondta, ő látta az atyát. Ő szemtől szembe látta az atyát. Még egy érdekes kijelentését olvasom Jézusnak, hogy a zsidók a szigorú monoteizmusukkal összeegyeztethetetlennek érezték azt, hogy Jézus Isten fia, isteni személy, és ugyanakkor van a mennyei atya, mert nem tanulmányozták az Ószövetség írásokat, és nem fedezték fel, hogy az Ószövetség írásokban már milyen világosan van erről szó. És mindig azért támadták Jézust, hogy hát ők csak emberi messiást vártak, és hogy Jézus ember létére Istenné teszi magát, vagy Istennek mondja magát. És hogy ő azt mondja, hogy a mennyből jött, ez botránkozás volt számukra. Hadd olvassam János evangélium a 8. fejezetéből az 55. verset. Ezt mondta Jézus. És ti nem ismeritek őt, mármint a mennyei atyát. De én ismerem őt. És ha azt mondom, hogy nem ismerem őt, hozzátok hasonlóvá hazuggá leszek. De ismerem őt, és az ő beszédét megtartom. Tehát Jézus, mintha azt mondta volna, értsétek meg, én hazuggá válnék, ha azt mondanám, hogy nem ismerem az atyát, és nem onnét jöttem. Ti hiába botránkoztok meg ezen, és kívánnátok tőlem, hogy én ezt tagadjam meg, de ti nem ismeritek őt, de én ismerem, és ha én azt mondanám, hogy nem ismerem őt, én hazuggá lennék. Én ezt az ismeretet és ezt a tényt nem tagadhatom meg, hogy én onnét jöttem és ismerem őt. És akkor most nézzük közelebbről, hogy mit tanított Jézus a mennyei atyáról. Hát először is félreérthetetlené tette, hogy amikor ő a mennyei atyáról beszél, akkor arról az isteni szeméről beszél, aki a legnagyobb, és akitől minden származik. János evangélium a 14. fejezet 24. versében Jézus így leszögezte, az én atyám nagyobb nálam. Határozottan azt mondta, az én atyám nagyobb nálam. János evangélium a 10. fejezetének a 29. versében pedig ezt mondja Jézus, az én atyám nagyobb mindenkinél. Tehát amikor Jézus a mennyei atyáról szólt, akkor arról az isteni szeméről szólt, aki nagyobb nála és nagyobb mindenkinél. Tehát nekünk nem lehet kétségünk afelől, hogy ahogyan ő a mennyei atyát jellemezte, az annak az Istennek a jellemzése, akiről Pál apostol azt mondta, hogy egy atyánk van, aki től a mindenség, és azt mondta, hogy ő az az Isten, aki mindeneknek ad életet, leheletet és mindent, és azt mondta Jézus, mi mindnyájan ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az a bizonyos Isten, aki mindennek a végén van, és mindennek az eredete, és mindeneknek fölötte van, aki nagyobb mindenkinél. Nos, mit tanított erről az Istenről, erről a mennyei atyáról Jézus? Hát először is jelentőség teljes, hogy atyának nevezte őt, és minket is arra bátorított, hogy így nevezzük őt. Ugye ezt mindenki tudja, hogy Jézus azt mondta, ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyben. De ez még félreértésekre adhatna okot, mert sajnos a földi atyák nem mindig tökéletesek. Tehát Jézus nekünk embereknek, hogy érthető legyen, hogy egy alkalmas kifejezést vagy hasonlatot használjon, azt mondta, hogy a mennyei atyát, tehát azt az isteni szemét, aki mindenkinél nagyobb, mi atyának szólítsuk. Csak hogy itt se használhatunk emberi fogalmakat. Mert azért mindjárt tudjuk, hogy vannak gyerekek, akik félnek az apjuktól, vannak zord és kegyetlen apák, és hát most mit értsünk azon, hogy a mennyei atya, hogy a földi hasonlatot, földi kifejezést használt Jézus, de a földi atyák nem tökéletesek. Milyen a mennyei atya? Szeretnék olvasni egy részletet Lukács evangélium a 11. fejezetéből. Figyeljük meg jól, hogy Jézus hogyan mutatott rá, hogy amikor a mennyei atyát mi atyának szólítjuk, akkor a szívünkben, ha olyan szerencsétlenek voltunk, vagy nem annyira kedvezőtlen volt a helyzetünk, hogy nem olyan apánk volt, amilyen a tökéletes apa, akkor most ne a földi apakép legyen a szemünk előtt, hanem a legeszményébb, legcsodálatosabb apakép legyen a szemünk előtt. Mert így olvasom Lukács evangélium a 11. fejezetében a 9. verstől. Én is mondom néktek. Kérjetek, és megadatik néktek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. És most egy hasonlattal érzékeltette Jézus, hogy ez biztos, hogy így van, hogy aki kér, az kap, és aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mert ezt mondta.
melyik atya pedig azt közületek, akitől az ő fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Másiken így mondja, jókat azoknak, akik kérik tőle. Ugye az ókori időben a szegény embereknek a mindennapi eledele a kenyér és a hal volt, meg a tojás. És ugye Jézus ezért használja ezeket a hasonlatokat, azt mondja, el tudjátok képzelni, hogy egy földi apa a fia kenyeret kér tőle, és akkor szinte csúfolódva, vagy kegyetlenül egy darab követ ad a helyébe. Vagy el tudnátok kérni, hogy egy darab halat kér tőle az éhséget csillapításra, és helyette kígyót adna a kezébe, vagy tojást kér, és skorpiót adna a kezébe. És azt hiszem, Jézus ezt azért sorolta el így, mert sajnos a mennyei atyát még a földi apáknál is rosszabbnak képzeli sok ember. A mennyei atyáról képes az ember feltételezni azt, hogy valaki buzgón imádkozik, kér, zörget, keres, és a mennyei atya majd valami olyan teljesen ellentétes, és valami ellenszenves dolgot fog neki adni helyette is. És ő kegyelemért esedezik, és a mennyei atya meg lesújt rá az ostorával. Hát azt hiszem, egyetértünk abban, hogy embereknek olyan sötét elképzeléseik vannak Istenről, annyi ellenérzéssel és annyi téveszmével vannak tele, hogy bizony el kell ismernünk, hogy ilyen van, hogy emberek ilyeneket, ilyen téves dolgokat gondolnak. És akkor Jézus azt mondta, ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mintha csak Jézus azt mondta volna, mi emberek gonoszok vagyunk az Istenhez képest. Ugye ez nagyon sok, hogy gonosz, de azt mondja, még a jó apák is gonosznak számítanak az Isten kimondhatatlan jóságához és szeretetéhez képest. És azt mondja, ha ti tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni. Ugye az atyai szív az, ha csak nem egy rendellenes, természetellenes esetről van szó, azért nem tudna megállni azt, hogy kenyeret ne adjon, ha kér tőle, vagy mást adjon helyette. Akkor mennyivel inkább adati mennyei atyátok, mennyivel inkább, mennyivel tökéletesen, mennyivel valódi atya a mennyei atya, ad szentelket azoknak, akik kérnek tőle. Tehát Jézus így mutatott rá arra, hogy amikor ő azt mondja nekünk, hogy ti így imádkozzatok, mi atyánk, akkor most mi tényleg, mint a legjobb atyára, a földi szülőket, az ideális földi apát is meghaladó, tökéletes atyára gondoljunk, aki tényleg atyai jó indulattal és atyai érzésekkel viseltetik után irántunk. Azután szeretnék még szólni arról is, hogy előfordulhat, hogy úgy gondolkodunk, igen, a mennyei atya ilyen azokhoz, akik őt szeretik, meg akik az igazságot keresik. Na de hát akik rosszak, akik csak igazságtalanul és gonoszul élnek a világon, hát az biztosan más eset. Tehát, ugye mondom, legtöbb ember így gondolja, hát a Jóisten a jókhoz biztosan ilyen igazi atya, de a rosszakhoz nem ilyen. Annélkül, hogy ahelyett, hogy saját magam válaszolnék rá, hadd olvassam Jézus hegyi beszédéből a következő sorokat. Máté evangéliuma 5. fejezetében így olvasom a 44. verstől. Ugye ezek azok a híres sorok, amivel sok ember nem tud mit kezdeni, és nagyon nehezen tudja bevenni, hogy Jézus ilyen magas erkölcsiséget kíván tőlünk, mert ezt mondta. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát amikor Jézus ilyen magas erkölcsi kívánalmat állított elénk, hogy szeressétek ellenségeiteket, akkor megmondta, hogy ki a minta ehhez. Azt mondta, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, hogy hasonlítsatok az Istenhez, hogy olyanok legyetek, mint ő. És mit mondott róla? Figyeljük meg! Felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra. Esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Lukács evangéliuma is följegyzi a hegyi beszédet, és ott megtaláljuk, hogy Jézus még ezt is hozzátette. Ezt mondta a mennyei atyáról, ő jól tevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Szeretném, ha valahol a
a fülünkbe vésnénk. Milyen a mennyei atya? Nem csak nekünk mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, hanem ő felhozna a napját mind az igazakra, mind a hamisakra. És ő jótevő a háládatlanokhoz és a gonosztevőkhöz is. Tehát amikor a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet, ezt abszolút értelemben is komolyan kell vennünk. A Biblia ugyan azt mondja, hogy Isten soha nem egyezik ki a rosszal, és mondja azt, hogy létezik az Isten haragja a bűnre és a gonoszságra. De az embert ez a harag, ez az Isten ítélet csak annyiban éri, amennyiben azonosul a gonoszsággal. Ha elfordítható a rossztól, hogyha szembe tud fordulni önmagában a rosszal, akkor az Isten sokkal inkább szánja, szereti, és segíteni akar néki. És azt mondja a Biblia, hogy ha igaz, hogy az Isten a gonoszsággal ki nem egyezik, és bűngyűlölő, de sokszor jellemzi Istent így, hogy az Isten igazságos, irgalmas, bűngyűlölő, és a gonosz miatt is bánkódó. Tehát Isten még, ha valaki azonosul is a gonosszal, és a Jóisten már nem tud rajta segíteni, és mivel azonosul a rosszal, a bűnét meg kell ítélnie, illetve őt a bűnével együtt, azt mondja, még akkor is a gonosz miatt is bánkódó. Neki borzasztó veszteség, ha nem tud egy emberen segíteni, és nem gyűlölettel, és nem ellenszemmel viseltetik. Jézus elmondta egyszer egy példázatában, hogy az ítélet napján majd Isten így fog szólni emberekhez, akik a földön nem fejlesztettek olyan jellemet, hogy az Isten országára alkalmasak legyenek, és bár ő minden embert üdvözíteni szeretne, mégse fogja tudni üdvözíteni őket. Azt mondta Jézus, hogy majd megszólítja, és ezt mondja: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Tehát nincs, ugye ez jelképes beszéd, nincs az Isten országára alkalmas jellemed. De figyeljük ezt a szót, mintha Isten még a kárhozottaknak is azt mondja, nem gyűlöllek. Nem erről van szó. Isten a gonosz miatt is bánkódó. Azt mondja: barátom, de mi módon jöttél ide? Miért, mi módon tartasz igényt az Isten országára, ha nem készültél fel arra, és nem fejlesztettél alkalmas jellemet az Isten segítségével, hogy az Isten országára alkalmas legyél, hogy be tudjál illeszkedni abba a világba, ahol abszolút törvény a szeretet. Tehát ebből láthatjuk azt, hogy Jézus világossá tette a mennyei atya nem csak a jókhoz viszonyul így, hanem minden emberhez. Ő atya minden embernek, kivételül minden embernek, a hálálatlanoknak és a gonosztevőknek is. Ő hozzájuk is atyai indulatokkal és atyai jó akarattal és atyai segítőkészséggel viszonyul. Tehát ne gondoljuk azt, hogyha vétkeztünk, vagy valami hibát követtünk el, ami a saját lelkismeretünk is kárhoztat, akkor ne gondoljuk, hogy abban a pillanatban az Isten elfordul tőlünk, és gyűlölettel viszonyul hozzánk. Az igaz, hogy nem tarthat velünk olyan közösséget, mint enélkül, mert a bűn gyűlöli, és a bűnnel ki nem egyezik, de szánalommal néz ránk. És abban a pillanatban fáradozni kezd azért, hogy bűnbánatra jussunk, hogy megszabadítson. És ha hozzá kiáltunk, elismerve a bűnünket, semmiképpen el nem fordul az emberhez. Ugye így mondja határozottan a Biblia, a töredelmes és bűnbánó szívet Isten nem veti meg, soha nem veti meg. A legszebb példát pedig Jézus a tékozló fiú példázatával mondta el. Talán vannak, akik emlékeznek, nem csak a példázat, azt gondolom, hogy többen ismerik, de a körülményre is, amikor Jézus elmondta ezt a példázatot. Ő a vallásos emberek szemében alja népet fogadta magához. Ugye múltkor is beszéltünk a jó pásztor példázatáról, és ugye kárhoztatták őt, hogy ő vámszedőket és bűnösöket fogad magához. És akkor Jézus elmondott nekik három példázatot az elveszettről. Az elveszett juhról, az elveszett drachmáról, és a csúcs ennek a példázat sorozatnak az elveszett fiúról szóló példázat volt. Ugye Károly Gáspár nagyon szépen így fordította magyarul, hogy tékozló fiú. Az eredeti szövegben az, hogy elveszett fiú. Ugye, tehát végig megy az elveszetteknek a sorozata, de ez is nagyon kifejező, hogy tékozló fiú. És gondolom, hogy a példázat azért legtöbbünknek ismerős, ez szinte felfoghatatlan, amit itt Jézus mondott. Tehát azzal védelmezte a maga magatartását, ugye az írástudókkal, a farizeusokkal, a vallási élet vezetőivel szemben, hogy ő úgy viszonyul a bűnösök közül, hogy a mennyei atya viszonyul. Azt mondta nekik, lehet, hogy a ti szemetekben ez bűnnel való megalkuvás, vagy ti kárhoztattok engem, hogy én hogy viszonyulok a bűnösökhöz, de tudjátok meg, hogy az én magatartásom a hiteles, mert ahogy én ezekkel az emberekkel bánok, ahogy én ezekhez az emberekhez viszonyulok, pontosan úgy viszonyul hozzájuk a mennyei atya.
az tükrözi, ahogyan én bánok ezekkel az emberekkel. És akkor mondta el, ugye, hogy volt egy apának egy fia, hát egészen kirívó dolgot mondott Jézus, hogy még apja életében kikövetelte a vagyomból rá első részt, hát ez elég durva dolog, ugye? Még ma is durva dolog lenne, hogyha egy gyerek azt mondja otthon, hogy kérem az örökségből rám első részt, noha még él a szülő, és aztán azt mondja, hogy a pénzed érdekel, de te nem, és elmegy jó messzire, és az atya munkájával szerzett vagyont, így mondja a Biblia, hogy parázna nőkre költötte és dorbézdolásra, mert dobzódva élt. És akkor nem előbb, csak akkor, amikor már olyan éhínség támadt azon a vidéken, és disznópásztor lett, de még a disznók vájújából se tudott jól lakni, akkor eszébe jutott az apja, és saját maga is eljutott addig az ítéletig, hogy így fogalmazta meg, hogy hát ha visszamegy az apjához, ha visszamerészkedik, akkor ezt fogja neki mondani. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és én nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És tényleg ez egy örök szép példázat, egy felfoghatatlan szemléltetés, mert Jézus utána azt mondta, hogy a fiú elment, és mikor még távol volt, meglátta őt az ő atya, és elé futott, és megölelte, és megcsókolta, és nem is hagyta végigmondani, hogy én nem vagyok méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, hanem azonnal rendelkezett a szolgáinak, és azt mondta, hozzátok elő a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Ugye a gyűrű az azt jelenti, hogy teljes jogú fiú abban az időben. És hozzátok elő a hízott tulkot, és vágjátok le, és vigadjunk, és örüljünk, mert ez az én fiam. Tehát mikor a fiú azt mondta, hogy én nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam, az apa meg azt mondta, ez az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves jelenlévők, soha ne felejtsük el ezt a képet. Jézus ezzel a szemléltetéssel akarta a szemünkbe vésni, hogy végre vessük ki az agyunkból a téves Isten képeket. Értsük meg, hogy az Isten nem gyűlölködve és ellenszemvel néz a bűnösökre, hanem amikor valaki ennyire rászolgált volna az Istennek az ítéletére, és amikor ennyire visszaélt mindennel, és ennyire eltékozolt minden Istentől kapott képességet, meg lehetőséget, de csak annyi magába szállás is van benne, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó, hogy a fiadnak hivatassam. Az Isten nem szemrehányásokkal fogadja, ugye, hogy az elveszett juh példázatánál is láttuk, hanem éppen ellenkezőleg elé fut. Ugye keleten az apák azok rendkívüli méltóságot övezte őket, tehát egy idős ősz embernek futni, ez egy megalázó dolog. De Jézus azt mondta, hogy nem számít semmi, nincs méltósága. És ugye úgy tűnik, hogy mikor messziről meglátta, ugye ez is nagyon fontos ez a messziről. Nem tudta, hogy mit fog mondani, nem tudta, de az a puszta tény, hogy jön haza, hogy visszafelé jön. Azt mondta, elé futott. És ez a lényeg, hogy ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Megkérdezem, elég világos szemléltetés arról, hogy a mennyei atya teljesen más, mint mi embernek gondoljuk. És Jézus egész életében azért küzdött, és azért szinte harcolt azért, hogy állandóan oszlassa a homályt, a sötét árnyékot, hogy emberek felfogják, hogy ne magunkból induljunk ki, és ne a földi apákból induljunk ki. Nem tud jobb kifejezést használni nekünk, földi emberi kifejezést, mint hogy a mennyei atya. De értsük meg, minden földi apánál különb és csodálatosabb atya. Ilyen atya, ahogy Jézus őt bemutatta. És ugyancsak nagyon sokat mond az is, amit Jézus arról elmondott, hogy közte és a mennyei atya között milyen kapcsolat van. Illetve, hogy az isteni személyek között milyen kapcsolat van. János első levele 4. fejezetének a 8. versében olvassuk ezt az egészen tömör tételt, hogy Isten a szeretet. Most nem akarok én itt részletesen kitérni az úgynevezett Szent Háromság kérdésére, ugye maga ez a kifejezés a Bibliában nem szerepel, mindazonáltal nem hibáztatható kifejezés, mert a Biblia valóban három isteni szeméről beszél. Ne akadjunk fönn azon, hogy nem értünk meg ezzel kapcsolatban mindent, mert az lenne a furcsa, hogy létezik egy világokat teremtő és fenntartó Isten, akinek a bölcsessége végére mehetetlen, és hozzá képest mi, mint a semmik vagyunk, és mi abszolút, hogy így mondjam, mögé és fölé tudnánk nézni, és mindent az ő lényének a titkairól meg tudnánk érteni. Jézus eljött, hogy nekünk bizonyságot tegyen az igazságról, és amit csak lehet, amit csak felfoghatunk, mindent elmondott az Istenről és a mennyei atyáról.
De bizonyos dolgokat csak utalt, hogy tudjuk, hogy vannak olyan magasabb rendű valóságok, de nálunk magasabb rendű valóságok, amelyeket csak Isten országába fogunk megérteni. Hát ilyen a három isteni személy. De azért a legdöntőbb dolgokat mégis megérthetjük. Ugye Jézus határozottan azt mondta, az a híres misszió parancsa így hangzott, hogy menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványá minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Ugye ókorban egy név az mindig egy személyt akar. A név az szinte azonos a személlyel. És Jézus azt mondta, hogy néven nevezte egymás mellett egyenlőként Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Nos, tehát, ha ez így van, akkor, és igaz az, hogy Isten a szeretet, akkor ha valami bepillantást adott Jézus abba, hogy milyen kapcsolat van az isteni személyek között, akkor az nekünk segít egy kicsit megvilágosodni arról, hogy milyen az isteni szeretet. Milyen az eszménye, a valódi, a tökéletes szeretet. És most szeretnék néhány Biblia verset olvasni. Olvasom először János evangéliuma 5. fejezetéből a 20. verset. János evangéliuma 5. fejezetéből a 20. verset olvasom. Több verset is olvasunk János evangéliuma 5. fejezetéből, aki kíséri, annak érdemes kikeresni. Így olvasom János evangéliuma 5. fejezetében a 20. verset. Mert az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. Tehát milyen érdekes kijelentés. Talán első percben fel se fogjuk, hogy milyen mélysége van. Azt mondja, az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat néki, amiket ő maga cselekszik. Hát ebből azt érthetjük meg, hogy a mennyei Atya nem féltékeny. Azt mondta Jézus, hogy nagyobb nálam a mennyei Atyáról, azt mondta, nagyobb mindenkinél, de ő semmit sem tart meg féltékenyen csak magának, azt mondja, szereti a Fiút, és figyeljünk erre a szóra, mindent megmutat néki, amelyet ő maga cselekszik. Vagyis mindent megoszt a Fiúval. Aztán ugyanitt olvassuk, János evangéliuma 5. fejezetében a 26. verset. Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Így mondja Timóteushoz írt első levél 6. fejezetében az ige, hogy egyedül Istené a halhatatlanság. Tehát az, hogy élete van önmagában. Így mondja egy helyen a Biblia Isten, hogy te nálad van az élet forrása. Ugye az élet mai napig titok nekünk embereknek. A leghaladóbb természettudományban sincs abszolút meghatározás az életre. Ugye azt írta Szent Györgyi Albert, hogy miközben mindig alacsonyabb régiókba, a legkisebb részecskék világába szállunk, egyszer csak azt veszük észre, hogy az élet után kutatva maga az élet kicsúszik a kezünkből, mert már az elektronok élettelenek. Nem tudjuk, hol csúszott ki a kezünkből az élet. És a Biblia azt mondja, hogy egyedül Isteni a halhatatlanság. És mégis ezt a privilégiumot, legalább ezt a privilégiumot megtartotta az Atya magának, aki nagyobb mindenkinél. Hogy élete önmagában csak neki van, hogy egyedül ő az élet forrása? Nem. Mert azt mondja, a Fiút szereti, és mindent megmutat néki, amit ő cselekszik, és azt is megadta a Fiúnak, hogy élete legyen önmagában, mint ahogy neki élete van önmagában. Ezért olvassuk itt a 21. versben, mert amint az Atya feltámasztja a halottakat is megeleveníti, úgy a Fiú is, akiket akar, megelevenít. Tehát a mennyei Atya abszolút megosztotta maga életadó hatalmát a Fiúval, mert azt mondta, hogy az Atya milyen könnyedén mondja, ugye, hogy feltámasztja a halottakat, neki ez semmibe nem kerül, és megeleveníti, úgy a Fiú is, akiket akar, megelevenít. Ugyanazt a hatalmat megadta a Fiúnak is. Tehát látjuk, hogy milyen a mennyei Atya szeretete, milyen szeretet kapcsolat van az Atya és a Fiú között. Az Atya nem féltékeny, nem bástyázza közül a maga privilégiumát, ahogy embereknél, ugye így van, ha valaki nagy, akkor ő akar a legnagyobb lenni, és örökre biztosítani, hogy senki őt utol ne érje, vagy senki versenyképes vele ne legyen. Nem, a mennyei Atyánál egészen másképp van. Megadta a Fiúnak, hogy neki is élete legyen önmagában, és ő is akit akar megelevenítsen, épp úgy, mint az Atya. Azután, hogyan viszonyul a Fiú? Fiú az Atyához. János evangéliuma 5. fejezetéből olvasom megint a 30. verset. Én semmit sem cselekedhetek magamtól, mondta Jézus. És a vers végét olvasom.
Azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát keressem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyáit. A mennyei Jézus pedig megalázónak érzi azt, hogy ő mindent az atyától tanult, és mindenben az atya akaratát követi. Jézusnak abszolút nem esik nehezére azt mondani, hogy az én mennyei atyám nagyobb nálam. Embereknek de nehezükre esik ez. Valakinek azt mondja, hogy XY akár tudásban, akár jellemben, akár miben nagyobb nálam. Jézus ezt nyugodtan mondta, nagyobb nálam. Ez egy más világ, ez egy más gondolkozásmód, egy más jellem, amilyen az Isten hozzánk képest. És Jézus azt mondja, hogy ő nem érzi ezt megalázónak, ő ettől nem érzi magát kisebbnek, hiszen az atya is szereti őt, és mindent megmutat néki, amit cselekszik. Azt mondja, az én tudományom nem az enyém, mondja másút, hanem az atyai, aki elküldött engem. És azt mondja, semmit sem cselekedhetem magamtól, és én mindenben az atya akaratát keresem, és én azt akarom teljesíteni. Itt nálunk valaki azt mondaná, itt emberek így gondolkoznak, ó, micsoda szolgaság, lemond a maga kreativitásáról, vagy a maga egyéniségéről. De Jézus azt mondja, ha egyszer van valaki, aki mindenkinél nagyobb, akitől minden származik, akkor miért megalázó az? És ha ő mindent megmutat, amit ő cselekszik. Hogy mindent tőle venni, és az ő legtökéletesebb és legjobb akaratát követni, és az ő legtökéletesebb tudományát elsajátítani, és azt továbbadni. Aztán olvasnám János evangéliuma 14. fejezetéből az igét. János evangéliuma 14. fejezetéből. Így olvasom a 31. verset. De hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amint az én atyám parancsolta nékem. Tehát mit mondott Jézus? Azt mondta, én szeretem az atyát, és én mindent úgy cselekszem, ahogy az én atyám parancsolta nékem. És még hadd olvassak még egy igét a Szentlélekre vonatkozóan is. Megint csak azt mondja, hogy a Szentlélek személye titok. Ne zavarjon minket azt, hogy a Szentlélket végképp nem tudjuk elképzelni testi alakban. Nem is ábrázolja soha a Biblia így. De a Jézus azt mondta, hogy neki is neve van, ő is ott van, az Atya, Fiú, Szentlélek. Érjük be ennyivel, többet úgyse tudunk fölfogni, mert nincs róla kinyilatkoztatás. De nézzük meg, hogy Jézus mit mondott a Szentlélekről, és a Szentlélek viszonyáról, az Atyáról és a Fiúról. Így olvasom János evangélium a 16. fejezetéből, a 13. verstől a 15. Csodálatos ez a rövid kis szakasz, hogy milyen bepillantást ad abban, hogy milyen viszony van az isteni személyek között. Ezt mondta Jézus, de amikor eljön amaz az igazságnak lelke, tehát hogy nevezi a Szent Lelket? Ahogy Jézus az atyáról is azt mondta, hogy igazságos atyám, abszolút igazságos, azt mondja a Szent Lélekről, hogy az igazság lelke. Tehát jellemben teljesen egy az atyával és a fiúval. Elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. Tehát a Szent Lélek is úgy vesz minden bölcsességet és minden tudományt. És a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Ő engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyája, az enyém. Azért mondtam, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Tehát Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek azért is titokzatos nekünk, mert sohasem irányítja önmagára a figyelmet. Sehol se bátorít a Biblia arra, hogy közvetlenül hozzá imádkozzunk például. Hanem azt mondta Jézus a Szentlélekről, hogy engem dicsőít majd. A Szentléleknek az, ő minden figyelmet a Fiúra irányít nálunk embereknél, aki a mi üdvözítünk, aki a mi teremtőnk és megváltunk, az ember közvetlen teremtője és megváltója. Tehát azt mondta, engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz. Ugye Jézus azt mondta, hogy a Szentlélek azt fogja eszetekbe juttatni, amit én tanítottam néktek, és így fog elvezetni minden igazságra. De ahogy ezt Jézus kimondta, hogy az enyémből vesz, rögtön hozzáteszi, félreértés ne legyen, mert mindaz, ami az atyáé, az enyém. Nem csodálatos mondat? Ez az igazi szeretet. Ennyire nincs fenntartás, különbség az atya és a fiú között. Azt mondta Jézus, mindaz, ami az atyáé, az enyém. Emberek között ki az, aki elmondhatja, még jó házasságban is, hogy mindaz, ami az övé, az enyém, ahol már semmi ilyen nem létezik. Szóval ez abszolút egyértelmű. És azt mondta, hogy Ezért mondtam, hogy az enyémből vesz és megjelenti néktek. Ezért fogalmazhattam így, hogy az enyémből vesz, az enyém meg az atyái. Mert én is meg mindent az atyától vettem. Tehát ilyen csodálatos kapcsolat van az isteni személyek között. Tehát amikor a Biblia a három isteni szeméről tanít, akkor tényleg az ő azért mondja ugyanakkor azt is, hogy egyek tökéletesen, mert Isten a szeretet. Mert ilyen kapcsolat van köztük. Az egyéniségük nem egy, a személyük nem egy, de egy a jellemük, egy a szándékuk, és minden munkájukban együttműködnek. Megkérdezem, világos, ez még egyszer nem egy a személyiségük,
nem egy a munkájuk, mert ugye a Biblia mindig azt mondja, az Atya mindenben a tervező, a Fiú a megvalósító, a Szentlélek mindig az életadó, aki a belső átalakító munkát végzi. De egy a jellemük, egy a szándékuk, és minden munkájukban együtt munkálkodnak, és összefonódik a munkájuk. Ezért hatalmas az a mondat, amit Jézus főpapi imájában mondott, hogy ő azért imádkozott, hogy mi emberek úgy egyek legyünk egymással, mint ahogy ő egy a mennyei atyával. Ha megkérdezem, van ennél nagyobb erkölcsi célkitűzés? És ezzel, mintha Jézus azt mondta volna, ha ti az Isten szeretetével, az Isten jellemével azonosultok, ha hasonlítani kezdtek rá, akkor köztetek is lehet olyan egység. Mindig hasonló, mindig jobban megközelíthetitek azt. Viszont az önzetlenség, a tökéletes szeretet az egyé forraszt. Ugye Jézus még ezt is mondta, ő maga is a mennyei atya viszonyáról, ezt is János evangélium a 5. fejezetében találjuk. Azt mondta, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, mint ahogy tisztelik az atyát. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát, aki küldte őt. Többenetes mondat, nem? Tehát a mennyei atya még a tiszteletbe se akarja az első helyet megtartani magának a fiú fölött. Azt mondta, az az ő akarat, hogy mindenki pont úgy tisztelje a fiút, mint őt, és aki nem tiszteli a fiút úgy, teljes érvényű Istenként, az igazából nem tiszteli az atyát, aki küldte őt, és akinek ez az akarat, hogy a fiút mindenki ugyanúgy tisztelje. Tehát milyen csodálatos belepillantani egy ilyen más törvényű világba, a mennyei világba, az isteni lények egymáshoz való viszonyába. Aztán még szóljunk arról, hogy még Jézus mit tanított a mennyei atyáról, csak röviden még néhány gondolat, az egyik. Egyik téveszme az emberek között az, hogy a mennyei atya tétlen. Ha le akarnánk festeni, vagy rajzolni, hogy a legtöbb emberben milyen kép él a mennyei atyáról, akkor úgy képzelhetnénk el, hogy ül az Isten valahol távol, egy távoli csillagon, valamit, amit mennynek hívnak, ül egy aranyos trónon, mint a földi uralkodók a régi időben, kezében a jogara, figyeli az embereket, hogy rájuk koppincson, ha valamit helytelenül tesznek. De felejtsük el ezeket a gondolatokat. A mennyei atya nem tétlen egykedvűségben ül, vagy nem tétlenül ül, hogy csak a hatalmát, vagy a neki adott hódolatot élvezze. Ugye, hiszen láttuk is, hogy ez teljesen távol áll tőle, egészen más az Isten jelleme. Hanem így mondta Jézus, János evangélium a 5. fejezete 17. versét idézem, ezt mondta: az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. Szerintem az egyik legsorsdöntőbb kijelentés a Bibliában. Tehát senki ne gondolkozzék közülünk úgy, hogy a mennyei atya egy ilyen despota, vagy egy ilyen monarha, aki ilyen földi uralkodókhoz hasonló valaki, aki, hogy mondtam, csak azzal van elfoglalva, hogy a hódolatot vegye az alattvalóitól, hanem egy dolgozó Istenben gondolkodjunk, egy szüntelen munkálkodó Istenben gondolkodjunk. Jézus így mutatta be őt. És itt idézném Lukács evangélium a 20. fejezetéből is azokat a kijelentéseket, ahogyan Jézus arról szólt, hogy megint csak, hogy a mennyei atya hogyan munkálkodik. Ugyanis ez az utolsó vacsora egyik jelenete, amiről itt olvasunk, Lukács evangéliumában olvasom, Lukács evangélium 20. fejezetéből, illetve azt közvetlen megelőző mozzanat Jézus életéből. Így olvasom a 25. verstől a 27-ig. Igen, bocsánat, valóban az utolsó vacsoráról egy részlet, tehát 22. fejezet, nem 20. 22. fejezet, 25-től 27. verset olvasom. Ezt mondja Jézus. Ő pedig mondta nékik: a pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és akiknek azokon hatalmuk van, jól tévőknek hivatnak. Na, Jézus egy mondattal jól jellemezte a földi uralkodókat. Mit mondott? Mi az emberek között a jellemző? Mit gondolunk egy királyról? Azt mondja, uralkodnak azokon, akiken hatalmuk van, és közben még jól tevőknek hivatják magukat. Ugye, még a kultuszukat, ugye, mint a nagy adományozóit, vagy nagy jótevőjét szorgalmazzák. Na, nézzétek, hogy utána hogy beszélt Jézus Istenről? Azt mondta: De ti nem úgy, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint aki a legkisebb. És most figyeljünk, és aki a fő, aki a fej, mint aki szolgál. Mert melyik nagyobb-e, az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Nem, de az, aki az asztalnál ül? De én köztetek olyan vagyok, mint aki szolgál. És tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát.
Éppen ugye az utolsó vacsoránál valósította meg Jézus azt a bizonyos lábmosást, hogy a tanítványai, aki a szokás volt ugye az ókori világban, hogy egy ilyen ünnepi lakomán hozták legelőször a vizet a szolgák, és megmosták a résztvevők lábát. Ugye forró éghajlat, saruba jártak az emberek, ez egy felfrissülés volt. És hát amikor Jézus ott a tanítványaival volt az utolsó vacsorán, mindenki vonakodott, senki nem akart elvégezni azt a feladatot. Hát mert közben pont azon versengtek egymás között Jézus tanítványai, köztük ki a nagyobb. Ki fog Jézus, Isten országában Isten jobb és bal keze felől ülni. És Jézus elnézegette őket egy darabig szomorúan, aztán így mondja a Biblia, kendőt vett, körülketette magát, vette a mosdótálat, és kezdte sorba mosni a tanítványok lábait. Akkor aztán megrendültek, és elszégyelték magukat. És Jézus erre utalt, amikor azt mondta nekik, hogy hát nézzétek meg, hogy van, mi a nagyság itt, hogy valaki hatalmaskodik mások fölött, és jótévőnek hivatja magát. Azt mondja, de ne így legyen köztetek, mert az Istennél másképp van, és tőlem ti mást láttok. Aki közöttetek a fej, aki köztetek a legnagyobb, az legyen mindenkinek a szolgája. És azt mondta, én nem olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. És a mennyei atya pontosan ilyen. Tehát akkor úgy értsük meg az Isten munkálkodását, meg azt, hogy a mennyei atya nagyobb mindenkinél, hogy ő az első a szolgálatban. Ő az, aki a legtöbbet munkálkodik, és a legtöbbet szolgál az ő teremtményeinek. Úgy kell érteni az Isten nagyságát, meg az Isten főségét, hogy ő a teremtményeiért él. A teremtményei jólétét szolgálja az egész világ mindenségben. Az a legnagyobb, aki szolgál. Tehát ez egy, megint csak mondom, egy más törvényű világ, egy teljesen más törvényű gondolkozás az Isten világa. Azután van még egy téveszménk Istenről, és főképpen a mennyei atyáról, ez a téveszme pedig az, hogy a mennyei atya távol van tőlünk. Hogyha már tudunk ugye Jézusról is, én sok keresztényktől hallottam, hogy azt mondta, azért én leginkább Jézushoz imádkozom, mert azért Jézust el tudom magamnak képzelni, hát ő mégis a földön járt, meg olvassuk a történeteket a földi életéről, tehát a mennyei atya, hát ő azért biztos, hogy távol van az emberek dolgaitól, meg azért ő csak egy kicsit félelmetes, meg csak messzebb van tőlünk. És Jézus ezt a tévhitet is porig lerombolta, és megmutatta, hogy nem így van. Ne így gondolkozzunk. Hát először is ugye ő bátorított, hogy ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk ki vagy a mennyben. De azt mondta, igenis, közvetlen a mennyei atyát megszólíthatjuk. És hadd idézzek néhány részletet Jézus tanításról, mit mondott, hogy mennyei atya mennyire nincs távol tőlünk és az egész teremtett világtól. Azt mondta Jézus egy alkalommal, nem de két verebecskét meg lehet vinni egy fillérért a piacon? Ugye a keleti piacokon ezt talán máskor is említettem, hogy még a mai napig is főleg fecskéket árulnak, ugye? Szóval ezt ilyen kedvelt étel, a sült fecske. Hát itt is az eredeti szövegben is nem feltétlenül a verébről van szó, de így fordítja a mi Bibliánk, hogy verebecske. És arra utalt, hogy ez egy semmit érő valami filléres áru a piacon, és akkor azt mondta, de azok közül egy se esik a földre a ti mennyei atyátok nélkül. Ha elolvassuk a Bibliánkban ezt a Biblia verset, Máté evangélium a 10. fejezetének a 29-30. verse, akkor azt látjuk, hogy úgy írja a mi Bibliánk a ti mennyei atyátok akarata nélkül. De nagyon jellemző, hogy az akarata szó dőlt betűvel van szedve. Mindig azt szedi a Bibliánk dőlbetűvel, ami fordítói kiegészítés, hogy az nincs benne az eredeti szövegben. Tehát ez nagyon rossz kiegészítés, mert a mennyei atyának nem akarta, hogy egyetlen kis madár is leforduljon az ágról, hanem Jézus így mondta, a ti mennyei atyátok nélkül. Ha ki akarjuk egészíteni egy szóval, akkor sokkal inkább így lehetne kiegészíteni, a ti mennyei atyátok tudta nélkül, vagy a ti mennyei atyátok együttérzése nélkül. Nem tudom, föl lehet ezt fogni? Hát mondjuk hány veréb esik le mondjuk egy téli időben az ágról. És a Bibliában nincs túlzás, Jézus mindig komolyan beszél. Azt mondja, egy sem esik le a földre annélkül, hogy a mennyei atya ezt ne érzékelné, és az ő együttérzését ki ne váltaná. Nem döbbenetes? És Jézus így folytatta, amikor rólunk emberekről szólt, azt mondta, nektek meg még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Tehát nem csak Jézus van ilyen közel hozzánk, és nem csak Jézus törődik velünk közvetlenül, a mennyei atya is. Aztán ezt mondta Jézus egy más alkalommal, ez pedig Lukács evangélium a 15. fejezetéből idézem. Azt mondta, hogy egy hasonlattal mondta, hogy ti vagytok a szőlőveszők, én vagyok a szőlőtőke, és az én atyám a szőlőműves, és minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Hát nem tudom, ki ismeri a szőlőművelést, milyen aprólékos munka a szőlővesző tisztogatása. És Jézus azt mondta, hogy a mennyei atya tisztogatja egyenként az emberek szőlővesszőit.
Tehát ez a jelképes kifejezés arra utal, hogy az egyes emberek jellemének a formálásával, a jellembeli megtisztításával személyesen a mennyei atya foglalkozik. Nem csak Krisztus, a mennyei atya. Azt mondta, ő a szőlőműves, és minden szőlőveszőt, amelyben én bennem gyümölcsöt terem, megtisztogatja. Aztán az egyik, megint csak nagyon fontos kijelentése Jézusnak, amikor azt mondta a hegyi beszédben, hogy ne mondjatok ilyet, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, mibe öltözködjünk, ilyet a pogányok kérdeznek. Mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy ezekre szükségetek van. Tehát mintha csak azt mondta volna Jézus, nehéz anyagi helyzetbe vagy, valamiben hiányt látsz. Nem csak Jézus tudja, vagy nem csak Jézus ismeri az emberek dolgait, a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, látja a helyzeteteket. És az egyik legdöbbenetesebb dolog, amikor Jézus ugye tanított, hogy így imádkozzunk, hogy mi atyánk, hozzátette. Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. Csodálatos dolog ez? Titkon néz. Tehát amikor egy ember ezen a földön imádkozik, akkor nem csak Jézus figyel rá, és a mennyei atya meg nagyon messze van, hanem azt mondta Jézus, a te atyád titkon néz. Azt mondta Jézus, én és az atya egy vagyunk. Az ember megmentésért való munkában teljesen együttműködnek. Azt mondta Jézus, hogy az atya küldött engem. Mindig ezt hangsúlyozta, én az atyát, hogy engem az atya küldött. Ez mind az atya küldetése. Az atya érez irántatok úgy. És ő akarja, hogy én a ti megmentésetekért fáradozzam. De például minden egyes ember imájára a mennyei atya odafigyel, hogy a titkon néz téged. Személyesen rád figyel. És az egyik legcsodálatosabb ige nekem még a Szentírásban, a János 6.44, amikor Jézus azt mondta, hogy senki sem jöhet én hozzám, hanem ha a mennyei atya vonja őt. Ezzel nem azt mondta Jézus, hogy vannak egyesek, akik nem mehetnek hozzá, hanem azt mondta, hogy amögött, hogy egy ember ő hozzá megy, hogy egy ember Jézus tanításaiban felismeri a mennyből jött tanítót, és egy ember vonzódik Jézushoz és a tanításaihoz, amögött mindig a mennyei atya munkája van. Azt mondta, senki sem jöhet én hozzám, hanem a mennyei atya vonja azt. Nem tudom, el tudjuk képzelni, hogy milyen türelmes, milyen finom, milyen érzékeny munka az egy embert az Istenhez, az igazsághoz vonni. Egy embert, aki elidegenedett az Istentől, aki tele van lázadással, gyanakvással, ellenérzésekkel az Isten iránt. Fokozatosan oszlatni az előítéleteit, érdeklődést ébreszteni benne, a bizalmát növelni az Isten iránt. Hát micsoda érzékeny munka ez. És Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki végül megtér, vagy mindenki, aki végül Krisztus követőjévé lesz, emögött mindig van egy folyamat. Azt mondta, senki sem jöhet én hozzám, hanem ha a mennyei atya vonja azt. Tehát a mennyei atya a maga végére mehetetlen isteni bölcsességével és szeretetével fáradozik azért, hogy az egyes embereket Jézushoz vonja, ami megváltásunknak a közvetlen megvalósítójához, ahhoz, aki ember fiává lett, aki által az Istent megismerhetjük. Tehát a mennyei atyának van munkája? Hogy is lehetne tétlen, ha ő minden teremtményének szolgál, ha ő mindenki titkon néz, amikor imádkozik, hogyha ha ő az, aki minden embert Krisztushoz von. És ez még csak a mi földünk, és még hol van a világ mindenség, annak a fenntartása és az igazgatása. Tehát egy minden teremtményének szolgáló, egy mindig dolgozó Istent képzeljünk el, akinek a figyelme a legapróbb mozzanatokon is ott van, és egyetlen teremtményének az élete és a boldogsága nem közönös számára. És végül befejezném a mi témánkat azzal, hogy elolvasnám Jézusnak a leghatalmasabb kijelentését a mennyei atyáról, ez pedig János evangélium a 14. fejezetéből olvasom. Tehát János evangélium a 14. fejezetéből. Így olvasom a 7. verstől a 9. Nem, a Jézus földi szolgálatának a legvégén zajlott le ez a párbeszéd közte és tanítványai között. Ezt mondta Jézus, ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is. Ezért milyen érdekes ez, hogy ezt a 12-nek mondta Jézus, aki 3,5 évig vele laktak, vele jártak. De úgy látszik, még ők sem voltak lelkileg olyan nyitottak és fogékonyak, hogy mindent magukba szívtak volna, amit Jézus tanított és képviselt, mert azt mondta nekik Jézus kicsit fájdalmasan, ha megismertétek volna, ha mindenre nyitett lett volna a fületek, ha minden, a kinyilatkoztatás minden kincsét magatokba foglaltátok volna, ha megismertétek volna az én atyámat is. Mert ahogy sokszor mondta, én is az atya egy vagyunk. És mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.
Tehát ha töredékesebben is, mint hogyha teljes lelki nyitottságot és fogékonyságot tanúsítottak volna, de azt mondta Jézus, most már alapvetően láttátok őt és ismeritek őt. Hát erre mondta néki Filip, a 12 tanítvány közül az egyik. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég nékünk. Mintha csak azt mondta volna Jézusnak, azt mondtad ne, hogy mostantól fogva

0: Itt hagytam ezt az igét a végére, hogy semmi különbség ne legyen a gondolatainkban Jézus és az Atya között. Próbáljuk kiűzni az írmagját is annak a téveszmének, hogy igen, Jézus az ember fia, ő a szerető, a jóságos Isten fia, de azért a mennyei Atya azért csak egy kicsit zordabb, igazságosabb, csak egy kicsit távolabb van az emberektől, azért ő valahogy csak más. Próbáljuk Jézus tanításainak a hatására ezeket a téveszméket teljesen kisöpörni a fejünkből. Jézus azt mondta, aki látott engem, látta az Atyát. Mint azt mondta volna, értsétek meg, a mennyei Atya semmiben nem gondolkozik másképp, semmiben nem viszonyul másképp hozzátok, hiszen ő küldött engem. Az egész megváltási terv az ő elgondolása. Megkérdezem, felszabadító Jézusnak ez a bizonyság tétele a mennyei Atyáról? Ugye nagyon különbözik az emberi közfelfogástól, Istenről, hogy gondolkozunk. Ezért mondtam, hogy Jézus lelkét nyomta ez a téma, és azt mondta, igazságos Atyám, a világ nem ismert téged. És ugyanakkor azt mondta, hogy nekem az a célom, hogy megismerje a világ, hogy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Miután láttuk, hogy az Atya hogy szereti a fiút, hogy mindent megmutat néki, amit ő cselekszik, hogy semmit se tart vissza. Most már el tudjuk képzelni, hogy a Jézus azt mondta, hogy te szeretted az embereket, én azt akarom, hogy megismerje a világ, megértse, hogy te úgy szeretted őket, ahogy engem szeretsz. Lehetett volna ennél nagyobbat mondani? De tulajdonképpen így is kell lennie, mert ha Isten a szeretet, akkor nincs különbség, hogy a fiát szeret és másokat kevésbé szeret, nem? A szeretet az vagy abszolút, ugye? Ha az abszolút szeretet, akkor ahogy a fiát szereti, úgy kell, hogy szeressen minden teremtményét. És így is mondta Jézus, hogy te őket, az elveszett embert, a bűnös embert, a földi embereket épp úgy szereted, ahogy engem szeretsz. Hát ennél nagyobbat már nem lehetett mondani. És különösen miután látjuk, hogy milyen kapcsolat van Jézus és az Atya között. Ha ezeket igazán mind megértettük, akkor tudjuk azt is, hogy miért mondta Jézus. Mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát Jézus azt mondta, tényleg csak egy Isten létezik, az egyedül igaz Isten, aki igaz Isten. És ez az örök élet, őt megismerni ebben, az örök élet egész titka is, útja is, reménye benne van. De őt csak úgy lehet megismerni, ha megismerjük azt a Jézus Krisztust, akit ő elküldött erre a világra, hogy bizonyságot tegyen ő róla, és bizonyságot tegyen az igazságról. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Én akkor kezdjük vele. Igen. Tessék, parancsolj.
1: Én sajnos félvelem a későbbi részben az eladásra, és hát ezért, hogy mi mondjuk el a félvelem
0: aztán.
1: Nem láttam olyan dolgot érintett, amit elhangzott az elkérdésre.
0: Igen.
1: Most annyit tettem fel elsőnek a kezdenek az elkérdésre, mert a János 14.9-es
0: igen.
1: És ott rögtön jött a gondolat, hogy hát nagyon elhangzott az első pillanatban a mindennek az alfája és az omegája. János 17.3.
0: Igen.
1: Elhangzott, mert tartott a szövegben.
0: Igen.
1: Ugyanis hát ez az élet egy, hiszen itt azért jött össze, hogy megtudjuk, hogy Jézus Krisztus.
0: Igen.
1: Hiszen mindenkit azért lesz. Igen. És ha valaki ismerte János 17.3-at,
0: ez az János 17.3, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjek téged az egyedül Istent, és aki elküldte Jézus Krisztus. Csak azért idéztem, mert nem mindenkinek ugrik be, hogy János 17.3.
1: Tehát tulajdonképpen ez a igen a hely teljesen kizárja, hogy aki ezzel az ügyében nem lesz barátságban, mert az ígét nem tölti be, az nem fog a mennyekbe menni. Tehát tulajdonképpen ez az ige azt a hazug tanítás vágja arcul, amikor a pódiumról azt tanítják, hogy csak higgyetek. Mert az a kijelentés, hogy csak higgyetek, ez igaz. De az Isten mást is mondta. Azt is mondta, nem szövettek víztől és élettől, akkor nem mentek valamennyi országába. Mondta azt, hogy higgyetek, de azt is mondta, hogy test és hús soha nem fog bemenni a mennyi országába. És ez nem más Isten mondta, nem egy és egy másik Isten, hanem ez egy és ugyanolyan Isten mondta. A lelkészek azt mondják, hogy maga honnan meri kivenni az igéket és egymás mellé tenni. Ha egy tanuló elmegy a gimnáziumba és kap egy történelemkönyvet, hát nem fogja kihúzni és nem fogja összeállítani a dolgokat. A kijelentett dolgok azok a miért. Ami nincs kijelentve, az pedig ki ahhoz nem fog hozzájutni. Ugyanis ember nem tud a mennyekbe menni. Ember a mai észre csak 10 000 méter magasságra tud jutni.
0: Igen.
1: Repülőbe.

0: soha senki nem látta az Istent, mert nem is láthatja. Elérhetetlen fényesével okozik, és Jézus Krisztus sem járt a mennybe. Hazud tanítások vannak a világban.
1: Hogy tetszett érteni, hogy Jézus Krisztus sem járt a mennyben?
0: Nem járt a mennybe.
1: De ezt
0: most
1: hogy?
0: Mondom, minden. Hazud tanítások uralják a világot. Ugyanis, megemlított jelentést teszek. 2000 éve ezelőtt volt Honika fényképezőgép, Fuji fényképe, meg Minolta fényképezőgép. És számomra ez az például János 6-os fejezetében egy pár vers, amit nekem megjegyeztem, az egyszerű ember. Az olyan kép, az megjelenik a szemem előtt, élesebb és jobb minőségű kép, mint hogyha Honika fényképezőgéppel eltették volna nekem 2000 éve.
1: Igen. Hát köszönjük szépen.
0: Azt akarom mondani, igen, hogy amikor Jézus Krisztus szemben állt a tömeg és tanul, és azt mondta, hogy én vagyok a mennyből alászázott élő kenyér, akkor ez a bizonyos Honika fényképezőgép, hogy megörökíti az írás, hogy az emberek lehagyottak törvényéből. Miért hagyottak el törvényéből? Ez a kérdés. Azért hagyottak el törvényéből, mert Jézus Krisztusnak a hátán nem láttak szárnyat. Nem láttak egy
1: összecsoportot. Na, köszönjük szépen.
0: Ne, egy pillanat.
1: Igen, igen, csak azért, mert inkább a kérdésekre szoktunk alkalmat adni. Tesszük tudni?
0: Ez a kérdés.
1: Igen, igen.
0: Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztus nem jött a mennyből, hanem bárányok közül jött, Betlehemből a jászolból, anyag mélyből jött. És hogyha ön tudná a János 17.3-at, akkor az, amikor kijelentette, hogy ha megismertetek volna engemet, akkor ismernétek az én atyámat is. Tulajdonképpen ez a tisztűz példaállatának az egyik leglényegesebb.
1: Igen, de ne tessék tovább bonyolódni, jó? Mert itt azért arra szoktunk, de most ne tessék haragudni, de tetszik tudni, itt meg tessék csak egy kicsit várni, mert ezeknek az utóbeszélgetéseknek itt mindig arra törekszünk, hogy hadd tegye föl mindenki a kérdését, ha egy valaki lefoglalja az időt és hosszan mondja maga nézeteit, akkor nincsen mód arra.
0: A nagy parancsapot is említett, amikor
1: igen,
0: szól a misszionális munkára felszólítás, hogy menjetek az el a széles tanulásra, pedig a tanítványok az emberek. Minden érnek az emberek. Ha még ezt is kérdik, félre tanította a Róma.
1: Igen.
0: Róma volt a 1750 folyik a hamis tanítás.
1: Igen.
0: Ez azt jelenti, hogy tanítványokhoz van szó. A tanítványokhoz van szó, hogy tanítókhoz is szó.
1: De most tessék ide figyelni.
0: Hát egy mondat az még engedje.
1: De most ha egy mondat legyen tényleg jó, tessék lezárni akkor.
0: Ha is vannak, akkor tanítványok, akkor tananyag is kell, hogy legyen.
1: Igen.
0: Mit gondol, mi a tananyag?
1: Most már megfúrt az egy mondat, jó?
0: És vízei. Locsolják meg az ember.
1: Ne tessék szépen, ne tessék
0: hagyni. Ne ítsétek alá az Atya, a Fiú,
1: igen,
0: és a Szentlélek ismeretébe. Tetszik
1: igen
0: tudni?
1: Na most én...
0: Tanítsátok meg mindarra, amit én közöttem.
1: Igen, na most én megkérném Önt,
0: még
1: mert itt ennek...
0: Parancsán,
1: ugye tiszteletbe tetszik tartani ennek a...
0: De... Még azt is tévejedve, hazug módon tanítják
1: igen
0: a világnak. Köszönöm.
1: Na, köszönjük szépen, jó. Jó.
0: Köszönöm szépen,
1: bocsánat.
0: Tehát gondolkodanak el a szavak.
1: Jó, jó.
0: Nem vízzel kell, mert a vízzel senki nem tudja.
2: Jó, jó. Jó, jó.
3: És
2: felvetett
3: a kérdésem, és kíváncsi a
1: válaszra. Hát, csak azt tudom mondani, elnézést, én sem szeretek így leállítani senkit, de az illető most volt itt el. Első perctől kezdve hallottuk, ugye, hogy lelkületében mennyire idegen ahhoz az Isten képhez, amiről beszéltünk. Ugye, tehát, hogy így mondjam, lehet az igazságot is pattogtatni. De itt még ráadásul ugye ez súlyos téves megfogalmazás, hogy Jézus nem volt a mennyből, Betlehemből jött a bárányok közül. Persze, hogy emberi élet, de azzal együtt eredetileg a mennyből jött, ugye Jézus testtételéről beszéltünk tavaly meg. Egyértelműen tanít a Biblia, de még ha valaki tartalmilag abszolút kifogástalan dolgokat mond, akkor is, ha azt pattogtatva mondja, ha azt keményen mondja, az annyira ellentétes az Isten jellemével, hogy így mondjam, széllel szembe látszik, hogy nem abból a forrásból ered. De tényleg semmi, milyen szomorú, hogy azért a jövő alkalommal, ha beszélünk majd arról, hogy mit tanított Jézus a bűn szerzőjéről, vagy a hazugság atyáról, hogy hogy mennyi hamisítványa létezik az igazságnak, és hogy megtalálja Sátán azokat az embereket, akik vagy egy kicsit gondolkozásukban zaklatottabbak, vagy idegileg zaklatottabbak, és annyi furcsaságot és annyi idegen dolgot tud képviseltetni, ami tényleg csak arra jó, hogy sok igazságkereső embert megzavarjon. De azt hiszem ezzel el is felejtjük ezt az élményt, és jöjjenek a kérdések, jó? Tehát kinek volna? Tessék! Ha egy picit hangosabban lehet, hogy mindenki hallja.
2: Szeretnék valamit kérdezni, mert ugye hát mindenkinek van valamilyen istenképe. És most nagyon pozitív istenképet hallottunk.
1: Igen.
2: És szeretném megkérdezni, hogy ugye nagyon sokan, akik nem is értenek a Bibliához, nem is olvassák őket, de mégis Ádám és Éva történetét, azért nagyjából valamilyen képük van róla.
1: Igen.
2: És bennem is sokáig élt, és egy kis ellenszem is volt bennem, hogy Isten miért büntette meg Ádámot és Évát olyan nagyon, mikor én úgy érzem, vagy úgy éreztem, nem tudom, hogy most, hogy érzem, de úgy éreztem, hogy nem követett el olyan óriási nagy bűn, tehát a bűnbüntetés az nagy különbség volt. Tehát nem kellett volna ennyire megbüntetni, vagy nem hívta föl rá a figyelmet, mert az, hogy egyszer mondta, hogy ne egyél ebből a elkövetett egy hibát is ilyen óriási nagy büntetés hozott az emberiségre.
1: Igen. Hát ez hogy van? Nagyon jó kérdés. Én azt hiszem, hogy másokban is könnyen felmerül. Tessék, hozzá tetszik tenni valamit?
0: Ilyen tudatos számunkra az egész utolságtételnek a lényegben, az Úr Jézus milyen tudatos kapcsolatban volt az Atyával. Minden tette, minden gondolata, minden cselekedete az Atya iránti szeretettől volt beléletve. És milyen tudatos saját magának nem tulajdonított semmit. Mindent az Atyának vonatkoztatott. És milyen jó dolog, hogy ezt tette. Megismerhetjük az unzetlen fiúi szeretetet. Az Atya iránti teljes tiszteletet. És kérdezik, érdekes ez a hozzászólás, amit volt zavaróba, fogóban. Aki nem kívja el az igazságot, inkább elvezetőt. Csodálatos dolog. Igen, igazság. Egyetlen igazság a Földön és a mennyben. Ugyanaz. És nekünk ez az igazságot kell megismerni és követni.
1: Köszönöm, és örülök, hogy ez ragadta meg a kedves résztvevőnk figyelmét, hogy Jézus hogy viszonyult az Atyához. Mert ez valóban tényleg csodálatos, hogy így hallottuk, hogy semmit sem tulajdonított magának. Na még akkor most hadd feleljek erre a kérdést először, jó? És utána jöjjön a többi kérdés, mert ez egy konkrét kérdés volt, amit az előbb hallottunk. És azért mondtam, hogy nagyon jó kérdés, mert nagyon sok emberben felmerül, ugye? Mert mindjárt a Biblia elején megakadnak, és azt mondják, hogy hát nekik egy olyan, igenis azt igazolódna, hogy egy ilyen szigorú büntető Isten, mert lám, egy nem is olyan nagy dologért milyen súlyos büntetést kaptak, ugye? Halálbüntetés, és ki kellett jönni az Édenből. A következőket szeretném mondani, hogy itt nem egy formai dolognak a megszegéséről volt szó egyszer. A másik dolog pedig az, hogy Isten nem annyit mondott nekik, azt az egy tömör mondatot, ahogy a Biblia egész röviden összegezi, hogy arról a fáról, mert kert közepén arról ne egyetek, hogy meg ne halljatok, mert amely napon eztek meghaltok, hanem emlékezzünk csak arra, hogy amikor aztán a kísértő megszólítja Évát, akkor Éva még pontosan visszamondja, hogy Isten mit mondott. Azt mondta, hogy egy kimond tette fel a kísértő kérdést, csak ugyanis azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se legyetek? Egyetek? És Éva válaszol, nem, a kert minden fájáról bátran ehetünk, de azt mondta az Isten, hogy arról, ami a kert közepén van, ne egyetek, meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Ugye amikor előzőleg a második fejezet följegyzi, hogy Isten meg mit mondott, ott nem is szerepel ezt, hogy meg se illessétek. Tehát ugye ebből következtethetünk arra, hogy sokkal többet mondott Isten, mint amit a nagyon tömör bibliai leírás tartalmaz. És mert Éva például még erre is emlékezett, hogy Isten még azt is megmondta, hogy a közelébe se menjenek a kísértésnek, mert annak ragadós, fertőző a természete, azt mondta, hogy meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Na most aztán gondoljuk meg, hogy igazából mi volt az, amit az ember tett. Szóval nem, még egyszer mondom, nem egy ilyen formai dolognak a megszegése, hanem próbáljuk az erkölcsi oldalára gondolni a dolognak. Istentől kaptak mindent. tudták, hogy ő a teremtőjük. Nekik, hogy így mondjam, nem hinni kellett, hogy Isten létezik. Úgy olvastuk, hogy hűvös alkonyatkor Isten megjelent a kertbe. Tehát, hogy így mondjam, az Isten csodálatos személyiségével közvetlen kapcsolatban voltak. Tudták, hogy ő a teremtőjük. Tudták, hogy szeretettel mindent ő készített. Ő adott Ádámnak társat. Ő azt mondta nekik, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain. Ugye így mondja a Biblia, hogy kevéssel tette kisebbé az embert önmagánál, és mindent lábai alá vetett, és átadta neki a teremtett világot. Tehát itt is azt látjuk, hogy Isten ad, megosztja szívesen, átadja az embernek. És ezt ők mind tudták. És akkor tulajdonképpen nem annyi történt, ismétlem, hogy azt mondta, hogy ne tegyétek, és ők leszették, hanem igazából a mérlegen ez billegett ott a gondolkodásukban, hogy és ezt kellett tudni, hiszen épek és romlatlanok voltak még a képességeik, és romlatlan a természetük. És Isten ugye az ember szívébe táplálta az erkölcsi törvényt. Tehát azt, hogy most az Isten szavát megszegjem, akitől csak jót tapasztaltam, aki semmi okot a kételkedésre nem adott, és aki ezt ennyire lelkünkre kötötte. És ugye az érdekes, hogy a Biblia leírja, hogy miért csinálta meg mégis ezt az ember, így felsorolja. Mózes első könyve, 3. fejezet, 6. vers, hogy milyen indítékok alapján szakított mégis aztán ugye Éva. Így mondja, hogy látta, hogy jó az a fa eledelre, kellemes a szemnek, és kívánatos a bölcsességért. Tehát közönséges testi kívánság játszott szerepet egyrészt, mert az, hogy megkívánta, hogy kívánatos, ugye, jó az eledelre, nagyon kellemes a szemnek, vonzó, ugye. És a harmadik, hogy kívánatos a bölcsességért. Ugyanis a kísértő azt hazudta, hogy azt mondta, hogy nem igaz az, hogy meghaltok, bizony nem haltok meg, hanem az Isten tudja, hogy ha ezt megteszitek, akkor olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Tehát akkor tulajdonképpen mire bíztatta a kísértő Évát, hogy így mondjam, az Istenhez való hasonlóságot, mint egy zsákmányként, hogy így mondjam, lopja el az Istentől, vagy ragadja el az Istentől egyetlen mozdulattal. Tehát helyet adtak a szívükben teljesen alaptalan annak a gyanakvásnak, hogy az Isten, hát akitől pedig itt semmi okuk nem volt, csak jót tapasztaltak, és csak tökéleteset, és ezt is megmondta, hogy meg ne halljatok. És most mégis helyet adott a gyanakvásnak, hogy talán Isten mégsem akar mindent adni, pedig azt is hallották, hogy uralkodjatok az ég madarain, a tenger halain, és hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette, nem akar visszatartani semmit. De az ember határtalanul fejlődhet. Csak az Isten azt akarta, hogy az ember a jellem fejlődésével párhuzamosan kapjon mindig többet az ismeretekből és a hatalomból. Tehát, hogy a jellem fejlődése legyen mindennek az alapja. Most a kísértő meg azt mondta, hogy egy határozott mozdulat, és elveszitek az Istennel való egyenlőséget, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tehát ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt mondjuk, más se csak olyan kis ártatlan formai szabályszegés volt ez, hanem, hogy így mondjam, ilyen alacsony rendű dolgokért, hogy jó az eledelre, hogy kellemes a szemnek, feladta az Isten iránti szeretet kötelezettséget. Azt, amivel az Istennek tartozott, azt mind félretette. Ugye ilyen típusú rengeteg bűn ma, hogy valakinek van erkölcsi kötelezettsége valaki iránt, nem tudom, házastársai iránt, valami, de valami egy közönséges testi kívánság, és ezt odadobja. És ez eladja a roppant erkölcsi értéket a semmiért. Na most a másik dolog pedig az, hogy az önző becsvágy, tulajdonképpen az ember nem másnak adott a szívében helyet, egyszer az önző testi kívánságnak, tehát hogy erkölcsi értékeket odaadni azért, ami kellemes a szemnek és jó az eledelre, kettő, hogy önző becsvágy, hogy elragadni, zsákmányszerűen elvenni az Istenhez való hasonlóságot. Tehát olyan indítékoknak adott helyet a szívében, amelyekről ő ugyan nem tudta, hogy milyen súlyosak és milyen következményei lesznek. Ugye ezért is kezeli úgy a Biblia az első ember bűnét, hogy azt mondja, egyrészt menthetetlen hiba, mert Isten felvilágosította őket, óvta őket, nem volt okuk rá. De a másik oldalon még, hogy így mondjam, az ember egy kezdő teremtmény volt, és Sátánnak a szofizmái és az álokoskodásai elhitették. Tehát az ember utólag jött rá, és utólag biztos vagyok benne, hogy Ádám és Éva nem így érezték, hogy Isten túl nagy büntetés, meg milyen súlyos büntetést volt ki rájuk, hanem mikor aztán látták azt, hogy már a gyerekeik, a saját gyerekeiknél megjelenik a testvérgyilkosság, meg látták azt, hogy egyetlen önző gondolatnak, indítéknak, ilyen rút önző dolognak helyet adni, az micsoda lavinát indított el az ő természetükben, és még genetikusan az utódaik életében is, akkor ők tudták azt, hogy ugyan nem akarták ők így, és nem hittek az Istennek, hogy milyen következményei lesznek, de valóban így van, hogy nem azért, mert az Isten gonosz, vagy nem azért, mert az Isten túl szigorú, hanem a bűn az a méhében hordja a halált. És az Istennek kénytelen volt, ki kellett mondani a szigorú végzést, a bűnt nem lehetett halhatatlanná tenni, de milyen csodálatos az Isten, ugyanakkor reménységet is hirdetett nekik, mert mondta, hogy majd eljön az emberfi, aki a kígyó fejére tapos, és a bűnt és a szerzőjét mindenestől megsemmisíti. De nem tudom, hogy elégséges ez a válasz, hogy azért itt egy nagyon, nagyon súlyos dolog történt, ugye? Hanem végül is tényleg minek adott helyet a szívében az ember, és nem volt rá oka, és nem volt rá indoka. Nem tudom, hogy így érthető be. Igen. És abból a tényből, hogy Isten nem csak ezt kihirdette, hanem ugyanakkor maga öltöztette föl bőrruhába őket, aztán maga hirdette meg az evangéliumot. Látjuk, hogy az Isten itt is szánta az embert, nem egyszerűen büntette, hanem szánta, és rögtön, azonnal, nem késett, rögtön kihirdette, hogy ne érezzék reménytelennek, örökre reménytelennek a helyzetüket, hanem ez a bizonyos első evangélium, vagy ős evangélium ott rögtön elhangzott, hogy majd az Isten küld valakit, aki a bűnt és a szerzőjét megsemmisíti, és ugye amikor Isten azt mondta, hogy ellenségeskedést szerez az emberben a bűnnel szemben, ez is egy vigasztaló ígéret volt, hogy nem, ugyanott hangzott el az ős evangéliumban, ugye Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében, tehát a bűneset leírása után közvetlenül. Tehát Isten azt mondta, ugye, hogy nem hagyja az embert kiszolgáltatottan a bűnfogságában, hanem az emberben munkálkodik és ellenségeskedés szerez az emberben a bűnnel szemben. Hát akkor jöhetek a következő kérdések. Tessék?
2: Ugye Ádámmal és Évával Édenkertben és az ős evangéliumkor kibeszél az Atya vagy Jézus?
1: Igen, fontos kérdés. Tehát az a kérdés, hogy amikor a Jóisten kihirdette ezt a bizonyos ős evangéliumot, akkor most ő az Atya szólt, vagy Jézus szólt? A Bibliában csak azt tudjuk meg, hogy a bűneset pillanatától kezdve az Atya közvetlenül nem érintkezik az emberekkel, hanem csak Jézus. Tehát azt mondhatjuk, Jézus volt az, aki ezt megkérdette. És előzőleg is ugye ő volt az ember közvetlen teremtője, és bár nem tudunk, hogy erről pontos feljegyzés nincs, hogy látták-e az Atya arcát közvetlenül a bűneset. Tehát ugye azt se tudjuk pontosan, hogy a teremtésüktől a bűnesetig mennyi időt telt el, hogy ezt se tudjuk semmit. A Biblia csak egy nagyon tömör leírás van. Ebben láthatták, mert amíg bűntelen lények voltak, láthatták. És a Bibliában azt olvastuk, hogy amikor az újjáteremtett földön Isten mindent helyreállít, amit a bűneset elrontott, akkor azt mondja a megváltott emberektől, hogy látják az ő arcát, mármint az Isten arcát, és neve homlokukon lesz. Tehát mind az Atyát, mind a Fiút közvetlenül látják. De mégis, aki főként valószínűleg így, ahogy a Biblia mondja, hűvös alkonyatkor rendszeresen látogatta őket és beszélgetett velük, az mégis elsősorban minden bizonnyal akkor is a Fiú volt, aki az embernek a közvetlen teremtője volt. De a bűneset után az már 100%-ig biztos, hogy csak Krisztus lehetett az, aki ezt a rejtélyes, akkor még számukra rejtélyes ős evangéliumot kihirdette, tulajdonképpen a saját áldozatára vonatkozó proféciát mondta Jézus. Így? Érthető? Igen. Tessék, lehet tovább valaki jelentkezett szintén?
3: Igen, én csak eszembe jutott itt az új embernek a rekedelő megnyilvánulása avval kapcsolatban, hogy nagy súlyt feltett néhány ideig jöttető a hitre, és nekem még mindig meg szoktam emlékezni arra, hogy döbbenetes ő számúra félelmet keltő igyekész, hogy és szó szerint így van az ígében, hogy hit nélkül lehetetlenség tette meg az Istennek. Így van, hogy lehetetlenség tette meg az Istennek.
1: Igen. No, hát akkor...
3: Egy kedves barátom, aki erre azt szoktam mondani, azt mondja, hogy egy ígével szoktam felkiáltani, hogy hiszek Uram, segíts hitetlenség.
1: És jól válaszolt az
3: Igen, ígében.
1: Nagyon jól. Helyesen válaszolt. Tehát akkor, ha már a hitre terelődött a szó, akkor egy csak egész röviden talán utaljunk arra, hogy a Biblia szerint mi a hit. De van egy nagy bajunk, az, hogy mi keverjük a hit szót két igéhez lehet kapcsolni. Az egyik az elhinni, a másik meg a hinni. És mi a hit szót sokszor az elhinni igéhez kapcsoljuk, tehát úgy gondoljuk, hogy a hit az azt jelenti, hogy elhiszünk dolgokat, amiket nem látunk. Ha így volna, ha ez lenne a hit, akkor a hit az a jó képzelő erő kérdése lenne. Akkor azok tudnak hinni, akinek jó a képzelő erejük. De a Bibliában nem így van, mert a hétköznapi életben is, hogyha azt mondom valakiről, hogy hisz egy eszmében, akkor mit értek ezen? Nem azt, hogy elhisz dolgokat, hanem pont azt, hogy szerzett egy nagyon komoly ismeretet, van egy nagyon komoly meggyőződése, és ezért mindent, még az életét is ráteszi arra a dologra. Ugye ezt értjük rajta. És mikor valakiről azt mondjuk, hogy nem hisz semmiben sem, akkor nem a vallásos hitére gondolunk, hanem arra, hogy ennek az embernek nincsenek erkölcsi értékei, nincsenek erkölcsi eszményei, önmagát szereti a világon a legjobban, és semmi sincs, amiért ő önmagát és mindent odaadna. Tehát a Bibliában a hit az mindig megismerésre épül. A Bibliában a hitnek mindig van értelmi alapja, az Isten értelmes megismerése. Ugye ezért mondta azt Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből. A valódi szeretet az teljes elméből is való. Az nem csak érzelmeknek a kérdése, meg végképpen nem képzelő erőnek a dolga. Tehát röviden talán csak erről ennyi. Tessék, kinek volna még kérdése? Tessék?
4: Elhangzott az előadás során, hogy Jézus arra kérte tanítványokat, hogy az apostolokat, hogy tegyenek tanítványa és kereszteljenek meg minden embert. Ez azt jelenti, hogy aki Isten útjára akar térni, annak át kell esni a keresztelés szertartásán.
1: Ja, nagyon érdekes kérdés, ugye? Egy részlete volt az előadásunknak. Figyeljük csak meg, hogy Jézus hogy mondta? Azt mondta szó szerint, idézem, Máté 28.19, ezt úgy szokták emlegetni, hogy a nagy misszió parancs. Azt mondta Jézus, hogy menjetek el szélesre világra, tegyetek tanítványá minden népet. Ugye tudjuk, milyen komoly szó ez, hogy tanítvány. Tehát valóságos, gyakorlati követő. És kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam néktek. Tehát Jézus szava mögött ugye nem az volt, hogy mint ahogy sajnos, mikor már aztán a kereszténység birodalmi egyházzá lett, és főleg amikor úgynevezett pogányoknak a térítése folyt, hogy egyszerűen, hogy így mondjam, kényszerrel megkereszteltek pogány tömegeket, hanem Jézus azt mondta, hogy ez van mögött, hogy tegyetek tanítványá. Tehát a Biblia szerint a keresztség az egy teljesen önkéntes dolog. És a tanítványá válásnak a megtecsételése. Ugye ezt mondta Jézus, hogy ha valaki újonnan nem születik víztől és lélektől, nem láthatja Isten országát. És ugye amikor a víztől születésről beszélt, ugye akkor azt mondta, hogy a Szentlélek általi újjászületését, a belső átalakulását az ember azzal pecsételi meg, a keresztséggel. És igazából, ugye mi már nem nagyon ismerjük, mert széles körben elterjedt a kereszténységben a gyermekkeresztségnek a gyakorlata, és nem nagyon ismerjük a felnőtt keresztségnek az eredeti bibliai gyakorlatát, de amikor Jézus életéről tanultunk tavaly, akkor ugye emlékszünk, hogy Jézus is mintegy 30 éves korában keresztelkedett meg, tehát nem kisgyerekként keresztelték meg, és arra is emlékszünk, hogy Keresztelő János a Jordánban keresztelte meg őt, és alámerítéssel. Akkor nem tudom, már említettem-e, vagy biztos nem jegyeztük meg, annyira érdemes újra említeni, hogy amit mi így mondunk, hogy keresztelő János, vagy keresztség, a görög szövegben, az újszövetség eredeti szövegében a baptizó szó van. Jánosról meg azt mondja, Ioannes ho baptistis. Tehát ugyanez ez a szó van benne, ami azt jelenti, hogy alámerítés. Baptizó az azt jelenti, hogy valakit alámeríteni. Úgyhogy Keresztelő Jánosnak is ez a Keresztelő János az alámerítő. De tudjuk, hogy van a baptista egyház, biztos hallottuk ugye a nevét, mert azért használja ezt az eredeti görög szót, hogy baptista egyház, mert ezzel azt fejezik ki, hogy ők visszaállították a keresztségnek az eredeti bibliai Jézusi formáját, tehát azt, hogy ők így is szokták mondani, hogy bemerítés, ők meg ezt a kifejezést használják, hogy bemerítkezett valaki, vagy úgy szokták mondani, hogy bemerítő János. Tehát a mi magyar szavunkban a kereszt fogalma van benne, de az eredeti az azt jelenti, hogy alámeríteni. Na most mi ennek a jelentősége? A Biblia azt mondja, hogy az újjászületés az azt jelenti, így magyarázta Jézus ugye a Nikodémussal a beszélgetésben, hogy egy ember hallja Jézus tanításait, és így mondta hasonlat, hogy a szél fúj, és annak zúgását hallod, és nem tudom honnan jön és hová megy. Vagyis azt mondja, maga se tudja, hogy miképpen, de Jézus tanításai, Jézus életének a szemlélése, például a szemlélése úgy hat rá, hogy egyszerűen megváltozik a gondolkozásmódja, az ízlése, az élet célja, minden. És nem történt semmi külső beavatkozás, és esetleg nem történt semmi világrengető külső élmény, de egyszer csak az ember egyszerűen nem az, aki volt. Annyira más a gondolkozása, az emberekhez való viszonya. És Jézus tulajdonképpen arra rendelte eredetileg a keresztséget, hogy ha valakiben az újjászületés fordulata megtörtént, akkor ezt hálásan megvallja és megszilárdítsa ezzel a jelképes szertartással. Mert ahogyan az újjászületés meghalás a régi életnek, ahogy magyarázza a Biblia, a régi énnek, a régi gondolkozásmódnak és feltámadás egy új életre, ugye ez a vízben alámerítás, ez egy jelképes temetés, és a vízből kiemelés, ez egy jelképes feltámadás. Tehát tulajdonképpen az eredeti bibliai formája szerinti keresztség az azt ábrázolja ki, hogy mi az a belső lelki fordulat, ami valakiben történt, és azt erősíti meg. Ugye ez egy titokzatosan végbe ment lelki esemény, de Jézus ismeri a mi emberi természetünket, és tudta, hogy jó az az embernek, hogyha szinte megfoghatatlan, csodálatos lelki eseményt, ha ez igazán beérett a lelkébe, mert csak akkor van ennek ideje és értelme, akkor ezt megpecsételi és megerősíti, és egy látható, fogható határkővé válik az életében a keresztségnek a jelképes cselekedete.

Ismeretlen régi költő verse. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Hogy ez a két soros régi, valószínűleg a görög költészetből származó töredék fennmaradt, ez már egy valóságos csoda. Én sem ismerném, ha Comeniusnak a didaktika magnáját, a nagy oktatás tanát el nem olvastam volna. Ott a 18. fejezetben közli ezt a nagy csemorva pedagógus Comenius, megjegyezve, hogy minden oktatásnak az alapja benne van ebben a hexaméterben. Figyeljük is csak meg, hogy miről szól ez a vers. Kérdezz gyakran. Vagyis az emberi életet a kérdések viszik előre. A gyerekek még nagyon tudnak kérdezni, később a felnőttek egyre inkább leszoknak a kérdezésről. És ezért sivárosodik el sokszor az élet, mert maga a gondolkodás sivárosodik el a kérdezés nélkül. Nem csak azt mondja ez a vers, hogy kérdezzünk, hanem azt mondja, hogy kérdezzünk gyakran. Tehát ne elégedjünk meg a félmegoldásokkal. Ne elégedjünk meg az ilyen 99%-os válaszokkal. Az ember nem valószínűségre, hanem bizonyosságra született, mondta Platón. Az embernek az életben bizonyosságok kellenek, és a bizonyosságokhoz vezető út a kérdésekkel van kikövezve. Kérdezz gyakran. Nagy felszólítás ez, és ehhez a nagy felszólításhoz az egyik legnagyobb erőt maga a könyvek könyve adja meg, a Biblia, amely elejétől a végéig hatalmas kérdésekből áll. Gondoljunk csak arra, hogy az első emberpárhoz is hogy szólt az első kérdés. Ádám, hol vagy? Vagyis ember, hova jutottál? A második nemzedékben, amikor Kain megölte a saját testvérét, Ábelt, ott is egy nagy kérdéssel találkozunk. Hol van Ábel, a te atyád fia? Tehát hol van a másik ember? Törődsz te a másik emberrel? Ki neked a másik ember? Mit csinálsz itt, Illés? Egy nagy prófétát is kérdezni kellett, mert nem volt a helyén. Egyszer az életében megingott, elfutott a küldetés elől, tehát nem volt a helyén. Mit csinálsz itt, Illés? Ma is sokszor megkérdezhetnénk mi is, akár csak magunktól is, hogy jó helyen vagyunk-e, azt csináljuk-e, azt a munkát végezzük-e, vagy azt a tevékenységet, amit elhatároztunk, vagy amire tényleg erőt kaptunk. És aztán az egyik legnagyobb kérdés, akarsz-e meggyógyulni? Ezt egy 38 éve beteg embernek tette fel ezt a kérdést Jézus Krisztus a Betesdai tónál, hogy akarsz-e meggyógyulni? Sokszor úgy gondoljuk, hogy hát ez nem is kérdés, hát ki nem akar meggyógyulni? Meg aki 38 éve beteg, az már hányszor akart meggyógyulni, tehát nem gyógyult meg. De mégis azt látjuk, hogy a saját javunk érdekében olyan keveset teszünk, nem akarunk más emberek lenni, és nem akarunk sem egészségesek, sem máshogy gondolkozó emberek lenni. Szóval ezek a kérdések, ezek a gyakran felmerülő kérdések, amelyek végig szegélyezik a könyvek könyvét, igen, ezt az életben is tanuljuk el. Kérdezz gyakran. A második felszólítása a versnek ez, amit tudsz, tartsd meg. Ez is nagyon egyszerűen hangzik, csak úgy, mint a kérdezz gyakran, de ennek is beláthatatlan mélységei vannak, hiszen hogyha a lényeges dolgokra rájövünk, hogyha valóban az élet fontos kérdéseire megkapjuk a választ, azokat meg kell tartani, azokat nem szabad elherdálni. Amit tudsz, tartsd meg. Végülis az életben nem olyan sok mindent kell megtartani, de amit meg kell tartani, azt meg kell tartani. Sokszor mi emberek olyan sok minden dirib darab után kutatunk, sok selejtet őrizgetünk, csak a nagy műveket kellene megtartani, például az irodalmi emlékezetünkben is, de az emberi kapcsolatainkban is csak az igaz pillanatokat, csak a derű óráit számolom, ahogy Mozart is mondta, vagyis hát az életben azt kell megtartani, ami előre visz, ami épít, nem az, ami megingat és rombol. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg. De a vers tovább lendül, mert ez még önmagában nem elég, hogy biztos fogódzóid vannak, hogy már jó pilléreken feszül ki az életed íve, hídja. De hol van a másik ember? Törődsz-e a másik emberrel? És a megszerzett ismereteiddel csak a magad házát, várát építed, csak te leszel műveltebb, csak téged csodálnak jobban, hogy te mennyit tudsz, vagy pedig a tudást, az igazi tudást és ismereted,
arra használod, amire valóban való. Hát mire is való az igazi tudás, hogy átadjuk a másik embernek. Ezért a harmadik felszólítás így hangzik, a kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg után, s add tova másnak. Átadni másoknak dolgokat, de úgy adni át, hogy az igazságban szeretet is legyen. A kéznyújtásban ott legyen a meleg, gyengéd figyelem. Átadni másnak azt, amiben te is gyönyörködtél és értéknek tartottad. Ez a három felszólítás, amit egy jó szülő, egy jó tanár, de hadd tágítsam a kört, minden jóra törekvő ember kell, hogy kövessen. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Vagyis lehetünk a mestereinknél nagyobbak is, de nem valami eszeveszett emberi versengésben és futásban, hanem abban, hogy valóban tökéletesítsük az életben azt, ami alapvető, ami mindenki számára elfogadható, és amivel mindenki épül. Ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert. Amikor Comenius a 17. században a Didaktika Magnát írta, nem véletlenül idézte benne ezt a régi verset, nem tudjuk, hogy ki írta, fogalmunk sincs még arról sem, hogy az ókorban, vagy talán később a görög-latin kultúrát ismerő kora középkorban, késő középkorban hangzott ez el, minden esetre jó megjegyezni. Kérdezz gyakran, amit tudsz, tartsd meg, s add tova másnak, ezzel a hárommal tanulója legyőzi a mestert.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal egy olyan kérdésről fogunk szólni, amelyet már az ifjúsággal több ízben átbeszéltünk, de úgy éreztem, úgy láttam, hogy ezt mindnyájunknak ismernünk, tudnunk kell. Legelőször is szeretném a gyülekezetet invitálni ismét a szerdai biblia körünkre, ami a művelődési házban zajlik, ahol Jelenések könyve 4. vázat proféciáját tekintjük át. A másik dolog, amit előjáróban szeretnék mondani, néhány évvel ezelőtt tartottam egy hasonló igehirdetést itt a Biblia jövendőléseiről, és akkor egy testvérünk, még nem a gyülekezet tagjaként, azt mondta, hogy egy őrült proféta beszélt itt a szószéken, és remélem, hogy nem fogok senkit megbántani vagy nem botránkoztatni, igyekszem érthetően elmondani a mondandót. A fiataloknak az volt a kérdése, hogy az advent mozgalommal kapcsolatban milyen bibliai útmutatásokat, milyen bibliai kijelentéseket találhatunk, amelyek az Istentől való származásáról szólnak. Ez volt a kérdésük, és az egyik ilyen választ szeretném ma megosztani a gyülekezettel. Legelőször is szeretnék egy nagyon érdekes példát hadd idézek a szemetek elé. Ha van lehetőségetek, akkor vegyétek elő a tárcátokat, és vegyetek előle belőle egy papírpénzt, hogyha megtehetitek. Ez egy nagyon érdekes példa lesz, úgyhogy tegyétek meg, mert elég szemléletes. A Bibliánknak van jó néhány vázlat proféciája, amelyeket a Jóisten annak érdekében adott, megvárom, míg előveszitek, amit a Jóisten annak érdekében adott, hogy ezzel, mint egy támpontot adjon nekünk arra nézve, hogy az ő tervei a Föld történelmében előre haladnak és megvalósulnak. Emlékeztek rá például, Jelenések könyvében 4 nagy vázlat profécia található, és ha belegondoltok, mind a 4 nagy vázlat profécia egy bizonyos szám köré csoportosul. Melyik az a szám, amelyik mindegyik vázlat proféciában megvan? 7-es, köszönöm szépen, mert az első vázlat profécia a 7 levél, a második a 7 pecsét, a harmadik a 7 trombita. A 4-ben pedig képzeljétek, 2x7 is van, majd ma is olvassuk az egyiket. Az egyik az úgynevezett 7 mennydörgés, a másik pedig a 7 csapás, ami sajnos nem egy kellemes leírás a 16. fejezetben. Mit sugal ez, hogy egymással párhuzamos, egymás mellett húzódó jövendőlésekről van szó? A Bibliánkban azt látjuk, hogy a Jóisten egy történelmi időszakról több kijelentést is adott, és most szeretném, hogyha elővennétek az 500-ast, vagy az 1000-est, vagy amilyen pénzt elővettetek. Minden egyes bankónak a jobb felső sarkában, itt a fej mellett van egy ilyen nagyon furcsa jel, amit az ember semmire se gondol, hogy mi lehet ez. Tudjátok, hogy ez micsoda? Ha átnéztek rajta, fény felé fordítva, akkor nézzétek meg, hogy ez egy milyen betűt formáz. Az egy H betűt alakít ki. Látjátok? Mert az egyik oldalán a H betűt,

0: kettőnek az egyik része található, a másik oldalon a másik része, és hogyha a fény felé tekszük, akkor ez egy H betűt formáz ki. Látjátok? Akinek sikerül, nézzétek meg, az ablak felől látszik gyönyörűen. Miért mondtam ezt el, testvéreim? Próbáljátok ezt a képet magatokba idézni, szerintem elég szemléletes. Ugyanis a következőről szól a bibliai vázatproféciáknak a sora. A Jóisten ezeket a vázatproféciákat, mint egy egymással párhuzamosan, most már kérlek veleteket, hogy figyeljetek. Köszönöm. Tehát ezeket a vázatproféciákat a Jóisten egymás mellé szépen betolja, és amikor együtt állnak a vázatproféciák, mint ahogy a H betű összeáll a pénzünkön, úgy alakítja ki a Jóisten a képet bennünk az ő terveiről, és hogyha a vázlat proféciákat együtt szemléljük, úgy alakul ki bennünk igazán az a döbbenet, ami az Isten bölcsességét, nagyságát, az ő előrelátó, gondoskodó hatalmát megmutatja számunkra. Éppen ezért a mai alkalommal két vázlat proféciát szeretnék összekapcsolni azzal kapcsolatban, hogy a baptista William Miller prédikátor által legerőteljesebben hirdetett advent üzenet hogyan is volt ténylegesen az Isten üzenete a világ számára. Nyissuk meg a Bibliánkat, bármennyire furcsa, a Jelenések könyvének egy olyan szakaszánál, amit jellemzően nem szoktak igeszolgálatban, Isten tiszteleti alkalmon elővenni, és ez Jelenések könyve 8.-9. fejezete lesz első lépésben. Jelenések könyve 8.-9. fejezete. Itt kezdődik az úgynevezett hét trombitáról, vagy hét kürtszóról szóló jövendőlés. De látjátok, hogy sajnos a Bibliánk fejezetbeosztása nem a legtökéletesebb. Itt is azt láthatjuk, hogy a 8. fejezet első verse még mely vázlatproféciához kapcsolódik, az előző hét pecsétről szóló vázlatproféciáról. Olvassuk el akkor a bevezető látomását a hét trombita szónak, hogy mi a célja ennek a látomás sorozatnak. Így olvasom tehát Jelenések könyve 8. fejezetének 2. versétől az Isten igéjét. És láttam azt a hét angyalt, aki az Isten előtt állt, és adatott nékik hét trombita. És jött egy másik angyal, és megállt az oltárnál, aranytömjéreződ tartva, és adatott annak sok tömjén, hogy tegye minden szentek könyörgéseihez az aranyoltára, amely a királyi szék előtt volt. És felment a tömjén füstje, a szentek könyörgéseivel az angyal kezéből Isten elébe. Azután vette az angyal a tömjénezőt, megtöltötte az oltárnak tüzével, és levetette a földre, és lettek mennydörgések, szózatok, villámlások és földrengés. És a hét angyal, akinél a hét trombita volt, készült a trombitáláshoz. Eddig olvasom egyelőre. Szeretném kérdezni a gyülekezetet, hogy a bibliai jelképrendszerben a trombitának milyen szerepe van. Legelőször is van itt néhány zenéhez értő, főleg még hangszerművészünk is van. Ha mondjuk egy zenekarban megszólal a trombita, kihangzik azonnan? Jelentősen. Milyen hangszernek használták például a hadviselésben a trombitát? Ugye harci jelzéseket adtak vele, emlékeztek rá. Miért is ezt a hangszert használták? Ha egy csata jelenetet a szemetek, fületek beidéztek, akkor milyen érzése van az embernek, hogy csönd van, vagy valami más? Rettenetes zaj lehet. Kiabálás, fegyvercsörgés, lódobogás, stb. És ebben a zajban is áthatóan zeng. Mi a trombitának a jelentősége a bibliai jelképrendszerben? A bűnre való felhívás, a bűntől való szabadulásra való felhívás egész pontosan. Ha megnyitnánk Ésaiás könyve 58. fejezete első versét, akkor azt látnánk, hogy ott így szól a próféta, szó Isten népének az üzenete, hogy kiálts teljes torokkal, neki méld, és most jön a hangszerünk, mint trombita emelt fel hangodat, hirdesd népemnek bűneiket és Jákob házának vétkét. Tehát amikor a trombita szól, a kürtszó zeng, akkor a bűntől való szabadulás üzenete az, ami hangzik Isten részéről. Nézzük meg, hogy mi volt a legfontosabb üzenet a bűntől való szabadulásban ebben az időszakban, amelyről a hét trombita szó beszél. Kérlek benneteket, tekintsetek át Jelenések könyve 9. fejezetének 20. és 21. verséhez. 20. és 21. verséhez, és itt nagyon jelentős lesz, majd látunk egy ábrát is ezzel kapcsolatban. Jelenések könyve 9. fejezet 20.-21. verse. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, amelyek a hat trombita szóban bekövetkeznek, nem tértek meg miből? Figyeljétek csak, nagyon fontos a bibliai kijelentés. Nem tértek meg kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, az arany, ezüst, érc, kő és fabálványokat, amelyek nem láthatnak, nem hallhatnak, sem járhatnak, és nem tértek meg gyilkosságaikból, sem ördöngőseikből, sem paráználkodásaikból, sem lopásaikból. Látjátok, fel vannak sorolva a bűnök, de mi volt a leglényegesebb, amiből az Isten ki akarta ragadni az emberiséget, az embereket, akiknek az üzenetek szóltak? Mi a legfontosabb bűn, amit megjelöl, a legelső? Bálványimádás. Mondjuk ki, bálványimádás. Nagyon fontos. Bálványimádás. Kérlek benneteket, hogy ezt a gondolatot, a bálványimádásból való szabadítás gondolatát nagyon komolyan jegyezzétek meg, majd látunk egy ábrát ezzel kapcsolatban. Ha valakit majd érdekel, esetleg egy következő szombati, vagy egy későbbi beszélgetésben kitérhetünk rá, hogy az első négy trombita szó mely időszakokra vonatkozik. Ezt a profécia magyarázók a nyugat-római birodalom bukásához kapcsolják, az akörüli Rómát ért támadásokkal azonosították. De én a mai napon a 9. fejezetet szeretném átolvasni veletek kivonatosan. És most kérlek benneteket, hogy készítsétek elő az írólapot, mert innentől kezdve fogunk majd jegyzetelni. Így olvasom tehát a Bibliánkból a 9. fejezet első versétől kivonatosan. Az 5. angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adatott annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitotta azért a mélység kútját, és füst jött fel a kútból, mint egy nagy kemence füstje, és meghomályosodott a nap, és a levegő ég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre, és adatott azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. Kérdezzek benneteket, legyetek kicsit aktívak, hogy milyen élő lényeket látunk itt megjelenni, amikor kinyitja a mélység kútját ez az égből leesett csillag. Sáska és a másik. Hadd kérdezzelek benneteket, hogy a sáskának mi a jellegzetessége? Nagyon jó, egyrészt sokan vannak, másrészt. Ugye milyen élő lényeket tarol le? Növényi életet. Tehát azt mondhatjuk, hogy lepusztít mindent, ami van. Tehát ez a leglényegesebb. Sáskák, skorpiók. Milyen a skorpió? És fullánkkal döfködik, az? Figyeljétek meg, majd a későbbiekben előkerül a skorpiónak a farka. Ha valaki látott már skorpió farkat, az emlékezzen rá, ha pedig nem. Kérlek benneteket, Attila már mutatja is, hogy hogy néz ki Kovács Attila. Emeld fel kérlek az ujjadat? Ilyen alakja van a skorpió faroknak. Tehát egy ilyen érdekes görbület van a skorpió farokban. Valóban. Tehát gyakorlatilag ezt látjuk. Most nézzük meg a leírását ezeknek a sáskáknak. Figyeljetek, milyen érdekeset mond. 4. vers. Megmondatott nekik, hogy a fölnek füvét ne bántsák, és semmi zöldelőt se, semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. Mit mondtunk az előbb a sáskákról? Két jellegzetességet említettünk, hogy sokan vannak, és megesznek mindent, ami zöldelő. Az egyiket kilőtte, ugye az ige, mert azt mondja, hogy pont azt, ami a sáskákra a legjellemzőbb, azt nem tehetik. Akkor milyen jellegzetességük ezeknek? Hogy rengetegen vannak. Rengetegen vannak. Nézzük meg akkor most egy kicsit, tekintsünk vissza az első versekre. A Bibliában, látjátok, azt mondja, egy angyal esett le az égről, illetve egy csillag esett le az égről. Mivel szokta azonosítani a csillagot a Bibliánk egyéb helyeken? Jelenések könyve első fejezetében emlékeztek, Jézus tart, mit tart a kezében?
1: Kettős jelkép.
0: Kettős jelkép, köszönöm. Tart a kezében micsodát? hét csillagot. Kiknek nevezi a hét csillagot Jézus jelenések könyve első fejezetében? A hét gyülekezet angyala, tehát a hét gyülekezetnek a lelki vezetője van Krisztus kezében. Jelenések könyve 12. fejezetében viszont angyalokként azonosítja őket, amikor Sátán az ég csillagainak a harmad részét lerántja a farka után, mint nagy tűzvörös sárkány, és a földre veti azokat. Tehát lehetnek úgymond angyalok is, de lehetnek nagy befolyású, nagy hatással lévő emberek is, akik más embereket vezetnek. És valóban erre utal a 8. fejezetben is egy hasonló égből leeső csillag. A profécia magyarázók ezt a személyt majd látjuk később, hogy kivel fogják azonosítani. Nézzük meg a másik kifejezést, amit említ, hogy a mélység kútja. A bibliai jelképekben, ugye Krisztus Urunk maga is egy történetben jelzi számunkra, hogy mi is az a mélység. Emlékezzetek rá, amikor Jézus elmegy a gadarai területre, és ott két őrült jön ki a sírboltokból. Emlékeztek erre a történetre? És Jézus beszédbe elegyedik ezzel az emberrel, de kiderül a beszélgetésből, hogy nem belebeszél, hanem kivel? A gonosz lelkekkel, amelyek megszállták őt, és a gonosz lelkek mit kérnek Krisztustól? Hogy hova ne küldje őket? A mélységbe. Tehát azt mondja a Biblia, ezek alapján azt mondhatjuk, hogy Sátánnak és az angyalainak a lakhelye, amivel azonosítja a Bibliánk ezt a képet. Érdemes erre nagyon nagy figyelemmel lenni. Tehát azt látjuk, hogy valami ördögi befolyásoltságú dolog az, amivel itt szemben állunk. Egy karizmatikus személyiség, aki megindítja ezt az áradatot, és ebből a kútból egy sáska had jön ki, akik hasonlók a skorpiókhoz. Nézzük a következő igét, az 5. verset, és kérlek benneteket, hogy az itt rejlő számadatot írjátok majd fel. 5. vers így hangzik. És adatot azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínosztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzás, amikor megmarja az embert. 5 hónap. Mennyi idő ez az 5 hónap? Ha normál években vizsgáljuk, akkor ez az 5 hónap mindössze egy fél év, vagy annál kevesebb időszak. Ez nem tűnik soknak, de a bibliai jelképrendszerben mindig miket kell számolnunk abban az esetben, ha hónapokról van szó? 150 napot kell tekintsünk, 150 napot, ez 150 évnek felel meg. Majd a későbbiekben a 13. verstől látunk egy alaposabb jelképet, majd az időszámítási alapokra ott kitérünk. Egyelőre csak annyit bocsássunk előre, hogy a későbbiek alapján látható lesz, hogy ez az 5 hónap 150 nappal azonos, és a bibliai jelképrendszerben kérjétek, élek benneteket, írjátok fel, hogy van egy úgynevezett nap-év-elv. Melyik biblia vers alapján használjuk ezt a nap-év-elvet? Ezékiel proféta könyve, méghozzá 3. fejezet, 3. vers, 4-6. Kérlek benneteket, nagyon jól jegyezzétek meg, Ezékiel 4-6, itt határozza meg, és ebben azt kell mondjuk, hogy nincs olyan profécia magyarázó, biblia magyarázó, aki ezzel ne értene egyet. Tehát 150 esztendő. Olvassuk tovább. 7. verstől. Most látjuk majd a sáskákat. Képzeljétek el János apostolt, aki egy időszámításunk szerint első században élt emberként látta a későbbi korok eseményeit. Ha mi látnánk most mondjuk valami elképesztő gépeket, amiket sose láttunk, megpróbálnánk valahogy a saját szavainkkal leírni őket, nézzétek meg, mit látott a próféta látomásában a sáskákhoz hasonló seregről. Így olvasom a 7. verstől. A sáskáknak formája pedig hasonló volt a viadalhoz felkészített lovakhoz, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, és az arcaik olyanok, mint az emberek orcái. És olyan hajuk volt, mint az asszonyok haja, és fogaik olyanok voltak, mint az oroszlánok. Szemléli ezeket a harcosokat. Mi az, amit lát, miféle seregek voltak ezek? Azt mondja, hogy lovas seregek, és a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák voltak, az arcaik pedig emberi arcok, de a hajuk olyan volt, mint az asszonyok haja. Most akkor elkezdjük azonosítani ezt a jelképet. A bibliai profécia magyarázók ennek a karizmatikus, angyalhoz hasonló embernek a személyét Mohamed prófétával azonosítják, aki az iszlámot, a muszlim hitet elindította, keresztény, zsidó és arab törzsi vallásokból valami elképesztő, zseniális hitvilágot alakított ki az arab nemzet számára. És azt mondják a bibliai profécia magyarázók, hogy a pogányságban, a bálványimádásban merült kereszténységet szerette volna az Isten kimenteni, kiragadni a török támadások által. Az első 150 évet, és most megkérem a segítőimet, hogy legyenek szívesek bekapcsolni a kivetítést. A keresztény profécia magyarázók a 150 év kezdetét az a török seregek első Bizánccal folytatott győztes csatájának az időpontjától számítják. Kérlek benneteket, jegyezzétek meg az időpontot, 1299, és van itt a teremben legalább egy ember, akinek nagyon könnyű megjegyeznie ezt az időpontot, mert a születésnapja is erre esik, július 27-e. Július 27-e, 1299, ahogy látjátok, az úgynevezett nikodémiai csata időpontja, ekkor kezdte el Bizánc kínzását a törökség. Mennyi időt mondott a bibliai profécia ennek a hatalomnak az idejére? Azt mondja, hogy 150 nap, 150 év, kérlek benneteket, nagyítsunk egy kicsit rajta, adjátok össze, kérlek benneteket, az 1299-hez adjátok hozzá a 150-et. Mihez jutunk? 1449-hez. Mindjárt látjuk is, látjátok, ott bár látszik az 1449-es időpont. Mi történt 1449-ben az első időszak lezárulásakor? Bizánc új módon vesztette el az önrendelkezését, hogy a bizánci császári trónra két rivális pályázott, és azt, hogy melyikük legyen az uralkodó, el kellett döntse valaki, aki nagyobb náluknál. Mit gondoltok, kit kértek fel erre? A török uralkodót. És feltehetjük a kérdést, ki az, aki nagyobb, az, aki kapja a koronát, vagy az, aki adja a koronát? Ugye, aki adja a koronát, azt mondják a bibliai profécia magyarázók, hogy 1449-ben, amikor Bizáncban már a törökök döntötték el, hogy ki legyen az uralkodó, befejeződött az első 150 esztendő. És gondoljátok meg, hogy János apostol mit látott, amikor a török seregeket szemlélte. Emlékeztek rá, szerintem jó néhányan láttátok az Egri csillagok című filmet, mikor a török seregeket szemléljük, mi az, ami a törökök fején elsőre szemet szúr mindenkinek? Kopaszok, de milyen a hajuk? Dófarok. Mit mond erről János apostol a Jelenések könyve 9. fejezetében? A hajuk olyan, mint az asszonyok haja. És mire fölmondja ezt a koronát? Gondoljátok meg, ilyen fényes szövetből készült tökfödőt viseltek a török seregek, és a hatalmas turbának, ahogy szemléli, olyan, mint egy óriási korona a harcosoknak a fején. És nézzétek tovább, a 10. vers nagyon érdekes, így olvassuk tovább, és skorpiókhoz hasonló farkuk volt és fullánkjuk. Mi az a skorpiókhoz hasonló farok és fullánk? És a farkukban volt a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek, megint csak itt van az időpont, 5 hónapig. Hogy nézett ki a skorpió farok, ahogy Attila mutatta? Mihez hasonlít ez? Ez még csak hagyján. Milyen volt a farkuk, amiben a hatalmuk volt? Hogy hívják azt a zászlót? Lófarkas zászló, aminek a tetején volt egy... Nézzétek meg, hogy milyen döbbenetesen szép és pontos a bibliai jelkép. János apostol látta a lófarkas zászlójukat, amelyiken ott díszelgett a tetején a félhold. Ha beütitek az internetre, és beírjátok azt, hogy lófarkas zászló, pontosan egy ilyen rajz jön ki első képként, lóg a lófarok a zászlóról, és a tetején pedig ott díszeleg a félhold. Döbbenetes dolog ez, ahogy leírja a hatalmi időszakokat. Tehát azt látjuk, hogy 1449-ben letelik az első 150 év. Kérlek, akkor maradjunk tovább is az ige mellett, és olvassuk most a 6. trombita szót a 13. fejezettől. Így olvasom. A 6. angyal is trombitált, és hallottam egy szózatot az oltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita volt, old el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldatott azért a 4 angyal, aki el volt készítve, és most kérlek benneteket, jegyzeteljetek, de tegyétek meg, hogy egymás alá az időket. Az elsőt órára, a másodikat egyel alá napra, a harmadikat egyel alá hónapra, és még egyel alá esztendőre. Órára, napra, hónapra és esztendőre. Hogyan határozhatjuk meg egy bibliai profétikus esztendő hosszát? Éppen ma az ifjúsági szombatiskolai osztályban felvetődött a Kardos Péter testvérünk által az a kérdés, hogy ma egy év hány napos? 365 szökőév esetén pedig 366. Hogyan tudhatjuk, hogy egy bibliai profétai időszámításban egy esztendő hány napnak felel meg? A Bibliánkban van egy elképesztő profétai időmeghatározás, ami 1260 évről szól. Hadd kérjelek benneteket, akik jól ismeritek a proféciákat. Emlékezzetek vissza, ennek a profétikus időmeghatározásnak 3 megjelenési formája van a Bibliában. Hányszor is fordul elő ez az időmeghatározás a Szentírásban? Képzeljétek el, nem kevesebb, mint 7-szer. 3 formában olvasható, egyszer leírja a proféta a legegyszerűbben 1260 napnak. A második, hogy néz ki? 42 hónap. Attilát megkérjük, hogy a többieket hagyja gondolkodni, de nagyon köszönöm a jó válaszokat. Tehát, ugye vannak, akik nagyon gyorsan reagálnak. Kérlek benneteket, együtt próbáljunk gondolkodni. Tehát 42 hónap, és a harmadik, amit ma a fiatalokkal olvastunk, ideig, időkig, fél időig, vagyarul 1 évig, 2 évig és fél évig. Azaz 3,5 év. Ha 3,5 évet megnéztek, az hány hónap? Pontosan 42. 42 hónap pedig, hogy lesz 1260 nap? Ha 30 alosztjuk, tehát a Biblia ebben a 7-szer előforduló számadatban megmondja nekünk, hogy egy bibliai profétai év hány napból áll? 12-szer 30-ból, azaz 360-ból. Egy bibliai hónap hány napból áll? 30-ból. Érthető ez? Sikerült lejegyzetelnetek? Mert akkor most kérlek benneteket, hogy nyissuk meg a táblázatunkat. Csak arrébb kell húznod, fiam. Valószínűleg másik irányba. Másik irányba kérlek. Igen, köszönöm. Jó, így jó lesz. Táblázatunk előjön? Itt, igen. Nos, nézzétek meg. Az első meghatározás, kezdjük a leghosszabbtól, látjátok? Az egy év, az 360 profétai nap, vagyarul hány év igazából? 360, látjátok, ugye? Olvasható. Kérlek, jegyzeteljétek le. Egy hónap hány profétai nap és év? 30. Egy nap, egy esztendő. Összesen tehát van hány esztendőnk itt a proféciának a második részében? Adjátok össze ott magatoknak is, kérlek, a jegyzetpapírotokon. Ugyanezt az adatot kell találjátok. Tehát 360, meg 30, meg 1. Az hány esztendő? 391. És még van egy nagyon érdekes, egy óra. Egy óra. A profécia magyarázók azt mondták, hogy akkor ennek az időnek, az egy órának, az egy napnak az 1/24 kell legyen a meghatározása. Mennyi a 360-nak az 1/24? Akinek sikerül, gyorsan kiszámolhatja, de ott lent a táblázat legalsó sarkában láthatjátok. 391 év és 15 nap. Ezt mondták a bibliai profécia magyarázók. Ráadásul azt mondták, hogy ennek a két időszaknak kérlek, menjetek át a táblázatra, illetve arra a képre, nem még egyel kérlek. Igen, köszönöm szépen. Kérlek, nagy is ki egy kicsit. Azt mondták a profécia magyarázók, még egy picit, csökkentsük egy kicsit a méreten, még. Kicsinyítsük, bocsáss meg, rosszat mondtam. Ne nagyítsunk, kicsinyítsünk. Köszönöm szépen. Még egy kicsit. Köszönöm. Nézzétek meg, azt mondták a profécia magyarázók, hogy mivel ez egy és ugyanaz a hatalom, a törökség, amely Európát ostorozta, ennek az időszakai egymásra kell épüljenek. Látjátok, van először a 150 év, látszik onnan távolról is? Nem nagyon látszik, akkor nagyítsátok meg mégis fiúk egy kicsit. Még. Most látszik már itt a 150 év? És ott pedig, ha tovább mentek, kérlek egy kicsit oldalrébb, ott 391 év és 15 nap, és ott fönt látszik, látjátok, hogy az egész időszak együtt 541 év és 15 napra jön ki. Kérlek, írjátok föl magatoknak. És hogyha valakinek lehetősége van arra, hogy összeadja ezeket az időpontokat, menjünk vissza a számolós táblázathoz, kérlek. Köszönöm szépen. Akkor azt látjátok, itt az alsó mezőben látszik, látjátok, 1299-hez hozzáadtunk 150 évet, kijött az 1449, és ha az 1449-hez hozzáadtunk 391-et, akkor milyen dátumhoz jutunk? Látjátok alul? 1840-hez. Azt mondták a bibliai jövendőlések kutatói az 1800-as évek első felében, hogy 1840-ben valami fantasztikus dolognak kell történnie a török birodalommal. Mert azt mondja itt a profécia, emlékeztek, hogy ez a négy angyal, aki a trombita szó megvalósítója lesz, el lesz oldva, és el lesznek engedve, de az idejük behatárolt lesz, és ennek az időpontnak a vége pontosan 1840-re kell lessen. De a bibliai profécia magyarázók figyelmét felkeltette az az idő meghatározás, hogy nem csak éveket jövendől a Biblia, hanem szó szerint napokat mond, amikor azt mondja, hogy egy órára. Azt mondtuk, és ők is azt mondták, hogy ez 15 nappal kell egyenlő legyen. Mikor is kezdődött az idő? Az 1299-es esztendőben? Július 27. Adjatok hozzá július 27-hez 15 napot. 31-es. Augusztus 11. Képzeljétek el, azt merészelték a profécia magyarázók 1830-as, 40-es években mondani, hogy 1840. augusztus 11-én valami döbbenetes dolog kell történjen. Mi történt 1840. augusztus 11-én? Szabad, de még egy pici bevezetőt tartunk. Testvéreim, képzeljétek el, az történt, hogy a török hatalom, a török szultánság ugye egész Európát veszélyeztette évszázadokon át. Mi magyarok emlékszünk a török hódoltságra? Hát de még mennyire? Nálunk érdekes is, hogy 150 évig tartott, de ugye az a 150 év az nem pontosan ugyanaz a 150 esztendő, látjuk. Viszont minket is komolyan veszélyeztetett. Kérlek, menjünk át a másik táblázat. Oda, köszönöm, az jó lesz. Itt, kérlek, köszönöm. Nézzétek meg ezt a nagyon érdekes képet. Emlékeztek rám, mit mondott a seregeknek az üzenet? Ne bántsanak semmi élőfát, semmi zöldelőt. Csak kiket bántsanak? Azokat, akiknek a homlokán nincsen ott az élő Istennek pecsétje. Kiknek a homlokán nem lehetett ott az élő Istennek pecsétje? Milyen bűnből akarta megszabadítani az akkori embereket az Isten? A bálványimádásból. És nézzétek meg, milyen érdekes ez a térkép. Látszanak a színek? Ez a kék szín, amit itt följebb látunk, ez az úgynevezett Magyar Királyság. Köszönöm. Ez a nagy sárga, olvassátok távolról is, hogy ez micsoda? Török birodalom. Sárga. Mindenhol, nézzétek ott a túloldalon is. Mi ez? Miért? Protestáns volt. Nem volt bálványimádás. Mert hogy néz ki egy protestáns templom? nem szent képek, szobrok és egyebek, hanem mi volt középen a legfontosabb? Az Úr asztala, és rajta nyitva az Isten igéje. Sőt, Erdélyben volt egy másik hit is, amelyik még szimpatikusabb volt a törökök számára, ez volt az úgynevezett unitáriusság, emlékeztek biztos erre a névre. Az unitáriusok mit vallanak? Ők csak az Atya Istent tekintik Istennek, Jézus Krisztust és a Szentlélket nem fogadják el isteni személynek. A törököknek még szimpatikusabb volt. Nézzétek meg, mit mond az ige, azt, hogy így fog kinézni a török hódoltság ideje, mert csak azokat az embereket bántják, akiknek a homlokán nincs ott az élő Istennek pecsétje. De akiknek a homlokán ott van, azokat az embereket nem bántják. Nagyon érdekes dolog ez, talán már említettem itt a szószékről is nektek, hogy mi például Mohácsot a magyar nemzet tragédiájaként ismerjük, ugye így tanítják a történelemben és a történelemkönyvekben. De a mohácsi vész az egy döbbenetes dolog, testvéreim, kedves gyülekezet. A mohácsi tragédia előtt megindult a reformáció, és a magyar országgyűlés annak ellenére, hogy a király szimpatizált a reformált hittel, mégis két egymást követő, két esztendőben két különböző rendeletet hozott a protestáns hívők ellenében. Az első rendelkezés úgy szólt, hogy kiközösítessenek, a második rendelkezés pedig az volt, hogy megégettessenek. És amikor ezt kimondta az országgyűlés, az Isten megengedte, hogy a török lecsapjon Magyarországra, és a mohácsi csatában a katolikus klérus színe java a királlyal együtt odaveszett. Mi történt ekkor? Felálltak a protestáns lelkészek a szószékre, és azt mondták, hogy az Úr megmentette az ő népét. Más olvasata van a mohácsi tragédiának így ebből a szempontból? Meghökkentő dolog ez így. Köszönöm szépen. Térjünk vissza a táblázathoz, az Excelhez. Ez is jó. Köszönöm szépen. Tehát testvéreim, mi történt 1840. augusztus 11-én? Az alexandriai pasa, ugye itt látszik a térképünkön, valahova ide esik Alexandria, látjátok, ez a kis piros pötty, onnan talán nem látszik elég jól, de ide a Nílus delta környékére. Isztambul, illetve Konstantinápoly oda föl esik arra a csücsökre, és azt láthatjuk, hogy az alexandriai pasa föllázadt az ő uralkodója a török szultán ellen. És a török szultán megijedve ettől a nagy erejű támadástól az európai hatalmakhoz fordult segítségért, akik tulajdonképpen gyámság alá helyezték a török birodalmat. De emlékeztek rá, akkor még nem voltak szuperszonikus repülőgépek, amelyek egy pillanat alatt átíveltek volna földrészeket, és a követek, a küldöttek, akik elindultak a császári udvarba, különböző közlekedési eszközökön jutottak el a végcéljukhoz, nem 9-én, nem 13-án, még csak nem is 10-én írták alá a török képviselők ezt a szerződést, hanem mely napon történt? 1840. augusztus 11-én. És most jön egy nagyon érdekes kérdés, most kérlek, menjünk át arra az ábrára, köszönöm szépen. Szerintetek, mennyire emlékezhettek az emberek 1840. augusztus 11-ére 1844-ben? Felteszek neked egy másik kérdést. Emlékeztek, mi történt szeptember 11-én? Mi történt szeptember 11-én? A terrortámadás. Hány éve volt az, testvéreim, mondjátok? 2001-ben, most meg 2013-ban, de még mindig elevenen él szerintem mindegyikünkben. Mi történt, mondjátok, 1844-ben? Lapozzunk át Jelenések könyve 10. fejezetéhez. Jelenések könyve 10. fejezetéhez, és olvassuk el ezt a fejezetet. És láttam egy másik erős angyalt az égből leszállani, aki felhőbe volt öltözve, és a fején szivárvány volt, és az arca olyan, mint a nap, és lábai, mint a tűzoszlopok. Kérdezlek benneteket, ismerőse ez a kép? Honnan? Jelenések könyve első fejezetéből, és még honnan? Dánielből, és még honnan? Ezékiel egyből. Ott különösen Ezékielnél emlékeztek, hogy az Isten feje körül szivárvány van, emlékezzetek rá. Tehát itt nem egy puszta angyalról van szó, hanem maga az Isten jelenik meg, minden bizonnyal Jézus Krisztus. Nézzük a második verset. A kezében egy nyitott könyvecske volt, és tette jobb lábát a tengerre, bal lábát pedig a földre. Itt már Zsóka néni említette az első sorokban, hogy Dánielnél ismerős ez a kép. Miért is ismerős annyira Dánielnél? Zárja be és pecsételje be a könyvet, és mi volt a másik? Igen. Képzeljétek el, Van Kozsuzsának biztos ismeritek a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvét. Javaslom mindnyájatoknak utánaolvasása, mert fantasztikus történelmi dokumentumokkal, idézetekkel van alátámasztva a könyv. Úgy fordítja a testvérünk ezt a dánieli igét, hogy keresztül kasul tudakozzák majd a Dániel könyvét, és megértik. Ugyanis azt mondta az Úr Dánielnek mind a látomásra, mind a könyvre nézve, hogy zárja be és pecsételje be a végidejére. Olvassuk tovább. Tehát ez a könyvecske, ami most itt megnyitott, csak Dániel könyve lehet. Emlékeztek, Dániel könyve hány fejezetből áll? Azért érdekes, mert hogyha megfigyeljük a proféták között Dánielt, milyen profétának nevezzük? Nagy profétának vagy kis profétának? Nagy profétának, mert ugye ott van Ésaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel. De a többi fejezetek számát tekintve óriási, igaz? Dániel könyve meg össze-vissza 12 fejezet, terjedelmében is lényegesen kisebb, mint a másik három említett bibliai könyv. Nézzük tovább. Itt olvassuk a harmadik verset. És kiáltott nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít, és mikor kiáltott, megszólaltatta a hét mennydörgés a szavát. És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta a szavát, le akartam írni, és az égből szózat hallatszott, amely ezt mondta, pecsételt be, amiket a hét mennydörgés szólt, és azokat meg ne írt. Mit szóltok ehhez a mondathoz? Engem mindig lenyűgöz. Van valami isteni kijelentés, amit János nem jegyezhetett le. Sőt, azt mondja neki, figyeljetek meg szinte, mintha Dánielnek szólna, mit csináljon? Zárja be és pecsételje be. Azt mondja, pecsételt be, amiket a hét mennydörgés szólt, mintha csak Dánielnek szóló szavakat ismételné meg. Tehát itt valami nagyon érdekes dolog van elrejtve, nem is tudjuk mindmáig, hogy mi. És olvassuk tovább. És az angyal, akit láttam állni a tengeren és a földön, felemelte kezét az égre, és megesküdött arra, aki örökköd örökké él, aki teremtette az eget és a bennevalókat, a földet és a bennevalókat, a tengert és a bennevalókat, hogy idő többé nem lesz. Ha felületes olvasóként olvassuk ezt, mit jelenthetett a régi advent hívők számára ez a kijelentés? Megnyílik előttünk Dániel könyve, megértjük az abból fakadó üzenetet, és mi nem lesz többet? Vége a világnak, gondoljátok meg. Vége a világnak. És gondoljátok meg, még egy hatalmas dologról van szó. Dániel könyvében megnyílt valami óriási dolog. Lapozzatok kérlek csak lapozgatás szintjén Dániel könyve 8. és 9. fejezetéhez. Lapozgatni fogunk az egyik és a másik fejezet között. Nézzétek meg, most csak az elsőt olvasom, az első verset mindegyikből. Nézzétek meg, Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében. Látjátok, ez van írva a 8. fejezet első versének. Látjátok? 9. fejezet elején. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében. Volt különbség a két időpont között? Ajaj, de még komoly, tizennéhány esztendő. Tehát azt látjuk, hogy jelentős különbség van a kettő között. Milyen fantasztikus kijelentést kapott Dániel a 8. fejezetben. Nézzétek meg a 8. fejezet 14. versét. Így olvasom. 2300 estéig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. De ennél másabbat is érthettek az amerikai meg az európai profécia magyarázók, mert az ő bibliájukban valami olyasmi fordítás van, hogy megtisztítatik a szent hely. Megtisztítatik a szent hely. Gondoljátok meg, annak idején a szent helyet a világunkkal azonosították, ahol Jézus Krisztus meghalt, ahol áldozatát elszenvedte, és vére által megtisztítja ezt a világot. És gondoljátok meg, ha összerakjátok a Jelenések könyve 10. fejezetének a kijelentésével, hogy a 10. fejezetben azt mondja, hogy idő többet nem lesz itt, meg azt mondja, hogy megtisztítatik a szent hely, most már csak meg kell értsék, hogy mikor kezdődik a 2300 éves profécia. És valóban úgy történt, hogy az ige lezáratott a profécia magyarázók előtt, mert nem értették meg, hogy a 8. és a 9. fejezet szervesen összetartozik. Olvassuk el a 24. verset a 9. fejezetből, ahol Dániel megkapja a 2300 éves profécia kezdeti időpontját. 2300 éves profécia kezdeti időpont. 77 szabatot a te népedre. Mit jelent ez a kifejezés nektek, hogy szabni? Levágni valamiből, valami hosszabbból. És nézzétek meg, azt mondja az előző vers, a 23. vers vége, nézzétek, csak így fogalmaz, értsd meg a látomást. Kérlek benneteket, hogy otthon gondosan olvassátok el ezeket a szakaszokat. A 9. fejezetben, amelyben most olvasgatunk, semmiféle látomást nem találunk. Csak hol van látomás? Csak a 8. fejezetben. Tehát Dánielnek, amikor azt mondja itt az angyal, hogy értsd meg a látomást, csak a 8. beszélhet. Így olvasom tehát a 24. verset, amely összefügg tehát a 8. fejezet látomásával. Így olvasom. 77 szabatot a te népedre és szent városodra, és eddig olvasom. Menjünk a 25. vers. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. Kérlek benneteket, írjátok fel a papírkátokra. 7 hét és 62 hét. Hány hét az? 69. 69-szer 7 az mennyi? Sajnos ezt nem írtam már föl a táblázatunkba. 69-szer 7 az 483 esztendő. Mi történik a 483. esztendőben? Nézzétek csak, azt mondja, tehát, tudd meg azért és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kicsodáig? Mi történik a messiás fejedelemmel ekkor? Még nem? Csak fellép, a fellépéséig. 7 hét és 62 hét, 483 esztendő van. Testvéreim, mondjátok meg, a 2300 éves profécia kinek a megjelenését jövendőlte meg? Jézus Krisztus megjelenését. Mit mondott a testvéreink számára az első látomás megértés, hogy egy olyan profécia, ami megrövidít egy rövid időszakot, meg egy hosszút, és a hosszú időszak végén mit mond az írás jelenések könyve 10. fejezetében? Idő többet nem lesz. Mit mondott ez a testvéreink számára? Azt, hogy megértették Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetele, mikor következik be. És amikor nekiálltak kiszámolni, kérlek, egy kicsit kicsinyítsünk a képen. Nézzétek meg, ugye itt volt 1840. augusztus 11 a történelemben. Ez a másik nagy sárga nyíl, amit látok, ez melyik lehet szerintetek? Ez a 2300 éves proféciának a vége. Kérlek, hogy csökkünk össze? Nem akar? Na mindegy. Lényeg az, hogy próbáld meg újra egy kicsit, hogy nem megy, fel is sikerül. Nem megy. Jó, nem sikerül. Tehát gondoljátok meg, a 2300 éves profécia itt ért véget. És gondoljátok meg, hogy miért rendezte úgy a Jóisten, hogy az az 1840. augusztus 11 ott legyen. Gondoljátok meg, amikor a profécia magyarázók sokasága előáll, hogy 1840. augusztus 11-én, jó, hagyjad fiam, nagyon érdekes. Sikerült? Köszönöm. Tehát 1840. augusztus 11-én bekövetkezik az, amit a profécia magyarázók előre megmondanak. Elképesztően megvalósul. Mit mondott ez az adventvároknak, akik 1844-re Jézus eljövetelét várták, hogy az a számítási mód, amit alkalmaznak, amit felismertek a Szentírásból, az valóban úgy van. Micsoda erő és hatalom származott ebből? Gondoljátok meg, az amerikai földrészen 6 millió ember élt, és a közösségek között volt ebből 1 millió ember, aki adventváron volt. Elképesztő. De térjünk vissza a jelenések könyve 10. fejezetéhez. Mert ugyebár most 2013-at írunk. Mi történt? 7. hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, 10. fejezet, 7. vers. Mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Isten titka, amint megmondott a szolgáinak, a prófétáknak. Tudjátok-e, hogy mi az Istennek a titka? Majdnem jó, de ennél pontosabban meghatározza a Szentírás. Ha felnyitnánk Efézusi levél első fejezetét, majdnem jó, a következőt mondja, az Isten titka az, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket. Nézzétek meg! Ismét egybeszerkeszt. Éppen ma a fiatalokkal olvastuk János evangélium a 12. fejezetének a 30-31. versét, ahol Jézus azt mondja, hogy amikor én felemeltetem a földről, akkor mi történik? Mindeneket magamhoz vonzok, Krisztus halála által, illetve ezzel a győzelmével befejezi ezt a hatalmas küzdelmet, és az Isten titka megvalósul, hogy ismét egybeszerkesz magának mindeneket, tehát az egymástól elválasztott mindenség és a földiek világa ismét egyé lesz. És így olvassuk tovább, most jön az, ami történt 1844-ben. 8. vers. És a szózat, amelyet hallottam az égből, ismét szólt nékem, és mondta, menj el, vedd el azt a nyitott könyvecskét, amely a tengeren és földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondván néki, add nékem a könyvecskét, és mondta nékem, vedd el és edd meg, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, megettem azt, és a számban olyan édes volt, mint a méz, és mikor megettem azt, megkeseredett a gyomrom. Mi történt? Megértették az üdvösség üzenetét. Jézus jön. Testvéreim, hogyha belegondoltak, amennyi borzalom van ma ebben a világban. És egy profécia magyarázó bebizonyítaná az igéből nektek, hogy Krisztus mondjuk 2 év múlva eljön, és vége minden földi szenvedésnek, nem csak a sajátunknak, hanem az egész teremtett világ nyögésének, micsoda örömmel és lelkesedéssel várnánk, nem? És ezzel a lelkesedéssel várták, sokan felétették a vagyonukat, mindenüket arra áldoztak, hogy Krisztus üzenetét, az örömteli ország üzenetét hirdessék a világnak. Eljött 1844, és nem történt semmi. És néhányan úgy gondolták, hogy az igében nem lehet hiba, csak a megértésükben. És ugyanúgy, mint ahogy az Úr bepecsételte előttük korábban Dániel könyvét, de megnyitotta, be volt előttük pecsételve Jelenések könyvének 10. fejezetében ez a 2. rész, látták ott, hogy idő többét nem lesz, de nem értették, mi akar lenni ez a furcsa kép, hogy egye meg a könyvet, és megkeseredik a gyomrában, de amikor átélték ezt a borzalmas élményt, akkor megértették. Mi volt ez? Megértették Dániel próféta könyvét, öröm és boldogság volt az a várakozás, amit eltöltöttek, de mikor elmúlt az idő, akkor olyan érzés volt tényleg, mintha megkeseredett volna a gyomruk. Tökéletesen megvalósult az isteni előrelátás formájában ez, vagy ebben a proféciában az isteni előrelátás. Na és felteszem nektek a kérdést, hogy miért mondtam ezt, hogy az advent mozgalom alapító igéi olvashatók ebben a fejezetben. Kit személyesített meg János, amikor elment, elvette a könyvet az angyal kezéből?
1: Azokat az embereket, akik megértették az Istentől kapott, a Szentlélek segítségével ezeket az igényeket.
0: Így van.
1: De mivel csak félig értették meg, ezért beteljesítették a hangos trombitát, a szót.
0: Teljes mértékben. Így van. Gondoljátok, hallottátok, amit Zsóka néni nagyon szépen elmondott? Hát azt mondja, nagyon szépen fogalmazta meg, nem biztos, hogy sikerül olyan jól, azt mondta, azokat az embereket, akik Isten szent lelke által megértették az isteni üzenetet, ennek segítségével hangos trombitaszóként betöltötték a nagy engesztelési nap előtti kürdzengés ünnepének a jelképét, gyönyörű szépen, és megvalósult általuk a profécia, és itt Jelenések könyve 10. fejezetének ez a megeszem és édes és megkeseredett lesz című dolgát. Tehát ő maga volt ennek a népnek a megszemélyesítője ebben a képben. És utána nincs vége a fejezetnek. Ezt fogjuk most olvasni, a 11. vers. Nézzétek meg, azoknak, akik megértették a prófétai igét, a következő szól, és mondta nékem, ismét profétálnod kell néked sok nép, nemzet, nyelv, királyok felől vagy előtt. Ugye ezt két módon lehet fordítani. Tehát látjátok, azok számára, az emberek számára, akik foglalkoztak Dániel könyvével, megértették az Isten szent lelke által, megnyílt előttük és hirdették a belőle megismert üzenetet, nem ért véget az isteni küldetés, hanem megbízást kaptak arra, hogy profétáljuk kell most már sok nép, nemzet és király felől. És egy nagyon fontos dolog, hogyha az ember a szívében talán idegenkedik, vagy berzenkedik ettől a szolgálattól, hadd kérdezzem meg tőletek, hogy a kis könyvecskét kinek a kezéből vette el János? Maga Krisztus volt az, ugye, ha megnézzük Jelenések könyve első fejezetét, az ő arca olyan, mint a lángoló nap, a lábai, mint az izzófényű érc, szava, mint a sok vizek zúgása, tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ezt a prófétai küldetést és prófétai szolgálatot nem mástól, mint Krisztustól nyerjük. Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket, tanulmányozzátok önállóan az igét. Múlt héten Tatán mondtam el a testvéreknek ezt a szolgálatomat, ott az elején mondtam el, de most itt elmondom a végén is nektek. Már szóltam nektek erről. Nagyon-nagyon megismertük azt a luxust, hogy mások ige hirdetéseiből gyarapítjuk a hitünket. Ige szolgálatból, kazettáról, DVD-ről, bármiről. Emlékezzetek a 10 szűz példázatára. Lehetett mástól olajat vennie a balga szüzeknek? Mitől gyarapszik a mi olajunk, testvéreim? Hogyha önállóan a kezünkbe vesszük az igét, testvéreim, ott van a 7 mennydörgés szava, emlékeztek? Megszólaltatta, de nem jegyezhette le. Van még az igében kutatnivaló. Van megismernivaló. Vegyük a kezünkbe az írásokat. Nekünk szól az üzenet, testvéreim. Minden ebben az időben élő ember számára szól, ismét prófétálnod kell. Ez egy prófétai nép. Teljesítsük be az Isten beszédét, és ismerjük meg azt, amit nekünk üzent. Az Isten áldja meg ezeket a szívetekben. Amen.

félretegyük, és ne foglalkozzunk a te szavaddal. Amikor te azért tetted, hogy mi mindenről tudjunk, és veled együtt dolgozzunk a te terveid megvalósulásán. Köszönjük, hogy minnyájunknak feladatot adtál, és hogy kész vagy arra, hogy minket is alkalmaz ezekben a dolgokban, amelyeket előre elterveztél. Kérünk áld meg különösen a fiataljainkat, akik előtt hatalmas lehetőség áll, amikor a világ elé állhatnak majd, és hirdethetik a te üzenetedet. Köszönjük, hogy ismét egybeszerkesztesz magadnak mindent, és hogy a te eljöveteled közelettét láthatjuk a jelekből. Kérünk, segíts meg, hogy felemeljük a fejünket, hiszen elközelgett a mi váltságunk. Kérünk, attól is őrizd meg bennünket, hogy lustaságból ne tanulmányozzuk a te igédet önmagunknak. Segíts, hogy olajat gyűjtsünk a te szent lelked olaját az igében. Kérünk, adj nekünk ebben buzgalmat, kitartást, és adj igaz örömöket is, amikor egy-egy csodálatos felismerésünk lesz a te igédből. Add, hogy ezt megoszhassuk egymással és embertársainkkal. Kérünk, áld meg szombatunk további részét is. Áld meg a beszélgetéseket, a sétát, és majd a holnapi napunkat is tedd örömtelivé. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál, és meghallgatsz bennünket ezután is. Fiad által. Amen.

Jó estét kívánok mindenkinek, köszöntök mindenkit szeretettel. Hát a mai témánk izgalmas téma, a női és a férfi szerepek és szereptévesztések, ugye, mert a kettő sajnos együtt jár, és a mai világban annyira felcserélődtek ezek a szerepek, hogy érdemes ezekről gondolkodni. Emlékeztetném önöket, akik itt voltak a tavalyi előadáson, esetleg, hogyha kezeket feltennék, hogy kik voltak itt ezen az előadáson? Igen, többen is. Jó, igen, Péter az biztos itt volt. Jó. No tehát, tavaly emlékezzenek rá, kicsit humorosan is közelítettük meg a témát, amikor ezt a kérdést felvetettük, és beszéltünk arról, hogy teljesen másképp működik a férfi meg a nő agya és gondolkodásmódja. Az egyik a másik számára szinte felfoghatatlan, érthetetlen, sőt bosszantó, sőt dühítő időnként, és ezért jó tudni, hogy mi itt a probléma. Láttuk azt, hogy a férfi úgy működik, mint egy sajátos lény, akinek a gondolkodás módjában, mintha dobozok lennének. Ugye próbáltuk ezt a hasonlatot alkalmazni, hogy van egy doboz vagy egy fiók a hobbinak, egy a munkának, egy a feleségnek, egy a családnak, egy a kefteléseinek, stb. És általában csak egy dobozban tud tartózkodni. Ugye érdekességként említettük, hogyha például a férfi telefonál, akkor azt mondja, csönd, felhívott a barátom. Ugye ismerős? Akkor ő telefonál. A nő viszont teljesen másképp működik. A nő, hogyha telefonál, akkor közben főz, foglalkozik a gyerekkel, más ügyekkel is, néha még a tévét is nézi, és közben telefonál. És közben kavarja az ételt. A férfi számára ez szinte elképzelhetetlen, mert a nő agya egészen másképp működik, hasonlítható egy ruhásszekrényhez. Ugye mondtuk, mint minden egyszerre, minden egymással kapcsolatban van, vagy más hasonlattal élve a férfi egy ilyen gofrihoz, amerikai palacsintához hasonlítható, persze ezek humoros hasonlatok, hogy dobozolva vannak a érdeklődési körei, a nőknél pedig olyan, mint a spagetti, ugye minden összefügg. Na hát most képzeljék el, kettő embernek így kell együtt élni. Egyik így, másik úgy gondolkodik. De ha a nő érti, hogy a férfi miért ilyen, és hogy ilyen, nem tud rajta változtatni, szeretném kedves hölgyeket bátorítani és tudatosítani, nem tudják megváltoztatni a férfiakat, pont ezért férfi. És a nőket sem lehet megváltoztatni, kedves férfitársaim, reménytelen eset, tudatosítani kell, hogy mások vagyunk, és ez nem baj. Sőt, ezt izgalmasan és érdekességnek is fel lehet fogni, hogy másképp működik a gondolatvilágunk, a gondolatrendszerünk, és pontosan erről beszéltünk múltkor, hogy mit kell tennie egy férfinak, hogy a nőnek a kedvébe járjon, és hogy megnyerje, és hogy jól szeresse. Nem kis dolog, ugye? Hát ugye most nem mondom végig, csak hogy jelzek egy-két szempontot. Ugye azt mondtam, hogy egy férfinak mit kell tenni, hogy egy nőnek a kedvébe járjon. Ezt mondtam most? Igen, igen. Hát nagyon nagy gyengédséggel, szeretettel kell őt körbevennie, és engedni kell azt, hogy ő a beszédében kifejezhesse magát. És nem kell rögtön tanácsolni, majd erről még hosszabban szólni, hanem csak egyszerűen meghallgatni és együtt érezni. A nőknek ez egy óriási jelentőségi dolog. A nők kapcsolódni szeretnek a másik személye. Megfigyelhető, amikor egy boltban, egy utcán, vagy bármilyen helyzetben nekik egy telefon, vagy egy megszólítás, az nem pusztán egy információszerzés, hanem egy összeköttetés, spagetti, ugye? Hát, és ez maga önmagában egy rendkívüli dolog, hogy tudna kapcsolatot teremteni. A férfi az nem így intézi az ügyeket. Megnéztük, hogy egy nő, ha telefonál, akkor egy egyszerű ügyintézésből 5, 10, 15, 20, 30 perces telefon lesz. A férfi pedig ezt kérdeztem, igen, így rendben, szervusz, viszlán. Tehát 5, 10, 20 másodperc, fél perc, ugyanaz az ügyintézés. De ez nem rossz vagy jobb, bárhogyha mondjuk sietni kell a férfit, ez rendkívüli mértékben idegesíti, de a nő mégis úgy érzi, hogy kapcsolódhatott a másik személlyel, és neki ez egy hatalmas élmény, mert a nők így gondolkodnak. A nőnek viszont óriási kihívás és feladat, hogy a férfinek élete részének tekintse és tisztelje, és engedje, hogy férfiként működjön. Beszélgettük itt a tévéfelvételnél is, hogy teret kell neki adnia ahhoz, hogy,
a maga dobozában lehessen. Ja, és még persze nem is említettem, hogy van a férfinak egy doboza, ami a nő számára megközelíthetetlen, az úgynevezett semmi doboz. Ugye ezen is sokat nevettünk múltkor. Amikor a férfi hazajön a munka után, és leül a fotelbe, vagy a kanapjére, a szegény hölgy egész délután arra várt, hogy végre beszélgessen vele, hát ő teljesen képtelen. És szeretne egy maga elé meredni, vagy a tévét bekapcsolja, vagy újságot néz, vagy egyszerűen csak leül és nézi maga elé. Hát a hölgy számára ez maga a téboly, hogy nem foglalkozik vele és nem beszél vele. Ekkor van a semmi dobozban. Ugye ez persze egy jelképes doboz. Ilyenkor egyszerűen csak néz ki a fejéből, és egyszerűen csak mereng, és nem gondol semmire. Itt valahol megpihen. Hát a nő a legrosszabbat teszi akkor, hogyha most elkezdik, hogy mire gondolsz? Miért nem beszélsz vele? Miért nem figyelsz rám? Milyen érzéketlen vagy? Egész nap válnak, és most hozzám se szólsz. De a bölcs asszonyok megtanulták azt, és sok idős hölgytől hallottam, hogy ha hazajön a munkából a férj, akkor adni kell neki egy kis időt, hogy a semmi dobozba tölts el. Menjen fel a szobájába, üljön le a kanapéra, vagy, és ne kezdje el kérdezni, hogy mi volt a munkahelyen. Egy kis csend kell neki. Nem minden esetben van így, mert a férfi, hogyha nagyon magas rendű szintre törekszik, akkor a hazamegy legyőzi ezt a természetéből fakadó magatartást, és megkérdezi a feleségétől, hogy vagy kedvesem. Na hát nem kell kétszer kérdezni, ő el fogja mondani. De ehhez hihetetlen önuralom kell, szinte emberfeletti erő, de beszél arról a Biblia, hogy ezt megkaphatja az ember, hogyha alázatot gyakorol. És így oda-vissza lehet a másik érdekében lemondanunk a saját természetünk hihetetlen erőteljes követelődzéséről. És hát már itt vagyunk a mai témánknál. Fel lehet tenni a kérdést, hogy tulajdonképpen mi a célja a házasságnak, mi a célja a férfi és a női létnek, sőt, ugye még összefogóbb kérdés, egyáltalán mi a célja az emberi életnek? Mert amikor azt mondjuk, illetve a Biblia így írja, hogy segítő társai legyenek egymásnak a férje és a feleség, akkor jól lehet tudni, hogy de hát miben legyenek segítő társa? Hát miben segítsék egymást? Vagy egy örök háború dúl a nő és a férfi között? A mai emancipált világban ez így van. Ki is mondják? Tulajdonképpen nem is kellenek a férfiak. Minek? Semmire se jók. Se gondolkodni nem tudnak, sokkal gyorsabb az agyunk, sokkal tetrekészebbek vagyunk, mindenkivel tudunk kapcsolódni, a férfiak pedig állnak, azt néznek maguk elé. Sokan így gondolkodnak, és ezzel mérhetetlenül megalázzák a férfi nemet, de hát a férfiakat sem kell félteni, ők pedig más módon alázzák meg a nőket, és tárgyá silányítják, és puszta élvezeti eszközé, hiszen csak körbe kell nézni a boltokba, az újságboltokba, és filmeket megnézhetjük. Egy hihetetlenül eltorzult beteg világ lett, és úgy tűnik, hogy egy nagy háború folyik itt a nő és a férfiak között. Jó lenne megtudni, hogy mi ennek az oka, és hogyan lehetne ezt megszüntetni, mert egy normális ember nem akar háborúban élni, hanem békében. És hát ez a nagy kérdés, hogy mi az emberi élet célja? Mi a házasság célja? És mi a női és a férfi lét célja? Hát nagyon nagy kérdéseket tettem fel, és nem könnyű erre válaszolni. Az ember önmagában hiánylény, ez rajzolódik ki a Bibliából. A legelső lapon így olvassuk. Nem jó az embernek egyedül lenni. Kell bizonyítani valakinek is ezt? Hogy nem jó az embernek egyedül lenni? Ezt nem kell bizonyítani. Ha az ember egyedül van, pontosan tudja, hogy nem jó egyedül lenni. Most persze nem arról beszélek, hogy időnként egy fél napig, vagy egy napig, vagy valahol kipihenjük magunkat, és akkor egyedül vagyunk. Vagy a pecázásnál, vagy ugye a valami vásárlásnál, nem erről beszélek, hanem önmagunkban kevesek vagyunk. Úgy érezzük, hogy az létünk nem tud beteljesedni, ha nem szerethetünk, és ha nem szeretnek bennünket. Szükségünk van szeretetre, de a szeretet gyakorlására is. Nem jó az embernek lenni, az ember szeretve érzi jól magát, és szeretetet adva érzi jól magát. Ez egy elemi, természetes dolog, az emberi létet ezt teljesíti be. Aztán van egy nagyon érdekes igehely a Bibliában, amikor azt olvassuk az Efezusi levélben, hogy igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje a Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy ne csak a szeretetben, hanem ismeretben, tudásban is fejlődjünk, és jellemben is fejlődjünk. Magyarul jobb emberekké váljunk.
Hát tulajdonképpen annak az emberi életnek nem sok értelme van, hogy egyre önzőbbé válik az ember, nem? De viszont folyamatosan legyőzve az önzésünket, és arra próbálunk figyelni, hogy a másik embernek tudjunk örömet szerezni, ez az ember fejlődőképes. És hát itt a női és a férfi szerepek kérdése, hogy akar-e egy nő úgy élni, hogy a férfit boldoggá tegye? Vagy ha nincs is férje, úgy viszonyulni a férfiakhoz a környezetében, mint férfiak. Mert a férfinak vannak egy igénye, igényrendszere, egy látásmódja. És ha egy nő férfiként kezeli a férfit, akkor a férfi az megszületik, újjászületik. De ugyanígy van a nővel is. Ha egy férfi tudja tisztelni a nőt, és szeretni, és elismerni a nőiességét, és nem lépj át a szemérem határait, akkor egy nő szárnyakat kap, ugye? Hogy lehet bátorítani egy kedves megértő mosolyjal, egy kedvességgel, egy figyelmességgel, egy pici kis ajándékkal? Hihetetlen dolog ez. Akar-e egy férfi így élni? Vagy elejtendő zsákmányként tekinti a hölgyeket, vagy az élvezete tárgyaknak tekinti a hölgyeket. Szóval ezek olyan kérdések, amelyeket fel kell tenni mindenkinek magának, hogy akarok-e úgy élni, hogy a másik embert szeressem, fejlesszem, segítőtársa legyek, és beteljesítsem a létét, hogy jellemben növekedjen. Az is érdekes dolog, hogy az ember testi-lelki képességeit, ha fejleszti, egy mérhetetlen nagy örömöt él át, hogy több, jobb lesz, és egészségesebb lesz, és jobban megismeri a világot, és ebben, ha van egy segítőtársa, hát ez egy hatalmas kaland, ez egy csodálatos élmény. És hát persze az egyik legmélyebb tapasztalat, amit a Biblia így fejez ki, hogy lesznek ketten egy testé, mondjuk férj és feleség. Az egység. Megtapasztalni azt, amikor egy nő és egy férfi egyek lesznek, és nem csak szexuális értelemben, mert az igazi szex, hogy így mondjam, lélekben kezdődik, hogy össze tudnak kapcsolódni, hogy bíznak egymásban, hogy jót feltételeznek egymásról, hogy ki tudják tárni a szívüket, el tudják fogadni a másikat úgy, ahogy van. Nem úgy, hogy most meg kell változtatnom benne ezt, majd hozzámegyek, de majd ezt én megváltoztatom, előre megsúgom, nem fog sikerülni. Így nem lehet valakihez hozzákötni az életünket. Vagy elfogadjuk úgy, ahogy van, vagy hogyha erővel akarunk megváltoztatni egy embert, akkor nem titok, és nyugodtan kimondhatom, eleve ellenállásra számíthatunk. A szeretet lényege nem tudja elfogadni az erőltetést. De a megalázást sem. Rendkívül mesterfokra lehet vinni a megalázást a házasságban. Házassággondozó heteken voltunk sokszor, és ott sok családdal beszéltünk, sok házaspárral, és hát szinte egyetemes jelenség, hogy mivel együtt él két ember, ezért látják az élet minden pontján a másikat, és tökéletesen értik és tudják, hogy gyenge pontját a másiknak. És ha valami nagyon rosszat akarnak neki, vagy jól meg akarják alázni, akkor azt a gyenge pontot úgy megfogják, az jobb beleszúrják a tört. A férfi megalázza a nőt a nőiségében, a nő pedig a férfit a férfiasságában. Ilyenkor mondja azt, hogy milyen férfi vagy te? Hát ez a férfinek akkor kész. Na de hogyha egy nőnek mondja ezt egy férfi, hát milyen nő vagy te? Ez egy mérhetetlen megalázás, ugye, a nőiességében. Azt, hogy a természetünkből ne jöjjön ki ez az iszonyat, ez a szörnyűség, ezért az embernek tudatosan egy másfajta gondolkodásmódot kell előnybe helyeznie, és ez a gondolkodásmód, nem véletlenül vagyunk egy bibliaházban, ez nem emberi, hanem isteni gondolkodásmód. Tulajdonképpen a legnagyobb titka ennek az egésznek, legalábbis magam részéről így tudnám megfogalmazni, hogy rájöttem arra, hogy a Biblia, amikor azt mondja a férfinak, hogy szeresd a te feleségedet, szeresd a te feleségedet, ötször elmondja, körülbelül, ezzel a férfinak a legnehezebb feladatot adja, ami létezik, amire természeténél fogva képtelen. Nem tudja jól szeretni. Nem is érti, mi az, hogy szeretet. És itt jön a nagy dolog, hogy be kell látnia azt,
És egy férfi ekkor kezd igazán férfivá válni, ha be tudja látni azt, hogy önmagától képtelen jót szeretni. És segítségre szorul. És ezért mondja a Biblia, a férj feje Krisztus. Krisztushoz kell járulnia, és megkérdezni tőle, és ő nem titkolja el, hogy hogyan kell szeretni a feleséget. Tételesen elmondja, hogy légy türelmes, hosszú tűrő, ne irigykedj, ne féltékenykedj, becsüld meg, ne légy iránt a keserűkedvű, értelmes módon lakozzál vele, tiszteld, mint gyöngébb edényt, és sorolhatnám a sok-sok kifejezést. Ad tanácsot, pontosan, és be is mutatja, úgy szeresd a feleségedet, ahogy én szeretlek téged. Az életemet adom érted. Szeresd úgy, hogy add az életedet érte, vagyis, hát persze nem úgy kell az életünket adni, hogy fogunk egy tört, azt a szívünkbe szúrjuk, ezzel nem sokat érünk, de azzal igen, hogy szolgáljuk a másikat, ahogy Krisztus szolgált. Hogy segítjük a jelen fejlődésében. És a legnagyobb titokhoz közeledünk közösen, amit így mond a Biblia, hogy egyéválás. Egyéválás. Ugye emlékezzenek, a tavaly esetnél elmondtam, hogy egy férfi úgy tud egyéválni egy nővel igazán, hogyha akkor is vele van, amikor nincs vele. Lélekben. Ez a Jim Homberger, amikor az utcán járt, és meglátott olyan plakátokat, ahol olyan hölgyek voltak, akik nincsenek éppen felöltözve, akkor tudatosan elvette a tekintetét, és arra gondolt, hogy az ő felesége milyen kincs. És hogy mennyire tiszteli és szereti. És számára más nőnek nincs helye. És bepecsételt kútfő. Lezárt kert az ő lelke már más számára. És még akkor is, ha egyedül van, akkor is azon gondolkodott, hogy a felesége mit szólna ehhez. Hiszen én egy vagyok vele. Ez a lelki egység. Önök szerint ezt egy feleség megérzi? Hogy ilyen a férje? Hát ezt nem tévesztheti el. De ugyanígy kéne a nőnek is lennie. Őnek is a lelkébe kéne ott lennie egy mérhetetlen biztos pontnak, és az ő, hát ugye nem véletlenül mondja a Péter apostol első leveleiben a nőknek, hogy a férjüket uruknak tekintették. Nem abban az értelemben, mint egy földes úr, aki kihasználja a feleséget, hanem abban az értelemben, hogy tisztelték. Hogy úgy tekintettek fel rá, mint aki tényleg az a valaki, akire támaszkodhatnak, akire számíthatnak. És így az életük közösen összeforr, és abban a valakiben forr össze, aki a nőben is tudatosítja azt, hogy a természeténél fogva a férfit képtelen tisztelni. Ezt ki kell mondanom. Ugyanis ezt annyi oldalról látjuk, hogy nem titkolhatjuk el, hogy a nő természeténél fogva, mondjuk 9-szer mondja el, ha jól emlékszem, a 7-szer vagy 9-szer mondja el a Biblia a nőnek, hogy tiszteld a férjedet. Bocsánat, engedelmeskedjen neki, az majd a következő. De a tiszteletet is elmondja neki, hogy tiszteld a te férjedet, mert a nő alapvetően természeténél fogva képtelen engedelmeskedni az Úrban, és tisztelni a férjét, tudnik pont azért, mert a nőből fakadó, természetéből, agy felépítéséből fakadó, sokirányú tevékenység, hogy egy háztartás dolgait elvégezze. Az iskolában is számtalanszor láttam, mint tanár, hogy a lányok talpra esettebbek, tetrekészebbek, jobb tanulók, kedvesebbek, értelmesebbek, jobban látnak dolgokat. A fiúk meg fociznak, verekednek egyet. Mit érdekli őket a világ? És nem is értik, hogy kik ezek a lányok, mit akarnak. Valahogyan furcsán néztek még persze kicsi korukban, kamaszkor előtt egymásra, és teljesen más a helyzet, de aztán ezek a dolgok egyenlítődnek ki. Mert a nő, amiatt, hogy ő neki megvan ez a képessége, ez az együttlátó, ez az együtt mindenre figyelő képessége, és ezáltal egy háztartásnak a 25 féle dolgát mind egyszerre tudja látni, amire a férfi képtelen, ezért úgy érzi, hogy mint a férjére tekintve néha, mint agyarágyult lenne, és hogy nem érti ezeket. Ne semmihez nem érti, és semmihez nem tud hozzászólni, és csak ő áll kívülállóként, és ezért egy furcsa érzése van, hogy hát én jobban tudom az egészet, mint ő. És hát így juthatunk el odáig, hogyha ő ezt a lelkületet ápolja magában, emögött nem tudom érzékelik, mi van, egy fensőbbség tudat. Hogy én jobb vagyok nála, ő csak egy férfi,
én többet tudok nála, én jobban értem a dolgokat, ő csak egy férfi. Ezt a férfi tökéletesen érzi. És elbizonytalanítja, hogy tulajdonképpen nem vagyok jó semmire, és ezért megy a haverokhoz, meg pecázni, meg különféle helyekre, hogy hát valahol már emberszámba vegyék, mert a felesége nem veszi emberszámba. És ezért kellene a nőnek megadni azt a tiszteletet, hogy engedni a férjét szóhoz jutni, engedni azt, hogy a férj kiteljesedhessen, tudni azt, hogy a férjnek idő és csend kell ahhoz, hogy dolgokat átgondoljon, őt is be kell avatni a dolgokba, és engedni, hogy férfi legyen, hogy felelősséget vállaljon, még azon az áron is, hogy valamit nem csinál meg, és szembesül a saját hibájának a következményével. És így akkor nem kerülnek olyan helyzetbe, mint ahogy olvastam egy történetben, egyik könyvben, hogy egy asszony elment a pszichológushoz, és azt mondta neki, hogy doktor úr, a férje nem csinál semmit. Semmit. Egyedül csinálok mindent. Többen megjegyzem, nagyon sok asszonynál ezt látom. A gyerekek már felnőttek, vagy kamaszok, vagy tanulnak, van kezük és lábuk is helyettük, mosogat, főz, takarít, bevásárol, ügyintéz, füvet nyír, kertet, gyomlál, pusztít, stb. És a gyerekek meg interneteznek közben. És akkor mondja, hogy milyen gyerekei vannak, micsoda önzők. Hanem miért engeded? Miért csinált meg helyettük? Homberger gyerekei 10 éves korukban hetente 2-szer komplett ebédet csináltak, 2 fiú. Ahogy nevelik a gyereket, olyan lesz a gyerek. Amit megengednek neki, az fogja csinálni. Az asszonynak elemi kötelessége lenne, de a férfinak is, hogy a gyerekeket a legkisebb koruktól kezdve bekapcsolni a főzés, a takarítás, a felmosás, a kertművelés, stb. Munkájába. A gyerekek 10 évesen vasalták a ruhákat. És nem lettek beteg gyerekek. Teljesen el tudták magukat látni. Tehát sok hölgy úgy érzi, persze aztán mártír csinált magába, és mondja, hogy neki mennyi dolga van, és hát persze érthető, mert tényleg ki is készül. Ebbe ki lehet készülni, hogyha önök szeretnének hölgyek kikészülni, akkor nyugodtan javaslom, hogy mindent csináljanak egyedül. Na de tegyünk vissza a pszichológus esethez, elment a pszichológus, és megkérdezte, nem csinál a férjem semmit. Hát most akkor mi lehet ennek az oka? Hát kikérdezte. És kiderült, hogy a probléma ott kezdődött, hogy amikor még meg se házasodtak, már tervezték a közös jövőjüket. De hát mivel a hölgy nagyon okos volt és értelmes, mint a hölgyek, ezért ő valahogy mindent úgy jobban tudott, és a férfi ezt látva, hát igen, de végsősorban a nő döntött el a dolgokat. Aztán megházasodtak, kiválasztották a függönyöket, bútorokat, stb. És mindent valahogy a feleség jobban tudott, mert persze az esztétikai érzékük is sokszor jobb a hölgyeknek, mint a férfiaknak, hogy milyen terítőhöz, milyen húzat kell, meg milyen függöny színben, és ez tényleg működik. Én is észrevettem, esztétikailag jobb érzékük van a hölgyeknek, mint a férfiaknak. Lásd, aglegények és agleányok közötti lakást szemléltetés megmutatja ezt pontosan. Na jó, de hát akkor a férfi látva ezt, mindig, hát jó, legyen úgy is. Jó. Hát te jobban. Nem úgy kell mosogatni, így kell. Nem úgy kell takarítani, így kell. Nem úgy kell a mosdót tisztítani, hanem így kell. Nem úgy kell azt csinálni, így kell. És a férfi mondta, hogy hát talán már felöltözni fel tudok. És akkor nem csinált semmit. Nem csinált semmit. És a végén ott volt a hölgy, mindent ő csinált. Gratulálunk. Ez aztán sikeres pályafutás. Ha őt akar csinálni, ő akar csinálni mindent. És aztán mondta neki a pszichológus, hogy ez nem jó úton jár. Először is fel kell fedezni a férfiben az értékeket és a férfiasságot, és hát ő azt tanácsolta neki, hogy... Mert ugye mondta a hölgy, hogy folyik a csap, folyik a WC, nyikorog az ajtó, semmi, sem csinál semmit. És akkor azt mondta neki, hogy hát a legnagyobb tanácsot adta különben. Van az ön férjének valami jó tulajdonsága? Megkérdezte tőle. Nagyon-nagyon nagy bányászás után valami eszébe jutott, 1, 2, 3, és akkor azt mondta, hogy ne hát akkor minden nap egyik jó tulajdonságáért dicsérje meg. Na de hát ettől hogy fog a csap meg a WC meg minden rendbe jönni? Csak ezt tegye. Hát ezt tette. Megdicsérte minden nap, és egy hónap múlva visszament, és a csap nem csöpögött, az ajtó nem nyikorgott, és nem folyott a WC, mert elismerték őt, és tisztelte a felesége. Tehát ezek nagy titkok, nem tudom, észreveszik-e, hogy mindig oda jutunk, hogy alázat.
a másik különbnek tartása. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogyha van házastársunk. Kitüntetésnek vehetjük azt, hogy valamelyik nemhez tartozunk. És a saját nemünknek a szerepét betölthetjük. Hát néhány konkrét, illetve még előtte, mielőtt ezeket felsorolnám, hagyj idézzek egy bibliai példát, nagyon érdekes példa ez. Dávid példája, akit itt látunk, Michelangelo meg is kifejezte az ő alakján keresztül azt a magatartást, ami Dávidot annyira jellemezte. Nézzük meg a tekintetét, a céltudatosságát, az erejét, ugye a fizikai erejét is. Érdekes, hogy ekkor még Dávid nem győzte le Góliátot, hanem pont a csata előtt van, és a kezében ott a paritja és a kő. De figyeljük meg, hogy amikor ugye ezt a bizonyos ábrázolást betítettem idebe, akkor azt mutatja be Rembrandt, hogy Saul időről időre, a király, olyan lelki állapotba került, ennek az okát most nem taglalom, hogy szinte örjöngött. És kerestek egy olyan embert, aki meg tudja őt nyugtatni. És hangsúlyozom, még Dávid otthon volt Isai házában, még nem volt háborúban és nem volt katona, és ezt mondja egy katonája a királynak, aki arra járt egyszer Betlehemben, és látta Dávidot. Ezt mondja. Ímé én láttam a Betlehemben lakó Isainak egyik fiát, aki tud hárfázni, erős vitéz és hadakozó férfiú, értelmes és szép ember, és az Úr vele van. Azt mondja, hogy tud hárfázni. Itt megmondja a Biblia azt a példát, ami által egy férfi igazán férfi lehet. Hát kedves férfi társaim, hárfázni nem tudunk. Be kell valljuk, legalábbis én nem tudok. De Dávid írt verseket is, szerzett zenét is, proféta is volt, később aztán király is, hadvezér is, de itt azt emeli ki mégis, hogy tud hárfázni, azaz érzékeny lelke van, a művészet iránt nyitott. És olyan tapasztalatokkal rendelkezett, hogy a hétköznapi nyelvi kifejezésforma kevés volt ahhoz kifejezni, amit átélt, és ezért ő a művészettel foglalkozó ember volt, érzékeny ember. Ez nagyon nagy dolog egy férfinak, mert nagyon sok férfi erre érzéketlen. De nagyon sokan érzékenyek, és ápolják ezt a képességüket. Aztán azt mondja, erős vitéz és hadakozó férfiú. Hát miről beszél, mikor még nem volt háborúban Dávid? A Biblia beszél egy belső harcról. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, mondja Pál apostol, Michelangelo Pál apostolát látjuk. Nézzük meg ezt a tekintetet, ezt a céltudatosságot, ezt a nemes arcélt. Ahogy megragadta a művész azt, hogy Pál apostol nem akármilyen ember volt, hanem nemes harcot vívott. Mi az a nemes harc? A saját önző emberi természetünkkel szemben vívott küzdelem. Ez a legnemesebb harc. És Dávid ezt harcolta. Ő állandóan küzdött a saját természetével. Ez látszanak a zsoltáraiból. Ha kételkednek ebben, olvassák a zsoltárokat, a Dávid zsoltárt, 73-ban, ha jól emlékszem, vagy 75, nem tudom pontosan, tele van vívódással, a saját természetében való szembefordulással. Ő ilyen ember volt. Egy igazi férfi akkor lesz férfi, ha belátja a maga gyengeségét és kicsiségét, és tud küzdeni a jóért, és szemben az önzésével. Ez a hatalmas dolog. Így mondja a példabeszédek könyve, hogy akinek birodalma van a maga lelkén, aki az a győztes, aki tud uralkodni a maga lelkén. Nagyobb győztes, mint hogy a várost vesz be. Aztán megy tovább, azt mondja, hogy értelmes, és aztán hozzáfűzi, hogy szép ember. Értelem vezérli. Nagyon sok férfit az indulata vezérli. Nem értelmesen gondolkodik. Sok férfival beszélgettem, megkérdeztem az életének a vezér elveiről. És nagyon sokszor azt tapasztaltam, hogy teljesen bizonytalanok. Nincsenek vezérelvek. Nem elvek alapján él, hanem csak úgy, valahogy szokás szerint. Nincs világnézete, nincs egy képe, ami alapján ő menne valamilyen célirányában. Csak úgy éli, vegetálja az életet, és ez nem jó. Ez nem méltó egy férfihoz. Egy férfiban a legtiszteletre méltóbb egy nő számára az, hogyha határozott céltudatosan egy irányba megy,
és az irány a legjobb irány, az önzetlenség, a segítőkészség, a szeretet irányában. És ennek érdekében hajlandó harcolni az énjével szemben a harcot, és hozzáfűzi, szép ember. Ez a szépség abból fakad, hogy az Úr vele van, és vele lehetett, tanácsolta őt, és ez abból is meglátszott, hogy amikor meglátja őt Sámuel próféta, amikor kiválasztja az Úr kiválasztottját, akkor azt mondja ott az Úr, amikor meglátja a legnagyobb fiút a Dávid testvérei közül, Eliábot, aki egy fejjel magasabb volt mindegyiknél, olyan volt, mint Saul király, azt mondta Sámuel, hogy bizonnyal ő az Úrnak a kiválasztottja, vagyis a jövendő király. És erre azt mondta az Úr Sámuelnek, ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr azt nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1 Sámuel 16:6-7. Tehát itt mondja ki a Biblia, hogy Isten szemében az a lényeg, hogy mi van az ember szívében, és Dávid szívében az Úr jelenléte volt. Ez teszi az embert szépé. Különben a női szépségről is ugyanezt mondja, majd ezt is el fogom mondani, hogy innen fakad a szépség egy férfiban, és ez a szépség olyan, ami nem születési adottság, nem lehet izmokkal megmutatni, hanem minden férfinak a sajátja lehet, hogyha ezen az úton jár, mint Dávid járt. És ezt onnan is tudjuk, hogy az Úr vele volt, mert amikor Saul dühöngött, és legyőzte Dávid Góliátot, akkor megint egyszer odahívták hozzá, hogy hárfázzon neki, de mélységesen megsértették Sault az asszonyok, bölcs asszonyok. Ment be a városba a csata után, amikor legyőzték a filiszteusokat, és mit mondtak ezek az asszonyok? Saul legyőzte az ő ezrét, és Dávid is az ő 10 000-ét. Na ennyi kell egy királynak. Féltékenység, irítség, düh, hát ez, neki 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1 000-et, hát akkor ő fölén fog nőni. Féltékenység, irítség és harag. Így nem szabad egy férfinak viselkedni, és így nem szabad egy nőnek viselkedni. Egy nőnek tisztelnie kellett volna a királyt. És hogyha még tudják is, legalább hallgassák el. De nem voltak bölcsek. És ezáltal felhergelték a királyt, és hárfázott Dávid neki, de olyan dühös volt, nézzük meg itt az előző képet, ott volt a kezében a dárda, és figyelt Dávidot, amikor lefelé tekint, nyugodtan néz, lefelé is hárfázik, és fogta a dárdát, és át akarta szúrni Dávidot, hogy megölje. De Dávid elhajolt. És 3-szor csinálta ezt, és mind a 3 alkalommal elhajolt. Hadd kérdezzem meg, miért tudott Dávid elhajolni? Mert az Úr vele volt. És Isten figyelmeztette. De Rembrandt zseniálisan mutatja meg Dávidnak az arcán keresztül azt a lelkületet, ami ebben az emberben volt, a nyugalom és a béke, akinek tiszta lelkiismerete. Neki nem volt mit szégyelnie. Ő tiszta lelkiismerettel rendelkezett, és ezért volt erős. Különben megjegyzem, fizikai erős is erős volt, ő így mondja a Biblia, hogy erős és szép ember, amikor oroszlán vagy medve támadta meg a juhnyájat, puszta kézzel megfogta a medvét és az oroszlánt, és kivette a szájukból a báránykát. Tehát nem akármilyen férfi volt, ez is a férfi létnek egyik jellegzetessége, hogy legyen egy férfi erős. Egy tunya, egy elhagyott, magát elhagyó férfi, az nem férfias jelenség. Egy férfi edze magát, egy férfi fizikailag is edze magát, és terhelje meg az izmait és a csontjait, egy férfi legyen erős, azért is többek között, hogy a nőt tudja bátorítani, erősíteni, védelmezni, és támasza legyen. Tehát Dávid ezért tudott elhajolni, ez a férfi szépség titka. De még annyit hagy mondjak a férfiakkal kapcsolatban, és akkor áttérjünk a hölgyekre, hogy érdekes igék vannak a Bibliában, amelyek azt mondják, hogy a férfit Isten a családban vezetőnek rendelte. Nem a nőt. Ne értsük félre, ez nem azt jelenti, hogy a nők alacsonyabb rendűek lennének, szó sincs. Ez az Isten által szabott szerepe egy férfinak.
Így mondja ott 1 Timóteus 3:4, a maga házanépét jól vezeti. És hozzáfűzi még később 5:8-ban, hogy a magá övéiről gondot visel. Tehát egy férfi egy gondviselő és vezető. Az Isten szemében erre a szerepre rendelte a férfit. A férfi számára ez felelősséget jelent, ez munkát jelent, ez odaszánást jelent, ez egy lelki magatartást jelent, ami a férfi kényelem szeretének nem kedves. Ezért van ma az, hogy sok nő vezeti a családot, és a férfi meg nem csinál semmit. Nem csak kiszolgáltatja magát, vagy üvöltözik egy-kettőt, vagy elmegy akárhova a haverokhoz, vagy valami, és pasaként otthon üldögél, és nem csinál semmit. Pedig Isten a férfit vezetőnek rendelte. Persze a jó vezető az olyan, hogy a vezetetteknek az igényeire figyel, a vezetetteknek a szükségleteit kielégíti, és szemmel tartja a helyzetet, a család helyzetét. Nem neki kell mindent csinálnia, de ő irányítja a folyamatokat, és bizonyos esetekben a végső döntés nem azért, mintha ő egy király lenne, bár lelki király ugyanúgy lehet, mint királynő a feleség is. Valakinek egy ponton, bizonyos dolgokban ki kell mondani a szót, a végső szót. És ezt egy férfi megteheti, ha tisztelik és szeretik a családban, akkor ez nem önkény uralmat jelent, hanem ez a helyén való dolgot, és egy biztos támaszt jelent. Tehát a férfi létnek a lényege, hogy ismerje el a feleségének az értékeit, legyen iránta figyelmes, kutassa az igényeit, ismerje el az értékeit, bátorítsa, legyen hozzá gyengéd, elismerő, ezáltal a nőknek szárnyakat ad. Hogyha elismeri az értékeit, és kedves hozzá, és gyengéd, és figyelmes, és ami az egyik legnagyobb dolog, és ebben a könyvben is van erről szó, csak hát az idő nagyon megy, és nem tudom, lesz-e időre felolvasni, de hát lehet, hogy megpróbálom ezt a nagyon érzékeny pontot megérinteni, hogy a férfiak számára az egyik legnehezebb dolog az, hogy ne adjon tanácsot a hölgyeknek, amikor nincs rá szükség. Mondom a példát. Jim Homberger Ellenállhatatlan szerelem című könyvéből idézem a 83. oldalról. Sallynek volt egy nagyon rossz napja. Alkonyatra már teljesen elege volt mindenből, írja Jim. Csendesen kiszökött a házból és eltűnt az erdőben. Nem is tűnt fel addig, amíg nem akartam megkérdezni tőle valamit. Fiúk, nem tudjátok, hol van anya? Kérdezte Matthew-t és Andrew-t. Amint éppen a legutóbbi famunkájukat csiszolgatták. Nézett fel Andrew, egy kicsivel ezelőtt a kedvenc fatörzse irányába láttam tartani, tudod, oda, ahova akkor megy, amikor nagyon dühös. Nem tűnt valami boldognak. Lehet, hogy várnod kéne, amíg kicsit lehiggad. Most már két okom is volt, hogy megtaláljam Sallyt, így nekivágtam a jó öreg rönk irányába, és persze ott találtam, rátelepedve, fejét a kezébe temetve. Ahogy felnézett rám, rögtön láttam a szomorúságot az arcán. Mi a baj, édes? Kérdeztem. Mintha csak egy vízcsapot nyitottam volna meg. Könnyek patakzottak végig az arcán, ahogy elkezdte kiönteni a bánatát. Nagyon figyelmesen hallgattam, és azt hittem, hogy sikerült beazonosítanom a problémát. Ahogy befejezte a küzdelme történetének elmesélését, hogy hogyan adta meg újra magát az étvágyának, és elmagyarázta, hogy mennyire önuralom nélkülének érezte magát, kész voltam egy nagyon segítőkész tanáccsal, és nem is késlegettem, hogy megosszam vele. Őszinte szándékom ellenére, hogy oldjam a feszültségét, pont az ellenkezőjét értem el. Ahelyett, hogy felszállítottam volna a könnyeit, és ő megköszönte volna, hogy a segítségére siető fényes páncélű lovagja voltam, Sally csak még jobban zokogott, és alig tudott szavakat kinyögni. Nincs rá szükségem, hogy megmond, mit csináljak, hüppögött, magam is tudom. Hogy érted azt, hogy nincs rá szükséged, hogy megmondjam, mit csinálj, ámultam el. Akkor miért mondtad el a problémádat? Kérdeztem zavarodottan. Nem jó megoldást javasoltam volna. Miért nem oldódott fel a bánata? Nincs szükségem tanácsra. Jim, csak egy kis együttérzést akarok tudni. Hogy nem adtad fel velem kapcsolatban. Ez minden. Ennek semmi értelme nem volt a számomra. Nem tudtam kapcsolódni ahhoz, amit hallottam. Így egy szó nélkül otthagytam és csatlakoztam a fiúkhoz a garázsban, hogy befejezzem a munkát, amiben belefogtam. Azonban nem tudtam kiverni Sally szavait a fejemből, csak egy kis együttérzést akarok. Végül felhangon azt mondtam, Istenem,
Mutatni akarsz valamit nekem? Mit akarsz, hogy csináljak Sallyvel? A fiúk riadtan néztek rám, aztán megrángották a vállukat, és visszatértek a munkájukhoz. Aztán az a halkis hangot hallottam suttogni, csak öleld meg, és mondd meg neki, hogy szereted. Ennyi az egész. Ennek semmi veleje nem volt az én hatékony, probléma megoldó agyam számára. Igen, Jim, ez az egész világot fogja jelenteni neki, csak próbáld meg. Birkóztam a gondolattal még 5 percig, aztán visszaindultam az erdőbe. Sally ugyanazon a rönkön kuporgott elhagyottan, és fel sem nézett, amikor odaértem. Finoman felemeltem az állát, és belenéztem a könnyáztatta arcába. Mit szólnál egy öleléshez, ajánlkoztam. Újra könnyekben tört ki, de ezek most a felszabadulás könnyei voltak. Felállt, én meg köré fontam a karjaimat, és olyan gyengéden, ahogy csak tudtam, a fülébe suttogtam. Szeretlek, Sally. Veled leszek végig. Hiszem, hogy feldolgozod, és én melletted leszek. Csak beleolvadt a karjaimba, és úgy maradt hosszú ideig. Amikor végül hátra lépett, egy szikra újra lobbantotta azokat a kedves sötét szemeket. Köszönöm, Jim. Pont erre volt szükségem. Értik, ugye? Kedves férfi társaim is. Az ember agya, a férfi agya probléma megoldása van beállva. Ha valami probléma van a hölgyel, akkor mindig tanácsokat szeretnénk adni. De nagyon sokszor nincs rá szükség. Csak egyszerűen érzékeltetni kell vele, hogy szeretjük. Meghallgatjuk értő figyelemmel, együttérzéssel, és biztosítjuk arról, hogy szeretjük. És ezáltal megnyugszik. Néha nem vagyok biztos benne, hogy mire is van Sallynek szüksége, és akkor megkérdezem, íme itt a tanács. Édesem, akarod, hogy megoldást találjunk, vagy csak azt szeretnéd tudni, hogy melleted állok-e? Többnyire egyszerűen csak arra van szüksége, hogy meghallgassam és megerősítsem. Kedves férfi társaim, ma nem vagyunk biztosak abban, hogy most mire van szüksége a feleségünknek vagy a társunknak, akkor egyszerűen kérdezzük meg, hogy most megoldást találjunk a problémára, vagy csak együttérzésre vágyak azon. És majd ők segítenek megmondani, ha mi nem tudjuk kitalálni. Tehát érzékeljük, hogy ez egy nagyon érzékeny, finom dolog, és érdemes ezzel időzni. Hát térjünk át a hölgyekre. Még Dávidról néhány kép. Itt látjuk azt, amikor Dávid szembesül a nagy bűnével, amit elkövetett, és alázattal beismeri az Isten színe előtt. Nem volt benne büszkeség, amikor a Nátán proféta odament és megfette őt azért, mert egy házasságtörést követett el. A későbbi éveiben, amikor már király lett. A hölgyek kérdésére térjünk át. Itt láthatjuk különben, talán van egy nagyobb képünk is, ott jobban látszik, igen. William Dicenak a Rebekáját, bocsánat, a Ráchelét és Jákobot. Amikor Jákob a számüzetésében elérkezik a rokonainak a földjére, akkor találkozik Ráchellel, és egy pillanat alatt beleszeret, és aztán utána 7 évig kell dolgoznia érte, hogy övé legyen. De egy különös dolog történik. És itt olvasunk Ráchelről, és itt olvasunk a testvéréről is. Azt olvassuk a Bibliában róluk, hogy Leának, Ráchel testvére, gyenge szemei voltak, de Ráchel szép termetű és szép tekintetű volt. Tehát amikor azt mondja valakire a Biblia, hogy szép, ezzel azt is kifejezi, hogy egy igazi nő vagy egy igazi férfi. És figyeljük meg, amikor azt olvassuk, hogy Leának, a testvérének a szemei gyengék voltak, akkor ez az eredeti héberben így van, hogy szeme kifejezéstelen volt. Ráchel pedig szép tekintetű. Hát most pont a tekintetét nem látjuk, mert lesüti a szemét, de egyben érzékeljük azt a különös vonását, amit ma nagyon ritkán tapasztalható a szemérem. A szemérem. Bocsánat. A szemérem. Igen, talán közelebb is mehetünk. Hogy nézzük meg, hogy fogadja a férfi közeledését,
de szemérmesen lesüti a szemét, engedi, hogy a kezét megfogja, és vallomást tegyen neki. Háttérben látjuk a mesterségét, ugye pásztor volt ő is, mint aztán később Jákob, és igazi, tiszta, szép szerelem alakul ki közöttük. És hát az egész későbbi idejükben is, amíg együtt lehettek, sajnos nem sokáig élt Rákhel, mert aztán meghalt a második fia születésekor. Józsefet szülte, ugye, és Benyámint, és Benyámin születésekor meghalt, de addig példamutató szép házasságban éltek, és nagyon szép kapcsolatuk volt. És későbbi éveiben is, amikor Jákob visszaemlékezik, akkor Rákhelt idézi fel újra, hogy ő volt számára az az igazi szerelem, az az igazi kedvesség. Na de hát a testvérével mi a helyzet, aki nem éppen szép tekintetű volt? Biztosan ismerjük a történetet, hogy Lábán, amikor kidolgozta a 7 évét Jákob, akkor a nász éjszakán Rákhel helyett Leát vezette be, hogy vele háljon, ugye sötétben. És ennek az lett a következménye, hogy el kellett venni őt is feleségül, pedig őt hát nem szerette, mint nőt, és mint nem akart vele élni, és azt mondta neki Lábán, nálunk nem az a szokás, hogy a kisebbik lányt adjuk férjhez, hanem a nagyobbikat, és utána lehet a kisebbiknek is. De hát persze Rákhelt is odaadta neki, de akkor már Lea is a felesége lett. Hát ezt Jákob nem akarta. Nem is megyek bele a történetbe, inkább csak azt kérdezem meg, hogy Lábán is egy nagy gazember volt, hogy így fejezzem ki magam, de hol van Lea? Most képzeljék magukat a helyébe, Lea helyébe önöket, kedves hölgyek, hogy az apjuk unszolására, az embernek, egy másik embernek a legszentebb érzésébe belegázolnának. Tűnik az a legszomorúbb itt a bibliai történetben, hogy Leának semmi szavát nem halljuk. Nincs tiltakozása. Nem szól semmit Lea. Vagyis ő is belement az egész helyzetbe. És ez későbbi életüknek egy maradandó fekete foltja. Hogy nem volt benne annyi erkölcsi tartás, hogy azt mondja, apám, ilyet nem lehet tenni egy másik emberrel. Ez erkölcstelen. Ez olyan tisztátalan. Hát hogy gondolt, hogy éljek vele, mikor ő nem is szeret engem, és nem engem választott? És most rákényszerítsem a magam személyét? Hát ez szörnyű. És hát ilyen volt Lea, és ilyen volt Rákhel. Igen, hát különféle ábrázolások vannak vele kapcsolatban. Szépnek nevezi a Biblia Szulamitot, Énekek énekében. Egy különösen szép könyv a szerelemről, ahol a szerelemnek a fejlődési fázisait is bemutatja a Biblia és a házasságnak a kiteljesedését. Érdemes elolvasni. Szépnek nevezi Eszter királynét, aki az egyik legnagyobb próbájában, amikor az egész zsidó népet Hámán ki akarta irtatni, mert Eszternek a nevelőapja Márdokeus nem hajolt meg előtte, mint egy Istennek kiáró tisztelettel, ezért egy olyan rendeletet adatta ki, amelyben minden zsidó embert meg kell ölni egy bizonyos napon, és Eszternek volt egyedül lehetősége a királynál kieszközölni, hogy ezt megszüntesse. Na de hogyan? Ez egy nagy titok. És itt látjuk Rembrandt festményén, hogy különös módon ábrázolja Esztert, mert ő azt a megoldást választotta, amit Dávid férfiként, csak ő nőként az Úrhoz járult, és böjtölt és könyörgött 3 napon keresztül Szúza városának hívőivel. És Istentől megkapta a jelet 3 nap után, hogy olyan helyzetet teremtett az Isten, hogy észrevette, hogy most kell elmondania a királynak azt, hogy ki az, aki ezt a rendeletet galád módon kiadatta Hámán, és így önmaga ellenébe fordíthatta a halálos ítéletet, és a Márdokeus számára elkészített bitófára akasztották fel. Azért említem csak az ő személyét, mert Eszter egy különleges női alak volt, aki egyrészt rendkívüli mértékben tisztelte a férjét, másrészt pedig az Istennel való kapcsolata és példamutató. Különféle más nőket is szépnek nevez a Biblia, de én egy hölgyről hagy beszéljek Rebekáról, akiről a következőt olvasok, és most érkezünk el ahhoz a ponthoz, hogy a női szépségnek egyik titka
itt nyílik meg számunkra. Akkor találkozunk vele, talán egy közelebbi képet is mutatok, amikor Eliézert elküldi Ábrahám a rokonaihoz, hogy ne pogány feleséget vegyen magának, hanem hívő asszony, hívő lányt. És ez az Eliézer imádkozik, hogy az Isten mutasson neki jelet, hogy ki lehet az a hölgy. És így olvasom. Illetve azt kérte az Úrtól, hogy aki ad neki vizet inni jó szándékkal, és a segítő készségét meglátja, az lesz az a személy majd.

nevének. Az ember pedig ámékodva nézett rá, és vesztek hallgatott. Hát nem tudom, tudják-e, hogy egy teve mennyi vizet iszik meg egy sivatagi út után? 100-150 litert is meg tud inni. Maradjunk 100-nál. 10 teve volt. 1000 liter víz. Kedves hölgyek, tudják mennyi az 1000 liter víz? Kérés nélkül húzta fel a vizet. Őt nem ezt kérte Eliézer, hanem csak azt kérte, hogy adjon neki a vödréből egy kis vizet. De ennek a lánynak volt szeme arra, hogy meglássa a sivatagi út után a fáradt állatokat, a szolgákat, az embereket, az állatokat, és ő kérés nélkül szolgált. Hát a női lének egyik legszebb vonása az, hogyha szolgál. Én mindig nagyon élvezem, most is hétvégén egy családnál voltunk, egy kis gyülekezetnél, és ott volt egy ilyen házi asszony, egy idősebb, de egy olyan igazi házi asszony, és hát én például nagyon érzékeny vagyok a terítésre. Mindig szeretném, hogy megterítsenek rendesen az asztalt, és rengeteg helyen voltunk, és vagy a szalvéta hiányzik, vagy ez nincs, vagy az nincs, vagy nem olyan. Szóval mindig érzékelem, hogy nagyon sokan neki ez nem számít, hogy szép a terítés, vagy nem. És akkor lementem az asztalhoz, és megnéztem, hogy minden ott volt az asztalon, ez hihetetlen. Végre egy olyan asztalhoz ülünk le, ahol nem kell azt, hogy nincs esetleg ez, nincs esetleg az, nincs esetleg amaz. És volt szalvéta is, ugye? És hát megkérdeztem, illetve hát láttam azt, és ott is, amikor felálltunk, akkor azt mondtam, hogy most mindenki menjen el, én akkor tudok rendesen elpakolni, most mindenki elmegy, és én 5 perc után megyek. És hát érezhető volt, hogy abszolút figyel mindenre, hogy neki fontos a vendégeknek, nem csak én voltam vendég, ott voltunk 15-en legalább, és hogy mindenkire figyel, és hogy ha valakinek csak egy szemvillanása volt, hogy valamit igényelt volna, már futott, ugrott is, és most ne értsenek félre, nem arról van szó, hogy az ember szolgálják ki, de hát ezt észreveszi az ember, hogy kénytelen, kelletlen vagy olyan, értjük, ugye? Vagy pedig olyan igazi szolgálatkészen van jelen egy asszony, ez egy olyan felemelő biztonság tudat például egy férfinak, hogy a felesége az gondos, figyelmes, hogy figyelme van arra, hogy a házkörüli dolgokat jól elvégzi, hogy rendezett a ház, hogy van tiszta ruha, hogy olyan dolgok, amelyeknek igazából egy nőnek van rá szeme, azokat mind elintézi. És Rebeka szolgálatkész volt. Ez egy csodálatos vonása a női lénynek. Azt olvassuk még a Bibliában a nőkről, talán még lesz egy-két képünk nőkről. Igen, itt is mutatja egy modern festő, ahogy viszi a vizet. Más ábrázolások. Itt az idős szolgával Gustave Doré ábrázolását látjuk. És hát az igazi asszonyi példákat, Máriát és Erzsébetet, akik mind a ketten a Szentlélekkel teljesek voltak, és a két nagy megtiszteltető feladat, hogy gyermeket nemzenek, ugye az egyik Keresztelő Jánost, a másik pedig Jézus Krisztus. És mit olvasunk Máriáról, amikor jön az angyal, és azt mondja, és azért nem akármilyen helyzet ez, hogy a Szentlélek fog téged beárnyékozni, és aki születik is szentnek hivatik. És akkor megkérdeztem már, de hogy lehet ez? Hát én férfit nem ismerek. És ekkor mondja neki az angyal ezt, amit elmondtam. De ezt azért szeretném kiemelni, mert nem tudom, tudják-e, hogy abban a korban, hogyha egy lányt házasság nélkül állapotosnak találtak, annak mi volt a büntetése? Megkövezték. Ez egy kivégzéssel egyenlő helyzet volt. Értik a súlyát, ugye? És mit mond Mária? Íme az Úrnak alázatos szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ezzel azt mondta ki, hogy a halálos rendeleteken keresztül, és ha meg is ölnek, elfogadom a te megbízatásodat. Ez ugye nincs leírva a Bibliában, de nagyon jól tudjuk a mózesi törvényekben, hogy Izraelnél ez volt a helyzet. És bízott, hit, bár nem tudta, hogy mi lesz. Nem tudta, hogy mi fog következni. Nem tudta, hogy el fogja elvenni József, akinek el volt jegyezve. Egy egyezett férfi egyszer csak azzal szembesül, hogy terhes a mennyasszonya. Hát, ugye elég furcsa helyzet. De József is hitt az Úrnak. És ezért ő is egy nagy példa, hogy hitt Istennek. Tehát
Igazi szép az,

0: szonyi példákat olvasunk az alázatról és a Isten iránti engedelmességről. És ezt mondja többek között a Biblia nagyon hangsúlyosan a nőkkel kapcsolatban, hogy legyenek engedelmesek a férjüknek, és oly módon, amit így idézem. A Péter apostol első leveléből, akiknek ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, festékek felrakásából, ékszerek felrakásából és ruhák felvevéséből való, hanem a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával ékesítsék magukat, mert így ékesítették magukat hajlanom a szent asszonyok is, férjüket uruknak nevezvén. Tehát azt mondja a nőkről, hogy a nőknek az igazi szépsége és ékessége, még persze hozzáfűzi az igéhez, hogy a férjük igen nélkül is megnyeressék. Tehát, hogyha a férfi mondjuk nem hívő, vagy nem jó szándékú, vagy nem uralkodik önmagán, vagy önző, vagy nyers, vagy durva, a szelíd lélek csendes romolhatatlanságával, ami igazi ékessége egy nőnek, a legnagyobb fegyverrel rendelkezik egy férfi megnyerésére. Nem vitatkozik vele, nem okoskodik, nem mindig felülbírálja, nem mindig megalázza, meg lehordja, meg hogy ilyen férfi, meg olyan férfi, hanem tud alázatot gyakorolni. A férfiaknál is kértük az alázatot, ne értsék félre, nem azt mondom, hogy a nőnek kell megalázkodni csak, a férfinak is meg kell aláznia magát. Hogy a felesége irán türelmes és szelíd legyen, és gyengéd, és figyelmes, és ajándékozó. Ezt a nőnek is meg kell tenni a férje felé, és a férfi, ha ezt tapasztalja, akkor egy mérhetetlen nagy biztonság és örömérzet hatja át, mert szüksége van a férfinak erre. És amikor azt mondja a Biblia, hogy tisztelje a férjét, akkor azzal azt fejezi ki, hogy ismerje el a férje értékeit. A férfinak mérhetetlen szüksége van arra, hogy elismerjék őt. Valahogy ilyen a férfi. Biztosan emlékeznek, amikor a gyerekek az iskolában nézegetik egymást, a fiúk, egymás muszkliát, vagy hogy én erre vagyok képes, vagy arra vagyok képes, vagy emlékszem rá, ugye nevelünk egy fiút, és hát fiú, és állandóan birkózni akar. És mindig mondja, Attila, legyőzlek, nekem ugrik, és akkor birkózunk egyet. Hát nem mindig sikerül, de néha hagyom, ugye, hogy lebirkózol. A lányokkal ilyet sose csinálunk, hogy birkózunk egyet. A fiú győzni akar. A fiú meg akarja mutatni, hogy ő erős, ő indián játékot játszik, ő a versenyben is mindig első akar lenni. Tehát a lányoknál ez már nem olyan éles dolog. Magyarul elismerésre, csodálatra, tiszteletre vágyik a férje, és ezt jelzi a Biblia, hogy a feleség adja meg a férjnek a tiszteletet. Ismerje el a férfi mi voltában, hogy gondoskodik a családról, hogy pénzt keres. Hát valamiért csak hozzáment a feleség, nem? Vagy a nő a férfihoz. Hát akkor valami értéket kellett, hogy lásson benne. Hát azt nevezze néven. A férfinak erre mérhetetlen nagy szüksége van. Hiába ő az erősebb, nem? Mégis így van. Mit jelent ez a tisztelet gyakorlati szinten? Mondok egy-két példát. Szintén ebből a könyvből idézem. Talán azt gondolod, hogy férjed nem érdemli meg ezt a bánásmódot. Lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy tényleg nem érdemli meg, viszont szüksége van rá. Pont annyira, mint neked a feltétel nélküli szeretetre. A nőnek a szeretetre van szüksége, a kapcsolódásra, az együttése, az összetartozása, a férfinek meg a tiszteletre. Hogyan éreznéd, ha a férjed azt mondaná, hogy tisztel, de nem szeret? A legtöbb nő összeomlana. A férfiak ugyanúgy összetörnek, amikor a feleség szavakkal és tettekkel azt kommunikálja felé, szeretlek, de nem tudlak tisztelni. Egy férfi számára ez olyan érzés, mintha semmibe vennék. A férjnek szüksége van arra, hogy érezze, bíznak benne. A valódi férfiban ez talán mélyen elrejtőzik a büszkeség, vagy a félelem, vagy a szomorú múlt mögött. Kérjétek Istent, hogy segítsen abban, hogy az ő szemén keresztül lássátok a férjeteket, hogy ugyanúgy értékeljétek, mint ő teszi, és kézzelfogható módon ki is tudjátok mutatni felé. Sok feleség egyszerűen nincs tudatában ennek a mély szükségletnek a férjében, és így még ha vannak is dolgok, amiket értékelnek benne, nem gondolnak rá, hogy elmondják neki. Tehát kezdjék azzal, hogy elmondják a férjetek, kezdjétek azzal, hogy elmondjátok a férjeteknek, hogy mi az, amit csodáltok és szerettek bennem. Vannak alkalmak, amikor helyén való őszinte visszajelzést adni a férjnek arról, hogy milyen hatással van rád, és mi az, amire szükséged volna tőle. Azonban az, hogy ezt hogyan teszed meg, nagyon sokat számít. Ha rákiabálsz, olyan hanyag vagy, nem tudnál magad után rendet rakni? Az nagyon sok kimondatlan tiszteletlenséget hordoz magában. Ha megfelelő hangnemben és megértő mosollyal közelíted meg, és azt mondod, tudom, hogy sok minden leterhel, édesem, de sokat segíthetne, ha a ruhádat a szennyes tartóba dobnád a fürdőszoba közepe helyett. Az tiszteletet közvetít, és sokkal valószínűbb, hogy eredményre vezet. Egyszerűen hangzik, de nagy különbséget jelent abban, hogy feszültséggel teli, vagy jól olajozott lesz a házasságod. Tehát a tisztelet kérdése. Nagyon fontos, hogy ezt a feleség kifejezze a férje irányában, hogy bátorítsa a jellem növekedésében, hogy a teljesítményét értékelje, hogy a munkáját elismerje, hogy kifejezze a férfiasságának a szépségét, értékeit. A férfi ilyenkor szárnyakat kap. És ahogy a feleségért ő is egy normális esetben igyekszik megtenni azt, ami a szükséglete és kielégíteni, ugyanezt a feleségnek is kötelessége lenne, ha ő is szeretne boldog lenni, hogy a férjét így szeresse. És ebben egyben az egy dologban lehet versengeni, hogy hogyan lehetne egymást jobban szeretni és tisztelni. És keresni az alkalmakat, hogy hogyan lehetne a másik kedvébe járni, hogy mi az, ami neki kedves, akkor azt megtenni, és ezt kifejezni újra és újra. Szavakkal is. Nagyon sokszor tettekkel. Megismerni a szeretet nyelvét a másiknak, hogy neki mi fontos. Valakinek az ajándékozás, valakinek a kedves szavak, valakinek a minőségi idő, valakinek a testi érintés. A férfiaknak általában nagyon fontos a testi érintés. A nőknek viszont a kedves szavak. A melegség, a biztonságot adó otthonosság kifejezése. És így nagyon szépen mondja Pál apostol a Korintusi első levél 7. fejezetében, hogy ne fosszátok meg magatokat egymástól. A férfi nem a nő, hogy is fejezik ki, hogy nem a nő tulajdona a saját testének, ugye? Hanem a férfi, és nem a férfi tulajdona a saját testének, hanem a nő. Hogy egymáséi legyetek, és ne fosszátok meg magatokat egymástól, testileg és lelkileg. Minden nagyon, kettő nagyon fontos. Természetesen a nőnek fontosabb az érzelmi, lelki élete és gyengédség, de a férfinak meg fontosabb sok esetben a szexualitás vagy a testi érintés, és ő abban tud helyreállni. A nő viszont a lelki értelemben tud helyreállni és feltöltődni sok esetben, és ehhez szeretet kell és alázat, hogy ki tudják egymásnak az igényeit elégíteni. Tehát látjuk, hogy ez nem önmagától működik, hanem emögött tényleg egy komoly, mély átgondolás és önzetlenség, és a másiknak az elfogadása rejlik, hogy egymásnak tudják magukat ajándékozni. Hát az időnk el is telt. Köszönöm a figyelmet és a türelmet, sok mindenről lehetne még hallani.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Dicsőség Istennek, a mi atyánknak és Jézus Krisztusnak, a fiúnak. Mindenki énekeljen, és mindenki dicsérje őt, mert egyedül ő illet minden dicsőség és minden dicséret, hogy megváltott bennünket a haláltól, és örök életre vezetett bennünket. De kérdezném a gyerekeket először, ahogy szoktuk, amit énekelte a kórus, miért várjuk annyira, hogy jöjjön el Krisztus, jövel, jövel, jövel. Miért énekeljük ezt nekik? Mit gondoltok? Ki tudja, hogy miért várjuk, hogy Krisztus eljöjjön? Van valami ötletetek? Ki az, aki várja, hogy eljöjjön Krisztus közületek? Nagyszerű. Akkor várjátok, ez már nagyon jó. Azért várjátok, mert a szülők is várják? Nem? Másért? Miért várod? Azért, hogy segítsen rajtunk. Nagyon jó. Én is azért várom, hogy segítsen rajtunk, meg azért, hogy utána soha többé ne legyen szomorúság, sírás vagy szenvedés. Egy szakaszt elolvasok nektek Ézsaiás könyvéből, majd otthon a szülőkkel is olvassátok el. De mielőtt elolvasnám, megkérdezem, hogy van-e közületek valaki olyan gyerek, aki már látott oroszlánt? Ki látott oroszlánt eddig életében? Csak ketten látott még oroszlánt? Ki látott mondjuk tigrist? Na, nem nagyon látott még akkor. Látott valaki valamilyen vadállatot életében már valamikor is? Azt tegye fel a kezét. Melyik volt a legfélelmetesebb vadállat, amelyiket úgy láttatok? Igen? Medve. Mekkora volt? Nagyobb volt, mint te? Sokkal nagyobb volt? Nagyobb, mint én? Megmernél-e egy medvét simogatni? Nem, én se. Van, aki közületek megmerne simogatni egy tigrist? Az se. Oroszlánt? Az se. Na, felolvasom nektek akkor Ézsaiás könyvéből. Figyeljetek, milyen érdekes sor. Mi benne a furcsa, fejtsük meg együtt. Így írja a proféta. És lakik a farkas és a bárány együtt, a párduc és a kecske együtt fekszik. A borjú és az oroszlány kölykök is együtt legelésznek. És egy kisgyermek őrzi őket. Van ebben a szakaszban valami furcsa? Mi a furcsa benne?
1: Az, hogy a vadállatok is, meg a szelidállatok is együtt fekszenek, és mégse bántja a vadászelidet.
0: Nagyon jól válaszoltál. És szerintetek ez itt ezen a földön történik most? Valahol? Nem. Hanem mikor fog történni? Hát akkor fog történni, mikor Jézus eljön. Eljön értünk, és majd elvisz magával, és egy új világot teremt. És ez a világ ilyen lesz, olvasom még egyszer. Lakozik a farkas a bárányjal, a párduc a kecskefiúval fekszik, a borjú és az oroszlány kölykök, és a kövér barom együtt lesznek, és egy kisgyermek őrzi azokat. A tehén és a medve legelnek, és együtt fekszenek kölykeik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Az oroszlán sem fog soha többé gyilkolni. Akartok ti ebben a világban élni? Ki az, aki akar? Én is szeretnék. Amikor ezt olvassa az ember, erről gondolkodik, nem lesz ott szenvedés, nem lesz ott halál, minden állat szelíd lesz, és bármelyik állathoz oda mehetsz, bármelyik hátára felülhetsz, bármelyiket megsimogathatod, bármelyik lehet a kedvenced, és járkálhatsz vele, együtt mászkálhattok, kiválhatod bármelyiket, és nagyon boldogok leszünk ott. Ki az, aki vágyakozik erre az otthonra? Hát kívánom, hogy mindannyian ott legyünk, és Jézust kérjük, hogy segítsen bennünket, hogy ide eljuthassunk. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egy olyan bibliai személyt szerettem volna kiválasztani, és ki is választottam, akinek az élete, akinek a története mindannyiunk története lehetne. De nem csak, hogy mindannyiunk egyes-egyes története lehetne, hanem nagy tanulságokat hordoz az élete, arra nézve is, hogy Krisztus egyháza milyennek kell, hogy legyen. Biztos végigfut a fejetekben néhány lehetőség, hogy kit választhattam ki, aki jól szimbolizálja Krisztus egyházát, Krisztus egyházának fejlődését, de lehet, hogy nem találjátok el. Egy olyan asszonyt választottam ki, akiben 7 ördög lakozott, akiből, ahogy a Biblia tanúságot tesz, Jézus 7 ördögöt űzött ki. Azt gondolom, ez az asszony, Mária Magdaléna az egyik legjobban, a legjobb alak a Bibliában, aki jelképezheti azt, hogy egyéni életünkből honnan hová kell eljutni, és hogy Krisztus egyházának milyen fejlődésen kell keresztül mennie. Mária Magdaléna élete bemutatja, hogy milyen hatalmas Isten szeretete. Bemutatja azt, hogy nincs olyan távolság, nem követhetek el olyan, vagy olyan sok bűnt, vagy olyan mély állapotban nem lehetek, hogy Isten ne emelne fel. Kedves testvéreim, Mária Magdaléna története mindannyiunknak Isten szeretetéről, a szívünket melengető Isten szeretetéről beszél, és azért érdemes ezen gondolkodnunk, mert ez a kulcsa annak, hogy mi vajon, hogyan fejlődhetünk jellemről jellemre, dicsőségről dicsőségre. Hogyan érhetjük el azt, hogy majd egykor Krisztussal és a bűntelen lényekkel együtt ott legyünk azon az új földön, amiről a gyerekekkel beszélgettünk. Mária Magdalénával a Bibliában többek között ott találkozunk, amikor egy vacsorán látjuk őt. Ez Máté evangélium a 26. fejezete 26. versében, még a neve nem említetik, az én Bibliámban a 36. oldalon van, így olvasom, Máté 26.6, 36. oldal. És mikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában volt, ment ő hozzá egy asszony, akinél volt drága kenetnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére töltötte, amint az asztalnál ült, mármint Jézus fejére. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodtak, mondván, mire való ez a tékozlás, mert eladhatták volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. Ugye itt a 26. fejezet 6. versében annyit látunk, hogy a leprás Simon házában vagyunk Betániában, és itt van ez az asszony, aki az alabástrom szelencét feltörte, de a történetet János apostol fejti ki, a 2. fejezetben olvashatjuk ezt. Lapozunk oda együtt. János evangélium 2. fejezete. Bocsánat, 12. fejezet, elnézést, az a kánai mennyegző. 12. Így olvasom az én Bibliámban a 126. oldal. Jézus azért 6 nappal a húsvét előtt, ugye ez az a húsvét, amikor majd keresztre feszítik, 6 nappal keresztre feszítése előtt Betániába ment, ahol a meghalt Lázár is élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek vala ővele. Mária azért elővett egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörlé a saját hajával, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Ugye látjuk azt, mind a kettő Betániában van. Jézusnak szervezett egy vacsorát a leprás Simon, aki farizeus volt, és a leprából Jézus meggyújtotta őt, és hálájának kifejezésképpen ezt az ünnepi étkezést szervezte. És ahogy itt magunk elé képzeljük, Jézus ül az asztal főn, és az egyik oldalán ott ül Lázár, akit feltámasztott a halálból, a másik oldalon pedig ott ül Simon, a leprás, aki meggyógyult. Micsoda melengető kép ez, nem? Ez önmaga egy csodálatos szimbólum. Jézus a mennyei asztalnál ül, és az egyik oldalon ott ülnek azok, akiket a halálból támaszt fel, és örök életet kapnak, és a másik oldalon ott ülnek azok, akik még élnek, és a bűn lepra betegségéből tökéletesen meggyógyulnak, és együtt ülnek a megváltóval. Ez a vacsora, ez a földi vacsora Jézusnak is ezt jelentette. Erőt adott neki arra, hogy egy hét múlva életét fogja feláldozni, de ő előre nézett örömmel arra, ami majd az áldozatnak a gyümölcse lesz, hogy hány megváltott ül majd ott akár a halálból jönnek elő, akár az élők közül lesznek hirtelen elváltozva romolhatatlanságra, de ott fognak ülni az örökké valóságban, Isten együtt lesz velük, és mindenkor együtt lesznek. Micsoda csodálatos kép ez. És azt olvassuk, hogy Mária Magdaléna bejött a házba, feltörte ezt a szelencét, és ráöntötte Jézus lábára. Miért tette ezt? Hallott arról korábban, hogy Jézus mondta, hogy meg fog halni, előre föl akarta a tanítványokat készíteni, és az evangéliumban olvassuk, hogy több asszony között Mária Magdaléna is mindig Jézussal járt, és hallgatta, amit mondott. Sőt, ezen a vacsorán is nem szorgoskodott, mint ahogy testvére Márta tette, hanem ott ült Jézus lábainál, és egyedül ő rá figyelt. Mindjárt az egyik legfontosabb tanulság az, ha mi majd szeretnénk bejárni azt a lelki fejlődést, a tökéletességnek azt az útját, amit Mária bejárt, akkor tanuljuk el tőle ezt, hogy egyedül Jézus szavára figyel. Egyedül Jézus szemléli. Egyedül azon gondolkodik, amit lát, azon gondolkodik, amit hall. Amikor Jézussal nincs éppen, akkor is róla gondolkodik, hogy mit látott, mit tapasztalt, és ez megragadja a szívét. Ez egy általános emberi törvényszerűség. Jézus úgy menti meg a Máriákat, úgy ment meg bennünket, hogy szeretné, hogyha róla gondolkodnánk. Szeretné, hogyha a gondolkodásunkat betölteni az, vajon ebben az élethelyzetben, amiben most vagyok, mit tenne Jézus, mit tanácsolna Jézus, mit tett ő, hogyan élt, hogyan járt. Egyedül szemlélés útján tudunk megváltozni. Szemlélte Krisztust, hallgatta Krisztust, és azt hallotta, hogy Krisztus hamarosan odaáldozza az életét, meg fog halni. A kor szokásának megfelelően eldöntötte, hogy hálájának, szeretetének kifejezéseképpen megvásárolja ő a halottak bekenésére szolgáló kenetet. De aztán azt hallotta, hogy Jézus királlyá fogják kikiáltani. A bánata örömre változott, és eldöntötte, hogy nem vár a haláláig, hanem ő lesz majd az első. Ő lesz majd az első, aki elmegy a királyhoz, és kifejezi szeretetét. De gondoljuk el, ugye később, hogyha valaki olvassa János evangéliumában, Júdás azt mondja, hogy mikor megérzik a kenetnek az illatát, hogy mi ez a nagy pazarlás, ez a nagy tékozlás, hiszen el lehetett volna adni 300 dénárért ezt a kenetet. Nem tudom, ki az, aki tudja a közületek, mennyi lehetett ez a 300 dénár? Én is utána néztem. Márk evangélium a 6. fejezete jön segítségünkre. Lapozzunk oda együtt. Márk evangélium a 6. fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus köré mint egy 5000 férfi gyűlt egybe, nem számlálva az asszonyokat és a gyermekeket, nem is tudom megbecsülni, egy jó 10000-es vagy még nagyobb tömeg, és miután befejezte Jézus a tanítást, akkor azt mondta a tanítványoknak, adjatok nékik ti enni. Erre olvassuk Márk 6.37-ben a következőt mondja, ő pedig felelvén mondta nekik, adjatok nékik ti enniük, és mondták neki, elmenvén vegyünk-e 200 dénár áru kenyeret, hogy enni adjunk nekik? A 200 pénzét ugyanaz a görög szó dénár. Akkor megnézték a tömeget, akik ültek a fűben, azt mondták, körülbelül 200 dénárból jól tudnánk őket lakatni, hogy szűkösen. A másik evangélium azt mondja, hogy még 200 dénár sem lenne elég, csak legalább kapnának egy darab kenyeret, meg egy kis halat. Gondoljátok el, az volt 200 dénár. Mária Magdaléna 300 dénár értékű kenetet vásárolt, ami 10000 ember megelégedésére elegendő. Meg tudjuk becsülni, mennyi pénz lehet az ma? El tudjátok képzelni azt, hogy ez az egyszerű asszony bement a kenetárushoz. Hogyha csak belegondolok, remegni kezdek. Bemegy a kenetárushoz, azt mondja, ki szeretném fejezni a hálámat annak, akit a legjobban szeretek. Szeretnék vásárolni egy kenetet. És azt mondta erre az árus, 50 dénárért tudok adni egyet, amikor megnézte Mária Magdalénát. Azt mondta, van, ami finomabbra gondoltam. Azt mondta az árus, akkor legyen ez, itt van egy 100 dénár értékű. Mária azt mondta, nem, még van ennél drágább. Azt mondta, itt van egy 200 dénár értékű, talán ez akkor jó lesz. Nem, még ennél is több pénzt hoztam, van valami drágább. És azt mondta az árus, hát van itt egy, amit királyok temetésére használnak. Nagyon nagy emberek temetésére, nagyon gazdag emberek temetésére, az 300 dénár, az jó lesz. Mondta örömmel Mária Magdaléna. Micsoda szeretet, micsoda hála van ebben az asszonyban. Bármelyikünk elmenne, azt is tudjuk különben, hogy amikor a példázatot mondta Jézus, megalkuttak a piac téren, hogy menj el a szőlőmbe, dolgozzál, és megfizetem neked az egynapi bért, egy dénár. 300 dénár, 300 napi munkabér volt, 300 napig dolgozott egy férfi érte keményen. Ezt a nagy áldozat árán összegyűjtött pénzt vitte magával Mária Magdaléna az árushoz, hogy megvásárolja a kenetet. Kérdezhetnénk, mint Júdás, mire való ez a tékozlás? De amikor a végtelen szeretet megérinti a szívünket, akkor a 300 dénár olyan kicsinek látszik. Egy éves kereset a végtelen áldozathoz képest, amit Jézus hozott, olyan kicsinek látszik. El tudjuk mi gondolni azt, hogy ilyen szeretet van a szívünkben, hogy azt kérdezzük, Uram, hol tehetnék még többet érted? Hogyan tudnám a javaimat, a talentumaimat, a pénzemet, a munkámat, mindent neked áldozni? És mennyire elszégyelhetjük magunkat, hogyha mi kevesebbek vagyunk, mint Mária Magdaléna. És bizonyára kevesebbek vagyunk. Mária Magdaléna azon a vacsorán, mikor feltörte ezt a kenetet, és az illat bejárta a termet, akkor nem csak azt jelképezte, hogy ő mennyire szereti Jézust, hanem ez jelképezte azt, hogy Jézus mennyire szeret bennünket. Ő is megtört egy szelencét, a saját testét, kínos halált halt azért, hogy az ő áldozatának jó illata, ahogy Efézusban lélekhez írt levélben olvashatjuk Pál apostoltól, az ő áldozata, mint jó illat, szálljon föl a mennybe és betöltse a mennyet. Mire való ez a tékozlás? Kérdezte Júdás. De Márta nem látta ezt tékozlásnak. Mária Magdaléna nem látta ezt tékozlásnak. Azt gondolta, ennyit tudok, de még sokkal többet adnék. A megváltó azt szeretné látni, hogy az ő egyháza is ilyen, mint ez az asszony. Semmi sem drága. Mindent odaáldoz azért, hogy a mestert dicsőítse, a mestert felmagasztalja, hogy valamiképpen kifejezze a munkájával, a létével, mint egyház kifejezze azt, hogy szereti a mestert, hogy szereti Jézust. Mária Magdaléna az egyház jelképe abból a szempontból is, hogy nem volt bűntelen. Azt olvassuk, 7-szer kellett Krisztusnak könnyek és kiáltások között könyörögni a végtelen atyához, hogy a 7 ördögöt kiűzze. Mária Magdaléna újra és újra visszaesett. Újra és újra visszaesett a bűn csapdájába. Egy ókori jelképpel kifejezve olyan volt ez, mint hogy Sátán a kocsi után köti a rabszolgákat, és mennek a rabszolgák a sátáni kocsi után, és próbálnak elszakadni, és újra visszaköti őket, újra visszaköti őket. Ezek azok, akik Krisztus egyházát képezik. Ezek azok, akik tudják, hogy a bűnnek milyen óriási hatalma van, hogy a bűn mennyire oda tud bennünket kötni. Mária Magdaléna az, aki megmutatja nekünk, hogy a bűn nem választ el Istentől. Jézus éppen a bűnösökért jött, éppen a Mária Magdalénákért jött, éppen miértünk jött. Azokért jött, akik úgy érzik, bűneink olyan hatalmasak, hogy sohasem juthatunk el a mennyországba, hogy sohasem lehetünk részesei az örök életnek. De Krisztus megmutatja, hogy nem. Ő ezekért jött. Ő miértünk jött. Ott ült Simon a vacsorán, a farizeus, a névleges, hogy is fejezzem ki, hivatalos egyház. Ott ült Simon, a hivatalos egyház szimbóluma. Azt gondolta, kifejezi Istennek a háláját, hogy Isten meggyógyította őt, most szándékosan mondom így, a bűn betegségéből. Ő már meg van váltva, ő neki már örök élete lesz, ezért kifejezi a háláját Jézusnak. Ez a bukott egyház szimbóluma Káin óta. Káin is a háláját szerette volna kifejezni. De ez a bukott egyház, ez a hamis egyház. Istennek nem a hálát kell kifejezni, ebben nem csak a hálát kell kifejezni. Nem az az Isten tisztelet, hogy az ember, amit tesz, amit elér, ami történik vele, azért hálás Istennek, hanem az igazi egyház az, amelyik szüntelenül érzi a visszafizethetetlen tartozását azért, amit Isten fia tett érte. Olyan szeretet van benne, ami egyedül Istentől jön, ami egyedül Isten jelleméből, szeretetéből, megváltásából következik. Ez az a szeretet, ami átalakítja a szívet. Mária Magdaléna szíve teljesen átalakult. Simon szíve még nem. Simon nem ismerte az Istent. Bár azt hitte, hogy ismeri az Istent. Kedves testvéreim, nagyon vigyáznunk kell, vajon Simonok vagyunk, vagy Mária Magdalénák vagyunk. Aki áll, nehogy felfuvalkodjon, hogy áll. Aki adventista, az igaz egyház tagja, nehogy azt gondolja, hogy ez megmenti őt egyedül, Krisztussal való szeretet, egyéni szeretet kapcsolaton menthet meg az örök élet számára. Mária Magdaléna mutatja azt, hogy a bűnössel mit tud kezdeni Isten. Milyen lehetett az, amikor Mária Magdaléna hallotta, mert honnan tudnánk máshonnan? Honnan tudnánk, mi lenne a Bibliában leírva két helyen is, két evangélista is leírja, Mária Magdaléna vessző, akiből 7 ördögöt űzött ki. Másik azt mondja, akiből 7 ördög ment ki. Azt lehet mondani, meg lehet számolni. Az első, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a hatodik és a hetedik. Milyen megkötözöttség állapota ez? Kedves testvéreim, ti is küzdötök a bűnnel. Ti is úgy érzitek, hogy már 70-szer, 7-szer akart Isten megszabadítani, és még mindig kell, még mindig kell. Mária Magdaléna felnézett Istenre, Jézusra, és látta, hogy szívet tépő kiáltásokkal könyörög, nem magáért, hanem Mária Magdalénáért. Ma, fent a mennyei templomban nagy főpapunk közben jár értünk, kimondhatatlan könyörgésekkel jár közben, mi érettünk, hogy a bűn ne győzzön le bennünket. Hiszitek ezt? Látjátok azt lelki szemeitekkel, amit fizikai szemével látott Mária Magdaléna? Látjátok, mint Mária Magdaléna, hogy szívet tépő könyörgésekkel közben jár értünk és könyörög értünk, és egyedül ez elégséges ahhoz, hogy örök életünk legyen. Tökéletesen elégséges. Semmi más nem kell nekünk. Egyedül ez, hogy az ő áldozata, az ő imádsága, az ő közben járása személy szerint mi érettünk történjen, és megmentsen bennünket. Ó, bárcsak erről gondolkoznánk mindig. Bárcsak ez foglalkoztatná állandóan a gondolatvilágunkat, hogy a mi nagy főpapunk, a mi testvérünk, aki emberré lett, az ember fia, hogy ott van fent a mennyei szentek szentjében, és közben jár érettünk, közben jár értem. Közben jár értem. És itt nem áll meg a történet. Mária Magdalénáról azt olvassuk, hogy ő mindig Jézussal járt. Ő volt az, aki a keresztre feszítés után, ugye ez egy pénteki napon történt, pénteken a naplementekor ugye kezdődik a szombat, ő volt az, aki még néhány más asszonnyal együtt az utolsó pillanatig, amíg lement a nap, ott volt a sír mellett, és siratta Jézust. siratta azt a személyes barátját, a személyes megváltóját siratta, akit elveszített. Ez igazi, eredeti szeretet. Ez nem vallásosság. Ez nem felvett adventizmus. Ez a megszentelődés gyakorlati megnyilatkozása. Kedves testvéreim, hogyan juthatunk el erre? Nekünk is vágyakoznunk kell, és ez még csak hagyjám, hogy ő volt az utolsó, aki eljött a sírtól, de ő volt az első, aki mikor eltelt az egy nap, és újra lement a szombati naplemente, elsőként ment a sírhoz. Megbeszélték az asszonyokkal, hogy majd találkoznak, és bekenik a holttestet, majd a kenettel, egy másikkal. De ő gyorsabb volt, az ő szíve jobban vágyott Krisztus után, és elsőnek ért oda, és elsőnek látta meg a nyitott sírt, és nézett be, és nem látta meg, és nem volt ott a mester, és szaladt a tanítványokhoz. Később érkeztek a többi asszonyok, és ők már az angyalokkal is találkoztak, akik elmondták, hogy ne keressétek Jézust, feltámadt és nincs itt a sírban. És ők is visszamentek. És amikor a két tanítványjal, Péterrel és Jánossal, Mária Magdalena visszatért a sírhoz, és a két tanítvány visszafutott, mert látták, hogy nincs ott a mester, akkor kicsoda volt az, aki először látta meg a feltámadt megváltót? Ez az asszony. Ez az asszony, aki a bűnök, a vétkek mélységes bugyrában volt, akinek az életét Jézus meg tudta változtatni, és ő volt az, aki először borulhatott le a feltámadott Isten előtt. És mit mondott Jézus? Az evangéliumokban azt mondta, ennek az asszonynak a tettét, mármint hogy feltörte a szelencét, és megkente a fejét és a lábát Jézusnak, és a hajával törölgette, kifejezte a szeretetét, azt mondta Jézus, ezt a történetet, amíg vissza nem jövök, amikor az evangélium hangzik, mindig hirdetni fogják, ma is. Ez a profécia és Jézusnak tökéletesen beteljesedett. Mindig hirdetni fogják, mert ez az asszony az, aki bemutatja, mi az igazi Isten ismeret, mi az igazi egyéni kapcsolat Isten és ember között. Ez az asszony mutatja be azt, hogy a bűnössel mit tud tenni Isten. Én gondolom, nem csak bennem van az a vágy, hogy ez a fejlődés bennem is lejátszódik, mint ami Mária Magdalénában. Odáig már eljutottam, hogy én is nagyon sok bűnt követtem el. Ugye a hetes szám, 7 ördögöt űzött ki belőle. 7-szer kellett könyörögni, ez a tökéletesség száma. Az azt mondja mindannyiunknak, ha neked csak 4 van, vagy 7 van, vagy 77 van, vagy megszámlálhatatlan sok gyengeséged, bűnöd van, én elegendő vagyok. Én imádkozom érted. És én elegendő vagyok, hogy a bűnöket letett, a bűnökkel szembefordulj, és a hozzám fűződő tökéletes szereteted alkalmassá tegyen téged az örök életben való létre. Kívánom mindannyiunknak, hogy ez történjen velünk is, és kívánom mindannyiunknak, hogy az egyházunk is Mária Magdalena példának alapján megtisztuljon. És egy bűnöktől terhes, gyenge egyházból egy győzedelmes, az Istent dicsérő egyház legyen. De még miért lezárnám, még egy gondolat eszembe jutott, és nem mondom el, bár tudom, nem szép keretes. Mit mondott Jézus, amikor azt mondta Júdás, ezt el lehetett volna adni, és mind a szegényeknek lehetett volna kiosztani? Mi volt a válasza? És ez a mai korra éppen az adományokért való imádkozással is kapcsolódik. Azt mondta Jézus, szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem. És Ellen White azt írja egy levelében, hogy ebben nagy tanítás rejlik az egyházi adományok felhasználásával kapcsolatban. Azt mondja, amit a gyülekezeti testvérek gyűjtenek össze, azt elsősorban használjuk arra, hogy Jézusért, Jézus evangéliumának megismertetéséért, és a szegényeket, akikre mindig van gond, azokat próbáljuk összegyűjteni a világi adományokból. Azt mondja, mindig legyen a szemünk előtt az, hogy a gyülekezet, az egyház, Mária Magdaléna, elsődleges vágya az volt, hogy Jézust magasztalja fel közvetlenül. Az ő fejét, az ő lábát kente meg, és Jézus jellemének jó illata betöltse a világot. Erre hívta el a Mária Magdalénát, erre hívta el az asszonyt, erre hívta fel az egyházat. És a járulékos szolgálatok, szegényekről, betegekről és a többi, az is fontos, de azokat próbáljuk meg újrendezni, hogy a világi adományokból. Azokból az erszényekből, emlékeztek, Jézusnál is Júdás kezelte a pénztárcát, vagy az erszényt, ott is gyakran kiürítették a szegények javára, de ezek adományok voltak az őket támogatóktól. Ezt csak úgy el akartam mondani még tanításképpen. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, kívánom teljes szívemből, hogy ahogy a Mária Magdaléna a bűnös állapotból, a tökéletes szentség állapotába jutott Krisztus szemlélve, mi nekünk is meglegyen ez a hitbeli tapasztalatunk. Amen.
2: Isten tiszteletünket a 79-es számú ének első, második és ötödik versével fejezzük be. Tehát 79-es ének első, második, ötödik.

0: Jézus nevében jövünk hozzád, és megköszönjük ezt a felfoghatatlan szeretetet, ezt a gyengédséget, ezt a hatalmas áldozatot, amit miértünk hoztál egyen-egyenként, de nem csak miértünk, hanem az egész világért. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te a bűnösök barátja vagy. Köszönjük, hogy testvérünké lettél fiatban. Köszönjük, hogy a mi életünket élted, a mi kísértéseinket tapasztaltad, és köszönjük, hogy tökéletességre jutottál, és ezt a csodálatos, tökéletes életet te nekünk számítod be, és a mi bűneinkért te fizettél a haláloddal. Mennyei Atyánk, vágyunk arra, hogy a mi szívünket megtörje ez a csodálatos áldozat, hogy az önzőség, a kőszív, az én központúság teljesen meghalljon mi bennünk, és egyedül téged szemléljünk, egyedül téged keressünk, és téged akarjunk követni. Mennyei Atyánk, úgy vágyakozunk a tiszta életre, úgy vágyakozunk a békességre, amit csak te adhatsz. Vágyakozunk a te szent lelkedre, amely betöltheti szívünket. Mennyei Atyánk, adj nekünk hitet, hogy a te ígéretedbe kapaszkodjunk, te csodálatos ígéreteidben, hogy szent lelked mindig velünk lesz, minden próbán átvezet bennünket, és elvezet az örök életig. Atyánk, add nekünk a dicsőítés, a hála, a dicséretnek a lelkét, hogy örvendezzünk te benned, hogy meglássák az emberek, hogy te vagy nekünk, és mi nem csak téged szeretünk, hanem szeretjük egymást. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ilyen ígéreteink vannak. Köszönjük, hogy csodálatos megváltónk van, és köszönjük a Szentlélek ígéretét, életünket és örök életünket. Jézusunk nevében. Amen.
1: Záró énekként a megkezdett 79-es számú ének 6. és 8. versét énekeljük.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai délelőtt Isten tiszteletünk alapigéjét Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből olvasnám. Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versének. Tehát a 6. versét olvasnám. És igazából majd az alapigénk a 6. versnek az eleje lenne, az első szakasza. És így szól Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 6. verse. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És amire most a figyelmet szeretném irányítani, a felolvasott ige szakasznak az eleje, az pedig az, hogy hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. De ez a Bibliának egy olyan kifejezése, ami már-már egy ilyen szólásmondássá is válik, hogy hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Talán, hogyha sokan, sok minden nem is ismernek a Bibliából, ez a Bibliának egy olyan gondolata, amiről úgy gondolom, hogy nagyon sok ember számára, nagyon sok ember előtt ismeretes. És aztán az apostol ugye arról beszél, hogy hát aki Isten elé járul, az természetes, hogy hinnie kell abban, hogy van Isten. Már én úgy gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk, akik Bibliát olvasó emberek vagyunk, talán ez már nem is annyira kérdés, hogy most van-e Isten, vagy nincs Isten. Bár szeretném hozzátenni, az ördög a kétkedéssel még a leghívőbb embert is megkísérti. Tehát én ebben nem azt szeretném mondani, hogy az elképzelhetetlen, hogy egy mélyen hívő ember is adott esetben kételkedjen. Tehát legyen olyan élethelyzet, vagy jöhet olyan élethelyzet, amikor még egy hívő ember is kételkedhet az Isten létében. Én ezt nem zárom ki, mert bizony az ördög sok mindent igyekszik elérni. De aztán, hogyha akár a hívő ember, de hát akár a hétköznapi ember is megáll egy picit és gondolkodik azon, hogy tényleg most van Isten, vagy nincs Isten. Én nem tudom, hogy mindenki hallotta már tőlem ezt a Voltaire idézetet. Ugye a Voltaire, akiről úgy tudjuk, hogy ő egy hitetlen ember volt, a francia felvilágosodás atya, hát én nem tudom, hogy mennyire volt ő hitetlen ember. Ő írja a következőt, ő egyébként egy rendkívül művelt ember volt, ő neki mindennapos feladata volt, vagy önmaga számára az egy, ezt előírásnak tartotta, érdekes, amit Ellen White ír, hogy minden nap fejlődjünk, vagy minden nap tanuljunk a mulandó és az örökké való dolgokból. Na most ő a minden nap tanulni a mulandó dolgokból, ő ezt, vagy a mulandó dolgokról, ezt nagyon is komolyan vett, és rendkívül művelt ember volt, nagyon sokat olvasott. És egyik alkalommal azt mondja, hogy felnéz a csillagos égre, és hát látja azt a tündöklő, csodás világot, ami a szem elé tárul, és azt mondja, hogy hát én azért sokkal inkább értem, és tudom, hogy milyen dolgok játszódnak ott lent, és talán egy kevésbé művelt ember nem is tudja azt a sok csodát felmérni, amit lát a szemével. Tehát éppen Voltaire nem azt mondja, hogy az ember mennél inkább tudóssá válik, vagy mennél nagyobb lesz az ismerete, annál kevésbé hisz az Istenben, hanem azt mondja, hogy az embernek mennél nagyobb az ismerete, annál inkább megragadják az ő gondolatait, azok a csoda dolgok, amelyek körülveszik. És ez tényleg így van most, hogy voltak ezek a sorozatok a teremtettségről. És hogyha tényleg az ember egyre mélyebben és mélyebben belenéz a teremtett világ csodáiba, azt mondja Voltaire, hogy vaknak kell látni, hogyha nem vesszük észre, hogy milyen csodálatos az a világ, ami körbevesz minket. És aztán így folytatja tovább, balgának kell lenni, hogyha nem ismerjük fel teremtőjét. Tehát az ájtólagos hitetlen Voltaire mondott ilyet, hogy vaknak kell lenni, ha nem látjuk, és balgának, ha nem vesszük észre, vagy nem látjuk meg mögötte a teremtőt. És utána egy nagyon erőteljes szót használ, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Én úgy gondolom, hogy tényleg az ember nézi a világot, a csodálatos teremtett dolgokat, akkor rá kell döbbennie, hogy valaki megalkotta mindezt. Szóval valaki kellett, aki mindezt így szépen összeszerkeszte. Ugye ma van ez a új varázsszó, az információ. Ugye rengeteg információ van a teremtett világ, van elrejtve, tehát ez nem állhatott csak úgy elő magától. Hívő ember azt mondja, hogy tényleg kell lenni egy teremtőnek. És én most nem is ezt szeretném bizonygatni a mai alkalommal, hogy kell lenni egy teremtőnek. Tényleg van egy Isten. Aztán egy másik dolog ezután, amiben adott esetben kételkedhetünk vagy hihetünk, az pedig nem más, mint ugye, ahogy Voltaire is egy másik ilyen fogalmazza, de hát kell is legyen, hogy egy Isten, aki szól is hozzánk néha. Hát hol szól az Isten hozzánk néha? Erre több könyv is igényt tart, hogy őt az Isten küld ennek a világnak. Az én hitem és a mi hitünk szerint a Biblia az, amit az Isten küldött a világnak. A mi hitünk szerint a Biblia az, amin keresztül az Isten szól az emberekhez. És itt szeretném feltenni a kérdést megint, hogy ezt csak úgy elhisszük? Ezt csak úgy elhisszük, hogy a Biblia az Isten szava? A Bibliában rengeteg bizonyíték van arra, hogy Isten, hogy ő az Isten szava, és melyek a legdöntőbb bizonyítékok? Ugye, amit Pascal mondott, hogy melyek azok a legdöntőbb bizonyítékok, amely alapján bárki megvizsgálhatja, hogy a Biblia Isten szava-e. Ugye a megjövendőlt és beteljesedett proféciák. Ugye az elsődlegesen, amelyek pecsétjei annak, hogy a Biblia az Isten szava. De azon kívül az, hogy a Biblia milyen hosszú időn keresztül íródott különböző szerzőktől, és tényleg végig felfedezhetünk a Bibliában egy logikát. Tehát amit ha megértünk, a Biblia soha nem mond az ő benső logikájának ellent. Vannak részek, amelyeket talán nehezebben értünk, vagy amelyeket még egyáltalán nem értünk, vagy amelyeket talán nem tudunk beilleszteni a Biblia világába, de előbb-utóbb azok az igék is megnyílnak előttünk, és felfedezzük a Bibliának a csodálatos a vonulatát. És a mai alkalommal én még nem is erről szeretnék szólni, hogy aki az Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Isten létezik, annak hinnie kell, hogy az Isten szava van, hanem én így mondanám, hogy amit így fogalmaz az egyik helyen a Szentírás, hogy miben kell még hinni? Hát ami a Bibliának a központi mondani valója, ami az Isten lényének az üzenete, az pedig az, hogy szeret minket. És az ő szeretete pedig mit eredményez a mi számunkra? Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet első vers a következőt mondja. Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet első verse így szól. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hát igazából mi a hitnek az eredménye? Mit eredményez az, hogyha elhisszük, hogy van egy jóságos szerető Istenünk? És az a jóságos szerető Isten szólt hozzánk az ő igéjéből. És megértjük az igéjéből, hogy ő mit tett érettünk. Akkor ezt olvashatjuk megigazulván, vagy akár így is vissza lehetne adni ezt már egy picit a 21. század elejé magyar nyelven. Igazzá válva, hitáltal az ember igazzá válhat. És hogyha az ember hitáltal igazzá vált, ennek a következménye az, hogy békessége van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az ige valamit feltételez. Nem mond ki, de ott van benne. Ha valaki nem igaz, annak az embernek nincs békessége az Istennel. És senki nem lehet igaz hit nélkül. És senki nem lehet igaz, ha az őt az Isten nem teszi igazzá. Tehát olyan ember, hogy igaz ember ilyen nincs. Az embert csak egyedül Isten teheti igazzá, és csak akkor teheti az embert igazzá az Isten, hogyha az ember hisz ebben. És ez határozza meg az emberi életet, az emberi életnek a viselkedését, az Istenhez való viszonyulását, de hogyha ez a dolog határozza meg az egyes ember életét, hogy nincs békessége az Istennel, akkor erre igaz az is, hogy ez határozza meg az egész emberiségnek a életét. Ez határozza meg az emberiség történelmét, az emberiség útját, és az emberi történelemnek gyakorlatilag a lezárulását. Minden ebből fakad, hogy az egyes embernek és globálisan az egész emberiségnek nincsen békesség az Istennel. Ez olyan szép megfogalmazás, hogy nincs békesség. Ezt így is megfogalmazhatnánk. Az ember és az egész emberiség, az emberek az Istennel szemben egy ellenséges viszonyban állnak. Aztán még konkrétabban megfogalmazni, így lehet mondani. Az ember az Istenre úgy tekint, mint az ő ellenségére. És az ellenség pedig általában mit akar? Jó, jó, van egy szép magyar mondás, hogy ilyet nem kívánnék még az ellenségemnek sem. De benne van, hogy az ember mit kíván az ellenségének? Rosszat. Nem kíván jót. Legfeljebb nem kíván annyira rosszat, mint amennyi még adott esetben őt is éri, de alapjában véve, ugye benne van ebben a szólásmondásban is, hogy ez egy normális, törvényszerű dolog, hogy az ember az ellenségének rosszát, a kárát és a vesztét kívánja. És ezt így végig gondoltuk, akkor gondoljuk meg, hogy azt mondja a Biblia, hogy az ember úgy tekint Istenre, mint az ő rossz akarójára, mint arra a lényre, aki az ő vesztét akarja. De nem csak akkor az emberiség, hanem az egyes ember. És az egyes emberbe ki is beletartozik. Bizony még én is. Mi így tekintünk az Istenre, mint a rossz akarunkra. És ezért félünk. Hát ki ne fél, és még ráadásul milyen rossz akarója van az embernek? Olyan rossz akarója van, akinek a hatalma korlátlan. Hát azt hiszem, minden okunk megvan félni az ilyen ellenségtől. Én még az olyan ellenségeimtől is félek, akik tőlem gyengébbek. Mert soha nem tudhatom, hogy mikor fognak ártani. Valami módon mikor kerülhetek a kezükbe. Hát az olyan ellenségtől, akinek meg még hatalma is van, szoktuk mondani, hogy ilyentől mentsen meg az ég. Ugye? Olyan önellentmondásos. Mert hogyha a legfőbb ellenségem az Isten, hát akkor ki menthet meg ettől a hatalomtól? Milyen érzés lehet ez az Istennek, mondjátok meg? Szóval milyen érzés lehet egy apának, vagy anyának, amikor minden jóval közelíteni meg az ő gyermekét, és már nem lehet hozzá sem szólni, mert mindig azt hiszi, hogy bántani fogja. Mivel lehet az ilyen gyermeket meggyőzni? A szülő mivel tudja az ilyen gyermeket meggyőzni, hogy én nem rosszadat akarom, nem az ellenséged vagyok, nem a károdat szeretném, hanem pont a javadat szeretném. Mivel lehet az ilyen gyermeket meggyőzni? És tudjuk, hogy az Isten mivel igyekezett meggyőzni az embert arról, hogy ő nem a kárunkat akarja, ő nem rosszat akar nékünk tenni. Na, Isten volt az, aki ezért elküldte az ő fiát erre a világra. De mi okozza az ember lelkében ezt az ellenséges érzületet? Nagyon érdekes, és hogy mennyire döntő gondolatok ezek, vagy döntő fontosságú ezt megértenünk, erre mindjárt a Biblia elején találunk választ. Ugye azt olvashatjuk Mózes első könyve 3. fejezet 8. és 10. versében, hogy amikor jött a Jóisten, így olvassuk az igét, tehát Mózes első könyve 3. fejezetének 8. versétől, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala. És elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondja néki, hol vagy? Mondja, szabadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Mi okozta az emberben a félelmet? Itt találjuk megfogalmazva, mivel mezítelen vagyok. És aztán megkérdez az Isten utána, hogy hát ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Honnan tudod? Avagy talán valami olyan dolgot tettél, amiről azt mondtam néked, hogy ne tedd meg. Miért mondta az Isten, hogy ne tedd meg? Valamit féltett? Az Isten látta, ha megteszed, ennek lesz egy következménye. Az Isten miért mondja most, hogy ne lopj? Nem szabad elvenni a másikét? Az Isten látja, hogy ha megteszed, a te életedben valami nagyon keserű következménye lesz. Miért mondja a Jóisten, hogy ne paráználkodj? Hogy ne őj. Csak azért, mert nem szabad. Megteheted. Nincs megtiltva. Nem volt eltiltva a fának a gyümölcse Ádámtól és Évától sem. Rájuk volt bízva. Élnek-e vele, vagy nem élnek vele? Az Isten mit mondott? Ne tedd. Az ördög mit mondott? Tett. És megtették, és mi lett a következménye? Az lett a következménye, hogy talán mi fogalmaznánk meg egy kicsit szabatosabban. Nem mertek az Isten szem elé kerülni. Mert féltek. Mert egy belső félelem volt ott a szívükben, a lelkükben. És kedves gyülekezet, az a félelem a mai napig ott van az embereknek a szívébe. De nem csak azoknak az embereknek a szívében van ott benne, akik úgymond hitetlenek, vagy a világ és a bűn útját járják. Istennek, vagy egy isteni lénynek, egy tiszta lénynek a közelségét, még az úgymond szent emberek is alig tudták elviselni. Gondolok egy Dánielre. Dánielről a Biblia semmi rosszat nem jegyez fel. Sőt, a Biblia az életét példaként hozza fel. És amikor nem az Isten jelent meg néki, hanem Istennek az angyala, a látvány úgy hatott Dánielre, hogy, ahogy mondja a Szentírás, összeestem és semmi erő nem maradt bennem. Vagy a másik elhívott próféta, Ézsaiás, amikor meglátta Istent az ő szent templomába, akkor mit mondott? Jaj nékem! Elvesztem. Mivel, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát a bűnnel való érintkezés, ami valahogy befészkeli magát, tehát lehet, hogy ha még magunk nem is vagyunk tisztátalan ajkúak, de milyen nép között lakunk? Milyen világban élünk? Mennyi szennyér minket akaratlanul is. És az ember azt mondja, hogy ilyen szennyben élek, hát én nem közeledhetek az Istenhez. Szóval a bűn az egy olyan erőteljes hatással van az emberre, hogy az ember fél az Isten közelében kerülni, akkor, hogyha ez valamiképpen az ő lényével érintkezésbe kerül. Mert tudjuk, vagy érezzük belülről, hogy az Isten a szent, az tiszta. És Isten ilyen nyomorult, bűnös lényel, mint amilyen én vagyok, nem érintkezhet. És milyen érdekes, hogy nekem az a legfurcsább, hogy ilyenkor az ember nem, hogy csak elszörnyülködne magán, hogy ő egy milyen szörnyű teremtés, milyen szörnyű állapotban van, hanem általában azért, amilyen állapotban vagyunk, vagy amilyen állapotban kerültünk, kit szoktunk hibáztatni? Ki a hibás minden miatt? Hát az Isten. Szóval tényleg nem igazságtalan, de most legyünk őszintén, nem igazságtalan az Istentől, és hány ember feltesz ezt a kérdést? Hát nem igazságtalan, hogy megteremtett egy ilyen bűnös világot. Megteremtett benne engem, megszülettem. Ugye ilyenkor jön az a szemtelen, de hát sokszor igazságot takaró kérés, hogy ki kérte az életet? Melyikünk kérte? Melyikünk kérte, hogy megszülessen? Miért vagyunk itt? Kinek az akaratából? A Biblia azt mondja, hogy ő ajándékozta az életet. Tehát megszülettünk erre a bűnös világra, leterhelt emberi természettel, már eleve bennünk volt, már a tagjainkban volt a bűn, és az Isten mit csinál ezek után? És ezek után az Isten számon kéri rajtunk. Amikor nincs a világon egy ember sem, aki nem járna a bűn útján. Hát milyen Isten az ilyen most? Mondjuk meg, milyen Isten az ilyen? Szóval neki hatalma volt ezt a kegyetlen játékot végigjátszani velünk? Nagyon sokan felteszik ezt a kérdést, hogy ha Isten van, akkor miért engedi meg? Ha Isten van, akkor miért ilyen a világ? Ha Isten van, akkor miért vagyok ebben a helyzetben, ebben az állapotban? És nagyon sokan vádolják az Istent. És most lehet erre mondani, de ne vádold az Istent. Hát, hogy ne vádolná? Logikus, ha végig gondolja valaki, akkor ezek után vádolja az Istent. És főleg a szívében pedig minden készség megvan arra, hogy vádolja az Istent. Mert tudjuk, hogy a világnak ki az ura. Még a Biblia erről is beszél. Ki a világnak az Istene? Sátán. Tehát egyébként még Sátán nélkül is vádolná az ember az Istent, de hát még közben pedig Sátán késztet is arra, hogy vádolt csak nyugodtan. És hát nem vágyunk az Istenhez. Hát az ember fél, és hívő emberek, vallásos emberek is kélnek az Istenhez közelíteni. És természetes, hogy olyan sokszor olyan nehéz letérdelnünk imádkozni. Olyan nehéz belépnünk, most, bocsánat, nem tudom szebben kifejezni, olyan nehéz belépni Isten tróntermébe. Olyan nehéz belépni Isten fogadó szobájába. Szóval az emberben nincs vágy. Valahol lehet a szívével megérti, meg az értelmével, hogy oda kéne mennem, de valahol belül nincs igazából az a vágy, az az ellenállhatatlan vágy, aminek ott kéne lenni az ember szívében. És van, hogy az ember ilyenkor úgy gondolja, hogy azért mégis megmutatja annak az Istennek. Szóval megmutatom neki, hogy én szeretem őt. Ő nem akarja elhinni. Meg ilyen gonosz világban élünk, de én megmutatom, hogy szeretem őt. És úgy érzi az ember sokszor, hogy be kell neki bizonyítania. Mert bizonyára, hogy olyan hatalmas az az Isten, és hogyha szeretem én, akkor talán az a könyörtelen, ellenséges szíve meg fog irántam majd enyhülni. Bebizonyítom az Istennek, hogy szeretem őt. Soha nem volt még bennünk ilyen gondolat? Bebizonyítom, megmutatom, hogy én akkor is szeretem. És amikor nem tudom megmutatni, akkor kétségbe esek, na, hát tényleg nem szeretem az Istent. És ilyenkor mindig valamit nagyon-nagyon elfelejtünk. Még egyszer szeretném olvasni még az elején felolvasott igét, Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. versét. Megigazulván azért hitáltal, vagy inkább így mondanám, még egyszer, igazzá válva hitáltal. Az ember egyedül csak az ő hite által válhat igazzá. Kedves gyülekezet, vajon elhisszük-e azt, hogy nekünk nem olyan Istenünk van, aki a mi ellenségünk? Minden ezt mutatja egyébként, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki az ellenségünk. Ezt mutatja a világ, és erről is beszél a világ. Sokszor, ha végig gondoljuk az életünket, akkor ez tűnik fel, hogy hát itt sem segített, ott sem segített, itt is pórul jártam, ott is pórul jártam. Ez diktálja bennünk valahol a mi bensünk, a mi benső lényünk, És tudjátok, minden körülmény ellenére, most így mondjam, hogy minden józan logika ellenére, ezt a józant azért nagyon-nagyon idézőjelbe tenném. Tehát a mi elgondolásunk, talán ez a helyesebb, a mi elgondolásunk ellenére valahol el kellene hinni, hogy nekünk nem egy ellenségünk van. Hogy az Isten nem ellenségünk. Mindezeknek a ellenére kellene elhinni, hogy nekünk egy olyan Istenünk van, aki szeret minket. És talán feltehetjük a kérdést, hogy olyan Istenünk van, nem? Aki szeret minket. Hát miért szeretne engemet? Miért szeretne engemet az Isten? Most mondd meg, mi szeretni való van rajtam? Miért szeretne engem az Isten? Ha olvasjuk a Bibliát, rádöbbenünk, hogy mi hányszor és hányszor áthágjuk a törvényt. És így mondanám én már, mert ez is olyan leterhel, hogy az Isten törvényét, az élet törvényét hágjuk át nagyon sokszor. Hányszor vétünk egymás ellen? Hányszor vétettünk magunk ellen? Mennyi rosszat tettünk az életben? Jó, volt valami kevés jó is, amit megcselekedtünk meg. Szívünk szerint azt szeretnénk tenni, de tényleg igaz az, ahogy az apostol mondja, hogy szeretném én a jót cselekedni. Csak azt látom, hogy még szoktuk is mondani, hogy a jót azt tanulni kell. A rosszat is kell tanulni? Szoktuk mondani, hát a rosszat azt nem kell tanulni, az úgy jön. Az úgy jön az emberből, magából. És most én szeretnék valami nagyon furcsát mondani. Azt mondja a Biblia, ugye, hogy hitáltal igazzá válhatunk. És tudjátok, mit jelent az, hogy igazzá válni? Hogyha hiszünk, akkor azt mondja az Isten nekünk. Barátom. Mert nem tudom, nekem ezt jelenti az igazzáválás. Azt mondja nekem az Isten, hogy meg nektek is, így kiállít engem ide, és most Isten ide állna mellém. És azt mondaná, hogy nézzetek erre az emberre. Ez az ember soha nem hazudott. Ez az ember mindig hűségesen megcselekedte a kötelességét. Ti lennétek a helyemben, mit csinálnátok, hogyha ide áll az Isten mellétek, és így rámutatok mutatva ezt mondaná. Szóval azonnal felé fordulnánk, akármilyen hatalmas, és azt mondanánk, hogy Uram, bocsáss meg. De ez így, ahogy van, ez nem igaz. Uram, Te Isten vagy. Te mindent megtehetsz. De ilyet még te sem mondhatsz. Ez nem igaz. Ez nem igaz, hogy én sosem loptam, sosem hazudtam, mindig becsületes voltam, mindig hűségesen megcselekedtem a kötelességeimet, mindenkihez kedves voltam. Ez nem igaz. Ugye nem ezt mondatja a bensünk? És akkor Isten azt mondja nekünk, hogy na, mutatok én nektek egy nagyon gonosz embert. És odaállít egy tiszta tekintetű férfiút, és azt mondja, na itt van ez a tiszta tekintetű férfiú, ez egy hazug, csaló, alattomos, alávaló. És mindenki csodálkozva néz, nézi a szemét, azt mondjuk, hogy én nem ismerem azt az embert, Uram, akire te most ilyet mondtál, de az nem lehet ilyen, amilyennek te mondtad. Kedves gyülekezet, mi elhisszük-e? Elhisszük-e azt, hogy Jézus csaló volt? Hogy gyilkos volt? Hogy alávaló, alattomos ember volt? Elhisszük-e? Pedig hát a Bibliában az van. A Bibliában az van, hogy amikor ő szégyenteljes halált halt, akkor az Isten nem tudott vele közösséget vállalni. Mert Isten egy hazug, csaló, alávaló gyilkossal közösséget nem vállal. Isten csak kivel vállal közösséget? Az igaz, tiszta, szent emberrel. És Isten ideállít engem, azt mondja, na itt egy igaz, tiszta, szent ember. És odaállítja az ő fiát, és azt mondja, na itt van egy bűnös ember. Aztán belőlünk azonnal kitör. Ez hazugság. Ez nem igaz. Kedves gyülekezet, a kérdés az, hogy elhisszük-e mégis. És Isten ezt mondja nékünk. És Isten ezt mondja nékünk, hogy ő azért küldte el az ő fiát erre a világra, hogy az ő fia meghaljon helyettünk. Hogy az ő fia helyünkbe álljon. És miért halt meg? Egyébként nagyon érdekes, hogy általában, ha nehezen is ezt még úgy általában valahol még el tudják az emberek hinni, azért úgy belement ez elég a köztudatba, ugye egy keresztény Európában élünk, általában más vallásúak nem is nagyon értik meg ezt a keresztény logikátlanságot, most hogy mi az, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnökért. Ez úgy benne van valahogy a köztudatban, van egy ilyen szlogen, van egy ilyen fogalom, tehát általában az emberek nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni, de ezt még úgy valahol, ez általában szerintem ez az embereknél úgy csapódik le, hogy mi elkövetünk rengeteg bűnt, amiért megérdemelnénk a kárhozatot, de Jézus úgy meghalt a bűnökért, hogy aztán kiengesztelt ezzel az Istent, hogy majd amikor, hát ha tényleg van ilyen, amiről így beszélnek a vallásos emberek, tényleg van egy ilyen feltámadás, hát akkor akik elhitték azt, hogy Jézus itt járt a Földön, meg ő a megváltó volt, akkor ezeknek a bűnét az Isten úgy megbocsátja, és hát mégiscsak egy örök életet nyerhetnek. Szerintem körülbelül ez van úgy benne az embereknek a tudatában. És akkor ennek tényleg egy ilyen, már nekem mindig egy kicsit olyan furcsa volt, és én nem a katolikus gyónást akarom én itt pelengére állítani, de az nekem mindig furcsa volt, amikor mentek az emberek a háborúba. Bár ott még azért még azt is megértettem, hogy úgy gondolták, hogy egy jó ügyért harcolnak, úgy mind a két oldalon meggyóntak. Meg aztán, amikor mentek párbajozni. Akkor is úgy, mielőtt párbajoztunk, hát ugye sose lehet tudni, hogy most melyikünk hagyott a fogát. Meggyóntunk. Nekem aztán igazán, tehát felfoghatatlan volt, amikor láttam még régebben ilyen mafiózó filmeket. Ezek a mafiózók ugyanúgy papot tartottak, ugyanúgy gyontak. Ez egy picit tényleg az volt bennem, hogy tehát meggyónom a bűnömet, és most még egyszer szeretném nagyon erőteljesen hangsúlyozni, nem a katolikus gondolkodást szeretném pellengére állítani, és nem a gyónást, hanem ezt a gondolkodást. Mi az a gondolkodás? Hogy nem baj, hogyha bűnöket cselekszem, hát úgy is tudja az Isten, hogy bűnös ember vagyok, mi a lényeg? Valljam meg, hogy megcsináltam. És hogy ezt úgy elmondom, meg úgy én hiszek benne, hogy ő azt meg is fogja bocsájtani, akkor teljesen mindegy, hogy élek, a végén úgyis minden majd, hogy mondani szoktuk, majd kialakul. Hát ez nem így van. Ez nem így van. Jézus, ahogy élt, azért mit érdemelt volna? Életet. És mit kapott? Halált. Ahogy én élek, ezért mit érdemelnék? Halált. És mit kapok? Életet. Jézus miért halt meg? Mert ő életet érdemelt volna, mégis miért halt meg? Miért halt meg Jézus? Mert milyenné vált? Milyenné vált Jézus? Bűnössé vált. Ha én halált érdemelnék, akkor miért élhetek? Mert milyenné kell válni? És csak mikor fogok élni? Ha milyenné válok? Ha igazzá. Tehát ez nem így van, hogy Jézus úgy meghalt, aztán teljesen mindegy, hogy én milyen vagyok. Nem. Ha Jézus magára vette a bűnöket, és ő meghalt, mint bűnös, meghalt a Most, hogy ő csinálta, vagy nem ő csinálta, engem nem érdek. Magára vette, miért vette magára? Meghalt, bűnös volt. Én élem az életemet, és én bűnös maradok, akkor miért fogok meghalni? Mert bűnös maradtam, de hát nem tudom, hogy értjük-e. Attól, hogy még Jézus magára vette a bűnöket, vagy hogy ő ezt hogy gondolta, az az ő dolga. Én, ha én bűneimbe maradok, akkor az kinek a dolga? Az megint csak az én dolgom. És aki bűnt vesz magára, vagy bűnt követel, az meg fog halni. Csak ki nem hal meg? Aki igaz. És kedves gyülekezet, ebben az igében az van benne, mi pedig ugye megigazultunk, hitáltal. Elhisszük-e azt? És tudjátok, ami igaz, az igaz. Most bocsánat, tudom, hogy viszont hát is fegetetétek, hogy ide áll az Isten mellétek, és rátok mutatni, és mondaná, itt van egy igaz ember, aki soha nem hazudott, meg ilyen, meg olyan, meg ez egy jó ember. Azt mondanánk, uram, hát ne haragudj, de én úgy gondoltam, hogy te azért a szívbe is belelátol. Hát talán itt még egy-két emberrel ezt el is tudnám hitetni, amit mostan mondtál. Bár az is nehezemre esne, de hát hogy te hogy mutatsz ilyet? Azt mondja a Szentírás, hogy ki ismeri a szívet, azt a csalárd szívet. Csak egyedül az Isten, csak egyedül az Isten lát belénk, és ő elhat a szíveknek, ő is a veséknek, a velőknek megizlásáig. Tudja, hogy mi van a veséinkbe. Hát hogy mondhatsz ilyet, Istenem, hogy én tiszta vagyok? Tudjátok, hogy mondhatod Isten ilyet, hogy tiszta vagyok? Hogy igaza van. Tudjátok, az Isten, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten nem hazudik. Ha ő azt mondja valakire, hogy itt van egy igaz ember, az az ember milyen? Az az ember igaz. Kedves gyülekezet, ez egy nagy kérdés. Elhisszük-e azt, hogy az Isten minket igazzá tud tenni? Nem csak valamiképpen egy ilyen jogi értelemben igazzá nyilvánít, mert ez nem igazság, ez hazugság. Hanem ő igazzá tesz. Viszont jogi értelemben ez úgy, már bocsánat, azért a csúnya kifejezés, én nagyon nem szeretem, de jogi értelemben mi mehetünk elé. Mert higgyétek el, nekünk nem kell rettegnünk, és mennyire nem volt igaza Ádámnak és Évának, amikor ettek a fának a gyümölcséből, nem lehetek az Isten szín elé kerülni, és elbújtak. És végül mégis ki elé kerültek. Maradhattak ott a elbújt állapotukban? Mégiscsak színre kellett lépni. És amikor színre léptek, mit csinált az Isten? Ő szerintük az ellenséges Isten mit csinált velük? Mivel látta, hogy nyomorultak, látta, hogy mezítelenek, mit csinált velük? Azt mondta, akkor maradjatok a szégyenetekbe. Ezt mondta az Isten. Készített nekik bőrruhát. És tudjátok, Isten nem úgy nézett rájuk, mint azokra, arra az emberre, aki evett a tiltott fának a gyümölcséből. Hanem ő már megelőlegezte az ő fiának az igazságát, tisztaságát Ádám és Éva számára. Kedves gyülekezet, mi is mehetünk nyugodt szívvel az Isten elé, és csak el a kérdés bennem tényleg, hát szóval túlérkezzen a Voltaire idézete, hogy vaknak kell lennünk, ha nem látjuk, hogy ő alkotta a világot. Balgának kell lenni, hogyha nem fedezzük fel mögötte, hogy ő volt ez a csodálatos lény. És őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk a hatalmas Istent. Tehát túlélve ezen, elhisszük azt, hogy ez a hatalmas Isten, aki megalkotta a világot, aki létrehozta mindezt, az nem a mi ellenségünk, hanem a mi barátunk. Elhisszük azt, hogy ő annyira szeretett minket, hogy elküldte az ő szeplőtlen fiát erre a földre is, aki élte a mi hétköznapi emberi életünket, akinek számtalan kísértésen kellett keresztül mennie, ugyanazokon a kísértéseken, amelyek bármelyikünket is érhetnek ebben a világban, és ő győzött, és nem követett el bűnt, és nem ment bele a mocsokba, és mégis ott a végén pedig magára vette azt a benső szívbeli érzést, ami minket is távol tart az Istentől, és ami miatt félünk és rettegünk az Istentől. Szóval vajon Jézus hogy volt ott a kereszten? Micsoda lelki teherrel? És ugye, hogy belülről valaki súgta neki azt, hogy az Isten a te ellenséged, akiről ő meg volt győződve, hogy az ő szeretett édesapja. Egyszer gyerekekkel beszélgettünk otthon, és hát, hogy a gyerekeim megértsék, elkezdtem, ugye négyen voltunk ott, a szemük előtt, bocsánat, szívni az anyjukat, és mondani rám minden rosszat. És emlékszem, egyszer a lányom így, egy darabig értette, hogy ez azért vicc, meg játék, meg szemlélet, de egy ponton így megrökönyödött, és így teljes őszintességgel azt mondta, de ez hazugság. Szóval, hogy milyen volt az Jézusnak, amikor ott volt a kereszten elhagyatotva, és ugye evel az érzéssel, hogy az Isten elhagyott téged, az a gonosz Isten, aki ezt tette veled. Szóval milyen lehetett ezt Jézusnak, hogy ugye tudva az, hogy az ő atya nem ilyen, és mégis ezeket a dolgokat, ezeket az érzéseket, ezt a lelki terhet véve magára. Kedves gyülekezet, fogadjuk el azt, hogy az Isten igazá akar minket tenni, és hogy ő annyira szeret. És mi nem tudjuk magunkat alkalmassá tenni, tehát ez igaz, mi nem tudjuk az Isten szeretni. Olyan jó lenne, hogy egyszer ezt megértenénk. Nekem olyan szomorú, hogy akarva vagy akaratlanul, de belém évekig ezt súlykolták, hogy szeretned kell az Istent. Szeretned kell az Istent. Szeresd az Istent. Ezt súlykolták belém, hogy szeresd az Istent. És mindig szerettem volna szeretni az Istent. És elhitetni magammal, hogy szeretem az Istent. És állandóan szembesültem vele, hogy nem szeretem az Istent. Hát nem is tudom szeretni. Szeretni akkor kezdem majd, akkor fogom, ha elhiszem azt. Ha elhiszem, hogy ő a fiát azért adta, hogy a helyembe álljon. És én pedig az ő helyébe állhatok. És hogyha ezt elhiszem, és tényleg igazzá tesz ő, tényleg adja azt a hatalmat, hogy az én lelkemet, ugye, hogy mondani szoktuk, átforrósítja. Ugye, hogyha Jézus lények közel jön hozzánk. Bizonyára éreztük már azt. Egyébként milyen érdekes, hogy ennek a szükségességét valahogy a görögök is megfogalmazták, és ők azt mondták, hogy melyik a jó szín darab. Amikor az embert egy ilyen megrázkódtatás éri, és azáltal mi történik vele? Tisztul a lelke. Hát ezt az igényt azért, szóval ezt a pogányok is megfogalmazták. És nem egy helyen. Szóval tényleg, amikor úgy megtisztul a lelkünk, és mikor tud az igazából megtisztulni a lelkünk? Általában ezek a világi katarzisok, ezeknek tényleg van ideig, óráig tartó hatásuk, de ez csak ideig, óráig tartó. Mi az, ami mégis meg tudja tisztítani a szívünket, meg tudja ragadni? Ez nem más, mint az Isten szeretete. És az Isten szeretetét, Isten jóságát mikor tudjuk csak megtapasztalni? Amikor közösségben vagyunk vele. Amikor belépünk az ő fogadószobájába, belépünk az ő tróntermébe. Amikor ott vagyunk előtte, amikor beszélgetünk vele. És nem amikor beszélünk hozzá, úgymond, amikor úgy imádkozunk, úgy, hogy ő talán ott sincs, hanem amikor közösségben vagyunk vele, amikor ott vagyunk vele. Akkor ő átforrósítja a szeretetével a mi szívünket. És tényleg, hogyha utána valaki azt mondja nekünk, de tudod ám, hogy ez az Isten milyen? És elkezdi sorolni, akkor egy idő után hallgatjuk, és egyszer csak kitör belőlünk, és kifakad belőlünk, hogy ez hazugság. Miért fakad ki? Mert mi láttuk a tekintetét, mert mi éreztük a közelségét, mert mi tapasztaltuk a jóságát, és ezért fog kifakadni. Nem azért, mert a Bibliából ezt olvassuk, nem azért, mert ebben hinni akarunk, nem azért, mert nem illik úgy gondolkodni, Nem azért. Azért, mert nekünk tapasztalatunk van, hogy az, amit mondanak, amit mond az ördög, az micsoda? Hazugság. Nem azért, mert a Bibliában olvastam, hanem miért? Mert ez az én szívbeli meggyőződésem, mert én ezt így és így tapasztaltam. És tudjátok, ezért mondja, nem véletlenül mondja a Zsoltáros is, az 51. Zsoltár, ismerjük az 51. Zsoltárt, ugye, Dávid Zsoltárát. Itt mond Dávid, boldog ember az, akinek a bűne megbocsájtatott, és folytatja, és szívében csalárdság nincsen. Ez a kettő együtt jár. A bűn megbocsájtva, és a szívből a csalárdság kivéve. Ez az ember boldog. És Isten ilyen boldogságra akar minket elvezetni. És kedves gyülekezet, és nincsen másút. Tehát csak ez az együtt van. És tudjátok, ezt az együttat, ezt Jézus Krisztus hozta el nékünk. És ő azért jött erre a világra, azért jött erre a földre, hogy ezen az úton igazzá válhassunk. Nem tudunk másúton igazzá válni. Tudjátok, van egy másik ige, azt a múltkor idéztem, nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut. Az egyéni futás, az egyéni út, az egyéni akarás. Nincs más út. Itt mondott Jézus, én vagyok. És ezt az egy utat kikészítette el nékünk. Visszatérve arra előbb idézett római ígére, hanem a könyörülő Istené. Ezt az utat a könyörülő Isten készítette el. És kedves gyülekezet, miért nem ezen akarunk járni? Higgyük el, fogadjuk el, hogy Isten szeret minket. És hogyha gátlások vannak a mi szíveinkben, tegyük le ezeket, vagy győzzük le, lépjünk túl ezen, és menjünk oda hitáltal. És hitáltal ragadjuk meg az Isten szeretetét. És tudjátok, csak belépni nehéz. Csak belépni nehéz. Hogy mondjam, Istennel csak találkozni. Tehát addig rögös az út, és addig nagyon nehéz az út, amíg nem találkozunk az Istennel. Azért már addig úgy félünk, rettegünk, félünk, hogy mi lesz, mi lesz, mi lesz. Én nem tudom, mi volt a tékozló fiú szívében, bár a tékozló fiú azért alapját nem olyannak ismert, aki gonosz és kegyetlen úr. De ő csak mire vágyott? Vagy mi lett volna az, ami az ő minden álmát beteljesítette volna? Amire azt mondta volna, hogy na ezzel én maximálisan meg vagyok elégedve. Mi volt az? De jó lenne, ha apám visszafogadna Béresnek. És csak biztos a fordulás volt Jézust megalázkodni, hazamenni, de hát. És amikor az apjával találkozott, volt már utána nehézség. Kellett már mondania is bármit. Hát, kedves gyülekezet, nekünk is az út rögösnek, nehéznek csak addig tűnik, míg ki nem nyitjuk az ajtót, és be nem lépünk Isten fogadó termébe. Ahogy beléptünk oda, onnantól már minden nagyon egyszerűvé fog majd válni. Akkor Isten átmelegíti a mi szívünket, akkor Isten megbocsátja a bűneinket, és akkor képessé tesz Isten arra, hogy igazán éljünk. És a Szentírás annyi helyen, tudjátok, miről beszél? Hogy ő ebben gyönyörködik. Hogy ő ezt akarja. Hogy ő erre vár. Hogy ő ezért küldte el Jézust, és még sorolhatnám azt a sok Biblia igét, ami ezt szeretné, ami számunkra nyilvánvalóvá tenni, és ezt szeretné velünk tudatosítani. Adja meg a Jóisten, hogy mi is ilyen hitteljes bizalommal közeledjünk ő hozzá, hogy ő beteljesíthesse a mi életünkben az ő ígéreteit, az ő kegyelméből. Amen.
1: Menjél, jó atyánk! Köszönjük, hogy te olyan nagy szeretettel hajoltál le hozzánk, és köszönjük néked, hogy te mindent elkövettél, csak hogy megértesd velünk hogy nem az az igazság, ahogy azt mi sokszor érezzük a mi lelkünkben, hogy a mi értelmünkkel azt sokszor elgondoljuk. És ahogy az egész lényünk ezt a mi számunkra be akarja mutatni, hogy te a mi ellenségünk lennél. Ó, bocsáss meg Istenünk, hogy mi olyan sokszor szemrehányást tettünk neked olyan sok mindenért. És bocsáss meg nékünk, hogy mi nem akartuk meghallani a te szerető teljes szavadat, a te szeretette teljes hívásodat, hanem olyan sokszor durván, dacosan szembefordultunk veled. És köszönjük, Úrunk, hogy te nem szűnsz meg hívogatni, hogy te állandóan ismét és ismét megérinted a mi szívünket. És ismét szívünkre beszélsz. És köszönjük, hogy ha már nem is volt

aggályoskodásokat, azokat az akadályokat, amelyek elválasztanak te tőled, amelyek nem engedik, hogy olyan nyílt és teljes és tiszta szívvel hozzád közeledjünk. Ezeket az akadályokat, Urunk, kérlek a te jó lelkeddel, tüntesd el, és segíts, Urunk, hogy mi átlépjünk. Átlépjünk ezeken a vélt akadályokon, és beléphessünk a te fogadó termedbe, hogy megjelenhessünk valamilyen, akik most itt állunk a te színed előtt, hogy a te szent lelkeddel, a te szeretetedet ránk árasztasd, és átforrítsd a mi szívünket igazi Isten szeretettel. És Urunk, add, hogy ennek a szeretetnek a birtokában ezt a szeretetet életbe tegyünk bizonságot minden embernek a te végtelen jóságodról. Ó, segíts, hogy így lehessünk követeid ebben a világban. A te szent fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.

Szeretettel köszöntök, és újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Mai alkalommal folytatjuk tovább a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunkat, és hogy a táblán is szerepel a mai témánk Zákeus. Két héttel ezelőtt a kapernaumi százados története volt a téma, és akik itt voltak, azok láthatták, hogy a kapernaumi századosnak a története két evangéliumban is megörökítés nyert, Máté és Lukács evangéliumában. Vannak bizonyos Jézussal kapcsolatos történetek, amelyek viszont csak egy evangéliumban szerepelnek. Ilyen Zákeus története is, hogy a táblánkon is szerepel, csak Lukács evangélium a 19. fejezetében az első 10 versben olvasható. Maga a történet rendkívül rövid és egyszerű. De meg fogjuk látni, hogy a Biblia itt sem bőbeszédű, itt is a leggazdaságosabban bánik a szóval, mégis a történet sok-sok összefüggése kérdéseket vet fel, és ezeknek a kérdéseknek a nyomába kell erednünk, és miután felolvasom a történetet, valóban a nyomába is szeretnénk eredni ennek a két-három alapvető fontos kérdésnek. Például ennek, hogy ez az ember, aki Zákeus, aki fővámszedő volt és gazdag, ezt olvassuk róla, hogy fővámszedő volt és gazdag. Hogyan vonzódott Jézushoz, hogyan ismerte egyáltalán Jézust, és milyennek az egész eper füge fára felmászásnak a tágabb jelentése, ami miatt megörökítette az egyik evangélista Lukács, ez lesz az első kérdésünk. A második, amikor Jézus bemegy a házába, és Zákeus vendégül láthatja Jézust, és Zákeus mintegy megbánja a bűneit. Mit tanít a Biblia az igazi megbánásról, az igazi bűnbánatról, amelynek sajnos inkább kiforgatott változataival van tele a világ, főleg a mostani világunk, nem csak az egyes emberek életében, hanem a közéletben is, akik visszatekintenek életük elmúlt időszakára, és egy nép, egy nemzet előtt megbánást tanúsítanak, vagy bocsánatot kérnek bizonyos népcsoportoktól. Sokszor az ember azt látja, hogy nagyon messze kerülnek a bibliai mércétől. De mi a bibliai mérce? Mit tanít a Biblia arról, hogy mi nevezhető igazi megbánásnak, és egyáltalán mi a megbánás és bűnvallomásnak az értéke és jelentősége? Közben, ahogy tenni is szoktuk, ebben az évben Arany János verseket is vizsgálunk. A mai alkalommal három nagy aranyvers hangzik el, talán Arany János költészetének három legnagyobb lírai darabja, amelyek sajnos nem nagyon ismertek. Ezek a versek meg fognak szólalni. Tehát ennyi van előttünk, és rögtön akkor olvasnám az alaptörténetünket Lukács evangélium a 19. fejezetében az első verstől. És bemenvén által ment, mármint Jézus, Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondta néki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Idáig tart a történet, tehát 10 verset foglal le Lukács evangéliumában. Először ismerkedjünk meg a helyszínnel, hol történt ez a találkozás, ez a beszélgetés Jézus és Zákeus között. Jerikó nagyon sokat emlegetett város a Bibliában. Itt keltek át az izraeliták, és először ezt a várost foglalták el Józsué idején a honfoglaláskor. Ez a város Izrael történetében mindig is nagy szerepet játszott, és mind a mai napig a romjait mutogatják a turistáknak.
Az emberiség egyik legősibb városa volt, özönvíz előtti falmaradványait is feltárták. Jézus korában jelentősége abban állt, hogy a déli országrészből, Júdából, ezen a városon keresztül mentek a zsidók a rokonaik meglátogatására az északi országrészbe, Galileába, lévén, hogy a közvetlenebb utat azért nem választották, mert Samária vegyülékes lakosságú terület volt, és a Samária beliek gyűlölték a zsidókat, és ezért a zsidók kikerülték Samáriát, és ezt a kerülő utat választották. Majd a vetítésnél fogjuk látni, hogy Jézus ezért mondta el az egyik történetét, az egyik példázatát, az irgalmas samaritánust, amely úgy kezdődik, hogy a történet szerint, mert ezek mindennapos történetek voltak, hogy itt a Jerikói úton az embereket általában kirabolták, mert nagyon jól tudta azt mindenki, hogy itt nagy a forgalom, itt az emberek nap után mennek az ismerőseikhez, rokonaikhoz és ügyeiket intézni, és ez a tolvajoknak, a rablóknak egy kedvelt tartózkodási helyéül számított. Tehát ezen a Jerikón ment át Jézus, és mint mindig ekkor is nagy tömeg kísérte, és volt a tömegben egy ember, aki Jézust nem láthatta. Azért nem láthatta, mert alacsony termetű volt. És ő minden áron kapcsolatba akart kerülni Jézussal. És ezért felmászott egy eperfüge fára, hogy onnan láthassa Jézust. És milyen érdekes, hogy Jézus a nagy tömegben, ahogy megy, megáll, és ezt az egyetlen egy embert veszi észre, és ezzel az egyetlen egy emberrel kezdeményez beszélgetést, sőt a házába is meghívatja magát. Ez a történetünknek az első kulcs mozzanata. Mit kell ezzel kapcsolatban meggondolnunk és megértenünk? Azt hiszem, hogy egyenes folytatásául annak, amit az elmúlt alkalommal elmondtam, talán tetszenek emlékezni, hogy akkor azt elemeztük, hogy a kapernaumi százados először a zsidók vényeit küldte ki Jézus elé, utána a barátait küldte ki, de végezetül ő maga is kiment. Mert mindenféleképpen személyes kapcsolatba akart kerülni Jézussal. És ez a döntő dolog. Ezt látjuk az evangéliumokban végestelen végig, hogy Jézus olyan embereket gyógyított meg például testi betegségeikből, és olyan embereknek segített meggyógyulni a lelki betegségeikből, akik mindenféleképpen vagy az isteni személyhez, az Isten személyéhez közel akartak jutni. Ez rendkívül fontos mozzanat. Például máskor megtörtént, hogy Jézust szintén nagy tömeg kísérte, és egy asszony szeretett volna vele nagyon kapcsolatba kerülni, és a tömegben megérintette a ruháját, ugye ez a bizonyos vérfolyásos asszony története, és Jézus megállt, és megkérdezte, hogy ki érintette őt meg. És akkor mindenki néz, és csodálkozik, hogy lehet ilyen képtelen kérdést föltenni, hiszen hát tulajdonképpen mindenki megérintette Jézust, annyira tolakodtak ott mellette, de mégis egy érintés más volt. A vérfolyásos asszony érintése más volt. Itt is nagyon sok ember nézett Jézusra, nagyon sok ember szerette volna Jézust hallgatni, vagy beszélni vele, de egy embernek a tekintete más volt. Ez az ember gyógyulni akart, ez az ember meg akart változni, ez az ember fővámszedő volt és gazdag, és bizonyára már régóta hallott Jézusról, hiszen Lukács evangélium a 19. fejezet, ez már Jézus életörténetének a harmadik évét mondja el, és ez az ember most találta, elérkezettnek az időt, hogy ő mindenféleképpen kapcsolatba kerüljön Jézussal. Tehát ez a legfontosabb dolog. A Biblia szerint, az evangéliumok szerint azok az emberek gyógyultak meg, és lett az életük más, akik valami oldhatatlan szomjúsággal, valami hatalmas vágyakozással szerették volna a régi életüket lerakni, és egy új életet nyerni abban, hogy ők az Istennel találkoznak, és az Istentől nyerik el a bocsánatot. Tehát ez a Zákeus történetének az első nagy tanulsága, ne vegyük kicsit humorosnak ezt a dolgot, sokan ironizálnak, hogy hát valaki fölmászik a fára, és onnan leskelődik, és onnan néz Jézusra. A maga módján, amit tudott tenni, ahogy kapcsolatba tudott jutni Jézussal, úgy akart vele kapcsolatba jutni, hogy onnan láthassa Jézust. Érezzük, hogy ez egy más tekintet volt, ez egy más érdeklődés volt. Felírtam a táblára, hogy Lukács evangélium a 3. fejezet 13. versét, amit Jézus a szolgálata kezdetén mondott, minden bizonnyal Zákeus is ismerte, hiszen amikor Jézus fellépett, és
keresztelő János bemutatta a népnek, akkor nagyon sokan mentek Jánoshoz is, meg Jézushoz is, főleg először Jánoshoz, és kérdezték tőle, hogy hogyan kell igaz módon élni. Emberekben meg feltámadt a lelkiismeret, szembefordultak addig életükkel, és kimentek a farizeusok, kimentek a katonák, de kimentek a vámszedők is. És ez a Lukács 3 egy ilyen részletet elevenít fel, hogy kimentek a vámszedők, és megkérdezték, hogy nekik mit kell tenni azért, hogy Isten szemében tetsző életet éljenek. És a válasz pedig ez volt, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. Tehát Zákeus tudta ezt, hogy keresztelő János is, meg Jézus is nem olyan evangéliumot hirdet, hogy mindenki hagyjon ott mindent, vagy hagyja ott a családját, vagy hagyja ott a foglalkozását, hanem a meglévőben, a meglévő környezetben és a meglévő foglalkozásban legyen olyan az ember, hogy megüsse az isteni mértéket, tehát mindenki a maga területén vonja le a következtetéseket, és aki hamis volt, az legyen igazságos, aki valamit elvett szánt szándékkal, az adja vissza a másik embernek. Tehát egy nagyon egyszerű volt az evangéliumnak a felhívása, keresztelő János ajkán is és Jézus ajkán is. Fogjuk látni majd, hogy mi az a három jellemvonás, amivel az embernek rendelkeznie kell, hogy igazi megbánásról beszélhessünk. Tehát ennek a Zákeusnak a lelkében sok minden érlelődött. Tehát az elmúlt két és fél évben sok minden érlelődött. Ezt fogjuk látni majd a következő előadáson is, már előre szeretném mondani, hogy tényleg a következő előadás nem túlzás, hogy pár mondat erejéig szerepel a jobb latora Bibliában, és mégis külön előadást lehet rászánni, mert azt látjuk, hogy ebből a néhány mondatból, amit a jobb lator mondott, amit a Kapernaumis mondott, és Zákeus nem is mondott tulajdonképpen itt, ő csak fölment és ránézett Jézusra, meg akarta figyelni Jézust, ebben minden benne van. Ezeknek az egyszerű mozzanatoknak óriási előtörténetük van, és az előtörténet az, hogy ezek az emberek más emberé akartak változni. Ezekben az emberekben felébredt a lelkiismeret, ezekben az emberekben tényleg az isteni Szentlélek működhetett, és ezért juthattak ilyen kapcsolatba Jézussal, és Jézus ezért tudta itt nagyon rövidre zárni a kört, és megváltoztatni az életüket. Kedves hallgatók, nagyon nagy kérdés, mindannyian itt élünk a Földön, magunk mögött hagyva évtizedeket, ki mikor képes erre a közeledésre és az Istenhez való vágyakozásra, hiszen az Isten megígérte az első emberpárnak a bűneset után, hogy ő maga fog majd ellenségeskedést támasztani bennünk a rosszal szemben. Ugye ez a híres ősevangélium, Mózes első könyve, 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten ilyen ígéretet tett, hogy mi emberek eltértünk őtőle, hátat fordítottunk neki, de Isten küzdeni fog azért, hogy mi emberek a rosszal szembe forduljunk, és valahogy szomjuhozzunk a jóra. Hogy a Biblia elején van ez az 1 Mózes 3.15, a Biblia legvégén van a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, amely azt mondja, hogy aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tulajdonképpen e köré a két Biblia vers köré szerveződik és épül és szentírás. Aki a rosszat érzi az életében, akinek a lelkiismerete jelez, és mindannyiunk lelkiismerete jelez, hogyha rossz dolgokat tapasztalunk és teszünk, az a nagy kérdés, hogy ki az az ember, aki a következő lépést is megteszi. Mert nyugodtan kimondhatjuk a Biblia alapján, hogy minden ember ellenségeskedésben van a rosszal. Tudnék, mindannyiunknak rosszul esik a rossz, ha velünk teszik. Tehát ez minden emberre érvényes, ez az ősevangélium, ez minden ember életében beteljesedik. Minden embernek fáj a rossz, fáj a bűn, és nem jó igazságtalanságban élni. Ugye így mondja János első, 5. fejezete, hogy minden igazságtalanság bűn. Én nem is szeretem sokszor használni a bűn meg a rossz kifejezést, mert elkoptatott, lejáratott, és az emberek nem akarnak rajta érteni semmit. De hogyha azt mondom itt az 1 János 5.14-jel, hogy minden igazságtalanság bűn, akkor ezt talán jobban értjük, hogy hányszor tapasztalunk igazságtalanságokat az életben, hányszor csattannak rajtunk az igazságtalanságok, de sajnos hányszor vagyunk mi is igazságtalanok. És ez mindannyiunk életében beteljesedik,
amit az Isten ígért, hogy az ember ellenségeskedésben van az igazságtalanságokkal, a rossz dolgokkal szemben. Az ember ellenségeskedésben van. Ez tehát 100%-ig minden ember életében így van. De az a nagy kérdés, hogy a következő lépést kiteszi meg, mert a következő lépést már nagyon kevés ember teszi meg. Nagyon kevés ember Zákeus. Nagyon kevés az az ember, aki így gondolkozik magában, hogy hát rendben van, hogy ez a világ ilyen, illetve hát nincs rendben, hogy ennyire igazságtalan, meg hogy ennyi sok bánat, meg baj ér bennünket. No de biztos, hogy csak ennyi az élet. Nincs itt megoldás, nem lehet másféleképpen élni, nem lehet igazságosan élni. Tehát aki már nem csak ellenségeskedik a rosszal szemben, hanem szomjuhozik a jóra, tehát ez a következő lépés. Lényegileg a Biblia szerint az emberi életnek három szakasza van. Erkölcsi értelemben három nagy szakasza van. Az első szakasz ez, hogy ellenségeskedés a bűnnel. Ez Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. vers, ez az ősevangélium, erről beszéltem. Nem tudom, hogy milyen hosszan jelezzem ezt az első szakaszt, mert vannak, akik fiatalkorukban engedik azt, hogy kialakuljon az életükben a szomjuhozása jóra, de vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen megélnek sok-sok évtizedet, valószínűleg Zákeus se volt fiatal, és valamikor 40, 50 vagy 60-70 éves korban jön a második szakasz, tehát ez ahány ember annyi féleképpen. És ez a második szakasz a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, és ez nagyon élesen elkülönül az első szakasztól. Mert mondom, ellenségeskedés a rosszal szemben mindenkiben van, de ki az, aki nem elégszik meg ezzel, hanem aki tapasztalván a rosszat, vágyakozik a jóra. Aki nem adja meg magát a világnak, hogy ilyen a világ, és minden ember ilyen, és nekem is ilyennek kell lennem, hanem az az ember, aki azt mondja, hogy nincs megoldás, nem adhatok én mást a másik embernek, amit ő adott nekem, a rosszra jóval nem lehetne válaszolni. És akkor, amikor az ember életében jön ez a szomjuhozás a jóra, ezt se tudjuk, hogy milyen hosszú, mert vannak emberek, akik szerencsére belejutnak ebbe az állapotba, és nagyon hosszú ez a szakasz, vannak, akiknél rövid, és már is jön az a harmadik szakasz, ami egyedül megoldást hoz az ember számára, különben ugyanebben az igeversben áll, a Jelenések 22. fejezet 17. versében ennek a szakasznak is a leírása, mert azt mondja, hogy aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát az emberi élet ez a három szakasz. Ellenségeskedés a rosszal, ez minden emberben megvan, de sajnos nagyon sok ember így hal meg, hogy csak idáig jut. És ez a végső halál. A megváltozott élet az ott kezdődik, amikor nem csak látom a rosszat, nem csak szenvedek tőle, hanem szomjuhozom a jóra, de az igazán megváltozott élet, és itt van a nagy határpont, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amikor egy ember már mindent erre tesz fel az életben, hogy én más ember akarok lenni, mert látom, hogy lehetek is más ember. Mert megismertem az Istent, és az Isten mondja azt, hogy lehetünk más emberek. Ő adja ez az erő. Tulajdonképpen ez a pont, ez az egyenes, amit itt húztam, ez az, amit a Biblia megtérésnek nevez. A megtérés állapota az, amikor az ember nem csak látja a rosszat, nem csak szenved a rossztól, nem csak szomjúzik a jóra, hanem akar már egészen más életet élni, és ezért megragadja az Isten által adott ígéreteket és lehetőségeket. Tehát azért kell erről ennyit beszélnem, mert egy ilyen egyszerű Zákeus történetnek a hátterében ez áll. Zákeus nem ide tartozó ember volt. Zákeus ebben a szakaszban egy előre haladó életet élő ember volt, akinek a lelki küzdelmei, lelki folyamatait a Biblia nem tárja fel, de látni fogjuk majd, amit mond Jézusnak, amikor Jézus betér a házába, amit majd mond Jézusnak, abból mindent tudni fogunk Zákeusról, és látni fogjuk, hogy Zákeus tényleg a megtérés állapotába jutó ember volt, hogy neki igazi bűnvallomása volt, igazi megbánása volt, és igazolódik az a jézusi kijelentés, Jézus egyik tanításában olvashatjuk azt, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy a te beszédedből ismertetel hamisnak.
Tehát egy embert sokszor egy vagy két mondat nagyon, nagyon mélyen elárul, nagyon mélyen megmutatja, hogy mi van abban az emberben, és számunkra ebből a történetből azt hiszem az lesz a legfontosabb, amit majd Zákeus mond Jézusnak, és abból fogjuk majd kibontani a lényeget. De még mielőtt tovább mennék, néhány apró dolgot hadd jegyezzek meg. Az egyik apró dolog, hogy Jézusnak a tekintetét senki sem kerülte el. Ezek a részletek azért vannak benne a Bibliában, hogy azért ezekre az aprónak nevezett részletekre is figyelem essék, hogy Jézus figyelmét a legkisebb jó dolog sem kerülte el. És ezzel Jézus azt mutatta meg, hogy milyen az Isten. Az Isten mindent méltányol. Az Isten mindent értékel, minden apró, kicsi, de jó és igaz és szép dolog, amit az Isten méltányol, az valami hatalmas lelkesedést és reménységet szülhet az emberben, mert az Isten szemei forognak a földön, ahogy mondja az Ószövetség Krónika 2. könyve 30. fejezetében, az Isten szemei forognak a földön. És nézi az Isten, hogy ki az, aki értelmes és Isten kereső. Ezt mondja például a 15. Zsoltár. Vagy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten ugyan figyel és hallgat, mondja a Malakiás könyve 3. fejezetében, de azért az Isten előtt emlékkönyv nyittatik meg és iratik, és az Isten majd egyszer nem fog figyelni és nem fog hallgatni, hanem azt mondja az 50. Zsoltár, majd eljön a mi Istenünk, és majd ítélni fog. Na most Istent a Biblia mindig úgy mutatja be, és Jézus is ezt érzékeltette, szóval ezeknek az apró nüanszoknak hallatlan jelentőségük van az evangéliumokban. Itt meg kell állnunk, és valahogy el kell tudnunk csodálkozni, hogy az Isten, aki millió és millió ember életsorsát látja ezen a földön, a legkisebb apró dolognak, hogy valaki felmászik az eperfüge fára, és ő vele kapcsolatba akar kerülni, ez a figyelmét nem kerüli el. És Jézus akkor, ha bár nagy sokasság kíséri, megáll, felnéz, beszélni kezd, sőt, ahogy Jézus szokta tenni, kezdeményezi a szeretetet. Lehívja Zákeust, és azt mondja, hogy ma a te házadnál kell vendégeskednem. A második aprónak minősített dolog az, hogy mit szólnak azok, akik Jézus környezetében vannak. Ugye itt főemberek vannak, farizeusok vannak, de azt mondja itt a 7. vers, hogy itt azért nem egy-két ilyen vallási vezető, hanem mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Tehát megint megfigyelhetjük Jézusnak és Istennek a kezdeményezését, és a vádolás nélküli szeretetét, és az emberi világnak azt a kemény, begyepesedett megszólását, kárhoztatását. Hát persze, hát mindenki ismerte ezt az embert Jerikóban. Mindenki ismerte azt, amit ő később kimond, hogy ő elvette az emberektől a pénzt. Hát akkor is voltak konjunktúra foglalkozások, mint hogy a mai világban, akkor is gyorsan meg lehetett gazdagodni, és egy megszálló hatalom, a római hatalom, ugye tartotta a katonákat, a vámszedőket, a közalkalmazottakat, akik mindenféle durvasságot, kegyetlenséget megengedtek maguknak, ha majd Zákeus azt mondja, hogy a vagyon a felét elosztja, meg majd négy annyit ad vissza az embereknek, ugye elképzelhetjük, hogy ez az ember mit harácsolt össze az életben. Nem tudom, hogy egy mai magánvállalkozó, vagy egy mai konjunktúra lovag esetleg magasabb szinten van-e, mint ebben az időben. Szóval Jézus azért jött el az emberi történetnek azon a pontján, amikor eljött, mert az utóbbi több mint 2000 évben lényegileg ugyanazt a történelmet éljük. Ugye a dánieli proféciák is már felhívják a figyelmünket rá, hogy az elmúlt 2000 évben ugyanaz a történelem van, az a római történelem, aminek a lényege a hatalom és az erőszak, aminek a lényege, hogy a jog, az a kifinomult római jogrendszer mindig a hatalmon levőknek a jogát igazolja, hogy az a római kultúra, az a római művelődés és az a római vallás, az egy kegyes csalás tulajdonképpen, ami forgalomban van az ókori Rómától fogva mind a mai napig, és az emberek süthetik a maguk pecsenyéjét, és az emberek mélyen boldogtalanok emiatt, de hát mindenki újra kezdi sütni a maga pecsenyéjét. Szerencsétlen Zákeus is megittasult a lehetőségtől, hogy most ő milyen gazdag ember lehet,
és lett is gazdag ember, csak éppen öröme és nyugalma nem volt ebben. És az emberek világában, hogy a Biblia mondja Jakab levele a 3. fejezetében, a legmélyebb érzés az irigység. És az embereket, amikor elönti az irigység, és az emberek így nézik a társadalomban a többi embert, hogy kinek mennyie van, meg mire vitte. Hát persze Jerikóban mindenki tudta, hogy Zákeus egy igen-igen gazdag ember, és mindenki megbotránkozott ezen, hogy Jézus ezt nem tudja. Jézus nem tudja, hogy kihez megy be. Hát egy ilyen erkölcstelen személyhez bemegy, aki egy sor ember megkárosításával harácsolta össze a vagyonát. Hát nincs itt valami tévedés? A mai világban is ugyanilyen érzelmeket tapasztalhat az az ember, aki körbenéz a világunkban. Én is, hogy az országot járom az utóbbi években, sok gazdag emberrel találkozom. És múltkor is tartottam valahol az Alföldön egy előadást, és beszéltem, de azt láttam, hogy talán a falaknak beszélek, mert a falak jobban figyelnek a szóra, az emberek nagyon tompák voltak, és mindenki csak ült. Aztán megtudtam, hogy miért. Talán önök is tudják, az újságok is megírták, egy éppenséggel nagyon becsületesen meggazdagodott embert a falujából való másik ember beöltözve mindenféle maskarába és elváltoztatva a beszédét oroszra, ugye nem tudom, valami Ivánnak bemutatkozva, hogy ugye ez a sik most az ukrán mafia. Szóval lefogták ezt a gazdag embert, és gyorsan belefecskendeztek, azt mondták, hogy kígyó méreg. És hogyha nem ad oda, nem tudom én, először 30 milliót kértek, potom összeg, utána 15 milliót kértek. Szóval, hogyha azt nem teszi le, az ellenszérumot nem kapja majd meg, és majd bele fog halni. Ugye tudták, hogy 4 gyermeke van, családja van. Így beszélek abban a faluban, és látom, hogy az emberek nem, hát mindenki meg volt döbbenve ettől a dologtól. Mindenki azért volt megdöbbenve, mert különben az illető családja is ott szokott lenni az előadásokon, és mondom, olyan emberek is vannak, akik becsületesen gazdagodnak meg. Lehetséges, tehát ilyen is lehetséges. A Bibliában is egy Ábrahám becsületesen gazdagodott meg, Jób is becsületesen gazdagodott meg, de az emberek egy kalap alá vonják a dolgokat. Az emberek azt látják, hogy ha valaki gazdag, hát az csak olyan lehet, mint az Zákeus, csak tisztességtelenül veheti el. És az emberi világban az irigység, a vetekedés, a másokhoz való méricskélés, ugye kialakítja a lelki falakat. És az emberek mélyen megvetik a gazdag embereket, még akkor is, hogyha előttük hajbókolnak, vagy mosolyognak, de a szívük mélyén mélyen megvetik őket. És ez így ki csattant most a tömegből, és amikor Jézus lehívja az Zákeust, és azt mondja, hogy te házadnál kell maradnom, és a sietve leszállt, és örömmel fogadta őt, amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Kedves hallgatók, a mai világban mindannyiunknak meg kell tanulnunk azt, hogy ne legyen bennünk előítélet. Ne legyen bennünk előítélet se gazdag emberekkel szemben, se szegény emberekkel szemben, se idősekkel szemben, se fiatalokkal szemben. Jézus tökéletes példát mutatott szinte minden egyes cselekményében arra, hogy az emberben, ha nincs előítélet, ha belül nincs irigység, ugye 2 évvel ezelőtt a 10. parancsolatnál beszéltem erről, hogy a 10. parancsolat mondja azt, hogy ne kívánd a másikét. Sorolja, hogy mi minden a másikét, ne kívánd. Ez a lélek legmélyén van. Ha az emberben a lélek legmélye tiszta, és nincs benne irigység, nincs benne bizalmatlanság és előítélet, akkor majd meg fognak nyílni előttünk is a kapuk, és gazdag emberek is, szegény emberek is bizalmat fognak táplálni irántunk, és ez az igazi keresztény magatartás. Tehát tulajdonképpen az igazi kereszténység az mindenkinek szól. És Jézus ezt mutatta be, de nagyon érdekes ez az ellentét, hogy viszont az emberek így fogadták, és nagyon keményen zúgolódtak, felmorajlott a tömeg, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Kedves hallgatók, azt mondtam, hogy Róma égisze alatt élünk. Nem csak a bibliai proféciák mondják ezt, hanem a művelődés történetnek is ez a tanúsága, és Arany János is, aki most meg fog szólalni, az első 2 versében legalább is ezt érzékelteti. Tudjuk jól, hogy Arany János kálvinista családban született, és a múlt századi magyar reformátusságnak, és egyáltalán a múlt századi református szellemiségnek
a jelenléte az kitapintható a verseiben. A maga módján a kálvini predestinációban hitt, a maga módján a Biblia olvasmánya volt már a kisgyermek, aranynak tudjuk, hogy onnan tanult meg olvasni. A maga módján a Biblia mindig felidézett könyv volt az egész életében és költészetében is, de amit ő Róma kultúrköréből megtanult, és ami a magyar költészetben rendkívüli erővel gyökeresztetett be, és ez a római kultúrtörténetnek egy bizonyos részről pozitív, más bizonyos részről viszont nagyon visszafogó hatása. Arany János egy nagy sztoikus költő volt. Mi a sztoicizmus? Ugye a sztoicizmus ugyan a görög világból indult ki, de a római világban erősödött meg a császárkorban, gondolják meg az egyik legnagyobb sztoikus, akinek máig is a művei a legolvasottabbak, és hát igen-igen jó művek, hadd tegyük hozzá, Szeneka. Szenekának a leveleit, amit Petőfi is lefordított belőlük egy néhányat, Szenekának a vigasztalásai, Szenekának a drámái. Ugye az első században élt Szeneka, akinek egyik rokona az apostolok cselekedeteiben is benn szerepel, aki megvédi az apostolokat az üldözéstől. Szóval mi a sztoicizmusnak a lényege? A sztoicizmusnak az a lényege, hogy minden ember egyedül van ezen a földön, és csak magára számíthat. Csak magára számíthat. Egy ember, ha él itt ezen a földön, másokra, akár még a családjára, akár a társadalomra legfőképp nem, akár az egész világra főképp nem, mert egy szemtelen, részvétlen világ vesz bennünket körül. A sztoicizmus azt hirdeti, ember, itt vagy, egy izolált én vagy, egy elszigetelt valaki vagy, csak magadra számíthatsz. Magad kell küzdened az életben, magad kell kivívnod a sikereidet, magad, a magad bánatát, magad sebeit, magad nyaldosod. Az emberi élet valami félelmetes szorongás, az emberi élet valami félelmetes kiszolgáltatottság, mert egy alapjában véve idegen és ellenséges világban kell leélnünk az életünket. Persze ez a császárkorban, ez a sztoicizmus nagyjában egészében érthető volt, mert egy Julius Cézár, vagy még egy békés Augustus, de aztán jöttek más Cézárok is, egy Tiberius vagy egy Néró uralkodása alatt, ugye Szeneka is Néró nevelője volt, és tulajdonképpen öngyilkosnak Szeneka is Néró miatt lett öngyilkos. Tehát tulajdonképpen ebben a császárkorban, ahol a kegyetlenség, a despotizmus, a joggal átszázott hatalombirtoklás volt az úr, az értelmiségi embereknek legalábbis ez volt a vezér eszméjük, hogy egyedül vagyunk, olvassunk, művelődjünk, tanítsuk a fiatalokat emberségre, aztán dőljünk ki, mint egy hatalmas tölgy, kidől, zokszó és bánat nélkül. Arany János, aki a görög-latin kultúrán is nevelkedett, és a bibliai kultúrából épp a leglényegibb dolgot sajnos nem tudta magáévá tenni. Ez máig rejtély, hogy Aranynak miért nem volt hite. Itt mind a három versben, amelyet most megtetszenek hallani, és azért választottam ehhez az előadáshoz, mert nagyon nagy ellenpont. Zákeusnál azt látjuk, hogy éppen a hit miatt szép ez a történet, hogy kapcsolatba kerülni. Én az életemet rendezni akarom, én akarok más emberrel, én akarok másképp élni, de ehhez nekem az Isten segítségére van szükség. Mert én önmagamban hiába mondom azt, hogy van Isten, ha Istennel kapcsolatban nem kerülök, nem tudok Isten szerint élni, nem tudok olyan erőben részesülni. És nagyon nagy ellenpont, hogy Arany János nem kételkedett abban, hogy van Isten, ő nem volt ateista. Arany János, mondom, hogy a polgári mérték szerint egy hívő ember volt, de ezekben a nagy verseiben miről panaszkodik? Hogy talán volt benne hit a gyermekkorában, az ifjúkorában? Talán valamikor volt benne hit, de most már nincs hit, és nem is reménykedik abban, hogy lesz benne hit. Az első vers, mondom, ezek tragikus nagy versek, egy elégikus költőnek az elégiákból a tragikum húrjaira szerelt művei. Az első vers az évek, ti még jövendő évek. Mind a három vers időszembesítő vers. A címükben is benne van, ugye az első vers az évek, ti még jövendő évek lesz, a második a visszatekintés, a harmadik meg a lejtő.
Mind a három vers Arany János költészetének a csúcsához tartozik. És mind a három vers időszembesítő verstípus. Évek, ti még jövendő évek, kiket reményen megtagad, előlegezni miért siettek hajam közé ősz szálakat. Ugye a vers 1850-ben íródott, hát igen, mondjuk akkor Arany mennyi is volt, tehát 33 éves volt, hogy akkor vannak-e valakinek ősz hajszálai, hát éppen lehetnek, de 33 évesen az ember mégse idős, vagy mégse aggastyán. De amit a vers elmond az, hogy ő lelkileg aggastyán, ő lelkileg kiégető, ő neki nincs hite, ő nem reménykedik abban, hogy az élete megújulhat. Olyan az élete, mint egy kiszáradt, mint egy hajdan vidorfa, érdekes szép jelző, ami kiment a magyar nyelv használatából, mint vidorfa, ami most már kiszáradt. És a múlt elmerült, és a remény nem maradt meg a múltban, és hogy deresedik az embernek a haja, és jönnek előre és előre az évek. Ugye azt mondja itt Arany, a negyedik verszakban lesz egy nagyon híres szentencia, ami azóta szinte szállóigévé is lett. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé. Tehát nem az évek hozzák a vénkort, hanem az embernek a belső elfásultsága. Ugye Arany János a maga költészetét is a fásult kebel költészetének nevezte. Az ő egyik különleges jelzője a költészetében a fásult. Fásult. Azért is ad visszhangot az utóbbi 100-150 évben Arany költészete, mert hát az emberiség is egyre inkább megfáradt, a magyarság is egyre inkább megfáradt, hogy ne mondjam, fásult. Fásult. És a vers tragikus zárással zár, az évek, ti még jövendő évek, tehát mondom, 33 éves ekkor Arany, persze a vesztett szabadságharc után vagyunk, Magyarország történelmének egyik mélypontján, nemzeti mélypontján is, de ott látjuk a sztoikus tartást, hogy én, aki szomorú vagyok, nekem, aki bánatom van, és a bánatomra nincs megoldás, boldogtalan vagyok, és hit, remény, szeretet, ezek számomra már beláthatatlan dolgok. És aztán a tragikumot azzal fokozza Arany, ez nagyon jellemző rá, hogy felszólítja magát, hogy ne szomorkodjék, hogy ne legyen fásult. Így fejeződik be a vers, hogy szűnj meg panasz, ne háborog szív. És úgy gondolnánk, hogy most valami emelkedés jön. De ezt Arany csak azért csinálja, hogy még inkább lefelé menjen. Azt mondja, szűnj meg panasz, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt. És most mit tetszen gondolni, mi következik majd? Mi volt ez az egy bűn? Szűnj meg panasz, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt. A jellegzetes sztoikus eszme következik, bűnöd csak egy volt, az erény. Mert itt ezen a földön, akik jók, akik erényesek, azok szenvedik a legtöbbet, és azokat szorítják leginkább félre. Jellegzetes sztoikus magatartás. Ugye a kereszténység is tudja azt, hogy azok az emberek, akik tisztán és igazán akarnak élni, azok rettentő nagy üldöztetést és megnemértést kell, hogy elszenvedjenek. Ezt a Biblia is tudja, de a Biblia azt mondja, hogy vessed az Úrra minden terhedet. Vagy a Biblia azt mondja, hogy ha titeket gyűlöl a világ, mondta Jézus, akkor tudjátok, hogy engem elébb gyűlölt nálatoknál. Tehát a kereszténység és a sztoicizmus is itt ég és föld. Mind a kettő látja ugyanazt a problémát, hogy az igaz embereket itt a földön kegyetlenül megszólják, irigykednek rájuk, üldözik is, ha kell őket. Ezt mind a kettő látja, de a sztoicizmus azt mondja, hogy hát igen, azért, mert én jó vagyok, mert becsületes akartam lenni, és tényleg Arany János, hadd mondjak egy zárójelbe egy kis anekdotát is róla, Arany János tényleg a becsületnek a mintaképe volt. Amikor megválasztották az akadémia főtitkárának, és nem tudom én, pár fillérrel akarták emelni a fizetését, nem engedte, soha nem engedte, mert ő a nemzetért is úgy akar dolgozni, mint ma a legjobb keresztény, hogyha a közösségért és a gyülekezetért dolgozik, és nem egy fillért nem fogad el, hanem még adni akar a közösségének. Szóval azért ezt is tudjuk Aranyról, hogy voltak itt a Duna-Tisza közén ilyen emberek, akik nem arra mentek, hogy ő nekik nem tudom én, miük legyen, miük ne legyen, a legszerényebb,
puritánabb, valóban arany a kálvinizmus legigazabb szárnyának, a puritán szárnynak volt ilyen szempontból a magyar megtestesítője, aki az élete végéig minden filléről följegyzést készített, hogy azt mire adja ki, mert nem szórta a pénzt. És nem arra használta fel sem a költői tehetségét, sem a tudósi tehetségét, mert arany nagyon nagy tudós is volt. Például az, hogy Magyarországon ma verstan van, az Arany Jánosnak köszönhetjük. Mert a verstannak az alapjait is ő rakta le. Vagy hogy megmaradt józan, egyszerű parasztembernek, és jó, hogy megmaradt, és bizonyos tudományokat mély megvetéssel kezelt, ilyen volt például a pedagógia. Sok vigasztalást merítettem egyetemi éveim alatt, amikor rettenetes pedagógiai előadásokat kellett hallgatni, és Arany János az akadémián egy kis papírfesznikre felírogatott dolgokat, például ezt szoktam én is mondani előadások közben, amit Arany felírt, ó, jaj, ez a nevelészet, csak piánó nevelészet. Ez a két sor nekem maga volt a vigasztalás. A balzsam csepp, ahogy Arany mondja az egyik versével, balzsam csepp, hogy ó, jaj, ez a nevelészet, csak piánó nevelészet. Mondom, jó van, ezt nem csak én látom így, hanem Arany már 100 éve megírta, tehát most ezt kihúzzuk, lesz, ami lesz, végighallgatjuk, és majd túljutunk rajta. Szűnj meg, panasz, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt az erény, ha veszteség ennek jutalma, jajgassak-e, hogy megnyeré? Nagy sorok, nem? Bűnöd csak egy volt az erény, ha veszteség ennek jutalma, tudnék, az erénynek a jutalma veszteség, jajgassak-e, hogy megnyerém? Vigasztalásul annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Az egy csodálatos sorok. Hogy vigasztalja magát, hogy nem én vagyok a legnagyobb kárvalott, mert talán még jobbak is, nálam sokkal jobb emberek is szenvednek. Bizonyos pontokon a sztoicizmus és a kereszténység nagyon is érintkezik. Ezért mondtam önöknek, amikor a sztoicizmus kezdtem kicsit jellemezni, hogy a sztoicizmusnak vannak fényoldalai és vannak árnyoldalai, mint minden eszmerendszernek persze, de ez egy kimondott fényoldal, amit itt kifejt, hogy jajgassak-e, hogy megnyerém, vigasztalásul annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is? Porszem. Akit a sorskerék hurcol, s ledob. Hát, hogyha nem lenne ez az utolsó sor, hanem csak mondjuk azzal fejeződne be, hogy hát igen, nálam jobbak is szenvednek. Meg mi vagyok én egy kis porszem? De a végén azt mondja, hogy akit a sorskerék. Ugye jön ez az indiai görög motívum, jön ez az ixion motívum, amit már Vörös Marti is annyit használt a versében, amikor az embert oda kötözik egy kerékhez, ugye, aminek hát persze messze mély előtörténete van az ókorban, a középkori kerékbetörésekben, embereket oda kötözni egy kerékhez, és akkor viszi, az írtózatos különben ez a sorskerék, hurcol és ledob. Hát mi marad az emberből, ha hurcolja a sorskerék és ledob? Hogy testileg is csak cafatok, de lelkileg is semmi. Nagyon mélyen tragikus vers ez. Nem is tudom, hogy Arany miért szokták elégikus költőnek nevezni, általánosan csak elégikus költőnek nevezni. A magyar költészetben nem csak Vörös Martinak vannak tragikus versei. Amikor azt mondja Vörös Marti, hogy kívánságom az, hogy vesszen ki a világ, s pusztuljon ki az utolsó faig. Ugye Vörös Marti Emlékkönyve című versében épp egy hölgy emlékkönyvébe írt, hogy kívánságom pusztuljon ki a világ, pusztuljon ki az utolsó faig, de Aranynak is vannak ilyen

0: évek, ti még jövendő évek, kiket reményem megtagad. Előlegezni miért siettek hajam közé ősszálakat? Miért vegyülget íj korán-e lombok közé sápat levél, emlékeztetni a vidorfát, hogy majd kiszárad és nem él? Nem ezzel tartoztok ti nékem, kaján elődötök a múlt, adós maradt sok szép örömmel, míg szer fölött is oszta bút. Ennek kamatját jó reményül, fizessétek le most nekem, ki tudja úgy is, érem én azt, hogy a tőkét fölvehetem. Vagy éppen azt jelenti-e hó fürtömre, mely szállomni kezd, hogy bár rövid volt vége, vége nyaramnak, s a tél berekez. S hogy meg ne essék szíve rajtam, ha jókor meglep a halál, azért kell, mint az ősz kalásznak megérnem a sarló alá. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé, kevés esztendők súlya szint úgy legörnyezt a mély sír felé. És nékem a földön teherből, bánatból rész jutott elég, azzal fölérő boldogságot hiába is reménylenék. Ah, vén vagyok! Tapasztalásom tárháza megtelt gazdagon. Ott van romok közt életemnek vezére, széttört, így gyűjteménynek birtokában az ifjú, hogy ne volna vén. Szétnézek, és többé körültem nincs a nehány kedves barát. Aggódtatóan rám függeszti szemét egy könnyező család. Eleget éltem, hogy utánom emlék maradjon itt alant. Emlékül ínséget hagyok, se két vagy három boldogtalan. Szűnj meg, panasz, ne háborogj szív, bűnöd csak egy volt, az erény. Ha veszteség ennek jutalma, jajgassak én, hogy megnyerém. Vigasztalásul annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is, porszem, akit a sorskerék hurcol, s letop.
1: A másik aranyvers, mert említettem, hogy ebben az évben tényleg egy kicsit próbáljunk egy költőt megismerni, megérteni. Számomra az egyik legnagyobb aranyvers az Örök zsidó mellett, ami majd a következő előadáson fog felhangozni, ez a visszatekintés. A visszatekintésbe arany tényleg a bölcsőig megy vissza. Kezdi a gyermekkoron, kezdi azon, hogy elindult az életben, de az életben a legkezdetibb öneszmélés napjaitól sem talált tulajdonképpen megnyugvást és boldogságot. Ezt a részt egy döbbenetes kép zárja le, azt mondja, hogy az ifjúság szép kertjébe vaskorláton néztem át. Előttem ott volt a szép világ, az nagy lehetőségek, de mint egy gyerek, amikor benéz egy kertbe, és ott a vaskorláton átnézve, nem is annyira a kertet, meg a sok szép virágot látja, hanem a vaskorlátot. Szóval azt látta a világban, hogy ő nem mer élni. Itt a világon minden bizonytalan, itt nem lehet belevágni valamibe, mert az nagyon, nagyon kétséges annak az eredménye, és nagyon, nagyon bizonytalan. Kezdi a boldogsággal. Boldog szeretett volna lenni. Azt mondja, hogy félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rászkódáskor mind lehultak szirmai. Döbbentes képeket talál arany. Hogy

0: valaki le akar venni egy rózsát, sokat tétovázik, és mikor leveszi, a legfinomabban leveszi, mégis szétmegy az egész. Döbbenetes, finom, apró, de mégis jelentőségteljes képek. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent. Micsoda nagy sorok ezek. Keresém a boldogságot, mint egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Ugye? Tehát, hogy az ember, aki boldog akar lenni, és közben pedig elszalasztja azokat a boldogságokat, amiket talán valaki akar adni neki, de mindenki a maga szempontjából akar boldog lenni, és közben elszalasztja a valódi boldogságokat. Azért nagy a mi reformkori költészetünk, mert csak a boldogságról három olyan nagy vers szól a magyar irodalomban, amiért egy más nemzetnek az olvasója megnyalhatná a 10 ujját. Ez a Vörös Martinak a Csajági Laurának írt verse, tehát a Merengőhöz. A második a Petőfinek a Világosságot című verse 1847-ben, és harmadik ez a Visszatekintés. Tehát a boldogságról, ami végül is az ember életnek a legfontosabb kérdése és a legnagyobb célja. És aztán utána a boldogság után, amit hát így nem tudott levenni, mert készült rá, és amikor leszakította, akkor mind lehult. Azt mondja, vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Tehát, hogy ahogy megjelenik egy másik fő életérték, a szabadság. Tehát nem tudom, hogy érzékelhető egy sztoikus ember, ahogy mégiscsak az igazi emberi értékek után vágyódik, de ezeket nem tudja elsajátítani, nem tudja ezeket megszerezni. És aztán utána azt mondja, hogy álmaim is voltak, ó én ifjú álmaim. Tehát az egész lelkesedés, az egész életnek való nagy felbuzdulás, ugye ez is romba dőlt. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet, kiveszi le vállaimról. Döbbenetes zárás, arany a versépítkezésnek a mestere, nem vagyok erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet, kiveszi le vállaimról. Ugye érezzük, hogy egyre inkább mélyül ugye az üdesség, a fiatalság, a boldogság, a függetlenség, az álmok mind elvesztek. Nem tudja, a másik versben megütötte el fülüket, hogy mit mondott ki olyan nagyon határozottan. Ott egy szakadfon áll, ez a hit. Egy csonka, a horgony, a remény. Szakadt fonál a hit, csonka, horgony, a remény. De ezután ez a visszatekintés valahogy mégiscsak irányt változtat, és különben ugyanolyan verstípus, mint az előző, Arany Jánosnak a kedvelt verstípusát idézem, már a második vers is ebből áll. Arany Jánosnak a kedvelt verstípusa a 7 strófás 8 soros volt. 7 strófás 8 soros, vagyis 56 sor, amiben a maga elégikus bánatát, sztoikus rezignációját a legjobban ki tudta fejezni. Itt viszont mondom, a vers egy nagy változtatást vesz a vers végén, amikor egy harmadik nagy fogalom jut az eszébe, vagy negyedik. A boldogság, a függetlenség, az álmok után a szeretet. Arany János a szeretetről. Ez az utolsó verszak. Hogy valamiért talán még érdemes élni, amiért ne legyek öngyilkos. Valamiért talán még érdemes élni, ami talán megváltoztathatja az életemet. 1852-es a visszatekintés, Arany 35 éves.
1: Arany János. Visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe, vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt. A rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépeti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Kiveszi le vállaimról, de megálljunk, ne, nem én. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága. Te vagy az. Elkísérsz el. Ó, kísérj el, nincs oly messze, síromig, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott áll.
0: Ugye ez nagyon nagy vers, kár, hogy nem tanítják az iskolában, meg máshol sem. No de hosszú kirándulásunkat még egy aranyverssel tetézzük meg, de ez rövid vers lesz. Rövid vers 1857-ből, tehát aranyekkor 40 éves, és ez a Lejtőn. A magyar költészetnek egy hasonlíthatatlan nagy darabja. Már maga a kezdés olyan, hogy nem nagyon írtak magyar földön ilyen verskezés, száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Többenetes kezdés. Amilyen egyszerű, száll az este. Csak egy egyszerű inverzió. Holló szárnya megrezzenti ablakom. Itt már ugye kezdődik a névátvitel, kezdődnek az átvitt értelmű kijelentések, de az egésznek a hangulata, hogy még semmit nem mond önmagáról, csak az ablakról tudjuk, hogy ő van az ablakon belül. Kívül a sötétség rátelepedik a földre, belül ő pedig magányos. Az elmúlt két versben is mit láthatunk? A sztoicizmus alapérzését, egy bűnöm volt az erény, és a másik a fájdalom és az önsajnálat. Hát itt megint a sztoicizmus és a kereszténység átlósan ellentétes egymással, mert a kereszténységben, a krisztusi tanításban azt látjuk, hogy az ember soha ne sajnálja önmagát. Az embernek van, aki segíti vinni a terheit. Az az ember, aki ezt nem érzi, hogy valaki van, aki mindenben segít, aki nem hagyja az embert egyedül, az valóban egy szívszorító helyzetben van, ezért is szívszorító aranynak a helyzete. Ha Arany János olyan lett volna, mint mondjuk Villon, vagy nem tudom én, valami csokonai vitéz Mihály-szerű, kicsit hegyke, kicsapongó, az életet két oldalán égető, és nagyon gyorsan a világról eltávozó ember, talán könnyebben megértenénk, mert hát ezek az emberek ilyenek voltak. De mitől aranynak ez a nagy fájdalma, ez a nagy keserűsége, ez a nagy vigasztalhatatlansága? Azt hiszem, a sztoicizmusából következik, vagyis abból, hogyha az ember az erényt nem az Istennek tulajdonítja, hanem önmagának, akkor óhatatlanul fellép az emberben az önsajnálat, és az önsajnálat húzza lefelé az embert. Ez az, ami a hitet is, a reményt is, tulajdonképpen a szeretetet is kioltja. Ez az, amiben a lejtőben ír arany, és ő nagyon is jól tudta, hogy lejtőn van az élete, hogy egy sötét szál az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya. Ereszkedik lelkem árnya. Ez a félelmetes lelki valósága, az önsajnálat, a kicsit megbántottság, sértettség, elborong a múltakon, borongás. Az egész vers megint időszembesítő verstípus lesz, visszanéz, fiatalkor, elmaradt a hit, remény, ugyanazok a témák, amikről itt eddig is hallottunk az elmúlt két versben, és ahogy a vers kezdett hatalmas, a vers befejezése megint hasonlíthatatlan. Ahhoz az emberhez hasonlítja magát, aki éjszaka bemegy egy vízbe, folyóvízbe, és megy, és talaj is bizonytalanul van a lába alatt, és sötét is van, mintki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Döbbenetes kijelentések. Mint aki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Megszólal a vers, több időm nincs aranyjal foglalkozni, de a nagy kérdés, néhány napja is föltette nekem valaki, hát miért foglalkozzam én ilyen költészettel és ilyen költővel? Hát ettől még inkább depressziós leszek. Hát tönkre megyek, nem elég nekem még ez. Kedves hallgatók, biztos feltételezik rólam, hogy nem akarom önöket depresszióba hajtani, legalábbis eredendő szándékaim nem ezek. Ha olykor-olykor egy-egy futam erejéig talán az érezhetne, hogy kicsit mélyebb az azonosulásom bizonyos költőkkel, nem azért mélyebb, mert egyetértek velük, hanem azért mély, mert azt gondolom, hogy először valakit meg kell érteni, és utána tudunk távolságba jutni az illetőtől. Én úgy gondolom, hogy az ilyen költészet, mint Arany János költészete, amolyan kutyaharapás szőrével gyógyszer, ami megtanítja az embert arról, hogy csak ebben ne menjen bele az ember, csak ezt ne válassza az ember, csak így ne éljen az ember, mert előttem valaki, aki ettől szenvedett, aki a lelke mélyét feltárta, és őszintén, leplezetlenül itt áll előttem évszázad távolából, és elmondja, hogy ő ezt érezte, ő ezt a tapasztalatot élt át, szóval, ha jó van bennünk, azt nem magunknak tulajdonítsuk, mint a sztoikusok. Ha a jóért nem kapunk jót, akkor a bánat ne égessen az önsajnálatig. És hogyha túléltük ezeket a sérelmeket, és a sorskerék még mindig hurcol és nem dobott le, akkor ezt pedig tulajdonítsuk valakinek, aki igenis valamit szeretne adni az embernek, és most fogunk majd visszatérni Zákeushoz, hogy mit. Mert ki lehet emelkedni ebből az állapotból? Természetesen én nem tudom, hogy Arany János milyen lélekkel élt és halt meg. Ezután neki még 25 éve volt az életben. Ezek a legnagyobb versei, az 50-es években írt versei, aztán a balladák, aztán hát az őszikék az élete végén, azok már nem olyan nagy versek, illetve a négy sorosai, azok nagyon nagy versek. Az első előadáson említettem azokból, az ez évi első előadáson a négy sorosaiból. Itt Arany Jánostól el kell búcsúznunk, de én úgy gondolom, hogy nem célszerűtlen Arany Jánossal foglalkozni. A következő előadáson meg fogják hallani az egyik legnagyobb aranyverset, amelyben a reménységnek, az Isten irgalmasságába vetett, az Isten könyörületességébe való kapaszkodásnak egy hatalmas nagy darabja lesz, az örök zsidó, ami nyelvileg is a magyar költészetnek is az egyik legnagyobb verse. Én megelégszem azzal, ha valaki ezek után azt mondja, hogy ennyi, hát én nem is ismertem aranyt. Hát ez az ember is itt élt és küzdött ugyanúgy, mint mi. Ugyanolyan fájdalmakon, nehézségeken, hitvesztésen, reménytelenségen ment át, de éppen az ilyen költő példázza azt, hogy az embernek csak ebben van boldogsága és előrejutása, mi nekünk embereknek valóban kevés a rosszal ellenségeskedni, a jóra szomjózni, és megváltozni, megtérni valakinek a segítségével. Na, itt majd a fonalat visszaöltjük Zákeushoz, most azonban figyeljünk jól, mert ez a rövid kis vers a lejtőn megint csak a magyar költészet csúcsaihoz tartozik.
1: Arany János a lejtőn. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz, oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld virányos hanti, hadd merengek rajtatok. Bár panasszal, bár sohajjal, akkor is szám telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövő. Most ez a hit, néma kétség, s minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség, vissza sem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez. Mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz.
0: Nagyon is egyszerűen térünk vissza a Zákeushoz. Arany azt mondja, hogy hittel csüktem a jövőn. A hittel nem a jövőn kell csüggeni. Aki hittel csügg a jövőn, az a saját maga álmait vagy illúzióit akarja látni a jövőbe. Hittel csüggni más valakin kell. Itt térünk vissza Zákeushoz. Ő nem hitt a jövőben, ő valakiben hitt, aki meg tudja változtatni az életét, tehát meg tudja változtatni a jövőt. És a Zákeus ezt a hitét így fejezte ki, Lukács 19. fejezet 8. verse szerint. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves hallgatók, ki volt ez a Zákeus? Mondtam, hogy a beszédéből ismertetik meg az ember, és az ember valóban a beszédéből ismertetik meg, már pedig abból a beszédéből, ahogy számvetést végez az ember, ahogy valamivel szembefordul, és valamivel azonosul. Ez tulajdonképpen az életünk. Valamivel szembefordulni, és a jóval, az igazzal azonosulni, ez a Biblia szerint a megbánás. Ami Zákeusban volt itt Jerikóban, az az igazi megbánás mintapéldája, és így felírtam a táblára, hogy az igazi megbánást miről lehet felismerni. Az igazi megbánásnak mindig három jellegzetessége van. És egyik jellegzetesség sem igazi az a megbánás. Az igazi megbánás először is egy őszinte megvallásával kezdődik azoknak a bűnöknek, amiket az ember elkövetett. Az őszinteség, a leplezetlenség, a félre magyarázás nélküliség, tehát az, hogy az ember szembefordul önmagával, és szembefordul a múltjával, és a visel dolgaival, ha ez nem következik be, akkor nem beszélhetünk megbánásról. Ennek nyilvánvalóan ki kell fejeződnie. Legnagyobb kifejeződése az 51. és a 32. Zsoltár a Bibliában. Dávid egy nagyon súlyos bűne után jutott igazi megbánásra. És az igazi megbánást ő nem azt mondta Dávid, mint bocsánatot kérek a mai emberek és mai vezető emberek, akik ugye naponta beszélnek, és hát az emberek, mivel lusták vagyunk és tunyák, mindig ugye hallgatjuk, hogy a nagy emberek mit beszélnek rádióban, televízióban. Feltűnt nekem, hogy Magyarországon hogy szokás megbánni a rosszat, a bűnt, a múltat. Az utóbbi években egy új szót kellett megösmernem. Ez a következő. Elhatárolódom attól. Elhatárolódom attól, amit tettem. Nem mondom, milyen érdekes dolog ez. Elhatárolódom. Mit akar ezzel mondani? Ez most megbánás? Vagy azt mondja, hogy tulajdonképpen ő akkor is jól csinált, hát most egy magasabb szintre jutott az élete, vagy most határt vont, és akkor, de tetszenek tudni ma az emberek azt, hogy ez jó, vagy rossz, vagy igaz, vagy hamis, ezt nem szokták mondani, elhatárolódom attól. Dávid mit mond az 51. Zsoltárban? Azt cselekedtem, Istenem, a szemeid előtt, ami ánokság volt. Én egy álnok dolgot csináltam. Gonosz voltam. Álnok dolgot tettem. A soha, de soha nem jutnak az emberek igazi megbánásra, amikor nem tudják őszintén rossznak látni a rosszat, még akkor is, hogyha ők követték el. Ha ezt nem látja az ember, addig mindig csak magyarázkodik, igazolja magát, határolódik. Az igazi megbánásnak az első vonás az, hogy az ember valamit beismer. Ugye eddig eljutott még Saul király is, meg még Júdás is. Szóval igaz az, hogy a mai világban a nagy tekintélyek még a Júdás szintjéig sem jutnak el. Mert a Júdás is azért egy szint, nem? Mert Máté evangélium a 27. fejezete szerint Júdás azt mondta, amikor visszavitte a 30 ezüstpénzt, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hát azért Júdás nem azt mondta, hogy kérem, elhatárolódom attól. Elnézést, de ezt azért mondom, és nem akarom nevesíteni a dolgokat sem politikai, sem egyházi berkekben, a kicsitől a nagyig, hogy itt mitől határolódnak el, amikor ugyanazt csinálják, mint annak előtte, csak éppen a köbön. Tehát ez az első dolog, hogy ha az ember őszintén valamit nem val meg, akkor nem tud megtisztulni attól a régi dologtól, tehát akkor nem is várható, hogy az életében valami fordulat következzék be. De ez még nagyon kevés. Ez még nagyon kevés. Most jön egy újabb fokozat. Jóvá akarjuk-e tenni? Mert Zákeus nem azt mondta, hogy hát igen, uram, én hát egy rossz, egy nagyon kapzsi ember voltam. Összeharácsoltam, itt van ez a nagy ház, meg minden össze, de nagyon bánom. Folyik a könnyem, nagyon bánom. Hát nem ezt mondta Zákeus. Zákeus azt mondta, hogy amennyire csak lehet, mert ugye mindent nem tudunk jóvá tenni, de a jóvátétel bőséges legyen. Vagyonom felét, és aki jelentkezik, négy annyit. Nem visszaadom neki a lopott holmit, és örüljön, hogy visszanyerte nagy nehezen tőlem. Nem azt mondom, hogy adjon be kérvényt, aztán majd a Duma meg az Alkotmánybíróság jóvá hagyja, és Magyarországra a rablott műkincsek majd 25 év után visszakerülnek. Na te csak úgy, mert tegnap mondta be a rádió, csak úgy a nyelvemre szaladt, de minden nap olvashatunk ilyenekről. Állítólag megvallanak dolgokat, bevallanak emberek bűnöket, de jóvá tenni? Jóvá tenni? Hát az, hogy mondjam, az már nem is ismerős, nem is még annyira sem, mint hogy elhatárolódom. Tehát Zákeus nem azt mondta, hogy ő most milyen nagy bűnös, és verte a mellét, hogy mennyit kell vezekelnem, vagy milyen penitenciát szabsz rám, uram, hanem Zákeus azt mondta, és miért mondta ez Zákeus? Most egy nagyot mondott Zákeus, mert vagyon a fele, hát azért az tetemes. Ki az, aki ma azt mondaná Magyarországon, kérem, hogy a vagyonom ennyi, mondjuk 100 millió, 50 milliót rögtön visszaadok. Nem tudom, hogy mikor tetszenek majd ilyesmit olvasni az újságokban. Nem tudom. De Zákeus ezt miért mondta? Egy nagyon fontos dologra hívom fel a figyelmet. Mózes könyveiben Isten elmondta, hogy ha valaki beismeri a bűnét, akkor utána a kárpótlás az hogy nézzen ki. Ezért tessenek olvasni Mózes második, negyedik és ötödik könyvét. Én ezt nem fogom elmondani részletekbe menően, csak annyit fűznék hozzá, hogy a legkisebb jóvátétel az az egy ötöddel való megtoldása volt a kárnak. A legnagyobb jóvátétele meg a négyszeres, amit itt Zákeus mond. Tehát Isten azt parancsolta meg a zsidó népnek, hogy ha valaki már szembefordult a rossz dologgal, amit elkövetett, utána ne késlekedjék a jóvátétellel, de abban a jóvátételben fejeződjék ki, akár anyagi természetű, akár lelki természetű, hogy a másik embert, akit megkárosított, az a másik ember érezze, hogy fölével együtt adja vissza az illető dolgot. Ha valaki mondjuk pénzt kért kölcsön, és nem adta vissza, és most megadja a 100 forint helyett, ne 100 forintot adjon, hanem 120 forintot. Ha valaki elvitte a másik embernek az állatát, ugye a mózesi törvények elmondták, hogy ha lopta, ha kölcsön kért, és nem adta volna vissza időre, tehát ez egy nagyon pontos jogi gyűjtemény volt, akkor az pontosan kárpótolja a másik embert. Mert a másik embernek egyrészt nélkülöznie kellett azt a pénzt, vagy vagyontárgyat, vagy valamit, másrészt pedig az a másik ember lelkileg is esetleg megkeseredett azzal szemben, akivel ezt csinálta. Tehát ezt testileg, anyagilag is kárpótolni kellett, de lelkileg is kellett érezni annak a másik embernek, hogy most már az illető megváltozott, hát ha megváltozott, annak csak ki kell fejeződnie, nem? Ha nem úgy fejeződik ki egy megváltozás, hogy kénytelen kellett, már loptam egy autót, majd két év múlva visszaadom. Hát ez nem kárpótlás, ez nem jóvátétel. Ami ma van a világunkban, az valóban egy nagy cirkusz. Nyugaton, keleten, északon és délen ez egy hatalmas cirkusz, erkölcsi értékek és mértékek nincsenek. Az emberek megkárosítják a másikat, vígan és dalolva tesznek olyan dolgokat, amelyek égbe kiáltó bűnök. Ugye a Biblia nem csak a gyilkosságot nevezi égbe kiáltó bűnnek, hanem például azt mondja a Szentírás, hogy a méltatlanul visszafogott munkabér is kiált az égre. Hát csak az a rossz dolog, amikor valakit már meggyilkolnak, az nem rossz dolog, hogy hónapokig nem adnak neki pénzt, vagy ott hagyják a nehézségben, és így járnak el vele. És hogyha valaki ezt tette, akkor utána a jóvátétel az, hogy elmegy az a bíróság elé, és nem hajlandó vallani, mert személyiségi jogaira hivatkozik. De közben aztán elhatárolódott. És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy még ez is kevés a megbánáshoz. Mert hogyha én tulajdonképpen valakit megbántottam, megkárosítottam, valakinek fájdalmat szereztem, őtőle is messze menően bocsánatot kell kérnem, és ez az első két dolog. De hogyha valaki nem jut el a harmadik dologig, a harmadik vallomásig, akkor újra kezdődik majd minden az életében előről. Ha valaki nem úgy tekinti a rossz dolgot, mint ezzel az életnek és a szeretetnek a teremtőjét károsította meg leginkább. Mert Isten nem azért teremtett meg bennünket, hogy öljünk, pusztítsunk, raboljunk, lopjunk. Isten azért teremtett bennünket, hogy éljünk, gazdagítsuk az életet, és segítsünk másoknak is a szükségleteikben. Tehát ezért mondja Dávid a híres 51. Zsoltárban, egyedül te ellened vétkeztem. Egyedül te ellened vétkeztem. Soha nem értettem különben, még vizsgálat tárgyává nem tettem, hogy mi is a megbánás a Biblia szerint, mert mi az, hogy egyedül te ellened vétkeztem? Hát ugye Dávid tudjuk jól azt, hogy elvette a fele barátja feleségét, ez Betsábé volt, megölte a férjét, ez Úriás volt. Hát ez miért mondja ezt a Zsoltárban, hogy Istenem, egyedül te ellened vétkeztem? Hát vétkezett a Betsábé ellen, az Úriás ellen, a családjuk ellen, a nemzet ellen, de hogy Isten ellen vétkezett volna, ez most hogy jön ide? De aztán az ember megérti, hogy minden bűn végső soron kinek az arcán csattan. Minden életrombolás az élet alkotójának az arcán csattan. És igazán eljutni az őszinte megbánásra csak azt tud, aki el tudja mondani azt, hogy igen, hogy mondja Pál a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, hogy az ember a maga kezével feszíti keresztre az Istent. Amikor Krisztust meggyilkolták, amikor Jézus áldozatul adta az életét, abban az is kifejeződött, hogy mi emberek tulajdonképpen a sok rossz végső következményekép, amikor az Isten közénk jött, mi nagyon könnyen irigységből, hatalomféltésből, gyávaságból, stb. Megalkuvásból az Istent eltettük láb alól. Felfeszítettük az Istent. Ha valaki látja azt, hogy az Isten halálába került az, hogy az Isten megbocsáthat nekünk, és az Isten vállalta a halált is az emberért, azt tud igazán megkeseredni, és ez a megkeseredés, ez az Isten szerinti szomorúság ad az embernek erőt ahhoz, hogy máskor ne kövessen el bűnt. Ha csak a másik embertől kérek bocsánatot, az kevés. A másik embertől bocsánatot kérni az annyi, mint rendezni egy kapcsolatot, ami rossz lett a bűnöm következtében, de ha Istentől kérek bocsánatot, Isten tud erőt adni ahhoz, hogy máskor ne kövessem el a rosszat. Ha egy ember megbocsát nekem, az nagyon jó leső érzés, de egy emberi megbocsátásban ilyen erő nincsen, hogy máskor ne kövessem el a rosszat. De amikor én látom azt, hogy ez az Isten halálába került, az Isten ezt vállalta az emberért, Akkor nyer az ember egy olyan elszánt szembefordulást a rosszal. Valami olyan eltökéltséget, hogy én tovább nem akarok így élni. Ezt az Isten tudja kiemelni az ember életéből gyökerestül, amit bűnnek nevezünk. És ezért mondja azt a Szentírás, mondom ebben a két Zsoltárban, például a 32. Zsoltárban, hogy amíg nem tettem meg ezt, addig megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Bevallottam vétkeimet az Úrnak, elvette rólam bűneimnek terhét. Tehát tulajdonképpen a bűnök terhét elvenni csak az Isten képes. A bűnöket kiemelni az életből, először ezt, aztán azt, aztán amazt, mindegyiket, amivel megundorodtam és amivel szembefordultam, azt egyedül csak az Isten képes. És ezért mondja azt a Szentírás, és ezért jó megjegyezni, hogy csak két Zsoltárt olvassunk el, és lehet gyönyörködni ebben az 51. és 32. Zsoltárban, mind a kettőt a legsúlyosabb vétke után szerezte Dávid, hogy csak ez elégíti ki az igazi megbánásnak a bibliai mértékét. Enélkül lehet szó egy sauli, egy júdási megbánásról is, de az nem megbánás, az csak bűntudat. Az igazi megbánás, ami a Zákeusé volt, a Dávidé volt, az a bűn kendőzetlen beismerése, a jóvátétel és az Isten előtti mély megalázkodás, az Istennek való köszönet, hogy Istenem, te ezért jöttél el erre a földre, hogy rendezd az én bűnadósságomat, és én ebben akarok hinni, és ezért nem szeretnék tovább bűnt elkövetni, mert te ezért az életedet adtad. Eredetileg tervem volt az, hogy ezután hozok példákat. Mert azt szoktam meg, hogy sajnos mi emberek nem nagyon gondolkozunk, és a mai világban megbánásnak fogadunk el olyan dolgokat, amelyeknek semmi közük nincs a megbánáshoz. De inkább lemondtam erről, és úgy gondoltam, hogy inkább Arany János költészetét állítom be ennek helyébe, mert nagyon súlyos dolgokat kellett volna elmondanom politikai és egyházi vezetők úgynevezett megbánásairól, többszörös megbánásairól, amelyekben egy morzsányi megbánás nincsen, csak ügyes szólamok és nagy retorika. És a bűnök ugyanúgy tenyésznek tovább, ahogy Jézus Krisztus mondta Máté Evangélium a 24. fejezet 12. versében, hogy amikor a szeretet meghidegül, a gonoszság meg fog sokasodni. A gonoszság akkor sokasodik meg, amikor az emberek nem hajlandók igazán őszintén szembefordulni a visel dolgaikkal. De ilyenkor jusson eszünkbe, mint egy vigasztaló reménység, a Zákeus története. Zákeus iszonyatos életet élhetett, de a Biblia ezt nem ecseteli. Én sem vagyok felhatalmazva, hogy ecseteljem, a rosszba minek merüljünk el. A Biblia nem részletezi, hogy ezt a bizonyos vagyona felét hogy szedte össze ez az ember. Elég szerencsétlen volt ő akkor is. Nem részletezi azt, hogy mi az, hogy patvarkodással elvettem. Én is szoktam átmenni derék szomszédaink felé, röszként többször voltam életveszélyben is, Múltkor is, amikor rám fogta egy szerb vámos a fegyvert, jobbnak láttam eliszkolni, mert szégyen a futás, de hasznos. Szóval látja az ember, hogy a vámosok kezében ma is micsoda hatalom és micsoda erő összpontosul, szinte megittasodnak attól, hogy ők jelképezik az országot. Olyan is, amit jelképeznek, és olyanok is, múltkor kérném szépen, 9 könyv miatt fogtak rám fegyvert. Amikor visszajöttem ének idején, mondja az egyik barátom, hát elég együgyű vagy te, János, hát nem tudod, hogy a diktatúrában a legnagyobb veszély a könyv. Hát miért nem gépfegyvert vittél át? Ezt könnyebben átengedték volna. 9 könyv véletlenül benne maradt a csomagtartomban, tisztességesen átkutattak, mind a 9-et megtalálták. Én ismertem a szerb törvényeket, a szerb törvények szerint 3 példányt lehet minden könyvből. Régen banános ládányi könyveket vittem, mert bekészítettem ekkora Bibliából is 3 példányt, ekkora Bibliából is 3 példányt, mindenféléből is, hát több 100 könyvet át tudtam vinni, azóta fejlődött a világ. 9 könyv miatt azt mondta a vámos, jól megkülönböztethető nyelven, hogy a sokat ugrál akkor. Tehát nem akarom ecsetelni, elég nekünk bepillantani most egy kicsit az életbe, hogy ez a Zákeus milyen lehetett, mint fővámszedő és gazdag ember. De lehetséges ebből a helyzetből is kiemelkedni. Ennek a kiemelkedésnek mindösszesen ennyi a 3 feltétele és kritériuma, amiért az Isten az életét is adta. Kedves hallgatók, beesteledett, elmondhatnánk arannyal, hogy száll az este, hollószárnya megrezzenti ablakunk, de ezért tudunk vetíteni. Nagyon röviden intézném el a vetítést, ha van még egy kis idő, 10 perc a vetítés. Tehát akik távol vannak, azoknak is gondolom jól kivehető történetünk színhelye Jerikó, nem messze a Holtengertől, az észak-nyugati rész tetején, nem messze a Jordántól, és nem messze a fővárostól, Jeruzsálemtől sem. Itt látjuk ezt az utat, amivel elkerülték Samáriát, és a Jordán másik partján mentek az északi országrész felé. A Holttengernek a nyugati partját látjuk, tehát a Jerikótól déli részt, Engedinek a hegycsúcsait, illetve a kőszáli Zergét. Mehetünk tovább. A feltárások ma is folynak ezen a vidéken, különösen időszámításunk körüli századokból maradtak itt erődítmények, például itt volt Mahairosz vára, ahol Keresztelő Jánost is kivégezték. Ugye a Holttenger közelről néhány szép kép erről a több mint 33%-os sótartalmú tengerről. Kedves budapesti fotósom járt itt ezen a vidéken, és készített néhány képet. Egyébként Isten szándéka Jerikóval is ez lett volna, a teljes elpusztítás a kánaánita népek szörnyűségei után, de aztán más irányt vett Jerikó története Izrael életében, és később virágzó várossá lett. Ezek azok a hegycsúcsok, amelyek a legközelebb vannak a történetünkhöz, mint legmagasabb hegycsúcsok, Júda hegycsúcsai a Holttenger és Jerikó között. Sajnos papírképek vannak. Festői szépségű vidékek ezek, bár eléggé félelmetesek is. A kumráni barlangok is ezen a vidéken vannak, de most ezeknek a megnézésétől eltekintünk. Csak nagy vonalakban nézzük a vidéket, háttérben a Holttenger, ezek Júda hegycsúcsai, és itt a kép bal oldalán terül el Jerikó néhány kilométerre. Ezekben a barlangokban is elásott kincsek, illetve bibliai korból származó dolgokat fedeztek fel. Tudjuk jól, hogy néhány alapvető dolog tűnt el a bibliai időkből, ilyen például a frigyláda. Ez például a Heródiumnak a magaslata, ma látványossága holtenger nyugati, illetve keleti partján, ugye a Masada, és ma is ugyanúgy dolgoznak itt az arabok, ahogy Jézus idejében ugyanúgy tépik a kalászt, vagy gyűjtik össze a gabonát, és ugyanúgy viszik be ezekbe a nagyon szegény kis városságból, ma is harcok dúlnak, és a fegyverek nem csitulnak el, Dániel 9. fejezete szerint nem is fognak elcsitulni. Jézus az egyik megragadó példázatát mondta Jerikóval kapcsolatban az irgalmas samaritánusról, barokkori ábrázolás, hogy ezen az úton agyba félbevert embert az irgalmas samaritánus feltesz a lovára és bevisz a városba egy fogadóba. Nagyon sokszor ábrázolták ezt a jelenetet, ez is a Jerikói útnak a veszedelmei közé tartozott, és Jézus ezért kezdte tehát így a példázatát, hogy a történet szerint, mert ezek megtörtént eset lehetett, nem annyira példázat, mint megtörtént eset, és ez az irgalmas samaritánus mindent megtett ezért az emberért, nem csak, hogy az együttérzését kinyilvánítsa, hanem azért is, hogy bekötözze a sebeit. Rembrandt rajza ezt mutatja, hogy ahogy a sebeit olajjal és ugye borral kimossa, és olajjal kötözi, olajjal tisztítja, és viszi a vendégfogadóba, és Rembrandtnak a csodálatos részkarc, ami itt is a könyvek között megvásárolható, azt hiszem 20 forintért, nagyon megragadó részkarc ez, ahogy a fogadóssal beszél a samaritánus, és pénzt is ad az embernek, hogy majd gondját viselje, hogyha ő elmegy. Jézus itt is tanított ebben a városban, szintén Rembrandt metszete, és erről a bizonyos Zákeus történetről az én gyűjteményemben összesen egy feldolgozás, a Merián feldolgozása található meg. A 17. századi protestáns bibliákban jelent meg ez a metszet. Látjuk, hogy Jerikó kapujából vonul ki a sereg, és Jézust követik, és itt van a fügefán fönt Zákeus, ott pedig nyilván egy farizeus, aki vádolja Jézust ott a fa alatt, hogy bűnös emberhez megy be szállásra, és Jézus megáll és szólítja Zákeust. Az emberek arcán vagy a méltatlanság, vagy ott a baloldali sarokban látunk olyan embereket, akik sírnak a megrendüléstől, és egy imára kulcsolt kéz ott annak az asszonynak a keze a bal sarokban. Tehát nagyon jól ábrázolta Merián, nagyon híres protestáns művész volt, aki a Luther Bibliákat Lukács Cranach után végig illusztrálta, tehát Cranach után ő az első illusztrátor, aki végig illusztrálja, különben aki magyarul magyar könyvben meg akarja nézni, van egy református kiadvány, Belicai Angéla Örök élet meg beszéde című könyve, és abban nagyon sok Merián metszet található.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem

vettünk föl, ami a Bibliának egy valóban megrendítő részlete. Viszonylag részletesen ismerjük ezt a kihallgatást. A vezérfonalunk János evangélium a 18. és 19. fejezete lesz, de a többi evangélium, tehát a szinoptikusok is Lukács 23., Márk 15. és Máté 27. fejezetében emlékeznek meg erről a kihallgatásról. Egy valódi küzdelem folyt itt a római helytartóért, aki nagyon közel volt ahhoz, hogy megigazult, megjobbult ember legyen. De első kérdésként azt vetném fel, hogy mielőtt felelevenítenénk Jézusnak ezt a küzdelmét Pilátusért, mielőtt eljutnánk János evangélium a 18. és 19. fejezetéhez, tudunk-e már valamit a római helytartóról? Olvasunk-e már valamit a Bibliában őróla? Nagyon megbecsülésre méltó a Lukács evangélium a 13. fejezete, amelyben egy fél mondatot olvashatunk Pilátusról, de ez a fél mondat nagyon sok mindent elmond. Ugye feljegyzi itt a Szentírás, hogy egy ízben Galileából zarándokok jöttek le Jeruzsálembe, hogy elvégezhessék az áldozataikat, és ez a fél mondat, ami Pilátust illeti, így hangzik, hogy az ő vérüket Pilátus az áldozataik vérével elegyítette. Olyan rövid híradás ez, hogy hajlamosak vagyunk elsiklani az ilyen bibliai kijelentések fölött, de ez a fél mondat egy döntő dolgot elmond Pilátusról. Tudnék azt, hogy nagyon kegyetlen ember volt. Hírhetten zsidógyűlölő volt, úgy gondolta, hogy méltatlan helyen van, hogy Jeruzsálemben neki kell képviselni az impériumot, a birodalmat, és egy ízben békés zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette. Magyarul a katonáinak parancsot adott, hogy orvul öljenek meg békés, senkinek nem ártó embereket. Azt gondolom, hogy ha komolyan vesszük ezt a kijelentést, hogy ilyen ember volt ez a Pilátus, akkor semmi illúziónk nem lehet, hogy amikor Jézust oda vezetik elébe, akkor ki előtt áll Jézus, kinek kell beszélnie, kiért kell küzdenie. Pilátus olyan ember volt, aki kegyetlen, durva katonember volt, és az érte való küzdelem szinte reménytelennek látszó küzdelem. A szórólap, amit megtetszettek kapni, illetve aki beszerezte a Hogyan küzdött Jézus Poncius Pilátusért, tehát a mai előadásnak az anyaga, ebben leírom a beszélgetésnek a kezdetét. Ugye Jézus 6 kihallgatáson ment át. Előző nap este, csütörtök éjszaka fogták el a Getsemáné kertben. Először Annáshoz vitték, a régi főpaphoz, aki még most is hatalmas befolyást gyakorolt a főtanács a Sanhedrin életére. Utána átvitték Kajafáshoz, ez volt a második kihallgatás. Majd hajnaltájt, amikor felvíratt a nap pénteken, helybe kellett hagyni az eddigi elítéléseket, tehát ismét Kajafás és a főtanács elé idézték Jézust. Hadd mondjam el, hogy akkor már egész éjszaka kínozták, ütötték, verték, tulajdonképp nem hagyták pihenni, nyugodni, és Jézus testileg is, lelkileg is meggyötört állapotba került, amikor ez a harmadik kihallgatás létrejött. Miután a zsidók elítélték Jézust, itt nem beszélek az előadáson arról, de a szórólapon ez is hangsúlyt kap, hogy a történelemnek bizony egy nagyon sötét koncepciós pere volt ez, nem is tudom, hogy lehet-e ehhez hasonlót találni, hogy tudnék, egészen más volt a vád a zsidók előtt, és egészen más vádat kellett kitalálni a rómaiak előtt. Ugye, mert a zsidók előtt az volt a vád, hogy Jézus Isten fiává teszi magát, tehát egy vallási szempontú vád volt. Ezt viszont Pilátus előtt nem lehetett hangoztatni. Ha Pilátus előtt azt mondják a zsidók, hogy íme egy ember ítélt halálra, mert Isten fiává teszi magát, meg messiásnak mondja magát, hát ez Pilátus ezzel szóba nem állt volna. Pilátus erre azt mondta volna, hogy mit érdekel engem a ti vallási belügyetek, villongásotok, én ezzel nem foglalkozom. Vigyétek előtt magatok és tisztázzátok, hogy ki minek tartja magát, én római vagyok, a vallásom nem a ti vallásotok, és a birodalomom érdeke nem a ti vallásotokban igazságot tenni, nem ez az érdeke. Tehát a zsidóknak más vádat kellett kitalálniuk. Ugye a saját népük előtt úgy kellett bemutatni Jézust, mint aki Isten fiává teszi magát, és ezért követel főben járó bűnt. A rómaiak előtt pedig úgy kellett Jézust beállítani, mint aki felségsértést követel, mint aki lázít a római birodalom ellen. Tehát valami politikai szempontú vádat kellett kitalálni. Ugye a saját népük előtt egy vallási vád, a helytartó előtt pedig egy politikai természetű vád. Ezért volt nagyon sötét Jézus pere, majd látni fogjuk a beszélgetés során, hogy egy ízben elszólják.

0: magukat a fő emberek, és vagy az csúszik ki a szájukon, amire kínosan ügyelnek, hogy, az, hogy, hogy azt nem mondják el, de mégis kicsúszik a szájukon. Minden esetre, amikor Jézust körülbelül pénteken, kora reggeli időben odaviszik Pilátus elé, Jézus rendkívül legyengült, mondom testileg, lelkileg súlyosan megalázott ember képét nyújtja. Az első kérdésünk az, hogy Pilátus hogyan is kezdett el foglalkozni vele. Mind a négy evangélium elmondja, hogy ez a kihallgatás nagyon lassan kezdődött, mert Pilátus kérdezte a vádat, látta, hogy a vád koholt vád, utána visszament az erődítménybe, ahol lakott, újra kijött beszélgetni a zsidókkal, ugye a zsidók nem akarták átlépni azt a bizonyos határt, mert hiszen közel volt a szombatnap, közel volt a Nisán hónap 14. napja, ugye a Páska ünnepnek a napja, és az ünnepre való tekintettel ők nem akartak pogány helytartó házába bemenni. Nagyon vontatottan kezdődött ez a kihallgatás, és János evangéliumát, amelyet kiválasztottam, hogy ne kelljen sok helyre lapoznunk, ami körülbelül a legrészletesebben mondja ezt el. Nyilván már tudják önök, hogy miért, mert János volt az eseményeknek a közvetlen szemtanúja, Kajafás Annás kihallgatásakor is ő követte Jézust egyedül a legvégsőkig, és bizonyára itt is személyes fültanú volt, úgyhogy a legtöbbet ő tudta lejegyezni. Szeretném olvasni János evangélium a 18. fejezetében a 29. verstől a kezdeti néhány mondat és néhány kérdés után a kihallgatásnak a törzs részét, mert mondom, hogy ez nem egy alkalomra, nem egy esti előadásra való kérdés. Aki otthon elolvassa mind a négy evangéliumot, látni fogja, hogy döbbenetes dolgok vannak ebben. Tehát János 18.29-től olvasom. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk és mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Feleltek és mondták néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondta azért nékik Pilátus: vigyétek el őt ti, és ítéljétek meg őt ti a ti törvényeitek szerint. Mondták azért nékik a zsidók: nekünk senkit sem szabad megölnünk. Pár pillanatra hadáljak meg. Pilátus átlátott a szitán. Pilátus tudta, hogy itt valami koholt vádról van szó, illetve nem is mondanak vádat. Ugye, amikor megkérdezi, hogy micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen, ugye a jellegzetes koncepciós pereknek a vádja, hogy ne kérdezd, hogy mi rosszat tett az illető, elég az, hogy mi hoztuk őt ide elődbe, tehát higgyél nekünk, nem ok nélkül hoztuk őt ide. Ne is érdeklődjél, Pilátus, hogy ki ez az ember, mit csinált. Elég az, hogy mi ide hoztuk őt. Ez már bőségesen elég ahhoz, hogy te elítéljed. Mert Pilátus rögtön gyanút fog, és ezért kezd kérdezősködni. És aztán a 33. verstől olvasom tovább, amely ezt mondja: ismét bement azért Pilátus a törvényházba, és szólította Jézust, és mondta néki: te vagy a zsidók királya? Kedves hallgatók, itt egy kicsit hosszabban állnék meg. Tudnék, itt valóban a sorok között kell tudni olvasni. Miért foglalkozik Jézussal Pilátus, amikor ő erre nincs felkészülve, hajnalok hajnalán felébresztik, hogy most itt van egy ügy, gyorsan keresztül kell futtatni, amikor látja, egy óriási túlerő van itt, az egész zsidó nép vallási vezetői itt vannak, és a felizgatott tömeg, és itt van valaki, akit én nem ismerek, csak azt látom, hogy agyba főbe van verve, és itt áll tehetetlenül előttem. Miért kezd Pilátus foglalkozni egyáltalán ezzel a dologgal? Egy katonaember, egy hatalmi ember, aki egy ízben a zarándokok vérét az áldozataik vérével elegyítette, miért szánít egyáltalán 5 perc időt is Jézusra? Hát itt mondom azt, hogy egy kicsit a sorok között is kell olvasni. Tudnék, én semmi mással nem tudom ezt megmagyarázni, csak azzal, hogy Jézusnak a magatartása akkor is beszédes volt, amikor még szóra sem nyitotta a száját. Egy ember, ahogy megjelenik, egy ember, ahogy viselkedik, egy ember arcán, ami tükröződik, az már nagyon sokat elmond arról, hogy mi van abban az emberben. És Jézus arcán nem volt dac, nem volt kihívás, nem volt bosszúvágy, nem volt sértettség. Jézus arcán nem volt semmi, ami egyébként megszokott dolog lenne egy olyan embernek az arcán, akit méltatlanul üldöznek és akarnak elítélni. Én úgy gondolom, hogy Pilátust ez állította meg. Pilátust ez gondolkodtatta el. Ki lehet ez a valaki, akit én nem ismerek, de aki így tud viselkedni, a méltatlansággal, a gyűlölettel, a gyalázással szemben, az óriási túlerővel szemben. Semmiféle olyan érzést nem látok az arcán, ami valami olyasmire utalna, hogy ő benne valami rossz van, vagy ő benne valami visszavágó szándék, vagy valami bosszúálló lelkület lenne. Én úgy gondolom, hogy Jézusnak a puszta megjelenése és a puszta magatartása gondolkodtatta el Pilátust. És ebben nagyon nagy tanítás van mindannyiunk számára. Vannak olyan emberi élethelyzetek, amikor az ember nem beszélhet, vagy még nem beszélhet, vagy egyáltalán nem is kíváncsiak arra, hogy mit mond, de az embernek a puszta megjelenése, ahogy egy ember ott áll, ahogy egy ember a vádak pergőtüzében viselkedik, ez már nagyon sok mindent elmond az emberről. Nem akarom ismételni azt az unos, untalan hangoztatott mai statisztikát, amiben persze sok igazság van, hogy az ember magatartását csak 7-8%-ban jellemzik a szavai. Az embernek a magatartását döntő részben 80-90%-ban az úgynevezett rejtettebb metakommunikáció jellemzi, tehát az, amikor még nem beszél, nem érvel, nem hivatkozik, de a megjelenése, a magatartása, a viselkedése már árulkodó. Ugye erre vonatkozik a híres kínai mondás, ami körülbelül így szól, hogy mielőtt szóra nyitottad volna a szádat, már beszédesen vallottál magadról. Ez nagyon nagy igazság. Mielőtt szóra nyitnánk a szánkat, már beszédesen vallunk magunkról, a cselekedeteinkkel, a magatartásunkkal. Azt tudnám összefoglalólag mondani, hogy Jézus magatartása lenyűgöző volt. Sajnos ezért nem mennek sokra a mai filmek, a 20. századi filmeken Jézus élete feldolgozások, mert például ezt nem adják vissza. Ugye, ha megnézik Debrecenben Munkácsi képeit, most együtt van a sok Krisztussal foglalkozó kép, ugye a kihallgatás, a Golgota, stb. Kicsit kihívó Krisztus, kicsit ugye a forradalmár Krisztus, a múlt század végének egy bizonyos Krisztus felfogása. Aztán hány és hány Krisztus kép született meg a történelem során, meg a 20. században is ugye a dac Krisztus, a nonkonformista Krisztus, ugye a felszabadítás teológiájának a Krisztusa, nincs sok közük Krisztushoz. Krisztust úgy kell látnunk és úgy kell elfogadnunk, ahogy a Bibliából megismerjük. És a Bibliából úgy ismerjük meg, hogy egy vérengző római helytartó is elgondolkozott, mert Krisztus szó nélkül is olyan benyomást tett rá, olyan hatást gyakorolt rá, hogy elkezdett azon töprengeni és tűnődni, hogy ugyan miért hoznak ide valakit elém, akinek az életében, a megjelenésében semmi rosszat nem látok. De hát végül is elkezdi a kihallgatást, fölteszi a kérdést Jézusnak, te vagy a zsidó királya? És kedves hallgatók, amikor én ezt a történetet megismertem, hát jó pár évvel ezelőtt, Erre emlékeztem, hogy Pilátus így kezdi a kihallgatás, hogy te vagy a zsidó királya. De körülbelül egy fél évvel ezelőtt kaptam rajta magam azon, hogy nem tudtam, hogy Jézus erre mit válaszolt. Amikor a Bibliából valamire nem emlékezünk, vagy valami kihagy, valami űr van bennünk, akkor mindig lapozzuk fel a Bibliát, mert mindig pontosan kell ismerni a Bibliát. Az fogja megérteni a Bibliát, aki pontosan megfigyelni, pontosan azt olvasni, ami benne van, így akarja megérteni a Bibliát. És amikor elolvastam Jézusnak erre a kérdésre adott válaszát, szinte valóban nem túlzás, de meghűlt az ereimben a vér. Mert azt eddig is tudtam, hogy a Pilátussal való kihallgatás során Jézus olyan dolgokat mondott, amit soha az életében nem mondott el, majd fogok hivatkozni ilyen kijelentéseire, de itt is a kihallgatás elején Jézus valami olyan rendkívülit mond, amit szégyen szemre én elfelejtettem, vagy nem figyeltem meg, de most önökkel meg akarom osztani azt, hogy mi is volt erre Jézusnak a válasza. Tehát a kérdés ez volt, te vagy a zsidó királya? És erre Jézus így válaszolt. Feled néki Jézus, magadtól mondod te ezt? Vagy mások beszélték néked én felőlem? Vagyis Jézus nem válaszol, hanem kérdést teszt fel. Jézus azt mondja, hogy Pilátus, én szívesen válaszolok a kérdéseidre, de ezek előtte egy kérdést hadd tegyek fel neked. Magadtól mondod ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Tudnék, nem mindegy, hogy az ember személyesen érdeklődik valami vagy valaki iránt, és nem mindegy, hogy az ember csak másodkézből, másoktól hall valamiről vagy valakiről. Ez nem mindegy. És Jézus Krisztus megkövetelte azt, nagyon szeretném hangsúlyozni önöknek, megkövetelte azt, hogy az emberben személyes érdeklődés legyen. Az ember nem másodkézből, nem az, hogy mások mit mondanak, sem a kis dolgokról, sem a nagy dolgokról. Jézus itt egy katona ember előtt itt áll. kiszolgáltatott helyzetben. Milyen nagy lenne a kísértés, hogy Jézus feleljen valamit, biztos, hogy amit felelt volna, az is tökéletes lett volna. De Jézus ismét túlszárnyalja a várakozásunkat, ismét valamire felhívja a figyelmünket, amit különben talán nem tudatosítanánk, és nem is ilyen helyzetben, hogy ez éppen itt mondja ki Jézus. A kedves hallgatók, én meg vagyok győződve, hogy az emberi életnek az egyik legnagyobb baja itt van. Hogy az emberek személyesen nem járnak utána az élet nagy kérdéseinek. És sokszor a vallás vagy a vallások azok, amelyek leszoktatják az embereket erről. Hány és hány vallás vagy felekezet mondja ma is azt a híveinek, ugye a hozzájuk tartozó embereknek, hogy hát ezt már eldöntötték előtted. Hát oly sok ember volt előtted, oly sok okos ember volt előtted, aki ezt már végig gondolta. Neked már csak az kell, hogy elfogadjad, amit az elmúlt korok okos emberei végig gondoltak. Ugye ezt mondták Luther Mártonnak is az ágostonrendi szerzetessége idején, hogy hát kedves Márton testvér, ugye ebben a sorozatban hivatkoztam erre a történetre, kedves Márton testvér, miért olvasott te a Bibliát? Hát a Bibliát már rég kiszürcsölték a velejét. Ott vannak azok a derék középkori nagy teológusok és egyházatják, azokat kell olvasni, nem a Bibliát. Milyen jó, hogy ez a Márton testvér azért a 10 percekben, a szünetekben kilopózott, és a kolostori könyvtárban csak-csak elővette a Bibliát, és ő személyesen akart utána járni, hogy mi van a Bibliában. Ha valaki személyesen jár utána valaminek, egyrészt maga látja azt a dolgot, amit látni kell, másrészt maga küzd meg azért a dologért. Elvileg és gyakorlatilag a tárgy szempontjából és a küzdelem szempontjából is pótolhatatlan dolog ez. Szóval mielőtt Jézus válaszolt volna Pilátusnak, Pilátus döntés elé állította, szinte ugye a lelkiismeretéhez szólt. Szinte így tudnám visszaadni a hangulatát ennek a jézusi mondatnak, hogy Pilátus ugye elgondolkozva tetted fel ezt a kérdést. Ugye hatást gyakorolt rád az, amit itt látsz pár perc alatt. Ugye elgondolkozol azon, hogy talán nekem semmi bűnöm nincs, legalábbis olyan nincs, amiben vádolnak. Pilátus, most magad akarsz utána járni? Téged érdekel ez, hogy én ki vagyok? Vagy pedig csak mások mondták neked ezt én felőlem, csak hivatali kötelezettségből, csak formálisan akarsz foglalkozni az ügyemmel? Mert ez két különböző eredmény szül, két magatartás és két eredmény. Úgyhogy én mindenkinek felhívom arra a figyelmét, hogy az életben váltsuk be azt, amit a Biblia mond a személyes keresésről. Mit is mond a Biblia a személyes keresésről? Példabeszédek 8. fejezete. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, mondja az Isten. Akik személyesen és szorgalmasan, kitartóan keresnek, azok megtalálnak. Mit is mondott Jézus a hegyi beszédben? Aki kér, az kap, aki keres, az talál, a zörgetőnek megnyittatik, de csak azoknak nyittatik meg, csak azok találnak. Csak azok fognak eljutni a megoldásig, akik fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy ki az Isten, honnan tudhatok az Istenről, mi az életem célja, miért vagyok a világon, van-e valami tiszta forrás, ami engem útba igazít abban a kérdésben, hogy hogyan is kell élnem, és mi is az értelme az életemnek. Csak azok fognak célhoz érkezni, akik maguktól keresnek, megtanulják a személyes kérdésfelvetést, akik nem elégednek meg félválaszokkal, nem elégednek meg 50, 70, 80, 90%-os feleletekkel, csak a 100%-os feleletekben van a nyugalmuk és a biztonságuk. És azért hívtam fel erre ilyen részletesen a figyelmet, mert Jézus ezt egy katonaembernek mondta. Egy kegyetlen katonaembernek. Kedvezőtlen körülmények között, egy kihallgatás során. Tehát ebben az is benne van, hogy az igazság kérdése nem nehéz kérdés. Az élet nagy kérdései nem nehéz kérdések, azokat nagyon gyorsan meg lehet oldani, csak az a kérdés, hogy valaki tényleg tiszta szívből keresi a megoldást. Ez a nagy kérdés. Nem az, hogy Isten kérdése, vagy Jézus Krisztus kérdése az nagyon homályos, vagy csak olyan nagy embereknek, vagy teológusoknak való kérdés lenne. Nem erről van szó. Maradjon meg az emlékezetünkben ez a mondat, magadtól mondod-e ezt, vagy mások beszélték néked én felőlem? Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy Pilátus részéről mi lett volna erre a jó válasz. Mert sajnos Pilátus nem a jó választ adta. Én azt gondolom, hogy az lett volna a jó válasz Pilátus részéről, hogy igen, én nem tudom, hogy ki vagy, de engem mélyen érdekel, hogy te ki vagy, én utána akarok járni. Ha csak ennyit mondott volna Pilátus, már elindulhatott volna egy olyan beszélgetés, aminek a végeredménye talán az lehetett volna, hogy Pilátus ugyanúgy elfogadja Krisztust vagy az Istent, mint hogy elfogadták katona emberek. Egy Kapernaumi százados is elfogadta, egy Cornélius százados is elfogadta, egy Festus, Félix tisztartók is elfogadták. Agrippa a király nem fogadta el. Hatalmi ember volt, katona ember volt, de vannak a Bibliában olyan katona emberek, hatalmi emberek, akik viszonylag gyorsan elfogadták azt, hogy ki az Isten és mi az ő üzenete. De sajnos Pilátusból itt kitört a természete. Kitört Pilátusból az indulat. És Pilátus erre a kérdésre így válaszolt, 35. vers. Felelt Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én? A te néped és a te papi fejedelmeid adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Kedves hallgatók, beszéltünk a sorozatunk során arról, hogy milyen rossz az emberi életben, hogyha az indulatok kormányozzák az embert. Ugye szó volt az eddigi alkalmakon is, hogy egy kis sértődés, egy kis indulatoskodás sokszor az életben annyira vakvágányra futtat emberi sorsokat. És Pilátus itt erre a vakvágányra fut rá. Pilátus mintegy így gondolkozik, miért kérdez engem itt egy elítélésre váró ember? Ő kérdez engem? Hát nekem van jogom csak kérdezni őt. Azt mondja, hát a te néped papi fejedelmét adtak az én kezembe, mit cselekedtél? Nincs jogot kérdezni, nekem van jogom kérdezni. Nagyon rossz magatartás. Ha bárki indulatot enged meg magának, bárki a sértődöttségét belül nem győzi le, óriási dolgokat kockáztat. Pilátus itt a lelkéhez, a lelkiismeretéhez közvetlen intézett, szeretetteljes kérdést durván visszautasítja, és ezzel nem ad alkalmat arra Jézusnak, hogy közvetlenül ismét a lelkéhez tegye fel a kérdéseket. Jézusnak most egy közvetett utat kell választania. Én így tudnám leírni talán ezt, hogy Jézus a legközvetlenebbül fordul Pilátushoz. Pilátusban nem a rómait látja, nem a helytartót, nem a katonát, meg a nagyembert, az embert látja. A lelkét, a lelkiismeretét szólítja meg. Pilátus itt reteszt állít, akadályt tesz. Nem, én nekem van jogom kérdezni, te csak feleljél. És azt mondja erre Pilátus, hát én nem vagyok zsidó, ugye kitör belőle ugye a zsidó gyület, nem vagyok zsidó, hát téged hoztak ide, mit cselekedtél, válaszolj a kérdésemre. De most Jézus mindent megtesz Pilátusért közvetett módon is. Most megnyugtatja Pilátust. Figyeljük meg, hogy Jézus mit válaszol. 36. vers. Felelt Jézus, az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való. Miért mondja ezt Jézus? Meg akarja nyugtatni Pilátust. Pilátus, te azt mondod, hogy én vagyok a zsidó királya, mert ezt a vádat hozzák fel ellenem. Jó van, Pilátus, én válaszolok neked. Igen, én király vagyok, de ne félj tőlem, én nem a hatalom embere vagyok. Te a hatalmat képviseled, és a hatalom emberei mindig félnek. Miért félnek? Hát mert a hatalmukat féltik. A hatalom embereinek általában az első számú kérdésük, meg a második és harmadik számú kérdésük a saját hatalmuk biztosítása. Jézus ezért megnyújtatja, hogy Pilátus, ne félsd a te hatalmadat, meg semmiféle hatalmat. Az én országom nem e világból való. Hát ha e világból volna az én országom, jönnének szolgák, vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem e világból való. Csodálatos Jézusnak ez a megnyugtató válasza. Hogy Pilátust hűti, hát egy indulatos ember csillapítani kell, ugye? És figyeljük meg, hogy Pilátus valóban egy kicsit el is gondolkozik ezen, és azt mondja neki Pilátus a 37. vers szerint, király vagy-e, hát te csak ugyan? Tehát Pilátus most egy kicsit lecsendesedik, és újra felteszi Jézusnak a kérdést, király vagy? Hát milyen értelemben vagy király? Többet akarok hallani tőled erről, király vagy-e, hát te csak ugyan? És kedves hallgatók, itt mondja el Jézus az életének egyik legnagyobb mondatát. Erre utaltam az előbb, hogy Jézus itt a kihallgatás során olyan dolgokat mond el, amit soha így az életében nem mondott el. Jézus életének az egyik legnagyobb kijelentése ez. Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Micsoda fenséges, tiszta, egyszerű, de magasrendű kijelentések ezek. Hogy Pilátus, én nem a hatalom embere vagyok. Nem török se a te uralmadra, sem a zsidóknak a politikai ambícióit nem érintem. Én az igazság királya vagyok. Én azért születtem, azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Én azt hiszem, hogy ha ezt a mondatot komolyan vennék keresztény emberek, egészen más lenne az életük. Mert mi következik ebből a mondatból? Először is az következik, hogy van igazság. Másodszor is az következik, hogy ezen a földön is megnyilvánulhat az igazság. Harmadszor is az következik, amit mond Jézus, hogy aki az igazságból való hallgat az én szomra, hogy mi követhetjük az igazságot, tehát mi igaz életet élhetünk, az igazságtalanság, a bűn az önzés világában is. Mindez következik ebből, hogy van igazság, hogy az igazság itt megnyilvánult, az igazságtalanság a bűn birodalmában, és mi emberek is igaz emberi életet élhetünk. Nem kell átadnunk magunkat a csalásoknak, még gondolkodásunkban sem, a hamis, hazug dolgoknak, nem kell megegyezést kötnünk a rosszal, nem kell megalkuvó életet élnünk. Mindez benne van, hogy Pilátus, létezik igazság és létezik igaz élet. Én azért jöttem el erre a világra, hogy az életet igazzá tegyem, de kinek az életét? Aki hallgat az én szómra. Aki az igazságból való hallgat az én szómra. Megint Jézus próbálja visszakanyarítani a beszélgetést a személyes síkra. Tehát valahogy így tudnám ábrázolni, hogy ez a beszélgetés elkezdődik egy ilyen személyes odafordulással. Jézus megszólítja Pilátust. Pilátus azonban itt lezár, és átteszi a beszélgetést egy másik síkra, ugye, tehát ugye a közvetettség síkjára, nem akar Jézus által elindult ösvényen menni, és amikor ezen mennek tovább, Jézusnak ismét sikerül visszahozni a beszélgetést, amit megszakadt erre a síkra, hogy aki az igazságból való hallgat az én szómra. Pilátus, tudom, hogy te katonaember vagy, római vagy, helytartó vagy, de te is ember vagy, és az ember igazság nélkül nem tud élni. Nem a foglalkozástól függ az igazság, nem a hivatástól. Az emberlétünk alapkérdése az igazság kérdése. Az igazság az olyan, mint a levegő a testnek. A léleknek olyan az igazság. Platonnak van egy ilyen híres mondása, hogy ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Nagyon, nagyon mély mondás. Ami az egészség a testnek, az az igazság a léleknek. Egészség nélkül nehéz és gyötrelmes az élet. Levegő nélkül nem tudunk élni. Igazság nélkül folytogató az élet. Meg vagyok győződve, hogy ma is emberek nagy része azért érzi olyan rosszul magát. És azért olyan rossz a közérzet, és azért olyan borzalmas az élet sokak számára, mert egyszerűen az igazságra való készséget elfojtják az emberek, a lelkiismeretnek nem engedelmeskednek, az igazság szeretetet el akarják tüntetni, és a puszta, durva érdek és haszonlesés irányítja az embereket. Ebben nem lehet boldognak lenni, ebben nem lehet emberré válni. Jézus tehát azt mondja, hogy én azért születtem, és azért jöttem el erre a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, és aki az igazságról való hallgat az én szómra. És figyeljük meg, hogy itt a beszélgetésnek ezen a pontján Pilátus teljesen megnyílik. Mert Pilátus erre a következőt mondja a 38. verseint. Mondta néki Pilátus, micsoda az igazság? Tehát Pilátus maga is fölteszi a kérdést. Úgy látszik, hogy ami itt nem sikerült, hogy közvetlenül beszélni a helytartó lelkével. Így sikerül, mert Pilátus most személyesen teszi fel a kérdést. Nem az, hogy másoktól mit hallott, most ő maga teszi fel a kérdést, miság? Hatalmas mozzanat ez. Nem véletlenül vált ez szállóigévé, nem véletlenül vált ez egy híres történetté, csak sajnos ez a 38. vers, ami feljegyzi, csak a versnek az elejét szokták ismerni az emberek. Azt, hogy Pilátus felteszi a kérdést, hogy micsoda az igazság, de mi következett ezután? Talán elmondtam önöknek már, de az életemnek egy nagyon megrendítő tapasztalata volt, amikor az Irodalomtudomány Intézetben dolgoztam, és egyszer a nehéz könyvtári munka után ott az 5-ös kollégium épületében, az első emeleten, a könyvtár előcsarnokában ültünk le a kutató munkát egy kicsit kipihenni, és kijött egy nagyon derék idős professzor. Martinkó Andrásnak hívták, azóta már meghalt. Nagyon sok mindenre tanított bennünket, az ember tragédiája fölfedezésére, Vörös Marti Petőfi fölfedezésére, csodálatos tudós volt, egy csodálatos ember. Aznap azonban nem volt valami jó állapotban, nem volt valami jó hangulatban. Arról kezdett nekünk beszélni, hogy hát kedves gyerekek, ezen a földön, hogy igazság, igazságról ne is beszéljünk. Ezen a földön nincs igazság. Itt minden gazemberség, itt minden hazugság. Tudjátok, Jézus itt volt körülbelül 2000 évvel ezelőtt, idős ember volt, majd 70-80 év között, és ilyen kedélyesen beszélgetett velünk fiatalokat. Tudjátok, gyerekek, 70-80, 2000 évvel ezelőtt itt volt Jézus Krisztus a Földön. Neki is föltette valaki a kérdést, hogy micsoda az igazság, de Jézus nem tudott rá megfelelni. Nem ismertem akkor a Bibliát, még kevésbé pontosan és részletesen, ugye egy kicsit megrendültem, Jézusról többet feltételez az ember, még ha nem ismeri akkor is, De ő meg tovább folytatta a gondolatfonalát, és azt mondta, hogy tudjátok, gyerekek, nem is lehet erre a kérdésre válaszolni, hogy micsoda az igazság. Én csodálkozom, hogy Jézus itt a földre jött el. Miért nem a Marsra ment, vagy a Holdra ment? Ott talán rendesebb lényekkel találkozott volna. De itt az igazságról beszélni, ahol őt megölték, keresztvára feszítették. Hol van itt a földön igazság? Hát aztán dőlt belőle a sok sérelem, szegényt őt is ugye félreállították, nem becsülték meg a maga szaktudásának megfelelően, és hát elkezdett erről beszélni. Hát több mint 15 éve történt ez az eset, de mind a mai napig úgy van meg az emlékeimben, mint hogyha tegnap este éltem volna át. Persze utána, amikor megismertem a Bibliát, rögtön kézbe vettem, ugye megismertem, hogy hol van ez a beszélgetés, és az, hogy micsoda az igazság, a kérdést feltette Pilátus, de Jézus nem akart válaszolni erre a kérdésre. Nem tudott válaszolni? Tessenek megfigyelni, hogy hogy folytatódik ugyanez a vers. Mondta neki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondta, újra kiment a zsidókhoz, és mondta nékik, én nem találok benne semmi bűnt. Kedves hallgatók, Pilátus nem várta meg Jézus válaszát. Jézus akart válaszolni. A kérdés, hogy micsoda az igazság, a legnagyobb kérdés, ami csak létezik a világon. Jézus akart válaszolni. De Pilátus miért nem várta meg a választ? Na, hát itt jutunk a beszélgetés törési pontjához. Itt a Pilátusért való küzdelem, úgy láttuk már, hogy szinte elkezd célba érni, elkezd az először meghiúsult, de később újra visszavett ösvényen haladni, de itt törik meg a beszélgetés. Itt van az oka annak, hogy Pilátus miért nem lett megmentett ember. Jézus küzdött érte, de miért nem ért célba Jézus küzdelme? Elmondom egyszerű szóval, hogy miért. Azért, mert Pilátus hallotta, hogy kint a tömeg zajong. Ugye a főpapok állandóan lázították az embereket, hogy kiabáljátok, hogy feszíts meg, miért kell itt ennyit foglalkozni ezzel az üggyel, feszíts meg. Pilátus megijedt. És Pilátus látta már, hogy Jézus teljesen bűntelen, de úgy gondolta, hogy ha ő kimegy és a tömeget elkezdi, hogy úgy mondjam, lecsillapítani vagy leszerelni, mint így, ez volt az első kijelentése Pilátusnak, én nem találok benne semmi bűnt, háromszor mondta el ezt Pilátus Jézusról, de ez hiba volt. Pilátusnak ott kellett volna maradni, és a saját lelkének kellett volna megerősödni, mintsem, hogy egy tömeget leszerelni, amely tömeget felbújtottak, feltüzeltek, nem lehet egy tömeget leszerelni, főleg nem így, ahogy Pilátus tette, hogy kimegy és elkezd magyarázkodni. Pilátusnak végig kellett volna követni a saját lelkiismerete parancsát, hogy most ki ez az ember, és hogyha bebizonyosodik a lelkiismeret ítélőszék előtt, hogy ennek az embernek semmi bűne nincs, akkor szabadon kellett volna bocsátani Jézust. De Pilátus mit tett? És kedves hallgatók, ez a félelmetes, mert ma is nagyon sok ember ezt teszi. Sőt, hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a. Nem akarok túlozni, hogy 99%-a ezt teszi. Az emberek nem a lelkiismeretre hallgatnak. Nem a saját keresésük eredményét várják meg, hanem az emberek azt nézik, hogy mit szólnak hozzá mások. Ki ne lógjak a sorból, nekem is úgy kell viselkednem, mint a többiek. Mit szól hozzá majd a barátom, a családom, a munkatársaim, a közvélemény? Mit szól hozzá? Nem a lelkiismeret, hanem a tömegek véleménye. Nem az igazságkeresés, hanem a közmegegyezés. Sajnos ma is nagyon sok ember itt toporog. És ez óriási kísértésnek volt a táptalaja, tudnilik, amikor Pilátus itt kimegy, és ezt már itt nem János evangélista jegyzi fel, hanem Lukács evangélium a 23. fejezetében, akkor Pilátus kimegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, hát ez semmi bűnt nem találok benne. Akkor feltűzelik a főpapok az embereket, hogy kiabáljanak különböző kijelentéseket. És az egyik ilyen bekiabálás így hangzott, hát azért ítéld el Pilátus, mert ez az ember, ez a Jézus fellázítja az embereket Galileától Judeáig. Pilátusnak megüti a fülét a Galilea kifejezés. Tudnék, a zsidó ünnepekre, itt van ugye Jeruzsálemnek a kinagyított térképe, a zsidó ünnepekre Galilea negyedes fejedelme is eljött, Heródes, itt van a palotája a városnak a keleti részén, és Pilátusnak hirtelen beugrik egy gondolat. Én nem akarom elítélni ezt a Jézus Krisztust, mert látom, hogy semmi bűne nincsen. megpróbálom azt, hogy ítélj el Heródes, átküldöm Heródeshez. Ítélj el ő, lerázom magamról a felelősséget. Mit kellett volna tennie Pilátusnak? Megvárni Jézus válaszát. Mit kellett volna tenni Pilátusnak? Utána járni személyesen, hogy ki ez a valaki, akit elében hurcoltak, miért akarják elítélni. Pilátus nem ezt tette, a tömegnek akart kedvezni, a tömeget akarja leszerelni, és most valaki bekiabálja ezt a mondatot, és itt a kísértés. Na, hát az életben itt ennyi kell egy kísértéshez. Hogy Pilátusnak rögtön elterelődik a gondolata, és azt mondja, hogy jó, hát akkor kísérjétek át Heródes Antipászhoz, ugye ez nem a nagy Heródes, hanem a nagy Heródesnek a fia, Heródes Antipász, Galilea negyedes fejedelme, itt van az ünnepeken, hát ítélj előtt. Átviszik Jézust Heródes Antipászhoz, ezt a kihallgatást, tehát Lukács 23. fejezetében olvassuk. Heródes szeretne jelet kapni, csodát kapni Jézustól, Jézus egy szót nem válaszol neki. Érdekes, hogy miért, csak röviden mondom, hogy azért, mert ez a Heródes Antipász volt az, aki Keresztelő Jánosnak az egyik legjobb barátja volt Keresztelő János Heródesnek. Ez Márk evangélium a 6. fejezetéből derül ki. Fejét vétette egy lány táncáért, Heródes megkeményedett állapotban volt, nem mondhatott neki semmit Jézus. Jézust felöltöztetik erre egy ilyen fényes fehér ruhába, a bolondok ruhájába, Heródes beáll a katonái közé, elkezdik gúnyolni Jézust, aztán visszaküldi Pilátushoz. Ez volt Jézusnak a negyedik kihallgatása. A Heródes előtti kihallgatás, illetve ötödik kihallgatás, ugye a negyedik a Pilátus, ötödik ez, és most újra visszakerül Jézus Pilátus elé a hatodik kihallgatásra, az utolsó, a befejező kihallgatása, de hogy úgy mondjam, én az előadást be is fejezhetném már. Miért? Mert ezután, ami történik, bár jelentékeny dolgok történnek, de tulajdonképpen nem más, mint vergődés. Pilátus vergődése. Miért? Pilátus pontosan tudja a lelkiismeretével, hogy mi az igazság. Pontosan tudja, hogy vele egy igazságtalanságot akarnak elkövettetni koholt vádak alapján. Pilátus mindent tud belül, de kezdi mind jobban és jobban eljátszani a lehetőségét, hogy jó döntést hozzon, mert nem a lelki ismeretére hallgat, nem az igazság érzetére hallgat, hanem függővé teszi a magatartását attól, hogy mások mit mondanak és mit csinálnak. Félelmetes dolog. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem, hogy ez a történet mai történet. Azért is jegyzi fel így a Szentírás részletesen, ma is itt van a nagy kérdés. Ezt szeretném önökre helyezni, mint a legsúlyosabb lelki következményét ennek a mai előadásnak, hogyha önök hazamennek, gondolkozzanak el most majd a következő napokban, hetekben, amikor évvége van, amikor több ideje van az embereknek egy kicsit az elgondolkozásra, baráti beszélgetésekre, tulajdonképpen mit követünk mi az életben, és kit követünk? Magunk akarunk utána járni és a dolgoknak, és feltesszük azt, hogy ha létezik Isten, akkor nem hagyja éhezni az igazak lelkét, hogy mondja a Szentírás. Isten nem hagyja éhezni az igazak lelkét. Aki utána akar járni az élet kérdéseinek, kézbe veszi a Szentírást, elkezd gondolkozni, felteszi a kérdéseket, választ fog kapni Istentől. Úgy, ahogy Jeremiás próféta könyvének a 30. fejezetében olvassuk, hogy ezt mondja az Isten, kiálts hozzám, és én megfelelek. Nagy dolgokat mondok néked, csoda dolgokat, amiket nem ismersz. Tehát Istennél hatalmas ajándékok vannak, Istennél hatalmas válaszok vannak, Isten csak azért nem tudja átadni a maga ajándékait és válaszait, mert ha az embert nem érdekli, és az ember attól akarja függővé tenni az életét, hogy mit mondanak mások, meg a világ, meg a tömegek, hát akkor az Isten hiába akar adni, hogyha az ember nem befogadókész. És miért mondtam, hogy ezután Pilátusnak már csak vergődése következik? Mert ez a vergődés világosan bizonyságot tesz arra, hogy Pilátus mindent tud. Vergődés első láncszeme, Jézust visszahozzák, és Pilátus kapva kap az alkalmon, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, oda állítja elébük Jézust a tömeg elé és Barabást. Azt gondolja Pilátus, hogy talán hát ez a tömeg, ez a fellázított tömeg, de hát itt áll előttük két ember, hát talán csak látják, szó nélkül is látják, az egyik a megtestesült jóság, a megtestesült gonoszság a másik. Hát, talán ezzel ki tudom menteni Jézust. Kedves hallgatók, ezért szintén nem illeti dicséret Pilátust. Egy tömeg előtt hiába állítunk fel alternatívát. A tömeg nem fog átlátni a szitán. Ezt a történelem mind megannyi részlete, nagyobb eseménye mutatja. Tömegeket nagyon könnyű félrevezetni. Tömegek sokszor gonosztevőkről, gyilkosokról mondanak jót, és fűznek reményeket ezekhez az emberekhez. És igen, rendes emberekhez, szelíd, becsületes, értelmes emberekhez, pedig nincsen bizalmuk a tömegeknek. Ez mindig így van. Tehát ezt nem lehetett volna Pilátusnak megtenni. Pilátusnak fel kellett volna tenni újra a kérdést, hogy micsoda az igazság, megválni Jézus válaszát, megerősödni belül, és ennek következtében szabadon bocsáthatta volna Jézust. Az, hogy nem hallgat a lelkiismeretére is egy ilyen, hogy mondjam, mai szóval élve pótcselekvésekbe megy be Pilátus, egyre inkább megnehezíti a sorsát. Hát a 20. században különösen sokat tudunk a tömegek lélektanáról, mert az egész 20. század másról se szól, mint a tömegek félrevezetéséről. Ezért itt a Barabás résznél egy kicsit megállok az előadás menetében, és itt nem lehet nem felidéznünk Karinti Frigyesnek az első világháború végén írott rövid elbeszélését, amelyben épp ezt akarja leírni. Karinti ugye a maga találékonyságával fordít egyet a történeten is, amit most megtetszenek hallani, a történet arról fog szólni, hogy Jézus a feltámadása után elmegy azokhoz az emberekhez, a tömeghez, de a tömegben személyesen elmegy azokhoz az emberekhez, akik azt kiabálták, hogy Barabást bocsáss szabadon, és ne Jézust. És meggyőzi őket arról, hogy nem ezt kellett volna mondanotok. Nem Barabást, hanem Jézust. És mindenki be is látja. És mindenki megígéri Jézusnak, jó, menjünk vissza Pilátus elé, kérjünk egy újabb szavazást, és mindenki majd téged fog kérni, hogy téged bocsásson a helytartó szabadon. Mert Barabás kifosztott bennünket, Barabás bandita, Barabás gyilkos tolvaj, ezeket a jelzőket az evangéliumok is elmondják Barabásról. Karinti elbeszélése azonban azzal fejeződik be, hogy bár mindenki eltökéli a szívében, hogy Jézusra fog szavazni, és mindenki személyesen Jézust mondja, de az egész tömegből mégis a Barabás szó hangzik ki. A tömeg megbízhatatlan. Tömegek közé soha ne sorakozzunk be. Milyen szép a karinti kortárs fejezése, hogy én olyan nemzetben akarok hinni, amely egyének összessége. Hát ilyen nemzet nem volt, nincs és nem is lesz. De egy csoportosulás megérdemli ezt a nevet itt a Földön, hogy egyének összessége, ez az igazi keresztény közösség. A tömeg és a keresztény közösség között az tudnék a különbség, hogy a tömeg mindig azt követi, amit a hangadó mond, vagy amit a megtévesztés ösztöne diktál. A keresztény közösség pedig azt követi, amit a személyes meggyőződések diktálnak, és amire a személyes meggyőződések jutnak el. Mielőtt folytatnám tovább Pilátus vergődését, mert lesz még egy-néhány mozzanat ebben, hallgassuk meg a karinti novellát.
1: Karinti Frigyes, Barabbás. A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az úton. Két oldalt feketén füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé. Megállt előtte, és csendesen itt vagyok. Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett. Rabbi, Rabbi, zokogott. És a mester szelíden folytatta. Mesélj. Állj fel, és jöjj velem, mert visszamegyek Jeruzsálembe Pilátus háza elé, és új törvényt kérek magamra, és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte Barabbás. A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta. Mester, kiáltott elfulladva és könnyek között. Ó, mester, jövök! Mondd meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondja! Semmit, mondta ő szelíden. Csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor Pilátus a tornácon megkérdezett titeket. Kit bocsássak el hát közülök, Barabbást, a gyilkost, vagy a Názáretit? Ó, én bolond, kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, ó, én bolond, aki Barabbást kiáltottam, Barabbást, aki ide juttatott. Jól van, felelte szeléden a mester. Most hát jöjj velem Jeruzsálembe, Pilátus háza elé, ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám. És amikor én intek neked, kiásd egész szívedből és egész tüdődből a Názáretit, mintha azt kiáltanád, az életemet. Az pedig követte őt. És találának útközben másik nyavajást, akinek Barabbás elvette házát és feleségét, és szemeit kiszúratta. És ő homlokát érinté csendesen kezével, és szól, én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a házamat, a gyermekemet, a szemem világát. Az pedig felzokogott és követte őt. És találtak még másikat is, akinek kezei és lábai kötéllel voltak összekötve és nyakába hurkolva, őt magát pedig fejjel lefelé bűzhött mocsárba nyomta le Barabbás tetvek és csúszómászók közé. És odalépett hozzá, megoldozá kötelékeit, és így szólt. Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted. Jöjj velem! És amikor én intek neked, kiásd a Názáretit, mintha azt kiáltanád, a szabadságot, a léleknek és gondolatnak szabadságát. Az pedig megcsókolta az ő saruját, és csak a szemével jajgatott, mert a szája még tele volt sárral. És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett, és mindegyik külön-külön zokogva verte a mellét, és könyörgött neki, hogy incsen majd, ha kiáltani kell a Názáretit, mintha azt kiáltanák, békesség, békesség, békessége földön. Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé. Pilátus a tornácon ült, és estebédjét fogyasztotta Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek aranyedények fenekéről. Skarlátpiros palástjuk messze világított. A Názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és felemelvén átszegzett kezeit szelíden szólni kezdett. A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus. Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét az elítélteknek elbocsássad, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, s engem megfeszítettek. De vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint az törvénykönyveinkben meg vagyon írva. Pilátus pedig gondolkozott, aztán vállat vont, s kiállván a tornád szélére, csodálkozva nézett végig a sokaságon, és szólt: hát kit bocsássak el már most, Barabbást vagy a Názáretit? És ekkor ő intett neki, és ekkor zúgás támadt, mint a mennydörgés zengett fel a sokaság, és a sokaság ezt kiáltotta: Barabbás! És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta: a Názáret. A mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajta. És külön-külön mindegyiknek megismeri az ő arcát, de a sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából bűzös lészivárgott, és torkából úgy bömbölt reketten: Barabbást! Mintha azt hörögné: halál, halál, halál! Pilátus pedig lesütötte az ő szemeit, és mondá néki: te látod. Ő pedig bólintott fejével, és csendesen felmenvén a lépcsőn kinyújtotta kezeit a hóhér felé, hogy kötözze meg.

Mit csinált ezek után Pilátus, hogy a nép Barabást akarta szabadon bocsátani, és őt kellett elengednie? Azt olvasom János evangélium a 19. fejezet első versétől, akkor azért előfogta Pilátus Jézust és megostoroztatta. És a vitézek tövisből koronát fonván a fejére tették, és bíborköntöst adtak rá, és mondták, üdvözlégy zsidó királya, és arcul csapdosták őt. Miért tette ezt most Pilátus, hogy megostoroztatja Jézust nyílt színen? Vergődés. Vergődés következő állomása. Így szeretné a tömeg vérszomját lecsillapítani, hogy kell nektek valami kis cirkusz, kell nektek valami kis ilyen dolog, hogy most megveretem, de én nem akarom halálra ítélni, ebbe is azzal, mert nem akarja halálra ítélni. Úgy gondolja Pilátus, hogy most Jézust ott nyílt színen megostoroztatja, és talán ezzel az emberek lecsillapodnak, ez elég nekik, és hazamennek. De ez nem elég. Ez nem elég. Az embereknek nem ez kellett. Az emberek fel voltak tüzelve arra, hogy mindenképpen Jézus fejét akarják. Ugye érezzük a jelenetnek a folytottságát, hogy Pilátus vergődik, mindent megpróbál, hogy Jézust valahogy szabadon bocsátani, de ez nem megy. Olvasom a 4. verstől. Majd ismét kiment Pilátus, és mondta nékik, íme kihozom őt néktek, hogy értsétek meg, hogy nem találok benne semmi bűnt. Kiment azért Jézus a tövis koronát és a bíborköntöst viselve. És mondta nékik Pilátus, ím hol az ember. Itt hangzott el ez a híres kijelentés, már a 3. ilyen nagyon híres jelenet ebben a beszélgetésben. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ez mit jelent. Mit jelent ez, hogy Pilátus azt mondja Jézusra, akit megostoroztatott, akit megvertek, aki ott van megszégyenítve, ugye nátpálca a kezében, bíborköntös, töviskoron a fején, tehát egy megszégyenített állapotában. És Pilátus miért mondja azt, hogy ím hol az ember? Mert Jézusnak a magatartása most sem változik. Jézus a szeretet következetes álláspontjáról kimozdíthatatlan, és Pilátusnak egy óriási elismerés ez, hogy őt embernek lehet nevezni. Ő ember. Mi nem biztos, hogy azok vagyunk. Ti végképp nem biztos, hogy azok vagytok. De ha valakire föl akartok nézni, hát imhol az ember, aki rászolgál erre a névre, hogy ember. Aki a maga emberségét minden körülmények között fenntartja. Akit sem testi fenyítés, sem lelki megaláztatás nem mozdít ki az emberségnek a helyzetéből. Imhol az ember. Vergődés. De érezték a papi fejedelmek, hogy Pilátus nagyon közel jut ahhoz, hogy Jézus szabadon akarja bocsátani. Ezért olvassuk itt a következőket. Mikor azért látták őt, a papi fejedelmek és a szolgák kiáltoztak, mondván, feszíts meg, mondta nékik Pilátus, vigyétek elő ti, és feszítsétek meg, mert én nem találok bűnt ő benne. 3. mondja ki. Kedves hallgatók, ez Pilátus tragédiája. Mi is a pilátusi tragédia? Egyrészt az, hogy az indulatának engedett. Igen, ebből Jézus még ki tudta hozni. Utána az, hogy nem az igazság szeretetének enged, hanem a politikusi ösztönének, ugye alkalmazkodni, másokhoz alkalmazkodni, ez a második. Ebből már Jézus egyre nehezebben tudná visszahozni, még talán innen is vissza lehet hozni egy ember. De most mi a Pilátusnak a döntő problémája itt a vergődésben? Hogy ő már 3 kimondja, hogy nem talál Jézusban semmi bűnt. Hát akkor miért halogatja a döntését? Miért nem ereszti szabadon Jézust? Tehát a halogatás, a habozás, a késlekedés. Nem tudom, hogy ez kitartja bűnnek. A Biblia szerint egy óriási probléma az ember életben. Mert mi az emberi életünknek a legszebb ajándéka, a legszebb kiváltsága? Az, hogy van értelmünk, meg tudjuk ismerni az igazságot, és dönteni tudunk az igazság mellett. Hogyha az ember használja az értelmét, látja is a valóságot és az igazságot, de halogatja a döntéseit az életben, elképzelhetetlen veszélyek felé sodródik. Az életben a halogatott döntés, van is egy ilyen ige példabeszélek könyvében mondja Bölcs Salamon, hogy a halogatott döntés beteggé teszi a szívet. A halogatott döntés beteggé teszi a szívet. Vagyis, hogyha én látok valamit, ha felismertem valamit, ha azt mondom, hogy ez az igaz, vagy ez a jó ügy, vagy ennek az embernek az oldalán van az igazság, és én holnap felkelek, és azt mondom, hogy
hát igen, de hát mi lesz velem, hogyha én nyíltan színt vallok, mi lesz velem, hogyha én egy másik ember mellé állok, mi lesz velem, és jön a halogatás, hogy azért mégse, hát azért faragjuk le a sarkokat, az éleket, hát más ember se olyan határozott, nem kell azért az életben, nem olyan forrón veszik a kását, stb. Itt van a nagy probléma. Pilátus halogatja a döntését, pedig ő mindent lát, hiszen a saját szájából ítélhetjük meg, hogy értsétek meg. Meg azt mondja, hogy nem találok benne semmi bűnt. De amikor ezt látják a papi fejedelmek, akkor újra kigondolnak valamit. Feleltek néki a zsidók. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Na itt szólják el magukat. Ez az, amit nem kellett volna előhoznunk Pilátus előtt, hogy Isten fiává teszi magát Jézus, hát ez nem Pilátus elé tartozó dolog. Lehet látni, hogy a zsidó papi fejedelmek tehetetlenek, ők is vergődnek. Kezdenek félni, mi lesz itt ebből a dologból? Hát csak nem szabadon fogja bocsátani ezt a Jézus Krisztust, hát nem érjük el a célunkat. És most így gyorsan, settében előhoznak mindenféle vádat, olyasmit is, ami nem Pilátus elé tartozik. Nekünk törvényünk van, és a mi törvényünk szerint meg kell halnia, mivel hogy Isten fiává tette magát. Mikor pedig ezt a beszédet hallotta Pilátus, még inkább megrémült. Pilátus most kezd a dolgok tudatára ébredni, és meg fogjuk látni, hogy Pilátus komolyan elhatározza, hogy Jézus szabadon fogja bocsátani. Még inkább megrémül. Visszamegy Jézushoz, ismét bemegy a törvényházba, és szólt Jézusnak, honnét való vagy te? De Jézus nem felelt neki. Kedves hallgatók, ez is egy érdekes mozzanat a beszélgetésnek. Pilátus egyre mélyebben érzi, hogy itt egy igaz, ártatlan lényről van szó, aki nem is biztos, hogy ember, hanem a magatartása, a viselkedése valóban szinte Isten fiává teszi őt, ahogy mondják rá is, amivel vádolják, de ez igazság lehet. És visszamegy Jézushoz, hogy föltegye a kérdést, hogy honnét való vagy te? Hadd tegyem fel most önöknek a kérdést. Jézus miért nem válaszol? Jézus, ha válaszol, az is beszédes. Ha nem válaszol, abban is óriási tanítás van. Miért nem válaszol most Jézus? De Jézus nem felelt néki. Azért nem válaszolt Jézus, amiért Heródesnek sem válaszolt. Mert Jézus ezzel a hallgatásával világossá akarta tenni Pilátus előtt. Pilátus, te mindent tudsz, és közben akkor megostoroztatsz engem. Te mindent tudsz, és kielégíted a tömegnek a vérszomját. Közel vagy a megkeményedéshez, hogy ne lehessen már megszólítani, ne lehessen neked szólni egy szót sem. Mert az az ember, aki látja az igazságot, de nem teszi. Ezt megtehetjük egyszer, kétszer, háromszor, ki tudja mennyiszer. De ha megtesszük ezt 100-szor, vagy 200-szor, vagy 1000-szer, a végén elsötétülünk. Látjuk akkor is az igazságot, de ha nem tesszük az igazságot, elsötétül, megkeményedünk.

magasságot. Pilátus nemhogy elgondolkozna Jézus némaságán, újra az indulataival nekiront, hát nekem nem felelsz, ha kezemben van az életed, ha elítélek, megfeszítenek, ha nem, akkor szabadon bocsátalak, de én vagyok, a kulcs az én kezemben van. Hát Jézusnak erre már felelni kell, nem azért, mert Jézus megijedt volna, hanem helyesbíteni kell Pilátus gondolkodását. Felelt Jézus, semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Felséges felelet megint. Azt mondja Jézus, hogy Pilátus, azért hadd mondjam meg az igazságot. Istentől van minden hatalom, és aki hatalmat kap ezen a világon, Istennek majd kétszeresen kell az életével elszámolnia. Aki az életében 10-20 emberért felelős, egy kis család, egy kis környezet, annak is van felelőssége. De aki ezrekért, százezrekért, milliókért felelős, Isten megkérdezi majd az ítéletbe, hogy mit tettél ezzel a hatalommal? Visszaéltél a hatalommal, vagy mások javára fordítottad? Ezt mondja Jézus Pilátusnak is, hogy semmi hatalmad nem volna rajtam, a felülről nem adatott volna néked, de még egy nagyon gyengét kijelentést hozzátesz Jézus. Azt mondja Jézus, te tudom, Pilátus, nagyobb bűne van annak, aki a te kezedbe adott engem. A papoknak a bűne sokkal nagyobb, mint a politikai vezéreknek. Erről túl sokat beszéltem már a sorozatunk keretében. Ismét Luther híres mondását hadd idézzem. Remélem már sokan kívülről tudják. Hogyan is mondta Luther a 16. században? A világi hatalom legnagyobb gonoszsága is semmi az egyházi hatalom legkisebb gonoszságához képest. Mert a világi hatalom jön és megy, különben se veszik komolyan az emberek, de az egyházi hatalom az tekintély, annak az emberek mindenestül alárendelik magukat. Ha egy politikai hatalom nagy gazemberségeket csinál, soha nem olyan nagy gazemberséget, mint hogyha egy egyházi hatalom a legkisebb rosszat teszi, ha csak egy jótát vagy pontocskát megváltoztat az Isten szavában és törvényében. Nagyobb a bűne annak, aki a te kezedbe adott engem. És itt jön egy döbbenetes mondat, ettől fogva igyekezett Pilátus Jézust szabadon bocsátani. De hogy mondtam önöknek, vergődés. Most már nem tudja szabadon bocsátani. Azt mondja János evangélista, hogy most már Pilátus mindenféle módon szabadon akarja bocsátani Jézust. Annyira meggyőző Jézus minden válasza, felelete, magatartása. Pilátus 100%-ig mindent tud. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani. De miért nem bocsátotta szabadon, hiszen önök is tudják a történetet, nem csak én. Miért ítéltette el Pilátus Jézust? A habozás, a késlekedés miatt. Most a papi fejedelmek és a tömeg megtalálja a gyenge pontot. Aki késlekedik és habozik, ez kockáztatja az életben. Ha valaki utána akar járni valaminek, nem tisztázott valamit, kételjei vannak, ez egy más kategória, akkor lehet évekig keresni, évekig feltenni a kérdéseket. De hogyha én látom világosan a feleleteket az élet kérdéseire, pontosan tudom, hogy mi lenne a teendő, és mégis késleltetem a döntést, késlekedés, habozás, mi a legnagyobb veszély ebben, hogy a gyenge pontot meg fogja találni, ki fogja megtalálni? Akire azt mondja Pál az Efézusi Levél 6. fejezetében, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a sötétség világbíró hatalmai ellen. Sátán óriási elme. Sátán, ugye akinek a neve ellenség, az Isten ellensége, egy bukott angyal fejedem óriási intelligencia, megtalálja a gyenge pontot, mindenkinél megtalálja. Az alkatában, a jellemében, az életében, a leggyengébb pontra mindenkinél rájátszik. Ahol meg lehet lékelni a hajót, ott keresi a lékelést, nem a legerősebb ponton. És ezért Pilátusnak most láthatóvá vált a leggyengébb pontja. Mi Pilátusnak a leggyengébb pontja? Az, hogy nem követi a lelkiismeret, az igazság szavát, követi a tömegét, vagyis igazi politikus ember nem az érdekli, hogy mi az igazság, az érdekli, hogy az emberek mit szólnak hozzá. Itt van a gyenge pontja Pilátusnak. És ezt a gyenge pontot most fölségesen megtalálják. Ettől fogva igyekezett Pilátus őt szabadon bocsátani, de a zsidók kiáltoztak mondván, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak. Nem vagy a császár barátja. Micsoda kifejezés. Öröklődnek a történelemben a kifejezések, nem? Az 50-es években azt hallhattuk, hogy nem vagy a nép barátja. Aki nem a nép barátja, akire azt mondták, hogy a nép nem a nép barátja,

0: ugye annyit jelent, hogy a nép ellensége, a legnagyobb ellensége, csengettek éjszaka, elvitték, deportálták. Ki tudja, mit tettek az ilyen emberrel. Egy szó, egy kifejezés, ami rájátszik Pilátus gyenge pontjára. Majd hallani fogjuk, hogy mi lett Pilátussal, mit tudunk Pilátusról. Itt eltűnik a Biblia lapjain a tekintetünk elől Pilátus, de itt megtalálják a gyenge pontját. Ha eljut a császár fülébe, hogy én nem vagyok a császár barátja, megrezzen erre Pilátus. Én nem vagyok a császár barátja? Hát az állásomat kockáztatom, a jövőmet kockáztatom. A családomat, ugye Pilátusnak felesége volt, a felesége is beüzent, hogy semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz emberrel. Ki tudja még, hogy gyermekei voltak, nem tudjuk. Pilátus megrezzen erre, mint ma is sok ember, hogy na de kérem, nekem családom van. Nekem ez az állásomba kerül. Ez a gyenge pont. Talán igaza van Bulgakovnak, amikor azt írja a Mester és Margaritában, hogy a legnagyobb bűn a gyávaság. A Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy lesznek emberek, akik az örök életre jutnak, mondja a 21. fejezet, és lesznek emberek, akiknek Isten nem tud örök életet adni. Miután Krisztus mindent újjátesz, lesznek emberek, akik örökké fognak élni Istennel, Krisztussal és a valaha élt igaz emberekkel, és akiknek nem adhat életet az Isten, akiktől visszavonja az élet jogát, azokról ezt a jellemzést adja, és a gyávák és a bűbájosok. És jön tovább a felső. Első helyen áll gyávaság. De remélem a gyávaságot nem azzal tetszenek azonosítani, hogy valaki szemen szedett gyávaság, ugye, tehát hazudik, mert nem meri megmondani az igazat, vagy nem meri vállalni a dolgot. A gyávaság egy mély dolog. Ha én látom, hogy mi az igazság, tudom, hogy ezt kellene követni, és mégsem követem, ez a gyávaság. Nem az a gyávaság, amit nem tudom én a Pál utcai fiúkból belénkoltottak, hát egy kis szirupos század elejé kis löty, kis regényecske, nem mondom, hogy a maga szintjén ugye talán lehetséges olvasni 10-14 éves gyerekeknek, de az egésznek az anyaga, az erkölcsi anyaga nagyon gyenge. Hát ott ugye a Nemecsek Ernő, meg a pásztorok, ugye a bátorság, gyávaság, hogy így állítja be a regény. Nem, a gyávaság ott kezdődik, amikor tudom, hogy mi az igazság, és nem látom célra vezetőnek a követését. Ez a gyávaság. Ettől fogva nem az emberek 1%-a gyáva, hanem 99%-a. A gyávaság. És amikor ezt Pilátus meghallja, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja, valaki magát királlyá teszi, ellene mond a császárnak, Pilátus azért, amikor hallotta a beszédet, kihozatta Jézus, és ült a törvénytevő székbe azon a helyen, melyet kőpadolatnak hívtak, zsidóul pedig Gabbatának. Volt pedig a húsvét péntekje, és mintegy 6 óra, déli 12 órát jelent, és mondta a zsidóknak, imholati királyotok. Azok pedig kiáltoztak, vidd el, feszíts meg őt, mondta nékik Pilátus, a ti királyotokat feszítsen meg? Felelték a papi fejedelmek, nem királyunk van, hanem császárunk. Akkor azért nékik adta őt, hogy megfeszítessék. Átvették azért Jézust, és elvitték. És emelvén az ő keresztfáját ment az úgynevezett koponya helyére, melyet héberül Golgotának hívnak, ahol megfeszítették őt és ő vele kettőt, egyfelől és másfelől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is írt, és feltette a keresztfára. Ez volt pedig az írás, a názáreti Jézus a zsidó királya. Sokan olvasták azért a címet a zsidók közül, mivel hogy közel volt a városhoz az a hely, ahol Jézus megfeszítették, és héberül, görögül és latinul volt az írva. Mondták azért Pilátusnak a zsidók papi fejedelmei, ne írd a zsidók királya, hanem, ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Felelt Pilátus, amit megírtam, megírtam. Az utolsó híres szálóige, és az utolsó mozzanat a vergődések során Pilátusnak ez lett a veszte. Pilátus, akiért Isten ugyanúgy küzdött, mint minden emberért. Pilátus, aki ugyanolyan érték volt Jézus szemében, mint a tanítványai, mint bárki más, aki a közvetlen küzdelmet elutasítva áttereli a beszélgetést egy másik síkra, de Jézus még vissza tudja hozni, még tud a lelkiismeretéhez beszédet intézni. De amikor Pilátus maga fölteszi a kérdést, micsoda az igazság, és nem arra figyel, hogy mi az igazság, hanem a tömegre figyel, ábrázolhatatlan vergődés. Csak ennyit tudok mondani, így is írtam meg a szórólapunkon, vergődés. Vergődés a Barabás ügy, vergődés az Exehomo, vergődés az, hogy szabadon akarja bocsátani. Pilátus sorsa itt megpecsételődött, a többi csak a finálé, csak az utójáték. Megrendítő dolog, az Isten megalázott, meggyalázott állapotában Jézus Krisztus Pilátusért is mindent megtett, nem Jézusban volt a hiba. Hanem a hiba mindig ott van, ahol az ember az indulatnak enged, ahol az ember nem követi következetesen a lelkiismeret és az igazság szeretet szavát, a hiba ott van, ahol az ember a belső gyávaságnak fészket enged rakni az életében. Tehát sokan nem látják fönt már a térképet, ezért vetítem le Jeruzsálemnek a korabeli vázlatos rajza. Ugye, tehát nyugati irányban látjuk a templomhegyet, az Antonius erőt, tehát Pilátusnak a rezidenciája, Heródes palotája itt a városnak a dél-keleti részén. Itt zajlódtak le a kihallgatások, és a falakon kívül észak-nyugati irányban volt a Golgota, ahova Jézus útja ezután vezetett. A 20. századi régészeti feltárások között nagyon nagy hely illeti meg a mostani jeruzsálemi ásatások között is a Kajafás palotájának a kiásását. Újabban az utóbbi egy évben is sok régészeti hírt hallottunk arról, hogy milyen eredményekre vezetett ez az ásatás. Ez a pince, Kajafás hatalmas palotájának a pincéje, ez pedig az alapok, tehát a kiásott palotának az alapjai, ahol már födém nem maradt, ami igazolta a Bibliának a leírását, hogy Annás és Kajafás, tehát a volt főpap és a vő hatalma érvényesült ebben az időben. Jézust először ő elébük kísérték, és a Gecsemáné kertbeli elfogatás után idehozták. Albrecht Dürernek a metszetét, már úgy látjuk, hogy Pilátus elé hozzák Jézust. Illetve ez még a Kajafás előtti, ez onnan lehet azonosítani, nem láttam előbb jól a képet, hogy jobb oldalt Kajafás megtépi, megszaggatja a ruháit, tehát önmagából kikelve olyan dolgot tesz, amit a főpapnak nem lehetett tenni, így akar az emberekre hatni, hogy azért ítéljétek el Jézust, mert én föl vagyok háborodva, körülbelül ez a lélektana a dolgoknak. Lukasz Cranach metszetét látjuk a 16. század elejéről. Ugyanez a főpap megtépi a ruháját Hans Brüggemannnak a fafaragványán, ugyanebből a korból, tehát jobb oldalt Kajafás az a második kihallgatás során. Ugyanez persze sok festménynek a témája is, főleg 16.-17. századi német mesterek állítják szembe az egyszerű és az igazságában megrendíthetetlen Krisztust, jobb oldalt és bal oldalt, ugye az okoskodó, a fondorlatos és hatalomsóvár Kajafást. Ugyanez az ábrázolás Aldorfernek, a 16. századi híres német mesternek a képén, ahogy megszaggatja a ruháit Kajafás, jobb oldalt, bal oldalt pedig Jézus, ahogy éppen az Annástól kísérik át. Közben történik meg a Péter tagadása, Rembrandt híres olajfestménye. Kajafás udvarán melegszik Péter a tűznél, bal oldalt a katonák és a szolgálólány, jobb oldalt pedig a kép sarkában Jézus, hogy visszanéz, és most fog találkozni a tekintete Péterrel. Többször megcsodáltuk már Rembrandtnak ezt a 17. század közepi olajfestményét, ugye a gyáva Péter, a fogadkozó Péter, az előre mindent megígérő Péter azonban csúfosan megtagadja itt a mesterét. Ez az a bizonyos kő, 1961-ig divat volt a Bibliát cáfolni, hogy tudnélik Pilátus nem is létezik, mert hát a Bibliában van szó ennyi ilyen sokszor Pilátusról. Egy olasz régész csoport ásta ki ezt a követ, ahol Pilátus, mint Rómának a hatalma, A neve és a tisztsége szerepel a feliráson. A Pilátus előtti kihallgatások azonban jóval előbb már művészeti feldolgozásokra találtak, például egy konstantinápolyi ábrázolás a felső részen ül Pilátus a törvénytevő székében, jobb oldalt Jézus és a vádlók, ahogy kezükkel mutogatnak rá, tehát a fölajzott nép. Ugyanez a Pilátus előtti kihallgatás közel 1000 év után Munkácsinak a híres Jézus Pilátus előtt című olajfestményén a két fehér ruha, milyen érdekes kompozíciós eljárás, hogy Jézus is meg Pilátus is ugyanabban a fehér ruhában van. Nem tudni, hogy Munkácsinak voltak-e messze menő céljai ezzel, de a mi szempontunkból annyit megegyezhetünk, hogy Pilátus annak ellenére, amit hallottunk az előadás végén, hogy római fejjel cselekedett, és hát az életét kockáztatta. Hát ez a Bibliában könnyen nyer megoldást, hiszen ha az ember az igazságot követi és az életét kockáztatja emberi számítás szerint, Istennek ott még nagyon sok lehetősége van, hogy megmentse az életét. Seregestül lehetne idézni Jákobtól, Mózestől fogva a bibliai példákat erre. Én úgy gondolom, hogy van jelentőség, hogy mind a ketten tiszta hófehér ruhában állnak itt. Lehetséges, hogy Pilátus, mint a római jognak vagy a törvénytevésnek a képviselője, de átvitt értelemben is, hogy Pilátus lehetett volna megigazult, megjobbult ember. Ha nem ítéli el ő, bizonyára más elítéli, Jézus halála az elkerülhetetlen lett volna. De sem Júdás árulása, sem Péter tagadása, sem Pilátus ítélete nem volt szükségszerű. Nézzük azonban a kihallgatás egyes részleteit. Dürernek a metszete ismét a passió, kis és nagy passiója a 16. század elejéről. Jézust éppen most kísérik Pilátus elé. Pilátust a középkorban általában kaftánosan ábrázolják, mivel a török veszély idején a pogányság megtestesítője a török, és ezért Pilátust is így mutatják be. Lukasz van Leiden kör passió sorozatán jobb oldalt látjuk Pilátust, amint megostoroztatja Jézust a tömeg előtt, ugye bal oldalra nyílik a kilátás, de itt összesereglik a sok katona, és a kegyetlenkedés a tetőfokára hág. Pilátus megrendülve nézi. Lehet látni, hogy a festők próbálják egyedíteni, egyéníteni jellemfestéssel, jellemábrázolással kísérleteznek, hogy Pilátus megrendülve, megdöbbenve nézi, hogy hogyan viselkedhet így a megaláztatások legmélyén is ez a názáreti ember. Nézzük a következő képünket. A megostoroztatás Lukasz Cranachnál, itt meg bal oldalt látjuk fönt Pilátus, de nézzék meg, hogy ebben a korban, amikor még tényleg nincs ilyen Rembrandti mélységű jellemfestés, de az a nyomott állapot, ami ott van Pilátusnak az arcán, szóval nagyon jól tudja, hogy nem tesz jót ezzel, csak hát a politikusi ösztöne, hogy ki akarja elégíteni az embereknek a cirkuszi kívánságát és a vérszomját. Közben persze az elszabadult emberi gonoszsága a festőknek mindig nagy lehetőséget nyújt a korabeli gonoszságoknak a leképezésére. Ugyanez aztán a barokk korban Rubensnél, ugye a tövis koronázás és a megszégyenítő jogar helyett ugye a nád pálcának a kézbetétele. Aztán, ha még visszamegyek egy kicsit a középkorhoz, Jörg Breu ábrázolás, ahol nincs rajta Pilátus a képen, szinte lecsupaszítva a jelenet, az emberi szadizmus és gonoszság, ahogy az ember jól érzi magát, ha a másikat ütlegelheti. Ez egy külön téma lett a festészet történetében. Látjuk, hogy később Hieronymus Boschnál is ez a visszafolytott alamuszi és mélyebb gyökerű gonoszság. Ugye általában tövis koronázás címen való festmények. Tiepolónak a késő barokk klasszicizmus kora fordulóján írt festőnek az ábrázolása szintén, de itt már élét veszi a tumultózus jelenet annak, hogy az emberi gonoszságot ábrázolja. De még a 20. században is látunk ilyet, méghozzá magyar mestertől Egri Józsefnek a
1: tövis koronázás, és háttérben pedig ilyen Balaton környéki paraszt emberek arca sejlik fel, tehát hogy Jézus, ha ma eljött volna, vagy éppen mi hozzánk jönne, ma is ugyanezt tennék az emberek, hiszen nincs különbség zsidó, magyar, más nép között. Itt nem a zsidón van a hangsúly, hanem a tömegen van a hangsúly. Aztán az ecce homo ábrázolások, csak nagyon jelzésszerűen mutatom be, Lukasz van Leiden nagypassió sorozatában, ugye az előtérben levő csődület, a sokaság, és ott középütt Pilátus szintén olyan kaftánosan állott jobb oldalt, és ha szembenézünk vele, és bal oldalt a meggyötölt Krisztus. Ugyanez az ecce homo jelenet középkor végi ábrázoláson 15. században vagyunk, baloldalt Pilátus. És ugyanez Rembrandtnak a színezett részkarcán, baloldalt Pilátus, hogy látjuk, hogy mindent megpróbál. Nagyon érzékletes Rembrandtnak a beállítása, nem csak az arcon van rajta a habozás, a mindent megpróbálok, hanem az egész testalkaton, az elhelyezkedésen, a kezeknek a játékán zsidó főpapok támadnak azonban Pilátusra, hogy nem teheti meg azt, hogy Jézust szabadon bocsássa. Aztán az újabb nagy téma, amiről nem is szóltam az előadás során, a kézmosás. Nevetséges dolog volt, hogy Pilátus mosta a kezét, ez a vergődés egyik utolsó stációja, hogy tudnilik ő nem vétkes ennek az igaz embernek az elítélésében. Nagyon nagy ábrázolás, nagyon nagy téma középkortól fogva, a díszes, kaftános, csupa sejembe öltözött Pilátus és az egyszerű hamuszürke lilás vándortanító öltözékébe öltözött Jézus, a két jellemnek és a két hatalomnak az ütköztetése, a világi hatalom, amely a külsőségekre törekszik, és a lelki hatalom, amely a belső értékeket közli. Ugyanez a kézmosás németalföldi mestereknél, Rembrandt iskolájában vagyunk a 17. század első felében, Pilátust jobb oldalt látjuk, éppen öntenek a kezére. Aztán ugyanez a kézmosás Altdorfernél, a német mesternél, Jézust éppen elvezetik, Pilátus pedig itt bal oldalt mossa a kezét. Aztán az itáliai festészetben is megjelenik a téma, Veronézénél, Jézus fehér ruhába öltöztetett alakja magaslik ki, és szinte a képet két részre osztja, bal oldalt a tömeg, jobb oldalt pedig Pilátus, ahogy éppen öntenek a kezére. Nem lehet lemosni kívülről, amit belülről tette meg Pilátus. Befejezésül a lőcsei oltár képeit vetíteném le, amelyen különösen látjuk a Pilátus ábrázolásnak az előtérbe helyezését. Például a tövis koronázás és a megostoroztatás jelenetében hátul ott az a fehér kaftános vezető ember Pilátus. Érezzük, hogy ez a 16. századi mester is milyen nyomott hangulatúnak ábrázolja a Pilátust. Ugye összefont kéz és az arcának ez a nyomott lelkiállapotról tanúskodó jellege. További jelenetek, amikor kivezeti Jézust a nép elé, tehát az ecce homo jelenet, ott is látjuk, hogy Pilátus mindent megpróbál, hogy szabadon bocsássa. Jézus szinte a halál szélére került egyébként a fizikai és lelki tortúrák következtében, és Pilátus pedig mindent megtesz. Valóban, ahogy mondja a Biblia, hogy ettől fogva megkísérelte szabadon bocsátani Jézust. A következő, hogy az emberek kinagyítása, szóval a tömeg vérszomja, és aztán itt is a kézmosás, de megint látjuk, mintha Pilátus szinte nem lenne magánál. Olyan elvarázsolt állapotban van, miközben Jézust éppen itt bal oldalt látjuk, Jézust elvezetik. Nézzük meg kinagyítva is, ugye mondom, hogy nem egy nagy portréfestészeti időszakban, és egyszerű szinte a népi vallásossággal érintkezik.

kenyérfélékkel, a gabonákkal foglalkoznék a mai nap. Magyaráznám is, hogy miért pont a gabonákkal, miért nem a gyümölcsöket, zöldségféléket veszem elő a mai alkalommal. A mindennapi kenyér, ugye ez is a címe az előadásnak, tehát azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb étrendi tényező az a mindennapi kenyér. Hát ugye a híres mintaimádságban a mi atyánkban is ott van, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Sajnos egy picit, hát ironikusan azt kell mondjam, hogy ha a mindennapi kenyér olyan, amilyen most, akkor ha meg is kapjuk, túl sokat nem érünk vele, azt kell mondjam. Sőt, ha a mindennapi kenyerünket megesszük, akkor elég komoly székrekedésünk lesz, és elég komoly egyéb egészségügyi problémáink lehetnek. Nos, a mindennapi kenyér tehát mit jelent? Mit jelentett a múltban, mit jelent ma? És vajon a mindennapi kenyér az csak búzakenyeret jelent, vagy más típusú kenyeret is? Éppen látom, egy kedves hallgató a tönköly búzáról adott nekem itt egy cikket, tehát a tönköly búza is egy gabonafajta, és van más egyéb gabonafélesség, amiről én fogok szólni az előadás vége felé. Mindenek előtt azonban magáról a kenyérgabonákról szólnék, és az előadás fő célkitűzése az, hogy átgondolásra bocsássam azt, hogy a különböző kenyérféléknek mi az előnye, mi a hátránya, és a mai malomipari technológiák, sütőipari technológiák milyen kárt tesznek a gabonafélékben, és amikor mi elfogyasztunk egy szelet fehér kenyeret, akkor vajon mi jut a szervezetünkbe, vagy mi nem jut a szervezetünkbe. Ezekkel szeretnék foglalkozni, konkrét adatokon keresztül is. A gabonaipari kézikönyvbe, amikor belelapoztam ezelőtt egy pár hónappal, azt találtam, hogy azt írja a kézikönyv bevezetésében, az emberiség kalóriaszükségletének közel 100%-át kenyérből és rizsből fedezi. Vajon melyik a jobb, a kenyér vagy a rizs? Önök szerint melyik a jobb, a kenyér vagy a rizs? Ha megkérdezem, akkor a rizs, ugye? Igen, a válasz az, hogy a rizs, de melyik rizs? Ez az, köszönöm szépen. Tehát, hát igen, nem azt szoktunk enni. Nos, a kenyér, tehát már is itt az, a legelső nagy kérdéskör, hogy az első 5 percben már arra világítok rá, hogy a rizs az jobb, mint a kenyér. Ugye mi a kenyérhez szoktunk, hát a rizst azt nem eszünk minden nap. Barna rizs meg főként. De nem tudom, hallottak-e barna rizs kúráról, a barna rizs terápiáról. Hát nem véletlen. Ha mi minden nap barna rizst ennénk, ezerszer több vitamin jutna a szervezetünkben. Persze az sem megoldás, hogy minden nap barna rizst együnk, szó sincs róla. Ez csak egy példa arra, hogy egy picit minket így, hogy mondjam, így szemléletben félrevezettek. Tehát velünk azt hitetik el, hogy az igazi jó nagy kenyér, nagy vekni kenyér, persze fehér kenyér, amit vidéken jól megszegnek, jó vastagra vágnak, hogy ez a magyar kenyér, ez a mindennapi kenyér, de táplálkozás biológiai szempontból ez igen problémás. Nos, visszatérek a kézikönyvhöz. A gabonaipari kézikönyv a továbbiakban azt meri írni, és teljesen jogosan, hogy külföldi szakmai munkákra hivatkozva, hogy a gabonák magjában a nitrogén tartalmú és nitrogénmentes anyagok pontosan olyan arányban vannak jelen, hogy szükség esetén az ember egyedül kenyéren és fent tudja tartani az életét. Ez egy óriási mondat, ezt nem én mondtam, és nem a Természetgyógyászati Szövetség elnöke, hanem ezt egy szakmai társulat által kibocsájtott kézikönyv, ami miért nagy dolog? Ugye, tehát a mondat így hangzott, hogy a nitrogén tartalmú, vagyis a fehérje típusú, és a nitrogénmentes, nem fehérje, nem protein típusú vegyületek olyan arányban vannak jelen, hogy 1-6 arány, ez azt jelenti, 1-6-hoz az arány, hogy szükség esetén az ember, tehát csak szükség esetén, kenyéren is el tud élni. Ugye szoktuk mondani, hogy a legszegényebb időszakban kenyéren és vízen éltünk, éltek a régiek. És ez így is volt. Mondhatnánk, hogy én is hallottam, hogy háborús időkben milyen hiány állapotok voltak, amikor csak szinte kenyeret ettek az emberek. De jelzem, hogy ha az emberek egyik nap ettek volna kölest, a második nap zabot, a harmadik nap búzát, a negyedik nap barna rizst, kukoricát, soha nem lett volna, legalábbis a háború alatt nem lett volna hiány állapot.
de amennyiben csak búzát ettek, ugye a hiányállapot kialakult, tehát nem a gabona a hibás, hanem a változatosság hiánya volt ennek a fő oka. A gabonák különböző párosításával tehát a kenyér alkalmas arra, hogy jelentős tápanyagforrás legyen. Ez miért nagy örömhír? Mert aki mondjuk úgy dönt, legyen madárinfluenza, vagy szalmonella, vagy eseréki a kóli baktérium fertőzés, vagy bármi, ugye ez legfőképpen az állati termékeket érinti, egyre többen döntenek amellett, hogy inkább növényeket fogyasszunk. Rögtön jön a tudományos eredmény, hogy növényeken nem lehet élni, növények hiányosak, nem lehet úgy komplettálni őket, hogy húsértéket kapjunk. És itt a megoldás már, pedig nem mondtam semmit, még csak gabonákról beszélek. És kimeri mondani a tudomány, önmagával kerülve persze ellentmondásba, hogy adott esetben, ha kivetődnénk egy szigetre, és lenne többféle gabonánk, nagyon sokáig el tudnánk élni gabonán és gyümölcsön, amik a szigeten találhatóak. Magyarországon mintegy 25-30 dekagram a napi kenyérfogyasztás átlagosan. Ez mit jelent? A statisztika mindig csal, ugye, mert ez a 30 deka, ez a csecsemőkre is érvényes, akik nem esznek kenyeret. Tehát az azt jelenti, hogy a felnőtt lakosságra legalább napi fél kiló, vagy 40-50 dekagram kenyér jut, aminek döntő része fehér kenyér. Magyarországon a lisztek 95%-a úgynevezett fehér termék, vagyis fehér áru, vagyis fehér liszt, illetve abból készült termékek vannak döntő részben Magyarországon is. Szeretném kérdezni, hogy önök szerint miért terjedt el a fehér liszt? Tehát ma miért nem 95%-ban teljes őrlésű búzalisztet vásárolunk? Olcsóbb az előállítása a fehér lisztnek, mint a teljes őrlésű lisztnek? Nem. Tovább elá, köszönöm. Tehát gazdasági oka van. Döntő részben gazdasági oka van. És hát nem beszélve arról, hogy a versenyhelyzetben a fehér lisztből jól felfújható, a szakma úgy hívja, jól adalékolható termék készíthető. Ha valaki megpróbál mondjuk Graham Listből piskótát készíteni, elég nehéz dolgot vállal magára. Tehát valóban az ipar egyre inkább szelektált, és az emberek, mivel felmérés, a fogyasztó mindig azonos tömegű kenyér esetén a nagyobbat veszi meg. Ez 10-ből 9-szer így van. Az azt jelenti, hogy a piac kitermelte, hogy térfogat növelt árut kell készíteni, márpedig térfogatnövelőt én hiába adok a rostkenyérhez, és hiába adok a Graham cipóhoz, azzal csak vesztegetem az időmet és a pénzemet, nem fogja fölfújni. Miért? Mert ugye a korpa ott van a szemek között, ugye a sikér térszerkezetét rombolja, úgymond a korpa. Tehát a szakmai álláspontok azt mondják, hogy jó minőségű, és itt a minőség fogalma egy érdekes fogalom, jó minőségű termék csak fehér lisztből készíthető. Egyébként hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy az emberi szervezetet abszolút nem érdekli, hogy milyen minőségű a termék, hanem hogy mi van benne. Tehát, hogy milyen vitamin tartalma van. Az, hogy az HACCP rendszerrel volt-e minősítve az a cég, vagy ISO 9002, vagy bármivel, a gyomrunkat nem érdekli. A gyomrunkat az érdekli, van-e benne B1, B2, B5, B6 vitamin, cink, réz, mangán, szelén, már pedig nincs. Fehérkenyérben nincsenek ilyenek. Tehát legyen bármilyen tanúsítványa egy malom ipari cégnek, vagy egy sütőipari cégnek, teljesen mindegy az élettani szempontból, mert az a lényeg, hogy mik a szabályozó anyag arányai a terméknek. Szakmai idézet, a malmi őrlés termékek jól dúsíthatók, adalékanyagokkal jól keverhetők, és új élelmiszerek bázisául szolgálnak világunkban. Tehát ez egy nagyon büszke szakmai álláspont. Fehér liszt igen szép, tetszetős terméket eredményez. Egyébként természetesen jóval olcsóbban állítható elő a teljes őrlésű liszt, mint a fehér liszt. A fehér lisztet jobbra-balra kell szitálni, sok-sok probléma és munka van bele, míg a teljes őrlésű lisztet csak ugye koptatni kell a búzát, erről majd beszélek a fuzárium és a homok egyéb szennyeződések miatt, utána át kell engedni az őrlőberendezéseken, és akár finom, tehát nagy finomságú teljes őrlésű liszt is készíthető, de ez avasodik, ez gyorsan molyosodik, ez különböző gombák támadhatják, meg penészek, különböző fonalakat képezhetnek, tehát valóban ez problémás lehet. Az élelmiszeriparban a lisztek táplálkozástani értékét mi szabja meg? A sikertartalom. Mi ez a siker?
Ez a sikér, az egy olyan fehérje, olyan gabona fehérje, ami térszerkezetet ad, ugye ez a híres glutén is ebbe tartozik, térszerkezetet ad a kenyérnek. Az élelmiszeripar, a malomipar, a sütőipar nem szereti az alacsony sikértartalmú liszteket. Még egy búzafajtán belül sem, de főleg, ha nem búzafajtáról van szó. Tehát rozskenyér, meg különböző mondjuk zablisztel készült, vagy más lisztekkel készült kenyér esetén alacsony a sikertartalom, nehéz vele dolgozni, nem igazán ad ez üzleti lehetőséget a szakembereknek. Miből áll egy búzaszem? Most erre térnék rá. Ugye a búzaszem áll egy külső héjrészből, és a héjrész alatt mi található? Ez is fontos, és talán kevesen tudják, hogy a búzaszemen belül van a külső héjrész, és a héjrész, amit korpának is szoktak nevezni, de még a héjrész alatt még nem kezdődik el a fehér lisztes rész, amit endospermnek neveznek, hanem az endosperm belső rész, ami fehér liszt lesz majd, és a külső korpa rész között van egy réteg, amit úgy hívunk, hogy aleuron réteg. Ez minden jól nevelt búzaszemben megtalálható, az aleuron réteg. Az aleuron réteg az, hogy mondjam, az a legfontosabb része a búzának, és érdekes, akárki is készítette el nekünk a búzaszemet, az számolt vele, hogy valahol koptatni fogjuk, vagy eltávolítjuk a héját. Csak az a probléma, hogy a malom úgy döntött, meg az emberi civilizáció, hogy az aleuron réteget is leveszi a búzáról, és csak a belső, szinte 100% keményítőt tartalmazó rész használja fel, ami egy nyúlós, csirizes, rostjányos masszát képez a bélben. Félelmetesen nehéz ezzel megbirkózni a szervezetnek. Ha valaki, tehát hogy mondjam, hogyha egy malom legalább annyit megtenne, hogy amikor eltávolítja a korpát, a külső részt a búzáról legalább az aleuron réteget rajta hagyná. De nem. Mert mivel tele van tápanyaggal, romlékonnyá teszi a tápanyag, ne felejtsük, nem csak nekünk kell, hanem a gombáknak is, a baktériumoknak is. Tehát az aleuron réteget, ha rajta hagyja az őrlés során a gyártó, vagy a lisztkészítő, akkor megint egy romlékony terméket állít elő. Aleuron réteg vitaminokban, ásványanyagokban, fehérjékben a leggazdagabb része a búzának. Ezt sem hagyják rajta. Állati takarmányozásra kerül. Mondanom sem kell, Magyarországon a tenyész állatok nem szenvednek csontritkulásban, nem szenvednek emésztőszervi zavaroktól, jól fejlődnek, jól híznak. Míg az emberi civilizáció, az ember egyre hiányosabb, egyre vitamin és ásványanyag szegényebb étrendet folytat. Tehát a legjobb részeket sokszor oda szoktuk adni az állatainknak, és azután mi történik? Jön a reformtáplálkozás, és szépen a korpát, így van, visszakapjuk. És hatalmas nagy reklámmal és nagy ovációval elmehetünk a bio üzletbe, és 10-szeres áréssel először is megvehetjük ugye mondjuk a teljes őrlési búzát is, hál' Istennek, tehát a lisztet, de megvehetjük külön is a búzacsirát, a búzakorpát, és állandóan olvashatjuk a reklámokat és a marketingeket, hogy milyen fontos a korp az emberi szervezetnek, minthogyha spanyol viaszt föltalálta volna a tudomány, de szó sincs másról, mint arról, hogy a takarmányozásból végre visszakerül az emberi fogyasztásba a búzának a többi része is. Tehát még egyszer, héjrész, endosperm rész és közötte az aleuron réteg. Minden búzaszem esetében ez az összetétel igaz. Nos, a fehér liszt mit tartalmaz? Szeretném összehasonlítani a kedves hallgatók előtt azt, hogy mit tartalmaz a teljes őrlésű liszt, és mit tartalmaz a fehér liszt. Magam is, amikor megnéztem a tápanyag táblázatot, elég komolyan meglepődtem azon, hogy micsoda különbségek fedezhetőek fel. A teljes búzaszemben például a vastartalom. Teljes búzaszemben a vastartalom 100 g-ban 1,7 mg. Ami igen sok, igen jó vastartalom van egy átlagos búzának, míg a fehér lisztben 0,6. Tehát még egyszer 1,7, 0,6, 0,6, 0,8 között van. Tehát ugye fele annyi a vastartalma a fehér lisztnek, és ez is jó esetben igaz. A résztartalom a teljes búzaszemben például 0,4 mg per 100 g, és 800 mg per 100 g a fehér lisztben. De hogyha fogom a búzacsírát, tehát veszek egy zacskó búzacsírát, és abban nézem meg a vastartalmat,
a résztartalmat, a nyomelem tartalmat, kalcium tartalmat, nagyon magasat fogok találni, mind a korban, mind a csíra részben. Tehát mi a tapasztalat, mi a következtetés? Fehér lisztben szinte nincs semmi az égvilágon, a korpa és a csíra lisztben pedig hihetetlen töményen van meg minden. Tehát nekünk egyszerre kéne ezt így elfogyasztanunk ahhoz, hogy minden jól fel tudjon szívódni. De mi a legfontosabb tömény, koncentrált vitamin és ásvány forrásokat kiszelektáljuk a húszá, pontosabban az ipar sajnos, és nekünk adják a belső sikértartalomban gazdag részt, amiben mondjuk negyede, ötöde, hatoda van csak meg a szükséges és létfontosságú anyagoknak. Most ha egy szakember, mondjuk egy táplálkozástudós ül közöttünk, akkor ő felállhatna és azt mondhatná, hogy kérem, Tóth úr, azért ne vessük el a súlykot, mert azért van egy csomó más vasforrás a világon. Nem kenyérből fedezzük a vasat, meg a kalciumot, meg a B-vitamint. Hát valaki eszik húst, vagy sok a B-vitamin. Élesztőpástétomot, magvakat, csírákat, stb. Igen, csak van egy probléma, hogy a kenyérre mi jellemző? Mindennapi. Ott van a szó. Mindennapi kenyér. Az egésznek a kulcsa az, ha én egy hónapban kétszer ennék kenyeret, vagy egy hetente egyszer, nagy problémám nem volna, hogyha az a kenyér hiányos. Ha azonban valaki naponta 30 dekagramot megeszik egy élelmiszerből, ami hiányos, ki lehet számolni egy év alatt hány milligram, hány gram, hány kilogram B-vitamin veszik el, amit én megehettem volna a barna kenyérrel, de a fehér lisztes termékkel nem fogyasztottam el. Tehát túltáplált hiánybetegség. Túltápláltság és hiányállapot egyszer jelenik meg, ugye mert a fehér kenyér energiát ad, junk food, energiát ad, üres kalóriát ad, haszontalan energiát ad, úgy mondják, és a vitaminok hiányában hízlalnak, de nem képesek szabályozni a szervezet működését. Ugye tudjuk, hogyha az ember szénhidrátot, cukrot juttat a vérbe, kötelező mellé szabályozó anyagot biztosítani. Különben nincs, ami ezt kontrollálja, ezt a folyamatot. Hogyha tehát én cukrot fogyasztok, nem viszek be mellé B-vitamint, nagyon komolyan megalapozom a kettes típusú diabétesz valószínűségét. Meg tetszenek nézni, majdnem minden, sőt, minden szénhidrát forrásban van B-vitamin, nem véletlenül. Sőt, az is igaz, hogy aki sok cukrot eszik, az melyik raktárát üríti ki legelőször? A B1 raktárát. Mert a cukorfelszívódás, a cukros ételek, cukrás sütemények hihetetlen gyorsan kiürítik a B-vitamin raktár, B1, főként a B1 raktárainkat. Miért? Mert a cukor miközben felszívódik, igényli a B1 szabályozó funkcióját. És mivel nem vittünk be B1 vitamint, mert a fehér kenyérben nincs B1 vitamin, megszerzi a saját raktárainkból, kiüríti. Hosszabb távon mentális, idegrendszeri, viselkedésbeli, hosszabb távon személyiségbeli problémák lépnek fel. Ezzel most nem azt állítom, hogy a személyiség zavar hátterében a fehér kenyér fogyasztás áll. De majdnem. Tehát én amióta táplálkozás biokémiával foglalkozom, egyre inkább azt látom, hogy rengeteg személyiségbeli probléma hátterében nem valami fajta kromoszoma rendellenesség áll, hanem viszonylag egyszerű életmódbeli tényező. Mert az is igaz, hogy a hormonális rendszerünk és a tápanyag rendszerünk egymással összefüggésben van. Ugye tudjuk, hogy a stressz, tehát az idegrendszeri hatások, a táplálkozás, ez a kettő befolyásolja a hormonális működésünket. Ha valaki stresszes és rosszul táplálkozik, elég komolyan pajzsmirigy működési zavarai lehetnek, mellékvese, kérek problémái, hormonális zavarok indulhatnak el. Igenis mondhatjuk, hogy van egy csomó dolog, amivel nem születünk, hanem ezeket általában szerezzük. Tehát vas, cink, réz, fehérjék és egyebek 50-80%-kal kisebb mértékben találhatóak meg. Ha szabad a fehérjéket egy kicsit pontosítanom. Ha valaki megnézi a tápanyag táblázatban a fehér kenyér fehérje tartalmát, nagyjából egy 10 körül értéket fog találni. Ha megnézi a teljes őrlésű kenyér, vagy a búza, az egész búzaszem fehérje tartalmát, mit fog találni? Ugyanannyit. Mondhatnánk, a fehér kenyérnek ugyanannyi a fehérje tartalma, mint a teljes őrlésű kenyérnek. Csak mi a probléma? Hogy nem árulja el az adat, hogy a fehérjén belül az aminosav arány milyen.
És ez létkérdés. Nekem nem csak arra van szükségem, hogy nem tudom hány gram fehérjét megegyek egy nap, hanem azon belül milyen az aminósav összetétel. Márpedig tudjuk, hogy a búza és minden gabona esetében a korpa rész és csíra rész olyan aminósavakat tartalmaz, ami a belső fehér lisztrészben nincs meg. Vagyis a teljes őrlésű liszt sokkal komplettebb fehérje. Sokkal komplettebb fehérje, mint a fehér lisztben lévő fehérje. Tehát ugyanaz a 12%-os fehér liszt, borzasztóan gyenge minőségű fehérje, ugyanabból a búzából teljes őrlésű lisztet készítek, annak a fehérje értéke ezerszer jobb. Azaz gyermekeink, amikor teljes őrlésű lisztből, zappehely lisztből, köles lisztből, mondanám nem gabona lisztekből, issát, sárga borsó lisztekből, egyéb lisztekből készítünk valamilyen ételt, a gyermeknek az idegrendszere, az agysejtjei, az izomsejtjei egész más aminósavakat kapnak, komplettebb fehérjét kapnak. Mondhatná valaki, hogy nem kell nekem ezzel vesződnöm, megeszem a húst, amiben komplett fehérje van, megeszem mellé a fehér kenyeret, és megettem a komplett fehérjét. Csak a hús sem, most már tudjuk, hogy a hús sem ideális, iszonyatosan sok a húsban a kéntartalmú aminósav és a metionin, ami primer csontvesztést okoz. Ugye a húsok, ma már tudjuk, hogy az oszteoporózis első számú kiváltói, tehát ugye ezt megint nem szabad így említeni, tehát mondjuk a médiákban nem ezzel szoktam én sem kezdeni, de ilyen családi körben szabad megemlítenem, hogy bizonyos állati termékek komoly problémákat okozhatnak, pedig azt hittük, hogy teljes értékű fehérje. A tojás fehérje már nem annyira rossz, ugye a tojás fehérjét tekintik 100%-nak, nem a hús fehérjét. Nem tudom, tudjuk-e, hogy a hús fehérje összesen 80%-os eredményt kap. Sertéshús fehérje a tojás fehérjéhez képest a 80% értékű. Tehát nem teljes értékű a sertéshús fehérje. A tojás és a tejfehérje viszont annak számít. Tehát lakto-ovo-vegetáriánus étrendben, ahol nincs hús, de van tojás és tej, tökéletes, sőt, még jobb fehérjellátást lehet biztosítani, valaki jól párosítja ezeket a fehérjéket, és nem is terheli meg annyira a szervezetet. Kedves hallgatók, a B-vitaminokról azért szabad szólnom, teljes búza szemben 400 mikrogram B1 vitamin van, átlagos szám. Teljes búza szemben Magyarországon kb. 400-450 mikrogram. Ugye a mikrogram az a milligramnak az ezred része. Hogyha megnézem a fehér lisztet, ennek ugye hatodát, hetedét találom, tehát mi szintén a korpa és síra rész eltávolításával a B1 vitaminoknak a jelentős része is eltávozik. Egyébként a csíra részben 1350 mikrogram B1 vitamin van. 1350, ez óriási mennyiség. Mintegy 80-100 mikrogram per 100 gram a BL55-ös lisztnek a B1 vitamin tartalma. Mi az, hogy BL55-ös liszt? Ugye ez van ráírva a fehér lisztre. BL, tehát búza liszt, ugye ezt jelenti 55. Az mit jelent? 0,55 a hamu tartalma. Tehát, hogyha látunk ilyet a liszten, BL55, vagy a kenyérliszt, nem is tudom, azt talán BL70-es, lényeg az, hogy az a szám, ami a két betű mellett van, az a hamu tartalmat jelenti. Az a szám minél nagyobb, annál magasabb a liszt hamu tartalma. És az jó vagy rossz? Az jó. Mert a hamu tartalom, miből adódik? A hamu tartalmat mi adja? Mi az, ami az elhamvasztáskor nem távozik el a lisztből? Ugye a szerves anyagok eltávoznak, a szervetlen sók, ásvány anyagok megmaradnak. Az elhamvasztott lisztben tehát megmaradnak az értékes ásványok. Tehát ha valaki meg szeretné tudni, milyen értékes a liszt, akkor el kell hamvasztani, és meg kell mérni, mennyi a hamu tartalma. A Graham lisztnek, híres vagy Graham lisztnek, mennyi a hamu tartalma? GL200, valaki megnéz a Graham liszt csomagolását, GL200. Vagyis 2,0, tehát 2%-os hamutartalom, óriási hamutartalom van a Graham lisztnek. Meg kell mondjam, a Graham liszt az túl magas hamutartalommal bír, magasabb, mint egy átlagos liszt. Miért? A Graham lisztből mi hiányzik?

Hiányos táplálkozás elindult Magyarországon is, azóta tudjuk, hogy a rostok milyen hatalmas szerepet játszanak világunkban. A rostnak milyen szerepe van? A rostnak nem csak az a szerepe, hogy a bélrenyhességet képes kezelni, megelőzni, tehát magyarul javítja a bélműködést. A rost teltségérzést is ad. Tehát mechanikusan hat a gyomorfalra, ezáltal még akkor is teltségérzés marad a gyomorban, amikor a rostos táplálék már nincs a gyomorban. Nagyon fontos dolog. Míg, ha valaki fehér kenyeret fogyaszt, mi fog történni? Ennek az ellenkezője. Még a gyomorban van az étel, és már éhesek vagyunk. Tehát ez a különbség a rostos, és a rostban gazdag, és a rost hiányos táplálkozás között, hogy a rostosnál már kiürült a gyomorból, de még jól vagyunk. Még nem vagyok éhes. Az ilyen fehér terméknél, rostjányos, tehát fehér lisztes dolgoknál még emészti a gyomor, de már ugye érezzük azt, hogy ennénk valamit, persze azt is érezzük, hogy van valami a gyomrunkban, érezzük azt is, de azt is azon is gondolkodunk, hogy milyen nasolnivaló után kéne néznünk. Tehát nagyon nagy különbség van. A rostok harmadik funkciója, hogy a koleszterin szintet csökkenti. Mivel megköti a koleszterint a cellulóz és a pektin is. A pektin rostok jobban, tehát meg kell mondjam, hogy a zabkása jobban csökkenti a koleszterin szintet, a zabkorpa, mint a búzakorpa. Valaki tehát szívbarát diétát folytat, vagy azon gondolkodik az ember, hogy mit tegyen mondjuk este a joghurtba, lehetőleg zabkorpát tegyünk, mint búzakorpát. Jobb ízű egyébként a zabkorpa amúgy is. Másrészt pedig a pektin rostok, amik a zabkorpában vannak, garantáltan, úgymond bizonyítottan csökkentik a szérum összkoleszterin szintet. A búzakorpáról ilyen szakmai eredmények nincsenek, vélhetően az is megköti koleszterint. Ezt állatkísérletekkel nem tudták teljes bizonyossággal elismertetni, de mondom, a zabkorpával ez megtörtént. Ugye az olívaolaj és a szójacsíra, vagy a szójaolaj és szójacsíra olajnak is vannak ilyen adatai, hogy csökkentik a koleszterin szintet hidegen sajtól, természetesen hidegen sajtolt olívaolaj, hidegen sajtolt szójaolaj, illetve szójacsíra olaj, ezek kiválóan alkalmasak a koleszterin csökkentésre. Nagyon fontos, hogy a búzacsírában igen jelentős mértékben vannak többszörösen telítetlen zsírsavak, ez szinte minden gabonacsírában egyébként megtalálható, csírázott gabonákban szintén, és a híres E-vitamin és A-vitamin. E-vitamin és A-vitamin. Ha valaki fehér kenyeret fogyaszt, vagy fehér lisztből készített süteményeket, egyebeket, akkor a szervezetébe jóval kisebb mértékbe jut be az E-vitamin és az A-vitamin, mint antioxidáns. Hadd jelezzem, ha valaki eszik sütőtököt, sárgarépát, kajszibarackot, céklát, sorolhatnám még a bétakarotin forrásokat. Ez jó dolog, de folyamatosan elveszíti azt, amit megehetne a búzacsírával is. Tehát azzal nem érvelhetünk, hogy én eszek amúgy is bétakarotint más forrásból. Mindent ragadjunk meg, amit megtehetünk, hogyha megehetem én az búzacsírával is, akkor egyen meg. Akkor nehogy azt csináljam, hogy azt megeszem hiányosan, és mellé akkor eszek, nem tudom én, mondjuk kajszivarackot vagy sütőtököt, tehát mindig maximális dologra kell, maximális tevékenységi hatékonyságra kell törekedni. Én azt gondolom, hogy ne elégedjünk meg ennél kevesebbel. Tehát amióta rosthiányos és antioxidáns hiányos a táplálkozás, ez a két fontos dolog. Ugye a finomított kenyerekkel, ez terjedt el antioxidáns hiány és rosthiány. Ez a kettő vastagbélrák, végbélrák elég komoly kockázati tényezőként szerepel ma már, főként ezek miatt. Hát, hogy milyen adalékokat használ a kenyérhez, ugye sikérjavítókat, aki esetleg már, és ez mondjuk viccesen teszem fel ezt, vagy mondom ezt a mondatot, aki esetleg már sütött kenyeret otthon fehér lisztből, hát kérdezzem meg, annak a kenyérnek a bélzete fehér? Tehát, hogyha veszünk BL55-ös nullás lisztet, otthon sütünk belőle kenyeret, az olyan vakítóan fehér bélzetű lesz, mint az üzleti fehér kenyér? Nem. Tehát már valami csalafintasság van a dologban. Miért fehérebb az üzleti kenyér, amit a Tesco-ba vehetek filléresen, amit otthon süthetek, szintén fehér lisztből?
más az élet.

Nem. Lisztfehérítőt használnak az iparban. Elég komoly, hogy úgy mondjam, vegyipari érdekeltségeik vannak a sütőipari üzemeknek. Elég szép számmal állnak a különböző szintetikus vegyületeket tartalmazó zsákok egy pékségben. Tisztelet a kivételnek, ha esetleg ül közöttünk olyan ember, aki pékségben dolgozik. Vannak reformpékségek, biopékségek. Sőt, ha nem reform és nem bio, lehet, hogy becsületes a pék. Csak hadd jelezzem, akkor, ha így jár el, nem fog megmaradni a piacon. Tehát az a gond, hogy én nagyon tisztelem és szeretném, hogy mindenki becsületesen gyártson, csak világunk ennek nem kedvez. Ugyanis Magyarországon kétszer annyi, kettőször annyi pék vagy pékség üzemel, mint amennyi el tudja látni a magyar lakosságot, el tudná látni kenyérrel. Ebből jön egy törvényszerű következtetés, elvileg minden második péknek tönkre kéne mennie. És ez valahol meg is, majdnem meg is, tehát tendenciózusan meg is történik, de a pékségek, mivel tudják, hogy állandó konkurenciaharc van, kénytelenek azonos tömegből szebb, nagyobb kenyeret készíteni. Ha megnézzük, a zsömlék térfogata már nem tudom, lassan a vízilovakhoz hasonlít. Akkorák. Szóval egyszerűen régen indult egy kisebb zsömléből, amikor nem volt akkor a konkurencia harc. Most már azt látjuk, hogy már szinte levegő van benne. Tehát már anyagot nem is találni. Ugye ropogós héjrész van, de hogyha benyomnám az ujjamat, akkor igazából sok ellenállásban nem ütközne, mert egyszerűen a sikér fehérjét is már csak mikroszkóp alatt lehetne látni a termék bélzetében. Óriási gázbubarékok vannak benne, ami egyébként rossz minőségű terméket jelent, de mégis bevállalja a pék, hogy legyen benne gázbubarék, mert az is megemeli a termék térfogatát, és igenis az övét fogják akkor berendelni. Egyébként a Tesco meg egyebek versenyeztetik a cégeket, tehát rá is játszanak erre, hogy beszállítatják, ha mondtam, hogy 10 pék pályázik egy Tesco-s polcra, hogy ez hatalmas üzlet lenne, ha valaki ide bejutna, akkor a Tesco azt mondja, kérek szépen egy terméket, és akkor mindenki megfeszített erővel belenyomja a térfogatnövelőt, minél nagyobb legyen, és hát természetesen a Tesco, mivel őt nem érdekli az egészség, és elnézést nem a Tesco a lényeg itt, hanem maga a szemlélet, neki az a lényeg, hogy a fogyasztó megvegye. És mivel az ilyen nagy cégek persze, hogy együtt dolgoznak a pszichológusokkal és egyebekkel, ezért persze, hogy azt fogja be elfogadni a legolcsóbban, a legnagyobb térfogatú zsömléket, kifliket tudja gyártani, és szabványos, tehát a legalitás határán természetesen. Tehát ez a fajta piaci helyzet, versenyhelyzet kitermelte azt, hogy nincsenek jó kenyerek a polcokon. Sajnos. Lisztfehérítőket használnak, sikérjavítókat. Ugye a sikérfehérjét is lehet javítgatni. Az, hogy az élesztő jól dolgozzon abban a kenyérben, rengeteg szintén szintetikusan hozzáadott tápsó segítségével érhető el. Azután aromákat lehet hozzáadni. Hát persze, kovász aroma. Amikor ilyet olvasunk, hogy házi jellegű kenyér, elneveszítsük a jó erkölcsi érzékünket. Van benne egy szó az, hogy jellegű. Nem házi kenyér, szó sincsen. Házi jellegű, vagyis kovász aroma van benne. Ugye a házi kenyérnek a nagyon kellemes, otthoni, hogy mondjam, kemence? Az otthoni kemencének a hangulatát idéző illat, aroma, ízharmónia legyen meg, és amikor egy ilyen házi jellegű kenyeret megkóstolunk, akkor ez jusson eszünkbe, tehát rá lehet írni, a törvény megengedi, de az, hogy jellegű. És a fogyasztó, amikor éhes, amikor fáradt, amikor nincs ideje, akkor nem gondolkodik a terminus technicusokon, hogy miért ez a neve a kenyérnek. Házi jellegű. Sokkal jobb, mint az, hogy fehér kenyér. Ez talán ízletesebb, kovász aroma van benne, illetve egyéb tápsók, amivel az élesztők működését befolyásolták. Ugye tudjuk, a kovászolásra ma már nincs idő, élesztős technológiával dolgoznak az iparban, és a kovász ízt, aromát az különböző komponensekkel érik el. Hát nem beszélve arról, hogy bár tiltott mondjuk a tartósítószer használata az ilyen csomagolás nélküli kenyereknél, de hát a propionsav, ecetsav, a tejsav azért időnként előkerül. Rengeteg a minőségi hiba a pékségekben, tehát ez is azért van, mert igen komoly
a versenyhelyzet. Tehát nem használnak Magyarországon teljes őrlésű lisztet, sajnos, alig használnak. Egyes pont. A kettes pont, a pékségek versenyhelyzetben vannak, ezért kénytelenek időnként illegális eszközökhöz nyúlni. Részben saját hibájuk, részben a rendszer a hibás. Egyébként Magyarországon, ha igazán támogatnák ezt az egészséges étrendet, akkor dotálni kéne teljes őrlésű lisztet. Nem kéne professzoroknak összeülni évente, hihetetlen magas költségeken. Ugye tudjuk, a szakmai szimpóziumok költség az egekig rúg. Tehát hihetetlen költsége van, a külföldi professzorokat meg kell hívni, gázsit, mondhatnám, hogy tiszteletdíjakat kell fizetni, és mindennek a biztosítása egy hétvégére, egy szállodán, vagy bárhol. Egy vagyon. Most, hogyha ezt összeadnánk az elmúlt 10 évben, hányszor ültek össze a professzorok, és hány jegyzőkönyv készült, mert magam is végigolvastam, vándorgyűlések. Tudományos vándorgyűlések vannak évente többször is. Ilyen vastag dossziékban kerül jegyzőkönyvezésre. Mindegyikben ott van. A jövőben, tehát nagyon szép mondatok, a jövőben előtérbe kell helyezni gyermek és felnőtt táplálkozásban egyaránt a teljes őrlés, rostban gazdag liszteket. Ha lehet, használjunk jobban rozslisztet, zappehelylisztet, még a szójaliszt is előkerül, stb. Senki nem csinál semmit, pedig ha összeszámolnám, mennyi költség megy el a szakmai beszámolókra, amikor egymást okosítják az amúgy sem buta professzorok, de a közemberhez ebből nem sok jut el, és arról nem beszél, hogy ezen a költségen szerintem már jó pár iskolába be lehetett volna vezetni a teljes őrlésű Graham zsömlé, teljes őrlésű zsömlét, akár évek óta is, de hát ez nem történt meg. Gondolom, ezt is tudják, hogy miért. Ma már minden nagyobb húsipari, tejipari és gabonaipari üzem mögött természetesen politikai forgóajtós rendszerek vannak. Ezzel megint nem mondtam újdonságot. Egyszerűen nem lehet megingatni. Amikor, csak egy személyes példa, az RTL Klubban, talán már mondtam akkor elnézést, az RTL Klubban volt alkalmam többször is megjelenni, és egy ízben Stól Andrással és Ábel Anitával hat szem között beszélgettünk a gabonafélékről, és mivel ugye egy-egy ilyen műsorban mindössze 3 perc van az embernek, hogy valami érdemlegeset mondjon, nincs idő hosszas udvarias körmondatokra, tiszteletkörökre, ezért annyit tudtam csak mondani, hogy a fehér kenyér alkalmatlan az emberi fogyasztásra, és nem alkalmas arra, hogy gyermekeink ezen felnőjenek, óriási B-vitamin hiány állapotok alakulnak ki. És emlékszem, hogy Stól András annyira meglepődött, és kinézett szinte riadtan a kameramendre és a rendezőre, úgyhogy mondanom sem kell, hogy a műsor elég röviden lekeverésre került, és hamar reklám következett. Mert nem, tehát akkor jöttem rá, hogy hát én is erősen fogalmaztam, persze, máshogy kellett volna, de nem bírja el a média, nem bírja el a világ, mert nem lehet ilyet mondani. Nem lehet azt mondani, hogy egy rendszer, hogy az egész rendszerünk fehér liszt, tehát a fehér liszten áll a magyar valami sütőipar. És valaki ilyet mer mondani. Ezt nem bírja el, nem bírja elhordozni a világ. Tehát az a probléma, hogy nem lehet. Amikor van egy vegetáriánus találkozó, és magam is előadok itt-ott, akkor a hallgatók mindig kérdezik, hogy ott egy-egy nagy találkozón több száz ember, vagy több ezer össze szokott jönni. Egy-egy nagy előadáson akár 5-600 ember is hallgat egy előadást. És emlékszem, mikor akár én, akár más megtart egy előadást, akkor az emberek úgy az üzemi hőfok a szervezetben fölmegy, és mindenki mondja, hogy gyűjtsünk aláírásokat, hogy kezdjünk el. Mindenki adna 20 forintot, és akkor összejönne több millió. Szóval én elhiszem, de tömeges szinten nem tudunk ezen változtatni, ezért a mi életmódsorozatainkban nem az a cél, hogy bekerüljünk az RTL klubba, nem az a cél, hogy bárcsak lehetne milliókat megmozgatni, hanem mi, akik itt vagyunk, én az elmúlt 5 évben eljöttem rá. Ha 20-30-40-50 ember elkezd valamit csinálni, abból lesz egy klub. Jó értelemben vett klub, abból lesz egy gondolkodáson lévő klub, abból néhány éven belül lesz 100 fő, lesz több klub, lesz több csoport, és ha meg tetszenek nézni, majdnem minden nagyobb dolog így indul el. Én abban hiszek, hogy mi egymást megtaláljuk ilyen módon, akik hasonló
húrokon pendülünk és gondolkodunk, és hogyha jó Isten úgy akarja, akkor be lehet jutni máshova is. De én a kis csoportokban hiszek, hogy néhány sejt létrejön, és azért, ha szabad egy elég csúnya példát mondanom, a rákos daganat hogy jön létre? Egyetlen sejtből. Hát, hogyha a rossz meg tudja tenni, a jó miért nem tudja megtenni? Hogy egyetlen jó sejt kihasson pozitívan a környezetére. Szóval én nem akarom én sem elfogadni, hogy falakba ütközünk, csak szerintem okosan kell építkeznünk alulról fölfelé. Embereket kell meggyőznünk, hogy ez jó, és ha valaki ezt tapasztalja magán, akkor ő is folytatni fogja ezeket. A búzakorpa jelentős mennyiségű cellulózt tartalmaz, tessenek vigyázni a túl sok búzakorpával, mert a bélrendszer, ha irritábilis a bélrendszer, akkor komoly súrlódásokat okozhat. Tehát a búzakorpa egy egészséges rostanyag, de túl sokat nem szoktunk vele javasolni. Sőt, mint búzakorpát nem is szoktuk fogyasztani, hanem teljes őrlésű lisztben értelemszerűen fogyasztjuk. A zabkorpát lehet fogyasztani külön is, sőt, hogy a zabpehely és a zabkorpa igazából így lenne összevaló a kettő, tehát teljes örlésű zablisztet nagyon nehezen lehet kapni. A zabpehely, mert zabkorpát lehet fogyasztani, de búza esetében teljes örlésű liszt az a megoldás. A búzakorpa az főleg gyerekeknél, tehát ahol egy család mondjuk reform gondolkodású, a gyerekek is sok korpafélét esznek, a gyerekek nem biztos, hogy jól fognak fejlődni, mert a sok korpa miatt rossz lesz a felszívódásuk. De ezt is tudni kell, hogy még egy idősebb embernél a korpa jót tehet, egy gyermeknél felszívódási zavarokat okozhat. Ezért szoktam azt mondani, hogy a nagymama ne egye ugyanazt, mint az unoka. Vagy ugyanazt eheti, csak más mennyiségben. A mama egyen több korpát, hogyha akar, meg zabkorpát. Csak az unoka ne azt egye. Az unoka egyen zabkását, amiben tettünk tehát energiadús dolgokat, tehát darált dió, darált mandulát tettünk bele, gyümölcsökkel, egy pici hidegen sajtolt lemmagolajat. Legyen benne energia. Csak a mama ne azt tegye, mert ő viszont el fog hízni tőle. Tehát két különböző gondolkodásmód, táplálkozási elv érvényesül ezekben a táplálkozási kultúrákban. Kedves hallgatók, ha szabad néhány szót szólni még arról, hogy milyen egyéb gabonákat tartok jónak. Ha valakit egyébként a gabonák komolyabban érdekelnek, Nagy Zsuzsának az egyik szakácskönyve gabonaitelekkel foglalkozik, és a szakácskönyvben, ugye ez egy kis füzet, nem is könyv, ez a Legyen néktek elederülő szakácskönyvnek azt hiszem a harmadik része, ebben bővebben beszél a különböző gabonákról, ugyanis a búza önmagában hiányos. Ezzel gondolom nem mondtam újat. Világunk búzára épül, egy kettes pont, ezt idáig mondtam már, hogy fehér lisztre. A lehető legrosszabb megoldás. A búzában van ez a glutén. Ugye ismerjük a cöliákiát, gluténérzékenységet. Egyre több gyermek szenved cöliákiában, nem tudják a szakemberek, hogy miért. Azt mondják, semmi köze a fehér kenyérfogyasztáshoz, a gluténbevitelhez. Genetikai okokra vezethető vissza, valami miatt egyre több esetben indul be. Én majdnem hetente kapok új telefonokat, hogy beindult, berobbant egy lisztérzékenység. És az a rossz, hogy ez élethossziglan tart, tehát nem lehet meggyógyítani a lisztérzékenységet, csak úgymond tünetmentesen, tehát egészségesen lehet élni így, csak nem ehet az illető gyermek egész élete folyamán gluténtartalmút. Vagyis nem ehet semmi olyat, aminek köze van a búzához, a zabhoz, a rosshoz és az árpához. Tehát ez egy elég komoly megszorítás, állandóan gluténmentes diétára kell őt fogni, és hát vagy a méreg drága gluténmentes célterméket fogyasztja, amit erre szakosodott cégek, kutatóintézetek gyártanak, vagy otthon gluténmentes lisztekből készítünk, hát nem túl tetszetős termékeket, hiszen a glutén adja a sikérfehérjét is, tehát a termék tetszetőséget adja a glutén. Aki gluténérzékeny, az ilyeneket nem fogyaszthat. De hadd mondjak néhány jó hírt, részben azoknak, akik a búzáról váltani szeretnének, részben a lisztérzékenyeknek, hogy a lisztérzékeny bár nem ehet árpát, rozsot és zabot, én azért ezekről mégis szólnék néhány szót. Az árpát fizetőeszközként is használták, már Egyiptomtól kezdve, és a sumérok is ismerték. A gladiátorok egyik fő élelme volt.
Ugye tudjuk, hogy a búzát az római katonák ették, egy római katona napi adagja, nem tudom, egy vagy két marék búza volt, amit ők valahogy felhasználtak, elkészítettek. A gladiátorok a régi időkben nem ritkán, tehát elég gyakran árpát fogyasztottak. Az árpának a korpa része az ugye ehetetlen, ezért nem találunk sehol árpakorpát, csak ilyet, hogy gersli, vagy hántolt árpa, mert az árpának a korpa része az a beleg számára félelmetesen emészthetetlen és puffasztó, és tönkreteszi a beleket. Az árpában igen sok a B1, B2, B5 és B6 vitamin, ezek kulcsfontosságok az anyagcserében, idegrendszer és agyműködésben. Igen magas az E-vitamin tartalma, jelentős fehérje tartalma és rost tartalma van. Az árpát méregtelenítő, tisztító kúrákhoz használják fel. Igazolt a koleszterin csökkentő és a fogvédő hatása, tehát fogtisztító hatása van az árpának, nem csak a rostja miatt, hanem a jellege miatt. És ami érdekes, az árpát nyáron tanácsolják inkább, mert eléggé mérhető a hűtő hatása. Az árpa hűti a szervezetet. Ez is érdekes, hogy különböző gabonáknak különböző a felszívódási mechanizmusa, pedig ugye tudjuk, hogy a szénhidrát az mit csinál, az fűtőanyag. Az árpa az mégis egy kvázi hűtést visz véghez. A búzán belül a tönkölő és a durumról érdekes szólni. Ugye tudjuk, hogy a durum búzából készült lisztekhez nem kell tojást adni, és így készíthetők belőle a durum tészták. De mi a különbség a durum búzafajta és a normális, úgymond átlagos búzafajta között? A durum búzában több a fehérje, magasabb a sikértartalma, jobb a tapadása, és sokkal több a béta-karotin. Ez egy más genetikai státuszú búzafajta. A durumbúza, és a szakma, illetve a gyártók egy picit jobban is szeretik, mert egységnyi durumbúzából több búzaliszt nyerhető, ugyanis kisebb a korpa része. A tönköly egy nehéz kérdéskör, tehát azért mondom, hogy nehéz, mert hosszadalmasan erről komolyabban beszélni, a tönköly búzát javaslom fogyasztásra, sőt ne kockáztatnám, ha lehet, akkor szinte csak, vagy döntően, dominánsan, ha eszünk búzát, akkor tönkölyt és durumot használjunk. A klasszikus búzát egyre kevésbé használjuk, ugyanis minden ilyen szerint, és itt válaszolom meg ezt a kérdést, a növekvő cöliákia, növekvő lisztérzékenység hátterében minden ilyen szerint a most forgalomban lévő klasszikus, agyonnemesített, szabad ilyen csúnyaszot használni, agyonnemesített búzafajták húzódnak meg. Ugyanis én sem tudtam, nekem is mondták szakemberek, a búzát nem szabad nemesíteni. Legalábbis egy-két nemesítési lánc után többet nem szabad. Ugyanis a búza, ha egyre többször van nemesítve, egyre nehezebben emészthető, egyre nagyobb az allergiás potenciál, egyre nagyobb az allergén hatása a szervezetre. A mai búzafajták, a híres klasszikus, amiből a kenyereink készülnek, amit veszünk BL55-ös liszt, vagy kenyérliszt gyanánt, ez a búzafajta valószínű annyira le van gyengítve összetételében, az emberi szervezet egyre kevésbé képes ezt fölbontani, érzékelni. Tehát ugye a tudomány második bűnbeesése az mi volt? Az a génmódosítás. Ezzel nem azt mondom, hogy génmanipuláltak a mai búzafajták, hogy ezek nemesítettek, ami egy picit rokonság, de nem ugyanaz. De a búzát, minden mást lehet, vagy szabad, de a búzát nem. A búzát nem szabad. Ezért, ha megtetszenek nézni a tönkölyről, ugye az a hír járja, hogy az eredeti nem nemesített fajta, és ez igaz is. A tönköly, ugye ez a ökotízes, vagy milyen tönköly búza, ezek valóban eredeti, tehát az eredeti gén állományhoz nyúlnak vissza, ezért valószínűleg könnyebben is emészthetőek. Érdekes, elég sok pontosabban néhány lisztérzékeny ember a tönköly kenyeret tudja emészteni, de a szakma mégsem tanácsolja, mert hát abban is ugye glutén található. Aztán ilyeneket fogunk találni, hogy kuszkusz, ami török specialitás, meg bulgur, ugye ami búzatöret. A bulgur az nem más, mint éretlen, tehát még zsenge, zöld búzaszemek learatása, majd asszalják és törik, ezért ez a bulgur, ez szintén jól emészthető élelmiszer, nem igényel főzést, csak forrázni kell. A kuszkusz pedig hasonló, szintén ilyen tört búzaszemekből előkészített anyagból áll. Ezeket csak le kell forrázni, azt hiszem, 200-es mennyiségű vízzel, és kitűnő császármorzsához hasonló ízű, kiváló reggelig készíthetőek belőle. Tehát
ha valaki reform reggelit készít, már nem mondhatja azt, hogy ez nagyon hosszadalmas. Mindössze 5 perc, még a vizet fölforralom és ráöntöm, tulajdonképpen letakarom, elzárom a gázt, és negyed óra múlva a család ezt magvakkal, gyümölcsökkel és asszalványokkal elfogyaszthatja egy kevés mézzel. A hajdinában igen sok a kalcium, kálium, a P-vitamin, más néven ez a rutin nevű anyag, ami a kötőszöveteket, a szívet, az érrendszert erősíti. A hajdina egy speciális gabona. A hajdinát és a kölest ezért nem soroljuk a többi gabona közé, mert lugosítanak, és olyan speciális komponenseket is tartalmaznak, amik semmelyik mással nem pótolható. Tehát a kölest és a hajdinát nem azért javasolják, mert divat lett, hanem mert valóban jó. Valóban jó. Tehát aki nem fogyaszt rendszeresen kölest és vagy hajdinát, tehát a kettő közül legalább valamelyiket, az immunrendszerét elvágja ezektől a hasznos komponensektől. Ugye a híres kovasav, ami nem csak a hajat, a körmet erősíti, hanem az immunrendszert is. És a metionin, amiről korábban szóltam, ami a húsban túl sok van. De jelezném, a növényekben viszont nagyon kevés a metionin. A kölesben éppen optimális. A köles, úgy tűnik a köles az az egyetlen gabona, ami a többivel együtt teljes értékűvé teszi az étrendünket. Ha valaki beleolvas az Ószövetségbe, Ezékiel kenyér, hallottam az Ezékiel kenyérről? A receptjét. Ugye az Ezékiel kenyérben vannak hüvelyesek, babfélék, vannak gabonák, és ott ugye tönköly, és van a köles. És én az Ezékiel kenyérnek az érdekesség kedvéért megnéztem az aminosav összetételét, tökéletes tojásfehérjét ad. Tehát és aminek az az értelme, hogy Ezékiel akkor kapta ezt a receptet, amikor 100-valahány napig neki úgymond böjtölnie, kvázi böjtölnie kellett, tehát csak ezt fogyaszthatta, semmi mást. És az, hogy ő ezt túlélte ezt az időszakot, ennek volt egy jelentőség ennek az időszaknak, az ő népe az Izrael életében, amikor ő ezt túlélte, nem csak azért élte túl, mert a teremtője megsegítette, hanem azért, mert ezt a kenyeret fogyasztotta. Mert ez tökéletes, teljes értékű volt. Az Ezékiel kenyér receptje ezért is fontos. Én most ebből nem készültem, hogy ezt elmondjam, de Ezékiel könyvében szívesen tudunk segíteni, hogy ezt megmutassuk. Tény, hogy nem, hogy mondjam, nem piskóta tekercsről van szó, az Ószövetségben, tehát nem habkönnyű, ízletes termékről, minden jel szerint nem egy felfújt, hanem egy lapos és nem túl tetszetős élelmiszer, de nem ez a lényeg, hanem hogy micsoda táplálkozási értéke van ennek az élelmiszernek. A hajdina és a köles kvázi gluténmentes, tehát majdnem gluténmentes, cukorbetegség esetén is nagyon-nagyon tanácsolható. A kölest sajnos a búza szorította ki, és hát említeném, hogy amellett, hogy lugosít, nincs gázképző hatása a szervezetre. A kukoricát urológiai megbetegedések esetén alkalmazhatják, vízhajtó, nyugtató hatása van, a fogszúvasodás megelőzésére igen jó, gluténmentes ugye a kukorica. A kukorica csíra olaj az egyik legértékesebb olaj, a lenmagolaj mellett, a két legértékesebb olajról van szó, nagyon magas az E-vitamin és az érvédő anyag tartalma, és a kukorica fehérje tartalma is igen értékes. Végezetül szólnék pár szót a rizsről. A rizsnek ugye igaz, hogy magas a keményítő tartalma, de a barna rizsnek nagyon magas az eszenciális aminosav tartalma is, tehát fehérjékben a barna rizs nagyon gazdag. Ugye tudjuk, hogy a fehér rizs az mit okozott? Az a beriberit okozta. És mi az a beriberi? A súlyos B1 vitamin hiány. Ugye, amikor a fehér ember betette a lábát valahova, a fehér ember, mint gyarmatosító, mindig evett húst és egyebeket, tehát volt B-vitamin bevitele, de akiket gyarmatosított, akiket leigázott, azoknak csak fehér rizst adott. És bár a fehér ember is fehér rizst evett, ő soha nem kapott beriberit, mert ő evett mást is. A börtönlakók és a rabszolgák azonban csak fehér rizst kaptak súlyos idegbénulásban. Haltak meg sok esetben. Először azt hitték, hogy járvány, amit a fehér ember terjeszt, valahol az is. A fehér ember sok mindent terjesztett, ilyen szempontból a civilizációs járványokat. Gondolom ismerjük a történet végkifejletét, amikor egy fogház orvos úgy döntött, hogy szakít a pazarlással, és többé a korpát és a csíra részt azt meg kell ennie mindenkinek. És amikor ilyen takarékossági szempontok jönnek számításba, akkor az egészség is ott van, tehát sokszor a drágább megoldása rosszabb, és mindenki meggyógyult, a
fogházban. Eichmann persze szinte nincstelenül, szinte hajlék nélkül halt meg, egy fogházban dolgozott, 40 év múlva posztumusz Nobel-díjat kapott. Mondanom sem kell. A tudomány mindig elköveti egyébként ezt a hibát, azóta a neve az összes szakkönyvben benne van, de őt életében nem ismerték soha el. És ez mindig mai napig is így van, akár kandidiázisról beszél valaki, akár miről, 40 év múlva lehet, hogy megkapja a családja az elismerést, és nem tudom micsodákat, de ha valahol megérnénk azt, hogy valaki, amit él, elismeri. Nem a dicsőség miatt, a tisztesség miatt, hogy elismerjék.

Kedves táborozók, a mai előadásunknak a címe, hogy miként jobbulhat meg az ember a páli levelek tanítása szerint. Annyira átfogó ez a cím, és nem volt könnyű felkészülnöm erre, nem olyan szempontból, hogy vajon mit tudok mondani nektek, hanem abból a szempontból, hogy mit ne mondjak. Mert ha nagyon belemerültünk volna ennek a témának a tanulmányozásába, akkor itt most több órás előadást kellene tartanom. Törökkoppányban már valamilyen szempontból megtartottam az előadást, de nem voltam elégedett azzal. Nem tudom, hogy ma hogy fog sikerülni. Én ma két formabontást is szeretnék elkövetni, pontosan azért, mert óriási a téma. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy nincs Pálnak olyan levele, amelyikben nagyon konkrétan ne esnék szó arról, hogy miként jobbulhat meg az ember. Az egyik formabontásom az az, hogy az első igét azt nem Pál leveleiből idézném, hanem az Ószövetségből, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez a példabeszédek könyve 8. fejezetének 20.-21. verse. A másik formabontás pedig az lesz, hogy most szokatlanul sok igét szeretnék idézni. Kérem, ne rémüljetek meg tőle, én úgy gondolom, hogy ezek az igék szinte önmagukért beszélnek. Emlékezem az egyház történelemből egy olyan eseményre, amikor 1888-ban az advent hívők egy tanácskozásukon éppen a hitáltali megigazulás mélyebb tanítását kutatták, és vitatták is, méghoz elég erőteljesen, és akkor két fiatal prédikátor az első alkalommal, amikor szóhoz jutott, nem tett mást, mint felváltva fölálltak, felolvastak a Bibliából valamit, a legtöbbet egyébként Pál leveleiből, aztán leültek, fölállt a másik, olvasott valamit, leült, körülbelül fél órán keresztül tartott az ilyen különleges istentisztelet, és többen sírva fakadtak, csupán az igék hallatára, anélkül, hogy bárki valamilyen gondolatot hozzáfűzött volna. Tehát, amit már említettem is, a példabeszédek könyve 8. fejezetének 20.-21. versét a következőképpen olvashatjuk. Ezeket a gondolatokat tulajdonképpen Salamon száján keresztül maga Jézus Krisztus mondja. Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén, hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. Emiatt a valami valóságos miatt szeretem különösen ezt az igét. Azt hiszem, hogy semmi értéke és semmi értelme annak a vallásnak, még ha a Biblián alapul is, ha valóságos változást nem fog eredményezni az ember életében. De még tovább kell szigorítanunk a kérdést, semmit nem ér az a keresztény tanítás, amelyik hatalmas, külső változásokat eredményez az embereknél, a cselekedetek szintjén. De a szíve nem változott meg. És azt hiszem, hogy ezt tetten fogjuk érni, ahogy majd olvasom sorba az igéket. Elsőként a 2. Timóteushoz írt levél 3. fejezet 16.-17. versében Pálnak egy összegzését a Szentírás tanításával kapcsolatban a következőképpen olvashatjuk. Tehát 2. Timóteushoz írt levél 3. fejezet 16.-17. verse. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Egyszerűen az írások célját fogalmazza itt meg az apostol, ami miatt az Isten egyáltalán jónak látta, hogy kinyilatkoztatást adjon az emberek kezébe. Azt mondja, ezek az írások azért vannak, nem azért, hogy a tudásunkat növeljék. Nem azért, hogy büszkévé tegyenek ezek bennünket más emberek előtt. Nem azért, hogy a magunk elgondolásait igazoljuk, hiszen elegendő gondolatot találunk a Bibliában, hogy bármilyen elgondolást tudunk igazolni belőle.
hanem azért, hogyha valaki nyitott szívvel, megalázkodva az Isten szavának, az Isten üzenetének tekinti ezeket az írásokat, akkor ezen írások befogadása, megértése, megemésztése révén az Isten megjobbíthassa azt az embert, tökéletessé tehesse azt az embert. Ráadásul az Isten által előre elkészített jó cselekedetekben járathassa azt az embert. Efézusi levélben olvassuk ezt a gondolatot, amit ki se írtam magamnak, csak most eszembe jutott, hogy az Isten, aki teremtett bennünket, jó cselekedeteket készít el nekünk, hogy mi azokban járjunk. Tehát mindenütt állandóan tetten lehet érni Pál gondolataiban, hogy ezek az írások, a Biblia tanítása, azok arra valók, hogy az embert megváltoztassák, megjobbítsák, gyakorlatilag és belülről megjobbítsák. Igen, ám csak nagyon-nagyon sok ember van, aki jól ismeri a Bibliát. Sokkal többet tud belőle kívülről, és sokkal több ilyen-olyan összefüggését látja a Bibliának, és mégsem változik az élete. Ismerek egy lényt, aki állítom, hogy minden embernél jobban ismeri a Bibliát Krisztuson kívül, ezt pedig úgy hívják, hogy Lucifer. Semmit nem változott. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, hogy mi az, ami gátként van ott bennünk, hogyha az Isten ilyen céllal rendelte el, hogy írások jussanak az emberek kezébe, hogy ellenőrizhető, hiteles üzeneteket kapjon minden ember, mi az oka annak, hogy ezt nem mindenki tudja egyformán fogadni. És az első korintusi levél második fejezetében, tehát a korintusbeliekhez írt levél, első levél második fejezetének 14. versében ezt olvassuk. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok nékik. Meg sem értheti, mivel hogy lelkiképpen ítéltetnek meg. Itt ne értsük félre, itt az érzéki ember, ez nem annyit jelent, hogy aki túl érzékeny, vagy éppen az ösztönének élő ember, aki nem tud ellenállni a vágyainak, nem erről van szó. Érzéki embernek nevezi a Biblia más kifejezésével a testi ember, vagy azt az embert, aki az ösztönei szerint él, a belső sugalmazásai, a belső indítatásai szerint él. És az ember Ádám bukása óta, és ezt örököltük mi Ádámtól, az önzés életszemlélete szerint él. Tehát aki az önzés életszemléleteinek a rabságában van még, az nem fogja megérteni az önzetlen életből fakadó tanácsokat, utasításokat, feddéseket, bátorításokat. Nem fogja érteni. Egy más nyelven szól neki ez az üzenet. Mert az ő test nyelve ezt nem képes megfogni, nem képes megragadni. Mert az Isten gondolkodásmódja az éppen, hogy nem az önzés, hanem szinte kizárólag a másokért élés. Egyébként itt említi az ige a 14. versben, hogy az érzéki embernek az Isten lelke dolgai bolondságok. Hát ugyanezt olvassuk az előző fejezetben, ugyanebben a levélben, tehát az első levél, első fejezet 18. versében, ahol már szűkíti is, hogy tulajdonképpen az egész Szentírásnak és a páli leveleknek is a legfőbb mondani valója Krisztus keresztje. És itt ezt mondja, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Tehát valami olyasmire bátorít bennünket itt az ige, hogyha még nekünk nem jelentett túl sok mindent a keresztről való beszéd, ha netán bolondságnak tartottuk, vagy egyáltalán nem tartottuk túl komoly dolognak, akkor próbáljuk megtalálni a megoldását annak, hogy miképpen lehetünk érzéki emberből lelki emberekké, hogy erő legyen a mi számunkra. Egyébként
A Timóteushoz írt második levélhez, ha visszalapoztok, ott a harmadik fejezetben, az első öt versben ezt az erőtlen hitet, vagy a hit erejének a megtagadását éppen az utolsó időkre kivetítve a következőképpen fogalmazza meg az apostol. Tehát azok az emberek, akik esetleg ismerik a Szentírást, vagy éppen nem ismerik és elutasítják, de nem tudtak elszakadni az érzékiségüktől, az ösztönösségüktől, a mindenképpen a belső sugallataikra hallgató emberek a következőképpen fognak élni az utolsó napokban. Az pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Megállnék egy pillanatra. Hiteles leírás? Ma erről szól a világ. Inkább az érzékeknek, inkább a gyönyörnek, mint az Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. A Tesszaloniki második levélben, ha visszafele lapozunk a Szentírásunkban, a Tesszaloniki második levél második fejezetének 10. versében pedig nagyon súlyos kijelentést olvashatunk azokról, akiket nem változtatott meg az Isten üzenete, akik lényegileg nem változtak meg. A következőt olvasom, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. Én azt hiszem, hogy itt kell tetten érnünk azt a valamit, ami embereket keresztényé tesz, külsőleg, látszólag, de lényegi változás nélkül. Akár felnőtt kerességgel megkeresztelkednek, hogy odaszánják az életüket az Istennek, de valahol a szívükben a gyökeres változás nem történt meg. Mert ez az ige rámutat arra, nagyon kevesen fogadják el az igazságot. De itt arról van szó, hogy el fognak veszni azok az emberek, akik elfogadták az igazságot. Elfogadták, csak nem szeretik. Nem mindegy, hogy milyen motivációval akarok én megváltozni. Van-e a szívemből fakadó motiváció? Az emberi természetes szívből nincs ilyen motiváció. Van ilyen szívből fakadó motiváció, amelyik szinte kényszerít engem arra, hogy ne legyek engedetlen. Azért mondom, hogy a természetes szívből nincs ilyen motiváció, mert most csak saját szavaimmal hadd idézzek megint egy ószövetségi igerészletet Ezékiel könyve 36. fejezetéből, amikor egyenesen azt üzeni az Isten népének, hogy a kő szívünket kicseréli hús szívre, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a lelkét adja belénk, és nem az ember ösztönössége dirigál annak az embernek, hanem az Isten lelke ezen a hús szíven keresztül adja a késztetéseket arra, hogy az ember jót cselekedjen. A Galácia beliekhez írt levélben pedig, ismét még visszafele kell lapoznunk Pál levelei között, a második fejezet 16. versében igen híres kijelentést fogalmaz meg az apostol, amikor azt mondja, és persze ezt megfogalmazza a római levélben, hiszen a témát kimeríthetnénk, ha csak a római levelet tárgyalnánk meg versről versre, és erre az eredményre jutnánk. A 16. vers tehát a második fejezetben ezt mondja, tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből,
hanem a Jézus Krisztusban való hit által. Mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvény cselekedeteiből. Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. Az igazság elfogadása, az igazság magamra erőltetése, az igazság megcselekvése, hogy senki ne lássa rajtam, hogy én ezt erőltetem magamra, de hogy jó véleménnyel legyenek rólam az emberek, hogy elnyerjem az üdvösséget, hogy nehogy a kárhozatba kerüljek. Amikor ilyen indítatások miatt cselekszik jót az ember, ez nem úgy értéktelen az Isten szem előtt, hanem ez a legnagyobb önbecsapás, ami létezik a világon. Mert maga az illető, aki kívülről akar megváltozni, kívülről befelé változik, az elhiteti magával, hogy jó úton van. Ezzel szemben azt fogalmazza meg a levél 20. versében, tehát a második fejezet 20. versében, Krisztussal együtt megfeszítettem. Azaz Pál azt mondja, hogy Krisztussal együtt meghaltam. Hallottunk már erről előadást, többször is említették már előadótársaim, amikor azon a damaszkuszi úton leesett a lóról. Pál akkor meghalt. Élek, de már többé nem én.

Kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti közöttetek feszítetett volna meg. És itt már rátér ugyanarra a gondolatra az apostol, mint amit a korintusiaknak is megfogalmazott, hogy a keresztről való beszéd az igazán az ereje az Isten beszédének a hívők számára. Tekintsünk Krisztusra. Lapozzunk a Filippi beliekhez írt levél második fejezetéhez. Ugye egész eddig arról beszéltem, hogy azért nem működik ez a dolog úgy, hogy én az értelmemmel megértem, és akkor hozom az elhatározásokat, hogy működjön a dolog, mert nem fog működni, mert a szív megváltozása nélkül nem működhet. Ugye erről beszélt Jézus Nikodémusnak. Nikodémus a farizeusok között jobbik részhez tartozott. Ő egyetértett azzal, hogy Jézus kiűzte a kufárokat a templomból. És János evangélium a harmadik fejezetében olvasunk arról, hogy ugyan éjjel, de azért mégiscsak ő elment Jézushoz, hogy beszélgessen. Talán arra vágyakozott, hogy Jézus majd biztos megdicséri eddigi olyan dolgaiért, ami külön volt, mint a társai dolgai. És biztos majd ad neki utasításokat, hogy hogyan lehet javítani ezen az életen, hogy eljusson a célba az örök üdvösségre. Ehhez képest Jézus azt mondta neki, hogy kezdj előről mindent. Nem akarta megérteni a főember. Szinte gúnyolodott Jézussal, amikor azt mondta, hogy születhetik az ember újjá, ha vén. Jézus nem törődött a gúnyolódással, tovább folytatja, szél fúj, nem tudod honnan jön, hová megy. Így kell újjá születni mindenkinek. Ezt nem lehet kijavítani. Mindnyájan beleesünk ebbe a hibába. Amikor én először voltam bibliai előadáson, én olyan jó embernek tartottam magam, hogy még... Hát sokkal külön voltam a barátaimnál, azok még mindig a kocsmába ültek. Csak amikor kezdtem megérteni az igét, és kezdtem valamit felfogni Jézus áldozatából, amit felfoghat ember, és kezdtem megérteni Jézus törvény értelmezését például ott a hegyi beszédben, amikor elmondja a régieknek, ez mondatott meg, én pedig azt mondom, akkor úgy kezdett süllyedni alattam a talaj. Hol vagyok én jó ember? Újjá kell születni. Erről beszél Pál apostol a második fejezetben, amikor az ötödik verstől ezt olvasom. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Az a gondolkodásmód legyen bennetek. Az legyen a szívetek indítéka. Szeressétek az igazságot. Ne csak fogadjátok el. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt. Ő a világ teremtője. Ott volt az Atya jobbján, a mennyben. Mennyei élek tízezrei és százezrei és milliói hódoltak előtte. Mindenféle veszedelemtől, bűntől és mindenféle szennytől mentes környezetben ott él a világegyetem központjában. Nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Isten. Hanem így olvasom, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Amikor földi édesanyától megszületett Jézus, nem szűnt meg Isten fiának lenni. De kisgyermek korától kezdve az emberi lehetőségek korlátai között nőtt fel. Lukács evangéliumában olvassuk a 12 éves Jézusról szóló beszámolót, amikor kiderül, hogy amikor ő 12 éves korában először megy el a templomba, és látja a húsvéti szertartásokat, és elmegy a rabbikhoz, mert a szülei ott felejtették, és kérdezgeti őket, azok elámultak a válaszain. Hát ha ő kérdezi őket, akkor miért nem ők válaszoltak? Mert nem tudtak válaszolni. És Jézus, ahogy megválaszol nekik, egyre mélyebben megérti, hogy az a bárány, amit leöltek az áldozatok alkalmával, az ő lesz. És amikor 30 esztendős korában az életét odaszánja az Isten művére, de most már olyan kapcsolatban a mennyei atyával, hogy ismét Isten fia, nem engedte, hogy ebből előnye legyen.

bármikor is, hogy ő egyenlő az Istennel. Nem egyszeren ott hagyta a mennyben az isteni hatalmát, hanem bármikor visszanyúlhatott volna az isteni hatalmához, de nem tette. Azért, mert nekünk nincs isteni hatalmunk. Azért, mert osztozott a mi életünkben, a mi lehetőségeinkben. Hát hányszor és hányszor megtehette volna Jézus a pusztában, amikor Sátán kísérti, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Kitől lopta volna el Jézus azokat az értéktelen köveket? És 40 napja nem evett, nem ivott. Miből állt volna a Teremtő Istennek a kőből kenyeret csinálni? Akadálya lett volna, hogyha Jézus azt mondja, hogy változzék kenyérré? Nem. De ő nem tette. És hogyan hárította el ezt a kísértést? Meg van írva. Csak Jézus számára volt megírva az a Mózes íge? Ezt mi is olvashatjuk. Ahogy mi nem tudunk a kőből kenyeret csinálni, de tudjuk a Szentírás igéit magunkévá tenni, ezért Jézus nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istennel egyenlő. Osztozott a mi megromlott, elgyengült emberi természetünkben, és bemutatta, hogy ebben az emberi természetben is győzni lehet a bűn felett, ha úgy kapaszkodunk az Atyába, ahogy ő kapaszkodott belé. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. A második korintusi levélben pedig, ha visszalapozunk a Szentírásban, a második korintusi levél harmadik fejezetéhez, a 17.-18. versben tulajdonképpen erre bátorít bennünket az apostol, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Tehát itt azt mondja az apostol, hogy ha mi szemléljük Krisztust, mi szemléljük Krisztus életét, de főként áldozatát, ha mi meglátjuk Krisztusban, meglátjuk a mennyei Atyában, hogy mennyit szenvedtek azért, különösen a Gecsemádétól a Golgotáig, hogy nekünk reménységünk lehessen, és hogy Jézusban a bűn büntetése megtörténjen, mert milyen lehetett az Atyának elfordulni a fiától? Nagyon halvány árnyékképe az a történet, amit olvasunk Ábrahámról a Mória hegyén, hiszen Ábrahám kezét az utolsó pillanatban lefogta az angyal, de az Atya kezét kifogta le. Ő neki végig kellett nézni, hogy mit tesznek a fiával. Nem azért, mert a fia megérdemelte, sőt ártatlan volt, hanem értünk, hogy mi tudjuk meggyűlölni a bűnt. Ha mi fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, az Isten jellemét, az Isten szeretetét, át fogunk változni erre a lelkületre, át fogunk változni erre az életre. A korintusi második levélnél maradok még mindig, és az 5. fejezethez, hogyha lapoztok, a 14. és 15. versben a következőket olvashatjuk. Tehát második korintusi levél 5. fejezetének 14. és 15. versében, mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott. Még a 21. verset is olvasom, mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. Most ezeket az igei gondolatokat, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, na ez az, ami már a szívet változtatja. Amikor valaki azt érti meg, hogy ha egyedül ő érte
lett volna értelme meghalnia Krisztusnak, akkor is meghalt volna. Amikor személyes megváltójává válik valakinek Krisztus, amikor az ember átéli, hogy nekem kellett volna ott lennem a Gecsemánéban, nekem kellett volna ott fügnöm a fán, mert én megérdemeltem volna. És ekkor Krisztus szerelme szinte kényszerít minket, szorongat minket, és szemléltet is. Mert ha meghalt, azt mondja, hogy ha egy meghalt mindenkiért. Tehát akikért meghalt, azok mind halottak. Ha ezután élnek, ezután a megértés után élnek, akkor már ne önmaguknak éljenek. Valamikor régebben hallottam egy prédikációban, és mostanában el szoktam ismételten mondani ezt, mert nekem is úgy szemléletes volt ez a talán fiktív történet, amelyik egypetélyű ikrekről szól. Teljesen hasonlítottak egymásra külsőleg, de nem belsőleg. Az egyik fiú kisgyermek korától inkább engedelmes volt, inkább szüleinek engedelmeskedett, végezte a dolgait, persze játszani is tudott, de nem merült el soha a játékban annyira, hogy a kötelesség rovására menne. Felnőttként is így élte az életét, hogy inkább a munka, inkább a család, és aztán így is megvolt a boldogsága, egy kiegyensúlyozott, normális életet élt ez az ember. Nem így a testvére, akinek meg először inkább a játék, inkább az engedetlenség a játék kedvéért, inkább a nyalánkságok, aztán később már a mulatozás, a mindenféle evésivás, a részegség, aztán az erkölcstelenség, aztán a rablás, a gyilkosság. A végén már csendőrök kergették, és ki akarták végezni, el akarták fogni. Több évtized után az ikertestvéréhez menekül egy éjjel, és már csak ennyit tud mondani, hogy engem halálra üldöznek, és a kimerültségtől elalszik. Aztán reggel, amikor fölébred, a tiszta ágyban találja magát, és nem találja maga ruháit. A testvére ruhái vannak ott hagyva a széken, egy levél kíséretében. A levélben ez áll: amikor ezt olvasod, én már nem élek. Felvettem a rongyaidat, és feladtam magam helyetted. Ha azt akarod, hogy soha senki ne jöjjön rá a csalásra, te pontosan tudod, hogy hogy éltem én. Élj úgy. Hát valami ilyesmit jelent ez az igevers, amit itt olvasunk, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért. Nem tehetjük meg, hogy úgy éljünk, ahogyan diktál a hasunk, ahogyan diktál a szemünk, amit kíván a fülünk. A római levél 8. fejezetében pedig az apostol, ahol a 7., 8. fejezetben fejti ki talán a legmélyebben ezt a dolgot, hogy hol billen át a mérleg, amikor már a testnek a késztetései végre elhalnak, és már csak a Krisztus lelke irányítja az embert. Egyenesen úgy fogalmaz az apostol a 3. versben: mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. A törvény nem tud megváltoztatni minket, mert azt csak az eszünkkel tudjuk megérteni. De a törvény Krisztusra vezérel minket. És meglátjuk, hogy az Isten bűntestének hasonlatosságában, az iménti levélben is olvastuk a Filippi belieknél, hogy habár Isten fia volt, de ugyanígy emberé lett. A bűntestének hasonlatosságában jött el, és a bűnért. És ő ebben az emberi természetében, igaz, hogy a fogékonyság nem volt meg benne a bűnre, de csak azért, mert küzdött ellene imában. Nem automatikusan nem volt meg. Ebben a bűn testének hasonlatosságában Krisztus kárhoztatta a bűnt. Egyetlen egyszer a gondolat szintjén sem engedte, hogy uralomra jusson benne a bűn. Nem írtam föl ezeket az igéket, de itt kénytelen vagyok felolvasni a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7-től 9. verséig terjedő gondolatokat, hogy milyen áron tudta kárhoztatni Krisztus a bűnt.
ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, azaz ám bár Isten fia, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Beszéltem arról, hogy nekünk a szívünk indítékának kellene megváltozni, hogy ugyanolyan indítatás legyen a szívünkben, mint ami Jézusban volt. Most megfordítom ezt a kérdést. Milyen indítatás vitte Jézust erre a hatalmas ima küzdelemre? Miért hozta meg ezt a végtelen nagy áldozatot? Mert mi föllázadtunk ugyan ellene, és mi nagyon sokszor kiverekedjük az ő kezéből magunkat, mert a saját kívánságunk fontosabb, mint az Istennek való engedelmesség. De ő nem akar lemondani rólunk. Ő nagyon türelmes. Ha elestünk, újra megszólít. Kérlel. Ez volt benne az indítatás. Nem akar lemondani rólunk. Az utolsó pillanatig nem akar lemondani rólunk. Aztán a Római Levél 8. fejezetében, a 6. 7. versben ezt mondja, mert a testnek gondolata, azaz a megromlott emberi ösztönös gondolat, halál, a Szentlélek gondolata pedig élet és békesség, mert a test gondolata ellenségeskedés az Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. És ennek ellenpontjaként ezt olvassuk a 11. versben, de ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Rosszul is olvastam, mert az ugyanazt szót kifelejtettem. Figyeljük meg, hogy a szűkszavú Pál apostol ismétli egymás után a Szent Lelket. Tényként elfogadhatjuk a Szentírásból, hogy a maga tehetetlen halott Krisztust, akit a kereszten megöltek, az Atya a Szentlélek által életre keltette? Ha a Szentlélek a halott Krisztust életre keltette, ami halott szívünket nem képes megváltoztatni? Miért merjük ezt kétségbe vonni? Hát a Krisztust feltámasztotta a halálból, ugyanaz a Szentlélek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, igenis képes a mi halandó testeinket is az ő bennünk lakozó lelke által gyökeresen megváltoztatni. A 13. 14. verset olvasom még a 8. fejezetből. Mert ha test szerint éltek, akkor meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És nézzük meg, mennyire pontosan fogalmaz az apostol. Nem arról van szó, hogy az ember és mi nekünk magunknak is vágyakoznunk kell egy olyan megtérés után, ami után már képtelenek leszünk bűnt elkövetni, erről szó nincsen. Ilyet nem ígér a Szentírás. Nem azt mondja, hogy ha én halálra adom az énemet, akkor az meghalt és kész vége. Egy bizonyos szempontból erről kellene, hogy szóljon, de olyan szempontból, hogyha a Galácia beliekhez írt levélben olvassuk az 5. fejezetben, hogy akik a Krisztuséi, azok megfeszítették úgy a kívánságaikat, mint az akaratukat, mint a testüket megfeszítették Krisztussal együtt. Akit megfeszítenek, az nem hal meg rögtön. Ott még menekülni akar az én. Időnként szóhoz jut. Tehát nem tudjuk megölni a bűnt a Szentlélekkel sem bennünk, hanem meg tudjuk öldökölni. Ez egy folyamatosságot akar kifejezni. Hogy amikor az egyik már sikerült, akkor jön még másik három, aztán harmadik öt, és sovább, és tovább, és egyre szélesebben, és egyre nagyobbakat, és egyre mélyebben. Egy folyamatot fejez ki, ahogy a Szentlélek lépésről lépésről, fokról fokra azon a Jákob létráján vezeti fel az embert egészen a mennyig, egészen a tökéletességig.
A római levélben, a 6. fejezetben ugyanezeket a kifejezéseket olvashatjuk a 12.-13. versben. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben. Nem az a kívánalma az Istennek, hogyha megtértünk, akkor már nem követhetünk el bűnt. Jó lenne, ha nem követnénk el bűnt. De egészen más az, hogy a bűn diktál nekünk, és egészen más az, hogy amikor rádöbbennünk, hogy elestünk, tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ne uralkodjék rajtatok a bűn, ne diktáljon a bűn, hanem se ne szánjátok oda ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Ne uralkodjon, ne engedjük, hogy tovább a körülmények, a másik embernek az állapota vagy helyzete, az Isten, hogy ezeket okoljuk a bűnért. Ne a mentegetőzés legyen a mi sajátunk. Gondolatok a hegyi beszédről című Ellen Goldwhite írásban, ebben a kiadásban a 29. oldalon, egy régebbi kiadásban a 21. oldalon a következőt lehet olvasni. Nagyon szeretem ezt a próbatételnek számító, egyszerű szöveget és leírást. Csak az önszeretet rontja meg békénket. Amíg önző énünk él, készek vagyunk minden sérelem és bántalom ellen védekezni. Amikor önző lényünk már halott és Krisztusban elrejtett életet élünk, a sértegetés és a bántás nem fáj többé. Süketek és vakok leszünk a gúnnyal és a bántalommal szemben. Jöhet egy gúny, jöhet egy méltatlan megjegyzés felém. De ha nem engedem, hogy ez a rossz érzés, ami belülről keletkezett, uralkodjon rajtam, akkor hitáltal nem elfojtani tudom azt, hanem semmivé tenni, mintha nem lenne. Eddig kell eljutnunk, erre bátorítanak ezek az igét. És nagyon sokszor nem is gondolnak bele az emberek, hogy sokszor döntés kérdése az egész. Sőt, kimerem mondani, mindig döntés kérdése. A Filippi levélhez, ha visszalapoztok, a Filippi beliekhez írt levélben, a 2. fejezet 12. versében, éppen a Jézusról elmondott himnusz utáni gondolatokként így mondja az apostol a 12. vers 2. felétől: félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind az akarást, mind a munkálást jókedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon, életnek beszédét tartván elébük. Miről beszél ez az ige? Azt mondja, hogy eljuthatunk addig, ha jó döntéseket hozunk, hogy nem nekünk kell beszélni a Bibliáról másoknak, hogy ők is higgyenek, hanem az életünk fog beszélni arról, hogy mi másképp élünk, mint mások. Ez az igazi evangelizáció. Életnek beszédét, az életetek beszédét tartván elébük. És mit mond ehhez? Zúgolódások, versengések nélkül cselekedjetek, az önérzetetek halljon meg. És előtte pedig azt mondja, mert az Isten lelke az, aki munkálja bennetek az akarást, és munkálja bennetek a véghez vitelt. Az akarásból mikor lesz véghez vitel? Mert a kettő az különböző valami. Az akarás és a véghezvitel között van ott a döntés. Az Isten lelke munkálja bennem az akarást, hogy megértsem, megszeressem, átéljem azt, amit tennem kellene, és döntést kell hoznom. Ez az, amit nem munkál az Isten lelke. Ezt egyedül nekem kell meghozni. De ha meghoztam a döntést, akkor is, hogyha emberileg egész eddig a múltban csak rossz tapasztalataim voltak, ha meghoztam ezt a döntést, akkor a véghez vitel tovább munkálja bennem az Isten. Akkor meg fogja sokszorozni az erőt, ha egész eddig nem is történt még ilyen tapasztalatom, akkor is meg fogja tenni. Szeretném olvasni a Krisztushoz vezető lépéseknek
az odaszánás fejezetének a végét. Megint egy nagyon hiteles jellemzést olvashatunk a 43. oldalon ebben a kiadásban. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Azt hiszem, megint egy hiteles leírást olvastunk, nem? Sokszor vagyunk ilyen vívódásban. De így folytatódik. Mégsem kell kétségbe esned, az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet, nem tudod magadtól Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat. És nagyon emlékszem egy mondatra, Ellen Gouldvált Jézus élete című könyvében, amikor így fogalmaz, amikor egy ember, egy gyenge, rossz természetű ember az akaratát összhangba hozza Krisztus akaratával, alárendeli Krisztus akaratának, akkor a megromlott emberi természetet természet feletti erő veszi birtokába. Ez lenne a cél. Erről beszél Pál még nagyon-nagyon sok igében, amelyeket most már nem akarok említeni, csak olvasás szintjén majd nézzétek meg például a Filippi levél 3. fejezet 11. versétől, amikor felkiált az apostol, hogy bárcsak eljutnék a halottak feltámadására, azt mondja, hogy nem értem el, de el akarom érni. És pontosan elemzi, hogy mit is jelent ez az akarás, mit is jelent ez a folyamatos küzdelem. És a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének az első 4 verse, amikor arról beszél, hogy az a baj velünk, hogy nagyon sokszor alább hagy ez a lelki küzdelem bennünk. Mert még vérünk ontásáig nem álltunk ellent a bűnnek úgy, ahogyan Jézus megtette. És ezért nem miénk a győzelem. De a Filippi levél első fejezet 6. versével hadd fejezzem be ezt a mostani igetanulmány sorozatot, azt kell mondanom, mert tényleg elég sok igét idéztem. Egy nagyon egyszerű gondolat. Azt mondja az apostol a Filippi levél mindjárt az elején, aki elkezdte bennetek a munkát, el is végezi a Krisztus Jézusnak napjáig. Én úgy gondolom, hogy ha itt vagyunk ebben a sátorban, valamit elkezdett az Isten. Ezt egyikünk sem mondhatja, hogy nem kezdte el. Ne féljetek attól, nem végzi be. Nincs olyan, hogy nem végzi be. Ez nem rajtunk múlik, olyan szempontból, hogy milyen az egészségi állapotunk, a tehetségünk, az értelmi képességünk, a körülményeink, ilyen szempontból nem rajtunk múlik. A döntésünkön, a választásunkon, a szívünk szeretetén azon múlik. De a többi, a részletkérdések, az már az Istenen van. És az Isten, aki bemutatta, a mennyei atya bemutatta, hogy a megromlott emberi természetben mit tudott kezdeni Jézussal, hogyan tudta tökéletes dicsőségre vinni az ő életét, sőt, még a helyettes áldozatot is elszenvedte emberi lehetőségek korlátai között, hogy ne tudna a mi természetünkkel is mit kezdeni az Isten, ha mi is hozzájárulunk ehhez. És tudom, hogy még nagyon-nagyon sok gondolatot lehetett volna, és kellene is idézni. Kívánom, hogy a jövőben ilyen szempontból tanulmányozzátok Pál leveleit, hogy mennyire benne van a gyakorlati változtatásra való bátorítás ezeknek a leveleknek a gondolatai között. Hogy gyakorlatilag is megváltozzunk, és főként, hogy legbelülről, a szívünk mélyéről változzunk meg az Isten akarata szerint és az Isten hasonlatosságára. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit. Amikor készültem, és hogy készültem, Sanyi nem tudja, hogy miből készültem, vagy mire készültem, de azt mondta, hogy jó lenne, hogyha a tapasztalataimról beszélnék ma délelőtt. És hogy elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen amiről beszélni fogok, majd meglátjátok a végén, hogy mégiscsak arról beszéltem, és beszélek is, amit ott átéltem, csak talán egy picit ugye a köszönöm. Tehát picit az ige gondolataiba burkolva, de a végén azért csak össze fogom foglalni mindazokat, amiket az elmúlt hát 3,5 hét alatt magam is megéltem. Sőt, hát ami alapján ezek a gondolatok elindultak, az tulajdonképpen az ott saját magammal vívott küzdelemnek az egyik, hát abból fakadó gondolatok ezek, amelyeket hát szeretnék most veletek így megosztani. Először is az első Korintusi levél 9. fejezet 24. versével szeretném kezdeni az ige gondolatot, és összefoglalja tulajdonképpen azt, amiről szeretnék ma közösen veletek együtt gondolkodni. Tehát az első Korintusi levél 9. fejezetéből most csak az egyik egyetlen verset szeretnék kiemelni, a 24-et. Egy Korintus 9.24 így hangzik. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. És ugye folytatja tovább itt még Pál, és hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy Pál elmondja itt a keresztény életnek a hasonlatát, ahogy ő ezt megélte, hogy az élet ez egy futás. És általában, amikor futunk, akkor van egy start, és hát mi van még a startvonal után? Egy cél. És hát eléggé érdekes úgy futni, hogy cél nélkül futni, nem? Van értelme a cél nélküli futásnak? Talán ezt futkározásnak lehetne nevezni, de hát annak van bizonyos értelme, hát mondjuk így, futkározni lehet, de hogyha valami tényleg szeretnénk elérni, és Pál ilyen értelemben beszél az életünkről, hogy kaptunk egy életet, aminek van egy kezdete, talán amit egyikünk se választott meg, de megkaptuk az lehetőséget, és mindegyikünknek van egy lehetősége arra, hogy célba érjen. És hadd kérdezzem meg, hogy egy ilyen költői kérdés gyakorlatilag, hogy szüksége van az embernek célra az ember életében? Célokra, célra? Nagyon sokfajta korosztály vagyunk itt jelen. Vannak kisebbek, ugye egész fiatalok, és vannak egészen idősebbek. Ha most így megkérdeznénk, és meg tudnánk állni, és most mindenki elmondhatná, milyen jó lenne, csak akkor nem elég hosszú, több időt venne ez igénybe, de kiki a maga szívébe meg tudja azért ezt választani, és talán ez a legfontosabb, hogy... És most arra kérnék legbeneteket, hogy most úgy válaszoljatok erre a kérdésre, hogy ne ilyen sablon válaszokat, amit kell válaszolni erre a kérdésre, tehát a saját szívetekben is, hanem vannak-e a célok az életetekben, amiért úgy gondoljátok, hogy érdemes élni, és van-e valami fő cél esetleg, ahová szeretnétek eljutni, ami az életetekben jelen van most per pillanat. És most ne a sablonokban, vagy hogy mondjam, vagy a vágyaitokban gondolkodjatok, hogy milyen jó lenne, ha ez jó célom lenne, meg hát ennek kéne lenni egy keresztény ember céljának, hanem hogyha most a magatokra gondoltok, akkor mi az a cél az életetekben jelenleg, amiért nagyon sok mindent megtennétek, vagy tesztek is akár, mert ugye a cél általában az ember életében, úgy gondolom, ami vezérli az embert, az, hogy boldog legyen, nem? Azért szeretnénk valamit elérni, mert úgy gondoljuk, hogy az valami, az a valami, és most legyen az bármi, a boldogságunkat adja számunkra. És esetleg van-e valaki, aki egy-két gondolatot elmondana a saját gondolataiból, vagy szívesen megosztaná? Hogy megmernénk-e fogalmazni, hogy mi a célom most, mit szeretnék úgy elérni. Amiért küzdök, a versenypályán futva. És a gyerekektől is kérdezném, hogy miért élünk, mondjuk. Mit szeretnétek elérni? Mi az, ami előttetek van, ami úgy nagyon fontos, és ezért nagyon sok mindent megtesztek, és szeretnétek tovább haladni. Most igen, miután mondtam azt, hogy mindenki magába, ezért nehezebb megszólalni. Esetleg valaki bátorkodna egy-két gondolatot megosztani? Ugye? A lovaknak is van, és ő nekik is célba kéne érni, ugye? Nekünk is. Én mondhatnék egy másik hasonlatot is, hogy miközben gondolkodtok, hogy ezt a versenypályát lehet ahhoz is hasonlítani, ami nálunk ugye van valaki, aki ennek a vezetője, hogy fölfelé is lehet haladni, nem csak így egyenesen, ugye? Mondjuk föl lehet mászni egy hegycsúcsra, és ugye elérni azt a célt, hogy meghódítunk egy csúcsot. Több ilyen cél van, hiszen ugye van az ember életében egy fő cél, és talán vannak kisebb célok is, ami a pályán vannak, hiszen egy futásban is vannak, mondjuk egy 400 méteres futásban először a 100 métert kell lefutni, aztán a 200-at, aztán a 300-at, aztán ott a 400 után van a cél. Tehát ezeket mind meg kell tenni, ez ugye sok gyakorlás is kell hozzá, de mivel úgy nem nagyon mertek válaszolni, akkor én válaszolnék egy-két gondolattal. Talán még egy picit még egy hasonlatot hadd mondjak el, mert nagyon kapcsolódik ahhoz, amit én magam is átéltem, és amilyen küzdelmem magam is átmentem, amiért ezek a gondolatok megfogalmazódtak, hogy így is lehetne hasonlítani ezt az egész célkérdést, mint hogyha elindulnánk egy hajóval, és kerestem is ezt az idézetet egyszer a kisfiamnak születésnapi ajándékként adtam egy kis ilyen levelező lapot, és azon volt egy Seneca idézet, de nem találtam meg, és így pontosan nem tudom idézni. De lehet, hogy valaki ismeri, és már látta is ezt az idézetet, hogy nagyon fontos, hogyha célba szeretnénk érni, és a hajón vagyunk, akkor a megfelelő szelet fogni be a vitorlákba, hogy tényleg célhoz is érjünk. Ugye egy hajónál nem mindegy, hogy melyik szelet fogjuk be, mert lehet, hogy másfelé fog elvinni ez a hajó. És ha célba szeretnénk érni, akkor hát vigyáznunk kell, hogy milyen szelet fogunk be, és ehhez célnak is kell lenni. És ez a hajó hasonlat fogott meg engem, vagy gondolkodtatott el, hogy mi is így, mint egy hajó olyan az életünk, mint hogy elindulnánk valahonnan, és egy kikötőbe szeretnénk érni, csak néha valahogy mindig kikötünk valahol, és mint hogyha úgy jól érezzük ott magunkat, vagy legalábbis ott próbáljuk megtalálni azt, amit keresünk igazából, vagy ami igazából cél volt. És mielőtt talán megfogalmaznám azt a nagy célt, ami úgy gondolom, hogy talán mindegyikünk életében valahol ott van, ha nem is megfogalmazva, talán a kisebbeknél, de lehet, hogy meg is fogalmazva, talán még azt hadd tegyem fel ezt a kérdést, hogy nagy dolog ebben a világban, a mai világban, ahol élünk, hogy az embereknek célja legyen az életüknek? Talán így is mondhatnám, hogy minden embernek van ebben a világban célja. Ugye nagyon sok ember elveszíti a célt, nem látja, hogy merre halad az élete, és egyre több ilyen ember van. Talán biztos hallottatok, én most jöttem, ugye haza nem nagyon néztem semmit, meg nem hallgattam, meg semmi média, meg semmi, és valakit meglátogattam, ahogy hazajöttem, és mondta, hogy hát nem hallottad, hogy mi történt, hogy két fiatal lány, mivel nem volt értelme az életüknek, mivel nem tudták, hogy hogyan tovább, mert nem kaptak munkahelyet, és tanultak, és nincs értelme tovább, mert nem fog, úgyse fog munkahelyet találni, úgy sincs tovább semmi. Véget vetettek az életüknek. Nagyon sok ilyen fiatal van valami. Ezek az ismerősök elmondták, hogy körülbelül 6000 fiatal az elmúlt év folyamán így vesztette el az életét. Nincs cél a fiatalok életében, nincs miért tanulni, nincs miért élni, nincsen munkahelyi lehetőség. És nagyon nagy dolog szerintem, hogyha az embernek van célja. És ebben a világban nagyon nehéz az embereknek célt találni már. És csak elmondok egy hittestvéremnek a tapasztalatát, aki nagyon-nagyon keményen dolgozott, most nevet nem akarok mondani, mindenki ismeri itt közületek őt, és egy hónappal ezelőtt, amikor, vagy másfél hónappal ezelőtt beszéltünk telefonon, nagyon sok csalódás érte az életben, nagyon sok meg nem értés, nagyon sok bántás érte az utóbbi időszakban, És eljutott oda, amikor itt telefonon beszélgettünk, azt mondta, hogy ő elvesztett mindent, neki nincs értelme most már az életének, nem látja tovább az utat. Keresztény emberről van szó. És azt mondta, hogy nincs tovább, feladja. És könyörögve kértem, hogy egy esélyt még adjon magának meg a Jóistennek, jöjjön el Elekre. Imádkoztam és könyörögtem, és végül úgy döntött, sok-sok akadályt legyőzve a lelkében, mert sok minden olyanokkal is kellett találkozni, akiktől a bántást is kapta. És végül eljött, és hát ki kellett tölteni egy tesztet, és ennek a tesztnek a depresszió volt a címe, és ugye ott fel voltak téve a kérdések, mindegyikre lehetett válaszolni, és neki 9 pontból 9 lett. Akkor is abban a pillanatban kellett kitölteni, hogy akkor ki, hogy éli meg ezeket a dolgokat. És csodálatos volt látni, hogy a Jóisten hogyan munkálkodott az életében, mert amikor már ő beszélt erről, akkor már azért merem ezt így nyilvánosan, mert ő mondta ezt nyilvánosan, és azt mondta el, hogy az Isten hogyan kereste meg, és az emberektől kapott szeretet által, amit ott tapasztalt, elindult a gyógyulás útján, és hát most már azon az úton halad. És tulajdonképpen ő is ezt fogalmazta meg, hogy a cél, ugye, amikor eltűnik az ember elől valami, amit lát. És hadd kérdezzem meg, hogy akik most itt vagyunk, egy a célunk nekünk? Mindegyikünknek egy célja van, vagy különböznek a céljaink? Van közös és egyéni. Igen? Igen. Tehát így fogalmazta Kati, felhangosítom, hogy az Isten és az emberek iránti szeretet ez a fő célunk, és abban aztán kinek-kinek miben kell, ugye, milyen kisebb célokat ezen az úton megtenni. Én így fogalmaztam meg a magam számára ugyanezt a gondolatot, tehát ugyanígy csak Pepitába, hogy én úgy szeretnék Jézushoz hasonlítani. Én úgy szeretnék úgy élni, mint Jézus élt. Ez ugyanaz, ugye? Ugyanígy megfogalmazva. És olyan nagyon sokszor észreveszem magamon, hogy nem úgy élek, vagy nem úgy szólok, vagy nem úgy teszek. Szeretnék most egy történetet felolvasni, és egy picit a gyerekektől is kérni, a fiatalabbaktól is, akik már azért nem is annyira gyerekek, mert nagyon tudnak ebben segíteni. A múlt alkalommal is nagyon sokat segített Szonya is, és nagyon szépen együtt dolgoztunk. Most egy másik történetet, hogy kinek mi volt a célja az életében. Szonya most valahogy nagyon el van foglalva. Tudsz figyelni azért? Igen? Akkor jó. Tehát akkor felolvashatom majd ezt a történetet? És tudtok segíteni nekem? Nekünk, mindenkinek, jó? Lukács, illetve Márk evangélium 5. fejezetéből olvasnék egy történetet, és ennek kapcsán kellene megfogalmazni, és a gyerekeknek is erre figyelni egy picit, hogy egyáltalán hány szereplő van itt ebben a történetben, ezt figyeljétek meg, hány csoportról van szó, mert tulajdonképpen nem csak szereplőkről, és utána pedig azt is, hogy mi volt az életükben a cél, vagy mit szerettek volna nagyon-nagyon, jó? Ez szerintem nagyon ismert történet, a gyerekek is szerintem mindenki ismeri már, de azért olvassuk el együtt, jó? Nem fogom végigolvasni egy hosszabb történet, csak egy részét, a végét már nem fogom elolvasni, de így is egy kicsit hosszabb szakasz lesz. Márk evangélium 5. fejezet 22. versétől olvasnám a 36. versig. És akkor arról figyeljünk akkor, hogy mit szerettek volna elérni ezek az emberek, mi volt a vágyuk, a céljuk, jó? Erre figyeljetek. És íme eljött, tehát a Márk 5.22-től, és íme eljött a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esett. És igen kérte őt mondván, az én leánykám halálon van. Jer, vesd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. El is ment vele, és követte őt a nagy sokaság, és összeszorították őt. És egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve illette annak ruháját. Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy Isten erő árat valaki belőle, Megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illette az én ruháimat. És mondták neki az ő tanítványai, látod, hogy a nagy sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnézett, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda, és elébe borult, és elmondta neki mindent igazán. Ő pedig mondta neki, leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból. Mikor még beszélt, odajöttek a zsinagóga fejétől mondván, leányod, meghalt. Mit fárasztott tovább a mestert? Jézus pedig, amint hallotta a beszédet, amit mondtak, azonnal mondta a zsinagóga fejének. Ne félj, csak higgy, és Lukács evangéliumban így folytatja, és megtartatik. És utána olvassuk, hogy elmentek a zsinagóga főházához, és hát feltámadta Jairus kislánya. Ugye ez a történet, akkor segítenétek összegyűjteni a szereplőket? Elég sokan voltak most, úgyhogy nagyon kellett figyelni. Kik voltak itt jelen, és mi volt a vágyuk, a céljuk, miért voltak ott, ahol voltak? Egyébként Kapernaumban játszódik a történet. Jézus szolgálatának egész kezdetén vagyunk. Ez volt az ő városa, itt járt ő gyülekezetbe, mint ahogy mi is most itt vagyunk a gyülekezetbe. Annak a gyülekezetnek volt a tagja, akinek a vezetője volt ez a bizonyos egyik zsinagóga fő, akit úgy hívtak, hogy... Mondod, Peti? Jairus, nagyon jó. Tehát Jairus volt az egyik, aztán ki volt még? Lányok, ott hátul tudtok segíteni? Figyeltetek közben? Kik voltak még itt a szereplők? Jairus volt, aztán ki volt még? Az asszony. Más nem volt? Volt egy sokaság, így van. Nagyon jó, Jézus, igen. És még? Gyerekek, a sokaságban még ki volt ott Jézussal? Tanítványok. Nagyon jó, tanítványok. És hát aztán még voltak néhányan. Ki volt még ott a vége felé? Meg a vége felé ott jött még valaki Jézushoz. Na? Hát. Valaki szólt, hogy mit fárasztod a mestert. Ugye? Tehát valaki ott volt a házánál, és onnan jött még. Jöttek onnan a háztól is. Akkor most gondoljuk át közösen, hogy ki miért volt ott. De mi is mindig vagyunk valahol, ugye? Most itt vagyunk a gyülekezetben, aztán hát az elmúlt héten sokfelé jártunk mi is. Mi volt a célja Jairusnak? Miért volt ő ott azon a... Ugye volt, kint voltak valahol, Kapernaum városában, egy téren mondjuk, valószínűleg nem messze az otthonától. Mit szeretett volna Jairus? Miért ment ő, és hová ment? Mi volt a célja? Lányok nagyon el vannak foglalva most. Hát úgy látom, ma nem nagyon jönnek a válaszok, nagyon meleg van, ugye?
1: Hát, hogy gyermekem egy gyógyuljon, és Jézus
0: gyógyítson. Tehát egyetlen egy célja volt, hogy volt egy mennyire beteg gyermeke? Halálosan beteg, mindjárt meghal. Hát nagyon-nagyon fontos volt, ugye? Fontos volt találkozni. Ismerte Jairus Jézust? Csak hírből ismerte? Ismerte Jézus személyesen Jairus? Nem ismerte? Jézus még nem járt Kapernaumba? De hát mennyire ismerte Jézust? Hát Jézus már egy ideje ott volt Kapernaumban, és ő szombatról szombatra ment a zsinagógába. És ennek a zsinagógának a feje az egyik

0: egyszer egy, ennek a történetnek a magyarázásaképpen hallottam, és nagyon mélyen érintett ez az egész történet annak idején, mert saját magam problémáját véltem megtalálni ebben a történetben. Jairus nem tartotta megtisztelőnek azt, hogy Jézus az ő házába menjen mindaddig, amíg nem történt valami baj. Talán a szívében ott volt az, hogy milyen jó, hogy Jézus gyógyít, talán nagyon vonzódott is Jézushoz, de felvállalni ezt az egészet? Jézust meghívni az otthonába? Hát vámszedők bűnösök azok megtették. Na de hát azért egy zsinagóga fő. De történt egy dolog, amit a Jóisten megengedett. Vajon milyen célra? Nem tudom, hogy szoktatok, és szoktunk úgy gondolkodni, hogy ha valami történik az életünkben, az valami célra történik. Vagy csak úgy történnek az események, aztán jönnek mindenfélék, küzdelmeink. Úgy az elmúlt hetet csak gondoljuk végig. Célra történtek ott a dolgok, vagy csak jöttek az események, mentek. Sok-sok küzdelem, nehézség. A betegség. Van valami célja a betegségnek? Nagyon nehéz erre így gondolni. Sok mindenre szoktuk fogni, hogy mi miért történik az életünkben. Tessék? A betegség célja a halál? Hát ez nagyon szomorú lenne, ha ez így a Bibliában benne lenne, mert akkor aztán nagyon el tudnánk csüggedni. De nagyon sok ember így gondolja, hogy te Szonya, amikor beteg lesz, és nagyon beteg lesz, és halálosan beteg lesz, akkor úgy látja, hogy már nincsen tovább. Van tovább? Ez a történet miről szól? Épp a reménységről. És mi a reménység? Hol találhatjuk a reménységet? Ez az ember, ez a Jairus egyszer csak, amikor nagyon nagy bajba került, úgy gondolta, hogy most már itt az ideje, hogy oda menjen Jézushoz. Istennek mindig célja van az életünkben, nagyon sok mindennel. Mi a Krisztusnak a célja? Az a célja, hogy megbetegedjünk és meghaljunk. Megengedi ezeket. Szonya, ez Krisztus célja?
1: Nem.
0: Gyógyítani szeretne. Minden ember meggyógyul a betegségéből? Nem. Mit szeretne gyógyítani akkor Jézus elsősorban? Azon kívül nagyon sokszor fizikai gyógyulás, ugye amikor itt járt a Földön, fizikailag is nagyon sok embert meggyógyított. De nem mindenkit egyébként. Később olvasunk egy apostolról is, aki, ugye, akkor már Jézus elment erről a földről, ugye Pál, akinek azért nem vette ki azt a bizonyos tüskét, ami mindig ott volt, és végigkísérte egész életét, a betegséget. De mi Jézusnak a célja? Költői kérdés, ugye? Hogyan gyógyulni? Lelkileg. Hogy elkészítsen bennünket arra az országra, amiért így imádkozott a mi atyánkban, hogyan tanított imádkozni? Jöjjön el a te országod, hova? Isten országa, hol van? Ti bennetek van. Ide, Isten országát elhozni. Jézus ezért jött a földre. Gyógyítani a lelket, nyilván a testet is, de a test az por. Isten megenged valamit, talán azért, mert valaki áthág valamit, Jobbnál nem azért, mert áthágott. Mindegyikünknél más is más a cél, de egy a cél, hogy a hitünkben megerősödve egy olyan országba eljuthassunk, amire mindenki vágyik, egész pici kortól, hogy értelemre jut. Mert mindegyikünk boldog, igazságos, országba szeretne élni, ahol szeretet és igazság lakozik. Erre vágyunk, erre törekszünk. Ez az életünk célja, boldog akarok lenni. És Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Talán még akkor egy pár embernek a célját nézzük.

meg itt a tömegben. Ugye egyszer volt a Jairus, aki a lányát szerette volna gyógyítani. Aztán ki volt még itt a tömegben? Vérfolyásos asszony. Neki mi volt a célja? Ő is gyógyulni akart. 12 éve minden pénzét elköltötte, és nem gyógyult meg, mert rossz helyen kereste a gyógyulást. Aztán volt még egy pár szereplő. Mondtuk azt, hogy sokaság. A sokaság miért volt ott? Mi volt a céljuk? Ők is gyógyulni akartak? Ugye milyen könnyű nekünk most így megmondani, hogy mit csinált a sokaság, de ha ott lettünk volna a sokaság közepette, miért lettünk volna ott? Kíváncsiság. Hát hallottunk, hogy nagyon sok ember meggyógyult már, ugye? Szeretek volna mi is látni, ugye? Meghallgatni. De azért milyen jó, hogy mi nem vagyunk leprások, nem vagyunk vérfolyásosak, nincs halálunkon a gyermekünk. Egyébként mi jól vagyunk ott a tömegben, nem? Olyan szomorú ez, hogy amit talán még egy, mielőtt ezt a gondolatot elmondanám, még egy kis csoportot nézzünk meg. A tanítványok, azok miért voltak ott? Tessék? Kísérték Jézust, de hát ők valami más miatt is ott voltak, nem? Tanulni szerettek volna Jézustól. Azért Jézus már egyszer megkereste őket, és azt mondta, hogy kövessetek engem, és ők mindent ott hagytak. Tehát ők szerették Jézus, szerettek volna tőle tanulni. Mégis olyan furcsa is, Lukács evangéliumában pedig azt is olvassuk, hogy ezt a kérdést, hogy látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? Ezt Péter kezdeményezte. Lukács evangélium megemlékezik arról, hogy Péter volt az, aki ezt kimondja, és a többiek persze követték őt. Miért olyan lehetetlen lett volna, hogy minden ember, aki hozzáért Jézushoz, meggyógyul? Jézus nem gyógyított volna meg mindenkit, aki hozzáért? Igen, de hát aki hittel jött volna oda, aki bűnbetegből szeretett volna gyógyulni. Mindenkit meggyógyulhatott volna, és még a tanítványok is ott állnak, és mintha célt évesztettek volna, nem? Úgyhogy hát most te arról beszélsz, hogy itt mindenki szorongatnak téged, hát most miről van szó, nem is értjük. De Jézus halad, és neki mindig egy a célja. És neki egy a célja ma is, hiszen Jézus nem változott. És most itt hadd tűzzem be azt a tapasztalatomat, amit magam is átéltem, ami tulajdonképpen ezekre a gondolatokra készletett, hogy valahol sokszor én is úgy érzem, mintha az a cél eltűnne a szemem elől. Ugye én tavaly is ott voltam ezen a képzésen, és tényleg azt tudtam elmondani, illetve nem, az nem képzés volt, hanem ez egy beteg turnus volt 3 hétig, hogy a menny leszállt a földre, nem lehetett más mondani. Ott tényleg Isten gyógyított embereket lelkileg elsősorban, de volt akiket testileg is. Volt testileg, aki meghalt, de lelkileg meggyógyult, már később. Volt, aki pedig mind a kettőt megkapta. És most, amikor elmentem ismét, hát ugye erre várt az ember, hogy folytatódik a tavalyi év, de tudtam, hogy ma úgyis, most ez más lesz egy picit, ez képzés is lett, nem is betegekkel leszünk, hanem csak képezni fogják ugye az embereket. És az első turnus gyönyörű volt, az folytatása volt a tavalyi évnek, aztán jött a következő turnus. Persze az ember nagyon fáradt volt, és jöttek is a problémák. És aztán ugye a turnusnak a közepe táján, meg a vége felé, amikor már tényleg az ember úgy nagyon kimerülve ott volt, és tényleg a szolgálatba kimerülve, egyszer csak azt látta, hogy valakivel elkezdtem beszélgetni, és valami olyasmit mondott, ami iszonyatosan mélyen a szívembe gázolt. És nagyon megrendített. Rettenetesen megsértődtem. Rettenetesen fájt. És napokig nem tudtam e fölött győzelmet. Én kértem az Istent, hogy szabadítson meg. Én tudom, hogy ez nem jó, hogy mindennek gátja. És nem jött a szabadítás. És nem értettem, hogy miért. Miért van ez a pofon? Miért kaptam ezt? És mint mindig mindennek célja van az ember életében, csak nagyon nehezen tudja megérteni.
meg kellett érteni egy valamit, amit úgy gondolom, hogy ezek az emberek, akik idejöttek Jézushoz, megértettek, és amit úgy gondolom, hogy mindegyikünknek újból és újból meg kell egyrészt érteni, másrészt pedig gyakorolni. És ha valami címet adhatnék ennek, amiről most beszélek, akkor itt tudnám megfogalmazni, amit Jézus mondott. Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Az ember nagyon hamar célt veszít. Az, amiről elmondtam, hogy Jézushoz hasonlítani szeretnék, ez a cél valahogy úgy eltűnt a szemeim elől, és valahol én akartam jó lenni. Vagy úgy éreztem, hogy nem értékelnek igazán, és nem értékelik azt, amit teszek, mintha ez tőlem lett volna. És olyan döbbenetes volt, hogy erre nagyon sok időnek kellett eltelni, mire én ezt igazából fel tudtam dolgozni, és meg tudtam érteni. Annyira nem krisztusi volt ezután a viselkedésem, annyira távol kerültem Krisztustól. És azt kellett megértenem, amit talán ezeknek az embereknek itt, és talán amit napról napra mindig meg kell érteni az embernek, hogy csak Krisztusnál van gyógyulás. És ami nagyon könnyen megtörténhet, azért, mert Jézusnak is ez a célja, hogy gyógyítani szeretne. És ugye elgondolkodtam ebbe a történetbe, Jairus történeténél, hogy milyen érdekes, hogy Jézus éppen arra járt, amerre Jairus lakott, nem? Jézus mindig arra megy, amerre problémát lát. Jézus nagyon jól tudta, hogy van itt egy apa, aki rettenetes fájdalmak között van. Félti a gyermekét. És Jézus arra ment. Jézus nagyon jól tudta, hogy ott volt ez a vérfolyásos asszony, és arra ment. Jézus nagyon jól tudta, hogy az összes sokaságban még nagyon sok gyógyulni való beteg van, és arra ment. De nem mindenki nyújtotta ki a kezét. Aki megtette, egy Jairus, aki oda tudott menni, és nem tudom hány hónap, év után, amit Jézus ott töltött, talán hónapokról van szó, de azokat a csodákat megélve, most azt olvassuk, zsidó létére leborul Jézus előtt, és azt mondja, hogy itt vagyok, tied vagyok, ments meg, tied a gyermekem, te vagy a Teremtő Isten, neked minden lehetséges. Te eljössz a házamba, és te szólsz, és akkor, ha úgy gondolod, meggyógyul a gyermek. És hogy elindulnak. De nem csak ő van ott, mások is. És nagyon sokszor így lehetünk mi is, hogy haladunk egy úton, és megakad valami. Nem kapom meg azt, amit szeretnék, pedig nagyon fontos lenne. Nem fontos egy halálán lévő gyermeknek, hogy minél előbb odaérjen Jézus? Lehet, hogy vannak szeretteink, visszük oda Jézushoz, és azt mondjuk, hogy gyógyítsa már meg őket. De Jézus most, mintha más csinálna. Mintha nem lenne fontos. Jézusnak nagyon fontos. Csak megpróbálja néha a hitünket, és meg akarja nézni, hogy még mindig rátámaszkodunk-e. És jött ez az asszony, és meggyógyította, és jön a hír, hogy ne fárazd a mestert, meghalt a gyermek. És mit mond Jézus? Tudom, hogy félsz, Jairus, tudom, hogy most minden összedőlt. Tudom, most hitedet belém vetetted végre, hosszú-hosszú idő után, és most történt valami, ami érthetetlen. Nagyon sokszor történnek érthetetlen dolgok, nem ilyen nagyok talán. Nem ilyen látványosak. Valamitől összedül szinte a hitünk, hogy eddig hittem, de most már nem úgy van, most már nem tudom, hogy miért. Miért kaptam ezt? Miért van ez? És olyan csodálatos, hogy Jézus mindezt tudja. És ő bátorít bennünket, hogy ne félj. Csak higgy, és megtartatik. Én tudom, hogy félsz. Tudom, hogy most a hited megrendült. Tudom, hogy most nem látsz ki a mélyből, a mélységből. De lásd meg ismét a célt, mert mi a cél? Nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Jézus azért jött el erre a földre, és az egész élete erről szólt, mert hogyha Jézus szeretnénk követni, akkor az ő példájából megláthatjuk azt, hogy ő ezt mutatta be nekünk, nem? Miről szólt Jézus élete? Önfeláldozás. De volt nála ilyen mondat, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek?
Ki nélkül nem tudott Jézus cselekedni? Soha semmit. Az atya nélkül. Ő mindig az atyától kérdezett mindent. Ugye mi ezt nagyon jól tudjuk, ismerjük. Mégis a mindennapokban olyan sokszor úgy gondoljuk, hogy ez menni fog nekünk egyedül is. És ha visszatérek a saját példámra, amit hoztam most fel, végig pörgettem az eseményeket az ottani ott létem alatt, és rájöttem, hogy én már nagyon régóta nem töltöttem időt Jézussal. Nagyon sokat szolgáltam, nagyon sokat ott voltam mindenhol, ahol lenni kellett, csak egy valakire nem jutott időm. Nem volt időm elcsendesedni, nem volt időm az igét úgy magamhoz venni, ami nem idő kérdése, nem 5 perc vagy 1 óra, hanem annak a kérdése, hogy a lelkem igényelte volna ezt. Úgy gondoltam, hogy ez nekem megy már. És nem ment. És rá kellett döbbennem, hogy igazából a hibát, ugye az már csak az eredmény volt, ami bekövetkezett. A hiba ott következett be, hogy elfelejtettem azt, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Hogy nekem szükségem van Jézusra. Nem csak akkor, amikor nagyon nagy baj van. Nem csak akkor, amikor halálomban van a gyermekem. Hanem akkor is, amikor én vagyok mindig halálomban. Mert ez az élet, ez nem élet. Csak Jézussal együtt van életem. Akkor van értelme mindennek. Akkor vagyok boldog. És az ember ezt megtapasztalja, és ezek az első lépések. Jairus először járt Jézussal. Először járult Jézushoz. Az vérfolyásos asszony először ment oda. És Jézus volt az, aki közel ment hozzá. Jézus segítette elérni a célt. De mi lett volna akkor, ha nem gyógyítja meg? Mi van akkor, hogyha meghal a gyermek, és nincs tovább? A cél attól még megváltozik? Mert nem mindenkinek adatik vissza a gyermek, a párja, a szülei. Ez az élet, ez nem erről szól. Ez az élet 70, feljebb 80 esztendő. És ahogy a képzésen ott voltunk, tulajdonképpen erről szólt az egész, mert nagyon sok ember nagyon betegen érkezik már oda. Nagyon sok rákos beteg, autoimmun beteg, olyan betegek, akiknek nincsen más kiút. És olyan csodálatos volt hallani az orvos, a nővér, akiket ugye meghívtunk ide, hogy mi nem tudunk gyógyítani. Azért ez eléggé szomorú, nem? Elmegyek egy orvoshoz, és azt mondja az orvos, nem tudlak meggyógyítani. Én nem vagyok gyógyító. Nálam nincs ez a hatalom. De van valaki, aki gyógyítani tud, ha akar fizikailag is, de ez a valaki nem csak fizikailag akar gyógyítani, hanem ő sokkal többet akar adni. És volt olyan orvos, aki eljött, és elgondolkodtató volt az ő gondolatai, ő azt mondta el, úgy gondolja, hogy szinte minden betegségnek, ami nem kívülről jön, hanem belül, tehát úgy értem, hogy nem esik el, eltörik a keze, tehát ilyen jellegű betegségek, ami belülről a szervezetben zajló betegség, annak a mindegyiknek a gyökere a lelki betegség. Istennek a szívünket kell először gyógyítani, és abból fakadnak majd azok a gyógyulások, amik szinte automatikusan fellépnek az ember szervezetében nagyon sokszor. És ha még ezen felül megmarad, akkor Istennek valami oka, okból teszi mindezt. De Istennek egy a célja. Isten nem ezt a 70 feljebb 80 esztendőt akarja adni. És olyan sokszor elmondta az orvos, mi van akkor, hogyha valaki plusz 20 évet kap ezen a földön? Megváltozik a cél? Jó, él itt még 20 esztendőt, többet. De a végső cél megváltozott? Lehet, hogy lezárul az élete, de eljut az üdvösségre. Vagy 20 év múlva jut el üdvösségre. Nem tudom, hogy sikerül-e elmondanom azt, amit szerintem nagyon fontos látnunk, hogy Isten nem csak a pillanatnyi dolgokban gondolkodik, ahogy mi nagyon sokszor. Én valahogy egy ilyen magam ábrára, magam számára így próbáltam ezt lerajzolni, hogy mint hogy ilyen síkba lennék, és nagyon sokszor ezen a földi életben mozgok, és csak a földön lévő dolgokban keresne az ember megoldásokat és dolgokat, hogy a boldogságát. És valahol nem tudunk úgy nagyon sokszor, ez annyira először nehéz föltekinteni, kicsit följebb, hogy valahol ne ide összpontosítsuk a dolgainkat. Ez teszi boldogtalanná és olyanná az életünket, ami céltalanná válik, mert ezen a földön a célok nagyon múlandóak. Nagyon sok ember a családjába,
a munkájába, a nem tudom miben helyezi a célját, ugye, és mindent erre épít, és amikor összedől, akkor mi van? Elveszi a Jóisten valami miatt, vagy nem a Jóisten, hanem hát a Jóisten nem akarna elvenni, de a családtagokat. Hány ember eljut aztán a végén, az élete végén, hogy özvegyként megéli meg az életét. Nagyon nehéz ezeket megélni. De ha van reménysége az embernek, ha azok az emberek körülöttem, azok is ebben a reménységben vannak, akkor ez csak egy rövid szakasz, utána pedig örökké haladhatunk tovább. Nagyon fontos, hogy az ördög ne tudja a mi szemünket elhomályosítani. Hogy ez a látás, hogy ahova haladunk, az ott legyen minden nap a szemünk előtt. És ezért fontos az ígét kutatnunk. Mert mi annyira feledékenyek vagyunk, és lehet, hogy tegnap láttam, és ma már nem fogom látni ezt a célt. És valahol itt botorkálok, és nem találom a megoldást. Mert mintha a hajó elakadt volna valahol, ugye nem a cél felé igyekszik, hanem kikötött egy szigeten, és most itt megpróbálom azt megtalálni, ami nem adatik meg, mert az nem az, ahova igyekeznék. És valaki úgy is célba érhet, hogy már itt a földön célba ér. Jézus azt mondta, hogy aki befogadott engem, annak már élete van és örök élete van, már itt ezen a földön. Hiszen ebben a tudatban él, hogy ez már az örökké valóságban folytatódik. És ha ma véget ér az életem, akkor ma véget ér, de ott folytatódik tovább. És ha majd 80 évesen vagy 100 évesen tér véget, akkor majd utána folytatódik. Már itt élhetünk, és amiért Isten utána még itt éltet bennünket ezen a földön, ha meg is találtuk őt is, vele járunk. Mint ahogy Ábrahám vele járt, és nagyon sokan, még idézhetnénk nagyon sokakat, a hit hőseit, ugye ott van egy egész zsidókhoz írt levél, és az egész Biblia erről szól, és a körülöttünk élő emberek is. Hogy osszuk meg ezt az emberekkel, hogy mondjuk el nekik, hogy van tovább, hogy legyen cél, hogy ez a sok céltalanul bolyongó ember, aki most itt van, az is reménységben élhesse az életét. És erősítsük egymást is. Ezért hivattunk el. És próbáljunk egy picit feljebb kerülni, feljebb nézni. Mit számít, hogy valaki bennünket megbántott? Számít ez valamit? Mit számít, hogy ez vagy azért engem? Olyan nagyon nagy dolgok ezek? Hát akkor nagyok, hogyha valamiben akadályt jelentenek. El tudjuk ezeket engedni? Jairusnak el kellett nagyon sok mindent engedni. El kellett engedni azokat az elképzeléseit, ha most ő le fog itt borulni, akkor mit fognak a többiek gondolni róla? Ki fogják őt közösíteni a zsinagógába? Érdekelte őt? Eljutott egy pontra, amikor már nem érdekelte. Amikor sokkal fontosabb volt egy életnek a mentése. És a vérfolyásos asszonyt érdekelte az, hogy mit szól a tömeg, vagy hogy fog. Ugye? Neki egy volt a fontos, találkozni Jézussal. De nagyon fontos azt látni, hogy ezt nem ő akarta. Jézus akarta. Jézus célja volt. És a mi életünkben, mi, akik most itt vagyunk, nem véletlenül, nem mi voltunk azok, akik először kerestük az Istent. Ő keresett bennünket. Ő jön oda hozzánk nap, mint nap, és keres, és kutat bennünket, hogy megtalálhasson. És lehet, hogy nagyon sokszor elmegyünk Jézus mellett. Ott vagy mellettünk, mint a sokaság. Odaérünk Jézushoz. És nem gyógyultunk még meg. De miért nem? Kiket tud csak meggyógyítani? Akik feltétlenül hiszik, hogy ő meg tudja gyógyítani. A lelki betegséget mindenképpen. A bűntől meg tud és meg akar szabadítani. Lehet, hogy fizikailag maradnak dolgok. Ez annyira csekéség. Akkor bizonyára szükségünk van valamire még. Az is lehet, hogy elveszi. Ezen a turnuson, ezen a beteg turnuson, hogy ott voltunk, jöttek emberek, akik úgy jöttek ide, és ezeket a tapasztalataikat mondták el, egy orvoskonferencia volt az utolsó 3 napban, és elmondták az emberek, hogy mi történt velük. Volt olyan ember, aki soha nem hallott Istenről, és úgy jött el. Olyan betegséggel, hogy az erei el voltak már záródva. Az egyik oldalon, tudjátok, ezek az erek, amik az agyba mennek. Ha ezek itt leállnak, akkor nincs tovább. Ez az oldal 100%-ig, ez pedig 80%-ig volt elzáródva, és az összes többi helyen is. Soha nem hallott senki, se Istenről, se erről a dologról. Nem is tudom, már nem emlékszem, hogy hogy jutott el végül is erre a kurzusra el, és erre a betegturnusra, és ráállt erre a 8 alapelnek a gyakorlására, de ennek az alapvető dolga az volt, hogy megismerte a Jóistent.
És az ember fél évvel később most ott állt, és arról beszélt, hogy ő nem is tud nélküle élni, nem tud a Biblia nélkül lenni, minden nap olvasnia kell, mert olyan sokat tanul belőle. És elkezdett átállni életmódban. Van a 10 000 lépés, lépésszámláló, ismeritek, az biztos, ami ugye lábra tehető. Ő legyalogolja 10 000 lépést minden nap, ez az élete különben meghalna. 8 km gyalogol naponta, neki szüksége van erre. Átállt étkezésben is. És most visszament fél év után. Tudjátok, milyen eredménnyel? Ez a 100%, azt mondták az orvosok, ezt már nem lehet gyógyítani. A 100%-os oldal ma már 80%-os elzártságban, a 80%-oson pedig 50 és 60%-os. Javul. Folyamatosan javul. Még nincs a végén. De volt olyan, aki tavaly, akinek az egyik életmód tanácsadó egy amerikai lány volt, én voltam a tolmácsa, és ő úgy jött el oda, hogy autoimmun beteg volt, megtámadta a szemidegét a betegség, és már nagyon nem tudta koordinálni, össze-vissza ugrált a szeme. Egy nővérke volt, és az egész arca ilyen teljes piros foltokkal volt tele, és nagyon fájt és viszketett, és nagyon szenvedett. Ő úgy jött el oda, hogy ő tudta, hogy meg fog gyógyulni. Tudta, hogy itt Isten van jelen, és ő meg fogja gyógyítani. Ebben a hitben ment oda, és meggyógyult. Most kiállt megint egy év után, és azt mondta, hogy őt az Isten akkor meggyógyította, és ő tovább ment, hogy mint kezelő legyen jelen, részt vesz ilyen kurzusokon, és most már ő is kezelőként szeretne ebben részt venni. Olyan beteg is volt ott, aki cukorbeteg volt, hívő volt a felesége, és nagyon sokat imádkozott érte, és ő nem nyitott, nem akart, nem érdekelte az egész, túlsúlyos volt, szívrendszeri cukorbeteg, szívérrendszeri betegségek, és hát minden, ami ezzel járó dolog, hogy ízületi problémák. Elment, és azt a csodát mondták el, most ők, saját személyesen ezek a betegek. Ő például lejött teljesen az inzulinról. Június 6-án már nem vesz fel inzulint. Igaz, szigorú diétán van, de boldog, 14 kilót lefogyott, és csökkennek a tünetei. Tehát ő egy gyógyult cukorbeteg, ha így mondhatnánk. Nyilván olyan értelemben, mint ahogy egy alkoholbeteg is gyógyult, amennyiben megmarad azon az úton. Nyilván, ha vissza fog térni, nyilvánvaló minden vissza fog jönni. Tehát ezek az emberek tényleg ezekről a csodákról számoltak be, de a legnagyobb csoda mindig az volt, az a lelki békesség, amit megtaláltak ott. Ez az egész turnus, ez az egészségügyi turnus arról szól, és a programban is nagyon sok a lelki rész. Arról szól, hogy az ember lelkének van szüksége elsősorban gyógyulásra. Istenre és Jézus Krisztusra van szükségünk. Ha őt befogadjuk, akkor tényleg ki tudjuk majd mondani szívünk mélyéből, hogy legyen meg a te akaratod. És az Isten akarata az, hogy üdvözüljünk. És az a hit és a remény ott lehet ma is a szívünkben, és igen, megváltottakként élhetünk ezen a földön még. Ránk bízatnak feladatok, hogy sokakat elvezessünk még, mert nagyon sokan vannak, akik cél nélkül vannak ebben a világban. Szívemből kívánom, hogy legyünk ilyen fényhordozók. Fogadjuk be a fényt, mindenkinek lehetséges, mindenkit keres ma Jézus. Aki hittel oda járul hozzá, meg fogja gyógyítani a lelkét. 1000%. Nem fog várni. Nem kell hetekig várni erre. Meggyógyítja, és ha kell, testileg is gyógyul, és mindenkinek elmondhatja azt, hogy mit tett vele Jézus. Szívemből kívánom, hogy legyünk ilyen fényhordozók az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy kezünkbe lehet a Szentírás, azoknak az embereknek a történetei, akik megélték a veled való találkozás örömteli tapasztalatát. Köszönjük Istenünk, hogy ebben a történetben olyan sok szereplő jelen van. Talán tényleg annyira sokfélék, amilyenek mi is vagyunk most itt jelen. Vannak, akik már megtapasztalták a hit érintését, akik ki tudták nyújtani a kezüket felé, drága megváltónk, abban a teljes bizalomban, hogy csak egyedül te tudsz segíteni. És megtapasztalták, mint a vérfolyásos asszony is a szabadítás örömét. Talán vannak itt közöttünk olyanok, akik Jairushoz hasonlóan megdöbbenve állnak, hogy vajon miért is halt meg a gyermek. Urunk,
Te azokhoz is szólsz, te erősíted a szívet, és te vagy az, aki keresed az embert, hiszen te kerested meg Jairust, te kerested meg a vérfolyásos asszonyt, mert tudtad, hogy vágynak hozzád menni, és te kész voltál a te jobbodat oda nyújtani nekik. Istenünk, vezess bennünket is olyan hitre, mint ahogy ezek az emberek is el tudtak jutni. Hogy ne legyünk olyanok, mint a sokaság, és abban az állapotban a tanítványok, akik talán nem látták meg rögtön a célt, hanem céltévesztve voltak ott, mert csodát akartak látni. Sok beteg gyógyulását, nem pedig annyira lélek gyógyulását. Istenünk, segíts meglátni téged. Segíts észrevenni az életünkben, azokban a próbákban, a nehézségekben, amelyekben mindnyájan részesülünk a te szeretetedet, a te megkereséseidet. Segíts meglátni azt, hogy hiányzol nekünk, az csak egy jó dolog, mert ez az Isten formájú űr ott van a szívünkben, és egyedül te tudod betölteni azt. Segíts Istenünk, hogy fel tudjunk hozzád kiáltani hittel, és segíts elhinni, hogy te azonnal beköltözöd a szívbe, hogy mi hittel kinyújtjuk a kezünket feléd, és örömmel birtokba veszed mindannyiunk szívét, hogy bennünk lakozhassal és bennünk élhessél, hogy életünk legyen és bővölködhessünk, hogy igazán boldogok legyünk, és sokakat elvezessünk te hozzád. Szeretnénk a tieid lenni, szeretnénk úgy élni Krisztusunk, ahogy te éltél ezen a földön. Szeretnénk elnyerni az üdvösséget. Adj nekünk ehhez hitet, és add, hogy ez a cél, ami a te célod, amit elhoztál ennek a bűnbeteg világnak, hogy nem kell itt meghalnunk, nem csak 70 vagy feljebb 80 esztendő az az élet, hanem te ott meghaltál a kereszten, drága a megváltunk. És elég nekünk a te kegyelmed. Add, hogy el tudjuk fogadni ezt az ajándékot minden nap, újból is újból. És megértsük azt, hogy nálad nélkül semmit nem cselekedhetünk, de veled együtt minden lehetséges. És add, Urunk, hogy mindegyikünk, akik most itt vagyunk, szeretteinkkel együtt eljuthassunk az örökké valóságba, abba az új országba, amelyet számunkra készítettél, hogy a te célod megvalósulhasson mindnyájunk életében. Köszönjük, hogy ezért fáradozol, és köszönjük a te szeretetedet. Drága megváltónkért kértünk. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és külön vendégeinket. Engem Somogyi Lehelnek hívnak, először állok itt előttetek. Békés megyéből jöttem, Eleken dolgozom lelkészként. Mivel látom, hogy vannak itt fiatalok, gyermekek, és először hozzátok szeretnék szólni. Ki az, aki szereti a madarakat közületek? Föl lehet tenni a kezeket. Hogy milyen sokfélék, milyen színesek, méretben is milyen különbözőek tudnak lenni. A Biblia is sok helyen beszél madarakról, vannak ilyen igehelyek, az Isten bennünket a madarakon keresztül tanít. Én is egy ilyet szeretnék felolvasni a Bibliából. Jézusnak a szavai ezek, verebekről szólnak. Milyen parányiak azok a kis verebek. Jézus mondta egy alkalommal, hogy nem, de két verebecskét meg lehet venni egy kis fillérért. És egy sem esik azok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. De két verébről szól ez az igehely. Két verebecske. Milyen apró parányi madarak. Ugye azt is mondja Jézus, hogy ezeket meg lehet venni egy kis fillérért, egy jelentéktelen összegért. Ezeket az emberek értéktelen madaraknak tartják. Mégis az Istennek akkora gondja van ezekre az egyszerű lényekre, hogy nem esik a földre ezek közül egy sem, az ő tudta nélkül. És csak ennek a alátámasztására szeretnék elmondani egy történetet, ami kivételesen nem verébről szól, hanem egy másik madárról, úgy hívják, hogy pettyes lile. Nem tudom, valaki közületek hallott a lilékről. Ezek olyan sirály méretű madarak, vízi madarak. A pettyes lile nagyon érdekes madár. Alaszka területén költenek, a nyarat itt töltik. Ugye télen itt nagyon hideg van, ugye Alaszka az már északi sark közelébe található, nagyon hideg az éghajlat, ezért nyára nekik is, illetve télre el kell költözniük, Hawaii-szigetére repülnek el. Tudjátok, hogy milyen messze van Hawaii-sziget Alaszkától? 4500 kilométer. Tudjátok, hogy mennyi idő alatt teszi meg a pettyes lile ezt a távolságot? 4500 kilométer. Szerintem kevesen vagytok, akik ennyit utaztatok volna már. Ez óriási távolság. 3,5 nap alatt képesek ezt megtenni. 3,5 nap alatt. Ugye az könnyű elképzelni, hogy egy ilyen hosszú útra föl kell készülni. Mi is, hogyha messzire utazunk, akkor fölkészülünk, már nem csomagolunk mindenféle holmit, élelmet. Ők is készülnek hosszú ideig erre a nagy távolságra. Hát hogy tudnak készülni ezek a szegény madarak, mint hogy zsírt raktároznak el magunknak, kicsit többet esznek a szokásosnál, és ők tudják, hogy nekik 70 g zsírra van szükségük erre az útra. Ugye erre a 3,5 napos útra. És annyira ügyesek, ugye, hogy ezt a zsírmennyiséget nem használják föl teljesen, mire megérkeznek illetve Hawaii-szigetére. 6,8 g marad általában. Tudjátok, hogy miért kell nekik? De arra is gondolnak, hogy ha ellenszélbe kell repülniük, akkor ott van a tartalék. Ugye erre is gondolni kell, hogyha ellenszél fúj, ugye akkor sokkal nehezebb repülni, és hogyha ez történne az út közben, akkor még így is elérik Hawaii-nak a szigetét. Még egy érdekesség, ugye azt is ugye a térképen, nem tudom mennyire vagytok ismerősek a földgömbön, hogyha úgy Alaszkából elindulnánk Hawaii-szigetére, ez nagyon pici sziget. Ha indulásnál egy picit eltévesztik az irányt, egy picikét, és ugye iskolások ezt tudják, hogy ez szögpercben mérik, tehát egy picit, egy szögperccel eltérne az út indulásnál, akkor mi történik? Nem érnék el a szigetet. Ugye, és út közben nincs megálló. Nincs egy sziget se, ahol meg tudnának pihenni. Tehát megint csak egy bizonyíték arra, hogy a Jóisten hogyan gondoskodik ezektől. Mondom, ezek is egyszerű lények, talán a verebeknél, mondjuk értékesebb madaraknál lehetne tekinteni őket. De egyszerű lények ezek is, a Jóisten hogyan gondoskodik arról, hogy ők megérkezzenek az úti céljuk, hogy ne fagyjanak meg ott Alaszkában. És a Jóisten rólatok is gondoskodik, és én azt kívánom, hogy emlékezzetek erre a Biblia verse is, hogy két verebecskét meg lehet venni egy kis filéért. A Jóisten ránk is ugyanígy tekint, ugyanígy velünk se történhet semmi rossz az Isten akarata nélkül. Most pedig, kedves gyülekezet, szeretnék rátérni akkor a fölnőtteknek is szóló ige hirdetésre.
De kérném továbbra is a gyermekek figyelmét, hisz olyan téma lesz, ami remélem, hogy őket is fogja érdekelni. Egy olyan igehelyet választottam a Bibliából, ahol Pál apostol a sportolókról szól. Ezért is remélem, hogy ez mindenki számára érdekes lesz. Egy ilyen igeszakasz van, legalábbis én egyet találtam eddig, ahol sportolókról van szó. Ez meglepő is, talán engem is meglepett, amikor először olvastam ezt az igeszakaszt. Valahol egy könyvnek a hátsó borítóján volt. Nem is gondoltam volna, hogy ez a Bibliából származik. Ugye, ahol Pál apostol sportolókat állít elénk. Korintusi első levél 9. fejezetének a 24. versében található. Ez a 24. versétől kezdődik. 4 versből áll az a szakasz. Kérem, hogy lapozzunk is ide. Korintusiakhoz írt első levél 9. fejezetének a 24. versétől a 27. szeretném olvasni. A Korintusi első levél 9. fejezet 24-től a 27. versig így hangzik az ige. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hát ugye láttuk, hogy sportokról van szó ebben a igeszakaszban. Ugye Pál apostolnak kedvelt témája volt, akik így szoktátok olvasni Pál apostolnak a leveleit, látjátok, hogy kedvelt témája az életnek a küzdelmei, a keresztény életnek a küzdelmei. És Pál apostol mindig az életből vett példákkal szemléltette ezt, ugye mindig ez a legjobb módszer, hogyha valamit tanítani akarunk, akkor vegyünk az életből példákat, amit mindenki érteni fog. És két példát szokott alkalmazni Pál a leveleiben. Ugye az egyik a háborúnak, a harcnak a képe. Vannak ilyen igehelyek, valakinek lehet, hogy eszébe jut, ahol Pál apostol ugye fegyverekről beszél, fegyverzetről, kardról, ugye ez nagyon gyakran szerepel nála. A másik, ami kicsit ritkábban található, ez a sportoknak a képe. Ugye ez magyarázatként, hogy itt ebben a levélben miért hivatkozik erre, ugye az is adódik, hogy itt Korintus közelében tartották a híres isztmoszi játékokat, ugye így nevezik, hogy isztmosz. Ezek nem voltak annyira híresek, mint az olimpiai játékok, de a korintusiak számára biztos, hogy többet jelentettek, hisz pont a közelükbe tartották ezeket a sporteseményeket. Tehát közel állt hozzájuk, ezért is biztosan értették is, hogy itt Pál mire hivatkozik. Ugyanígy, ugye semmit nem vesztett ez az aktualitásából, vagy ez az igeszakasz, hisz ha belegondolunk, a mai időkben is nem a sportok népszerűek, ugye visszajöttek az olimpiai játékok is, ugye mennyiféle sportot látunk magunk körül, ma is népszerűek ezek. Hozzáteszem, az emberek inkább azért jobban szeretik nézni, mint sem gyakorolni. Én is emlékszem, hogy nagyon sok közvetítést végignéztem, olimpiákat figyelemmel kísértem, labdarúgó világbajnokságot, mindenféle sportjátékot, de elég kevés volt az, amit magam is gyakoroltam. Focizni azért én is szerettem, mint minden más gyerek, de nem voltam elég kitartó ebben. Szóval rendszeresen azért nem sportoltam. A nagy kérdés, amit föl kell tennünk ennek a igeszakasznak az elején, hogy miben is hasonlít a mi életünk a sportolóknak az életéhez? Mik a hasonlóságok? És aztán majd arra is szeretnék rátérni, hogy mik a különbségek, mert különbségek is vannak. Nem mindenben hasonlít a mi életünk a sportolók életéhez, szerencsére hozzá kell tennem. Ugye látjuk, hogy ebben az igeszakaszban, most nézzük meg közelebbről, Pál apostol két sportágra irányítja rá a figyelmünket. Melyik ez a kettő? Az egyiket nagyon könnyű fölismerni. Megint gyerekeket, fiatalokat kérdezem. Melyik a egyik sportág? Tehát két sportágról beszéltünk. Egyik a szó szerint is benne van, a másik, egy kicsit mélyebbre kell látni,
következtetni kell, de ez is könnyen kiolvasható. Mind a kettő ismert sportág. Melyik az egyik? Futás, így van, tehát távfutás. Másik, hogy azt honnan tudjuk? Ugye nem mondja ki szó szerint, hogy boxolás, ökölvívás. Tehát a futás ugye a 24. versben ott van, a 25. versben is. A másik sportág az melyik versben található? Esik? Vívás is lehetne, de ugye tudjuk az eredeti szöveget, abban ugye ökölvívás van. A 26. versnek az a része, hogy nem levegőt, vagdos, ugye ez a vagdos szó, hát ugye ez is persze megbocsátható a Biblia fordításunknak, hisz Károly idejében még ugye hol volt ökölvívás, ugye ez a sport nem volt annyira ismert az ő idejében, de ökölvívás van, és abból is következtethetünk, hogy melyik az a sportág, ahogy nem lehet levegőt vagdosni. Ugye a vívás is nagyon jó egyébként, tehát beleillene ebbe, de itt most ökölvívásról van szó. Tehát két sportág. Most ebből a tényből, hogy futás, távfutás és ökölvívás, rögtön fakad egy első hasonlóság. Mondani, négyet szeretnék majd említeni. Az első hasonlóság abból fakad, hogy ha úgy belegondolunk, hogy mind a két sportágot mi jellemzi. Úgy általában a sportokat jellemzi ez. Tehát futás, ökölvívás. Egy kiélezett, kemény küzdelem mind a kettő, nem? Biztos, hogy próbáltatok már, mindenki próbált már futni az életébe, akár hosszabb távot is. Nekem eddig a saját rekordom az 15 kilométer volt egyszer, amikor még úgy rendszeresebben futottam, akkor ennyit sikerült, ez volt a maximum. Biztos, hogy tapasztaltátok, hogy milyen érzés, hogyha az ember, amikor az ember úgy érzi, hogy már összeesik, már nem bírja tovább, és akkor még tovább kell csinálni. És ez egy kemény, kielezett küzdelem. Itt az ige szakaszban is Pál apostol utal erre, milyen kifejezésekkel utal Pál arra, hogy itt egy nagyon kemény versenyről van szó. Ugye már ha az első mondatokat nézzük, ahol azt olvassuk, hogy nem tudjátok, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyáján futnak ugyan, de csak egy veszi el a jutalmat. Ugye csak egy valaki fog győzni. Persze mindegyik győzni akar, nem? Hát ez a sportnak a lényege. Mindenki úgy indul el, hogy majd győzni fog, de csak egy fog győzni, ezért ebből is egy feszültség fakad, nem? Csak egy fog majd győzni. Aztán a 26. versre pillantva megint ezt látjuk, ezt a nagyon kemény kielezett küzdelmet, hisz azt mondja, hogy úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. A viaskodás. A viaskodás szóba is benne van, de most megint, ha csak itt érdemes megint a görög szöveget fölidézni, hogy agónia szó szerepel, ugye amit nem is kell fordítani, gondolom, mindenki érti, hogy agónia, tehát élet-halál-harc, hát ki az, aki átért már élet-halál-harcot, hogy élet és halál között volt, vagy küzdenie kellett az életért, ugye ez is azt jelzik, hogy egy nagyon kemény küzdelem. Ugye az ökölvívás kapcsán még hadd mondjam el azt, hogy ezek a görög sportok nagyon kemények voltak. Nem olyan volt, mint a mai ökölvívás, nem használtak boxkesztyűt, hanem csont és bőr darabkákat, vagy ilyen fémlemezeket is erősítettek az öklükre, és ezzel ütötték egymást. Tehát azt hozzáteszem, hogy erre hivatkozni, ugye ez is kifejezi, hogy nagyon kemény küzdelemről van szó. Szeretnék egy igét olvasni Római Levél 8. fejezetének a 13. verséből, hogy tényleg a mi életünkre is ez jellemző? Tényleg a mi életünkben is egy kemény, kielezett küzdelem van? A 8. fejezetnek a 13. verse következőképpen hangzik, tehát akinek van Bibliája, kérem, hogy lapozzatok oda. A 8. fejezet 13. verse beszél erről, ez a szakasz is erről a kemény, kielezett küzdelemről beszél. Így hangzik. Tehát Róma 8.13. Mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Ebben az igében benne van ez, az, hogy az életünkben csak két választás adódik, nem erről beszél. Két dolgot tehetünk. Vagy a test szerint élünk, akkor meghalunk. A test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Ugyan érdekes, hogy ugye ez az ige szakasz azt mondja, hogy élet és halál között választunk lényegében. De most félretenném a Bibliát, és megkérdeznénk egy nem hívő embert,
Szerintem még ő is elismerné, hogy, vagy sokan közülük legalábbis elismernék, hogy, hogy lényegében a, mi állandóan élet és halál között választunk, nem? Élet és halál. Urai vagyunk tulajdonképpen a saját döntéseink révén. Hogyan történik ez? Ugye gondoljunk arra, hogy a szokásaink, az életmódunk, ugye ezt elismerik ugye orvosok is azért most már a világban is, hogy, hogy a, azzal, hogy hogy élünk, mit eszünk, mit iszunk. Ha valaki mondjuk mértéktelen a munkába, ugye a szokásait dohányzik, vagy, vagy alkoholt fogyaszt, ugye ezzel nem választ élet és halál között. Tehát igaz ez ilyen értelemben is, hogy a föld életben is emberek állandóan választnak, és tudjuk, hogy az emberek többsége sajnos halált választja, azzal legalábbis megrövidíti az életét a szokásai révén. De mennyivel igaz ez, mennyivel még inkább igaz ez, hogy, hogy az örök élet és örök halál közt is választunk, ugye a Biblia értelemben. Ez az ige mit mond arról, hogy ki választja a halált? Azt mondja, meghaltok. Ki választja a halált? Ugye, aki test szerint él. Ki él test szerint? Ki él test szerint? Mit gondoltok? Nyilván a Biblia ezt azokra használja, akik saját vágyaik, kívánságaik szerint élnek, szenvedélyeik, érzéseik irányítanak az értelem és a lelkiismeret helyett. És sokan vannak így, ilyenkor jó a saját életünket is megvizsgálni ilyen szempontból, hogy mennyiszer megtörténik velünk is, hogy nem az értelem vagy a lelkiismeret irányít bennünket egy döntésnél, hanem mondjuk vágyak, nem? Hogy keltem föl, milyen kedvem van, hogy érzem magam. Ennek alapján döntéseket hozni, az mindig veszélyes dolog. Ennek alapján élni, test szerint élni, az mindig halált hoz. Mondom, a föld életbe is halált fog hozni, fizika értelemben is halált fog okozni, de mennyivel nagyobb baj ennél, hogyha az örök életünket veszítjük ennem?

szükségszerű, hogy én halált választok. Lehet az életet is választani. De ki választja az életet, e szerint? Ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek. Ugye itt van a kielezett küzdelem. Test cselekedeteit lélekkel megöldökölni. Mit jelent ez? Ki az, aki hajlandó erre, vállalkozik erre, hogy belül valamit öldökölni? Ugye ez nem egy vonzó dolog. Hát ki az, aki szeret öldökölni? Ugye? A test cselekedete lélekkel megöldökölni. Ugye tulajdonképpen mit fejez ki ez az igehelynek ez a része, hogy lélekkel megöldökölni a mi testünket. Ugye tudjuk máshonnan, Pálnak más irataiból, hogy a léleknek van egy kardja. Ugye, hogyha lélekkel öldökölni kell valamit, akkor rögtön eszünkbe kell jusson az, hogy másút beszél Pál apostol, hogy lélekkel hogy lehet öldökölni? A lélek ugye az Isten lelke. A léleknek van kardja, nem? Olvassunk erről, mindenki tudja ezt az igehelyet Efézusi levélből. Mire való a lélek kardja? Mi a lélek kardja? Tudjátok, hogy mit mond utána ott Pál apostol? A lélek, ott is ugye fegyverekről beszél, ugye megint csak ez a kép, köszönöm vissza, fegyverekről. A lélek kardja mi? Az Isten beszéde. De tulajdonképpen nem komplikált dolog ez, amiről beszélünk. Tehát az tudja megöldökölni a lélekkel a testnek a cselekedeteit, az lesz sikeresebb a küzdelembe, hogy így fogalmazzak, aki a lélek kardját megtanulja forgatni. De megint csak odajutottunk vissza egy egyszerű igazsághoz. Aki ezt megtanulja, hogy kell forgatni az Isten beszédét, hogy kell használni. Ugye ebben benne van az is, hogy megismerni, ezt olvasni, tartalmilag megismerni az igét, alkalmazni az életünkbe. A mélyére látni egy igeversnek, az erőt kap az Istentől ehhez a küzdelemhez, és az tényleg meg tudja öldökölni a lélekkel a testnek a cselekedeteit. Aki nem tanulja meg ezt, az a halált választja automatikusan. Mondom, lehet, hogy nem egy tudatos választás ez. Nem mondom azt, hogy én most a halált választom. Ugye nincs ilyen ember. De mégis, ha nem választjuk az életet, és ugye az azt jelenti, hogy ha nem tanuljuk meg az Isten igéjét forgatni, a lélekkel megöldökölni a test cselekedeteit, mi a halált választottuk. Tényleg csak azt lehet kívánni, hogy senki ne válaszza ezt. Szeretnék tovább lépni a második hasonlóságra, hisz ugye ez az első volt, a kielezett küzdelem, ami benne van a sportok beleve. A második hasonlóságunk, ezt így fogalmazhatnánk meg, hogy a sportolók életében mi az, amin ugye nagyon sokszor a győzelem múlik. Sőt, szinte mindig. Ugye a célnak az ismerete, a céltudatosság. De a hétköznapi életben is szoktuk ezt mondani, nem? Hogy aki céltudatos, aki tudja, mit akar, azok az emberek jobban boldogulnak. És a versenypályán is ez fontos. Figyeljük meg, hogy Pál apostol milyen kifejezésekkel utal erre a céltudatosságra. Ugye képzeljünk el egy távfutót, aki elindul a rajtól, vagy aki készül erre a versenyre. Ugye mennyi ideig készülnek a sportolók egy versenyre, nem? Ott van cél előttük, hogy én majd most elkezdek készülni, lehet, hogy a verseny az ki tudja hány év múlva lesz, de arra évekig készülni kell, ugye a sportolók életében ez így zajlik. Tudnia kell, hogy mit akar elérni, ismernie kell a saját képességeit, az ellenfelet is, ugye a sportolók mennyi időt töltenek el azzal, hogy az ellenfelet megismerjük, az ellenfélnek a stratégiáját, hogy hogyan verseny az ellenfél. Itt Pál is utal arra, úgy fussatok, hogy elvegyétek. Ott van ez a kifejezés. Úgy fussatok. Nem mindegy, hogy futunk. Futásnak is vannak szabályai. Van egy módszer. Úgy futni. Nem elég csak futni a pályán. Úgy futni, hogy én elvegyem ugye ezt a győzelmi koronát, amiről majd később lesz szó. Ez ugye a távfutásnál fontos, hogy úgy induljak rajthoz, hogy úgy álljak a rajthoz, hogy legyen előttem egy kitűzött cél, hogy én győzni akarok, hiszek a győzelembe, hogy ez elérhető, és úgy futom végig a távot. Ugye a ökölvívásnál megint csak fontos, nem? Ökölvívás eleve arról szól, hogy mindig jó helyre kell ütni, nem? Lehet össze-vissza ütni, mindig a jó helyre. Ott is ugye a célt el kell érni. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát megint csak ott van ebben az a céltatosság. Ugye rögtön adódik a hasonlóság, hogy a mi életünkben és a hívő ember életében mennyire fontos, hogy legyenek célok, nem világos célok. Van egy nagyon szép igehely, Példabeszédek könyvében, 4. fejezet 25. versében mondja a szerző, hogy a te szemeid előre nézzenek
és szemöldökeit egyenlítettem.

test magad elé irányuljanak. Képzeljük el ezt az embert. Milyen embert állít itt elénk például a beszédek könyve? A te szemeid előre nézzenek, és a szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Nem egy olyan ember, aki... Milyen ember ez? Aki állandóan jobbra-balra néz, könnyű elterelni a figyel, meglát valamit, jobb oldalt, oda néz, ide-oda az életbe. Ugye nem olyan, akit úgy könnyen lehet befolyásolni, hogy most ezt csináld, azt csináld. Neki van egy célja, előre néz. De látjuk, hogy nem olyan, aki ugye a fellegekbe jár, aki úgy előre néz, de olyan messzire, hogy közben nem vesz észre, hogy előtte meg ott van egy, tudom én, egy kő és fölbukik, hanem hogy magad elé irányuljanak. Ugye azt mondja, hogy szemöldökeid egyenest magad elé irányuljanak. Tehát azért látja azt is, hogy közvetlenül előtte mi van. Tehát belátja előtt, maga előtt a távot, nem egy ilyen ember. De akinek azért hosszú távú célja is vannak, hisz előre nézzenek. Ilyen emberek legyünk. Ilyen a jó sportoló, ugye ilyen a jó keresztény is, aki messzire néz, vannak távlati céljai, látja maga előtt a valódi célokat, az örök élet célját is. Van egy másik igehely a Bibliában is, ami még jobban kifejti azt, hogy milyen célokra van nekünk szükségünk. Megint Pál apostoltól szeretnénk idézni a harmadik Filippi beliekhez írt harmadik levél 12. versétől. Itt Pál apostol célokról beszél, nagyon világosan szó szerint is használja ezt a kifejezést, hogy cél. Sokan ismeritek azt szerintem ezt a igeszakaszt, a harmadik fejezet 12. versétől szeretném olvasni. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiaim, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. Na, nézzük meg közelebbről, hogy milyen célokról van szó ebben a szakaszban. De legalább kettőt találhatunk benne, két különböző célt. Talán, hogy segítsek, azt mondanám, az egyik olyan cél, amit még ebben a föld életben el kell érni. Tehát még a halálunk előtt el kell érni mindenképpen. A másik pedig, ami csak utána az örök életben lesz a miénk. Nem nehéz kérdés, gondolom. Ugye az első célról Pál apostol úgy beszél, hogy nem mondom, hogy elértem volna. Pál apostol sohasem volt büszke önmagára, a teljesítményeire, és mindig jellemzi az igazi hívő embert, hogy nem kérkedik. Na, Pál nagyon sokat tett azért, hogy elérje ezt a célt. Nem mondom, hogy már tökéletes volnék. Ugye az első cél a tökéletesség. Mit jelent a tökéletesség? Hogyan fogalmaznám meg a tökéletességet? És sokat beszélünk erről egyszerűen, legegyszerűbb szavakkal. Talán azt lehetne mondani, hogy tökéletes az, aki a megismert világosságot maradéktalanul követi. Lehet, hogy ez nem teljes világosság. Lehet, hogy nem tudok még mindent, de amit tudok, amit megértettem, azt szeretném a gyakorlatba kivitelezni, és ehhez kérem az Istennek a segítségét. Ugye ez a tökéletesség. Pál apostol azt mondja, még nem mondom, hogy elértem volna. De igyekszem. Ugye van egy állandó igyekezet. A cél felé haladás. És többször is mondja, hogy nem gondolom, hogy elértem volna. És utána, ugye és azt mondja, hogy még, bocsánat, 14. vers, hogy egyet cselekszem, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén. Azoknak pedig, amelyek előttem vannak nélkülődővén, célegyenest igyekszem. Ugye milyen szép ez a kifejezés, hogy célegyenest. Milyen fontos, hogy a mi életünk is ilyen legyen, hogy célegyenest haladunk előre. Látjuk, hogy nékig dőlvén, ugye mint egy sportoló, mintha megint csak azt látjuk, mintha valaki a pályán fut. Láttuk már, hogy futnak ezek a sportolók? Főleg a rajtnál, hogy neki dőlnek, nem? És aztán végig van egy lendület. Nekik dőlvén, célegyenest igyekszem. És itt jön a másik cél. Igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. A jutalom. És erről is milyen jó, ha beszélünk, nem? És sokszor olyan talán olyan szégyellősen beszélünk, hogy jutalom, mint hogyha félnénk annak a látszatától, hogy mi a jutalomért teszünk bármit is, pedig
A Biblia erre biztat bennünket mindenfelé. Gondolkodjunk a jutalomról. Nézzük meg, hogy az Isten mit kínál nekünk az örök életben. Milyen körülmények között fogunk élni. Milyen szép lesz az a világ. Erről gondolkodjunk sokat. A jutalom, igen, és a jutalomnak vonzereje van, ugye itt is azt mondja, hogy az elhívásnak a jutalma. Az örök életben ránk vár majd az a korona. Tehát azt mondhatjuk, hogy van egy olyan célunk, ami még ebbe a föld életbe elérendő, ugye a tökéletesség, és van egy másik cél, ami úgy kicsit távolabb lebeg előttünk, az örök életnek a reménysége. Ugye, amiről sok helyen beszél a Biblia, új föld, vagy új világ, vagy romolhatatlan koszorú, ugye itt is utal erre a ige szakaszunkba, a korintusi levélbe, a romolhatatlan koszorúra Pál apostol. Most szeretnék tovább lépni. A harmadik hasonlóság a sportolók és a mi életünk között. Na vajon mi lehet? Beszéltünk eddig arról, hogy a küzdelemnek a hevessége, a kélezet volt, a tét nagysága, ez is jellemző ugye a mi életünkre is, ahogy a sportolók életére. A céltudatosság is fontos hasonlóság. A mi életünkben is nagyon fontos. Van egy harmadik hasonlóság. Melyik lehet ez? 25. versre irányítanám a figyelmet, visszatérve tehát a korintusi első levélhez, az alapigénkhez. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Mi az, hogy mindenben maga tűrtető? Ugye ezt a szót lehet még egyszerűbben megfogalmazni, hogy ez régies kifejezés, maga tűrtető, talán mondhatnánk egy önuralmat gyakorló, vagy magát tűrtőztetni tudó, de önuralom talán a legjobb szó, a legjobb kifejezés erre. Mértékletesség szót is használja a Biblia, önkontroll, így is nevezhetnénk. Tehát mindenben maga tűrtető. Ugye a 27. vers is utal erre, hogy megsanyargatom testemet és szolgává teszem. Tehát Pál apostol uralkodik magán, azt mondja. Ahogy a sportoló is ezt teszi, aki a pályafutásban tusakodik, aki győzni akar, az tudja ezt, nem? Tudja, hogy magára vigyáznia kell, magán uralkodnia kell, nem a vágyai szerint, vagy a korábban már utaltam erre, hanem tud magán uralkodni. Ha a sportokban ez ennyire fontos, mennyivel fontosabb a mi életünkben, nem? Az önuralomnak a fontossága. És erről csak annyit most röviden akarok szólni, mert az időnk is elszaladt, az önuralomnak a kérdéséről, hogy mi az önuralom? Erről jó úgy elgondolkodni mindig, hogy önuralom. Mi van benne ebbe a kifejezésben, önuralom? Benne van az, hogy ön, ugye egy magunkon uralkodni, de én a második felét szeretném most hangsúlyozni, uralkodni. Mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy a mi életünk az a királyok és az uralkodók életéhez hasonló ebbe a tekintetbe. Ez egy szép dolog, nem? Annak mindjárt nem ennek a nehézségét látjuk, hogy önuralom ugye ez olyan dolog, amiről úgy az emberek úgy nem szeretnek beszélni. Magamon uralkodni kell, magamat tűrtőztetni. Ugye nem annyira a népszerű téma ez. De mégis, ha így közelítjük meg, hogy mi valójában királyok, uralkodók vagyunk, és nekünk is van egy birodalmunk, nem? Hát mi a mi birodalmunk? Mi a mi királyságunk? Mit gondoltok? Ebben az esetben most, hogyha ebből a ige szakaszból indulunk ki. 27. versben is említ. Ugye a testünk. Testünk, ugye egy picike kis parányi ország, ugye vannak a világon kis országok, kis méretű országok, városállamok, de azt mondhatjuk, hogy ez az ország annál is sokkal kisebb, és mindegyikünknek van ilyen országunk. A saját országunk, a saját testünk, hozzátehetjük a testünk, lelkünk, de mind a kettő tulajdonképpen, amin uralkodnunk kell. Ugye milyen szomorú azt látni a történelemben is, meg a mai világban is, hogy emberek uralkodnak egy nagy birodalmon, ugye ha Néróra gondolunk, vagy Nagy Sándorra, vagy Napóleonra, nem, hogy hatalmas birodalmakon uralkodtak. Óriási birodalmak vezetői voltak. És saját magukon tudtak uralkodni. Nem tudtak uralkodni magukon. Meg is hozta ez a vesztüket. És ugye milyen szomorú, hogyha a mi életünkben is ugyanilyen ellentmondás van, nem? Hogy próbálunk uralkodni másokon, egymáson próbálunk uralkodni, házastársunkon próbálunk uralkodni, nem? Vagy bárki máson, magunkon meg nem tudunk uralkodni, nem? Hogy nem itt kéne kezdeni először mindig az uralmat, hogy először magamon megtanulok uralkodni, kérem ez a segítséget a Jóistentől, és
és másokon meg ne uralkodjunk, mert nincs ehhez jogunk, hogy másokon uralkodjunk, magunkon uralkodjunk. Ez a legfontosabb. Szeretnék tovább lépni egy utolsó, negyedik hasonlóság ebben az ige szakaszban, amit kiinduló igénk volt, a sportolók élete és a mi életünk között. Ez így nincs benne szó szerint. De ha a sportokra gondoltok, hogy a sportban van egy nagyon fontos dolog, ami minden sportolónak nagyon jól ismernie kell, különben vereségre számíthat, vagy kizárásra, hogy kizárják a versenyből, ezt hogy nevezhetnénk? Ugye mondtam is már, ugye ezzel utaltam rá, hogy a szabályoknak az ismerete, a szabályoknak a követése, a sportszerűség, nem? De a mi életünkben ez fontos ugyanígy. Van egy másik igehely, ugye ezt Pál itt nem említi szó szerint a sportszerűséget, vagy a szabályszerűséget, de milyen érdekes, hogy van egy másik igehelyünk, ahol viszont ezt ki is mondja. Ez a Timóteushoz írt második levél, második fejezet, ötödik verse. Erre utalnék. Sokan ismeritek bizonyára, a második fejezet, ötödik verse azt mondja, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Miről szól ez? Csak az számít a győzelmi koszorúra, amiről itt is olvastunk a korintusi levélbe, aki szabályszerűen küzd. Ugye, tehát a sportolók, hogyha nem követnek bizonyos szabályokat, akkor kizárják őket a versenyből, ezért szokták követni azért általában a saját érdekükbe. A mi életünkben is mennyire fontos, hogy a szabályokat ne akadálynak tekintsük. Ugye, szabályra gondolunk, ugye én is emlékszem, az iskolában rengeteg szabály volt mindig, mennyire nem szerettük ezeket, mikor bennünket szabályozni próbáltak, vagy kicsit fegyelmezni. Az életünkben is rengeteg szabály van, nem? Mégis erről szól az élet. Ha azt nézzük, az életmódunknak is szabályai vannak. Ugye a 8 alapelv is egy szabály, szabályrend. A 10 parancsolat nem szabályokról szól, és a szabályok, a törvények. Ezek vesznek bennünket körül. Ezért fontos, hogy mi is ugyanúgy, mint a jó sportolók, ezeket megismerjük, és hát szeressük őket, mert tudjuk, hogy a győzelmünket ezek munkálják, ezeknek az ismerete, ezeknek a követése, enélkül nincs győzelem hétköznapi életben sem, a sportolók életében, de a mi életünkben sem. Ehhez viszont ismeret kell, ugye ez időt kell rá szánni, alaposan jól megismerni az igét, ezeket a szabályokat, a szabályoknak a rendszerét. És ugye itt azért gondoljunk bele abba, hogy talán nem is ismerjük még ezeket eléggé. A 8 alapelv, említettem, az egészségnek az alapszabályai. Egyszerű szabályok. A gyakorlatban, a gyakorlati kivitelezésre biztos, hogy még nem járunk ott, ahol kéne. Talán azt szoktuk mondani, hogy ezeket már ismerjük, a 10 parancsolata is azt szoktuk mondani, hogy jó, ismerjük őket, de a gyakorlati kivitelezése ennek, ugye hiába ismerjük a szabályokat, hogyha nem követjük a hétköznapi életünkbe. A sportolók ezt jól tudják, hogy csak a győzelem csak azáltal lehetséges, hogyha ők szabályszerűen küzdenek, ahogy itt Pál is mondja. Senki nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. Én is ezt kívánom mindnyájatoknak, hogy szabályszerűen küzdjetek. Most szeretnék rátérni csak egészen röviden címszavakba, hogy viszont a hasonlóságok után, a 4 hasonlóság után, ugye ami mondanám újra ismétlésképpen, hogy a küzdelem kiélezett volt, ugye ez volt az első. Aztán a céltudatosság, az önuralom és a szabályszerűség, után vannak hasonló, illetve vannak különbségek is a mi életünk és a sportolók élete között. Melyek ezek a különbségek? Legalább 4-et lehet említeni megint, valaki többet is találhat benne, én 4-et találtam, vagy 4 hasonlóságot említettem, most 4 különbséget említenék. Ezek is fontosak azért, nem mondanám, hogy ezek kevésbé fontos dolgok, a különbségek. Ugye mi olyan versenyben veszünk részt, ha az életünket ehhez hasonlíthatnánk, ahol mindenki győzhet, nem? Sportban csak egy valaki győzhet, csak egy valaki veszi el a jutalmat, itt mindenki győzhet. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Ugye itt még a ragozás is kifejezi ezt, hogy úgy fussatok, hogy elvegyétek. Hát mindnyáján elvehetjük azt a győzelmi koronát. Másutt is mondja ezt az ige, hogy aki győz. Ugye nem azt mondja, hogy csak néhányan győzhet, nem. Aki győz, aki győzni akar,
annak megadom majd azt, hogy velem uralkodjon az én királyszékemben. Jelenések könyvében olvassuk ezt. Tehát mindenki győzhet. Azért ez nagyon biztató, nem? Egy ilyen versenyben részt vetni, eleve úgy állatok oda, hogy itt mindenki győzni fog. A versenypályán ilyen nincs, vagy nagyon ritka az olyan verseny, ahol többen is esetleg győzhetnek. Ugye van aranyérem, esetleg ezüstérem, bronzérem. Teljesen más a versenyeknek a világa. A második különbség. Mi a második különbség? Ugye ebből fakad az elsőből az, hogy hát mi nem egymással versenyzünk, ugye amikor ez a verseny, amiről a mi életünk szól, nem egymással van, nem vagyunk versenytársak, tulajdonképpen. Ebből mi fakad? Ne versenjünk egymással, nem? Nem kell versenyünk. Ugye ez is fölüti a fejét egy-egy közösségbe, egy-egy emberi közösségbe, gyülekezetekbe, és sokszor ugye egymáshoz méricskéljük magunkat. Ki hol tart, kinek milyen a képességei, nem? Tanítványok körébe is, nem ezt láttuk, hogy mindig versenytek egymással. Talán mi életünkbe is megjelenik ez sokszor. De hogyha ez a szemlélet van, amit az ige is itt elénk tár, ha ez a versenyszellem, ez egy másfajta versenyszellem van bennünk, nem egymással versenyzünk. Kivel versenyzünk? Erre is utaltam már. Versenyezni, bizony versenyzünk, mi is, de nem egymással, hanem kivel. Ilyen magunkkal, nem? Önuralomról beszéltünk, tehát nekünk magunkat kell legyőznünk, úgymond. Az énünket kell legyőzni, önmagunkat kell legyőzni. Nyilván nem emberi erővel, ugye azt is hozzáteszem, erről beszéltem én is eddig, ugye, hogy ehhez vannak eszközök, az Isten ad erőt hozzá, segítséget, de ott van azért a mi erőfeszítésünk is benne. Tehát nem egymással versenyzünk. Ebből mi fakad? Ebből fakad egy harmadik különbség. Nagyon fontos különbség. Tehát mindenki győzhet, nem egymással versenyzünk. A harmadik különbség. Annyira nem egymással versenyzünk, hogy egymást még segíthetjük is a küzdelemben, nem? Tehát mi nem ellenfelek vagyunk, hanem egymás segítő lehetünk. Ugye a biztatás, a bátorítás milyen sokat jelent. Ézsaiásnál olvassuk azt, egy messiási profécia, hogy az Úristen bölcs nyelvet adott én nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Bölcs nyelv. Megerősíteni a másikat beszéddel. Ugye a biztatás, a bátorítás milyen sokat jelent. Ez is örülhetünk, hogy egy közösségbenek a része lehetünk, ahol ezt a biztatást várhatjuk. És adjuk meg egymásnak ezt a biztatást. Milyen sokat jelent ez. Én is emlékszem egy alkalommal, amikor kressz vizsgára készültem, próbáltam egy hét alatt fölkészülni erre, és vizsga előtt 3-4 órával derült ki, hogy a könyvnek a felét még nem olvastam el. Hát megdöbbentem rajta, hogy ennyire elment az idő. És emlékszem, akkor fölhívtam valakit más okból, elmondtam neki a kételjeimet is, hogy talán nincs is értelme elmenni erre a vizsgára, mert nem fog sikerülni ilyen tudással. És akkor ennyit mondott ez a barátom, hogy próbáld meg, a Jóisten meg fog segíteni, meglátom. És akkor elgondolkoztam ezen, hogy hát igen, végül is nincs vesztenivalóm, elmegyek és megpróbálom. És elmentem, és csodák csodájára levizsgáztam. De azon a ponton voltam, emlékszem, hogy feladom, hogy nem is megyek el. És milyen sokat jelentett egy ilyen két mondat, nem? Mibe kerül elmondani két mondatot, nem? És ugye nem gondolná, ő se gondoltatán akkor, hogy ez milyen sokat fog jelenteni nekem, és biztosan ti is voltatok már sokszor így, hogy egy-egy biztató szó milyen sokat jelentett. Hogy próbáld meg, az Isten megsegít meg. Ezeket ne spóroljuk meg az életbe. Biztassuk egymást. Tudta Jézusról is ezt olvastuk, hogy ő tudta erősíteni a megfáradtat beszéddel. Milyen megerősítő lehet a beszéd. És végül a legutolsó dolog, és ezzel zárnánk, ugye a legnagyobb különbség a mi életünk és a sportolók élete között, ugye az nem is ezekben van igazából, amiket eddig említettem, hanem az utolsó, a negyedik különbség, ugye a jutalomnak a minőségében van, nem? Itt beszél Pál is romlandó koszorúról, hogy mennyit tesznek azok a sportolók, hogy a földi dicsőséget elnyerjék, ami egy pár évig tart legfőjebb, aztán elfelejtik, mi pedig romolhatatlan koszorút nyerhetünk. Ugye, ami azt is jelenti, nem csak, ugye itt most nem csak ennek a fizikai részét szeretném kidomborítani, hogy örök, hogy egy újjáteremtett világba, egy csodaszép világba élhetünk majd, ahol a természet is megújul, ahol nem lesz már halál, nem lesznek betegségek, hanem arra is gondoljunk, hogy tényleg koronát fogunk kapni, tehát
valóságosan is uralkodni fogunk, igazi királyok leszünk, Krisztussal együtt uralkodhatunk, az ő trónján ülhetünk, mellette uralkodhatunk, társ uralkodóként lehetünk ott ebbe az új világba. Most belegondoltok ebbe, hogy ez milyen cél? Szóval a Földön ki kínál ilyen célt még, ilyen lehetőséget nekünk? Nem érdemes ezért tényleg mindent föladni ebbe az életbe, mindent föltenni erre az egy célra, ilyen romolhatatlan koszorúért. Uralkodhatunk. És én tényleg azt kívánom anyátok számára, hogy ezeket ne felejtsük el, emlékezzünk erre. Igen, az élet a mostani állapotában kemény lesz, hogy a sportolóknak is keményen küzdeniük kell. De nem vagyunk egyedül ebben a küzdelemben, és én ezzel szeretném zárni, ezzel az igével, a zsidókhoz írt levél 12. fejezet első két verséből, hogy ebben a küzdelemben előttünk példaképként ott van Jézus Krisztus, aki ugyanígy megfutotta már ezt a távot előttünk. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első két versében olvasunk erről. Úgy tűnik, mintha itt Pál apostol magát, Krisztust is úgy állítan elénk, mint aki ő is futott, mint aki ő is versenyző volt. Így hangzik itt az ige, mindjárt. A zsidókhoz írt levél, tehát 12. fejezet, első két verse, így hangzik. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Ez az ige is beszél a céltatosságról, félretéve, mi mindent kell félretenni, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Benne van a kitartás is, kitartás mennyire fontos ebben a küzdelemben, minden versenyben is. De nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőre Jézusra. Gondoljunk az ő küzdelmeire, ő mindent keresztül, az ő élete sem volt könnyű, sőt a legnehezebb élet volt, ugye ha a végét nézzük ennek az életnek, még inkább ez derül ki, ugye a keresztet szenvedett, és előtte mindent keresztül, milyen küzdelmeken, milyen nehézségeken ő végig futotta ezt a távot, és utána milyen dicsőségbe részesült, Isten királyi székének jobbjára ült. Ránk is ez vár. Ilyen példakép után futni, ilyen példaképet követni ebben a versenyben, ez nagy kiváltság, nagy dicsőség. Én azt kívánom mindjártok számára, hogy emlékezzünk arra, hogy Jézus követjük ebben a versenyben, ő a hitnek féldelme, tekintsünk rá. Jó Isten segítse meg benne. Ebbe bennünket. Amen.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit. Adventi gondolatok az összefoglaló címe ennek a sorozatnak. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, ugye, hogy az adventus latin szó, ami rövidítve advent, az érkezést jelent. És ilyenkor karácsony előtt a kereszténység ugye beszél adventi vasárnapokról. Ugye a december 24-e, 25-e előtt, mondván, hogy ez a várakozás áttélése Krisztus születésére. De hát igazából ez egy múltba tekintő várakozás lenne, ugye, tehát nem egy reális várakozás, méghozzá 2000 év távolába vissza, és az igazi várakozás az mindig a jövőbe tekint. És én azt hiszem, hogy a Bibliában nem véletlen az, hogy nincs megörökítve Krisztus születésének a pontos napja és a pontos esztendeje. Mert úgy gondolom, hogy pont az következett be a kereszténységben, amit Isten nem akart. Tudnillik az, hogy ne egy kisdett kultusz legyen, ne arra a szép, kedves, megható történetre irányuljon egyszerűen a figyelmünk, hogy megszületik egy kisgyermek, ugye ilyen szegény család, és hát végül ugye jászolban pólyálják be is, és az ezzel kapcsolatos születés történetek. Ezek nagyon szépek, és megvan az értelmük is, de ha itt megállunk, és Jézusról ennyit tudunk, csak a kisded Jézusról, akkor nagyon eltévesztettük a lényeget. Ezért van az, hogy ez az előadás sorozat, ami itt hangzik, ez tudatosan nem a születés történetekről szól az advent jegyében, hanem a felnőtt Jézusról, az emberiség megváltásáért jött Jézusról, amelyre a Biblia igazán a figyelmünket irányítani akarja. És a mai téma a Krisztus áldozata, a Krisztus kereszt áldozata. Nem tudom, hogy a kedves jelenlévők hogy gondolják, de nekem az a tapasztalatom, hogy a magukat gyakorló vallásos keresztényeknek vallók is ezt értik a legkevésbé. Ha úgy rákérdeznénk 100 keresztényre, mondjuk, hogy hát mi volt a Krisztus kereszt halálának az értelme, meg miben állt az ő áldozata, vagy miért volt rá szükség? Én biztos vagyok benne, hogy a leghomályosabb, legzavarosabb válaszokat kapnánk. Pedig a kereszt a legelterjedtebb keresztény jelkép, nem? Ott van a templomok tornyán, sokan keresztények a nyakukban viselik. De hát ilyenek vagyunk mi emberek, hogy könnyebben mennek a formák, a szokások, mint az igazi lényegét megérteni és komolyan venni a dolgoknak. Hát minden, azt hiszem mindenki, aki erre kap megbízást, hogy erről beszéljen, átérez a lelkében egy olyan, hogy úgy mondjam, szorongást, hogy hát erről a nagyon mély és nagyon fontos témáról vajon tud-e, képes lesz-e méltóképpen szólni. Ez mindig elfogja az embert, mikor erről kell beszélni. Mert ugye ilyen kérdések vannak e körül az emberek fejében, hogy ilyen legalapvetőbb kérdések, hogy hát egyáltalán miért kellett Krisztusnak meghalni, szükségszerű volt ez. A másik kérdés az, hogy mit segít ez rajtunk. Aztán egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg valóságos szenvedés volt, vagy az egész csak egy olyan látszat, hát egyáltalán Isten tud-e szenvedni, ha ő Isten fia volt. Ugye ilyen gondolatok kavarognak emberek fejében. És növeli a homályt az engesztelő áldozat kifejezés. Én gondolom, hogy a jelenlévő között szinte senki nincs, aki ne hallotta volna még ezt így, hogy a Krisztus engesztelő áldozata. De most szeretnék mindenkire rákérdezni, mi jut eszünk be, amikor ezt halljuk, hogy engesztelés vagy engesztelő áldozat. Hát ugye valakit engesztelni, az azt jelenti, hogy valaki haragost vagy neheztelőt érzelmileg enyhülésre bírni, engedékenységre bírni, nem? És hogyha a Krisztus áldozatával kapcsolatban ez rögződik a gondolatainkban, hogy engesztelő áldozat, akkor mi jelenik meg a fejünkbe? És a keresztények legnagyobb része így gondolkozik, hogy az Atya tartja, ugye, az Atya kezében tartja az igazság jogarát, és hát az ő tulajdon fiának az áldozata kell, hogy megengesztelje, engedékenységre bírja, vagy megenyhítse az ő haragját irántunk, törvényszegő emberek iránt. És azt kell mondanom, hogy ez egy teljesen téves gondolat. Egészében az. És rögtön azzal indokolnám, hogy a Bibliában nem is szerepel ez a kifejezés, hogy engesztelő áldozat. De érdekes, hogy mégis nem csak a magyar nyelvünkben, hanem más nyelveken is a nemzeti nyelvű fordítások, hogy így mondjam, belecsúsztak ebbe, hogy ösztönösen engesztelő áldozatot fordítottak. Mert ugye ez olyan, hogy így mondjam, olyan antropomorf, olyan emberszabású gondolat. Hát Isten haragszik az emberekre a bűn miatt, és hát az ő fia ilyen nagy dolgot cselekszik, hogy meghal érettünk, hogy őt megengesztelje irántunk. De ez, még egyszer mondom, teljesen emberszabású gondolat. Embereknél van ilyen, hogy úgy kell engesztelni a haragját, meg az embereknél van ilyen, hogy érzelmi ráhatásokkal lehet valakit valamilyen irányba terelni, de az eredeti bibliai kifejezéseknek megmondom, mi az értelme. Ami a Ószövetségben szerepel, az elfedezés, elfedező áldozat. Az azt fejezi ki, a héber kifejezés, hogy valamilyen áldozat, ami befedez téged a törvénynek a jogos ítéletével szemben. Ami annak a jogos ítéletével szemben elégtételt ad és befedez téged. Az Új Szövetségben pedig ilyen szavakkal találkozunk, a hilasztérion, görög szó, ami azt jelenti, hogy az irgalmasság áldozata. Irgalmasság, az irgalmasság áldozata. Úgy egyik se az engesztelésről szól. És szeretnék most mindjárt a Szentírás alapján rámutatni arra, hogy mennyire téves ez a gondolat. Noha még keresztény énekekben is szerepel. Nem tudom, van-e, aki ismer ilyen éneket, hogy áldott légy Krisztus, aki az atya haragjának égő lángját eloltottad. Van másik, amelyik meg ilyen verssora van, hogy Krisztust azért magasztalja, mert az atyának megszerezte szeretetét. De ez egy teljesen téves gondolat, hogy Krisztus szerezte volna meg az atya szeretetét. Hogy ez mennyire téves, akik nagyon keveset ismernek a Bibliából, még azok közül is nagyon sokan ismerik a Biblia főigéjét. Hogy is hangzik János evangéliából? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő szülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Odafigyelünk erre az igére? Úgy szerette Isten a világot, vagyis az atya, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát akkor ezek szerint igaz az a mondat, amit valaki nagyon szépen így fogalmazott meg, hogy a mennyei atya nem Krisztus áldozata következtében szeret minket, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret minket. Érthető? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Még egyszer elmondom ezt a kulcsmondatot. A mennyei atya nem a Krisztus áldozata következtében szeret minket, nem ő neki kellett megengesztelni az atyát, hanem azért hozta ezt az áldozatot, mert szeret bennünket. És szeretnék egy olyan bibliai igét olvasni, amely teljesen el kell, hogy mossa ezt a gondolatot, hogy Jézus jobban szeret, ő jobban együtt érez velünk, és a haragvó atyát ő engeszteli meg. Ezt János evangélium a 17. fejezetéből idézem, ez ugye a Biblia úgynevezett főigéje, szintén a Jézus főpapi imája, ugye, amit halála előtt mondott tanítványaiért, és mindazokért, akik majd hisznek ő benne. És János evangélium a 17. fejezetében a 25. verset így olvasom. Bocsánat, még előbb a 23-at. Így hangzik, én ő bennük, és te én bennem, fordul imádságában Jézus az atyához, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Elég világos kijelentés? Tehát Jézus hogy ismeri az atyát, és milyen kijelentést tesz róla? Azt mondja az atyáról, hogy szeretted őket, mármint minket embereket, úgy, ahogy engem szerettél. Hát ennek így kell lenni, ha az ő atya adta az ő fiát áldozatul érettünk. Akkor úgy kell szeretnie minket, ahogy az ő fiát szereti, hogy még ezt is megtette, még ekkora áldozatra is képes volt. És hogy az engesztelés szótól végleg megszabaduljunk, szeretném világossá tenni, hogy a Szentírás szerint Istent, az atyát a bűnnel szemben nem lehet engesztelni, mert magát a bűn gyűlöli. Van, aki talán megfigyelte, hogy ahányszor a Biblia ilyen rövid, tömör jellemzést ad Istenről, ott van benne az, hogy bűngyűlölő, hogy Isten bűngyűlölő. Azért gyűlöli a bűnt, mert a bűn az az életet pusztító, a teremtmény egy tönkretevő valami, mint egy gonosz vírus. Tehát Istent a bűnnel, magával a bűnnel szemben soha nem lehet megengesztelni. A bűnössel szemben az bűnnel meg nem kell engesztelni, mert az írás azt mondja, hogy a bűn megnövekedik, a kegyelem annál inkább sokasodik. Az igaz, hogyha egy ember teljesen azonosul a bűnével, és nem csak cselekszi, de azzal egyet is ért, végül magára vonhatja Isten haragját, bűngyűlöletét, mert annyira azonosul a bűnnel. De amíg egy bűnnel követő a bűnnel nem azonosul teljesen, addig az Isten szánja őt. Minél szerencsétlenebb, annál jobban szánja őt, tehát a bűnössel szemben nem kell engesztelni, mert Isten tele van részvétel és megmentő szeretettel az ember iránt. Még egy másik tömör mondatot is idéznék, ez is nagyon jó összefoglalás, ez úgy hangzik, hogy mi a különbség Isten és az ember között. Az a különbség, hogy az emberek szeretik a bűnt, de képesek gyűlölni a bűnöst. Isten meg gyűlöli a bűnt, de szereti a bűnöst. Ugye egyszerű megjegyezni. Az ember a bűnt szereti, de a bűnös gyűlöli. Isten viszont a bűnt gyűlöli, de a bűnös szereti. Tehát tegyük helyre az Isten képet magunkban, és tudjuk azt, hogy a mennyei Atya, még egyszer mondom, nem Krisztus áldozata következtében szeret bennünket, hanem azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, mert szeret bennünket. A Biblia ugyanis nem egyszerűen a fiú áldozatáról beszél, hanem az Atya is a fiú áldozatáról, az Istenség áldozatáról. Mindegyik isteni személy kimondhatatlanul szenvedett és kimondhatatlan áldozatot hozott. Ezt a későbbiekből meg fogjuk érteni. És ezután szeretnék egy nagyon egyszerű hasonlattal rávilágítani arra, hogy tulajdonképpen miért kellett Krisztusnak meghalnia. Sokszor próbálkoztam embereknek valahogyan ezt feltárni, akik láttam, hogy annyira távol vannak ettől, és hogy ugyan lehetne megmagyarázni nagyon egyszerűen, hogy Jézusnak miért kellett meghalnia. Jézus hányszor mondta halál előtt, hogy ennek így kell lenni, mindig ezt a kell szót használta. Mi volt ez a szükségszerűség? És az egyszerű hasonlat így hangzik. Tegyük fel, hogy egy országnak van egy nagyon igazságos és felelősségteljes királya. És tegyük fel azt, hogy az egyik alattvalója, ez valami nagyon halálra méltó bűnt követel. És ő magához hivatja, és azt mondja, hogy a bűnödet büntetlenül nem hagyhatom, mert én vagyok az igazság őre. Nem lehet fellazítani a törvénynek a komolyságát, az erkölcsi törvény komolyságát. Valójában bűnt büntetlenül hagyni épp olyan igazságtalanság, mint ártatlant elítélni. És mintha azt mondaná neki, csak egyféleképpen tudok segíteni rajtad. A bűnöd büntetésének meg kell történnie, de helyetted én veszem magamra, hogy téged megmentselek. Mert látom azt, hogy nem egészen értesz vele egyet, beleestél, megcsináltad. Én szeretnél, ha meggyógyulnál, szeretném, ha életbe maradnál. Segíteni rajtad úgy nem tudok, hogy a büntetést elengedem, csak úgy, hogy helyetted én veszem magamra, és én szenvedem el helyetted. Ugye megrendítő megoldás. És tulajdonképpen Isten ugyanezt teszi, mintha azt mondaná nekünk, embereknek, hogy én még látok megmenthetőséget sokakban közületek, akik nem azonosulnak a bűnnel, amit elkövetnek, a törvényszegéseket, nem értenek maguk sem egyet, amelyeket elkövettek, de úgy nem segíthetek rajtatok, hogy a bűnötöket büntetlenül hagyom. Csak egyféleképpen, hogy a büntetésnek meg kell történnie, de azt én viselem el helyettetek. Ugye ez egy teljesen megrázó megoldás, és Isten tulajdonképpen ezt tette. És ki az, aki a büntetést elviselte, és ki az, aki a büntetést végrehajtotta? Ugye az isteni személyek közül a fiú az, aki a büntetést elviseli, és az atya az, aki rajta a büntetést végrehajtja. De megkérdezem, melyik szenved jobban? Ezt nem lehet eldönteni. Ezt a továbbiakból még világosabban fogjuk látni, hogy mindegyiknek milyen kimondhatatlan szenvedés ez. De mindkettő isteni személy, és tudjuk, hogy azért beszélünk arról, hogy noha több isteni személy van, három összesen, de hogy mégis egy Istenünk van, mert jellemben, szándékban tökéletesen egyek, csak a személyiségük nem egy. És a szolgálatukban, a munkaterületükben van különbség. És tulajdonképpen Krisztusnak, aki a bűn büntetését az ember helyett elviseli, milyen három feltételnek kellett, hogy megfeleljen? Három alapvető feltételnek. Először is az emberi család tagjává kellett lennie, hogy az ember képviselője is helyettese legyen. Meg kellett történnie Isten fia emberré válásának, emberré lételének. Ezt Pál apostol úgy fejezi ki, hogy ő belőle lett egy második Ádám. Ő valósággal testé lett, emberré lett, az emberi családnak a tagjává, hogy az ember helyettese is képviselője lehessen. Egy második feltétel, aminek meg kellett felelnie, hogy itt a földön emberfiaként semmilyen bűnt nem követhet el, a gondolatnak, az érzelemnek az árnyalatával sem, mert hogyha ez megtörténnék, akkor nem lehetne helyettes áldozat az emberért, mert a maga bűnért kellene neki is meghalnia. Rá is érvényes lenne a bűnzsoldja, a haláltörvény. És én úgy tudom, hogy az előző előadáson szó volt arról, hogy milyen mélységeket ér el az, hogy Jézus mindenestől fogva hasonló lett hozzánk, ahogy az írás mondja, és hogy ő maga is bűntestének hasonlatosságában jelent meg hogy megkísértetett mindenben hozzánk hasonlóan. Ugye a Szentírás szerint ez azt jelenti, hogy annyira emberré lett az emberi család tagjává, hogy még a bűnre hajló emberi természetet is magára vette. De vigyázat, ezzel nem lett bűnössé, sok ember itt téveszti el a dolgot, mert az, hogy a természetünk hajlik a bűnre, önmagában nem bűn. Jakab apostol oly világosan mondja, hogy a kísértés megfoganván bűnszűr. Ugye a hajlamból csak akkor lesz tényleges személyes bűn, ha az ember hagyja, hogy megfoganjon. Ahogy Luther Márton szemléletesen mondta, arról senki nem tehet, ha a madár a feje felett elszáll, de ha megengedő, hogy fészket rakjon, arról igen. Tehát ha megfogan a kísértés, akkor születik meg a személyes bűn. És Jézus meg kellett, hogy feleljen ennek a másik kívánalomnak, hogy bár mindenestől hasonló lett hozzánk, bár mindenben megkísértetik hozzánk hasonlóan, egyszer sem vétkezhet, ismételem a gondolatnak, az érzelemnek egy árnyalatával sem, mert ha ez csak egyetlen egyszer megtörténik, ő is a halál törvénye alá kerül, és semmiképpen nem lehet az ember helyettese és megváltója. Óriási kívánalom. És a harmadik feltétel, hogy az áldozata teljesen önkéntes legyen. Most gondoljunk csak arra, hogy ha az Isten azt mondaná, hogy én valakin megbüntetem, történetesen a fián megbünteti az ember bűneinek a büntetését, ez igazságtalanság. Ebben erkölcsi erő csak akkor van, ha ezt abszolút önként vállalja, semmiféle kényszer alatt nincs, nem? Tehát ez egy nagyon egyértelmű és világos gondolat, hogy ilyen áldozatot vállalni, hogy én elviselem a másik bűnének a büntetését helyette, ezt csak önként lehet tenni. Mert ha nem önkéntes, akkor igazságtalanság. Akkor egyszerűen valakinek a nyakába tettük, rárultuk, hogy viselje el a másik bűnének a büntetését. És ezek után, az alapvető gondolatok után szeretnék tényleg csak felvillantani egy-két gondolatot Jézus szenvedés történetéből, és annak a három döntő szakaszából. Jézus szenvedés története nem csupán az, hogy őt keresztre feszítették, és szenved a kereszten, nem egyszerűen ez a bűn büntetésének az elviselése, a helyettes áldozat, hanem ennek van még két fontos előzménye. Az egyik a Jézus lelki küzdelme a Getsemáné kertben, a második a kihallgatási, elítéltetési tortúra végig szenvedése, és csak a harmadik része a keresztszenvedés, a keresztrefeszítés. És szeretném, ha mindegyiknek a jelentőségét legalább egy kis bepillantás erejéig látnánk. A Getsemáné kertben mi okozta Jézus szenvedését? Ugye ez közvetlen elfogatása előtt történt, ugye az utolsó vacsoráról kiment Jézus tanítványaival az olajfák hegyére, és ott még eltelt egy bizonyos idő, míg aztán az éjszakában jöttek az áruló Júdással az élen azok, akik elfogják őt, és ezt az időt Jézus egy esedező könyörgéssel töltötte el, és gondolom, hogy a legtöbben ismerik, hogy a Szentírás azt írja, hogy nem tudott egy imádságra megnyugodni, hanem másodszor is, harmadszor is esdeklő könyörgéssel fordult Istenhez, és a lelki gyötrelme olyan nagy volt, hogy így mondja az írás, hogy a verítéke, mint a vércseppek hullottak a földre. Hát itt nem bántotta Jézus senki, szabad ember volt. Mi okozott neki ekkora lelki gyötrelmet? Ki lehet ezt találni abból az imádságból, ami újra és újra elhangzott az ajkán? Ebből kell kiolvasni, hogy miért vívott ő akkora lelki küzdelmet, ez nem akármi, hogy azt mondja, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földre. Hogy mi okozta ezt?
1: Letett a lelki teher, amit kapott. Letett a lelki teher, amit már magára lett az a világnak a könnyedek terhe. Már kezdett a vállára szabadul az a nagy teher, amit neki földett benne a világ bűneit.
0: Ezt kimondjuk, de nem tudjuk egészen igazán megérteni, valljuk be őszintén, hogy ez mit jelent. Így van. És én még mondanék még egy nagyon fontos szempontot. És ez a nagyon fontos szempont a következő, és ez a leglényege a Jézus szenvedésének, és olvassuk ki az imádságából, mert ez a legbiztosabb, nem? Hogy pontosan értsük, hogy Jézus miért szenvedett a Getsemáné kertben, a legbiztosabb az, hogyha a saját szavaiból következtettünk, ami elhangzott az ajkán. Hogy hangzott az első imádsága? Ezt Márk evangéliuma örökíti meg pontosan, és szeretném idézni Márk evangéliumából. Tehát Márk evangéliumából idézem, így olvasom a 14. fejezetben, Márk evangéliuma 14. fejezetében, és így olvasom a 35. és a 36. versben. Egy kevéssé előre menvén a földre esett, és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És mondta, Abbá, az ugyanaz arámul, mint amit aztán magyarul is mond, Atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mit fejez ez ki? Hogy Jézus visszaretten ettől az áldozattól, amit pedig csak akkor tud véghez vinni, ha az ő benne tiltakozás megszűnik ezzel az áldozattal szemben, és az áldozat vállalással teljesen azonosulni tud. De megkérdezem, van itt lelkében tiltakozás ez ellen az önkéntes áldozathozatal ellen? Méghozzá igen erős, mert még úgy olvassuk előtte, egy kicsit előbb a 33. versben, hogy Jézus kezdett rettegni és gyötrődni. Milyen furcsa, ilyet Jézusról egész földi életében nem olvasunk, hogy ő kezdett rettegni és gyötrődni. És ugye az atyának fölveti ezt a gondolatot, ő, aki meghirdette előre a megváltás tervét a próféták által, aki tudatosan haladt eddig előre ezen az úton, és tanítványainak is mondta, hogy őt megölik, és harmadnapon feltámad, és hogy őnek is sokat kell szenvedni a vénektől és az írástudóktól, tehát tudta, haladt e felé. És most itt a küszöbén mégis visszaretten Jézus ettől az áldozathozataltól, és az atyának fölveti azt a gondolatot, hogy atyám, minden lehetséges néked. Hát itt nem tudsz egy más megoldást, nem lehet ezt kikerülni. Vidd el tőlem a poharat, mint használ, nem bírom elviselni. Mikor már konkrétan bele kell lépni a szenvedés tengerébe, úgy érzem, hogy nem tudom megtenni. És észrevehetünk egy haladást a Jézus további imádságaiban, ugye már itt is kimondja a legelsőnél, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, ahogy te. Ebből mit láthattok? Hogy Jézus úgy érezte, hogy az emberi természete annyira tiltakozik, hogy ez egyszer az ő akarata el akar válni az atya akaratától. Nem tud azonosulni most ezzel, képtelen rá. De ahogy mondtam, van egy fejlődés az imádságaiban, még egyszer már nem hangzik el az ajkán, hogy atyám, vidd el tőlem ezt a poharat, minden lehetséges, vidd el. Már csak ez hangzik egyre erősebben. Atyám, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mintha Jézus azt mondaná, ez is az én döntésem, ez az én saját önkéntes döntésem. Én akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Erősíts meg engem. Tehát röviden én azt hiszem, így mondhatjuk, hogy Jézus a Getsemáné kertben azért szenvedett annyira, mert érezte, hogy tiltakozás van benne a helyettes áldozat ellen. Úgy érezte, hogy nem bírja elviselni, és attól félt, hogy ha ő így indul el az események útján, nem tudja végigcsinálni. Tudta, hogy neki addig kell kitartani az imádságban, míg végül teljesen megnyugszik az atya akaratában, és a saját akarata teljes azonosságba lép vele, és egy teljes eltökéltséggel és elszántsággal halad végig a szenvedés útján. Hogy hangzott az utolsó imádsága? Atyám, ha el nem múlhat tőlem e pohár, legyen meg a te akaratod. Tehát lehet érezni, ahogyan a tiltakozás mind jobban eltűnik, és Jézus végül teljesen megerősödik abban, hogy ezt végig fogja vinni. Minden áron végviszi, hiszi, hogy az atya megerősíti őt, és meg tudja tenni is. És érzi, hogy addig imádkozott, addig maradt Isten

ötödik és a hatodik verse, tehát 50. fejezet, 5. és 6. vers. Ezt mondja a Messiás. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és köpdösés előtt. Ha csak magában olvassuk az 5. verset, hogy Isten megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam, akkor nem is értjük, hogy mi ebben a nagy dolog. De amikor folytatja, hátamat odaadtam a verőknek, megkérdezem, benne van az önkéntesség? Odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köpdösés előtt, benne van az önkéntesség? Nos, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Azt mondja a Messiás, én ezen az úton nem fordultam hátra. De mi van ebbe benne? Hátra fordulhatott volna? Letehette volna kezéből a keserű poharat? Amikor azt mondja, hogy én nem fordultam hátra, ebben benne van az, hogy ő akármelyik percben hátra fordulhatott volna, akármelyik percben letehette volna kezéből a keserű poharat. Na most próbáljuk ezt magunkhoz így közelebb hozni. Jézus ugye isteni tudattal tudta, hogy mi vár rá. Egész részletesen mondta a tanítványának, hogy neki sokat kell szenvedni a vénektől, írástudóktól, hogy őt megölik, és mi minden történik vele. Most, ha te pontosan tudnád, hogy mi vár rád, ha engeded, hogy elfogjanak, és végigmész, meg tudnád tenni, noha hatalmadban lenne, hogy itt hátra nem fordulni, és ki nem szabadítani magadat a szenvedésekből. Jézus hozzánk hasonló emberi természetben élt a földön. Ez az emberi természet visszariad a szenvedéstől, menekülni akar el. Tehát nem félünk a legkisebb szenvedéstől? Nem szeretnénk elkerülni a legkisebb testi szenvedést, meg lelki szenvedéseket? És gondoljuk meg, hogy az a megváltó, aki kristálytisztán tudja, hogy mi mindenen kell átmennie, mi minden vár rá. És akinek ekkora küzdelembe kerül, hogy az utolsó felvonás előtt is, hogy így mondjam, rászánja magát, hogy végigmegy ezen az úton, ő nem fordul hátra ezen az úton, hanem végigmegy. Megértettük, hogy a Getsemáné kertben mi okozta Jézusnak a nagy lelkitusáját? Hogy megerősödjön az önkéntes áldozatvállalásban, hogy elnyomja az ima küzdelemben az emberi természete tiltakozását, a visszariadását ettől az áldozattól, hogy eltökélté váljon, és ebben a hátra nem fordulásban a végsőkig megerősödjék. Felteszem a kérdést, tudta Sátán, hogy miért uszítja a tömeget egy ilyen kiáltásra, amit ugye hallottak, és a kereszt alatt az ellenségei? Szálljon le most a keresztről, ha Isten fia, és majd hiszünk neki. Tudta az ellenség, hogy Jézus megtehetné. Ő az utolsó percig kiszabadíthatta volna magát ezekből a szenvedésekből, de nem tette. Hátra nem fordult. És nézzük akkor a következő szakaszát Jézus szenvedéseinek. Ha valaki komolyan utána néz, akkor rájön, hogy Jézust azon az éjszakán, addig a reggeli 9 óráig, míg kimondták fölötte az ítéletet, és elvitték megfeszíteni, az alatt Jézust 6-szor hallgatták ki. A legaljasabb, a legvérlázítóbb módon, a legnagyobb lelki szenvedéseket okozva, és fizikai bántalmazással is. És a legdöbbenetesebb igazságtalanságokat elkövetve. És szeretnék megint egy messiási proféciából idézni, hogy Jézus hogyan viselkedett a kihallgatások alatt, amelyet összefoglalóan szól erről. Ézsaiás proféta könyve 53. fejezetéből olvasom, ez is Ebed Jahvéjének. Az Ebed Jahvé azt jelenti héberül az Úr szolgája. Ugye a messiás úgy szól, mint az Úr szolgájáról. És itt az 53. fejezetből olvassuk a 6. és a 7. verset. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki az ő útjára tért, de az Úr mindnyájunk vétkét őre ávetette. Kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Még szeretném ezt úgy idézni, ahogy a héber szövegben van. A mi Bibliánk így mondja, hogy kínosztatott, pedig alázatos volt. Héber szövegben úgy van, hogy iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát,

mint bárány, és itt nem az van, hogy mészárszékre vitték, hanem mint áldozati bárány, pont ez van, mint akit visznek áldozati bárányként a megöletésre, és mint juh, amely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Valaki gondolkozott azon, hogy miért emeli ki a profécia ezt ennyire, és miért olvassuk az evangéliumokban is, hogy Jézus nem vitatkozott a vádakkal, nem tiltakozott a vádak ellen. Hát igencsak tisztázhatta volna magát. Ugye, amikor ilyen aljas dolgot mondtak, hogy ő azt mondta, hogy 3 nap alatt lerontja a templomot, és újra megépíti. Hát valójában Jézus azt mondta, hogy ti fogjátok lerontani a templomot, az ő testének templomot, és én 3 nap alatt megépítem. Nem a jeruzsálemi templomról beszélt, hogy én lerontom 3 nap alatt, meg 3 nap alatt felépítem, mintha egy ilyen 72 nagyzoló Isten templomát káromló beszéd lett volna. Tehát Jézus ezt a sok aljasságot mind tisztázhatta volna. Miért nem tette? Miért volt feltűnő a hallgatás? Emlékszünk, hogy azt mondják, semmit sem felelsz a védelmed, nem hallod ezek, mit mondanak? És Jézus csak hallgatott. És azt találjuk itt, így olvassuk az írásban, hogy ő száját végig nem nyitotta meg. Miért? Azért, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, ha igazolja magát, akkor megkérdezem, mi lett volna? Hát az előző versben mit olvastunk? Az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, és ő vállalta ezt a helyettesítést. Ha ő tiltakozik a vádak ellen, megtagadja a helyettesítést. Érthető ez? Akkor azt mondja, én ártatlan vagyok. De neki ezt úgy kellett elviselni, mintha ő méltó lenne a büntetésre. Mintha ő lenne az elkövető. Ez a helyettesítés halálosan komoly volt. Neki úgy kellett elhordoznia a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelni. Mert ő, ami helyettesünként viselte el ezt. És valaki gondolkodott azon, hogy milyen kegyelmet szerzett ezzel számunkra? A Biblia arról beszél, hogy aki elfogadja Krisztus szívből a maga helyettes megváltójának, annak soha se kell az Isten ítélőszék előtt vádlottként megállni. Hanem az Isten azt mondja, hogy az elítéltetést, a vádlottként való szembesülést az élete elkövetett tetteivel, ezt Jézus elszenvedte helyette, és neki ebben nincsen része. Csodálatos dolog ez. Örülnénk, ha az életünk titkai feltárulnak, örülnénk, ha vádlottként kéne megállni Isten ítélőszék előtt is szembesülni minden törvényszegés, amit az életben elkövettünk, és azok nyilvánosságra kerülnének. Szörnyű lenne. De ezt soha nem kell átélniük azoknak, akik elfogadják Krisztust helyettes megváltójuknak. Mert ő úgy viselte el a vádakat, az elítéltetést, mintha megérdemelte volna, mintha ő lenne az elkövető. És most szeretnék egy kérdést feltenni. Könnyű dolog elviselni így a vádakat? Milyen lelki szenvedést okoz ez? Figyeljük csak meg, hogy ha valaki igazságtalan velünk, bírjuk mi ezt csöndben? Hát a legtöbb ember felcsattan abban a pillanatban. Nem igaz, és védi magát. Az ember borzasztó nehezen viseli az igazságtalanságot. És mikor valakinek a legarcátlanabb, legigazságtalanabb vádakat mondják, és ezt némán hallgatva elviselni, ez elképzelhetetlen. És sokszor gondolkodtam róla, hogy mi nehezebb. Úgy, hogy megérdemeltük úgy szenvedni, vagy ártatlanul, érdemtelenül szenvedni. Mindegyik borzasztó nehéz. De mindegyiknél nehezebb szerintem, amikor valaki ártatlan, és mégis úgy viseli el, hogy nem védekezhet, hogy hallgat, mintha megérdemelte volna. Ismerjük a történelemből azt, hogy az igazság mártírjai hogyan könnyítettek lelkükön az utolsó percben, sokszor a mágián állva, vagy a mágia lángjai között, hogy az utolsó szó jogán elmondták, hogy ártatlanok. Ugye, amit az ember ki tud mondani, hogy ez egy igazságtan ítélet, ártatlan vagyok, ezzel a lelki terhe könnyebbedik. De Jézusnak úgy kellett szenvednie, hogy ő azt a szugesszív vádolás, és végül mindenki elhiszi a tömeget, a csőcseléket, mindenkit áthangolnak. És ő nem teheti meg, hogy tiltakozzon. És azt mondja, hogy ez nem igaz, és ez sötétség. Ezt ő nem teheti meg neki. Úgy kell meghajtani a fejét, minthogyha ő ezt megérdemelné. Mintha ő ezeket tényleg elkövette volna. Ezt épp értelemmel alig lehet felfogni, hogy ez milyen lelki szenvedést okoz. És nézzük a 3. szakaszát Jézus szenvedéseinek, és ez maga a kereszt szenvedés.
Itt megint csak nem a saját szavaimat szeretném használni, hanem azokat a talán legmélyebb igéket idézném a Szentírásból, amelyek érzékeltetik, hogy Jézusnak a szenvedését mi okozta a kereszten. A 22. Zsoltárból olvasom a 12. verset először. Ez egyértelműen egy messiási jövendőlés az eljövendő megváltó szenvedéseiről. És itt a 12. versben van egy nagyon egyszerű szavakkal fogalmazott, én mondhatnám egy ilyen sikolyszerű imafohász, amit a szenvedő megváltó ajkát hagyja el, és én úgy gondolom, hogy ez rendkívül kifejező. Ugye előzőleg szól arról, hogy ő kiállt az Isten, ezt keresi az Isten, de nincsen felelet. És így olvassuk a 12. versben, végül ez így beletorkolik, ahogy mondom, egy ilyen sikolyszerű kiáltásban az Istenhez. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Tudom, érezzük, hogy ez milyen drámát fejez ki? Azért szoktam mondani, hogy a költészet csúcsa ez az egyszerű mondat, mert nincs benne egy rendkívüli szó sem, de ez az ellentét, ez a messze is közel, ez mégis roppant kifejező. Ugye, amikor valaki nagyon szenved, mindenki annak a közelségére vágyik, és a vigaszára, aki hozzá lélekben a legközelebb áll. Van, aki az anyját hívja, van, aki a házastársát, de mindenki annak a jelenlétére vágyakozik, és a vigaszára. És most Jézus az Atyához fordul, aki hozzá a legközelebb áll, aki földi életében is mindig a támasza és a vigasza volt, akivel a lelki egysége sohasem szakadt meg itt a földön sem, és azt mondja, ne légy messze tőlem, ami azt mondja, hogy elérhetetlenül messze van, sehol nincs, nem felel, hiába imádkozik, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik a mennyből, magára hagyta, mintha ő is elítélni és kárhoztatná. Ne légy messze tőlem, mert szenved attól, hogy hiába imádkozik, hiába kéri, elérhetetlen messzeségben van. És nézzük az ellentétet, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. A nyomorúság meg itt van, rögtön megfojt, rögtön elpusztít. De az, akire szükségem lenne, az, aki a lelkem gyötrelmén enyhítene, ő elérhetetlen messzeségben van. Érezzük, milyen drámát fejez ki ez a közel, messze is közel. A szeretett lény, akire vágyakozom, messze van, borzalmasan messze. A nyomorúság pedig közel van, itt van, és rögtön megsemmisít. És szeretném ugyanebből a Zsoltárból olvasni a 15-től a 17. verset, az utolsó sorokban rá fogunk ismerni arra, hogy a Krisztus keresztszenvedéséről szól. Mint a víz úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engem. Lehet ennél mély szenvedést jobban kifejezni, mikor azt mondja, hogy mint a víz úgy kiöntettem, teljesen tehetetlen és kiszolgáltatott. És azt mondja, hogy erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és ezek a legdöbbenetesebb sorok, szívem olyan lett, mint a viasz. Ugye tudjuk, itt nem a szó szerinti szívről van szó, hanem az lelki világáról. Olyan lett, mint a viasz, megolvadt, szétolvadt a szenvedéstől belső részeim között. Ugye ez egy olyan szaggató szenvedés, amiben az ember lelki világa megolvad, szétolvad a kimondhatatlan lelki szenvedés miatt. És ennek a lelki szenvedésnek a gyökere az, hogy teljesen egyedül marad. Ahogy Dániel csodálatos proféciája a legnagyobb tömörséggel így mondta, több mint 500 évvel a dráma előtt, hogy kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Nem tudom, érezzük, ilyen egyszerűen tud a Biblia megfogalmazni. Kiírtatik, megölik, erőszak áldozata lesz, úgyhogy senki sem lesz. Nem csak az emberek közül, de még Isten sem lesz. Az Isten is elfordul tőle, az Isten is kárhoztatás alá helyezi. És itt vetem fel ezt a gondolatot, vajon az Atya kevesebbet szenvedett? Néha, hogy próbálom végig gondolni ezt, mondjuk van egy szülő, sokan vannak itt, akik szülők, és mondjuk a gyereke szenved egy szörnyű betegségben,
és ott lázasan vergődik, szenvedve. Meg tudná tenni, hogy visszatartja magát, és nem segít, pedig segíthetne? Hát ez valami elképzelhetetlen szenvedés lenne, nem? Aztán fokozom tovább. És ha ő okozza a szenvedését, miközben kimondhatatlanul szereti, és mégis addig fokozza ezt, míg belehal, ezt már nem lehet fépésszel fölfogni, ugye? És itt ez történt, mert Jézusnak a halálát az atya elfordulása, az atya kárhoztatása okozta. Ugye a kereszten sokkal tovább szoktak az emberek szenvedni. Azért volt a kegyetlen büntetés, mert némely keresztre feszítettek, még napokig éltek. Pilátus tudjuk, hogy meg is kérdezte, hogy Jézus csak ugyan meghalt, mert ez szokatlan volt. Jézust a lelki szenvedés végezte ki, ahogy mondta, hogy szívem megolvadt, mint a viasz, olyan lett belső részeim között. Az atya azzal, hogy egy vigasztaló szót nem küldött, azzal, hogy erre a sikolyszerű könyörgésre, hogy ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Nem csak, hogy nem sietett Jézus segítségére, vagy egy reménysugarat nem adott, hanem továbbra is kárhoztatás és ítélet alatt tartotta őt, míg Jézus szíve megtörik ebben a szenvedésben. Ugye itt fölvillantom csak egy pillanatra az Ábrahám-Izsák történet. Az Ószövetségben az egy előképe az atya és a fiú áldozatának. És mi volt a megrázó abban a parancsban, amit Ábrahám kapott? Nem azt mondta az Isten, hogy add oda a fiadat, hogy megöljék mások, hanem azt mondta, te a saját kezeddel áldozd meg a te fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz. És tudjuk, hogy ezt nem kellett Ábrahámnak megtenni. De akart az Isten egy előképet adni, és egy fogalmat adni arról, hogy az atya pedig ezt fogja tenni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta ért, hogy megáldozta a saját kezével az ő egyszülött fiát, hogy ami úgy bánt vele, mint ami helyettesünkkel, ahogy mi megérdemelnénk, őt büntette meg helyettünk, miközben kimondhatatlanul szenvedett vele együtt. Ugye nem lehet megmondani, hogy kinek a szenvedése volt a nagyobb, hogy az atyájé vagy a fiújé volt a nagyobb. És ezek után még egy másik részletet hadd olvassak a 69. Zsoltárból. A 69. Zsoltárban így olvasom megint csak a szenvedő messiásnak a vallomását, és itt is a második versből ráismerünk, hogy ez is profécia és a Krisztus kereszt szenvedéseire vonatkozik. 69. Zsoltárból idézem a 21. és a 22. verset. A gyalázat megtörte szívemet, és beteggé lettem. Várok vala részvétre, de hiába, vigasztalókra, de nem találtam. Sőt, ételemben mérget adtak, és szomjúságomban ecettel itattak engem. Megvan a Jézus halálokának a pontos diagnózisa? A gyalázat megtörte szívemet. A bűnteher, ami elválasztotta Istentől, ami megvetetté tette. Ugye így mondja az Új Szövetségben egy ugyancsak döbbenetes ige, hogy azt, aki bűnt nem ismert, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt a valakit, akinek sose kellett szégyenkeznie egyetlen cselekedetéért sem, aki bűnt nem ismert, aki nem tudta mi az, hogy Istentől elszakadni a bűn miatt, nem tudta mi az, hogy félni, szorongni a bűn miatt, szégyenkezni a bűn miatt. Az a valaki most bűnhordozóvá vált. Emberek is úgy fordulnak felé, Isten is úgy bánik vele, mint aki ezt a mérhetetlen mennyiségű és súlyosságú bűnt elkövette, mint egy gonosztevő, mint egy kártevő. És ő némán elhordozza ezt tiltakozás nélkül, de a gyalázat megtörte szívemet, mondja. És az, hogy vártam részvétre és vigasztalókra is nem találtam. De nem csak az emberek közül, az Isten részéről sem. Ugye megint itt a profécia, kiírtatik a messiás, és senki sem lesz. Vártam részvétre, vigasztalókra, de nem találtam. 1000 évvel Krisztus áldozata előtt iratott le ez a jövendőlés így. Azt hiszem, értjük, hogy a Krisztus szenvedésének mind a 3 szakasza a legmélyebb szenvedés volt. Az első azért, hogy letörje, legyőzze az emberi természetének a tiltakozását, hogy megerősödjön, hogy nem fordul hátra, teljes erőnként végigjárja ezt az utat. A második szakaszban azért, hogy az igazságtalan, arcátlan, sötét, gonosz vádakat
úgy hallgassa végig, hogy nem tiltakozik ellene. Mint aki meghajtja a fejét előtte, mint aki egy helyettes, aki hordozza, mintha tényleg ő követte volna el ezeket, mintha tényleg megérdemelni a büntetést. És a harmadik, amikor elszakadt teljesen az atyától, amikor ő, aki bűnt nem ismert, aki ennek a bűnnek a következményeit soha nem kellett hordoznia, most magára marad az emberektől, mint egy átok alá vetett, mint aki megérdemli ezt a büntetést, és úgy érzi, hogy az atya haragja és ítélete nehezedik rá, és aki mindig azonnal feleletet kapott imáira, mindig lelki közösségben volt az Istennel, most semmi, egy kegyelem, egy sugara sem érkezik hozzá, nincs rá felelet, csak az atya ítéletét, haragját érzi a bűn felett, és az Isten bűngyűlöletét. És ez megtöri a szívét. Ugye ez felfoghatatlan szenvedés így együtt, és nem színjáték, hanem valóságosan, ténylegesen átélt szenvedés. És Jézusnak az utolsó szava rendkívül tanúságos. És ugye tudjuk, hogy a közvetlen a halála előtt négy kiáltása követte egymást gyors egymás utánban. Szokták ezt így emlegetni, hogy Jézus 7 szava a kereszten. És ebből az utolsó 4, az közvetlen, ki lehet következtetni pontosan az evangéliumokból, közvetlen a halála előtt hangzott el. Ugye az első, én Istenem, miért hagytál el engemet? Tudja, hogy Isten elhagyta őt, és miért hagyta el őt, mert ez helyettesítés, de annyira fáj, hogy mégse tudja visszatartani, hogy kimondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Utána jön még egy valójában diadalkiáltás, az öröm kifejezés, hogy végig tudta csinálni, és most már itt a halál, és ő ki tudott tartani, hogy nem száll le a keresztről, nem teszi le a keserű poharat, amikor fölkiált, hogy elvégeztetett. Ezt helyesebb lenne így fordítani, beteljesedett. Végig tudta vinni. Azonnal a hitben megkapaszkodik abban, de végig tudtam vinni a helyettesítést, beteljesedett. Utána jön a szomjúhozom kiáltás, ahol a testi szenvedéseknek a mélypontja. Jézus olyan fegyelmezett, hogy egyetlen egy jajszavát nem jegyzi föl az írás, egy jajszavát dúlt nem ejtett. De itt most már nem tudja ezt visszatartani, hogy szomjúhozom. A testi szenvedés is annyira súlyos. És utoljára pedig elhangzik az utolsó nagy mondat, Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Ugye a pneuma szó szerepel itt a görög szövegben, az élet leheletét, te kezedbe teszem le az életemet. Nyugodtan lehetne így fordítani. És nekünk ez sokszor csak egy olyan kegyes, szép mondásnak tűnik, és hogy milyen szép ez, hogy Jézus mégis így fejezi be, de nem gondolunk bele a mélységébe. Mert ez Jézus részéről nem csak egy bizalom kifejezése volt az atya iránt, annak ellenére, hogy elhagyta őt, mint hogyha azt mondaná, hogy atyám, most úgy bánsz velem, mint a bűnhordozóval, mint aki megérdemli ezt, de én tudom, hogy ez egy helyettesítés, és én ennek ellenére bízom benned, és hiszem, hogy szeretsz. Nem csak ezt fejezi ki, hanem ez Jézus részéről egy döntés is. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy az áldozat véges végig önkéntes volt. Hogy Sátán tudta, hogy miért uszítja a tömeget erre a kiáltásra, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk neki. És amíg Jézusnak öntudata volt, amíg ő tudatánál volt, és amíg az akaratát használhatta, a legutolsó percben is letehette volna a keserű poharat, és leszállhatott volna a keresztről. És Jézus tudta, hogy most mi történik. Tudta, hogy ha ő nem veszi magához, nem veszi vissza az ő isteni hatalmát, isteni életét, ami neki szabad rendelkezése van az ő akaratával, ha ezt ő nem teszi, akkor ő most a halál hatalmába kerül, úgy megy bármely földi ember, és ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, hogyha az atya őt feltámasztja. Az az atya, aki most egyetlen imája fohászára nem válaszol, aki a haragját, a neheztelését érezteti vele. Ő most az emberiség bűnözőinek, bűneinek a hordozójaként hal meg, és a halálból az atya csak akkor fogja feltámasztani, ha ezeket a bűnöket meg tudja, meg akarja bocsátani, és ennek jeleként őt feltámasztja.
óriási döntés ez. Olyan valaki részéről, akinek isteni értelme van, isteni tudata van, aki pontosan tudja, mi az, hogy lenni és nem lenni, tudja, mi az, hogy élet, és tudja, mi az, hogy elveszés. És Jézus kimondja, leteszem a kezedbe az életemet, nem fogok élni ezzel a lehetőséggel az utolsó öntudatos percemben, hogy visszavegyem az isteni életet, és leszálljak a keresztül, nem fogom tenni. Kiszolgáltatom magam a halálnak. Tudta Jézus, hogy mi vár rá? Azt mondta földi életében, hogy majd az a jel adatik ennek a nemzetségnek, ahogy Jónás volt harmadnapig a föld gyomrában, úgy lesz a föld gyomrában. Hol volt Jézus harmadnapig? Nem létezett. Isten fia nem létezett. A föld gyomrában volt. Teljességgel a halál hatalmában. És ő azzal a bizalommal szolgáltatta ki magát ennek, hogy az ő atya igazságos. Hogy ez egy helyettes áldozat. És ő maga nem maradhat a sírban. És ő az atya meg fogja bocsátani azokat a bűnöket, amelyekért Krisztus meghalt. És az emberiségnek való bűnbocsánat meghirdetéseként, és az ő igazolásaként, mert ő maga soha nem vétkezett, mindenben megkísértett emberfiaként sem, az atya fel fogja őt támasztani. De gondoljuk meg, hogy egy testileg szétroncsolt, szenvedő testben, kimondhatatlan lelki szenvedések hátterén mekkora lelki küzdelem és erőfeszítés ide eljutni, és ezt a döntést meghozni. Micsoda belső küzdelem az, amit még Jézus képes volt a szétroncsolt testében, lázas, égő fájdalmak között, és lelkileg a legmélyebb szenvedésekkel, hogy szinte szétszedve, elgyötörve még mindig meg tudta hozni, és kimondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet. Igazából a Krisztus kereszthalála, a feltámadása tényével együtt örömhír, én erről már részletesen nem szólnék, csak azt tudom mondani, hogy a Krisztus feltámadása az egy csodálatos örömhír. Mert azt hirdeti meg egyrészt, hogy Isten megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyekért Jézus meghalt. Kész olyan szintig megbocsátani, hogy akik elfogadják ezt a helyettesítést, akik hitben oda teszik bűneiket azok közé, a bűnök közé, amelyekért Krisztus meghalt, és kérik, hogy az ő javukra a Krisztus helyettes áldozata érvényesítessék, azoknak az atya annyira megbocsát, hogy a halál alvásából, a föld gyomrából is előhozza őket, és újra feltámasztja. Másrészt pedig igazolta Jézust, mint messiást, hogy ez csak helyettes áldozat volt. Ő életében egyetlen bűnt nem követett el. Ő volt az egyetlen, akire nem kellett, hogy érvényes legyen a bűnzsoldja, a haláltörvény. És ezért az Isten feltámasztja őt. Ahogy a 16. Zsoltár mondja, a szenvedő messiás szól szintén, és azt mondja, nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented rothadás lásson. Mert ő az Isten szentje volt, aki soha nem vétkezett. Ezzel én befejezném az előadásunkat, és most még van lehetőség arra, hogyha valakinek lenne kérdése, ezt feltehessük.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat a reggeli műsorunkban. Példabeszédek könyvéből szemelgetünk mai reggelen, és elérkeztünk a 17. fejezet 17. verséhez, mely így szól. Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Micsoda csodálatos kijelentés az igazi barátságról. A mai világunkban egyre kevesebb az igazi barát, manapság nincsenek is igazi barátságok. Egy ideig vannak partnerkapcsolatok, vannak baráti kapcsolatok is, de olyanok, mint ugye a szalmaszál, ha valami nehézség jön közbe, hirtelen megszűnnek barátok lenni az emberek egymás között. De azt mondja a Biblia az igazi barátságról, hogy minden időben szeret az igazi barát. Az igazi barátság az nem abból áll, hogy valakik megszerették egymást, és megkedvelték egymást, és szórakozásaikban, az üres ideigben, vagy az unalom idejében egymással jól megvannak, és amíg jól megy a másiknak is az élete, addig barátkozik vele. Ugye szokták is mondani, hogy amikor fizetést kap valaki, amikor fizetésosztás van, akkor nagyon sok barátja van az embernek. De minden időben szeret az igaz barát, és mikor is testvérül születik a nyomorúság idejére. Nem is csak barát az, aki barát, hanem testvér is egyben, és különösen mikor, amikor a másik ember bajba kerül. Akkor barát valaki igazán, amikor a másikat a bajában is barátjának nevezi, amikor másikat a nehézségeiben is segíti, amikor testvérül születik a nyomorúság idejére. Kedves hallgatók, ezeket a barátokat érdemes megkeresni. Ezokon a barátokon érdemes elgondolkodni, amikor nekünk nehézségünk van, amikor bajba kerülünk, anyagi, lelki, természetű bajban. Vajon testvérül születnek-e a nyomorúságunk idejére? Vagy ahogy mondja egy másik helyen, hogy ilyenkor aztán lehet, hogy nagyon sok baráttól meg kell válnunk ezekben az időkben. Lehet, hogy nagyon sok barátunk kiesik a rostán, amikor nehézségek támadnak az életünkben, mert ezt mondja egy másik Biblia vers, az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. Egyszerre sok barátot sem lehet fenntartani. Széttöretik az ember. Nem tud igazán barátja lenni egyszerre sok embernek. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Min múlik az igazi barátság? Nem csak akkor barátom, amikor jól megy a sorunk, hanem az igazi barátság akkor kezdődik, amikor nyomorúság van, amikor ragaszkodik akkor is hozzám, amikor éppen nehézségben vagyok. Ezzel kapcsolatban egy csodálatos Biblia történetet hadd ajánljak önöknek tanulmányozásra, elolvasásra. Sámuel könyvében Dávid és Jonatán barátságáról lehet szép gondolatokat, történeteket olvasni. Amikor Dávid bajba került, mert Jonatán édesapja Saul az első király meg akarta őt öletni, akkor Jonatán volt Saul fia az, aki állandóan Dávid segítségére sietett, aki szüntelenül azért küzdött, hogy biztonságba helyezze Dávidot, aki a barátjáért még képes lett volna az életét is feláldozni, aki mindent megtett azért, hogy Dávid biztonságba helyeztessék, és aki az életét is feláldozta azért, hogy Dávid király uralkodhasson, és Dávid dicső király lehessen az országban. Erről a Jonatánról mondja azt a Biblia, hogy jobban szerette Dávidot még önmagánál is, ragaszkodott Dávidhoz, még az asszonyok szerelménél is többre becsülte a Dáviddal való barátságot. Ezt ne tessenek úgy gondolni, hogy valami ferde hajlammal viszonyult volna Jonatán Dávidhoz. Sokan félreértik ezt a Biblia verset, hogy jobban szerette az asszonyok szerelmén is Jonatán Dávidot. Itt pusztán arról van szó, hogy Dávid barátsága többet ért Jonatánnak még az asszonyok szerelménél is. A barátságot valahogy, mintha többre értékelte volna Jonatán, az udvarlásnál, a szerelmektől is. Ahogy mondja Hamvas Béla egyik versében, szerelmeinket elfelejthetjük, barátainkat sosem. És így van ez az életben. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél is. Kívánom, kedves hallgatók, hogy ilyen barátaink legyenek az életben. Viszont hallásra!

Alkalmunkon szeretnék bemutatkozni, mert még nem találkoztunk, én nem gyakran járok Tatán. Engem Fürj Györgynek hívnak. Hát nyugodtan lehet majd a beszélgetés alatt Gyurinak szólítani. Én ezen a bizonyos Sola Scriptura főiskolán végeztem ennek a meghívóját. Már láttam, hogy többen a kezükben tartották. Idén januárban végeztem ott a feleségemmel együtt, és most Győrben dolgozunk, és ilyen előadásokat tartunk, mint amit most is meghallgathatnak. A mai témánk a 91. Zsoltár lenne, és a 91. Zsoltárt szeretném felolvasni. Ez a 91. Zsoltár egy különleges Zsoltár több szempontból is. Egyrészt bizonyos úgynevezett árva Zsoltárnak nevezik, tehát nincs szerzője, az árva zsoltárok nagy részét Dávid király írta. Tehát, hogyha így hivatkozom rá néha, hogy Dávid zsoltára, ez ezért van. Abból a szempontból is különleges, hogy ez egy győzelmi zsoltár. Nem a hivatalos megnevezése ez, de mindenféleképpen az Isten nagyszerűségéről szól ez a zsoltár. Nem kifejezetten egy imádság, amit tartalmaz, sokkal inkább egy Isten dicséret. Tehát így olvasom a 91. Zsoltár első versétől az igét. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Az első kijelentés így hangzik ebben a zsoltárban, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Mit jelent ez a kifejezés? Mit jelent ez a kijelentés? Próbáljuk magunkban megadni erre a választ, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Mit jelent a felséges rejtekében lakozni? Mit jelent a mindenhatónak árnyékában nyugodni? Ez nem mást jelent, mint hogy a zsoltár egy hatalmas felütéssel kezdődik, egy olyan nagyszerű kijelentéssel, hogy van olyan hely, olyan titkos hely, nem kifejezetten földrajzi hely, van olyan állapot, ahol az ember teljes biztonságban van. Ahol nem érheti semmi baj, és semmi nem veszélyeztetheti. Ugye ez a hely pedig nem más, mint a mindenhatónak, az Istennek a közvetlen közelsége. És hogy hogyan érheti el az ember, hogyan juthatunk el ide, azt a második vers azonnal meg is mondja.
Nem másképp, mint hogy ő benne bízunk. Rajtunk múlik, hogy az Isten közvetlen közelébe el tudunk-e jutni. Tehát a Zsoltárnak ez a témája, és erről fogunk gondolkodni, hogy az ember biztonságba helyezheti-e magát mindentől. Majd aztán meglátjuk, hogy mennyi minden az, ami veszélyeztetheti az embert. Tehát lehetséges-e az, hogy amire annyi ember vágyik, hogy nem kell nekünk félnünk semmitől, ez megvalósulhat-e az életünkben? A második szakasz ebben a Zsoltárban a harmadiktól a hetedik versig. Szeretném még egyszer felolvasni, hogy közben ízlelgessük ezeket a verseket. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Sok ember azt mondja, hogy a vallás a gyengék menedéke. De az elmúlt 20. század is megmutatta, hogy van olyan helyzet, nem kevés olyan helyzet van, amikor olyan állapotok következnek be, amikor nincsen menedék senkinek a számára. Függetlenül attól, hogy valakinek erős vagy gyenge az akarata, olyan helyzetbe kerülhetünk, amikor reménytelenné válik az, hogy életben maradunk-e egyáltalán, reménytelen helyzetbe kerülünk. Ugye itt csak néhány gondolatot megfogalmaz. Például a repülő nyíl. Hát ilyen ma már nincsen, hogy repülő nyíl, de ez kifejezi az összes háborút, az összes erőszakot, amitől az emberek félnek, ugye a terroristáktól, most is milyen rettegés uralja az emberiséget. Aztán az éjszakai ijesztés. Hát, ugye én fiatal vagyok, de azért sokaknak mond ez a kifejezés valamit, hogy csengőfrász. Mondjuk az 50-es évek Rákosi rendszere Magyarországon. Mennyi embert vittek el az elmúlt évszázadban úgy, hogy soha többé nem tudtak róla, hogy hova került. Mennyi ember tűnt el fogságban? Ugye? Éjszaka jöttek érte, megállt az a bizonyos autó, és becsengettek, és elvitték ezeket az embereket. Ugye ez az éjszakai ijesztés mennyire jellemző? A dögvész. Dögvész sincsen ma már, de milyen betegségek vannak, ugye? Éjsz, rák, TBC, olyan betegségek kezdik megint felütni a fejüket ezen a világon, amelyre esetleg már volt ellenszer, és most megint úgy jelennek meg a betegségek, hogy az orvosok tehetetlenek. Kihez fordul akkor a legerősebb ember is, amikor széttárja a kezét az orvos, és azt mondja, hogy hát nem tudok segíteni. Ezek azért nagyon, nagyon is az elevenünkbe vágó kérdések. És az, hogy elesnek ezeren és tízezren? Hát ha a 20. század történelmét nézzük, akkor nem ilyen számokról van szó. Milliók esnek el, milliók halnak meg, és az emberi életnek nincs különösebb értéke, ugye, a mostani világban. Bármennyire béke időt élünk, az ember maga nem változott meg. És ezek az események, amik megtörténtek, megtörténhetnek újra. És ez természetesen nem ijeszgetésből mondom, de aki tárgyilagosan szeretne gondolkodni, annak ezzel szembe kell néznie. És mennyi emberrel történt már baj, akik azt mondták, hogy ugyan nem, hát pont velem történhetne ilyen dolog. Igen, mindenkivel megtörténhet. 8. verstől olvasom. Bocsánat, kicsit kiszáradt a szám. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem,
és csapás nem közelget a sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az előző kicsit elrettentő gondolatok után olyanra tereli a figyelmünket a Szentírás, ami megerősíti azokat a gondolatokat bennünk, hogy az Isten tud segíteni. Van az Istennél segítség. És ez nem a féle üres frázis, nem a féle üres hitegetés, hanem az Isten egészen konkrétan meg tudja mondani, hogy hol és miben tud nekünk segíteni. És ugye ezek a versek arról szólnak, hogy maguk az angyalok azok, akik rendelkezésére állnak az Istennek. Itt a 13. versben szó esik az oroszlánról, a kígyóról, a sárkányról. Mind a három annak a gonosz hatalomnak a jelképe, akit a Biblia ellenségnek, vádolónak, vagy más néven sátánnak nevez. És ezek a szavak arra utalnak, hogy az ember nem csak az ember által van veszélyben, nem csak a másik ember veszélyeztethet bennünket, hanem itt sokkal több minden játszódik a Földön, mint amit mi emberi szemmel láthatunk. Itt egy egészen más küzdőtér is van ezen a világon, nem csak az emberi küzdőtér, nem csak az emberek szintje, ami látható, hanem van valaki, aki szeretné a lelkünket elvenni, aki egészen másképp hadakozik ellenünk, mint ahogy emberek tudnak hadakozni ellenünk. A Bibliában Péter apostol levelében olvashatjuk például ezt, hogy a sátán az ordító oroszlánként szerte jár keresvénkit elnyeljen. Tehát ugye az oroszlán itt is a jelképe a sátánnak, a kígyó, a sárkány, ezt meg nem kell mondanom, Jelenések 12. fejezetében is előfordul. És milyen nagy dolog, hogy az ellen, a hatalom ellen, aki ellen emberileg semmi esélyünk nem lenne. Ugye ő nem ember, sokkal hatalmasabb nálunk, sokkal nagyobb ereje van, aki ellen semmi esélyünk nem lenne, az ellen is meg tud védeni az Isten. Ez egy nagyon nagy ígéret. Viszont amiről igazából a mai alkalommal szeretnék szólni, az a következő három versben van benne. A 14-től a 16. versig. Ez a súlypontja a versnek, ami arra ad választ konkrétan, hogy mit kell nekünk tenni azért, hogy az Isten bennünket meg tudjon védeni. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Röviden összefoglalva, nem más nekünk a menekülés módja, mint az Istennel való élő és személyes kapcsolat. És erről fogunk majd ezen az előadáson többet hallani. Tehát térjünk vissza, ezután a rövid összefoglalás után, az első versre, és gondoljuk át most már részleteiben ezekre a kérdésekre és gondolatokra választ próbálva adni az egész Zsoltárt. Tehát így olvasom: aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Ez a mindenható szó, ez nagyon sok mindent jelent. Nem gondol bele az ember igazából, hogy ki is az a mindenható. Jobb is, amikor szenved, amikor utolérik azok a gonoszságok, amelyeket sátán tartogatott számára, sátán támadásaitól szenved, akkor bizony elveszti egy rövid időre szem elől azt, hogy az ő Istene
mindenható. És Jób könyvéhez, hogyha lapozunk, a 38. fejezethez, akkor érdekes módon az egyébként hitében nagyon erős Jóbot az Isten megszólítja, és őt kezdi el tanítani, nem a barátait, akik pedig sokkal nagyobb tévedésben vannak. Ugye a barátok elkezdik Jóbnak felsorolni azt, hogy biztos bűnt követett el, és ezért kell neki szenvednie. És nem, Isten nem ezeknek a barátoknak a megfedésével kezdi a megszólalását, hanem Jóbhoz intézi a szavait. És ezek a szavak, ezek nagyon sok mindent elárulnak róla. 38. fejezet első versétől olvasom. Majd felelt az Úr Jóbnak a forgószélből, és mondta: ki az, aki elhomályosítja az örökrendet tudatlan beszéddel? Nosza, övezd fel, mint férfiú derekadat, én majd kérdezlek, te meg taníts engem. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit? Ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait? Avagy ki vetette föl szegletkövét? Mikor együtt örvendeztek a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadoztak? És kicsoda zárta el ajtókkal a tengert, amikor előtűnt, az anyaméből kijött? Mikor ruházatává a felhőt tettem, takarójául pedig a sűrű homályt? Mikor reávontam törvényemet, zárat és ajtókat vetettem eléje, és azt mondtam: eddig jöjj, és ne tovább, ez itt ellene áll kevély habjaidnak. Ezekre a kérdésekre, amelyeket Isten így mondott, hogy nosza, övezd fel, mint férfiú derekadat, és én majd kérdezlek, ezekre a kérdésekre a tudomány azóta sem tud választ adni. Sokan, akik tudósok közül olvasták ezeket a sorokat, azt mondták, hogy ez nem lehet másnak a beszéde, csak a mindenhatónak a beszéde. Hogyan lehet, hogy a világban, az értelmetlen világban ilyen tökéletes rend van? Én a nyáron láttam egy diafilm sorozatot, ami arról szólt, hogy a galaxisok hogyan néznek ki. A világ legnagyobb teleszkópjával készítették, az interneten is látható ennek a teleszkópnak a képei, hogy hogyan néznek ki ezek a galaxisok, amelyeket Isten teremtett, és milyen méretűek. Ugye tudjuk, hogy a fény egy másodperc alatt 300 000 kilométert tesz meg, és hát mekkora távolságot tesz meg egy év alatt, ha 300 000 kilométert tesz meg egy másodperc alatt, és ezek a galaxisok több ezer, meg több millió fényév távolságúak, méretűek, és mégis olyan gyönyörűek, olyan szépség, harmónia és rend van bennük, hogy amikor mi is néztük nyáron ezeket a felvételeket, akkor bizony összeestünk a magunk szemei előtt, ahogy a Biblia fogalmaz egy helyen emberekről. Mi is összetöpörödtünk az Istennek a nagysága előtt. Az Isten ezt a világot is olyan törvényekkel ruházta föl, olyan különleges erőket tartogat itt, ezen a földön is, és bizonyságát adják mindezek annak, hogy az Istennek az embert megtartani nem igazán feladat. Neki az, hogy nekünk életet adjon, fenntartsa az életünket, vagy bármitől megvédjen bennünket, ezeket a csodákat ismerve nem nehéz az Istennek. És én is igyekszem a gondolataimat sokszor arra terelni, hogy gondolkodjak a mindenhatóról, gondolkodjak arról, hogy tényleg az az Isten, aki engem szeret, milyen hatalommal rendelkezik.
Tehát a Bibliában egyetlen szó sincsen saját magyarázatból, ahogy a próféták mondják, ahogy Péter apostol is mondja az egyik levelében, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és ez, hogy a mindenhatónak árnyékában nyugodni, ennek az ember számára felfoghatatlan hatalomnak, aki örökkévaló, akinek ugye uralkodása végtelen.

akkor elkezdenek kétségbe esni. Akkor elkezdenek kapkodni. Ugye ebben az életben nem kell nagy tragédiának megtörténni, hogy szorongjunk a stresszről. Azt hiszem, hogy mindegyikünk hallott, nem csak hallottunk, hanem meg is tapasztaljuk. Hogy lehet, hogy ha tudunk valakiről, aki mindenható, hogyha elvileg bízunk is benne, akkor hogy lehet az, hogy az ember nem arra gondol a bajban, amikor mondjuk ilyen csapdákba esik, amiről itt olvasunk, ugye a madarász tűréről, ami nem más jelképesen, mint Sátán csapdái. Hogy lehet, hogy ilyenkor nem az Istenre tudunk gondolni, hanem sokkal inkább önmagunkra, és sokkal inkább az önsajnálat uralkodik el rajtunk, mint hogy az Istenben való bizalom töltene el bennünket. Érdekes, megfigyelték tudósok, akik ezzel foglalkoznak, hogy amikor az ember bajba kerül, mondjuk gondoljunk arra, amikor a Titanic neki ment a jéghegynek, akkor kétféle jellemző reakció van. Egyik sem a bizalom, az Istenben való bizalom reakciója. Az egyik az, hogy pánikba esik. Ugye, ezt nagyon jól ismerjük. Ilyen volt például Radnóti Miklós is szegény, amikor elvitték munkaszolgálatosnak, és próbálta megoldani ezt a lehetetlen helyzetet, próbált életben maradni, és átkérte magát az egyik csoportból, az egyik munkálatos szakaszból a másikba, és ha nem izeg mozog, bocsánat, hogy így mondom, ha nem próbál valamit tenni, akkor életben marad. Így, hogy átkérte magát a másik szakaszba, így pont oda kérte át magát, akiket később kivégeztek. Tehát ez a pánik. Visszatérve a Titanicra, hogy ott meg a másik jellemző viselkedés volt tapasztalható, nevezetesen, hogy amikor kiderült, hogy semmi esély arra, hogy mindenki megmenekülhet, mert nincs elég mentőcsónak, akkor elkezdtek táncolni. Tovább folytatták a mulatságot a hajón, a süllyedő hajón. Ugye ez a kép is megrendítő, hogy mennek a halálba, és közben folytatják ugyanazt a tevékenységet, amit addig is folytattak. De így van, hogy az ember vagy legyint egyet, vagy közömbös a veszéllyel szemben, vagy pedig elkezd kapkodni, és pánikba esik. Tehát az emberre sokkal inkább az jellemző, hogy ő maga megpróbálja megoldani a helyzeteket, és nem az jellemző rá, hogy az Istenben bízik. Én ezt magamnak így fogalmaztam meg, persze nyilván nem az én gondolatom, hogy minden áron megpróbáljuk magunkat megnyugtatni, hogy a helyzetünk az jó. Minden áron megpróbáljuk az Istenre való figyelmet kiküszöbölni. Például úgynevezett mankókkal, segédeszközökkel. Ilyenek, hogy emberekben bízunk. Mondjuk, ha valaki megbetegszik, és orvosban bízik. És sokan vannak úgy, hogy az orvos elkezeli őket, meg nyilvánvalóan bajba jutnak, betegebbek lesznek, de mégis az orvos az egyetlen számukra, aki megmentheti őket. Mások a saját kényelmükben bíznak. Hogyha jót ettek, hogyha kényelmes a körülmény, akkor jól érzik magukat. Akkor bármilyen veszély fenyegeti őket, el tudják altatni a veszélyérzetüket. Megint mások szervezetekben bíznak. És azt mondják, hogy én ugyan nem tudom megoldani a problémát, de majd okos emberek. Végülis ez zajlik most is a világban, hogy sok okos embernek össze kell gyűlnie, ez lenne az európai közösség, és akkor megoldást találunk a megoldhatatlan problémákra. Ez ugye látszólag jó megoldás, csak sajnos az emberi történelemben nem az első ilyen kísérlet történik, és eddig az összes sikertelen volt. Tehát lehet következtetni arra, hogy ennek mi lesz az eredménye. De mindezt azért mondtam el, hogy az ember

0: mintha félne attól, hogy a mindenhatóban bízzék. Mi az oka ennek? Van-e oka annak, hogy mi nem szeretjük azt, aki bennünket szeret? Van-e oka annak, hogy nem attól kérünk segítséget, aki igazán segíteni tudna nekünk? Mert az ember valahol cselekedeteivel azt mutatja, lehet, hogy a szájával tényleg mondja, hogy igen, én az Istentől kérek segítséget, de közben elfelejti valóban megkérdezni az Istent, és a saját terveit valósítja meg, és a saját megszokott útján jár tovább, és még véletlenül sem változtat, ami ugye nyilvánvalóan szükséges lenne, és mutatná azt, hogy az Isten tanácsolja őt. De ez a harmadiktól a hetedikig tartó vers nagyon szép dolgokat mutat be nekünk. Nevezetesen nem csak azt, hogy milyen veszélybe kerül az ember, hanem azt is, hogy az Isten hogyan segít, hogyha segít. Például a negyedik vers: tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lesz oltalmad. Ugye ez a tollaival befedezés, ez egy finom befedezés, egy finom védelemre utal. Nem csupán pajzs és páncél az ő hűsége, nyilván az is, tehát nem csupán egy ilyen látványos csodát tesz az Isten, hanem van, amikor szinte észrevétlenül tud gondoskodni azokról, akik hozzá folyamodnak. Hogyan gondoskodik az Isten rólunk? Milyen módszerei vannak az Istennek, amik által az őt segítségül hívókról gondoskodik? Például, hogy elforgatja az eseményeket. Csak egy apró példát szeretnék hozni. Most volt ugye ez a szeptember 11-i katasztrófa. És volt egy ember, írták az újságok, hogy elindult erre a repülőgépre, amely New Yorkba repült ezen a napon, de valahogy nem sikerült odaérnie, elakadt a liftben, aztán sikerült a liftből kimenekülnie, de forgalmi dugóba került, és végül nagy bosszankodására lekéste a járatot. És aztán rájött arra, hogy ez biztos nem véletlen volt. És ugye látszólag olyan események következtek be, amik a véletlennek köszönhetőek, és rengeteg olyan apróság van, amikor az Isten fölhasználja azokat a jelenségeket, amúgy is vannak, például a rengeteg autót, vagy a délutáni forgalmat, és ugye sok ilyen példát mondhatunk. Aztán most így a példákat nem sorolnám, de van, amikor elrejti azokat az embereket, akiket meg akar védeni. Van, amikor erőt ad nekik a nehézségekben, tehát belekerülnek a nehéz helyzetbe, de furcsa módon maguk sem gondolják, hogy annyira bírják a nehéz helyzetet, és ez az, ami megmenti őket. És természetesen látható csodát is képes tenni. Nem véletlenül szóltam Radnótiról. Én szeretnék egy verséből, a Sem emlék, sem varázslat című versből néhány részletet felolvasni most is, meg majd később is az előadás során. Ő is bibliaolvasó és hívő ember volt, és ő is gondolkodott az angyalokról. Így olvasom ezt a verset, ebből a versből a részletet. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér. Kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. Tehát így kezdődik ez a vers, és így folytatódik, illetve ez a vége. Nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Bajós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs. Ugye megrendítőek ezek a sorok, különösen azért, mert Radnóti a század, az elmúlt század talán legsúlyosabb kataklizmájába került bele, és ott veszett el. És úgy érezte, hogy őt nem védik angyalok. Hogy védte valaha angyal, hogy volt személyes angyal, aki róla gondoskodott, de most már nincsen. Mit ír a Biblia, és mi lehet nekünk a bátorításunk az életünkben? Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonosznak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Az angyalok teremtmények ugyan, olyan teremtmények, mint mi vagyunk, ellenben el nem bukott lények, legalábbis azok, akik Istennek szolgálnak, harmad részüket, tehát jelentős részüket Sátán maga mellé állította. Az angyalok ugye hihetetlen, hogy léteznek, de azért hihetetlen, mert a középkorban ilyen kis kövér gyerekek, puttók jelképezték az angyalokat, és eltorzították az emberek számára a róluk alkotott képet, és mindenki nevetett, hogy hát ilyen szárnyas kis istenecskék, vagy ilyen kis teremtmények, azok biztos nem léteznek. És azon kívül ugye az létezik, amit látunk. Ez a felfogás is cáfolni látszik azt, hogy angyalok léteznének. Az angyalok a Biblia szerint nagyon is léteznek, méghozzá az a feladatuk, hogy bennünket láthatatlanul védjenek. És hát a mai tudomány már azért szóba áll azzal a kérdéssel, hogy nem csak azok a dimenziók vannak, mint amelyeket mi ismerünk, nagyon könnyen lehet, hogy ebben a térben is léteznek más lények, amiket mi nem érzékelünk. De attól, hogy én valamit nem érzékelek, attól még nyugodtan létezhet az a valami. Elnézést csak. És ezeket az angyalokat maga az Isten irányítja. Itt, ha egy párat lapozunk a 103. Zsoltárhoz, a 103. Zsoltár 19. versében ezt olvashatjuk, 19. 20. versében. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Milyen megnyugtató az, hogy az Isten irányítja a világot. Az Isten rendeleteket ad ki, ugye, ahogy itt olvastuk itt. Itt a 91. Zsoltárban is ilyen rendeleteket olvashatunk, hogy az angyalainak parancsol az ember felől. Személyesen ismer bennünket, és parancsokat ad személyesen ránk vonatkozóan, hogy ettől attól védjenek meg, erre-arra késztessenek. Ugye ez az angyali sereg, ez bármilyen hihetetlen, de olyan számban van itt a földön, hogy egy embert akár több angyal is körülvehet, akár angyalok seregei is védhetnek egyetlen embert. És ugye ezek az angyalok, ezek nem engedetlenek, nem bűnös, nem önző lények, arra vannak ide küldve a földre, hogy bennünket segítsenek, bennünket szolgáljanak, és amit az Isten mond, az tökéletesen elvégzik. Milyen szerencse, hogy nem úgy dolgoznak, mint az emberek szoktak, hogy kifejezik a nem tetszésüket, meg elküldik őket, de nem érnek oda. Ezek az angyalok, ha elküldik őket, akkor odaérnek, és ott vannak pontosan, ahol szükség van rájuk. Nem tudom, hogy ismerőse ez a néhány gondolat, amit itt megfogalmaztunk, hogy hallotta-e már valaki ezeket a gondolatokat, hogy az ő angyalainak parancsolt felőled, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Igen, igen, igen. Ezt idézi Sátán is. Azt mondja Jézusnak, hogy vesd alá magad nyugodtan, mert hát itt vannak az angyalok, bármit teszel, megvédenek. Ugye azért vannak az angyalok. És egy dolgot kihagy ebből a Zsoltárból. Nevezetesen azt az idézetet, vagy azt a részt, hogy őrizzenek téged minden utadban. És ezt nem véletlenül hagyja ki. Őrizzenek minden utadban, amelyet az Isten rendelt neked. Nem akármilyen utakon lehet nekünk járni, és Jézus ezt nagyon jól ismeri, és kivédi Sátánnak ezt a kísértését. Tehát mi könnyen kivonhatjuk magunkat az Isten védelme alól. Az Isten felhozza napját jókra, gonoszokra egyaránt, írja Máté evangéliumában a hegyi beszédben a Biblia Jézus szavait idézve, és valóban az Isten mindenki mellé angyalokat rendel. De azok az emberek, akik nem hajlandóak az Isten útján járni, azok elveszthetik idővel ezt a védelmet. És azok, akik pedig az Isten útján egyre inkább akarnak járni, és járnak is, ezek az emberek viszont fokozott védelmet nyernek az Istentől. És valóban, ugye milyen szép ez a kifejezés, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Az embernek a haja szála nem görbülhet, egy kis kőbe nem ütheti meg a lábát. Tehát az Isten azt mondja, hogy ilyen biztonság lehet mindegyikünk része. És befejezésül az első feltett kérdésre még mindig nem adtuk meg a választ, hogy hogyan, mit kell tennünk azért, hogy az Isten megvédjen bennünket, és hogyan lehet részünk az Isten szabadítása. Nem tudom, hogy megfigyeltük-e, hogy ez a szabadítás szó, ez háromszor fordul elő csak ezen az egy Zsoltáron belül is. A harmadik versben is, aztán a 14. és a 16. versben. Az Isten mindenáron meg akar bennünket szabadítani. Az Isten mindenható. Ez a mindenható hatalom arra tett esküt az embernek, hogy meg akarja szabadítani. Ezért köt szövetséget vele. Ugye? Amikor valaki megkeresztelkedik, akkor nem mást fogad meg az Isten, mint hogy garantálja, hogy eljuttatja azt az embert a mennybe, ha az az ember is megtartja a szövetségkötés feltételeit, nevezetesen, hogy teljesíti az Istennek a parancsolatait. Hogy lehet az, hogy ha egy mindenható hatalom bennünket meg akar menteni, akkor ez nem sikerülhet már. Pedig a Biblia azt írja, hogy lesznek, akik elvesznek, és elszakadnak az Istentől. Egyetlen akadálya van, egyetlen oka van annak, hogyha valakit az Isten nem tud megmenteni, és az ő maga. És az ő maga. Senki más nem ragadhat ki az Istennek a kezéből. De az Isten azt az embert nem tudja megmenteni az önzés következményétől, aki ragaszkodik az önzéshez, mert az önzés oka az továbbra is megmarad. És újabb következmények, azaz újabb bajok lépnének ennek az embernek az életébe. Az önzés a megtéretlen szívből származik. És a megoldás az nem más, mint az, hogyha az ember megtér tiszta szívéből. A szívben kell nekünk ragaszkodni az Istenhez. Ugye ez a kifejezés, és itt a megoldás, 14. vers, mivel ragaszkodik hozzám. A Biblia így kezdődik, hogy elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez. Ez a ragaszkodás, ez minden körülménytől független hűség a másik iránt. Akár társról, feleségről, férről, vagy akár az Istenről van szó. És erre még képtelenek vagyunk. És ezért van az, hogy az emberek minden mást megpróbálnak. Megpróbálnak minden másra támaszkodni. Hívnak társakat segítségül, emberekre néznek, szervezetekben bíznak, mindent megtesznek. De a szívbeli változás az egy nagyon nehéz dolog. Sőt, ez a kifejezés az nem jó, hogy nehéz, lehetetlen. És ezt érezzük, hogy az, hogy mi ragaszkodjunk szívünk tisztaságából az Istenhez, ez lehetetlen. És ezért adja föl nagyon sok ember, hogy az Isten valóban megszabadíthassa. Hogy valóságosan megtapasztalja azt, hogy mit jelent az Isten szabadítása. De hogyan is lehet megtérni? Nem másképp, mint hogy az Istent kell nekünk szemlélni, és az ő szabadításáról gondolkodnunk. Az Isten elküldte az egyszülött fiát, aki egyes egyedül megszabadított bennünket. Ő volt az, aki szembenézett a leglehetetlenebb helyzettel, azzal a helyzettel, amiben ember itt a Földön, a földi történelem során nem kerülhet. A kárhozat halálával. Amikor Jézus így kiált föl, hogy éli, éli, lamma sabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem? Ez döbbenetes ez a kérdés. Ugye Jézus, aki mindig az Isten jelenlétében élt, aki azt mondta, hogy az én atyám mindig velem van, mert én azokat cselekszem, amelyek őnéki kedvesek, így kiált föl. Ez a kiáltás, ez a legteljesebb magánynak a kiáltása, amikor az Isten elfordult a fiútól. És az Isten, az Atya ugyanúgy szenvedett ekkor, mint a fiú. Mind a kettejüknek hihetetlen fájdalom volt az, hogy a fiú a kárhozat tapasztalatát éli át. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e arról, hogy mi is a kárhozat tapasztalata. Az elkárhozó emberek azt fogják tapasztalni, hogy az élet elfordult tőlük. Minden reményüket elvesztik. Olyan magányt, olyan magukra maradást fognak érezni, amelyet soha nem éreztek még. Nincs megoldás. Elrontották egy életre, vagy egy örök életre elrontották az életüket, és minden esélyüket eljátszották. És ezt nem ember, hanem az Isten fia tapasztalta meg először. Ez olyan félelemmel és rettegéssel jár, amit mi nem értünk, mert nem tapasztaltuk meg. És ezt szemlélve megfogalmazhatja minden ember magának, és ezt csak magunknak tudjuk megfogalmazni, hogy milyen szeretet van Jézusban, hogyha inkább elviselte ezt a félelmet, ezt a magányt, ezt a fájdalmat, mint hogy bennünket magunkra hagyott volna. Ezt nem tudjuk azonnal megérteni. Ez nem csupán egy információ. Ezt szívvel kell megérteni. Lassan lehet megérteni. Nem olyan a megtérés, hogy egy pillanat alatt megvilágosodom, és innentől kezdve mosolygok, és boldog ember vagyok. Nagyon konok és makacs a szívünk, és nagyon-nagyon mélyen bennünk van az önzés. Amikor viszont megértjük azt, hogy az Isten bennünket így szeret, akkor eltűnik a szívünkből a félelem. Az Isten azért nem tesz látható csodákat, annál láthatóbb csodákat, mint amelyeket most tesz, mert azért tesz és tapasztalunk csodákat, hogy mi hitre jussunk, hogy mi nem magunkra nézzünk, és nem magunkban kezdjünk el bízni, hanem elkezdjünk csak rá gondolni, csak rá terhelni az életünket, csak rábízni az életünket. És ez egy lassú folyamat. Gondoljunk vissza arra, amikor Péter apostol a Gecsemáné kertben elkezd vagdalkozni Jézus elfogatása során. Talán nyissuk is ki a Bibliát, Máté evangélium a 26. fejezeténél. Péter ekkor még önmagában bízott. és nem tudott az Istenben bízni, mert vagy magunkban bízunk, vagy az Istenben bízunk. A kettő együtt nem lehetséges. Máté 26. fejezetéből olvasom az 51. verstől az igét. Tehát Máté 26.51. És íme egyik azok közül... Bocsánat, megvárom, míg mindenki megtalálja. Máté 26.51. És íme egyik azok közül, akik a Jézussal voltak, kinyújtván kezét, szabjáját kirántotta, és a főpap szolgáját megcsapván levágta annak egyik fülét. Akkor mondta néki Jézus, tedd helyére szabjádat, mert akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Avagy azt gondolod-e, hogy nem kérhetném most az én atyámat, hogy adjon ide mellém többet 12 sereg angyalnál? De milyen módon teljesednének be az írások, hogy így kell lenni? Mit tett Péter? Ugye ez Péter apostol más evangéliumok leírásaiból kiderül. Hadakozott karddal, emberi erővel. Az ellen, ami ellen nem lehetett hadakozni, hogy Jézusnak ezt az áldozatot meg kell hoznia. És amikor viszont Jézusnak szüksége lett volna Péterre, akkor Péter ugye elmenekült, vagy megtagadta az urát, de igazából nem tudott hittel cselekedni, és csak az agresszivitás volt az, amire tudott gondolni. Jézus pedig ugye látjuk itt is a gondolkodásában ott van, hogy igen, angyalok léteznek, és angyalok segítségemre tudnának jönni, de ez az áldozat az, amikor nem lehetett Jézusnak segíteni, hiszen különben nem jött volna létre a megváltás. Tehát az Isten azért szeretné, hogyha mi nem az emberi erőben bíznánk, hanem sokkal inkább rábíznánk magunkat az ő erejére, mert csak így múlik el belőlünk az önzés. Csak így tudja elérni bennünk, hogy a szívünk megváltozzon. Viszont ugye így tisztán ezek az események még nem valósultak meg. Úgy, hogy embereket megtámadtak volna, emberek megbetegedtek volna, és azonnal és látványosan megszabadítottak volna sokakat, az angyalok, ilyen nem valósult meg. De tegyük fel a kérdést, hogy meg fog-e valósulni valamikor. Ez ugyanis egy profécia is, ez a 91. Zsoltár. A Biblia szerint Jelenések könyvét ugye már többször tanulmányozták itt az itt jelenlévők, és volt szó róla. A Biblia szerint az emberi történelem a 7 csapásba torkollik. Lesz egy olyan esemény, amelyet Armageddon néven emlegetnek. Talán ezt ismerjük, ezt a szót, hogy Armageddon. Volt egy ilyen film is. Ez az Armageddon, ez akkor történik meg, amikor már a jók és a gonoszok ketté váltak. Amikor az Isten ketté választotta a mennyben a jókat és a gonoszokat, de itt a földön él még minden ember, nem tudni, hogy ki a jó és ki a gonosz, nem annyira látható, és elkezdődnek a csapások, és a gonoszokat sújtani fogják a csapások, a jókat viszont így fogja az Isten megvédeni. Ez az Armageddon szó, ez a Bírák könyvéből származik, ugyanis ilyen szabadítás részlegesen egyszer megtörtént a történelemben. Bírák könyve 5. fejezetében olvashatunk ugyancsak egy diadaléneket. Tehát Bírák könyve 5. fejezetéből az első 5 verset szeretném felolvasni, és utána majd még további 3 verset. Ugyanis ez a csata, amit itt leírnak a Bírák könyvébe, ez Hár Megiddónál, azaz Megiddó hegyénél történik. Ilyen hegy nincs, Megiddónak völgye van. viszont éppen ennek a csatának a győzelmét örökíti így meg ezzel a névvel Biblia, hogy ez a völgy hegyé vált ezen a napon. Tehát így olvasom, és talán még elmondom előtte, hogy itt az úgynevezett Sisera haddal került szembe Izrael. Erről is biztos hallottunk, ugye ez egy olyan óriási hadsereg volt, amivel szemben teljesen esélytelen volt az Istennek a népe, és mégis hatalmas győzelmet arattak, de hogyan? Énekelt pedig Debóra és Bárák, az Abinoám fia azon a napon mondván, hogy a vezérek vezettek Izraelben, hogy a nép önként kelt föl, áldjátok az Urat. Halljátok meg, királyok, figyeljetek, fejedelmek. Én az Úrnak éneket mondok, dicséretet zengek az Úrnak, az Izrael Istenének. Uram, mikor Seírből kijövél, mikor lépdeltél Edom mezeiről, megrendült a föld, csepegett az ég, a föllegek is víztől áradtak. A hegyek megrendültek az Úr orcája előtt, még ez a Sínai is az Úrnak, az Izrael Istenének színe előtt. És a 19. verstől. Királyok jöttek, harcoltak. Akkor harcoltak a Kánoán királyai, Tanaknál, Megiddó vizeinél, de egy darab ezüstöt sem vettek. Az égből harcoltak, a csillagok az ő helyükből vívtak Siserával. A Kison patakja seprette el őket, az ős patak, a Kison patakja, végy erőt lelkem. Mit olvashatunk itt? Hogy maga az Isten kelt fel és harcolt ezekért az emberekért, és az égből harcoltak a csillagok. A csillagok pedig már Jób könyvében is olvasott ige szerint maguk az angyalok. Tehát volt már ilyen a történelemben, hogy a láthatatlan dimenziókból kiléptek az angyalok, és láthatóan mentettek meg embereket. És bizony ez a Zsoltár erről az időről szól, erre vonatkozik a 8. vers a 91. Zsoltárban, hogy bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Tehát ebben a helyzetben, amikor az Isten népe kitart egy hatalmas lázadás ellen az Isten mellett, akkor őket teszik meg bűnbaknak, és egy egészen picin csapat lesz a földön, akik azt mondják, hogy nem hajlandóak felvenni a fenevad bélyegét kezükre, vagy homlokukra. És ezeket az embereket ezért, csak azért, mert másképp gondolkodnak, mert ragaszkodnak a lelkiismereti meggyőződésükért, meg akarják ölni. Viszont ebben a történelem legutolsó, legrövidebb szakaszában maga az Isten kel fel. És maga az Isten fog láthatóan harcolni ezekért az emberekért. És ezért írja azt, még egyszer felolvasom az utolsó három verset, mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom én néki, és megmutatom néki az én szabadításomat. Igen, ez lesz az az idő, amikor azok az emberek, akik szívből ragaszkodnak az Istenhez, azokat az Isten felmagasztalja a védelmével. De ezek az emberek nem maguknak adják az érdemet, nem magukra lesznek büszkék, ezek igazán alázatos emberek lesznek. És ezek lesznek azok, akik valóban megismerik azt a szeretetet, amit az Isten minden embernek szeretne adni. Ugye, amikor az Isten arról beszél, hogy engem megismernek, akkor nagyon nagy dolgot fogalmaz meg. Végül is itt a földön lehetőségünk van arra, hogy az Isten áldásaiban részesüljünk. Jézus is ezt mondta, hogy kérjetek, és adatik néktek. Ha valaki szívből kér, ha valaki az Istenben szívből bízik, ugye így mondja Jézus máshol, hogy nagy hite van, akkor olyat ismer meg, amit más ember nem ismerhet meg. És olyan boldogság lesz a része, hogy egyszerűen nem érintik azok a külső események. Ugye, hogy meg tudunk ijedni emberek haragjától, betegségektől? És milyen különleges dolog az, amikor olyan szívbeli örömünk van, hogy ahhoz képest a nehézségek és akár a fizikai fájdalmak is nem jelentősek. Ezen érdemes gondolkodni. És a Biblia ezt ígéri, ugye, amikor ezt írja, hogy vele vagyok háborúságában. Tehát milyen nagy dolog ez. Én is láttam már éppen idén egy olyan haldokló hölgyet, aki én úgy gondolom, hogy az Istent így ismerte. Nagyon-nagyon csúnya látvány volt, már nem tudott beszélni, májrákos volt, és hihetetlen sárga volt, és összeesett két nappal a halála előtt. És az döbbenetes élmény volt számomra, amikor megkérdezték tőle, hogy bízzál az Istenben, ugye bízol az Istenben. És akkor az az ember, aki egyébként úgy eltűnt a párnák között, így felemelkedett, és határozottan bólintott, hogy igen. Abban olyan erő volt, hogy mindenki meglepődött, hogy egy haldoklóban belül ilyen élet van. Tehát, felejthetetlen pillanat volt számomra. És igen, az a haldokló is, meg azok az emberek is, akik akkor fognak élni, azokat az is fogja vigasztalni, hogy az Isten hosszú életű, az Isten ajándéka, hogy hosszú élettel adományozza meg őket, az ott van a küszöbön. Ez a hosszú élet, ez nagyon hosszú. Ez egy örök élet. Ez a Biblia sokszor így fejezi ki, de azoknak az embereknek az örök élet öröme, közelgő öröme is vigasztalás lesz. És befejezésül szeretném felolvasni Radnótinak Sem emlék, sem varázslat című verséből az első fejezetet, az első versszakot, ami egy hosszabb versszak, amelyben Radnóti is hasonló dolgokat tapasztal meg érdekes módon, hogy nem beszél Jézus áldozatáról, de ahogy megváltozik a gondolkodás módja, ahogy mindentől megszűnik, ami az emberi dicsőséggel kapcsolatos, és az emberi nagyravágyással, és az emberi önfontossággal, az mindenféleképpen azt mutatja, hogy ebben az emberben is a halála előtt a Szentlélek munkálkodott. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messzefénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengj el hát egy percre e gazdag életen. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újraépül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: És nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti alapigénket Jób könyvében találjuk a 36. fejezet 21. versében. Tehát Jób könyvét lapozzuk fel. És a 36. fejezet 21. versét így olvasom. Vigyázz! Ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Egy ige, ez az ige volt az, ami az utóbbi időben elég sokszor foglalkoztatott engem. Jób könyvében találjuk ezt, és Elihu beszédében, ugye Jób barátai közül az egyik barátja mondja, éppen az az ige, ez egy olyan ige, ami éppen nem Jóbra vonatkozik, ugye? Ezért olyan fájdalmas Jób könyve, hiszen mi, akik ismerjük Jóbnak az életét, és látjuk, és tudjuk az elejétől kezdve, hogy milyen kikéretésben volt, akiről az Isten azt mondta, hogy ő igaz, istenfélő és bűngyűlölő. És Isten, tudjuk, hogy Isten megengedte a kikéretést az életében. Olyan fájdalmasan tudjuk olvasni ezeket a sorokat a barátok szájából, a barát szájából, aki mindenáron azt akarja bebizonyítani Jobbnak, hogy vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, no azt a nyomorúságnál jobban szereted. De talán kevesen vagyunk olyan helyzetben, mint ahogy Jobb is volt. Talán a mi életünkre azért nem biztos, hogy igaz, vagy nem mindig igaz ez az ige, amit itt találunk. Vajon hogyan is értelmezzük ezeket a gondolatokat? Picit álljunk meg magánál az igénél. Ne pártolj a bűnhöz. Amikor ezeket a gondolatokat halljuk, hogy mi minden van ebben a kifejezésben, mit fejez ki ez, hogy ne pártolj a bűnhöz? Mi az, hogy pártolni? Valakit vagy valamit pártolni? Mikor szoktunk valakit pártolni, vagy valamit? Úgy gondolom, akkor, amikor mellé állunk valami mellé, aminek igazat adunk, amit igaznak vélünk, megvédelmezzünk, a pártjára álljuk, a pártját fogjuk, ugye? Mert jónak gondoljuk, és helyesnek gondoljuk. Együtt akarjuk képviselni. Ugye párt, pártoskodás ebben benne van. Valakinek a pártjára állni azt jelenti, hogy együtt küzdök vele valamiért, vagy együtt haladok vele egy úton, és egyet értek azzal. Vagyis egy döntést jelent, és egy akarati kifejezést, hogy én mit tartok jónak, és mit tartok helyesnek. Hogyha ezt hogy végig gondoljuk, ugye, akkor ne pártolj a bűnhöz. Amikor az ember ugye kísértésbe kerül, akkor ugye az, arra figyelmeztet ez az ige, hogy vigyázz, nehogy egyetérts vele, nehogy azt választ, és annak a pártjára álljál. És miért? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mi tényleg a bűnt jobban szeretjük, mint a nyomorúságot? Ne pártolj a bűnhöz, noha a nyomorúságnál jobban szereted a bűnt. Mit is értsünk ezen? Elgondolkodtam rajta, hogyha bűnre gondolunk, hogy milyen bűnök juthatnak az ember eszébe. Amit az ember választ, ami mellett dönt, és a nyomorúságos következménye ellenére is kitart mellette. Tudunk ilyen bűnökről? Ugye rögtön az embernek eszébe jutnak ezek a durva bűnök, és talán ezeket szemlélve tudja legjobban megérteni az ember. Ugye egy alkoholbeteg ember tudja azt, hogy nem jó az alkohol? Vagy egy dohányos ember? Aki dohányzik, tudja, hogy nem jó? Nem tudja? Hát, jó is lenne, ha nem tudná, de sajnos nagyon sok ember, talán amikor elkezdi, talán még nincs tisztában nagyon sokszor az ember vele, aki főleg fiatalon kezdi, nincs annyira tisztában a következményekkel, de azért, amikor egy cigarettás dobozt a kezünkbe veszünk, mi van ráírva? Valaki felvilágosított a napokban, nem csak, hogy káros az egészségre. Halálos. Ez van ráírva. Így árusítják. Halálos. Halálos méreg. Hát ha valaki szeretne dohányozni, akkor elolvasva, amit ugye általában el szoktuk olvasni, valamit veszünk, akkor rá van írva, hogy halálosra veszélyes. Tényleg az?
1: Igen.
0: Igen. Aki elkezd dohányozni, az tudja, hogy milyen következményei lesznek? Hát nagyon sokszor nem akar vele szembesülni az ember, de amikor látunk dohányos embereket, látunk embereket, akik különböző betegségekbe kerülnek ennek következtében, nyomorúsága vége. Ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Számít az, hogy mi lesz a következménye a bűnnek? Számít az, ha dohányzom, és majd egyszer rákba fogok meghalni? Hát persze nem tudom, hogy mikor, lehet, hogy 10 év múlva, lehet, hogy 20. Számít? Tudjuk, hogy lesz nyomorúság. Hát aki ismer ilyen embereket, mondjuk én nem dohányoztam, de vannak más problémák az életemben, ami hasonló módon működnek, mint ahogy a dohányzás is, vagy az alkohol. De ismertem ilyen embereket, az alkoholról le tudod szokni, például a dohányról nem tudom a mai napig sem. Pedig ugyanaz a működési elve, mint ahogy az alkoholtól való szabadulásnak is. Az alkohol tönkretesz? Tönkretesz. Aki ismer ilyen embereket, akik isznak. Sanyinak az édesapja is az volt, én nem ismertem, de mondja, hogy minden nap úgy amikor kijózanodott, mindig azt mondta, hogy ő nem akar inni. Ő ezt nem akarja. Nyomorúság volt a következménye. Akiknek vannak ilyen családtagjai, tudják, hogy mi az. Borzasztó. Nyomorúság.
1: Igen.
0: És mégis azt mondja az ige, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Akkor mondjuk egy néhány más olyan példát, ami igen, hát talán a dohány, alkohol bennünket nem érint. De vannak dolgok, amik érintenek? De most az ételről szeretnék néhány szót szólni. És nem akarok senkit és semmire utalni, csak úgy elgondolkodtam. Saját családunkban volt ilyen probléma. Volt valaki, aki a családunkban például nagyon szerette, ugye húsevők voltunk, és nagyon szerette a zsíros dolgokat. És tudjátok, hogy hát aki evett zsíros, húsos dolgokat, az tudja, hogy az mivel jár. Hát én is ezen nőttem föl gyerekkoromban. Ugye gyomorfájás, fejfájás, és akkor még jó, hogyha csak itt fejeztük be, és nem volt egyéb következménye. És a családunkban ezt úgy oldották meg ezeket a problémákat, mivel nagyon finom volt a zsíros étel már akinek, és aki nagyon szerette, bevette a bilagitot. Nyomorúság következett utána. Borzasztóan érezte magát az ember. De azt az élvezetet, azt az 5 percet, amíg lenyelte azt az ételt, az nem adta oda semmiért. Nem számított utána a jövő nyomorúság, és mi következett, és ez minden nap szinte. Vagy legalábbis 2 naponta. A nyomorúságnál mégiscsak jobban szerette. A hasát, az ízt, az ételeket. Most csak kiemeltem, és tudjátok, mi lett a vége sajnos, gyomorrák. És borzasztó nagy szenvedés. Most ezek ugye ilyen nagyon kiemelt dolgok, de csak ezekre a dolgokra gondolhatunk? A lopás. Amire ugye végig gondoljuk ezeket a dolgokat, ugye ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj, ne kívánd. Ugye a 10 parancsolatnak az emberre vonatkozó dolgait, ha végig gondoljuk, tényleg nyomorúságot hoznak az ember életére. Mi történik, ha valaki lop? Jó annak az embernek? Félelembe éri az életet ezután. Ha nagyobb dolgot csinált, akkor vannak következmények. Következik a börtön, és nagyon sok minden. És mégis hány ember megteszi? Ki jön a börtönből, és újból folytatja? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz. Noha, azt a nyomorúságnál jobban szereted. Mert mi is a bűn? Mit mond a Biblia? Mi a bűn? A bűn a törvénytelenség, vagy a törvény ellenesség, a szeretettel való szembemenés, mindaz, ami a szeretettel szembe megy, a szeretett törvényével, mindaz bűn. De tulajdonképpen nem, ez csak néhány gondolatban szerettem volna csak felvezetni ezeket a gondolatokat, de amiről ma szeretnék szólni, egy olyan dolog, ami azt gondolom, hogy mindnyájunkat érint, mert talán az alkohol, dohány nem érint, és még talán sorolhatnánk egy pár dolgot, ami talán bennünket nem érint. De mi történik akkor, amikor igazságtalanság ér bennünket? Ért már benneteket igazságtalanság? Gyerekeket is? Még Szonya is azt mondja, hogy őt is érte igazságtalanság. Úgy látszik, egész kicsi kortól érnek bennünket ilyen dolgok. És mit szoktunk érezni, amikor igazságtalanul bánnak velünk? Szerintem mi minden nap úgy érezzük, hogy velünk igazságtalanul bánnak, nem? Nem vagytok így vele? Nem? Van, aki azt mondja, hogy nem. Pedig nagyon sokszor belegázolnak az igazságérzetünkbe, és nagyon sokszor fájdalmas az, hogy pedig nekem van igazam, nem? És volt-e olyan dolog-e már az életünkben, hogy valami olyasmit fogtak ránk, amit mi nem is tettünk? Talán az óvodás kortól kezdve, ugye? Óvodába, iskolába. Volt olyan, hogy nem mi tettük, és mégis ránk fogták? És olyan szemmel néztek, és borzasztó nehéz lenyelni. Milyen igazságtalan. Hogy nézünk azután erre az emberre, és egyáltalán hogyan viselkedünk? Mit tettünk olyankor? Nyomorúságos egy állapot, amikor igazságtalanul bántalmaznak bennünket? És ránk fognak dolgokat? És mit tettünk ilyenkor? Hogy általában az emberben mi születik meg a szívében, amikor igazságtalanság éri?

0: Melengetjük ezeket az érzéseket. Volt azonban a Bibliában egy ember, aki nem így reagált ezekre a helyzetekre. Erről az emberről a gyerekek is már nagyon sokat tanultak, és talán a legellenmondásosabb ember a Bibliában. Ha egy picit mélyebben belegondolunk az életébe, és végigkísérjük az életét, és nagyon sokat ismerhetünk meg az életéből, mert nagyon sokat megfogalmaz, nagyon sok imádságát ismerjük. Ez pedig Dávidnak az élete, és az ő életéből szeretnék majd egy részt kiemelni, de mielőtt ide rátérnénk erre a részre, hogy jobban értsük, hogy tulajdonképpen hogyan is küzdött Dávid, és milyen küzdelem volt az életében. Ez a bizonyos ige, ami az elején elhangzott, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, no azt a nyomorúságnál jobban szereted. Ha azt mondom, hogy Dávid, mi jut eszünkbe róla? Gyerekek, nektek Dávidról mi jut eszetekbe? Sokat tanultatok már róla, szerintem ő az a bibliai személy, akiről a gyerekek, főleg a fiúk is nagyon szeretnek hallani, tanulni. A Dávid akkor Góliát, ugye?
1: Mi már láttunk szavaját, amikor tanultunk most.
0: Igen? Tehát Dávid és Góliát. Ugye Dávidnak az elhivatását is ugye általában egész kis gyermekkorban már tanítani szoktuk a gyerekeknek, meg otthon is gondolom sokan, ahogyan kiválasztott őt az Isten. Gondoljuk el, hogy fiatalon 18 éves lehetett, és vagytok itt egy páran kamaszok, 18 évesen jön a próféta, és ugye hivatja őt, amikor már senki nem is gondol vele, hogy egyáltalán ott legyen a családi összejövetelen, és felkeni őt királlyá. Ezután következik ugye a Góliáttal való küzdelem, és nem akarom elmondani, nagyon jól ismeritek a történetet. Mi az, ami vezéri Dávidot végig? Mi az, ami a Góliáttal szemben elindítja benne azt, hogy kiáll oda, és megküzd a Góliáttal, és legyőzi? Ugye fáj neki az, hogy azt az Istent, aki addig ott volt vele ifjúságától fogva, aki az ő népének az Istene, gyalázzák is. Itt van egy egész sereg, Saul ala az élen, és nincs, aki megoltalmazza, nincs, aki Isten nevében elinduljon. És hogy veszi a bátorságot, és elindul Istennel együtt, és hatalmas győzelmet arat. És azután pedig azt tudhatjuk Dávidról, hogy amikor már Saul maga mellé veszi, akkor mit énekelnek az asszonyok? Legyőzte Saul az ő 1000-ét, Dávid pedig az ő 10000-ét. Ki volt a nagy ellenség Dávid életében? A filiszteusok. A filiszteusok ellen küzdött Dávid, és olyan döbbenetes aztán, ahogy haladunk az életét szemlélve, milyen szomorú dolog történik az életében. Úgy gondolom, hogy Dávid felkent királyként, oda kerülve Saul udvarában, valami olyasmit él át, amit mi talán az életben még nem éltünk át. És mi volt, ami annyira nehéz volt Dávidnak megélni? Nem tudom, hogy belegondolnánk ezt, hogy nap mint nap mit kellett neki átélnie. Ugye Saul irigységre indult az ő szívében, irigykedni kezdett el erre a fiatal emberre. És ugye tudjuk azt, hogy állandó üldözés lett az osztály része Dávidnak. Nem tudom, mi ezt hogy tudnánk megélni. Nagyon nehezen tudjuk elviselni azt, ha velünk igazságtalanul bánnak. Volt oka arra Saulnak, hogy így bánjon Dáviddal? De semmi oka nem volt rá, és mégis nap mint nap ennek volt kitéve egy életveszélynek. És amikor ugye a dárdát utána hajítja, és ugye Jonatán közben jár először érte, akkor az édesapja ugye megfogadja, hogy nem, most már nem fogja bántani. De ugye Dávid megszavazza a bizalmat, visszamegy, de mit tapasztal nap, mint nap, és újból visszatérő dolog? Hogy nincs nyugalma, állandóan ki van téve a halálnak, a halál veszélynek, illetve a kiszolgáltat vannak, hogy megölőd bármikor Saul, hiszen kezd megőrülni teljesen. Hogy lehet ezt feldolgozni? Isten elhívott, Isten királynak hívott el, ott vagyok Saul mellett, felkent király mellett, és ez hónapokon és éveken keresztül

0: zajlik. Igazságtalan? De nagyon igazságtalan. Hogy lehet ezt feldolgozni? Hogy dolgozza fel Dávid? Az utolsó esemény, ugye a nagy esemény, amiről szintén szoktatok tanulni, gyerekek is, ugye az, amikor már el sem mer menni az ünnepségre Dávid, hanem jelenti, hogy inkább hazamegy, ugye Jonatán fedez neki, és ugye a nyilvesszőt kilövi, és Dávidnak menekülnie kell, és elkezdődik a hajsza. Ugye barlangról barlangra, pusztában tölti az élete fiatal éveit. És hadd kérdezze meg, mit tesz Dávid? Gondolom, egy olyan hibába esik bele Dávid, amiben nem esünk be, amiben mi beleesünk nagyon sokszor, amiről szóltunk az előbb, ha te így, akkor én is úgy. Így viselkedik Dávid. Kétszer Isten kezébe adja Sault. Kétszer megtehetné azt, hogy megöli, és igazságot szolgáltat. És Dávid nem teszi ezt. De egy másik hibába esik bele, amiről szeretnék tulajdonképpen szólni, és ami úgy gondolom, hogy olyan dolog, amit talán mi sem tartunk bűnnek. Sámuel első könyvében lapozzuk fel, és most már olvassuk el közösen azt a történetet, ami tulajdonképpen erről a bűnről szól. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Sámuel első könyve 27. fejezetében azt olvassuk, hogy amikor menekülnie kell Dávidnak Saul elől, és Jonatán segítségével, hogy elindul. 27. fejezet első versében így olvasnám. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom a Saul keze miatt, nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába, így Saul felhagyazza, hogy engem tovább is üldözön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Milyen megoldást talál Dávid? Amikor igazságtalanság és üldöztetés éri folyamatosan. Dávid folyamatosan egy hibába esik vissza. Igen, nem öli meg, és nem szolgáltat maga igazságot, de kétségbe esik. És kétségbeesésében milyen döntéseket hoz? Nem tudom, estünk már kétségbe valamikor? Az életünkben? Volt olyan, hogy valami olyan ért az életben, amikor nem látunk megoldást. Úgy gondolom, hogy Dávid, aki menekül barlangra, barlangról, igaz, hogy meghagyta kétszer Saul életét, de a második esemény után, amikor ugye Saul megesketi őt, hogy nem fogja az ő családját elpusztítani, ha tudja, hogy ő lesz a király, Dávid már nem mer bizalmat szavazni neki, és azt olvashatjuk itt, mit gondol magában? Egy napon mégis el kell pusztulnom Saul keze miatt. Nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök hova? A filiszteusokhoz. Nagyon érdekes, hogy ez nem az első menekülése. Az első menekülése hová is történt, amikor elment a papokhoz, akiket aztán leöltek az ő hazugsága miatt. Hová menekül először, emlékeztek rá? Gádba, Ákishoz, és amikor rádöbben, hogy veszélynek van kitéve, akkor őrültnek teteti magát. És aztán Isten megszabadítja őt, olvashatjuk a zsoltárokban, és a zsoltárok beszélnek arról tulajdonképpen, mi mindent él át Dávid, nagyon sok zsoltára van Dávidnak. Megpróbáltam megkeresni ez a történethez való zsoltárt, vajon mi lehetett a szívében, amikor ezek az események történtek. És például ennek az eseménynek és az első menekülésének is megvan a zsoltára. Nagyon érdekes, hogy szabadítja meg őt az Isten. És mindezek után, amikor már egyszer az Isten megszabadította ugye, a filiszteusok kezéből őket, mégis oda jut ugyanarra az eredményre, hogy keres egy megoldást. És mi ez a megoldás megint? Mégiscsak elmegy Gádba, és elmegy Ákishoz. Azt olvasjuk a második versben, felkelvén azért Dávid elment, ő is az ő 600 ember, és az a 600 ember, aki vele volt, Ákishoz, Máok fiához, Gád királyához. És a negyedik versben azt olvassuk, mikor pedig Saulnak megmondották, hogy Dávid Gátba menekült, nem üldözte tovább őt. Hát jó megoldás született, ugye? Belefáradt az üldöztetésbe, és úgy gondolta, hogy akkor inkább a filiszteusok. Jó megoldás ez? Menjünk az ellenséghez. Menjünk oda, ahol Góliát volt, a Góliát táborába, álljunk át. Oda pártolunk. Kinek a pártjára állunk? Góliátnak és a filiszteusoknak a pártjára, nem? Ne pártolj a bűnhöz. Noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nyomorúságban volt Dávid? Ugye más jellegű nyomorúság, mint nem úgy, ahogy beszéltük, hogy ugye vannak bűnök, aminek a következménye nyomorúságok, hanem vannak olyan dolgok, amikor magában a nyomorúságban vagyunk benne. Mert igazságtalanság ér bennünket. Mi vagyunk szolgáltatva. Kétségbeesünk. És a kétségbeesésben nagyon sokszor emberi megoldásokhoz nyúlunk, és nagyon sokszor ugyanazokhoz az emberi megoldásokhoz térünk vissza. És azt olvassuk a 8. versben, hogy miközben ott tartózkodott, és jó dolga volt, talán még a 7. verset olvasnám, hogy mennyi ideig volt itt Dávid. S jönnám a napoknak száma, amíg Dávid a filiszteusok földjén lakozott, 1 esztendő és 4 hónap. 1 év 4 hónapot ott tartózkodott, nyugalmas élete volt, Ákis nagyon megszerette őt. És azt olvassuk a 8. verstől, és felment Dávid embereivel együtt, és megtámadtak a gesúreusokat, a gérzeusokat és az amálékitákat, mert ezek voltak annak a földnek lakosai elejétől fogva, melyen Shurba megy egészen Egyiptom földjéig. És mikor Dávid megverte az országot, sem férfit, sem asszony nem hagyott életben, és elvitt juhokat, ökröt, szamarakat, tevéket, ruhákat, és úgy tért vissza, és ment Ákishoz. És mikor pedig Ákis azt kérte, hová törtetek be most, Dávid ekként felelt. Juda déli részére, és Jerákmélnek déli részére, és Kéneusnak déli részére. Dávid azonban sem férfit, sem asszony nem hagyott életben, hogy Gátba vigye mondván. Valamiképpen ellenünk ne nyilatkozzanak, és azt nem mondják. Így cselekedett Dávid. Ez volt az ő szokása a egész idő alatt, amíg a filiszteusok földjén tartózkodott. És Ákis bízott Dávidban mondván. Bizonyosan gyűlöletessé tette magát az ő népe Izrael előtt. Azért örökké az én szolgám lesz. Ön döbbenetes. Egy apróság, egy kétségbeesés. A kétségbeesésben hozott rossz döntés egy útra sodorja az embert. És mi ez az út? Ugye Dávid megpróbál a filiszteusok földjéről Isten parancsolata szerint tenni, hiszen az volt Isten parancsolata, hogy mindenkit, ugye, aki azon a földön volt, az ígéret földjén, ugye azokat a népeket pusztítsák el, és ő pusztítja, ugye, az amálekitákat. De mire vigyáz nagyon? Hogy nem, hogy megtudja Ákis, és hogy azt hazudja, és hazugságba keveredik, hogy ő tulajdonképpen Júdát támadja. És Ákis nagyon boldog, mert nem akárki állt át az ő pártjára, pártolt mellé. Ákis bízott Dávidban mondván, bizonyosan gyűlöletessé tette magát az ő népe, Izrael népe előtt. Ezért örökké az én szolgám lesz. Hát jó szövetséget kötöttek egymással. Csak jön egy nagy válság és egy nagy probléma Dávid életében, ami ezután következik. Ugye a 28. fejezet arról szól, hogy Saul elmegy az Endori asszonyhoz, ezt most nem is vesszük át. Tudjuk azt, hogy mit jövendő az Endori asszony, hogy meg fog halni a filiszteusokkal való küzdelemben. És így indul el Saul és az ő fiai a harcba. És a 29. fejezetben az első verstől olvasnám. Akkor a filiszteusok összegyűjték minden seregüket Áfeknél, Izrael pedig tábort járt a forrásnál, amely Jezreel mellett volt. És a filiszteusok vezérei kivonultak, ki százzal, ki ezerrel, Dávid pedig is az ő emberei hátul mentek Ákissal. Milyen borzasztó helyzetbe került hirtelen Dávid? Dávid a Góliát legyőzője, aki a filiszteusokat Isten gyalázójuknak tekintette. Egyszer csak ott találta magát, hogy menetel Ákissal, és Istennel szemben, és az Izrael népével szemben halad. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, no azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nyomorúságba volt, de nagyobb nyomorúságba került. Hát azt hiszem, hogy ennél nyomorultabb állapotban nem lehet az ember. Ő, aki Istenért kiállt egy Góliáttal szemben, egyszer csak ott találja magát, hogy megy az Istennel szemben. Mi a megoldás ebben a helyzetben? Amikor a magunk életére kétségbeesésünkben, rossz döntéseink következtében belekerülünk, és mit tegyünk ekkor? Biblia nem tesz róla bizonyságot, hogy Dávid mit csinál éppen, de úgy gondolom, hogy nagy szorultságában valószínűleg az Isten keresi ismét. Mint ahogy Dávidnak ez a nagysága, és ez a csodálatos Dávidban, és ezért lehet ő Dávid, az a Dávid, és nem Saul, hiszen Saulnak sem voltak nagyobb bűnei, mint Dávidnak. Különbség csupán az volt, hogy Saul nem akart, és sosem akart, és nem tudott szembesülni a bűnnel. Dávid egy olyan helyzetbe kerül, amikor szembesülnie kell azzal, hogy a döntései mennyire rosszak voltak, és hogy mennyire bűn volt, és mennyire bűnhöz fártolt igazán. És mi volt a bűn? Mi volt az a bűn, ami oda vezette, hogy ebbe a helyzetbe került? Ez pedig a kétségbeesés. Nem tudom, hogy gondolkodtunk ezen, hogy a kétségbeesés is bűn? Hogy az aggodalmaskodás is bűn? Szoktunk aggódni, én szoktam. Én sajnos egy ilyen örökséget kaptam, és ezt elég sűrűn gyakoroltam is. Elég aggódó típus vagyok, úgyhogy ez a történet nagyon sokat jelentett számomra. Mikor az ember kétségbe esik, és nem tudja, hogy mi lesz, merre induljon tovább, akkor jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, hogy a kétségbeesés és az aggodalmaskodás az bűn. És miért bűn? Azért, mert feladjuk Istenbe vetett bizalmunkat, és olyan döntéseket tudunk hozni, aminek sokkal mélyebbek és borzalmasabbak a következményei. Nem olvasuk azt, hogy Dávid itt imádkozott, de egész bizonyos, hogy imában fordult az Istenhez. És hogyan lépett közbe az Isten? És nekem ez a csodálatos Dávid életében, Dávid életét szemlélve, hogy nincs olyan mély pont, ahonnan nincs visszatérés. Olyan bűnöket látunk az életében, Dávid életében, én nem tudom, hogy hogy tudta feldolgozni a 80 papnak és a családtagjainak a meggyilkolását az ő hazugsága miatt. Nem tudom, hogy hogy tudnám én feldolgozni ezt. Hogy miattam elpusztítják ráadásul ugye a szent embereket, nem is akárkiket, bármennyire hadakozó ember volt. Ez ennyi embernek a vére ott van a lelkemen, csak azért, mert én kétségbe estem és menekültem, és nem mertem igazat mondani. Aztán, ha Bécsabéra gondolunk, és az összes többire, ugye a gyilkosság, hogy lehet ezeken túljutni? Hogy lehet ezt feldolgozni, amikor az ember akaratlanul, mert menekül, mert tulajdonképpen igazságtalan az egész, de megoldásokat talál maga számára. Csak egy módon lehet, és lehet, hogy nem tudom, a fiatalok mennyire voltak már ilyen helyzetben, de az életben biztos, hogy egyre sűrűbben fog az ember ilyen helyzetbe kerülni, amikor talán saját döntéseink, rossz döntéseinknek a következményét inni kell majd. Mi már idősebbek belekerültünk ilyen helyzetekbe, és tudjuk, hogy nem könnyű onnan kikerülni. Amikor minden olyan sötét, akkor jussanak eszünkbe ezek a szavak. És ez a történet maga, mert egy nagy fordulat következik be. A harmadik versben, 29. fejezetben így olvassuk, mondták a filiszteusok vezérei, mit akarnak ezek a zsidók? És mondta Ákis a filiszteusok vezéreinek, avagy nem ez a Dávid Saulnak, az Izrael királyának szolgája, ki már napok óta, sőt évek óta nálam van, és nem találtam benne semmi rosszat attól a naptól fogva, hogy átjött a mai napig. De megharagudtak őre a filiszteusok vezérei, és mondták neki a filiszteusok vezérei, küldd vissza ezt az embert, hogy térjen vissza a helyére, oda, amelyet rendeltél neki, és ne jöjjön el mi velünk a harcba, hogy ellenünk ne forduljon a harcban. Mert ugyan mivel tehetné magát kedvesebbé ura előtt, ha csak nem ezeknek a vitézeknek a fejeivel? Avagy nem ez a Dávid, akiről így énekelnek a körtáncban? Megverte Saul az ő ezerét, és Dávid az ő tízezerét. Hogyan fordul a kocka? Egy imádságra. Talán csak a szívben elmondott felkiáltásra. Talán nem is volt olyan ima, hogy leborult és ott hosszan tudott imádkozni, hanem Uram, segíts, most jöjj! Most mit csináljak? Jönnek a vezérek, és azt mondják, hogy ez a Dávid, hát azért mi nem bízunk meg benne. Szólította azért Ákis Dávidot, és mondta neki, él az Úr, hogy te becsületes vagy, és kedves előttem, mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba, mert semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél a mai napig, de a vezérek előtt nem vagy kedves. Azért micsoda elismerés ez, nem? Van egy ember, aki megbízik bennem, persze, hát én azért néha hazudtam neki, de ő teljesen, hogy tekint rám. De még ezt is átélni, nem? Az ellenség királya, aki tulajdonképpen barátjának tekint engem. És azt mondja, él az Úr, hogy te becsületes vagy. Hát, kérdés, mennyire? Te becsületes vagy, és kedves előttem, mind kimenésed, mind bejövésed velem a táborba. Mert semmi rosszat nem tapasztaltam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél minden mai napig. De a vezérek. Azért, hogy Dávid mennyire nem volt egyenes lelkű, azért még a következőkben látszik. Ki azt mondja neki, most azért térj vissza, és menj el békességben, és semmit se cselekedj, amit a filiszteusok vezére előtt helytelen. És mondta Dávid Ákisnak, mit gondolom, mit mond erre Dávid Ákisnak? Mi mit mondanánk? Valaki ennyire belénk veti a bizalmát, ennyire bízik bennünk, és mondta Dávid Ákisnak, vajon mit cselekedtem, és mit találtál a te szolgádban attól a naptól fogva, hogy nálad voltam a mai napig, hogy ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen. Mit mond Dávid? Nem döbbenetes? Segítségül hívja az Isten, jönnek a vezérek, hogy rendben, ő semmiképpen ne jöjjön, mert tulajdonképpen kimenekedne, mert mindig játssza a szerepét. Eljátssza azt, vajon mit cselekedtem én, hogy ne menjek el, és mit mond? Ne menjek el, és ne harcoljak a királynak, az én uramnak ellenségei ellen. Miért nem viszel magaddal? És közben a szívében ezt gondolja? Alig várja, hogy elmehessen onnan a tett színhelyéről, de mégis eljátsza a szerepét. Ilyen helyzetben lehet Istenhez fordulni ezután? Ismét, és ismét, és ismét. Ákis pedig felelte, és mondta Dávidnak, tudom, bizonyára kedves vagy előttem, mint az Istennek angyala, de a filiszteusok vezeré mondták, el ne jöjjön velünk a harcba. Ezért kelj fel korán reggel, uradnak szolgáival együtt, akik veled eljöttek, keljetek fel korán reggel, miért megvírad, és menjetek el. Felkelt azért Dávid embereivel együtt, hogy korán reggel elmenjen, és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig felmentek Jezreelbe. Hát erre azt mondhatta Dávid, hogy ugye? Hát, ebből kikerültem. És ezután így olvasuk a 30. fejezet első versét. És történt, hogy amikor Dávid harmadnapon embereivel Siklágba megérkezett, íme az amálekiták betörtek a déli vidékre Siklágba, s leverték Siklágot, és felégették azt tűzzel. Mire érkezik meg Dávid a nagy sóhajtás után? Van következménye a bűnnek? Van következménye a hazugságnak? Van következménye az egyenetlen járásnak? Ugye talán a fiatalok sokszor érzik azt, és a gyerekek is fiatalabbak, és sokszor mi is, az idősebbek, hogy Isten parancsolatai, meg Isten törvényei, meg a bűn, hát mi az? A bűn az nem nagy dolog. Miért bűn a bűn? Mert a bűn önmagában rossz. Miért rossz a hazugság? Kinek rossz az? Nekem lesz rossz. A bűn önmagában rossz, és ezért Isten ezért akarna bennünket óvni a bűntől. És minden bűnnek vannak következményei. Nem tudom, hogy ezt már említettem, de bennem nagyon mélyen megmaradt, amikor még kisebbek voltak a gyerekeink, és volt egy igeszakasz, amit együtt tanulmányoztunk egy fél éven keresztül, és ott a törvényről beszéltünk, a törvényszerűségről, a bűnnek a törvényéről. És arról beszélgettünk, hogy ha a bűn bűnnek nevezem, vagy nem nevezem, attól bűne is van-e következménye. És egy ilyen példa hangzott el, hogy azt mondom, hogy a törvényszerűségek nem működnek. Az változtat azon, hogy működnek, vagy nem? ha azt mondom, hogy kiugrok a 10. emeletről, és nekem nem lesz semmi problémám. Mondhatom? Mondhatom, nem? Megtehetem? Megtehetem. Szabadságomban áll? Minden szabad nékem, de nem minden használ. De próbáljak kiugrani a 10-ről. Lesz következménye? A nehézségi törvény még senki nem tudta legyőzni. Mondhatok bármit. Mondhatom, hogy a bűn az nem bűn, a kisbűn nem bűn, annak nincs következménye, de minden bűnnek van következménye. Kicsinek kicsi, a nagynak nagy. Dávid életében is volt egy borzasztó következmény. Olvasok a 3. versben, hogy amikor azért Dávid embereivel együtt a városba érkeztek, íme az tűzzel felégetett volt, feleségeik, fiaik és leányaik pedig fogságba hurcoltattak. Akkor Dávid is a nép, amely ő vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Kik sírtak? 600 jól kiképzett katona. Visszaérkeztek. Nem mentek a filiszteusokkal küzdeni az Isten népe ellen, ehelyett mire tértek vissza a Siklágba? Felégették a várost, és megkapták azt, amit tulajdonképpen ők adtak folyamatosan, ugye az amalekitáknak. Azzal a különbséggel, hogy azt még nem tudták, hogy vajon életben maradtak-e feleségeik és gyermekeik. Mert ha te így, akkor én úgy. Mit várhattak ezután? Várhatták azt, hogy életben maradnak a családtagjaik? Hogy egyáltalán életben maradtak? Semmire nem számíthattak. Hát volt okuk a sírásra. Nem elég, hogy Dávidot üldözte Saul, ugye ezért kellett elmenekülni a filiszteusokhoz. Hát úgy, ott éltek úgy, ahogy éltek. Isten kimenekítette, és akkor itt van a következmény. És azt olvassuk a 6. versben, és Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. Nagy szorultságba jutott Dávid? Nem tudom, mit szólnánk mi egy olyan baráthoz, akinek a bűnének a következtében, ami családtagjaink ilyen bajba kerülnek. Jó kis barát, ugye? Jó kis testvér. És miről beszélt a nép? A 600 katona egyébként kik tartoztak ide a katonák közé? Az egész családja, nem? A családja ment vele. Az ő szolgáik. Az a 600 ember, akik bíztak Dávidban, és látták, hogy igaza van, követték őt, vele nyomorogtak ott, hiszen ők is ki voltak szolgáltatva Saul őrültségének, és veszélyben volt az életük. És most a saját vezérük, Dávid bűnének a következményeit, ugye most ők arathatják, és azon voltak, hogy megkövezik őt. Na most ebben a helyzetben mit tennénk mi? Hát a kétségbeesésnek újabb hulláma végig söpörhetett Dávidon. Megpróbáljátok majd meg otthon, ha valamikor lesz időtök és kedvetek, így olvasni Dávid zsoltárait ennek a hátterén. Sokáig nem értettem, hogy mindig zavart is engem, hogy mindig az ellenségről beszél, meg hogy így büntesse az ellenséget, meg úgy büntesse az Isten, meg hogy ő ártatlan, de hát itt azért nem éppen ártatlan. És azt olvasok, hogy mégis Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És ez egy óriási dolog. Hogyan erősíthette meg magát? Ennek egyetlen egy útja van. Saul is megerősíthette volna magát az Úrban, de ő nem tette. Egy ilyen helyzetben egyféle módon lehet megerősítenünk magunkat. És Dávid ugyanezt mondta el nagyon sok zsoltárában. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt. Igen, elismerte, hogy bűnös. Elismerte azt, hogy mindent ő rontott el. Mindenért ő a hibás, ő a bűnös. De felkiáltott az Istenhez, hogy Istenem, segíts. Tényleg minden bűnre van bocsánat? Minden helyzetből van kimenekedésre lehetőség az embernek? Azt mondja a Biblia, igen. Bármit teszünk, bármilyen mélyre kerülünk. Csak egyre kell vigyázni. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz. Noha azt a nyomorúságnál jobban szereted, de ha mégis oda pártolunk. És nekem Dávid élete ezért olyan nagy példa és olyan nagy reménység. a kétségbeesések és az aggodalmaskodások rossz lépéseinek a következményei. Az ember láthatja az életében, és le is arathatja. De ha mégis az Istenhez fordulunk, ha mégis bízunk benne. Ha azt mondom, igen, elrontottam mindent. Tudom, hogy ezt érdemlem. Igen, ez megkövezés jár nekem. De mégis az Istenhez mer fordulni. És azt olvasok a 7. versben, mondta Dávid Abjatár papnak, Akimélek fiának. Hozd ide nekem az efódot. És Abjatár odavitte az efódot Dávidhoz. És megkérdezte Dávid az urat mondván, üldözzem-e ezt a sereget, utolérem-e őket, és mondta neki, üldözzed, mert bizonyosan utoléred, és szabadulást szerzel. Azért milyen érdekes, hogy azért mégiscsak barátai és szerettei voltak ezek az emberek Dávidnak. Én úgy gondolom, hogyha egy családban is történnek problémák, nehézségek, küzdelmek, amikor az ember igazán bűnbánatra jut, és amikor tényleg az Istent meri ezek után is keresni, és oda mert menni az Istenhez, és azt mondani, hogy Uram, most megkérdezem, hogy mit is tegyek ekkor. Az Isten mindenképpen válaszol. És az Isten megmondta, üldözzed, mert bizonyosan utoléred és szabadulást szerzel. Ilyen hatalmas reménység volt, és láthatjuk, hogy tényleg barátai voltak ezek az emberek, mert egy esélyt adtak azért az Istennek is neki is. Azt olvassuk, hogy elment azért Dávid és az ő 600, és a 600 ember, akik vele voltak. És ugye aztán találnak egy embert, egy rabszolgát, aki elmondja, hogy tulajdonképpen mindenki él, és mehetnek, és üldözhetik őket, és le is győzik az amálekitákat, és megtörténik a nagy szabadítás. És talán 18. verstől még elolvasnám az igét, és mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az amálekiták, az ő két feleségét is megszabadította Dávid. És semmiük sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem, és mindabból, amit elvittek tőlük, Dávid mindent visszahozott. És ugye még a juhokat, barmokat is elvette, ugye, ami az övék volt, és ez a Dávid zsákmánya lett. Aztán ugye nem mindenki ment a harcba, 400-an mentek, 200-an maradtak, és aztán igazságtalan akarták elosztani, mert ugye a 200, aki maradt, és vigyázta a ruháikat, ugye, azok ne kapjanak a zsákmányból, de Dávid mondta, nem mindenki együtt volt, tehát együtt küzdöttük ezt, és mindenki egyformán részesül a javakból, a zsákmányból. Olyan, tényleg olyan csodálatos, hogy amikor mi kétségbeesünk, és kétségbeesésünkben, nem az indítékaink szintjén, de mégis félelmeinktől kísértve beleessünk problémákba, nehézségekbe, bűnökbe, azért milyen csodálatos, hogy az Isten már ekkor gondoskodott arról, már jóval előtte, hogy megmaradjanak a családjaik, és semmi sem veszett el abból, ugye? Mindenük megőriztetett. De ha Dávid akkor ott kétségbe esett volna, abban nagyon szorult helyzetében, amikor meg akarták őt kövezni, akkor mi lett volna annak a következménye? Ismét egy rossz döntést hoz? Elvesztek volna fiaik, leányaik is mindenük. Őt megkövezték volna, Isten neve gyaláztatott volna, és hát nem lett volna Dávid király soha többet a trónon. Ez a történet legyen bátorítás mindnyájunk számára. Az életben bármilyen helyzetbe kerülünk is, bármit követünk is el. Ha nem vigyázunk, és a bűn mellé pártolunk valami módon, talán nem szívünk mélyéből akarva, hogy a Biblia írja, hogy lesz egy idő, amikor fel kell majd venni a fenevad bélyegét. És olyan megrendítő egyébként, amit ír a Biblia, hogy nem mindenki veszi fel a fenevad bélyegét a szíve mélyéből, és egyetértve azzal. Ugye valaki a homlokára veszi fel, és van, aki a kezére. Olyan időszak előtt állunk, amit ebben a nagy jólétben nem igazán érzékelünk, de ha egy kicsit követjük az eseményeket az országunkban, azért a viharfelhők már eléggé gyülekeznek. Nem tudjuk, mi következik ránk, nem tudjuk, hogy még hány hétvégét tudunk itt nyugodtan eltölteni. Bármi is bekövetkezhet ebben az országban is, és a világban is már bekövetkeztek bizonyos dolgok, de még a lufi nem eléggé robbant szét, úgyhogy lassacskán hullik szét ez az egész atomjaira, amit itt felépült. és ami hamisságra épült, de egyet biztos, hogy mindnyájunknak döntések sorozat előtt állunk mindnyájan, és egy olyan időszak előtt állunk, ahol döntenünk kell, vagy Isten ellen. De legyen ez bátorítás, ez a történet, és egész Dávid élete mindnyájunk számára, hogy ha meghoznánk is azt a döntést, ne talán a kezünkkel, ha nem is az eszünkkel, nem is a szívünkkel. Talán a szívünk mélyén egészen mással egyetértve, de mégis olyan döntést hozunk, mert kompromisszumok emberei vagyunk, és nem tudunk a jó mellett dönteni mindig. Ha mégis szembesülünk vele, ha mégis belátjuk a következmények kapcsán azt, hogy nem jól döntöttünk, akkor Isten abban a helyzetben és abban az állapotban is mindig vár bennünket. Nincs olyan bűn és nincs olyan helyzet, amiből Isten ne hozhatna ki menekedést. Legyen ez bátorítás mindnyájunk számára. És tanuljunk Dávidtól, hogy is lehet megerősíteni magunkat az Úrban. Akkor is, amikor a legkétségbeejtőbb a helyzetünk, amit mi magunk hoztunk magunkra. Segítsen ehhez az Isten bennünket, és olvassuk Dávid zsoltárait, amikor ilyen nehéz helyzetbe jutunk, és ne felejtsünk el hálát adni az Istennek. És legyen ez az ige előttünk szüntelen. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Igen, mi a bűnt a nyomorúságnál sokszor jobban szeretjük. De vigyázzunk, ne pártoljunk, ne válasszuk, ne értsünk vele egyet. Válasszuk az életet. Én kívánom, hogy ez a tapasztalat legyen a mindennapi küzdelmeinkben, osztályrészünk, hogy jobb ezt kikerülni. Lehet egyenesebb úton is járni. Nem kellett volna Dávidnak filiszteusok mellé kerülni. Őket választani, Isten meg tudta volna oltalmazni őket, őt és őket, ugye Izraelben is, ha hűségesek maradtak volna hozzá. Adja meg Isten, hogy az egyenes utat válasszuk mindig, de ha nem tennénk is, akkor is forduljunk mindig Istenhez bizalommal, az ő kegyelméből. Amen. Szerető édesatyánk, gyermekeidként jövünk te hozzád, és te, aki ismered mindnyájunk életét, ismered küzdelmeinket, kicsinyeknek és nagyoknak, fiataloknak és időseknek. Urunk, egy olyan világban, amiben élünk, olyan sok a küzdelem, különösen egy ilyen világban, amelyben a gonoszság sokasodik, és az igazság és a szeretet egyre jobban csökken és hidegül. Istenünk, olyan nehéz, Istenünk, akkor megállni, amikor igazságtalanság és bántalmazás ér bennünket. Olyan sokszor, Istenünk, ki vagyunk téve ennek a kísértésének, hogy rossz válaszokat hozzunk az életünkben. Amikor a bűn mellé pártolunk, akaratlanul is, amikor védekezünk, amikor emberi megoldásokat keresünk az életünkre. Segíts Istenünk, hogy amikor ilyen helyzetbe kerülünk, amikor küzdelmek és nyomorúság előtt állunk, hogy éppen benne vagyunk, akkor ne pártoljunk a bűnhöz. Segíts Istenünk, hogy a bűnt láthassuk, hogy lássuk meg a szemlélve Dávid életét is. És juttasd eszünkbe mindazokat a történeteket, amelyeket megismertünk, akár a Biblia alapjain, akár egymás életéből, hogy milyen hatalmas dolog az, amikor az ember elkerüli a bűnt, és nem választja a bűn útját. Urunk, olyan sokszor megtapasztaltunk ennek az ellenkezőit. Olyan sokszor választottuk a bűn már az életünkben, és olyan sokszor ittuk a következményeit. Kérünk Istenünk, hogy taníts bennünket, taníts a jót választani. De ha mégis elesnénk, Urunk, ha mégis a rossz utat választanánk, és következik a nyomorúság annak következtében, segíts Istenünk, hogy bátorságot merítsünk te hozzád menni, hogy megerősödjön a mi szívünk, megerősítsük a szívünket te benned, hogy a bűn bűnnek nevezve, megvalva bűneinket, mégis a te segítségedet várjuk, és megtapasztalhassuk azt, amit Dávid is megtapasztalt, hogy bár bűn követtem el, és nyomorúságba kerültem, de te nálad van a szabadítás. Add Istenünk, hogy ezt átéljük mindnyájan, hogy megismerjük a te kegyelmedet, a te szeretetedet és a te irgalmasságodat. Megismerjük, drága megváltunk azt, hogy te ezért jöttél el erre a világra, hogy megkeressed a bűnösöket, hogy megkeresed a téveigőket, és igazi bűnbánatra vezessed, hogy a kereszten minden bűnre van bocsánat. A Latornak is volt, Urunk, az utolsó pillanatban, amikor már nem tudta helyrehozni az életét. Urunk, oltalmazzál meg attól, hogy a bűn pártolhassuk az életünkben, attól, hogy egy más pártot válasszunk, téged válasszunk a mi szövetségesünknek életünk minden napján. Segíts így élni az életünket. Jézusunk nevében. Amen.
1: Amen.

Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ezt társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége. És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az
értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogy ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De ha valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt, maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy a mi életpályánk nem hiába való az Úrban. A másik igeszakasz pedig az Apostolok Cselekedetek könyvében található, a 26. fejezetben, ahol Agrippa király előtt tesz bizonyságot Pál apostol. És itt azt olvasnám a 13. verstől. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindannyian leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta a zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy nehéz az ösztök ellen rúgódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a féken tartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben, és azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy,
mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkezik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkiismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti. Az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kározat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi megoldás igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első ember pár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és borították be ezekkel,

leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről igának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben, és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz. És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány ige szakaszt szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdés adott válaszunk voltaképpen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót, és a népek közül senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben, Krisztus helyzetéhez képest, nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm? És jogos Pál apostolnak az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember, ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tetkintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz, és hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választathat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltak éppen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől

evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok, ez maga a valóság, az élet ösvénye, ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges, mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett, hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátust megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére, vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda-csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a káradat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem is uralkodjék igazság által. Ezt nehéz elhinni. Milyen sokszor gondoltunk, hogy a tévé erősebbnek bizonyult, mint az ima összejövetel. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy a világ befolyása olyan csábító hatással van ránk, hogy ezzel összehasonlítva a Szentlélek munkája nagyon gyengének tűnik. És most figyeljünk, ha így gondolkozunk, akkor valami nem világos előttünk. Nem értettük meg az evangéliumot. Nem ismételhetjük elég gyakran, olvasom John szavait, hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűn uralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mintha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra,
annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt írja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában, onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira megutáltatta, meg tudta utáltatni velünk, hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyul ejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthalljuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni. És ettől kezdve a megváltás egészen személyes ügyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinek méltó büntetését veszük, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foglyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste. Hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűn uralkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk-e a bűn, vagy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, a Krisztusban marad. Ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával, mert majd megposhasztja a régi az evangéliumot is, és lezüllet bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megposhad ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a Római Levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzáteszi éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul. A mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus.
és amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felüljövő befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik. Mert hogy parázna kapcsolat lenne. Vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halni ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az ember virulens módon feltámad, akkor biztosan megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, tehát az utolsó példát hadd mondjam még el. Erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa. Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól, de ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű, és a Krisztusban elrejtett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok. Mert szövetséges társam van nekem. Erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek. Mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaszívvel köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet, és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények változása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad, és hogy megismertük az evangéliumot nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk,
hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túl élni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni mindig és mindenkor. Segíts, Urunk, Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek, hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkijárata. Segíts, Istenünk, hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.

Gyerekek, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, körülbelül egy hónappal ezelőtt beszéltünk itt, egy délelőtt folyamán Istennek egy hatalmas csodájáról, amikor egy városnak a kőfalai leomlottak Izrael népe előtt. Emlékeztek rá, melyik volt ez a város? Hogy hívták ezt a várost? Melyik városnak a falai omlottak le? Jerikó falai. Ja, bocsánat, nem lehet. Így van, Jerikónak a falai omlottak le. Beszéltünk erről a hatalmas csodáról, hogy Isten milyen módon tette lehetővé az izraelitáknak, hogy birtokba vegyék ezt a várost, amelyik roppant bűnös volt. És ezután, amikor Jerikó elfoglalása megtörtént, akkor utána Józsué azt mondta, hogy most a következő város, amit el kell foglalni, az Ai. Ai. Így hívták a várost, hogy Ai. Ez Jerikóhoz képest egy teljesen jelentéktelennek tűnő kis város volt. És mégis, amikor ez ellen a város ellen mentek, akkor vereséget szenvedtek. A hatalmas túlerővel szemben Jerikónál győzelmet arattak. És amikor Ai ellen mentek, egy valóban ahhoz képest egy jelentéktelen pici kis város, összesen csak 3000-en mentek fel a seregből. Azt hitték, pillanatok alatt le fogják tudni győzni. Vereséget szenvedtek. Szerintetek miért? Hogy lehet az, hogy az emberileg lehetetlennek tűnő helyzetben győznek, és amikor ennyire egyszerű a feladat, úgy tűnik, hogy semmi probléma nincs benne, akkor meg vereséget szenvednek. Így van, nagyon fontos, nagyon fontos. Ugye itt az elbizakodottság is nagyon, nagyon nagy szerepet játszott. Azon kívül pedig, amikor a Jerikó elfoglalására sor került, az Úr azt mondta, hogy semmit nem szabad zsákmányolni, semmit nem szabad elvinni Jerikóból. Az egész az isteni ítélet alá van helyezve. Nem szabad nekik onnan semmit elvenni. És mégis mit csináltak? Volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Ákán. És az Úr parancsa ellenére, amikor azt mondta, hogy semmit nem szabad abból a városból kihozni, mégis elhozott onnan valamit. Egy köntöst, valamennyi ezüst vagy aranypénzt, meg egy pálcát, tehát bizonyos értékes dolgokat, ami neki nagyon fontos volt. Nem volt az sok az egész város vagyonához képest. De mégis elvett onnan azokból a dolgokból, amiről az Úr azt mondta, hogy nem szabad elvenni. És mi lett ennek az eredménye? Emiatt, mert ő ezt tette, ezért az Isten nem tudta megsegíteni az izraelitákat, és ezért szenvedtek vereséget. Én ebből a történetből, és ezek után, amikor ez kiderült, ugye az Úr megmutatta, hogy van egy bűnös a táborban, akkor vajon hogy derült ki, hogy ki volt az a bűnös, aki elvette azt a köntöst, meg a pénzt, meg azt a párcát? Hogy derült ki? Az Úr megmutatta nekik, sorba kellett állítani a 12 nemzetséget. Az Úr rámutatott, hogy melyik nemzetségből van, Júda nemzetsége. A többiek elmehettek, ott maradt az az egy nemzetség, és így mentek tovább, fő családonként mentek le, és a végén kiderült, hogy Ákán volt az, aki ezt tette, és az Isten ítéletét végre is kellett rajta hajtani. Én ebből a történetből most a részletekre két tanulságot szeretnék kiemelni. Kettő tanulságot mindössze. Az egyik az, hogy ha az Úr azt mondja valamiről, hogy ne tedd, ezt ne tedd, ez nem jó. Akkor akármennyire jelentéktelennek tűnik is valami, nehogy megtegyük. Mert amire az Isten azt mondja, hogy ne, azt ő nagyon komolyan gondolja. És az engedetlenség az Isten szava iránt, annak mindig megvan a nagyon szomorú következménye. És a másik dolog, amit szeretnék megemlíteni, hogy szerintetek ez az Ákán hogy vette el azt az értéket onnan? Mindenki szeme láttára? Mindenki látta, hogy elvette? Biztos, hogy nem. Hanem titokban vette el, ugye? És kitudódott? Kitudódott. Mert ha az emberek elől bármit is el tudunk rejteni, de az Isten előtt soha semmit nem tudunk elrejteni. Ő pontosan látja, hogy mit csinálunk. Azt mondja a Biblia, hogy az Isten ítéletre elő fog hozni minden dolgot, minden titkos dolgot, amiről azt hiszük, hogy emberek soha nem tudják meg. Éppen ezért vegyük komolyan, nagyon komolyan vegyük az Isten szavát, ha majd valamire azt mondja, hogy ne tegyük, akkor ne tegyük. És ha valamit mégis helytelenül tettünk, akkor menjük Isten elé, és valljuk meg, és kérjünk bocsánatot, hogy ne ő neki kelljen aztán bennünket kiemelni, és azt mutatni, hogy igen, ez az ember, vagy ez a gyerek helytelenül cselekedett, hanem mi magunk menjünk, és kérjünk bocsánatot Istentől, és rendezzük azt, amit helytelenül tettünk.
Köszönöm a figyelmeteket, menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, legutoljára Jerikó bevételéről beszéltünk, és a mai alkalommal ugyanarról szeretnék szólni tovább, amiről a gyerekeknek szóltunk, az Ákánnal kapcsolatos történetről, Aival kapcsolatos esetről, a vereségről, illetve Ákán bűnéről. A múltkor Jerikó elfoglalásával kapcsolatban láthattuk azt, hogy abban a történetben, abban a nagyon egyszerű történetben, amiről valóban már minden gyermek tud szinte, akinek olvassák otthon a Bibliát, mennyi hatalmas nagy tanulság van a mi számunkra. De ebből a történet folytatásából, Ákán bűnéből is hatalmas tanulságot meríthetünk. És én erről a történetről szeretnék a mai alkalommal részletesen szólni. Mindenekelőtt, mint ahogy a gyerekeknél is szóltunk erről, hogy amikor Jerikó bevételére sor került, az Úr előre parancsba adta a következőt, Józsué könyve 6. fejezetéből olvassuk a 17. és 18. verset, Józsué könyve 6. fejezet 17. 18. verse ezt mondja, és legyen a város maga és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve. Csak a parázna Ráháb maradjon életben, ő és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk. Mindazáltal ti óvjátok meg magatokat a teljesen Istennek szentelt dolgoktól, hogy miután néki szenteltétek, el ne vegyetek a teljesen néki szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. A Biblia versnek az utolsó gondolatára szeretném még egyszer a hangsúlyt helyezni. Azt mondja az Isten igéje, ezt mondta nekik az Úr, el ne vegyetek a teljesen Istennek szentelt dolgokból, hogy Izrael táborát átkozottá ne tegyétek, és bajba ne keverjétek azt. Micsoda súlyos figyelmeztetés! Bajba ne keverjétek, átkozottá ne tegyétek a ti vétketek, a ti bűnötök miatt, Izraelnek táborát. Nézzük meg, ezek után olvasnánk a történetet, a Jerikó elfoglalása utáni fejleményeket. Olvassuk el mindjárt a 7. fejezetből a 2-tól 5-ig terjedő verseket. Küldött ugyanis Józsué férfiakat Jerikóból Aiba, amely Bétaven mellett van, Bételtől napkelet felé, és szólt nékik mondván, menjetek fel, és kémlejétek ki azt a földet, és felmentek a férfiak, és kikémlelték Ait. Majd visszatértek Józsuéhoz, és mondták néki, ne menjen fel az egész nép, mint egy 2000 férfi, vagy mint egy 3000 férfi menjen fel, és megvejik Ait. Ne fárazd oda az egész népet, hiszen kevesen vannak azok. Felment azért oda a népből, mint egy 3000 férfi, de elfutottak Ai férfiai elől, és megöltek közülük Ai férfiai, mint egy 36 férfit, és üldözték őket a kaputól kezdve egész Szébarimig, és levágták őket a lejtőn, azért megolvadt a népnek szíve, és olyanná lőn, mint a víz. Nézzük meg a történetnek mindjárt ezt a részét, és szeretném, hogyha arra keresnénk a választ, hogy Józsué követett el itt valami hibát, vagy sem. Birtokba vették Jerikót, hatalmas csoda, mert valóban azt lehet mondani, hogy ez olyan csoda volt, amire szóval ez egyik legnagyobb csoda, ugye, Izrael története életében. Az Isten harcolt magáért a város, tehát Izrael népéért, így adta kezükbe a várost. Ezek után Józsué azt mondja, hogy most menjenek Aihoz, kémlejék ki, milyen az a város. És a kémek hírvivése alapján azt mondták, hogy 3000 férfiú elég, menjenek fel elfoglalni a várost. Mit mulasztott el Józsué? Józsué elmulasztotta az Istent megkérdezni. A nép annak ellenére, hogy az Úr azért tervezte ilyenre Jerikó leomlását, Jerikó bevételét, hogy egyértelművé váljon, hogy nem ők voltak azok, akik az ügyességükkel bevették a várost, hanem az Isten segítette meg őket, a nép mégis elkezdett magabízóvá válni. Kezdték a maguk erejét felmagasztalni, és kezdték lebecsülni az ő ellenségeiket. És még Józsué sem kérdezte meg az Istent, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. És azt mondta, hogy menjen el 3000 ember, és biztos, hogy birtokba fogják venni azt a várost. És így következett be a hatalmas vereség.
zárójelbe jegyzem meg, majd a történet végén még talán egy mondattal ki fogunk erre térni, hogy amikor a végén mégis birtokba veszik Ait, akkor nem 3000 embert küldenek el újra, hanem az egész sereget. Mert az Úrnak ez volt a parancsa. Szeretnék megállni, és a történetnek ebből a részéből a mi számunkra egy hatalmas tanulságot levonni. Tudom, hogy a kérdés szinte költői pillanatok alatt válaszolunk rá, de azért mégis megkérdezem, mikor szoktunk buzgóbban fohászkodni és az Isten vezetését kérni? Amikor emberileg lehetetlennek tűnő dolgokkal találkozunk, nehéz problémákkal találkozunk, vagy akkor, amikor hát úgy tűnik, hogy hát ez ahhoz képest semmiség, hát ez mikor szoktunk? Ugye mondom, hogy költői szinte a kérdés, és figyeljük meg, hogy valóban hányszor van az életben, amikor egy nagy megpróbáltatásban vagyunk, könyörgünk az Istenhez, vezetés, tanácsot, erőt kérünk, és mi a tapasztalatunk? Csodák történnek. És volt-e már olyan tapasztalatunk, hogy az élet leghétköznapi dolgaiban valamiben rosszul döntöttünk? Nem is tűnt olyan nagy horderejű kérdésnek, de az Isten tanácsát, véleményét nem is kerestük olyan buzgón, hiszen olyan természetes volt, hogy adta magát a dolog, hogy most mit kell tenni, nem kerestük olyan buzgón az Istent. És rossz, negatív következménye lett. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy a történetnek ezzel a részletével is az Isten azt akarja nekünk megmutatni, hogy a mi életünkben a dolgok nem maguktól mennek, nem a mi bölcsességünktől. Nincs úgy, hogy az életünknek az apróbb dolgait mi magunk megoldjuk, és a nehezebb dolgokat Istenre hárítjuk, és kérjük tőle a segítséget. Hanem minden ügyet, az apróbbnak tűnő ügyet, és a nagyobb horderejű kérdést egyforma hittel és alázattal kell az Isten elé vinni. Hangsúlyozom, alázattal. Ez az igazi alázat hiánya volt, hogy az Isten segítségét, vezetését és konkrét tanácsát nem kérve ki, fölmennek Ai ellen, azt gondolva, ez pillanatok alatt meg lehet oldani ezt a kérdést, magunk is el tudjuk intézni ezt az ügyet. Igen, az Úr ezzel a részlettel is arra akar tanítani, hogy mindent azonnal vigyünk ő elé, és ővele beszéljük meg, és ne gondoljuk azt, hogy bármiben is magunk elég bölcsek vagyunk ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Menjünk tovább a 6. versre, így olvasom, Józsué pedig megszaggatta az ő ruháját, és a földre borulva arccal az Úrnak ládája előtt mind estéig ő és Izrael vénei, és port hintettek a fejükre. Ugye vereséget szenvedett Izrael népe, gondoljunk bele abba, hogy ennek milyen hatalmas nagy kihatásai vannak. Tehát az ellenséget is felbátorítja, a népet elgyengíti. Szóval ez valami óriási csapás volt, noha, ha azt mondjuk 36 ember halt meg. Ugye ma mit mondanánk, egy csatában meghal 36 ember, hát azért jelentéktelennek tűnhet. De mégis ez egy óriási kudarc és vereség volt. És Józsué arccal a földön volt egész estig az Úr ládája előtt, ő és a nép vénei könyörögtek az Istenhez tanácsért, vezetésért. És ezek után nézzük meg a 7. fejezetből a 7-től 9-ig terjedő verseket, és figyeljük meg Józsué imádságát, és már előre szeretném bocsátani, hogy mindjárt az lesz a kérdésem, hogy helyesek voltak-e Józsué imában elmondott szavai. Így olvasom a 7. verstől kezdve. És mondta Józsué, ah, Uram Istenem, miért is hoztad által ezt a népet a Jordánon, hogyha az Emóreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen, vagy ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon? Ó, Uram, mit mondjak, miután meghátrált Izrael az ő ellenségei előtt, ha meghallják a kananeusok és a földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket a földről, mit cselekszel majd a te nagy nevedért? Még egyszer fölteszem a kérdést, helyesek voltak-e Józsué szavai, vagy nem? Volt-e benne valami probléma? Hadd mondjam, hogy mindjárt, ahogy kezdi Józsué az ő szavait, kérdezem, miről árulkodnak ezek a szavak? Még egyszer nézzük meg a 7. verset. Ah, Uram Isten, miért is hoztad által ezt a népet a Jordánon? Hogyha az Emóreus kezébe adsz minket, hogy elveszítsen, vagy ha úgy akartuk volna, hogy maradtunk volna túl a Jordánon. Milyen szavak voltak ezek? Mit tükröztek? Milyen lelki állapotot? Csüggedést, hitetlenséget, kétségeskedést. Ezek nem Izrael vezetőjéhez méltó szavak voltak.
nem tudom megállni, hogy ne mondjam el, és ne mondjam ki, hogy, és párhuzamot szeretném, hogyha fölállítanánk ezeket a szavakat, kiktől szoktuk általában hallani, amikor olvasuk az Izrael vándorlásának a történetét. A lázadó néptől, nem? Nem a nép mondta állandóan ezt, hogy miért is hoztál ki minket, miért akarsz oda bevinni, hogy ott halljunk meg? És Józsi ugyanezzel a csüggett lelkülettel, és ugyanezekkel a szavakkal fordul szinte az Isten felé. Álljunk meg egy pillanatra, szeretnék olvasni egy idézetet a Te ígéd igazság című könyvből, és utána ezt a részt részletesebben szeretném, hogyha végig gondolnánk. Így olvasom. Józsué igaz buzgalmat tanúsított Isten jó nevéért, kéréseibe mégis kételkedés és hitetlenség elegyedett. Az a gondolat, hogy Isten azért hozta át a népet a Jordánon, hogy ellenségei hatalmába adja őket, Izrael vezetőjéhez méltatlan és bűnös volt. Most figyeljük ezt a mondatot. Nincs mentség csüggedésére és elkeseredésére. Ha meggondoljuk, hogy Isten már addig is mi hatalmas csodákat tett szabadulásáért, sőt, ismételten megígérte, hogy velük lesz, kiűzi előlük a föld gonosz lakosait. Miért olvastam el ezt? Mert az ember azt mondaná, hogy ott van a nép vezetője. Ekkora felelősség nyugszik az ő vállán. És most itt meghalnak emberek az ő népe közül, elbátortalanodnak. Nyilvánvaló, hogy az Isten nincs velük. Hát ez valóban ez egy olyan dolog, hogy hát ez igazából csüggedésre alkalmat adó ok, nem? És azt olvassuk, hogy bűn és hitetlenség volt ez az ő részéről így fordulni az Isten felé. Szeretnék megállni egyetlen egy gondolat erejéig, és nézzük meg, hogy az Isten ígéje ad-e választ arra, hogy az Isten hogy minősítette Józsuénak ezeket a szavait. Nézzük meg a következő verset, a 10. verset, amit olvastunk, és mondta az Úr Józsuénak, kelj fel, miért is borulsz te arcra? Nem érdekes? Az egész ige arra bátorít bennünket, hogy imádkozzunk az Istenhez. És itt pedig azt olvassuk, hogy kelj fel, miért is borulsz te arcra? Mit akart ezzel az Úr mondani? Nyilván nem azt rótta meg, hogy imában hozzáfordul, hanem ezek a gondolatok, miért ezeket mondod nekem? Miért mondasz ilyeneket? Kelj fel, és cselekedj. Majd én megmondom, hogy mit tegyél. És itt szeretném azt a tanulságot elmondani, ami mindannyiunk részére nagyon-nagyon fontos tanulság. A hitetlenségre, kétkedésre, csüggedésre, elkeseredésre, és bocsásson meg mindenki, aki esetleg megbántva érzi magát, senkit nem akarok megbántani, de erre senkinek nincs mentsége. Nincs olyan életkörülmény egy hívő ember életében, hogy kétségeskedjen, hitetlenkedjen, elcsüggedjen és elkeseredjen. Ez bűn. Miért? Mert itt vannak az Isten ígéretei mindannyiunk életében. És most tudom, hogy erre sokan, hogyha beszélgetnénk, azt mondanátok, hogy igen, de ha ismernéd az életemet, hogy ez is van benne, ez a nyomorúság, ez a szenvedés, ez a megpróbáltatás. De Józsuénak az életében sem volt mentség a hitetlenségre, a kétkedésre, a csüggedésre és az elkeseredésre. Egyikünk életében sincs erre mentség. Miért? Mert nekünk élő Istenünk van. Élő Istenünk van. Feltámadt Krisztusunk van, aki megígérte, hogy velünk lesz. És ha valami nem úgy alakul az életünkben, ahogy szerettük volna, valami probléma van, akkor nem az Isten előtt ilyen értelemben kell keseregni, hogy Uram, elhagytál engem, ezért tetted. Ez bűn. Hanem az Isten ígéretébe kapaszkodva, mint ahogy a múltkor is beszéltünk erről, abban bízva, az ő változhatatlan szeretetében bízva kell hozzáfordulni, és kérni, hogy mutasson rá, hogy hol van a hiba oka, bennem van, másban van, mi történt, mutasson rá a probléma okára, és segítsen abban a helyzetben helyesen dönteni, illetve tovább lépni. Még egy általános tanulságot szeretnék itt megfogalmazni. A hitetlenség, kétségeskedés, csüggedés, elkeseredés olyan lelki állapotot idéz elő az embernél, hogy megbénítja az embert. Figyeljük meg, amikor ilyen állapotban vagyunk, van bennünk tetrekészség? Hanem szinte úgy leülünk, úgy átadjuk magunkat ennek a lelki állapotnak. Az Úr ebből akarja Józsuét kivonni. Azt mondja, hogy ezt mondja az Úr Józsuénak, kelj fel, miért is borulsz te arcra? Szeretnék itt megállni még egyetlen egy kérdés erejéig, hogy Isten hogy viszonyult Józsuéhoz ebben a csüggett állapotában? Hogy viszonyult hozzá? Az Úr enyhén megrótta, de tanácsot adott neki, hogy mit tegyem.
És itt szeretnék egy kérdést föltenni, amivel nagyon ritkán szoktunk foglalkozni. Szerintetek fájt ez az Istennek, Józsuénak ez a mondata, vagy nem fájt? Hadd mondjam, az Istennek biztos vagyok benne, hogy mérhetetlenül fájt, amit Józsué mondott. Mi az Isten érzéseivel, az Isten gondolataival nagyon keveset szoktunk foglalkozni. De olyan jó lenne, ha egyszer így is végig gondolnánk a mi életünk történetét és a bibliai történeteket is, hogy az Istennek mennyi fájdalmat tudunk okozni azzal, amikor ő megígérte, hogy velünk van, ott vannak az ő jó ígéretei, és mégis minden problémánál szinte elcsüggedünk, kétségbe vonjuk az ő változhatatlan szeretetét, és bizalmatlanok vagyunk iránta. Erről írja a Biblia, ugye az Izrael népe vándorlásáról és lázadásairól, ugyanezekről a megnyilvánulásokról, hogy hányszor illették fájdalommal őt, hányszor keserítették, és fájdalommal illették Istent a pusztában. És Józsuénak ezek a szavai is Istennek fájdalmat okoztak, de ennek ellenére szeretettel, gyengétséggel, mint ahogy illést az ő csügget állapotában, ki akarta vonni, és tanácsolta, hogy hogy és milyen módon cselekedjen. És nézzük meg ezek után a történetnek az egyik legdöntőbb részét szeretném felolvasni. A 11-től 13-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Ezt mondja ugye az Úr Józsuénak. Vétkezett Izrael, és által hágták szövetségemet is, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen nékem szentelt dolgokból is, és loptak is, és hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a nékem szentelt dolgot. Kelj fel, és tisztítsd meg a népet, és mondjad, tisztítsátok meg magatokat holnapra, mert ezt mondja az Úr Izraelnek Istene. Istennek szentelt dolog van ti közötted, Izrael. Nem állhatsz meg a te ellenségeid elől, míg el nem távolítjátok közületek az Istennek szentelt dolgot. Ez a történetnek az egyik legmarkánsabb tanulsága, és ezzel szeretnék részletesebben foglalkozni, ezzel a tanulsággal. Nézzük meg, azt mondja az Úr, hogy azért nem állhattak meg az ő ellenségeik előtt, mert bűn volt a táboron belül. Minden ember az életében tapasztalhatja, hogy ha bűn tapad kezeihez, és helytelen utakon jár, az Isten nem állhatja meg őt úgy, mint hogyha ezeket a bűnöket eltávolítaná az életéből. De itt ennél többről van szó. Itt arról volt szó, hogy egy embernek a bűne miatt egy egész nép, egy egész nemzet kellett, hogy szenvedjen, és nem akármilyen vereséget szenvedtek. Hogy van akkor ez a kérdés? Mindenek előtt, mielőtt még ezt a kérdést nagyon részletesen megnéznénk, egy mondatot szeretném, hogyha végig gondolnánk. Itt merül fel az egyén felelőssége egy közösség életében. És most ne elsősorban a gyülekezetre, az egyházra gondoljunk, mindjárt majd erre fogunk kitérni, de akármilyen szinten, egy városban, egy községben, egy munkahelyen, bárhol. Nem tudom, hogy láttunk-e már olyat, vagy hallottunk-e már ilyen véleményt, hogy hát igen, mindenki így viszonyul a dolgokhoz. Vagy mindenki ilyen. Hát én is beállok a sorba, hát ha a többiek is azt csinálják, hát nem mindegy, hogy én is ugyanezt csinálom. Elnézést, hogy ezt mondom, most teljesen egy hétköznapi példa. Mondjuk az emberek eldobálják a jegyet, ugye a villamos jegyet, vagy bármit a megállóban, ott van egy halom szemét, hát én is odadobom. Ugye fölmerül minden szinten itt az a kérdés, hogy az egyénnek van-e valami felelőssége egy közösség életében? Vagy a bűnözés tekintetében, vagy bármilyen szempontból. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy nincs olyan, hogy az egyén bűne független a közösségtől, mert hozzájárulok a közösség romlásához, vagy építéséhez. Ugye ez általános érvényben igaz, de itt ennél még sokkal többről volt szó. Itt Isten népéről volt szó, az Isten egyházáról volt szó. És egy embernek a tudott bűne, nem arról van szó, hogy valaki nem is tudott valamiről, és véletlenül valami helytelen dolgot cselekedett, egy embernek a bűne miatt az egész közösséget érte a csapás, az Istennek az ítélete. Nézzük meg egy idézetet, szeretnék a Pátriárkák és Proféták című könyvből olvasni,
és így olvasom. Ákán bűne szerencsétlenséget hozott az egész nemzetre. Egy ember bűne miatt Isten rosszallása nyugszik egyházán, míg fel nem derítik és fel nem számolják a törvényszegést. Az a befolyás, amelytől a gyülekezetnek leginkább félnie kell, nem a nyílt ellenfeleké, a hitetleneké és káromlóké, hanem a képmutató Krisztus követőké. Ezek azok, akik feltartóztatják Izrael Istenének áldásait, és gyengítik a népet. Azt hiszem, hogy mindannyian érezzük, hogy nagyon határozott szavak ezek, de nagyon komolyan kell ezt venni. Mert itt nem az egyéni életek boldogulásáról, vagy előmeneteléről, vagy lelki fejlődéséről van szó, hanem egy közösség lelki életéről. És az Isten a közösséget nem az egyének által akarja megáldani, persze ennek is szerepe van, hanem mind közösséget is meg akarja áldani. És segíteni akarja. És éppen ezért ezt nekünk nagyon komolyan kell vennünk, hogy a mi életünkkel, az egyéni hívői életünkkel vagy segítjük és hozzájárulunk az egész gyülekezet lelki épüléséhez, és segítjük, hogy az Isten áldása minél gazdagabban áradhasson ki az egész közösségre, vagy pedig hátramozdítói is lehetünk az Isten áldásai kiáradásának. Igen, az Úr ezt a kiváltságot, de egyben óriási felelősséget mindannyiunknak a vállára helyezte. És itt is ezzel találkozunk. Ákán bűne miatt egy egész közösségnek kellett szenvedni. És mit mondott az Úr? Azt mondta az Úr, hogy menjél, derítsétek ki, én rámutatok, hogy hol van a problémának a gyökere. És addig nem lesz áldás rajtatok, amíg azt a dolgot el nem távolítjátok a ti köreitekből, ami vétkes, ami hibás, ami bűnös, amelyről nyilvánvalóan mondtam, hogy ne tegyétek. Ezek után azt látjuk, mit mond az Úr. Választátok ki, állítsátok föl másnap reggel a 12 nemzetséget. És ez is olyan érdekes. Azt mondta az Úr, hogy mondd meg a népnek, holnap reggel ez és ez lesz. Az Úr miért nem azt tette, hogy mindjárt ott reggel, vagy este, amikor az Úrral beszél Józsué. Azt mondta volna Józsuénak, hogy Józsué, menjél el, hozd el Ákánt, mert ő volt a bűnös, hajtsátok rajta végre az ítéletet. Nem azt teszi. Azt mondta, hogy mondjátok el a népnek, hogy holnap ide kell állni a 12 nemzetségnek, és ki kell derülnie, hogy ki volt az, aki ezt a dolgot cselekedte. Hadd kérdezze meg az Úr, miért így járt el? Miért nem úgy, hogy azonnal elhozták Ákánt? Miért? Időt akart adni Ákánnak. Időt akart. Időt akart adni, hogy maga jusson belátásra, hogy ne ezen a folyamaton kelljen kiderülnie, hogy ki volt a bűnös. Szerintetek, ha Ákán ekkor önmaga előáll, és bűnvallomást tesz, és kéri az Isten,

verseket. Ugye egymás után jönnek a nemzetségek, kiderül Júda nemzetsége, és stb. Így mennek tovább, kiderül, hogy Ákán volt a bűnös. Így olvasuk a 19-től terjedő versekben. Mondta azért Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget kérlek az Úrnak, Izrael istenének, és tégy néki vallást, és add tudtomra kérlek nékem, mit cselekedtél, és el ne titkoljad előlem. Ákán pedig felelt Józsuénak, és mondta, bizony én vétkeztem az Úr ellen, Izrael istene ellen, és ezt cselekedtem. Láttam ugyanis a zsákmány között egy jó babiloni köntöst, 200 siklus ezüstöt és egy arany veszőt, amelynek súlya 50 siklus volt, és megkívántam ezeket, és elvettem ezeket, és ímé elrejtve vannak a földben, a sátoromnak közepében, az ezüst pedig alatta van. Szeretném, hogyha végig gondolnánk a történetnek ezt a részletét is. Ez a vagyon, hát ez a kis semmiség, hogy úgy mondjam, Jerikó összes gazdagságához képest mi volt? Jelentéktelen volt, valóban jelentéktelen volt, mint ahogy a gyerekekkel is beszéltük ezt. Ez egy jelentéktelen dolog volt. De mit mond az ige? Mit mond az Úr? Loptak is, és hazudtak is. Lopás volt, és hazugság volt. Emlékszünk Ábrahámnak a kijelentésére? Mire tett kötést és fogadást a lelkében? Amikor Szodoma és Gomora történetében, tehát a Lót, tehát amikor Lót rabságba kerül, és Szodoma és Gomora lakosai is, és amikor kiszabadítja Ábrahám az egész népet, vagyont, mindent visszahoz, azt mondja, hogy ő megfogadta, hogy egy fonalszálat, vagy egy sarukötőt nem veszel. Mert a lopás az lopás. Ha kisebb érték is, és nem óriási, de ami nem teljesen becsületes, az az Isten szemében bűn, az lopásnak számít. Szeretnék itt megállni, és egy döbbenetes dolgot elmondani, ami engem legalábbis nagyon döbbenetesen megrázott. A rádióban volt egy riport, Magyarországon felmérést készítettek a fiatalok között, és a kérdés az volt, hogy bűnnek tartják-e a nem egyenes beszédet, tehát a hazugságot, meg a kisebb értékű dolgoknak az ellopását. Szerintetek milyen arányban válaszoltak igennel vagy nemmel a fiatalok? 68%, ha jól emlékszem, 68% mondta azt, hogy ez nem bűn. De mi ennek a következménye? Ez is iszonyat szerintem ez a szám. Hogy utána föltették a kérdést, hogy jóvá hagyják-e az erőszakos bűncselekményeket, ami az effektív rablás vagy gyilkosság, tehát az erőszakos cselekményeket. Mit gondoltok erre, mi volt a válasz? 36%-uk azt sem tartotta bűnnek. Tehát a kis dolgokban való bűn, megengedem magamnak, azt is megengedem. Visszautasítani állandóan a lelkiismeret szavát, engedni ezekben a dolgokban oda vezet, hogy az ember már semmit nem fog nagy bűnnek tartani. Már egy idő után leomlanak ezek az erkölcsi gátak. Az Isten, ha valamiről azt mondja, hogy ne tedd, azt mondja, hogy ne lopj, határozottan mondta az igéjében, ne lopj, akkor egy fonalat, egy sarukötőt ne vegyek el. És a lopás nem csak a fizikai lopás, hanem minden, ami becsapás, ami nem egészen tisztességes, az Úr mindezt lopásnak minősíti. És ha én azt mondom, hogy ezek apróságok, az Isten áldása nem nyugodhat meg az életemen. Tehát amikor bármi történik az ember életében, akkor vizsgáljuk át magunkat, mi van a mi életünkben. Nincsen-e valami jó babiloni köntös elrejtve ugye a sátrunk ajtajában, aljában? Igen, az Isten áldása nem nyugodhat meg rajtunk, ha nem a teljes becsületesség és az ő törvényeinek az útján járunk. Szeretnék egy részletet felolvasni Mózes második könyve 20. versé, 20. fejezetéből, Mózes második könyve 20. fejezetéből a 10 parancsolat kihirdetésénél. Nézzük meg, hogy mit látunk az Úr, milyen módon hirdette ki a 10 parancsolatot. Nem csak egyszerű kihirdetéséről volt szó itt a törvénynek, hanem milyen kísérő jelenségekkel találkozunk. A 19. verstől így olvassuk. És mondta Mózesnek, tehát a népről van szó, te beszélj velünk, és mi
bocsánat, a 18-tól. Az egész nép pedig látta a mennydörgéseket, a villámlásokat, a kürt zengését és a hegy füstöt.

0: ölgését. És látta a nép, hogy megrémült, és látta a nép, és megrémült, és hátrább állt. És mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött az Isten, hogy titeket megkísértsen, azaz megpróbáljon, ugye itt ugye ez a fogalom van, és hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Miért így hirdette ki Isten a 10 parancsolatot? Miért így hirdette ki? Ilyen félelmetes természeti jelenségek között. Miért? Hogy a népnek valami fogalma legyen az Isten szentségéről, és az ő törvényeinek a komoly voltáról. Hogy az ember ne félváról vegye az Isten szavát és az Isten törvényét. Azt mondja, hogy azért volt ez így, hogy az ő félelme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. Egyetlen egy dologra is, amire azt mondja az Úr, hogy ne, nehogy félráról vegyük, nehogy könnyelműen vegyük. Se a nem igazmondást, se a lopás bűnét, akár anyagi vonatkozásban, akár bármilyen eljárásmódban, minden vonatkozásban a teljes becsületesség, mert Isten különben nem tud bennünket megáldani. Csak egész röviden szeretnék erre kitérni, de azért hadd kérdezzem meg, amikor kiderül, hogy ki volt a bűnös, akkor Ákán elmondta, hogy mit tett. Ez egy bűnvallomás volt, nem? Azt mondja az Isten igéje János első levelében, hogy aki megvallja, ugye, az Isten hű és igaz, hogy bocsánatot nyer, és Ákán nem nyert bocsánatot. Miért? Ez nem tiszta szívből jövő bűnvallomás volt. Ez már a tények letagadhatatlan, a tényekkel való letagadhatatlan szembesülés volt. Nem az az a bűnvallomás, amit az Isten vár az embertől. Ennek semmi erkölcsi értéke már nem volt. Ezt előbb tehette volna, meg az Isten időt adott. És hadd mondjam, itt egy napról volt szó. A mi életünkben nyilván hosszabb időről van szó. De az Isten mindannyiunkat kérlel, hogy vigyük elé a bűneinket. Ne takargassuk a bűneinket. Ne tegyük azt, hogy elhallgatjuk, nem rendezzük. Mert az Isten előbb-utóbb rá fog mutatni az ember bűnére. És azt kérjük, hogy ezt most tegyük. Hogy ne akkor kelljen ezt megtenni, amikor már rajta nem lehet változtatni, hanem már csak az ítélet kihirdetésének a szörnyű eseménye következik. Az Úr azért akarja, hogy most valljuk meg a mi bűneinket, rendezzük vele, hogy az ő áldásait tudja árasztani, és ne az ítélettel kelljen szembesülni. Ez is olyan elgondolkodtató, hogy Ákán mit cserélt fel, miről mondott le emiatt a babiloni köntös, emiatt az aranyvesző, meg amiatt a néhány ezüst pénz miatt, miről mondott le? Lemondott a földi örökségről, a földi Kánaánban való örökségéről, és elveszítette az örök életet is. Hadd mondjam, nincs a földön bármilyen vonatkozásban az a földi előny, az a földi haszon, az a földi bármi, ami az Isten szavával ellentétes, nincs az, ami megérni, idézőjelbe téve a megérnét, hogy elveszítsünk mindent, amit az Isten adni akart. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék csak megemlíteni. Ennek a történetnek ugye sok tanulságát kiemeltük, mert nagyon sok tanulsága van mindannyiunk számára ennek a történetnek. De én most egyetlen egy tanulságot szeretnék nagyon-nagyon hangsúlyozni ebből. Miért veszítette el ezt a küzdelmet Izrael népe? Mert az Isten nem lehetett velük. Mert az Isten nem segíthette meg őket a bűn miatt. Éppen ezért a legnagyobb tanulság mindannyiunk számára ebből a történetből, hogy minden élethelyzetben a győzelmünk, mint egyéneknek, de mint közösségnek is két dologban rejlik. A bűnnel való szembefordulásban, az Isten szavának való teljes engedelmességben, ugye ez az egyik, és a másik dolog, hogy az Istennel élő összeköttetésben legyünk. Ez a két dolog hoz az ember számára győzelmet. Magunkban nincs győzelem, de az Isten, ha így viszonyulunk hozzá, minden élethelyzetben tud segíteni, és győzelmet tud nekünk adni. De ha én engedetlen vagyok, ha én megtűrök sok mindent az életemben, amiről tudva tudom, hogy helytelen, akkor hogy várhatnám el az Isten hatalmas erejét és közbeavatkozását az életemben? Milyen idők előtt állunk? Mit látunk magunk körül? Látjuk a proféciák teljesedését. Könnyű időszak előtt állunk? Könnyű időszak előtt? Azt hiszem mindent el lehet mondani erről az időszakról, ami előttünk áll, csak azt, hogy nem könnyű. De az Isten igéje arra akar bennünket bátorítani, hogy mi ne félelemmel tekintsünk az előttünk álló időre, ne a nehézségektől féljünk, hanem mitől féljünk, hogy nehogy ákánok legyünk, hogy nehogy rendezetlen bűnök legyenek az életünkben. Mert ugye erre azt lehet mondani, hogy volt az egész Izrael, és volt egy Ákán, aki ugye ezt megtette. De ha mi időnket, napjainkat nézünk, mindannyiunk életében vannak bűnök, hibák, helytelenségek. Az Isten mire akar bennünket késztetni? Vigyük ő elé bűnbánattal. És az Isten könyörülő és irgalmas. De tegyük meg, forduljunk szembe a bűnnel, mert az Isten a bűnt nem álthatja meg. És ha viszont ezt tesszük, és könyörgünk az Istenhez, szívünk megtisztításáért, akkor ő meg tud bennünket hatalmasan és gazdagon áldani. És befejezésül Ézsaiás könyve 54. fejezetének a 14. és 17. versét olvassuk el, az erre vonatkozó ígéretet. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. és 17. verse ezt mondja. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád. És a 17. vers, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbeszáll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr. Mit mond az Isten igéje? Igazság által leszel erős. De ha az igazság ott van a szívedben, az Isten törvénye, minden vonatkozásban, ha hűségesen engedelmes vagy, vele élő összeköttetésben vagy, akkor nem kell félni a jövőtől, mert igazság által leszel erős. Mert akkor az Isten veled lehet, az Isten meg tudja mutatni az ő hatalmát minden körülmények között, de az Isten egy dolgot nem tud megtenni, hogy az én bűnös életemre adja az ő hatalmas áldását, mert akkor ezzel a rosszban erősítene meg. Azt akarja, hogy forduljak szembe a rosszal, valljam meg a bűneimet, rendezzem el vele, és mindazokkal, akivel el kell rendeznem a bűneimet, hogy ő utána megállhasson, felemelhessen, és megvalósulhasson az ígéret, hogy igazság által erős lehessek, és az elkövetkezendő idő legnagyobb megpróbáltatásában se kelljen félnem. De szívem mélyéből kívánom, hogy ez mindannyiunk életében bekövetkezzen. Egyéni életünk, lelki üdvösséget, tehát üdvösségünk miatt, de az egész közösség élete miatt. Hogy mi olyan tagjai lehessünk a közösségnek, akik építő tagjai, a lelki épülését szolgálják a közösségnek, hogy valóban az Isten áldása minél inkább és minél teljesebben kiáradhasson ránk is, és az egész közösségre is. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként a 173-as számú énekünk első három versét énekeljük el, majd imádság után a 6. versét. Tehát a 173-as számú énekünk első három versét, majd imádság után a 6. versét.

Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát mondunk neked a te ígédért, a te ígédben található történetekért. Köszönjük Istenünk, hogy olyan mély tanításokat hordoznak ezek a történetek, és te azt akarod, hogy nekünk felnyíljon a figyelmünk, a tekintetünk ezekre, hiszen ezek a törvényszerűségek a mi életünkben is ugyanazok. És Istenünk, köszönjük, hogy te egynek a példája által sokakat, tömegeket akarsz visszatartani a te ítéletettől. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy rámutatsz arra a te ígédben, hogy te előled eltitkolni semmit nem lehet. Köszönjük, hogy rámutatsz arra a te ígédben, hogy te akkor tudsz bennünket megáldani, amikor mi teljes hűséggel ragaszkodunk te hozzád, a te szavadhoz. Istenünk, kérünk, óvjál meg bennünket attól, hogy bármire is azt mondjuk, hogy ez jelentéktelen dolog. Urunk, amire te azt mondod, hogy ne tegyük, kérünk, adjál nekünk komoly elhatározást, hogy szembefordulunk azzal, és köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem azonnal sújtasz mi leránk, hanem te kegyelmet adsz nekünk, lehetőséget adsz nekünk, hogy mi szembeforduljunk a mi bűneinkkel, te késztetsz bennünket a te lelked által. Istenünk, ne engedd, hogy Sátán elhomályosítsa a mi gondolatainkat, és elnyomjuk a te lelked késztetését, hanem Istenünk, adjad, hogy szembeforduljunk a mi bűneinkkel, és így megállhassd a mi életünket. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ezt a kiváltságot is megadtad nekünk, hogy mi az egész közösséget is építeni tudjuk, de ugyanakkor hatalmas felelősség ez, hogy gyengíteni is tudjuk a mi életünkkel. Istenünk, adjad, hogy mindannyian a mi egyéni életünkben is igazából meg tudjunk újulni, és adjad, hogy ezáltal a közösségünk is meg tudjunk újulni, erősödni, hogy az előttünk álló hatalmas küzdelemben ne vereséget szenvedjünk, hanem igazság által erősek lehessünk. Istenünk, kérünk, cselekedd ezt meg, és arra szeretnénk téged kérni, hogy te bátoríts és te segíts bennünket a mi döntéseinkben, az egyéni küzdelmeinkben. Köszönjük, hogy te mindannyiunknak a helyzetét tökéletesen ismered, és köszönjük, hogy mindannyiunkhoz türelmes és kegyelmes vagy. De arra szeretnénk téged kérni, adjad, hogy éljünk és ne visszaéljünk a türelmeddel és kegyelmeddel. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és kérünk, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk. Amen.

Kedves gyülekezet, ezzel a nappal véget ér az elmúlt esztendő, ez az esztendő, amiben benne vagyunk, és az előttünk álló esztendő, azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, hogy nem tudjuk, hogy milyen lesz, de a jelek szerint nem könnyebbnek ígérkezik, mint ami mögöttünk van. És ilyen alkalommal, amikor elérkezünk egy év végéhez, akkor vissza is szoktunk tekinteni, de előre is szoktunk tekinteni. Ha visszatekintünk, valóban azt láthatjuk, hogy az Isten mérhetetlen kegyelme és szeretete vett bennünket körül. Minden nehézség, minden baj, minden megpróbáltatás közepette, egyénileg is, közösségileg is megtapasztaltuk az Isten óvó és védő kegyelmét. De vajon hogy tekintünk előre az elkövetkezendő évre? Én azt hiszem, hogy mindannyian úgy vagyunk, legalábbis az emberi természetre nagyon jellemző az, hogy a jövőtől valahogy mindig félünk egy kicsit. Nem mindenki van így, de azért nagyon sokan így vagyunk vele, hogy azt mondjuk, hogy igen, ebben az évben is voltak nehézségek, de azért csak-csak átéltük ezeket, és a Jóisten megóvott bennünket, de mi lesz jövőre, amikor már a lelki szemeink előtt ott vannak problémák, nehézségek, amik várhatóan be fognak következni, és valahogy úgy van az ember vele, hogy kicsikét szorongva tekint előre, hogy de mi lesz ezekkel az újabb nehézségekkel? Milyen is lesz ez az elkövetkezendő év? Hogy fog alakulni az én egyéni életem, családi életünk, a közösségi életünk? És én a mai délelőtti istentisztelet keretében két igét szeretnék felolvasni alapigeként, amiről szeretnék beszélni. Ebben a két igében én úgy éreztem és úgy láttam meg, hogy az Úr a megoldást mutatja számunkra, a megállás kulcsát minden élethelyzetben. Minden élethelyzetben. A korintusi első levélből két olyan igét fogunk olvasni, amelyben egy nagyon komoly figyelmeztetés, van, és ugyanakkor egy hatalmas bátorítás. És én ezzel a kettővel szeretnék foglalkozni, a védés, óvás, figyelmeztetés igéjével, és a bátorítás igéjével. És ha ezeket az igéket komolyan vesszük, és megvalósítjuk az életünkben az ő kegyelméből, akkor kimondhatjuk azt, hogy nincs mitől félnünk. A korintusi első levél 10. fejezetéhez lapozzunk, a 10. fejezethez lapozzunk, és ott olvassuk el a 12. és 13. verset. A korintusi első levél 10. fejezet, 12. és 13. verse a következőt mondja. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Az első versben, amit olvastunk, a 12. versben, amikor azt olvastuk, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, milyen magatartástól akar óvni bennünket az ige? Egy szóval válaszolhatunk rá. Milyen magatartástól, milyen lelkülettől akar bennünket óvni az Úr? A magabízó lelkülettől, az elbizakodott magabízó lelkülettől. És nézzük meg, hogy az Úr ebben a két dologban akar bennünket tanácsolni, és bíztatni, bátorítani, de figyelmeztetni, és attól a két véglettől akar megóvni bennünket, amely a vesztünket okozza. Az egyik a magabízó lelkület, de a másik pedig ennek az ellentetje, amikor az ember elcsügged, és azt hiszi, hogy a próbák, a nehézségek, a kísértések olyanok, hogy nem fogunk tudni megállni majd ezekben a helyzetekben. Tehát véd bennünket, óv bennünket a magabízástól, és óv bennünket a csüggedéstől, a kétségbeeséstől. Az arany középutat akarja megmutatni, ami nem más, mint a hitben való járás, az ő ígéreteibe való belekapaszkodásnak az útja. Először a 12. versről szóljunk, erről az óvásról, erről a figyelmeztetésről, amikor azt olvastuk, hogy azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Én úgy gondolom, hogyha most azt a kérdést tenném fel,
hogy melyik veszély nagyobb a mi életünkben, a magabízásnak a veszélye, hogy emiatt fogunk elesni, vagy pedig amiatt, hogy félünk, rettegünk és csüggedünk, akkor kíváncsi lennék, hogy ki mit mondana erre, hogy melyik veszély az, ami igazából veszély a mi számunkra. Én úgy gondolom, hogy többségében azt mondanánk, hogy nagyobb veszély az, hogy félünk a próbáktól, a nehézségektől, a kísértésektől. Inkább ezektől félünk. És én úgy gondolom, hogy a lelkünkben valahogy azt mondanánk, hogy kisebb veszély az, hogy mi el fogjuk bízni magunkat. De hadd kérdezzem meg, hogy amikor ez az ige így szól, Pál apostol azt mondja, hogy azért aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék, szerintetek azért írja ezt, mert csak egy-két embernek a világon a problémája ez a magabízó lelkület? Nem. Mindannyiunkat veszélyeztet valamilyen formában, és ezért az Úr a lelkünkre helyezi, hogy a megállásnak a kulcsa, az egyik kulcsa, hogy soha ne váljunk magabízókká. De mi az, hogy magabízás? Honnan tudjuk lemérni azt, hogy mi magabízók vagyunk-e? Meg lehet ezt állapítani? Mert én abban is szinte biztos vagyok, hogyha most megkérdezném mindannyiunknak föltennénk a kérdést, hogy magabízó vagy? Szerintem mindannyian azt mondanánk, hogy nem, nem vagyunk magabízók. Honnan lehet akkor lemérni, hogy van-e bennünk magabízás vagy nem? Szeretnék két idézetet említeni. Az egyik idézet, lehet, hogy különös, hogy most ilyeneket mondok, a hittestvéreink lesznek majd a legnagyobb ellenségeink. Elárulja testvér testvért, hittestvér hittestvérét elárulja. Ha azt a kérdést tenném fel, hogy mit gondolunk arról, föl szoktuk ezt tenni kérdésként, szóba állunk-e azzal a gondolattal, hogy csak nem én leszek, aki elárulom a hittestvéremet? Föltettük ezt a kérdést magunknak már? Ha most föltenném ezt a kérdést, hogy te képes lennél arra, hogy elárulod a hittestvéredet, mit mondanánk? Mi soha. Ezt nem. Lehet, hogy lanymelegek vagyunk, lehet, hogy nem vagyunk eléggé buzgók, lehet, hogy mértéktelenek vagyunk, lehet, hogy ingerültségre vagyunk hajlamosak, de hogy odáig menjünk, hogy én eláruljam a másikat, ez soha. Én ilyet soha nem tennék. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel így vagyunk. De hadd mondjam, ha valamiről kimondjuk azt, hogy én ilyet soha nem tennék, ez a magabízásnak egy lelkülete. A magabízásnak a lelkülete, mert azt gondoljuk, hogy igen, lehet, hogy nem fogunk mindentől megszabadulni, a Jóisten ne adja és óvjon meg tőle, de hát azért bizonyos dolgokat azért csak nem fogunk megtenni, azért egy bizonyos határon megállunk, hát mi azért nem, szóval mi azért úgy azért ismerjük a határokat, és azért azon belül maradunk. Hadd mondjam, ha bármire azt mondjuk ebben az életben, hogy én ilyet soha nem tennék, abban a pillanatban ott van bennünk a magabízás, és óriási veszélyben vagyunk. Szeretném megkérdezni, hogy a magabízásra, amikor valaki magában bízik, nem látja, hogy milyen mélységek vannak a szívében, a lelkében. Mit mond Jeremiás próféta? Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Hogyha én úgy gondolom, hogy na hát én ezeket soha nem fogom elkövetni, ott van bennem a magabízás, akkor azt jelenti, hogy nem ismerem a szívemet. Nem ismerem a szívemet. Arra gondolok, hogy bizonyos dolgoknál meg tudok állni, és nem fogok belemenni hatalmas mélységekbe. De nem ismerem a magam szívét, és veszélyben vagyok. Erre ki a legszomorúbb, de legszemléletesebb példa a Szentírásban? Aki nem gondolta volna magáról, hogy bizonyos dolgot elkövet. Péter gondolta volna magáról, hogy ezt elköveti? Na nem, hát ezt nem. Lehet, hogy rohan Krisztus előtt, meg buzgolkodik, többet is, mint kellene, vagy önerőből, de hát ilyet, hát ő soha. Igen, Péter erre a legszomorúbb példa a magabízásra. És hadd mondjam, amikor a magabízó lelkületről beszélünk, akkor nem csak a hősködésre kell gondolnunk. Mert sokan a hősködéssel állítják ugyanarra a szintre ezt, hogy hát igen, hát akármi is jön, én biztos, hogy meg fogok állni, én biztos, hogy nem.
nem csak az ilyen lelkületre kell gondolni, hanem arra a rejtett magabízásra, ami Péterben volt. Amikor valóban azt lehet mondani, hogy nem ismerjük a szívünket, nem ismerjük azt, hogy milyen gonoszság lakik bennünk, és az Úr a péteri történet által ettől akar bennünket óvni. Én egész röviden szeretném Jézusnak Péterrel való beszélgetését felidézni, és a saját életünkre vonatkoztatni, hogy Jézus hogy akarta Pétert visszatartani az eleséstől. Hol akarta, hogy akarta megóvni attól, hogy nehogy arra az útra lépjen, és azon haladjon végig, ami a bukáshoz vezet, hanem győztesen tudjon megállni. Jézusnak Péterrel volt egy párbeszéde, és erről szeretnék majd szólni, azaz nem csak egy párbeszéd, hanem öt párbeszéd részlet, de ezt részletesen fogjuk majd áttekinteni, de előtte csak egy gondolatot szeretnék megjegyezni Péter és Jézus kapcsolatából. Nem tudom, hogy végigolvastátok-e már ilyen szempontból Jézusnak Péterrel való történeteit, amit lejegyez a Szentírás. Jézusnak minden egyes magatartása szinte Péterrel kapcsolatban azt célozta, hogy a magabiztosságát letörje. Péter magabiztos volt, és ezt akarta az Úr benne megtörni. Mert tudta, hogy így bukás lesz a vége, így nem lehet megállni. Mi volt az az első hatalmas cselekménye Jézusnak, ami a tanítványoknak, de Péternek is a magabízását le akarta törni? Amikor Jézus megerősíti a tanítványok elhívását, Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvassuk a történetet, most nem fogjuk felolvasni, csak kívülről szeretnék egy mondat erejéig kitérni rá. Lukács evangéliuma 5. fejezetében azt olvassuk, hogy a tanítványok egész éjjel kim vannak a tavon, és próbálnak halászni. És mi az eredmény? Semmit nem fognak. Másnap reggel Jézus mit mond nekik? Menjetek be, evezzetek a mélyre, délelőtti órák, evezzetek be a mélyre, és vessétek ki a hálót. Péter abban a pillanatban mit mond? Elnézést, nem ezeket a szavakat, amik mondja, amiket én mondok, sokkal udvariasabban fogalmaz, de a lényege mi volt? Mester, egy halásznak mondod? Hát mióta halászok? Hát tudom, hogy mikor kell halászni. Mi a legmegfelelőbb idő? Hát tudom, és mégsem fogtunk semmit. Na de jó, mert te mondod. Jó, bevetem, bemegyünk és bevetjük a hálót a tengerbe. Mi volt Péterben? A magabízás. Én tudom, hogy most nem volt eredményem, de tudom, hogy a halászásra ez a megfelelő időpont. Mi történt? Bemennek, kivetik a hálót, ugye szakadozott a háló, mikor kivonják. És Péterből mit váltott ez ki? Azt váltotta ki, ami egy pillanatig hatással volt rá, de az életét nem kísérte végig. Mert amikor meglátta mindezt, mi fakadt fel belőle? Jézus lábai elé vetette magát, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, Uram, mert tisztátalan és bűnös ember vagyok. Igen, látta, érezte a semmiségét, érezte, hogy a magabízás az elfogadhatatlan, ő tényleg nem tudja, mit kell tenni, mert Jézus az, aki igazából utat tud majd neki mutatni. Ezt érezték a többiek is. Mennyire fontos volt Jézusnak ez a tanítása? Amikor Jézus már feltámadt, a feltámadása után találkozik a tanítványaival, mit tesz? Ugyanezt a csodát ismétli meg, ugyanezt a csodát. Ne légy magabízó, bízd magad rám. Ne gondold, hogy te valamit tudsz az életben, meg tudsz tudni állni egyedül az eddigi tapasztalataid alapján. Ha én nem segítek neked, semmiben nem fogsz tudni megállni, és a legnagyobb mélységek, a legnagyobb bukás következhet be az életedben. És ezek után szeretném azt a párbeszéd részletet szóról-szóra majd feleleveníteni, és felolvasni mindegyik részletét, amely Jézus és Péter, illetve a tanítványok között folyt, amelyben Jézus Pétert szerette volna visszatartani a magabízásból fakadó árulásától. Azaz inkább azt mondanám tagadásától, mert Péter megtagadja Jézust. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy ezek a párbeszédek mikor zajlottak Jézus és Péter között, és mennyi idő telt el ezekben a párbeszédekben? 5 párbeszéd részletet fogunk megemlíteni, és egy rövid pár óra leforgása alatt történik. Mindez az utolsó vacsora után, közben után alatt, tehát ebben az időben történik. Rövid pár óra leforgása alatt, és mindegyik párbeszéd részletet szeretném majd, hogyha a saját életünkre, a saját hitküzdelmeinkre próbálnánk kivetíteni. Az első részlet Lukács evangéliuma 22. fejezetéből, Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-től 32-ig terjedő versei a következőt mondják. Lukács evangéliuma 22. fejezet 31-32. vers. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon,
Íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvém, a te atyád fiait erősítsed. Mit mond Jézus Péternek? A többi tanítványnak is egyben, de Péterhez intézve ezeket a szavakat. Péter, hatalmas megrázás és megpróbáltatás fog bekövetkezni az életetekben. A te életedben is, a többi tanítvány életében is. A rostálás, az életetek legnagyobb megrázása fog következni. Ez mi volt? Jézus halála. Ez az esemény volt a tanítványok életében a legnagyobb megrázkódtatás. Hadd tegyem fel a kérdést, Jézus nem ugyanezt mondja ma nekünk, hogy vigyázz, mert hatalmas rostálás fog következni. Olyan hitpróbák fognak következni, amelyek eddig még nem voltak. Ugye a Bibliában olvasunk a rostálásról, amely majd a